0: újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz. Közölte, a Bíkó alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy ki melyik falocsolását vállalja a száraz aszályos időszakokban. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje, a szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a csapadékhiány miatt a velencei tó helyzete már aggasztó, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Híreink végén egy sporthír, a Falkó nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot. A szombathelyi csapat 113-82-re győzött a címvédő Szolnok otthonában, így 3-2-es összesítéssel megnyerte az NB1-et. Végül az időjárásról: derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel, a szél néhol megerősödik, éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 2 óra múlt 3 perccel.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
2: Gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a Torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között. Stúdió vendégünk Agócs Gergely népzenész, néprajzkutató. Az irodalom éjszakáját idén rendhagyó módon egyetlen városban, Debrecenben rendezik meg. Május 29-én indul Egerben a Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál, és különleges kiállítás várja a látogatókat Veszprémben, a Petőfi Színházban. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják, a mai adás szerkesztője Márta Renátó.

0: 12. alkalommal rendezik meg a Dunanapokat a székelyföldi Európa Nosztra díjas Torockón. Mindig a Nemzeti Összetartozás napjához, június 4-éhez közeli hétvégén, ami most 29-én kezdődik. A rendezvénysorozat nem csak jó kikapcsolódást ígér, hanem felhívja a figyelmet kulturális örökségünkre, és célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás érzését. A stúdióban Agócs Gergely népzenészt, néprajzkutatót köszöntöm. Jó napot kívánok!
1: Tiszteletem!
0: Visszajáró vendég már Torockón, ugye?
1: Így van, a Dunaházban több alkalommal tartottam már ilyen mesterkurzusokat. Igaz, akkor ott népmeséről volt szó.
0: Most viszont zenélni fog a Fonó zenekarral. A hely gyönyörű.
1: Csodálatos, igen.
0: Milyen szokott lenni ott a hangulat?
1: Én mindig örülök a határon túli magyar településeken megszervezett koncerteknek, mert mindig valahogy az az érzésem, hogy ott még megmaradt talán valami inkább abból a lelkületből, amelyet nagyapáink még úgy fejeztek ki, hogy egymástól azt kérdezték, hogy mi a te nótád? Ugyanis volt egy aktív dalkészletük, egy olyan zenei kultúrája volt még annak a korosztálynak, amelyik nem csak passzívan fogyasztotta mások által legyártott zenei termékeket, hanem aktívan használta a saját zenei kultúráját, tehát hogy ők énekeltek.
0: Kifejezték örömüket, bánatukat.
1: Így van, tehát az önkifejezésnek az eszköze. És talán valami még megmaradt jobban ezeken a határon túli területeken, és hát ha már említette a Fonó zenekart, amikor a trianoni békediktátum 100. évfordulója volt, akkor ennek emlékére mi összeállítottunk a zenekarommal egy produkciót,

0: Tanúhegyek címet viselte. Meghívtunk ebbe a produkcióba 10 vendégművészt, bár ők biztos nem tartják művészeknek magukat, hiszen ezek pásztoremberek, parasztasszonyok voltak. A 10 elcsatolt régiónak a hagyományőrzői, énekesek, hangszeres előadók, szólisták, és mi pedig muzsikáltuk az ő dalaikhoz azt, amit ezeken a vidékeken mi eltanultunk.
1: De a fonózenekarban is vannak, akik a mai határokon túlról származnak, például ön.
0: Itt vagyok mindjárt én is, de Pál István Szalonna barátunk, ugye egy ilyen kárpátai családból származik, ezért talán különös vonzalommal viseltetünk, vagy plusz egy motiváció, hogy ezeknek az elcsatolt területeknek a hagyományos zenei kultúrájával foglalkozzunk.
1: Tehát a magyarság évszázados dallamait és a szomszéd népek zenéjét is megmutatják.
0: Így van, és ez nagyon fontos, mert amikor a Nemzeti Összetartozás napjáról beszélünk, a trianoni békediktátumról emlékezünk meg, akkor ritkán kerül szóba az, hogy mi nem csak a határon túli magyarokat és az ő régióikat vesztettük el, hanem elveszítettünk valami legalább annyira fontosat, elveszítettük a magyar királyságnak a nemzetiségeit is, illetve azoknak legnagyobb kiterjedésű régióit, és ezek sok esetben olyanok voltak, akik ugyanúgy ontották vérüket a magyar hazáért. Hát a Braniszkói ütközetben Guyon Richard vezényszava alatt leginkább a környék sárosi szlovák falvaiból verbúválódott legények mentek neki a császári csapatoknak, és csomó ilyet mondhatnánk Samuel Timont vagy Daniel Kremant, akik vitézlő Rákóczi Ferenc fejedelmünknek voltak, ma így mondanánk, mai szóval, hogy a szlovák nyelvű sajtófőnökei, tehát hogy ők a Tótajkó alattvalóikhoz, amikor szózatot intéztek a főuraink, akkor arra megvoltak az embereik, akik ezt lefordítják szlovák nyelvre, és ez egy nagyon szép előfutára a megbékélő nemzetiség politikának, ami ma már a magyar valóságot jellemzi.
1: A népzenét mások is képviselik majd a Dunanapokon, például a Dalinda ének együttes, Berec István pedig táncházba hívja a közönséget, az is biztosan fergeteges lesz.
0: Természetesen, és Berec Pityu barátomat ismerve, a környéknek, a szűk környezetnek a hagyományos táncaira, dallamaira erősen épít majd, amikor a táncházat vezeti, hiszen nem csak kiválóan táncolja itt a Maros Küküllőközének, vagy akár Aranyos Széknek a táncait, hanem, és ennek örülök, hogy utóbbi időben édesapjával, akivel szintén jó cimborák vagyunk, amikor szerveznek közös koncerteket, akkor a furuljázását is megmutatja. Kiválóan furuljázik a Pityu. Hát biztos a táncházban nem fog, de majd mi igyekszünk a koncerten ezt is pótolni.
1: Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből is lesznek fellépők, viszont a népzene mellett pop, rock, swing is hallatszik majd Torockón. Ezek jól megférnek egymással?
0: Hogyha jó messze vagyunk egymástól, akkor bizony jól megférünk, és hát muzsikáltam én például jazzzenekarban is, és ott ki tudtuk találni, hogy a magyar népzenei dalomon ott is csak ugyanezt játszottam, mint mondjuk a fonózenekar koncertjein, tehát hogy hagyományhű magyar népzenét, de ott ki tudtuk találni, hogy hogyan tudjon jól megszólalni a jazz zenei környezetében egy-egy magyar népdal, vagy egy-egy magyar népi hangszer. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a műfajok nem véletlenül jöttek létre a világon, és most valahogy egy ilyet élünk, hogy nem csak a zenében látjuk azt, hogy hát az annyira jó muzsikus, mert az A-t milyen izgalmasan ötvözi a B-vel, és még meg is fűszerezi a C-vel.
1: Jól érzem, hogy nem nagyon szereti a műfajokon átívelő zenét?
0: Még magam is készítettem ilyen zenéket, csak azt mondom, hogy önmagában egy-egy műfajnak a keretrendszerében létrehozott, létrejött értékeket is érdemes nekünk megfigyelni, és érdemes elmélyülni bennük. Rólunk gyakran elhangzik az, hogy a múltból táplálkozó zenéket használunk, pedig a mi hagyományőrző mestereink közül nagyon sokan élnek. Tehát ők lehet, hogy már idősek, de a jelen képviselői. Én azt gondolom, hogy nem csak a múlt fontos a népzene értékei közül, nem csak az, hogy ezt már nagyapáink, dédapáink is énekelték, vagy muzsikálták, hanem van egy másik nagyon fontos tulajdonsága a népzenének, mégpedig az, hogy lokális. Tehát, hogy nem globális. Hogy amikor felmegyünk a színpadra, és eljátszunk mondjuk egy szilárdsági összeállítást, hát ott élnek magyarok. A mi tájainkon kialakult hagyományos kultúra és annak értékei, azok adják a mi valamienségeinket. Ezt a valamienségünket képes kifejezni a népzene, és nem képes kifejezni a swing.
1: A nemrég elhunyt Sebő Ferenc mondta, hogy a hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem őrizni kell, hiszen nem rab, hanem meg kell élni.
0: Így van, mi mindig erre törekszünk, és szomorú, de talán elmondhatom, hogy erre a torockói koncertre úgy indul a fonózenekar, hogy muzsikálunk egyet Ferinek, Feri barátunknak, az ő búcsúztatóján, és onnan a farkasréti temetőből indulunk. Szomorú, de talán elmondhatom, hogy erre a torockói koncertre úgy indul a fonózenekar, hogy muzsikálunk egyet Ferinek, Feri barátunknak, az ő búcsúztatóján, és onnan a farkasréti temetőből indulunk a torockói koncertre, úgyhogy tehát ez nagyon jó meg fogja adni ennek a koncertnek a hangulatát, mert én azt gondolom, hogy Feri is örülne annak, hogyha nem búslakodva, hanem egy kis emelkedett lelkülettel lépnénk ki a színpadra, és szerintem sikerülni fog.
1: És mit játszanak torockón?
0: Ennek a Tanúhegyek című produkciónknak a zeneszámaiból is válogatunk. Biztos, hogy lesz gömöri, bodrogközi, kalotaszegi, mezőségi, vagy akár gyimesi muzsika is. Sőt, még őrvidékit is játszunk.
1: Mindez hallható lesz tehát a pénteken kezdődő torockói Duna napokon. Aki nem tud elmenni a helyszínre, az júniusban megnézheti majd felvételről a háromrészes összefoglalót a Duna World tűzi műsorára június 14-én és az azt követő további két szombaton. Agócs Gergely népzenész néprajzkutató volt a vendégünk, aki a Fonó zenekarral lép fel. Köszönjük, hogy eljött.
0: Én köszönöm a meghívást.

0: Műsorvezető Nádási Anikó.
1: Az irodalom éjszakájának idén kizárólag Debrecen ad otthont. A háromnapos programsorozatot május 29-e és 31-e között rendezik. Gál Róbertet, a budapesti Cseh Centrum munkatársát, az irodalom éjszakájának programszervezőjét hallják.
2: Debrecenben, Budapesttel párhuzamosan már 8 alkalommal rendeztünk, tehát ez lesz a 8. alkalom, amikor irodalom éjszakája esemény zajlik. 2019-től dolgozunk együtt a debreceni Csokonai Színházzal, amely az idén ráadásul a 160. születésnapját ünnepli, tehát hogy számukra is ez egy ilyen jubileumi év, és ez pedig a 8. közös évadunk lesz. Budapesten az idei évben sajnos különböző technikai okok miatt nem sikerült az eseményt megszervezni, úgyhogy arra próbálunk biztatni mindenkit, akinek van lehetősége, hogy akkor látogasson el ennek az alkalomnak a kedvéért Debrecenbe, és ott csatlakozzon hozzá.

0: hozzánk a felolvasásokon. Egyrészt szeretnénk megismertetni az olvasókkal, a közönséggel a mai kortárs világirodalmat. Ennek döntő többsége európai, de képviselteti magát Dél-Korea, Japán, Törökország, Izrael, amelyek ugye Európán kívüli országok, és a kortárs irodalmat, amely úgy érezzük, hogy megérdemli ezt a segítséget, az érdekes helyszínek kiválasztásával, ahhoz zajlanak ezek a felolvasások, illetve a napszerű színészek, akik ezeket a szövegeket felolvassák, ők azok a további vonzó pontok, amelyeknek köszönhetően szeretnénk, hogy a hallgatóság kíváncsian várja és ismerkedjen ezekkel a regényekkel, amelyekből, ha egy jó részletet meghallgatott, akkor arra gondolunk, hogy nagyobb az esélye, hogy ezt a könyvet utána beszerzi, és az egész könyvet elolvassa.
1: Ön a Budapesti Cseh Centrum munkatársa, a cseh irodalom is megjelenik majd a fesztiválon?
0: Természetesen a cseh irodalom is a kezdetektől része ennek a programnak, és annyi az apropója a Cseh Centrumos részvételnek, hogy magában az irodalom éjszakája, ez egy olyan projekt, amely Prágában született, prágai központunk ötlete volt, és ezt az ötletet Prágán és Prágán kívül más európai fővárosokban, illetve további helyszíneken is próbáljuk meghonosítani. És ez végül is ugye Magyarországon 2016-ban került sor először az irodalom éjszakája megrendezésére, és akkor így 19-től már Debrecenben is vagyunk, úgyhogy így alakultak a dolgok folyamatosan.
2: Irodalom éjszakája Debrecenben május 29-e és 31-e között. Márta Renátó kérdezte Gál Róbertet.

0: Nem mindennapi kiállítás várja a látogatókat Veszprémben a Petőfi Színház előterében. A koronázási palást hatalmas másolatát nézhetik meg az aulában. A Magyar Állami Operaház műhelyében készítettek több másolatot is, ezek közül egyet Székesfehérváron, a Királyok városában állítottak ki, Veszprémbe a Királynék városába pedig a tavaly bemutatott nagy sikerű István a Király rockopera miatt került a replika. A riporter Felszegi Csaba.
1: Oberfang Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. Hogyan került ide a palást?
2: Okvás Szilveszter kereste meg polgármester urat, hogy elkészítettek több példányt a palásból. Ez egy ilyen replika, amelyet különböző helyeken szeretnének elhelyezni. Székesfehérváron is, a Királyok városában is, természetesen itt Veszprémben, a Királynék városában. És hát ugye itt tudva lévő, hogy a kolostorok és kertek területén Gizella királynőnek a utasítás, illetve hát vezetésével készültek ezek, sok asszony és kedves nővér készítette el az István király palástot, amelynek hát a replikáját kapta meg Veszprém, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, különösen aktuális, hiszen most az István
1: a király előadás megy bőven.
2: Így van, játszok és ünnepélyes keretek között egy ilyen előadás előtt került átadásra. Most itt van ez nálunk augusztusig, és aztán akkor elkészül a Várkapunál, ott a fogadótér és hát ilyen galéria, akkor oda fog átkerülni, és ott csodálhatják meg a nézők. Addig itt a Veszprémi Petőfi Színház előcsarnokában láthatják a palást. Egyébként az állam alapítás 1025. évfordulójára készült. Ókovács Szilveszter az ő felkérésére készítették az operaház műhelyeiben.
1: Olyan 2,5 méter szer, talán 1,5 méteres a palást, irdatlan méretű. Csak a színházi előadások nézői nézhetik meg, hogy nyilvánosan bejöhet bárki megnézni?
2: Amikor előadásunk van, akkor vannak nyitva ugye az ajtók itt a főbejáraton, tehát akkor mindenki be tud jönni és meg tudja csodálni, tehát ez egy ingyenes lehetőség, de természetesen akik előadásra jönnek, azok szoktak elsősorban itt megállni. Ha valaki leleményes és éppen akkor jön, amikor egy órával kezdés előtt nyit a színház, természetesen megnézheti.
1: Ez egy egészen hű másolat?
2: Igen, mondhatjuk, hát nyilván nem az a hímzett vastag, amit látunk a Nemzeti Múzeumban, de egy nagyon hiteles replika, és nagyon szépen visszaadja a palástot, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt láthatjuk. Kifejezetten nagyon jól esik nekik, és itt megállnak, sőt fotózkodnak is vele, és érzem azt, hogy ennek van egy töltése. Tehát magának a Veszprémi Petőfi Színháznak is van, és ennek az előcsarnoknak is van, magának az előadásnak is van, és az, hogy ez a palást is ide került, ez ilyen nyomatékkal hat az emberekre, és büszkék erre, hiszen azért, aki egy picit elgondolkodik, és bekapcsolja a szívét, lelkét, az büszke arra, hogy magyar, és büszke arra, hogy ilyen csodálatos koronázási ékszereink vannak, és maga a palást az egy nagy büszkeségünk.
0: A Veszprémi Petőfi Színház előterében nézhető meg a koronázási palást másolata.

0: A Nyitott tér nevű fesztiválon mutatja be a jövő évad műsorát és alkotóit az Egri Gárdonyi Géza Színház. Május 29-e és 31-e között olyan interaktív programokkal várják a közönséget, mint a színészek által vezetett kulisszajárások, a közös városi biciklizés vagy az évad hirdető beszélgetések. A program sokszínűsége tükrözi az új vezetőség tervét, hogy minden korosztályt megszólítva modern és befogadó színházként erősítse meg az intézmény helyét Eger szívében. Szabó Sebestyén Lászlót, a társulat művészeti vezetőjét Pilisi Csenge kérdezte.
1: Olyan programokat igyekeztünk összehangolni és összerakni, ami valós találkozásokra ad lehetőséget, és ezért is gondoltuk, hogy az egyik napon, ezen a háromnapos fesztiválon, a középsőn kiköltözünk a dobótérre, és ott egy kávéházi jellegű sarkot fogunk berendezni, ahol nyitott szakmai beszélgetések lesznek. Az a reményem, hogy akár a járókelők, akik csak éppen elkapnak egy beszélgetésből valamit, kedvük támad arra, hogy csatlakozzanak hozzánk. Más programok is lesznek, gyerekeknek lesz kézműves foglalkozás, de ott én azt gondolom, hogy az igazi fontos dolog az, hogy mi találkozzunk a korábbi és a leendő nézőinkkel, akik megismerhetik az alkotókat, akik majd a következő évadban csatlakoznak a Gárdonyi Géza Színház társulatához. Rendezőkkel is lehet majd találkozni, és régi és új színészekkel is lesznek majd beszélgetések.
2: Hogy látom a programot, ez olyan lesz, mint egy összművészeti fesztivál.
1: Például improvizációs összművészeti előadás, koncert, felolvasó est, táncház, mindenből egy kicsi-kicsi kóstolót szeretnénk adni a nézőknek azokból a programokból, amiket tervezünk itt a következő években.
2: Jól sejtem, hogy ez nem csak a színházi munkáról szól, kinyitják valóban a kapuit a színháznak, és beengedik egy picit a kulisszák mögé is a nézőt.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az ilyen alkalmak, és amiket majd tervezünk a jövőben is, ezek nagyon jók arra, hogy az ember valójában azon túl, hogy megnéz egy előadást mondjuk, megérezze azt, hogy meglássa azt, hogy miért fontos egy színház, vagy mire is lehet való egy színház, vagy miért is van egy városnak színháza, ami nyilván a legfontosabb az, hogy jó színészek, jó rendezők, jó társulat és jó előadások szülessenek, de ezen túl ez egy folyamatosan pezsgő, vitatkozni képes fórum kell, hogy legyen, én azt gondolom, egy mai modern úgynevezett városi színház. Nagyon sok szerepet kell egyszerre betöltenie, és nekünk ezeket a felelősségeket magunkra kell venni, mint színház csinálóknak, és ennek része az, hogy közvetlenül lehessen találkozni a színháznak a dolgozóival, és ott lehessen eszméket cserélni. Majd későbbiekben ugye tervezünk nagyon sok közönségtalálkozót, például, ahol adott előadások kapcsán az emberek megoszthatják egymással a gondolataikat.
2: Beszélgetnek majd arról is, hogy mi kerül a színpadra a következő évadban?
1: Ez a kínálat, vagy ez a paletta igyekezett és igyekszik minél szélesebb nézőközönséget megszólítani.
2: A Kovadiszt, amit ön rendez, ez is erről szól?
1: Igen, ez a Hova mi egy uram. Tudatosan nyilván ez az úgynevezett nyitó előadásunk. Az anyagon, ezen az előadáson keresztül szeretném valahogy boncolgatni azt a kérdést, hogy hová is tartunk mi, akár mint egy szűk közösség, akár mint egy nagyobb közösség, akár Magyarország, akár egy új generáció, vagy Európa, tehát, hogy ebben a nagyon furcsa világban mi az a közösség, és melyik az a közösség, ahol az ember társakra tud találni, és össze tud kapaszkodni, mik azok a fogózkodók, amik át tudnak minket segíteni a nehézségeken. Ezért választottam ezt a címet, azon túl, hogy ez egy legendás cím, egy legendás mű, nagy kihívás lesz mindannyiunk számára.
0: Nyitott tér fesztivál Egerben május 29-e és 31-e között.

A Magyar Klasszikus Zene napján május 30-án Kocsi Zoltán kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művészre, karmesterre és zeneszerzőre, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar egykori főzeneigazgatójára emlékezik a Zeneakadémia. Tiszteletére 2021-ben jelölték ki születésnapját a Magyar Muzsika ünnepének. Holnap a kalendárium vendége lesz Perényi Miklós Gordonka művész, a Zeneakadémiai koncert egyik főszereplője. A hangverseny szombaton este 7:30-kor kezdődik. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a Magyar Népzene sorozata képviseli, mindkettő Kocsis átiratában. De Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra is. Kortárs ópuszként pedig Gyöngyösi Levente műve, a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét hallhatjuk. Dohnányi ritkán felbukkanó remeke, a hangversenydarab csellóra és zenekarra megszólalásakor pedig az egyik legnagyobb magyar zenei előadó művész. Holnapi vendégünk Perényi Miklós játékában gyönyörködhetünk. Most adásunk végén Dohnányi Ernő szerzeményét halljuk.

A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Márta Renátó, a hangmérnök Rácz Dorottya volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották. Viszont hallásra!

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Balassa Gyarmaton, FM 93,7.
1: Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Beslin Anita.

Esztergomban idén is megtartották a Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjét. A Kazinczy Ferencről elnevezett megmérettetésen a hazai és a határon túli egyetemek legjobbjai vettek részt. A verseny célja a beszédkultúra fejlesztése, az, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a tiszta kiejtésű, kifejező beszéd iránti igényességet. De hogyan lehet ezt manapság megvalósítani? Melyek a szép magyar beszéd jellemzői? Mi mindenre kell odafigyelni, amikor közönség előtt olvasunk fel egy-egy szöveget? S hogyan kell a Kazinczy versenyre felkészülni? A felfedező mai műsorában ezekre a kérdésekre kaphatnak választ. Köszöntöm Önöket!

0: Kodály Zoltán nem csak a zenei nevelés iránt volt elkötelezett. Különböző kulturális fórumokon aktívan vett részt a nyelvi és nyelvhasználati jelenségek felfedezésében és elemzésében. Mint zeneszerző, énekelt kompozícióiban a szó erejét, a nyelv hangzását, zeneiségét, ritmikáját rendkívül fontosnak tartotta. A magyar beszéd szépségére, kiejtésének tisztaságára nem csupán kórusvezetőket és énekeseket figyelmeztetett. Az egész pedagógus társadalmat arra sarkalta, hogy, ahogy ő fogalmazott, vessünk gátat kiejtésünk romlásának. 1939-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ő felhívására rendeztek először kiejtési versenyt. Ezt a kezdeményezést újította meg később Pécsi Blanka, aki amellett, hogy a színművészeket, valamint a rádióban, televízióban megszólaló bemondókat, műsorvezetőket a szép magyar beszédre ösztönözte, ugyanarra buzdította a magyar tanuló ifjúságot is. 1965-ben hirdették meg első ízben a szép magyar beszéd versenyét középiskolásoknak, a pedagógus jelöltek pedig először 1973-ban Pécset vehettek részt a Kazinci versenyen. De folytassa a történetet dr. Nemesi Attila László nyelvész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának dékán helyettese, aki szervezőként és zsűritagként is részt vett az Esztergomban május 8-án megrendezett országos versenyen. Még akkor kértem beszélgetésre, amikor gyülekeztek a versenyzők.
1: 1973-ban, amikor elindult ez a verseny, még különböző helyszíneken rendezték meg, más-más felsőoktatási intézményben, minden évben, általában 30-40 versenyző részvételével.
0: És akkor még csak a pedagógus jelöltek vettek ezen részt, ugye?
1: Valóban, azóta azért ez a lehetőség kinyílt a joghallgatók és a teológus hallgatók számára is. Ez is az oka annak, hogy idén 51 versenyzőt köszönhetünk majd, 51 versenyzőt fogunk meghallgatni. Önmagában ez a két szám, hogy 54. alkalommal és 51 versenyző nagyon sokat elmond ennek a versenynek a helyéről. Mondhatjuk, hogy nem csak a felsőoktatásban, hanem a magyar kultúra egészében.
0: És nem is csak magyarországi egyetemek, főiskolák hallgatói vesznek részt ezen a megmérettetésen.
1: Valóban sokan messziről jönnek és szépen felkészülnek, Kárpátaljáról, a Vajdaságból, Erdélyből is érkeznek versenyzőink. Ez mindig színesíti a mezőnyt és nyelvjárási színeket is belevisz a versenybe, ami a szép magyar beszédnek ugyanúgy része, mint a standard vagy standard magyar kiejtés. Ez a jelentkezői létszám pontosan mutatja, hogy tanárok generációi tartják fontosnak, írják be előre a naptárukba ezeket a dátumokat, megrendezik a helyi versenyeket minden felsőoktatási intézményben. Esemény az, amikor az ottani jelöltek megmérkőznek egymással, és kiválasztják azt az egy versenyzőt. Sokszor ez nagyon nehéz feladat, hiszen nem csak itt az országos döntőn nehéz kiválasztani, hogy a sok kiváló előadó közül ki a legjobb, hanem már a helyi versenyeken is nehéz kérdés az, hogy ki a jól felkészült és szavaló verseny háttérrel, vagy más anyanyelvi versenyeken való rutinnal rendelkező jelentkezők közül ki az, aki képviselheti a saját intézményét. Ez rang.
0: Persze az a rutin, ami mondjuk egy versmondó versenyen fontos, és ami ott kívánatos, az messzire van a szép magyar beszéd versenyétől, mert tudom, hogy mindig ügyelnek arra a tanárok, hogy nehogy színészi alakítás kerüljön az átélt beszéd mellé.
1: Igen, más a műfaj, és ehhez más előadói készségek és tulajdonságok szükségeltetnek. Valóban a színpadiasság ez esetben nem kívánatos. Hát Kazinci a színt, a csínt, a tüzet keresi a versben, mi is keressük a színt, a csínt, a tüzet, de a prózában és ennek az értő közvetítésében, és írói érdem az is, hogy kiknek a szövegei kerülnek be a versenybe, hiszen az első forduló a jelentkezők szabad választását mutatja, és azért színes, mert nagyon sok gondolatgazdag szöveget hallgathatunk meg kiváló magyar prózaíróktól, esszéistáktól, míg a második fordulóban ugyanazt a szöveget kell mindenkinek előadni, és azt gondolhatná talán egy kívülálló, hogy 51-szer végighallgatni a zsűrinek ugyanazt a szöveget, hát ez valóban emberpróba, és hogyan lehet különbséget tenni. nagyon könnyen. Tehát nagyon érdekes tapasztalat az, hogy a második fordulóban, amikor ugyanazt a szöveget kell felolvasni, nincs két egyforma előadás, és sokszor jobban kijönnek az értelmezésbeli előadói különbségek, mint otthon begyakorolt, felkészülten előadott szöveg esetében.
0: Többször volt, hogy ön is indított hallgatót.
1: Valóban, és voltam olyan szerencsés, hogy kiváló hallgatóink közül kikerültek, díjazottak, volt első helyezett hallgatóm is. Az elmúlt években viszont már, mint zsűritag, igyekszem megtartani az ilyenkor elvárható korrekt távolságtartás. Zsűritagként saját versenyzőt nem indítok. 2015 óta rendezzük mi ezt a versenyt, és a kezdetektől kedves tisztem az, hogy a versenyt megnyissam a rendező intézmény képviseletében és a Pázmány Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának magyar nyelvészeti tanszékét vezetve, tehát mindenképpen szívügyemként gondozva ezt a versenyt részt vehetek a bírálatban. Heten vagyunk a zsűriben, ez nagyon fontos, hogy minél több tagú legyen a zsűri, hiszen az esetleges szubjektív értékelési elemek így kioltják egymást, és a végén valóban elmondhatjuk azt, hogy aki első három helyezett lesz, aki Kazinczy éremben részesül, az mindannyiunk véleménye alapján méltó erre.
0: Nemesi Attila László nyelvészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékán helyettesét, az esztergomi Kazinczy verseny egyik szervezőjét hallották.

0: Maros Anna honnan érkezett az esztergomi Szép Magyar Beszéd versenyre?
1: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről érkeztem. Angol kultúra és nyelvtanára, illetve magyar tanárnak tanulok.
0: Gyakorta szerepel hasonló megmérettetésen?
1: Ez volt az első alkalom, hogy a Kazinci versenyen kipróbálhattam magamat, és nagyon nagy élmény volt számomra.
0: Milyen szöveggel jött?
1: Maka Idának a Mit jelent nekem ez a nyelv című írását hoztam magammal, aminek az értelmezése egy nagyon szép feladat volt. Pontosan azt fogalmazta meg a szerző, ami úgy mélyen a lelkemben volt arról, hogy mit is gondolok a nyelvünkről.
0: Mit gondol a nyelvről?
1: Alapvetően nagyon szervesen összekapcsolódik azzal, ahogy gondolkodom, ahogy a világot látom, és azáltal, hogy magyarnak születtem, és magyarul tanultam meg elsősorban, ez az, ahogyan érzékelni tudom mindazt, ami körülvesz engem a külvilágban, és ami a lelkemben is történik.
0: Néhány szót a szerepléséről is mondjon.
1: Amikor az elején elgondolkodtam azon, hogy mi is fog rám várni, akkor próbáltam ezt az egészet arról az oldalról megközelíteni, hogy ez most egy tapasztalatszerzés lesz számomra, és hiába versenykörülmények határolják be ezt a versenyt, mégis azt éreztem, hogy most ez egy olyan lépés, amit hogyha megteszek, akkor azzal gazdagodni fogok, és ezt abszolút sikerült megtapasztalnom, és rendkívül jó volt látni ennyire sok színvonalas felolvasást, és találkozni rengeteg különbözőféle emberrel. Úgyhogy ez hatalmas élmény volt számomra. Ezen kívül a kötelező szöveggel, amikor találkoztam, akkor először egy kicsit talán döbbenet is lett túl rá rajtam, de sikerült megbarátkoznom mind a szöveggel, mind pedig a mögötte lévő jelentéssel is.
0: De a döbbenet az miből fakadt? Nehéz volt?
1: Nagyon sokszor, nagyon körülményesen voltak megfogalmazva a mondatok, és így sokat gondolkodtam azon, hogy mire gondolok, miközben olvasok, és hogyan interpretálom ezt magamban.
0: Kihez van szerencsém?
2: Tóth Lőrinc Ágoston vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának kommunikáció és médiatudomány szakos első éves hallgatója.
0: Feltételezem, hogy nem ez az első Kazinci versenye. Úgy tűnt a szövegértelmezéséből, a megszólalásából, hogy ilyen versenyen szerepelt máskor is.
2: Valóban, általános iskolában is szerepeltem már, mint megyei, mind országos viszonylatban, illetve utoljára 9-ben gimnazista koromban próbálkoztam meg, akkor ugye 2022-ben az országos döntőbe jutottam, úgyhogy a megyei fordulóban első helyezést értem el, és az országos fordulót ugye Győrben rendezték meg, ahol az Anyanyelvápolók Szövetségének díját nyertem el. Kazinci érmet azt általános iskolában már szereztem, bronz fokozatot.
0: Milyen szöveget hozott most az esztergomi versenyre?
2: Benedekelek unokámnak ezt a szöveget hoztam el magammal. Hogy miért pont ezt a szöveget választottam? Egyrészt én azt gondolom, hogy különösen az elmúlt időszakban a tartalma aktuálissá vált, amikor a szeretet hatalmára kell felhívni a figyelmet, a hatalom szeretete helyett, amikor egy kicsit le kell csendesedni.
0: Hogy tetszett a kötelező szöveg, amit itt vehetett kézbe, és 20 perce volt felkészülni?
2: Én sokkal rosszabbra számítottam, de lehet, hogy amiatt, hogy bennem van az az alapelv, hogy reméld a legjobbat, készülj a legrosszabbra. Tőlem ugye nem állt már távol a Kazinci Szép Magyar Beszéd verseny és ezeknek a keretei, azonban mégis benne van az emberben mindig egy egészséges izgalom, hogy milyen szöveget fog majd kapni, és ugye időkeret áll rendelkezésre, még erre fel tud készülni. Még például mondjuk egy szabadon választott szöveget azért hetekig tud gyakorolni, és azért nyilvánvalóan talán ebben a második fordulóban itt körvonalazódik ki még inkább az, hogy ki az, aki valóban megértette, hogy mi annak a lényege, amit például Vaha Imre is említett már a Szövegtolmácsolás hibáiról című művében, hogy nem csak szépen kell a papírra leírt gondolatokat átadni, hanem okosan úgy, hogy azok ne csak a hallgató füléhez, hanem az elméhez és a szívéhez is eljussanak. És szerintem ez kell, hogy legyen az ars poetikája, ha szabad így fogalmaznom, mindenkinek, aki arra vállalkozik, hogy ezen a versenyen megméretteti magát és egy szöveget megpróbál hülyen átadni, természetesen betartva a Szép Magyar Beszéd versenynek az írott és íratlan szabályait is, de leginkább saját magát hozni ezekben a szövegekben.

0: Bona Judit professzorasszony a zsűri elnökeként átadta a Kazinczy érmeket, de akkor most arra kérem, hogy vonjunk mérleget, hogyan sikerült az idei verseny, hogyan szerepeltek a hallgatók?
1: Az idei verseny a korábbi évekhez képest is kiemelkedő verseny volt, azt gondolom. Nagyon tehetséges hallgatók szoktak minden évben ezen a Kazinczy döntőn részt venni, de az idén különösen azok voltak. Nagyon örült a zsűri, hogy idén még enyhébb beszédhibákkal sem találkoztunk, tehát nagyon szépen artikuláltak a hallgatók, nagyon szépen olvastak, és nagyon jó szövegeket választottak.
0: Mi mindenre figyeltek? Mik a kritériumok?
1: Az egyik legfontosabb szempont az artikuláció tisztasága. Értelemszerűen Kazinczy érmet olyanoknak adunk, akiknek nincsen valami artikulációs zavaruk, vagy beszédhibájuk. A másik nagyon fontos szempont, hogy értő-értető legyen a felolvasás. A felolvasó értelmezni tudja a szöveget, és át is tudja adni azt, hogy miről szól az a szöveg, hogy a hallgatóság számára is élvezhető legyen. Nagyon jól választottak a hallgatók szövegeket. Elő szokott fordulni a versenyen, amikor valami olyan nehéz szöveget választanak, amit nehéz felolvasniuk. Most is volt olyan, ami nem volt könnyű az olvasás szempontjából, de tartalmilag tényleg elvarázsolták a hallgatóságot, és ennek külön örültünk.
0: A kötelező szöveg Pilinszky János csodaszép eszéje volt, amelyet nem volt könnyű megoldani.
1: Igen, minden évben úgy választjuk ki a kötelező szöveget, hogy ne legyen túl könnyű, mert akkor nem tudnánk rangsort felállítani a verseny között. Tehát figyelünk arra, hogy nyilván értelmezhető legyen 20 perc alatt is a szöveg, de azért valóban olyan mondatok legyenek benne, olyan beékelések, vagy akár kérdések, vagy akár olyan tartalma legyen a szövegnek, amit idézőjelben kell olvasni, amiből kiderül az, hogy ki az, aki tényleg jó felolvasó és megérdemli ezt a Kazinczy érmet. Ugye minden egyetemről megvan szabva, hogy hány fő jöhet ez az adott egyetemeknek a nagyságától, mert olyan értelme nagyságát, hogy hallgatói létszámától is függ, és akik egy adott évben nyernek Kazinczy érmet, azokból az intézményekből plusz egy fő is jöhet, ezért vagyunk ilyen sokan, de mi nagyon örülünk ennek, hogy ilyen sok hallgató még mindig fontosnak tartja a szép magyar beszédet.
0: Professzorasszony nyelvkutatóként mit gondol a ma embere, hogyan beszél, egyáltalán akar-e szépen beszélni, és tud-e?
1: Én szerintem ez nagyon változó. Azt nagyon fontosnak tartom a kommunikációban, hogy úgy beszéljünk, hogy a másik megértse. Tehát a nyelv változik, nyilvánvalóan változik valamelyest a kiejtés is, változik a habitusunk, nagyon sokfélék vagyunk. Azt mindig fület gyönyörkedtető, hogyha valaki különösen szépen artikulál, különösen szépen beszél, de nyilván egy átlagos beszélő nem fog feltétlenül Kazinczy érmet nyerni. Ugyanakkor arra mindig törekedni kell, hogy megértsük egymást, hogy a hallgató számára könnyen érthető legyen az, amit mondunk.

0: Tóth Erzsébet, kiviszi át. Részletek. Amikor két évtizede önfeledten belekezdtem valamelyik Nagy László versbe, vagy ha tanácstalanul mormolni kezdtem, kiviszi át fogában tartva, könnyen megkaptam. Nyugodj le, senki. Senki nem viszi át. Sokszor így folytatták. Kiviszi le? Ez itt a kérdés. Mármint a szemetet. Mert szemét az volt bőven már akkor is. De szerelem, hűség, tisztaság, gyémánt keménységű tisztesség. Ugyan. Amikor Nagy László földi vonulása véget ért, hamar fölzúgott a kételkedő kórusa. Nem korszerű, a vers ma nem így szól. A léha korszellem megzörgette bádok harangjait az időtlenül ragyogó fölött. Hiszen mit mutat föl, mit tart fényben Nagy László? Mi az, amit szelíd kérlelhetetlenséggel feladatul állít elénk? Tisztának a tisztát őrizzük meg, oltalmazzuk az időben. Ámen.
1: És aki ezt a gyönyörű részletet felolvasta Tóth Erzsébet írásából, Vajda Noa Pálma, a 2026. évi esztergomi Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny abszolút győztese, és találkozott, beszéltünk meg itt a tanárnővel, akit csak Békési tanárnőként emlegetnek a hallgatói, dr. Békésiné dr. Fejes Katalin, aki büszke nyilvánvalóan, hiszen Noa mellett Szalai Patrícia is érmes lett ezen a versenyen. Hogyan készíti fel a tanár jól a hallgatót?
2: Jól fölkészíteni úgy lehet, ha eleve a hallgatóban megvan az a képesség. Egyrészt az artikulációs bázisa jól működik, érzi a szöveget, jó a hangszíne, megfelelő hangerővel tud beszélni, és talán, amit végül mondok, de nagyon fontos, hogy legyen benne empátia a szöveg tartalma iránt.
1: Tehát fontos az, hogy illeszkedjék az ő személyiségéhez?
2: Hogyne, hogyne. Ha nincs megfelelő harmóniában az ő adottsága azzal a szöveggel, amit be akar mutatni, meg lehet tanítani, el lehet érni, hogy szabatosan, jól olvassa föl, de hiányozni fog a személyiség mögüle. És ennek megfelelően választottam például éppen Vajda Noa Pálma számára, Tóth Erzsébetnek ezt a régen írt szövegét, de azt hiszem, hogy emberi szempontból ma is hihetetlenül aktuális. Ráadásul olyan szövegtagolási megoldások vannak benne, meg olyan belső szövegjelölések a dallamív alakításra, a szólamoknak a megszólaltatására szerkezetileg is, és központozásilag is, hogy alkalma van a fölolvasónak megmutatni, hogy mit tud a szöveggel kezdeni. Ebben a szövegben is, éppen itt a záró részben van egy nagyon szép mondat, tisztának a tisztát őrizzük meg, oltalmazzuk az időben, ámen. És első olvasásra a hallgató is jól érezte, hogy van a magyar mondatszerkezetnek egy olyan szabálya, hogy egy fordított szórendű igei állítmány előtt tipikusan fókuszpozíció, azaz főhangsúlyos helyzet van. Ezért kapásból úgy olvasta föl, hogy tisztának a tisztát őrizzük meg, óvjuk az időben, stb. De ha az ember belegondol a tartalomba, akkor a piszkosat nem lehet tisztának megőrizni, tehát itt valóban csak témáról van szó, hogy tisztának a tisztát őrizzük meg, ne hagyjuk, hogy idézőjelben elpiszkolódjon az, ami tiszta, és itt arról van szó, hogy azért van fordított szórendű igei állítmányunk, mert egyben fölszólítás van, tehát fölszólító módban van, eleve fordított szórendű lenne, tehát jól kell a tartalomra összpontosítani ahhoz, hogy jó elemet emeljünk ki hangsúlyozásban is.
1: És Patriciához milyen szöveg illet leginkább?
2: Mint leendő tanárhoz, mert ő itt tanárszakos az egyetemünkön, Szabó Magdától választottam az Egy kutya meg egy bika című szép kis esszéjét, amely két fő részből áll, és mi a bikáról szóló részletet választottuk, amely így indul, hogy mindig tanár akartam lenni, az is lettem. És nagyon szépen írja meg, hogy egy kisgyerek a maga szempontja szerint tud nézni egy történetet, egy képet, és el kell fogadnunk, hogy az ő kis lelkével mit választ. Ez egy dolgozatírási téma, a Toldi Bikáról szóló részlete, és nagyon emberien mutatja be a tanárt, hogy hogyan gondolkodik a kis tanítványának a dolgozatáról, amikor javítja. És nagyon illet Patriciának, és Szabó Magdát is nagyon szeretem. Érdemes a Merci Monsieur kötetét elolvasgatni, sokat tanulhat belőle az ember.
1: Akkor, amikor a szabadon választott szöveget viszi egy ilyen versenyre a hallgató, akkor a felkészítés az nagyon sokat számít, hiszen ez egy szakmai műhely, amiben a két bölcsész hallgatónak része volt, de amikor a kötelező szöveget kell értelmezni, az azért feladhatja a leckét. És most Szalai Patriciát, a másik Kazinczy érmest kérdezem, hogy mi is volt ez a kötelező szöveg, és mi volt a nehézsége, hogyan kezdett neki?
3: A kötelező olvasmány Pilinszky Jánostól Simon Péter volt, és úgy kezdtem neki, ahogy a tanárnő azt nekünk felvezette itt a gyakorlás alatt, hogy mindig a szöveget egészében először nézzük át, aztán szavanként, és aztán próbáljuk meg megtalálni az íveket, illetve az artikulációra nagyon kell figyelni, hogy érthető legyen, amikor azt felolvassuk. És
1: meg nyilván a szövegértés, hát az a legfontosabb, mert hogyha nem érthető a mi számunkra, akkor hogyan tudnánk másnak tolmácsolni?
3: Igen, egyértelműen ez egy minimális nehézség tud lenni, amikor egy új szöveget kapunk, hiszen szerintem mondhatom, hogy egyikünk sem olvasta még előzőleg ezt a művet, és úgy, hogy egy könyvtárba vagyunk téve egy helyre, ott egymagunk, de igazából mégiscsak csömbben kellene lenni, hogy a többieket sem zavarjuk a másik sarokból, akkor nem olyan egyszerű elgyakorolni, mert valamilyen szinten halkan kell, de mégis az artikulációt át kell gyakorolni, érteni kell a szöveget, de úgy kell elgyakorolni, hogy aztán az embereknek át tudjuk adni.
1: Noah, amikor a kötelező szöveget a kezébe kapta, akkor vajon segítségül vette a ceruzát, és jelölgetette, hogy főhangsúly, mellékhangsúly, tartok szünetet, avagy sem?
4: Persze, szerintem nagyon sokat segít az, hogyha látjuk magunk előtt, és vizualizáljuk azt, hogy mit, hogyan szeretnénk felolvasni. Én különösképp nem firkáltam tele a lapomat, ahol nem volt egyértelmű, hogy mi is a hangsúlyosabb, ott bejelölgettem, hogy jó, ez lesz a hangsúlyos, hol kell levinnem a hanglejtést, vagy hol kell fölvinnem. Szóval voltak, amiket bejelöltem, de nem túlzottan. Nem szeretek ráfeszülni, mert akkor nem lesz jó. Ráérzek 20 perc után, remélhetőleg.
1: De egyébként ez egyáltalán nem volt könnyű szöveg, tehát voltak közbeiktatott gondolatok, nem is egyszer, sőt több is egymás után.
3: Én pont az ellentétje vagyok Noának, én telefirkálom a papírt, nagyon szeretek jegyzetelni, én azt is bejelölöm, hogy mikor szükséges felnézni a közönség felé, ezt egy pici szemecskével szoktam jelölni, és színeket is használok, nekem ez, ami működni szokott, és a kötelezőnél is ezt használtam, hogy belefirkáltam, belerajzoltam, bekarikáztam, amit úgy éreztem, hogy hangsúlyosabb kellene, hogy legyen, nekem például ez működik.
1: Ismét tanárnőt szólítom meg, hány Kazinczy érmes hallgatója is van?
2: 48. És 48 éve vagyok az egyetemen, 46 év óta készítek föl hallgatókat, és a legnagyobb ajándék, amikor visszajönnek a versenyről, és látom az arcukon az örömöt, hogy érdemes volt végig csinálni a fölkészítő munkát, és hogy beért az eredménye. Ennél nagyobb örömöt szerintem egy tanár nem is kívánhat magának.
1: A Kazinczy versenyre készülőket a Szegedi Tudományegyetemen oktató dr. Békéséné dr. Fejes Katalin egyetemi magántanár látta el hasznos tanácsokkal.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a felsőoktatási intézmények szép magyar beszéd versenyének esztergomi döntőjéről adtunk hírt. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a felfedező mai szerkesztője, Beslin Anita.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez. Az ukrán elnök levélben panaszkodott Donald Trumpnak, hogy nincs elegendő légvédelmi fegyvere Ukrajnának, különösen nagy a hiány a rakéta elhárító rendszerekből. Volodymyr Zelenszkij aggodalmának adott hangot a fegyverbeszerzési programmal kapcsolatos nehézségek miatt. Egyre több ország tiltakozik amiatt, hogy Moszkva felszólította a külföldi diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet, mielőtt újabb csapások érik az ukrán fővárost. Legutóbb Franciaország és Románia is bekérette az orosz nagykövetet a fenyegetések miatt. Korábban Németország és Norvégia is berendelt orosz diplomatákat. Oroszország napok óta a támadások fokozását ígéri, az Norvégia is berendelt orosz diplomatákat. Oroszország napok óta a támadások fokozását ígéri, azután, hogy egy Luhanszk megyei kollégiumot

0: sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekordmeleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére, és arra figyelmeztetnek, hogy a hőség életveszélyes lehet. A mérsékelt klímához szokott Szigetország egyáltalán nincs felkészülve a forróságra. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőség egész héten kitart Európában. Híreink végén egy sporthír. A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát. A harmadik számú kupasorozat lipcsei döntőjében az angol csapat 1-0-ra verte a spanyol Rayo Vallecanót. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. A szél néhol megerősödik. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 3 óra múlt 3 perccel.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nap kérdése.
2: 2022. február 24-én indult meg az orosz invázió Ukrajna ellen. Az elmúlt lassan 4,5 év alatt az Európai Unióban most először látszik tényleges politikai akarat arra, hogy Ukrajna anyagi és fegyveres támogatásának biztosítása mellett Brüsszel önálló szereplőként üljön tárgyalóasztalhoz a rendezési folyamatban is. Ugyanis Brüsszel attól tart, hogy Washington és Moszkva Európa feje fölött köthet megállapodást Ukrajnáról. Arra a kérdésre, hogy ki lehet az az európai külön megbízott, aki közvetlen tárgyalási csatornát tarthatna fenn Vlagyimir Putyinnal, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok!
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. A legfontosabb kérdés ebben a témában. Amitől most Brüsszel aggódik, azt szinte a háború kitörése óta halljuk ezt a folyamatot, vagy hallottuk ezt a folyamatot Orbán Viktor, hát most leköszönő magyar kormányfőtől. Miért kellett az Európai Uniónak 4 évet várni arra, hogy eljusson ugyanerre a felismerésre?
3: Itt azért én több időszakra osztanám ezt. Ugye itt alapvetően a háborúnak a folyása, a háborús események befolyásolták ezt. A háborúnak a legelején azért volt egy időszak, amikor még nem a mostani háborús helyzet alakult ki. Rögtön a leges legelején világossá vált, hogy az oroszok nem tudják elérni az eredetileg kitűzött stratégiai céljukat, tehát az, hogy úgy lerohanják Ukrajnát, hogy nagyon rövid idő alatt egy hatalmi váltást tudjanak létrehozni, be tudják ültetni a saját bábkormányukat, és onnantól kezdve egy, ha úgy tetszik, vazallus Ukrajnával legyen dolguk. Ez ugye nagyon hamar kiderült, hogy ez nem ment. Megszálltak bizonyos területeket, eleinte offenzívában voltak az oroszok, és aztán tulajdonképpen tavasszal és nyáron az ukránok vissza tudtak foglalni viszonylag nagy területeket. És ekkor még én megértem, hogy élt az a remény, hogy ezt a lendületet, ezt ki lehet használni, és esetleg a maradék területekről is ki lehet szorítani az oroszokat. Tehát ebben az időszakban én megértem, hogy nem akartak tárgyalni az oroszokkal. De aztán eljött 2023-nak a tavasza, nyara, amikor egy ugye, hosszan beharangozott nagy ukrán ellen offenzíva volt a napirenden, amiből aztán nem lett semmi. És onnantól kezdve világossá vált, hogy ez egy állóháború. Na, ez az a pillanat, amikortól kezdve mindenkinek fel kellett volna ismerni, hogy ennek a háborúnak nincsen megoldása a fronton. És ez a háború, ez elhúzódhat hosszú ideig, de a frontok gyakorlatilag alig fognak elmozdulni, viszont időközben a fronton nagyon sok ember fog meghalni, egyébként most már ugye a hátországokban is halnak meg emberek, és eközben

0: a világra, a világ gazdaságára, és azon belül is elsősorban Európa gazdaságára nagyon negatív hatással lesz ez a folyamatosan fennmaradó háború.
1: Hogyha már ezt a 4,5 évet több időszakra bontotta, vagy hogy máshonnan kell szemlélni, akkor azért nézzük meg azt is, hogy a háború kitörésekor Amerikában még a Biden adminisztráció volt kormányon. És eljött az a pillanat, és akkor megnézhetjük, majdnem egybeesik azzal a pillanattal, amikor fölismerhette volna azt Európa, hogy más irányba kell fordulni, jött a Trump kormányzat. És hogyha megnézzük a két adminisztrációnak a hozzáállását, bár mondhatjuk azt, hogy Trump azt ígért, hogy nagyon gyorsan le fogja zárni ezt a konfliktust, ami a mai napig nem jött el, de kommunikációs szinten már akkor az Amerikai Egyesült Államok elnöke arra törekedett, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek le a felek, és ott oldják meg ezt a problémát. Mert ehhez a tárgyalóasztalhoz abban a pillanatban, vagy abban az adott helyzetben miért nem próbált Európa odaülni? Mert azt látjuk, hogy futott azok után, akiket tárgyalásra hívott Donald Trump, de nem volt egy kivívott helye ennél a bizonyos tárgyalóasztalnál.
0: Ja, az teljesen világos, hogy a két amerikai adminisztrációnak az orosz-ukrán háborúhoz való hozzáállása a szöges ellentétben áll egymással. Ja, a Trump adminisztráció szerint ez Amerika érdekei, geostratégiai érdekei szempontjából ez nem csak, hogy egy nem fontos háború, hanem egy kifejezetten káros háború, és ezért akarja megállítani. A korábbi Biden adminisztráció abból indult ki, hogy Ukrajnának van igaza, hiszen ő a megtámadott fél, és ezért addig kell támogatni Ukrajnát, amíg csak kell. Hát ugye ez, én ezt nem nevezném stratégiának, mert nincsen elképzelés a végén. Tehát mondom, addig még lehet, hogy van valami elképzelés, amíg tényleg reálisan fönnállt, hogy meg lehet verni az oroszokat. De abban a pillanatban, hogy világossá vált, hogy nem lehet megverni az oroszokat, jelentősen nem lehet a háború végkimenetelén módosítani, akkor föl kellett volna ismerni, hogy a legjobb, hogyha véget vetünk ennek a vérontásnak. Amerikai részről ezt felismerték, európai részről beleragadtak ebbe. Van akit az ideológia vezérel egyébként, és van olyan európai, akit pedig egész egyszerűen az a hideg számítás vezérel, hogy amíg az ukránok lekötik Oroszországot, addig Oroszország nem tud ellenük készülni, nem tud jelentős fenyegetést jelenteni. Ugye ebben a kategóriában vannak alapvetően a balti államok és mondjuk a lengyelek, meg még egy-ketten. De azért, hogyha ebbe belegondolunk, ez gyakorlatilag a saját biztonságukat ukrán vér árán vásárolják meg. Persze bedobják a saját pénzüket is, ez igaz, de a vért azt az ukránok áldozzák. Az amerikaiaknak meg van egy stratégiai elképzelésük, mégpedig az, hogy ez a háború nekik a világon semmit nem hoz, az igazi kihívó nem Oroszország az Egyesült Államok számára, hanem Kína. És mindent a kínai kihívásnak a szemüvegén keresztül néznek. Most amíg ez a háború tart, addig ugye mi történik geostratégiai szempontból? Egyfelől a NATO, az európaiak, az amerikaiak bizonyos eszközei le vannak kötve egy számukra nem lényeges háborúban. Másfelől az oroszok azok teljes egészében függővé váltak a kínaiaktól, tehát gyakorlatilag amerikai szempontból nem is Kínával kell csak megküzdeniük, hanem a kínai-orosz párossal, ami hát azért hatalmas különbség. Tehát amerikai szempontból az az érdek, hogy Kína és Oroszországot amennyire csak lehet, elrángassák egymástól, hogy ez a három pólus, ez külön pólus legyen, Egyesült Államok, Oroszország, Kína, és a kínai-orosz viszonyban is azért oda kelljen egymásra figyelniük. Tehát ne egy tisztán egy oldalon legyenek. Tehát itt van egy ilyen elképzelés. Európai részről nem látom az elképzelést.
1: És ez nagyon fontos, mert mielőtt rátérnénk arra, hogy ki lehet az a személy, ugye azt most már tudjuk, hogy eljutott az Európai Unió is arra a szintre, hogy muszáj lesz, nem lehet megkerülni Putyint ahhoz, hogy ez a háború véget érjen, muszáj lesz leülni a tárgyalóasztalhoz. És talán itt fontos lehet az, vagy most mindenki azt találgatja, hogy ki lehet az a személy, aki képes lesz, de talán ettől tényleg sokkal fontosabb az, amit ön mondott, hogy mi az Európai Uniónak a stratégiája az orosz-ukrán háború kapcsán. Mert ezt kell majd képviselni annak is, aki oda fog ülni Putyinnal szembe, vagy leül a tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal, ukránokkal és az oroszokkal. De mi ez a stratégia? Na, erről mit tudunk?
0: Abszolút így van. Tehát ha egyszer valakivel leülünk tárgyalni, persze fontos kérdés, hogy ki is fog abban a tárgyalószékben ülni. Ez egy kétségtelenül fontos kérdés. De ennél sokkal fontosabb, hogy milyen álláspontot akar képviselni. És ebben a pillanatban nem látom, hogy Európában megegyezés lenne arról, hogy milyen álláspontot akarnak képviselni. Ezzel szemben gyakorlatilag egy pótcselekvés folyik, arról vitatkoznak, hogy ki is legyen az. Tehát egy sokkal kevésbé lényeges kérdésről vitatkoznak. Egyébként pedig ugye, nyilván nyomás alatt van az Európai Unió, hiszen bár az amerikai a közvetítő szerepe az most az iráni háborús idejére felfüggesztődött, de az iráni háborút előbb-utóbb le fogják zárni, így vagy úgy, vagy legalábbis ezt a fejezetet le fogják zárni, és újra az ukrán háborúra fognak koncentrálni. Ezt egyébként Ukrajnában is érzik, Oroszországban is érzik. Mind a kettő vezetője tett olyan nyilatkozatot, amelyik arról szólt, hogy tulajdonképpen közelebb van a háború lezárása, mint gondolnánk. Ugye hát ez, nyilván abból vonták le ezt a következtetést, hogy a háborúban a frontok sem erre sem mennek előre, és mind a két fél súlyos veszteségeket szenved közben. És akkor fölmerül a kérdés, akkor meg miért folytassuk, hogyha egyébként nincs remény arra, hogy így vagy úgy akár melyik irányba el lehessen mozdulni.
1: Azt is nagyon jól láttuk, amikor Trump tárgyalóasztalhoz ültette Vlagyimir Putyint, hogy nem csak Ukrajna volt a téma, hanem ahogy ön is fogalmazott, valahogy Oroszországot leválasztani Kínáról. Tehát ők gazdasági megállapodásokról is beszéltek, hiszen azt is látjuk, hogy Amerikában is nagyon hosszú idő után történt meg az először, hogy az orosz elnökkel leüljenek tárgyalni. Zelenszky ebben a béketárgyalási folyamatban mennyire maradt egyedül? Mennyire láttuk azt Donald Trumpon, hogy nyomást akar gyakorolni Oroszországra, vagy nyomást akar gyakorolni Ukrajnára? Kérdezem ezt azért, mert felvetül az a kérdés, hogyha az Európai Unió részéről is a tárgyalóasztalhoz leül valaki, a stratégiát még nem tudjuk, hogy milyen álláspontot fog képviselni, de az a tárgyaló partnerek közül kinek lesz jó? Jó lesz Zelenszkijnek?
0: Ugye stratégiai szempontból, hogyha nézzük a dolgot, az teljesen világos, hogy az Egyesült Államok szempontjából Oroszország fontosabb, mint Ukrajna. Még akkor is, hogyha egyébként mindenki elismeri, hogy Ukrajna a megtámadott fél, és Oroszország az agresszor. E fölött nem lehet elsiklani, tehát ennek nyilvánvalóan a tárgyalások végkimenetele szempontjából jelentősége van. De annak még nagyobb jelentősége van, hogy melyik ország képvisel nagyobb súlyt a világban. Ezt egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Jelen pillanatban ugye az Egyesült Államoknak megvan arra a lehetősége, hogy úgy pozitív, mint negatív ösztönzőkkel ösztönözze mind a két felet arra, hogy beleegyezzen egy béke megállapodásba. Ugye a negatív ösztönzők alatt fenyegetéseket értünk, a pozitív ösztönzők alatt pedig olyan lehetőségeket, amik a későbbi együttműködés során mindkét fél számára hasznosak lehetnek, például üzleti lehetőségeket. Egyébként eltér eltérően a, hogy is mondjam, csak a közhittől, vagy amit a, az amerikai demokrata beállítottságú média próbál sugalni, hogy Trump magára hagyta Ukrajnát, és tulajdonképpen folyamatosan csak lenyomja Zelenszkij elnököt, ez nem igaz. Az amerikaiak nem hagyták magukra az ukránokat, az amerikaiak folyamatosan a legfontosabb támogatás, amit tudnak nyújtani, az a harctéri információs hírszerzési támogatás, folyamatosan támogatják, Ukrajna enélkül a támogatás nélkül már rég összeomlott volna. És még fegyverekkel is támogatják. De azt nem várhatja el Zelenszkij elnök az Egyesült Államoktól, hogy az Egyesült Államok a saját stratégiai érdekével szemben álljon az ukrán érdekek mellé. Miközben pontosan ugyanezt várja el Európától, és Európa meg is teszi ezt neki. Azért, mert Európának nincsen stratégiai elképzelése.
1: És akkor stratégiai elképzelése nincs, de olyan embere az Európai Uniónak, aki a tárgyaló asztalhoz ülhetne, van, hiszen van az EU-nak egy külügyi főképviselője. Azt gondolnánk, hogy ez a titulus feljogosítja a viselőjét arra, és gondoljunk most itt Kaja Kallasra, hogy leüljön és érdemben tárgyaljon ezekben az ügyekben. Na most azt is tudjuk, hogy Kaja Kallas neve az egyetlen, ami mintha vörös vonal lenne, vagyis azok közé tartozik, aki Putyin számára a vörös vonal. Hát miért?
0: Így van, hát ugye az Európai Unió saját felépítése alapján ezt a pozíciót azért hozták létre, hogy durván szólva ő legyen az Európai Unió külügyminisztere. Csak hogy Kaja Kallasnak a korábbi tevékenysége és a folyamatos nyilatkozatai azok olyan mértékben tették alkalmatlanná arra, hogy külügyminiszterként funkcionál. Azért egy külügyminiszternek vigyáznia kell arra, hogy minimum mindenki szóba álljon vele. Ugye a külügyminiszter az a szájából él elnézést a kifejezésért, abból él, hogy mindenkivel tud beszélni, hogy szóba áll vele mindenki. Hát ő a hosszú évek nyilatkozat sorai után elérte azt, hogy az oroszok egyszerűen nem állnak vele szóba. Ráadásul ugye a saját bizottságán belül a főnök asszonya se nagyon áll vele szóba, hanem ő is a háttérbe szorította. Ugye ezek után akkor tulajdonképpen nem kizárt, hogy maga a bizottsági elnökasszony von der Leyen lesz az, aki tárgyal, csak ez meg ugye más problémákat hoz elő. Az se kizárt, hogy egy ilyen tandem lesz, ahol von der Leyen az egyik, és António Costa a tanács elnöke a másik. Fura megoldás lenne egyébként, de Európában láttunk már ilyet korábban is. És aztán emelkedtek, ugye, vagy előkerültek a rendszeren kívül álló olyan volt politikusok, vagy volt vezető politikusok, most már leginkább a nyugdíjukat töltő politikusok, akik valamilyen értelemben vagy elfogadható viszonyban voltak Oroszországgal, vagy valami más jelentős európai szinten mért cselekedetük van a múltból. Ugye, amikor Putyin elnök bedobta Schröder volt német kancellárt, ugye ő kifejezetten jóban volt Oroszországgal, annyira, hogy a Gazprom igazgató tanácsába ült be rögtön azután, hogy leváltották a német választók. Én ezt a putyini javaslatot azért inkább trollkodásnak tekintem. Szóval azért azt lehetett előre látni, hogyha valaki nem elfogadható Európában, akkor az a Gazprom vezetőségében ülő Schröder volt kancellár.
1: De hát azért itt két név még felmerült, méghozzá Angela Merkel szintén volt német kancellárnak a neve, és Mario Draghi neve, aki talán az utóbbi időszakban inkább az európai versenyképességet feltáró dokumentumai révén ismertünk meg. Hát velük mi a helyzet? Ugye azért Merkelre nagyon sokan ferde szemmel néznek, ha másért nem azért, mert az Európai Unióban az orosz energiától való függőséget, azt Merkelhez kötik, mint ahogy az északi áramlatot is. Bár bennem azért felsejlik az a kérdés, hogy bűnbaknak az északi áramlat kapcsán miért Angela Merkelt nevezik meg, miért nem például az ukránokat, akik szabotázs akcióval a német ipar egyik fő ütőerét kiiktatták.
0: Ugye itt azért az északi áramlattal kapcsolatban érdemes azt megjegyezni, hogy itt azért két különböző dologról beszélünk. Az egyik az a nagyon hosszú időn keresztül nagyon jól működött gazdasági kapcsolatrendszer, amelyik arra épült, hogy az oroszok szállítják az olcsó energiát és nyersanyagokat, Nyugat-Európa élén a német gazdasággal szállítja a magas szintű technológiát, know-how-t, és a kettőből együtt a világban jól eladható, versenyképes áru, magas színvonalú termékeket lehet előállítani. Például ugye ennek hogy is mondjam, csak szimbóluma a német autóiparnak a termékei voltak. És ez hosszú időn keresztül kiválóan működött. Most Angela Merkel azért, lássuk be, egy kicsit túltolta az északi áramlattal ezt az együttműködést. Tudnélik, korábban is megvolt ez az együttműködés, csak hogy akkor a csővezetékek azok Ukrajnán és Lengyelországon keresztül érték el Nyugat-Európát. És amíg ezeken az országokon átmegy, azért ezeknek az országoknak is van beleszólásuk. Az északi áramlat az megkerülte ezeket az országokat, hát nyilván egyből stratégiai értelemben is kiverte náluk a biztosítékot, mert onnantól kezdve ők már nem voltak ebben a játékban fontosak. Tehát utólag visszanézve, bár gazdaságilag teljesen logikus döntés volt, de stratégiailag mégse volt éppen okos húzás. Az meg egy másik kérdés, hogy ugye az ukránok robbantották végül föl, kérdés, hogy kinek a segítségével, volt-e valaki, aki ebben segítette őket, de ezt tegyük egy kicsit félre ezt a kérdést. De alapvetően ugye, és itt a tárgyalónak a személyisége, vagy a személye összeér azzal a kérdéssel, hogy mi legyen az európai stratégiai célkitűzés. Mert hogyha Angela Merkelt választanák, az nagyban azt is jelenteni egyébként, hogy Európa hajlamos lenne újra visszaállítani azt a régi jól működő orosz-európai gazdasági együttműködési rendszert. Nem feltétlenül az északi áramlat megjavításával, de még az se kizárt, hogy az is benne lehet a dologban.
1: Pláne úgy, hogy Amerikából érkeznek azok a hírek, hogy felvásárolnak.
0: És akkor, pontosan, és akkor még az amerikai befektetésnek a lehetőségéről nem is beszéltünk. Nagyon érdekes gondolatkísérlet, és nagyon érdekes eredményre vezethet. De itt már például Angela Merkel személyiségénél összeér a két dolog, és akik Angela Merkelt nem szeretnék ebben a pozícióban látni, ők alapvetően nem a személyével van a problémájuk, hanem azzal, hogy ez tulajdonképpen már középtávon azt jelenteni, hogy kialakul egy európai-orosz minimum gazdasági kiegyezés. És ők ezt nem szeretnék.
1: De Mário Draghi neve nem ugyanerre garancia? Akkor, amikor a versenyképességről szóló jelentéseiben mindenhol a drága energiát hozta ki, hogy Európa versenyképessége azért csökken, mert jóval drágábban vásárolnak az európai cégek energiát. Tehát amikor az ő neve felmerül, akkor ugyanezek a kérdőjelek nem lehetnek-e ott, hogy neki is az a célja, hogyha Európa versenyképességét nézi, és a stratégiában valahol ennek ott kell lenni az asztalon. Ha azt nézi, akkor szinte ugyanazt képviseli, mint Angela Merkel.
0: Igen, csak kevésbé látványosan. Ezért lehet jó kompromisszumos jelölt. Egyébként nagyon érdekes, hogyha az ember látja ezeknek a személyi döntéseknek a történetét, akkor olasz jelöltek nagyon sokszor ilyen kompromisszumos jelöltek. Tehát számtalanszor előfordult az EU-ban is, meg a NATO-ban is, hogy próbáltak dönteni a két oldal jelöltjei között, és végül nem sikerült, és azt mondták, hogy na jó, akkor válasszunk meg egy olaszt. Az olaszok azok valahogy alkalmasak arra, hogy ilyen kompromisszumos, ha durván akarnám kifejezni, se hús, se hal jelöltek legyenek, de ugyanakkor Draghinak az előélete meg az ő riportjában letett javaslatok, bár nem ennyire egyértelműek, mint az Angela Merkelnek a korábbi tevékenysége, de azért arra utalnak, hogy ő valószínűleg azért ezekre az érvekre is fogékony lenne.
1: Változtathat-e bármit Európa pozícióján az Oroszország szempontjából, hogyha tárgyal egymással az Európai Unió és Oroszország? Kérdezem ezt azért, mert Amerikánál az egyik fő cél az volt, hogy leválasztani Oroszországot Kínáról. Putyin elnöknek lehet-e ilyen, hát mondjuk úgy, hogy geostratégiai célja, hogy valamilyen szinten Európát pedig leválasztani Amerikáról, akár úgy, hogy végre tárgyalnak, és lehet, hogy ebből születnek olyan előnyös gazdasági kapcsolatok, amelyek nem biztos, hogy Amerikából nézve is annyira jók lennének.
0: Lehet ilyen célkitűzése, de őszintén szólva nincsenek igazán erős lapok az oroszoknak a kezében. Azért ez a háború és a szankcióknak a sorozata azért az bebizonyította, hogy azért akármeddig nem tud gazdaságilag büntetlenül háborúzni Oroszország. És Európa is ugye nagyon negatívan jött ki ebből a háborúból, de Oroszország is azért látszik az orosz gazdasági erőnek a korlátai. Ugye nyilván persze, hát az orosz diplomácia ehhez szokott évtizedek vagy évszázadok óta, hogy megpróbálja megosztani az egyébként nála erősebb nyugatot, ebben szocializálódtak, teljesen világos, hogy ez az első gondolatuk. De hát az a kérdés, hogy ezt fölismerje Európa és Amerika, és tesznek-e ez ellen. Ugye én azt látom, hogy Amerika aktívan cselekszik, Európa pedig fut az események után. Tehát nem alakítja aktívan a tért. Mi következik ebből? Hogyha igazándiból beindulnak ezek a tárgyalások, ott is Amerika fog elől menni. Amerika nem fog Európára várni. Európa körülbelül a között dönthet, hogy fut-e Amerika után, és elfogadja tulajdonképpen, amit Amerika kitárgyal, és ebben megtalálja a saját helyét, és megtalálja ebben azokat a pozitív elemeket, amit később tud használni, és a saját javára tud fordítani. Például a gazdasági együttműködésnek az elemeit, vagy pedig ideológiai alapon destruálja azt, amit az amerikaiak megpróbálnak elérni. Én, ha engem bárki meghallgatna a Nyugat-Európából, én azt javasolnám nekik, hogy ne válasszák a destruálást, hanem találják meg, még akkor is, hogyha amerikaiak vezetik ezt a tárgyalási sorozatot, találják meg ebben az európaiaknak a pozitív elhelyezkedését.
1: Már csak azért is, mert azt mindenki szereti úgy elfelejteni, vagy nem annyira van előtérbe, hogy az ember életekbe kerül, mind Oroszország, mind Ukrajna részéről, és akkor mégis talán ebbe az utolsó két percbe. Azért nézzük meg, hogy mi történik Ukrajnában, hiszen Vlagyimir Putyin most megint olyan fenyegetést küldött Kijevbe, hogy minden ország vonja ki a diplomatáit, és azért azt se felejtsük el, hogy ezt megelőzte egy olyan kollégium elleni támadás, ahol 10 bizonyos hírek szerint már 21 halottról számoltak be, és itt mind civil, fiatal korú az áldozat. Van-e a kettő között összefüggés, és mennyire kell komolyan venni Putyinnak Kijev elleni fenyegetését?
0: Érdemes komolyan venni ezeket a fenyegetéseket, már csak azért is, mert hogyha most egy pillanatra elfelejtjük a verbális térben folyó harcot, és csak a számokat nézzük, a hátországok elleni drón és egyéb rakéta támadások fokozódnak. Tehát egyre kiterjed elterjedtebbek, egyre nagyobbak, és egyre több, ebből következően egyre több kárt okoznak, úgy anyagi, mint emberi életben okoznak egyre nagyobb kárt ezek a támadások, mindkét oldalon egyébként, és ezt szerintem nem szabad figyelmen kívül hagyni. Itt meg kell állapodni, mert különben hova vezet ez az egész? Tehát örökké fogják egymást rakétázni.
1: És hát azt is látjuk, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Unió felismerte, hogy ha nem ül az asztalnál, akkor bizony az étlapon van, és az egy pozitív jel, hogy ezen úgy néz ki, hogy változtathatnak. Biztos fogunk még erről beszélni. Köszönöm szépen Siklósi Péternek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Ie Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió Kaphegyen, FM 107,2. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: deszken is, a közösségben is már egyre több magyar ajkó van, és így barátságok, szerelmek szövődnek, házasságok, gyermekek születnek, és nagyon nagy feladatunk az, hogy a vegyes házasságból lévő születendő gyermekek még olyan környezetben tudnak megélni dolgokat, ahol meg tudjuk teremteni nekik azt, hogy még a szerb szokásokat fel tudjuk eleveníteni.
1: Rečiću upravo na srpskom, da puno reči sam naučila zapravo uz pomoću dece, koje mi pomažu da ja naučim mađarski.
2: A gyerekek mellett nagyon sok szót megtanult magyarul.
1: Óvoda, iskola, ének, zene, zöldkertben.
3: Felmérjük és megbeszéljük, melyik gyümölcsfáknak kell a gyümölcseit megrajzolniuk és a nevüket fölírni szerbül magyarul arra a fa szeletre, amit előbb lecsiszolnak, majd lelakkozzák és kikerül ide a veteményesbe.
4: A Deszki Szerb Tájházban vagyunk, jó napot kívánok, vagy más néven ez az úgynevezett Szerb Kulturális Központ és Tájház, ami a település szerb nemzetiségi hagyományainak és népi építészetének a legfontosabb őrzője. Ide lépünk be Brcán Évával, aki a Bánát Kulturális Egyesület vezetőségi tagja és az Aranykezek kézműves műhely vezetője. Na most Éva, az a ház nekem azért gyanúsan 19. század végi, 20. század elejé, ahova belépünk. Mióta van ez a szerbek tulajdonában, vagy hogy került hozzájuk?
0: Pár évvel ezelőtt született meg ez a gondolat, egy közösségi ház, ahol az emlékeinket tudjuk őrizni, és volt arra lehetőség, hogy a szerb országos önkormányzat támogatásával meg tudtuk vásárolni ezt a több mint 100 éves parasztházat. Szerb család tulajdonában volt, és sikerült ezt egy intereges fejezeti megvalósításból felújítani, ami alapjaiban nem változtatott rajta, megmaradt a hármas tagolás, a tiszta szoba, a konyha jelleg, és egy társalgó rész. Ezt egy határon átnyúló projekt keretében a szabadkai partnerünkkel együtt valósítottuk meg. Ők magyar házat újítottak föl Szabadkán, mi pedig ezt próbáltuk meg az eredeti állapotnak megfelelően visszahozni, és tartalommal megtölteni. Tehát ide kerültek be azok a tárgyi eszközök, amik méltatlan körülmények között volt évtizedeken keresztül, most egy állandó kiállítás keretében látogathatják a látogatók.
4: Menjünk akkor be oda a tiszta szobába, ez van közelebb természetesen az úthoz. Na most annyiban egy picit modernizált az épület, hogy már parketta van lent, de a berendezés klasszikus, ahogy mondtuk, 19.-20. századi. Én azt gondolom, hogy a paraszti életnek a kellékei.
0: A magyar családok és a román családok, szerb családok itt a házasságokkal, beköltözésekkel gyakorlatilag nagyon átvették ezt a stílust, közösen együtt hozták ezeket létre, készítették otthon akár saját kezőleg is. Olyan nagyon nagy különbséget nem nagyon tudok mondjuk egy magyar paraszti család tárgyi eszközén felmutatni. Talán vannak az interziás bútorok, amik részesebbek, ami mindenképpen különbség, hogy a mi falainkat, illetve polcainkat megtöltik a szerb vászon, ami egy nagyon jellegzetes lehelet vékony textil, amit a mi asszonyaink, a nagyanyáink otthon szőttek, és ez gyakorlatilag a születéstől az elhalálozásig elkísérte a szerb családokat. Nagyon sokszor végekben vitték ajándékba ezt a szerb vásznat, hisz akár itt a kisbaba bölcsőben látható babaruhán is a szerb vászonnak az egyik csíkritmusával lehet látni felöltöztetve a babát, akár mondjuk a szék karfájára rárakott textil, ami már napjainkban szövődött, hisz az előző projektjeink megvalósítása során visszatanultuk a szövésnek a technikáját, tehát szövőszékeken szőjük ezeket a finom alapanyagokat, ezekből népviseleti kellékek, tehát ingek, ruhák készülnek, de napjainkban díszítik már a törölköző tartókat is, ahol az asszony a hímzés mesterségét is be tudjuk mutatni, akár egy-egy ilyen kiemelt szöveggel, pedig emlékezetesebbé tudjuk tenni a kis műveinket.
4: Mennyiben hasonlítanak ezek a szerb népi bölcsességek a magyarhoz? Mi van odaírva?
0: Hogy jó reggelt mindenkinek, köszöntelek benneteket, mindenkinek legyen szép napja, és itt rajta van, aki hímezte annak a neve, Kila, és ő ezzel akár ajándékba kedveskedett a kedvesének, vagy a rokonságnak, vagy akár saját maga stafirungját is bővíthette ezzel.
4: Hogy van ez szerbül elmondva?
0: Dobro jutro, cvekre, ustani u miče, evo, peškir, Udbriscice, Kose, Ubrise, Dinar Dga, Samocvekar, Davadja.
4: És ugye, amit mi most nézünk, az nem csak egy múzeum, hanem egyfajta ilyen kulturális központ is, ahol rendszeresen tartanak különböző hagyományőrző rendezvényeket, meg kézműves foglalkozásokat. Át is lépünk a következő terembe, ahol ezt mindjárt megbeszéljük.
0: A kézműves foglalkozás egy nagyon klassz dolog itt ebben a millióben megvalósítani, hisz az udvar abszolút alkalmas, illetve maga a berendezések, a külső terek alkalmasak ezekre a foglalkozásokra, és tájházpedagógiai foglalkozásokat is tartunk, ami annyit jelent, hogy a gyerekekkel az elvetett kukoricát leszedjük.
4: Van ilyen tankertjük?
0: Igen, így van. Arra is fogunk menni. Illetve van egy nagyon gyönyörű szép kemencink, begyúrjuk a kenyeret, és ott megsütjük azokat a szerb jellegű kalácsokat, amiket szeretnénk ugye a gyerekeinek is megmutatni, hogy hogyan készülnek, illetve mi is próbálgatjuk a szárnyainkat, hogy eddig nagyon sokszor sütőben sütöttük ezeket. Most van lehetőség arra, hogy kemencében nyíltűzön tudjuk ezeket kipróbálni.
4: Keresem a kapaszkodókat, meg a különbségeket a szerb és a magyar kultúra között. A kalács miben más a szerbeknél, mint a magyaroknál, ha más?
0: Ugye nálunk van édes kalács és sós kalács is. Aha. Ezt speciális fazékban szokták az asszonyaink megkeleszteni, és ettől szinte egy kibudgyosodik, kidudorodik ez a fonott kalács, és ezt ünnepnapokon is előszeretettel sütik az asszonyaink.
4: Ugye a hagyományőrzés, itt vannak különböző. Hát én magyarul azt mondanám, hogy ezek párták, szerbül mit mondunk ezekre a fedőkre?
0: Igen, ezek a főkötők. Nagyon jellegzetes hímzés technikával készülnek. Ez a nemzeti jegyzékbe bekerült ennek a hímzésnek a élő hagyománya. Tehát napjainkban is a műhelyünkben hímezzük ezt a típusú hímzést, és nem csak főkötőkre, hanem más egyéb jellegű ajándéktárgyakra is már rákerül, és visszük hírét ennek a típusú hímzés technikának, és itt lehet látni, hogy a régi eredeti darabok több száz évesek, és vannak ugye újraalkotások a következő vitrínben láthatóak. Ennek a hímzésnek a technikáját oktatjuk országosan, illetve határon túl is. Érdekesség, hisz nem csak egy sima lapos öltéssel öltögetjük, hanem először kartonra nyomjuk rá a mintát, azt kivágjuk, csirizerre ragasztjuk ugye a textilre, és a textilnek a tetején van csak az aranyszállal lévő átöltögetés, és utána díszítjük ékkövekkel, flitterekkel és egyéb kisebb színes, illetve arany színű kiegészítőkkel, kerülnek rá rojtok is akár, és ezek a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesületnek a névviseleti kellékei, ami annyit jelent, hogy napjainkban is a táncainkhoz a színpadon megjelenik, és ez a tudás átadás deszkről került el, Batonyára is, Mohácsra is, Bajára is, a múzeumba el került ez a hímzés technika.
4: Elhoz még egyhez, ami még ezen is túltesz. Ez kifejezetten a nagyon díszes, ami itt ki van állítva?
0: Igen, igen. Ezek a hosszú főkötőjeink a fiatal lánynak a derekánál jóval lejjebb ér, és ünnepi alkalmakra készülnek, illetve a vagyonosodásnak a mértékét is mutatták, hogy mennyire gazdag az a lány, mennyire gazdag földekkel, hogyha egy ilyen főkötőben elmentek mondjuk a templomba, akkor ott már nem kellett bemutatkozni, és nem kellett elmondani, hogy kinek mennyi pénze van, vagyona van, hanem egyből látszódott az, hogy a vagyoni helyzete milyen, és így ezzel be tudott mutatkozni.
4: És akkor így emelkedünk, hogy ez az arany és fehér, ez van az alsó rétegeké, és az a bordó arany, ami még tele van ráadásul kövekkel, és pár a fehér is tele van, az a gazdagabbaké, vagy tehetősebbeké?
0: Igen, igen, igen. Ez egy nagyon egyszerű kis textilre készült, tehát egy fehér színű damasztra, ő pedig egy francia bársonyra, tehát maga az alapanyaga is jóval gazdagabb.
4: Elsétálunk a viseletek mellett, hát itt is természetesen a szoknyák, a mellények. Hogy hívják a szerbeknél a kabátot?
0: Zakónak mondjuk, ami még különlegessége, hogy ugye díszítve van a női ruhánál, ugye a női ruha ünnepi öltözetbe öltöztetve a szerb törölközővel, és ugye megjelennek a dukátok. A dukát fém pénz érme. Régen ugye hatalmas nagy dukátok díszítették a nőknek a nyakát, és ez is a földeknek a mennyiségét jelentette.
4: Éva, kilép, én jövök utána, és akkor már az udvaron vagyunk. Jó napot kívánunk mindenkinek, mert egy közben megérkeznek a beszélgető társak, de újabb ajtó nyílik, és egy másik térbe érünk be. Hát ez valamilyen vendégfogadó rész lesz.
0: Igen, ez egy közösségi tér arra, hogy akár egy-egy foglalkozást, akár egy-egy bemutatót, vagy kézműves foglalkozásokat méltón meg tudjuk tartani. Egy ilyen autentikus környezetben ez a hely arra szolgál.

0: nem az épülethez kapcsolódik ez a kérdés, ez egy magánjellegű, de ha gondolja, akkor utasítsa vissza, hogy melyik az anyanyelve a kettő közül, ez találhatom.
1: Magyar. Magyar, abszolút. Én magyar lány vagyok, igen.
0: Csak hozzáment egy szerb férfi.
1: Hát, igen.
0: De ez mindennapos deszken.
1: A vegyes házasságok napjainkban már nem szokatlanok, hisz deszken is ugye a közösségben is már egyre több magyar ajkú van, és így barátságok, szerelmek szövődnek, házasságok, gyermekek születnek, és nagyon nagy feladatunk az, hogy a vegyes házasságból lévő születendő gyermekek még olyan környezetben tudnak megélni dolgokat, ahol meg tudjuk teremteni nekik azt, hogy még a szerb szokásokat fel tudjuk eleveníteni.
0: Miközben itt sétálunk tovább az udvaron, mondjuk el, hogy ennek történelmi hagyománya van, hogy a szerbek és a magyarok itt békében élnek egymás mellett már nagyon régóta.
1: Igen, hát Deszk szerintem nagyon jeles ebben a dologban, hisz a háború idején is, amikor nagyon sokan átjöttek Szerbiából, akkor nagyon befogadó volt Deszk, és több család települt le ebben a békességben. Tényleg magyarok és szerbek együtt tudunk élni. Náda volt, volt kocsmánk, akinek a neve Jobbó kocsma, és ugyanúgy a magyar vásárlók, vagy a magyar emberek is ugyanúgy mennek ezekbe a szerbek által vezetett közleti intézményekbe.
0: És ahogy lehet hallani, erősödik a kutyaugatás, mert hogy jövünk hátra a kertbe, itt különböző gyümölcsösök vannak, különböző veteményeseket látok, akkor ez lenne a tankert, amiről már beszéltünk, ugye?
1: Igen, igen, ez a házhoz tartozó kertrész. Fontos volt számunkra az, hogy ne csak egy tájházat tudjunk működtetni és időközönként kinyitni, bemutatni a látogatóknak, hanem mindenképpen élővé szerettük volna tenni ezt a környezetet, és ez így együtt abszolút alkalmas volt számunkra a terveink megvalósításához. Itt különböző ágyásokban már vannak zöldségek, retkek, spenótok és különböző virágok. Lehet látni ugye a dáliáknak a különböző változatait. A büdöske a magyar családoknál is abszolút látható, ugye nálunk még a narcisz, tulipán, ami még jellemző, és onnan tudjuk ezeket, hogy mik a hagyományos fajták, hogy még a régi temetőben is előjönnek ezek a virágok.
0: Kik a látogatók?
1: Elsősorban a gyerekeink, a szerbiskolában, óvodában lévő gyerekek napi szintű kontextusban vannak ezzel a földdel, illetve ezzel a kis kerttel. Tehát ahogy a munkálatok elkezdődnek, hogyha mondjuk szüretelünk, akkor ők szüretkor itt vannak, és jönnek át iskola után, vagy akár az iskolai idő alatt, és akkor nézegetik az elvetegetett dolgokat, hogy ezek hogyan alakulnak. Ebben a kis hambárban vannak az ő szerszámaik, és mindenki megfogja a kis eszközét éppen, amire szükség van, és mennek pedagógus vezetésével, és végzik ezeket a paraszti munkákat.
0: Egymás között milyen nyelven beszélnek?
1: Akik szerbül beszélő pedagógusok, egyértelműen csak szerbül beszélnek a gyerekekkel. A kétajkúak esetén ott előfordul ugye a magyar fordítás, és ugye hát vannak magyar ajkúak, mint köztük én is, viszont a nyelvet én is beszélem, és én is próbálom alkalmazni.
0: Na akkor beszélgessünk velük, ha már megemlítettük őket, mert hogy megjöttek közben a pedagógusok, és akkor még egy kérdést intéznék Évához, amíg odaérünk, hogy meddig jutott el a szerb nyelven? Tehát álmodott-e már mondjuk szerbül? Azt mondják, hogy az az, amikor már az ember magabiztosan beszél egy nyelvet. Tehát, hogy úgy gondolkodik álmában.
1: Hát az unokákkal otthon éjjel-nappal mindenképpen azon a nyelven beszélünk, és így általános szint szerint tudok álmodni, tehát nem tudok űrhajós és doktor szinten álmodni, illetve politikus szintjén, de ilyen gyerek nyelven igen.
0: És ha már emlegettük az iskolásokat, akkor folytassuk a beszélgetést Stanojevné Rockob Nórával, aki iskolaigazgató, és a negyedikeseket hozta el. Milyen célra jöttek ide, Nóra?
2: Ők kimaradtak itt a veteményezésből, viszont kapnak a héten egy feladatot a kertben. Technika órán fognak elkészíteni növényeket jelölő fa táblácskákat, mondhatnám azt is, hogy ilyen infografika szintjén. Felmérjük és megbeszéljük, mely zöldségek kerültek eddig sorra, és mely gyümölcsfáknak kell a gyümölcseit megrajzolniuk és a nevüket fölírni szerbül magyarul arra a fa szeletre, amit előbb lecsiszolnak, megalkotnak, majd lelakkozzák, és kikerül ide a veteményesbe.

0: no gyerekek, kezdjük akkor a lányokkal. Voltál már bent a házban?
1: Nem.
0: Itt még nem voltál ebben?
1: Nem.
0: Kertben hátul?
1: Ott voltam. Vetettünk.
0: Mit?
1: Arra már nem emlékszem.
0: Téged hogy hívnak?
1: Violetta.
0: Te voltál már benne a házban?
1: Szóval,
0: na hát gyerekek, egy új élmény van rátok, akkor gyertek, megmutatjuk belülről a házat, mert talán akkor könnyebb lehet, azt úgy, Nóra.
2: Persze, hogy ne lehet.
0: Jó, akkor induljunk el gyerekestől.
2: Ezek a bútorok az iskola épületében voltak fönt az emeletünkön kiállítva, és abban a formában ezzel ők már többször találkoztak. Miután itt a tájház átadásra került, így elrendezve nem találkoztak vele, és amik itt az előtérbe található népviseletek, a gyerekek hordják is. Nyilván alkalmakkor, és nem biztos, hogy mindegyik, hiszen minden tanulónk néptáncol. Ez be van iktatva a testnevelés órába is, és járnak rendszeresen fellépni, amikor pedig magukra öltik ezeket a népviseleteket, és ezeket a szépen díszesen hímzett főkötőket is akár. Amikor mi a kertbe át tudunk jönni, és rendszerint a kertbe megyünk, mert 45 percbe valahogy bele kell, hogy férjünk, akkor veteményezni jövünk, akár egy testnevelés, akár egy technika órába iktatva, vagy itt van például egy ilyen etika, amikor egy kicsit zöldebb a természet, és tényleg ki lehet azt használni, hogy kiülünk egy árnyas fa alá, és ott történik a beszélgetés egy adott témáról.
0: Na fiúk, azt közben láttam, hogy nektek az ott nagyon tetszett, ami fel van téve erre a dobozra. Mit gondoltok, hogy ez mi lehet?
1: Hát ez egy autó szerintem.
0: Szerinted?
1: Kifli autó.
0: A teste valóban olyan, mint egy kifli, és egyébként a kettő között van az igazság, mert hogy tényleg van négy kereke, melyik ötök meri megtolni, hogy gurul le. Kicsit nyikorog, és működik. Ezt tetszik a legjobb?
1: Nem.
0: Mit tetszik a legjobban? Most már visszajövök Nórához, mert ugye ezt mi megbeszéltük korábban Évával, de hogy például itt van ez az ilyen szőttes, ami rajta van a madár, és ugye alatta ez a jó napot felirat szerbül, hogy ez hogy szövi bele például egy órába, vagy mit kezdett tanítani erről a gyerekeknek?
2: Nálunk heti egy kézműves órájuk van, amikor ezekkel a régi mesterségekkel ismerkednek meg a gyerekek. És ebbe például a szövés beletartozik. Én például gyerekként nem szőttem, vagy nem olyan formában, hogy rendes szövőszék mellett, mint ahogyan itt fönt a kézműves műhelyünkben ott vannak a felnőtt méretű rendes szövőszékek. Nyilvánvalóan a szövéssel például már első osztálytól elkezdjük őket megismertetni, kartonra feszített fonalakon keresztül kell először csak a szövés alapjaival megismerkedni, utána pici kézbe vehető ilyen fa szövő szerkezeteik vannak, ami már egy továbbfejlesztett egy magasabb lépése, és a végén pedig odaülnek negyedik osztályban magához a szövőszékhez.
0: Azért tök helyes egyébként, mert miközben mi beszélgetünk, ezt azért nem mondtam, amikor belétünk, hogy a gyerekek ilyen apró és óvatos léptekkel jöttek, tehát lassan ismerkedtek. Mióta beszélgetünk, azóta elkezdtek körbenézni, tehát oldódnak, de gyerekek, gyertek egy picit. Azt mondta a Nóri néni, hogy ti táncoltok. Melyik ruha lenne az, ami nektek tetszik, amiben szívesen táncolnátok, és akkor kezdjük először a fiúkkal. Melyik tetszik neked?
1: Ez.
0: Az a fekete? Miért?
1: Hát mert olyan díszes és szép.
0: Hédi?
3: Nekem az.
0: Melyikre gondolsz erre? Amelyik milyen színű?
3: Lila.
0: És a rajta lévő virágok?
3: Aranyszínűek.
0: Viola?
4: Nekem is ez nagyon tetszik. Nagyon szép lila színű.

0: sejtse.
1: Visszatérve itt a szövésre, a gyerekek, és itt nem látszik a népviseleteken, mert a bánátinak nem része, de például a negyedik osztályban megszövik az úgynevezett pojászukat. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen szélesebb, 10-15 centit széles övet kell elképzelni. Ez színeiben tud eltérni egy picit a fiú és a lány részéről, és például ezt szokták rendszeresen negyedik év végére megszőni, mert általában a dél-szerbiai táncokhoz már ez a viselet része, és akkor ez már a sajátjuk lesz, és akkor a fellépéskor már ezt tudják maguk köré kötni.
2: Na, minek után mi feltartjuk ezt az órát? Nagyon köszönjük a gyerekeknek és Norinének is, és akkor megyünk tovább, hadd tartsák meg a saját órájukat. Köszönjük még egyszer. És amíg Nóri néni elindul vissza az iskolába a gyerekekhez, én megyek Szimulov Szányához, aki az óvoda igazgatója, és segítségünkre lesz Gyukin Adriána, aki pedig majd fordítani fog, mert hogy Szánya tud magyarul, de csak keveset. Úgyhogy én magyarul kérdezek, Szánya akkor válaszol szerbül, és Adriána fordít. Ez így jó mindenkinek?
3: Igyekszem fordítani, igen. Igen, jó.
2: Szányának is. Hány óvodás felett óvónéniskedik?
3: Kolikai máma Délce.
4: U mojoj grupi ima 14 dece, ali ukupno u celom zabavištu ima 52.
3: Az egész óvodában 52 gyerek van jelenleg, az ő csoportjában 14.
2: Szánya, mi mindent tanít az óvodában? Tehát szerb népdalt és magyar népdalt ugyanúgy?
3: Stasve predaje u zabavištu i srpski i mađarski pesmice i sve isto tako.
4: Trudimo se naravno da decu naučimo srpski jezik, ali također se bavimo i mađarskim jezikom i mađarskom kulturom i običajima.
3: Igyekszünk a gyerekeknek mind a két nyelven tanítani, szerbül is és magyarul is énekeket és verseket, tehát igyekszünk bemutatni a szerb és a magyar kultúrát is egyaránt.
2: Óvodásokat áthozza ide a szerb tájházba?
3: De lidejt szudonásze sov, de úzávi csájnú kutyú.
4: Da, dovodimo ich, ali najvise zapravo zelenú bá.
3: Igen, át szoktuk hozni őket, de lényegében főleg a zöld kertbe.
2: A veteményesbe vannak hátul, a tankertbe viszi őket.
3: Tankertbe, jó.
2: Mit csinálnak ott hátul a tankertben?
3: Starádi tetáma.
4: Zapravo celovaj mesec mart bavimo se biljkama. Projekte smo započeli u sobi, a ovde u zelenoj bašti ih nastavljamo.
3: Egész márciusban a növényekkel, a növények vetésével foglalkoztunk, és ezeket a foglalkozásokat a csoportszobában kezdjük el, tehát ott vannak bevezetve a feladatok, és a tankertben fejeződik be.
2: Szánya ingázik? Tehát, hogy Szerbiából jár át Magyarországra tanítani, vagy óvodában dolgozni?
3: Péter Dali dalzis svakidani Szerbia.
4: Ne, živim u Szegedinu. Élek Szegeden.
2: Mióta?
4: Od 2022.
3: 2022 óta.
2: És mit szedett magára? Tehát milyen szavakat tud magyarul?
3: Stasi svena učila za ovo tri godine.
2: Nem kérek mondatot, csak szavakat.
3: Réci.
4: Réci csupra na srpskom, da puno réci sem naučila, zapravo uz pomoću dece, koja mi pomažu, da ja naučim mađarski.
3: A gyerekek mellett nagyon sok szót megtanult magyarul.
4: Óvoda, iskola, ének, zene, zöld kertbe.
2: Nagyszerű. Ne aggódj, én ennyi se tudok szerbül, úgyhogy már bőven vezet. Hát kedves hallgatóink, a Deszki Szerb Tájházban jártunk ma, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bestlin Anita nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Brüsszelbe utazik ma Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Elindulhat a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt, közölte a MOL. Hozzátették, várhatóan több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A társaság közleményében hangsúlyozta, hogy Magyarország üzemanyag ellátását nem érinti az üzemi baleset. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák Ész főtitkára. Majzik Nándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény, a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat.

0: A 400 méteres vegyes úszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második állomásán Franciaországban. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf két számban is a dobogóra állhatott, 50 méter pillangón harmadik, míg 100 méter gyorson második lett. Végül az időjárásról: derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel, a szél néhol megerősödik, éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak, itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt 3 perccel.
1: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutatjuk be. Zenei összeállításunkban a Gyimesek népzenéje szól, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A csíksomlyói búcsú története az 1444-es esztendőig nyúlik vissza. IV. Jenő pápa ekkor küldte el körlevelét a környékbeli katolikus hívekhez, melyben segítségüket kérte egy ferences rendi templom építéséhez. Az elvégzett munkáért cserébe az egyházfő búcsú tartását engedélyezte a helyieknek Sarlós boldogasszony napján, július 2-án. Az erdélyi katolikusok egy legendás csatához kötik a búcsú hagyományát. A történet szerint János Zsigmond fejedelem erőszakkal kívánta unitárius hitre téríteni Csík, Gyergyó és Kászon lakosait 1567-ben. A fejedelem pünkös szombatján nagy sereggel vonult be Csíkba, ahol végül vereséget szenvedett. A székelyek úgy vélték, a győzelmet annak köszönhették, hogy asszonyaik és gyermekeik Szűz Máriához imádkoztak a csíksomlyói templomban. A 17. század pusztító tatár-török betörései Csíksomlyót és környékét sem kímélték. A templomot és a ferences szerzetesek kolostorát az Erdélyre törő ellenség 1661-ben felégette. A kegyhelyen található Szent Antal oltár és a Mária szobor azonban megmenekült. Egy csodás elemekkel átszőtt monda szerint a törökök nem tudták a Mária szobrot sem elvinni, sem elégetni. Az oszmánok vezére ugyan parancsba adta a kegyszobor elszállítását, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudták megmozdítani. A felbőszült török parancsnok dühében kardot rántott, és a Mária szobrot az arcán és a nyakán is megsebezte. Ezek a vágások mind a mai napig láthatóak a hársfából készült kegytárgyon. A megrongálódott épületeket, így a templomot is 1664-ben építették fel újból, és a jelenleg is látható barokk stílusú szentegyház ennek az alapjaira épült a 19. század folyamán. Legfontosabb tartozéka az aranyozott és festett Mária kegyszobor, minden bizonnyal egy a középkor végén készült szárnyas oltár központi alakja lehetett. A majd 2,5 méter magas szobor fejét sugárkoszorú övezi, amelyben egy 12 csillagból álló glória is látható. Mária lábával a földgömbön és a holtsarlónál, jobb kezében királynő jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkettejük fejét korona díszíti.

A búcsú fő ünnepe pünkös szombatján van. Sokan már pénteken megjönnek, és a szabadban virasztva igyekeznek meglátni a csíki havasok mögül felbukkanó napot. A szeredaiak körmenete a vasútállomáshoz közeli kis templomtól 10 órakor indul templomi zászlókkal, Máriát dicsérő énekekkel. Hozzájuk csatlakoznak, vagy már előttük járnak a más városokból, falvakból jövő keresztalják, és a menet fokozatosan több kilométer hosszú lesz. A keresztalják a kereszt alatt vonuló templomuk zászlója és településük nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándokcsoportok. A hagyomány szerint a Gyergyó alfalusi keresztalja megy a menet elején. 1990-től, 40 év kényszerű távolmaradás után a csángók zárják a menetet. Népviseletük miatt övék az úgynevezett fehér keresztalja. A mise kezdetére legtöbben már a helyükön vannak az egyes tájegységeket jelző táblák alatt. Itt vannak Gyergyó, Felcsík, Alcsík, Udvarhelyszék, Kászon, Háromszék, a Maros és Nyárádmente székelyei. Sok nő piros-fekete csíkos székely szoknyát, lajbit, több férfi piros vagy fekete szegésű fehér posztónadrágot, azaz harisnyát visel, egyes kászoni nők pedig különleges főkötőt. A gyimesi csángók szinte mind népviseletben jönnek, a nők oldalt nyitott tarka szoknyában, a férfiak vászonnadrágban, vászoningben. Sokuknak ez még hétköznapi viselet. A gyimesiek 8-10 órát gyalogolnak, hogy megérkezzenek a misére. A búcsú 1990-től már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegy nyergében, és azóta oda irányítják a keresztalyákat és a világ különböző részeiből érkező hívők növekvő csoportjait. A búcsúról a hívők nyírfaággal a kezükben, vagy járműveiket azzal feldíszítve térnek haza. Búcsúfiaként mézes kaláccsal.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutattuk be. Zenei összeállításunkban gyimesi zenészek muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Műsorunk tartalmából. Évfordulót ünnepelt a Kárpát Igazszó című lap, de a Bánsági Kárpát Egyesület is. Az elmúlt 25 évre tekintettek vissza a Temerini Millenniumi Emléktemplomban. Üdvözlöm Önöket, Veresemese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. 25. születésnapját ünnepelte májusban a Bánsági Kárpát Egyesület. Az Erdélyi Kárpát Egyesület bánsági osztályaként jött létre, majd önálló jogi személyiségként vált az EKE tagszervezetévé. Tevékenységével az 1892-ben alakult Délvidéki Kárpát Egyesület hagyományait folytatja. Ezekről, valamint az ünnepi közgyűlésről és túráról, a 25 év legfontosabb mozzanatairól, további terveikről Lehőc László, az Egyesület elnökét, Balázs István Lászlót kérdezte.
3: Az Egyesület elődje volt a Délvidéki Kárpát Egyesület, amely 1892-ben alakult. Mennyire igyekszenek ennek a hagyományait követni?
4: Igyekszünk a nagy elődöknek a tevékenységeit követni. A Délvidéki Kárpát Egyesület 1892-ben alakult meg, és tulajdonképpen a bánság turizmusának a népszerűsítése volt a célja. Igyekszünk mi is a méltó elődnek a tevékenységét tovább folytatni napjainkban. Is.
3: A célok, a természetjárás, honismeret és a környezetvédelem.
4: Próbáljuk népszerűsíteni a bánsági látnivalókat, népszerűsíteni a környezetnek a megvédését, de természetesen a hagyomány ápolásra is helyezünk hangsúlyt, hiszen a honismeret az egyik legfontosabb tevékenysége a Bánsági Kárpát Egyesületnek. Szoktunk tematikus kirándulásokat szervezni, most konkrétan honismereti kirándulásként említhetem a 48-as emlékhelyeknek a felkutatását, bejárását, koszorozni március 15-e alkalmával, valamint október 6-a alkalmával is bejárni úgy a bánság romániai oldalát, valamint a bánságnak a túlsó oldalát, a jelenleg Szerbiához tartozó részt is.
3: A 25. születésnap alkalmából kitüntették a 6 alapító tagot, akik ma is részt vesznek az Egyesület tevékenységében, közöttük volt ön is. Milyen volt ez a 25 év így visszatekintve?
4: Gyors volt a 25 év, amikor megalapítottuk a Bánsági Kárpát Egyesület elődjét, tulajdonképpen az Erdély Kárpát Egyesületet, hiszen 2001-ben Erdély Kárpát Egyesület bánsági osztályként indultunk, majd 2007-től jogilag önálló társszervezetként tevékenykedünk. Hogy milyen is volt ez a 25 év ezelőtti esemény, hát felemelő, több mint 60 turista kedvelő honismeretet kedvelő személy vett részt a Bartók Béla Líceumnak a dísztermébe, ahol megalapítottuk az Erdélyi Kárpát Egyesületnek a bánsági osztályát. És ugyanott tartottuk a 25 éves évfordulót, emlékezve azokra is, akik sajnos már nincsenek közöttünk, emlékezve a közös kirándulásokra, közös túrákra, nagyon sok közös tevékenységre. Itt nem csak a kirándulásokat tudnám megemlíteni, hanem nagyon sok vetítés, városnézősét, a különböző tevékenységeket lehet még megemlíteni.
3: Nem hiányoztak a hegyi túrák sem. Mennyire népszerűek ezek, mennyire van érdeklődés irántuk?
4: Érdeklődés van irántuk. Mirka Zsolt aradi túratársunk az, aki szervez ilyen túrákat, többek között a Retyezádba, de hát lehet mondani, hogy a Szárkő is az egyesületnek a célja.
3: Népszerűek a buszos kirándulások is, a hajó kirándulások is. Az egyik kiemelt célpont az Alduna.
4: Az Alduna méltatlanul felejtett térsége a bánságnak, és nem csak a bánságnak, az egész Kárpát-medencének, amely gyönyörű. Minden évben közösen a hazajáró turist egylettel van egy túránk, amikor szeptemberben 50-60, akár 70 Kárpát-medence minden tájáról érkező turista jön el, és járjuk be az Aldunának a mesebeli világát.
3: Nagyon népszerűek azok a kirándulások, amelyek itt a szomszédban a bánság szerbiai részén zajlanak.
4: A már említett éve 8-as körutakat többen is elkísérik, már elmentünk egészen Titelig, voltunk már Törökbecsén is, Leiningen Westenburg Károlynak az emlékművénél, de meg lehet említeni még Kisernőnek is a sírját Eleméren, ahol szintén már nem egyszer tiszteletünket tettük. De természetesen voltunk már Újvidéken is, akár Belgrádba vagy netán Szabadkán.
3: Gondolom, hogy számos élményt felelevenítettek az ünnepi közgyűlés alkalmával, de nem csak ünnepi közgyűlést tartottak, hanem egy ünnepi túrát is Zolt környékén.
4: A túra nagyon jó volt, sajnos az időjárás nem volt a legmegfelelőbb, hiszen pont egy olyan esősebb hétvége volt, de a társaság megvolt, meg volt a hagyományos tábortűz, hagyományos sütögetés a tábortűz mellett, a sztorizás, a beszélgetés.
3: Mit terveznek a következő időszakra a közeljövőbe?
4: Mindenképpen a hagyományos túrákat szeretnénk folytatni. A már említett hazajáró hétvége az meg lesz szeptember első hétvégén. Szintén Herkulesföldre fogunk menni, és ottan fogunk csillagszerűen különböző irányokba menni. Természetesen a már hagyományos motorcsónakázást, valamint a kazánszoros fölé való fölmászást idén sem hagyjuk ki. Természetesen szeretnénk a már említett vetítéseket is folytatni, városnéző körutakat is szeretnénk folytatni. Nem csak a egyesület tagjainak, hanem mindenki számára, tehát ezekre el lehet jönni. A Facebookon meg vannak hirdetve, bárkit szeretettel várunk. A Vásárhelyi-Kárpát Egyesület egy magyar turista egyesület, tehát a magyar nyelvet azt természetesen tartjuk, de nem azt jelenti, hogy nem jöhetnek más ajkúak a kirándulásunkra.
2: Közösségi kirándulás, hegymászás, honismeret a célja a 25 éves Bánsági Kárpát Egyesületnek továbbra is. A Kárpáti Igazszó című lapot már 106 éve vehetik kézbe az olvasók. A kárpátaljai magyarság legpatinásabb és legismertebb lapja rendszeresen jelentkezik egyedi és sajátos véleményírásokkal, videókkal és a Kárpátaljai közéleti podcast műsoraival is. Az újság véleményformáló és közösségépítő szerepéről Király Levente kérdezte Dunda György lapigazgatót.
5: Trianonnal egyidős a Kárpáti Igazszó. Mi volt a lapnak a küldetése, és mennyire sikerült ennek megfelelni az elmúlt 100 év során?
6: 1920. január 31-én jelent meg a Kárpáti Igazszó jogelődjének az első száma. Különféle államalakulatokat, különféle politikai rendszereket, diktatúrát is megélt a lap. Minden időben nyilván más volt a lap küldetése, hiszen egy csehszlovák világban, amikor a helyi magyarsághoz szólt az újság, vagy a szovjet világban, amikor a kárpátai magyarsághoz szólott, akkor az akkori politikai kurzushoz igazodnia kellett, hiszen abban az időben másmilyen módon nem is lehetett, a túlélésnek egyfajta eszköze volt. De már a legnehezebb és a legsötétebb időkben is a Kárpát Igazszó több volt, mint egy újság. Miután azokban az időkben, hogy a kárpátalján magyarság intézmények még nem léteztek, hiszen azok a 80-as évek végén, a 90-es évek elején jelentek meg. Ezért a szovjet rendszer széthullásáig a Kárpáti Igazszó egyfajta magyarság műhely volt egy nagyon tág értelmezésben. De még csak irodalmi stúdió is működött a lapkötelékein belül, még csak énekkar is, könyvtár is működött, tehát kulturális szerepet és hagyományok őrzését is magára vállalt az újságíráson túl. És amikor egy picit szabadabb világ jött, gondolok itt a független Ukrajna megalakulására, akkor más szempontból jöttek nehezebb idők a lapra, viszont igazából a függetlenségét, a nemzeti közös magyar ügyeink iránti elkötelezettséget akkor tudta leginkább betölteni a lap, és magyar érzülettel, magyar szívvel, magyar lelkülettel, de minőségi újságírással, minőségi tájékoztatással szolgálni.
5: Kezemben tartom az újságot, és egy apró érdekességet észrevettem, hogy az újságnak a címe egy zöld alapon van, ami valójában a zöld szín a reménynek a színe. Ezt a reménységet igyekszik a lap sugározni a kárpátaljai magyaroknak?
6: Igen, egy nagyon jó észrevétel. A lapnak, ha van egy címe, például a logónk, vagy a Kárpát Igazszónak zászlaja is van, ezek bizony mind zöld alapon készülnek, és valóban a remény színét próbáljuk kidomborítani, de ha nagyon figyelmesen nézzük a Kárpát Igazszó címlapját és sapkáját, akkor azt is látjuk, és valahol azt hiszem ez is egy nagyon fontos üzenet értéke van, hogy a zöld alapon fehér betűkkel van kiírva, leírva a lap neve, és további adatok pedig egy piros csíkban olvashatóak, és azt hiszem ez a három szín a lap küldetéséről és a lap nemzeti elkötelezettségéről is sokat elárul.
5: Most különösen nagy fókusz van a lapon, ha jól tudom, az ukránok részéről. Van úgy, hogy sorok között félmondatba igyekeznek becsomagolni egy-egy olyan üzenetet, amelyet a kárpátaljai magyaroknak szánnak?
6: Soha nem volt könnyű újságírónak lenni Ukrajnában, vagy Ukrajnát megelőzően a szovjet rendszerben. Akkor egy hatósági állami párt cenzúra volt, ugye, mint jól tudjuk. Most pedig nagyon sokszor az emberben egy öncenzúra merül föl, amikor azt a kérdést kell föltenni újságírónak, amikor megszólal, vagy leír egy mondatot, hogy ebből nem származhat-e bajom. Ezek a fékek alapvetően befolyásolják az újságírói munkát, de egy háború országban élünk, ezt azért tudomásul kell vennünk, és igazodnunk kell a hatályos törvényekhez, ami nagyon szigorúan szabályozza a sajtó működését, de ami problémát jelent, hogy olykor a kritikus gondolkodást összemossa az ukrán ellenességgel, pedig dehogy van így ellenkezőleg, mindenki egy fejlődő, legfőképpen egy biztonságos, békés európai országban szeretne élni.
5: Van az újságban politika, közélet, kultúra, sport, egészségügy, minden. Egy-egy érdekes rovatot ki tud esetleg emelni?
6: Vannak saját rovataink a Kárpát-Igasszón belül, ami sajátos kiszórovat és különlegessé teszi. Az egyik ilyen például a publicisztika, mind a mai napig van egy vélemény rovatunk, egy teljes oldalunk, ahol széljegyzett néven publicisztika jelenik meg, szubjektív-objektív néven társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozom, heti rendszerességgel, illetve a kiszó kérdés rovatunk, aminek az a lényege, hogy minden héten fölteszünk egy kérdést az online térbe, amire az emberek igennel vagy nem válaszolhatnak. Van egy kulcsunk rovatunk, ez egy interjú rovat, ahol kárpátaljai magyar közéletről mutatunk be jeles képviselőket, és a békéről szóló tematikus lapszám legfőbb vágyam, hogy megvalósuljon az Igasszóban.
2: 106 éve tájékoztatja és formálja a kárpátaljai magyarság véleményét a Kárpáti Igasszó. Most Kárpátaljáról a délvidékre tekintünk. Bő 50 évvel ezelőtt a Délbácskában a temerini magyar katolikusok mertek nagyot álmodni. Eldöntötték, hogy még egy templomot építenek maguknak a város telepi részén. A Lurdi Boldogasszony nevét viselő milleniumi emléktemplomot 2000-ben a kereszténység 2000. és a magyar államiság 1000. évében szentelték fel. Hogy mi történt azóta a templomban és környékén, erről kérdezte elsőként Szöllősi Tibor esperest, Ternovácz István.
7: 2004-ben megépült a Lurdi kegyhely, 2023 és 2025 között elkészült a három részből álló oltárkép, ma pedig felavattuk a Jézus kereszt halálát ábrázoló 14 gyönyörű olajfestményt. Miként élte meg ezt a mai napot?
8: Bennem hatalmas öröm van, hiszen átéltem a 35 év lelkesedését, örömét, kitartását, bátorságát, amióta elkezdték ezt a templomot építeni, azt a sok áldozatot, amit a temerini nép ide helyezett, azt a sok pénzt, amivel támogatta az építkezést, és azt a lelkesedést, ahogy azóta is itt vannak, és segítenek, tesznek, vesznek a templom körül, és amikor bent megláttam a megújult keresztúti stációk festményeit, akkora öröm töltött be, amely jelezte, hogy ez tényleg ide illik, mintha ide tervezték volna, és úgy is valósítottuk meg.
7: Annak idején, amikor az ötlet megszületett, hogy itt templomot kéne építeni, még több mint 9000 magyar katolikus élt a faluban. Ma már alig vagyunk több mint 5000-en. Ez mennyire nyomja rá bélyegét a közösség lelkületére, a katolikus egyházhoz való tartozására?
8: Növekszik a telepi templom hívők közössége. 10 évvel ezelőtt, amikor még káplán voltam itt, akkor vasárnap reggel 7 órakor úgy 90-100 hívő volt a 7 órási vasárnapi szentmisén itt itt a telepi templomban. Mostanában szinte konstans, folyamatosan 120 hívő, 140 is minden vasárnap. Az emberek egyre jobban látják, hogy ez a templom egy gyönyörűség. Szépül, és jól érzik benne magukat. Átélik azt az anyai szeretetet, amellyel itt várja őket a szűzanya. Temerin népe ragaszkodik keresztény hitéhez és templomához. Ezt, amit megépítettünk, és ugyanezt mondhatom a benti templomra, az a plébánia templom a központban. Ott sem látok jelentős visszaesést a templomba járók számában, ahhoz képest, hogy 10 év alatt 2500 hívővel kevesebb van Temerinben. Az évi szent áldozások száma növekedést mutat. 1700 áldozóval több volt 2025-ben, mint 2024-ben. És a perselypénz is növekszik. Ez azt mutatja, hogy a temerini hívek szívügyüknek tartják a templomaikat, mind a kettőt.
7: Annak is fontos üzenete van, hogy egy olyan festőművész alkotásait láthatjuk kivétel nélkül a templomban, aki temerini születésű, ma Budapesten él.
8: És azt is el kell árulnom, hogy imádkozva dolgozik. Amikor itt volt, hogy a keresztút végső simításait befejezze, hozta a színkészleteit, egy dobozban tartja, és mikor kinyitotta, láttam, hogy a doboz tetején egy imádság van, amit ő minden festés előtt elimádkozik, és abban azt kéri, hogy az Isten világosítsa meg őt, és vezesse az ő gondolatait és kezeit, hogy az Isten dicsőségére tegye ezt, amit tesz. Úgyhogy ezek a dolgok, az oltárfestmény is, és a keresztúti stációk is imádsággal készültek.
7: Milyen érzés temerini születésű akadémiai festőként Budapesten élni abban a tudatban, hogy 300 kilométernyire a határon túl otthon a szülőfaluban, Temerinben létezik egy templom, ahol mindegyik festmény a három részből álló oltárkép és a Jézus kereszt halálát ábrázoló 14 festmény is Utcai Dávid kezenyomát viseli.
9: Ez egy nagyon jó érzés. Nagyon hálás vagyok Istennek az életemért, a lehetőségért, hogy megadatott, hogy a festészettel foglalkozhassak, és még kismillió más dologért. Emellett egy nagyon erős kötelék a szülőföldemmel, a Kapocs, mert Temerin mindig is a szívem, lelkem középpontjában van, és nem szeretnék elszakadni tőle. Még a fizikailag így is alakult, de lelkiekben mindenképp szeretném, hogy ha Temerin is tudna rólam, emlékezne rám, és én is abban a tudatban élhessek, hogy adtam valamit a szülőfalumnak, egy olyan értéket, amit itt szeretettel fogadnak, és a közösségnek egy fontos jelképe ez.
7: Összeszámolta, hány napot, hetet, hónapot dolgozott ezeken az alkotásokon, hatalmas munka volt.
9: Azért nem lehet összeszámolni, mert az egész munkafolyamat kb. 2008-9 körül kezdődött, újra tervezésekre volt szükség. Aztán maga a festés folyamata is hát kétszer fél év volt, de a vakkereteket is magam készítettem az asztalos műhelyemben, az is még plusz egy-egy hónapot vett igénybe. Szóval nehéz ezt összeadni, meg a gyerekeim is ekkor születtek, és sokszor csak velük tudtam foglalkozni. Szóval nem lehet összeszámolni. Ugyanígy a keresztútnál sem igazán. Egy keresztút stáció nagyjából két hét munkát vett igénybe, és mivel most így a Nagybőjtben fejeztem az utolsó négy stációt, pont Krisztus kínszenvedésének utolsó, meg legdrámaibb stációit, így abszolút megéltem mélységeiben. Egy új dimenziója nyílt a számra a krisztusi kínszenvedésnek. Sokkal jobban magaménak érzem, hogy jobban át tudtam elmélkedni és belehelyezni magam úgy a kínzók és úgy a szenvedő személyébe.
7: No, de most a következő években, évtizedekben, talán évszázadokban a temerinieknek lesz mit megcsodálniuk, hiszen egy templomot kitölteni festményekkel nem semmi.
9: Így legyen, és még egy feladat itt majd vár rám még, szóval lesz még egy nagy munkám ebben a templomban.
7: Az pedig
9: Illés prófét, a Temerin fogadott szentjének egy nagy képe, egy tisztelgés a Temerin fogadott szentje előtt.
2: Bár a magyarság létszáma csökkent Temerinben, a templomba járó híveké nőtt, és az adományok is jelentősek. Tudtuk meg Szöllősi Tibor esperestől.
1: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: különleges művelődés történeti előadásnak és kötetlen közösségi délutánnak adott otthont a Munkácsy Mihály Magyar Ház, ahol Sali Noémi irodalom és Budapest történész kalauzolta el a kávéházak világába az érdeklődőket. A Munkácsy Magyar Egylet és a Magyar Ház közös szervezésében megvalósult rendezvény egy rendkívüli összefogás eredménye, hiszen az előadó a magyar-máltai lovagrend kíséretében egy kijevi kulturális és humanitárius misszió állomásaként látogatott el Kárpátaljára. A rendezvényen a résztvevők nem csak a kávéházi kultúra és a társadalmi folyamatok történelmi összefüggéseit ismerhették meg, hanem a jelenlegi nehéz körülmények között a közösségépítés és a személyes találkozások fontosságára is választ kaptak. Részletek Iváncsik Attilától.
10: Munkácsy Magyar Egylet sok éve kezdte már el azt, hogy meghív érdekes embereket, akik olyan témákról beszélnek, amik közérdeklődésre tarthatnak számot, hogy ebben a tényleg sokszor nyomott, vagy ilyen nehéz életben, amit most itt mindannyian élünk, valamilyen kikapcsolódást legyen, valami, aminek semmi köze a mindennapi háborús valóságunkhoz, hanem egyszerűen jól érezzük magunkat.
11: Fogalmazott Popovicsné Palojtai Márta, a Munkácsy Magyar Egylet tagja. Sali Noémi, művelődéstörténész, előadásában rávilágított arra, milyen sokrétű forrásanyagból építkezik a várostörténet, amely ma már a kárpátaljai kutatók számára is hozzáférhető.
12: Nagyon sokféle forrása van ennek a kávéházológiának, mert hát egyrészt levéltári anyag, másrészt a legtöbb az akkori újságok. És most már van egy csodálatos adatbázis az interneten, egy olyan oldal, ahol most nem tudom, valami 80 millió oldalnyi magyar újságban lehet szabadszavas keresővel keresni. Ezt úgy hívják, hogy Arkánum. Most már például a kárpátaljai régi újságok is hozzáférhetők és kutathatók ezen a felületen. És aztán nagyon sok emlékirat, memoár, főleg az írók-költők, akik dokumentálják a saját létezésüket, a saját életüket, és ők beszámolnak arról, hogy hova járnak kávéházba, ott kivel találkoznak, és miről beszélgetnek. Úgyhogy ha valaki várostörténettel vagy művelődés történet ilyen oldal vizein való csónakázással akar foglalkozni, akkor most már az internet csodálatos lehetőségeket kínál rá.
11: Sali Noémi kijevi utazása és a Munkácsy megálló egy nemes, humanitárius és egyházi összefogás, valamint a magyar-máltai lovagrend szolgálatának köszönhetően valósulhatott meg. Sumicki András a lovagrend tagja.
13: Egy máltai rendtagnak az a dolga, hogy szolgáljon, és én ezt úgy fogtam föl, mint egy hitvédelmi, illetve szegények, rászorulóknak a küldetéseként. Most más viszünk, kultúrát viszünk Kijevbe. Máltai szeretett szolgálatnak a dolgozói úgy gondolták, hogy mindentől függetlenül gyűjtést rendeznek Kijev javára, mert hallották, hogy ott milyen nehéz körülmények voltak, főleg télen, és a Szent Egyet közösséggel összefogva Kijevbe, megnézem a munkájukat, illetve lássuk, hogy mivel tudjuk esetleg őket még segíteni a jövőben.
11: Popovics Béla, a Munkácsy Magyar Egylet vezetője kiemelte. A jelenlegi háborús hétköznapokban rendkívül nagy szükség van a kulturális rendezvényekre.
14: Itt jön vissza a Magyar Házba. Szóval igazából, amit a Magyar Házban csinálunk, az a kávéház élet most valamilyen formában, mert most, hogy elég nehéz helyzetben vagyunk, ugye háborúval rengetegen elmentek, nagyon fontosra tartjuk a közösség megerősítését, és nagyon tudatosan csináljuk azt, hogy rendszeresen szervezünk rendezvényeket itt többek között a Magyar Házban, és nagyon fontosak az előadások, de legalább annyira fontos az előadások utáni itt lét, az, hogy itt maradnak az emberek, borozgatunk, beszélgetünk, kávézunk.
11: A Munkácsy Magyar Ház elsődleges küldetése, hogy a nehéz idők és az elvándorlás ellenére is megtartó és megerősítő szerepet töltsön be a helyi magyarok életében.
2: Egyre több egykori újságot és lapot találhatunk meg a világhálón, amely akár a kárpátaljai kávéházi élet kutatásának forrása is lehet. Erről is beszélt Sali Noémi történész, aki nemrég előadást tartott Munkácson. Marosvásárhelyen egy különleges kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A Maros Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti részlegén a világ miniatűrben Baba történetek címmel nyílt meg Jancsó Melinda tárlata. A Megyei Múzeum küldetésének tartja, hogy az értékes magángyűjtemények bemutatásának is teret biztosítson. Fogalmazott a kiállítás megnyitóján Rezi Botond, a Maros Megyei Múzeum igazgatója. Őt halljuk elsőként Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában.
15: A Maros megyei múzeum próbál nyitni a közönség felé. Nem csak a látogatókat várjuk különböző eseményekre, tevékenységekre, kiállításokra, hanem a látogatóknak is teret biztosítunk arra, hogy akár a saját gyűjteményeiket a nagy közönségnek megmutassák. Jancsó Melinda neve ismert Marosvásárhelyen gyógynövény gyűjtőként és a baba gyűjteményének köszönhetően, és a múzeum vezetősége, illetve a néprajzi osztály azért látta fontosnak Jancsó Melinda gyűjteményét befogadni, hiszen a gyerekkor tárgyai az emberi társadalomban mindig egy értéket képviseltek. Jancsó Melinda 16 éve gyűjti ezeket a babákat, több mint 400 babával rendelkezik, és újra hasznosított, mondjuk úgy, hogy másodkézből vásárolt babákat gyűjtött mind végig, ezeket pedig otthon javította, ruháit megvarta, kimosta, keményítette, konzerválta. Tehát ebben a 16 évben és a 400 baba mögött egy óriási, mondjuk úgy, hogy életmunka húzódik meg. Ezek a babák különböző történelmi koroknak a társadalmi jelenségeiről, valóságairól tanúskodnak, és éppen ezért néprajzi szempontból egy fontos értéket képviselnek, és egy sokkal szélesebb és színesebb spektrumot tudunk mi is biztosítani a nagy közönségnek.
16: Jancsó Melinda baba gyűjteményének egy része látható.
17: Itt nagyon sokféle baba van. Van indián baba, japán, néger, teljes porcelán baba, század elejé ruházattal, vagy vannak a hírességek, mint a Diana hercegnő, vagy Mozart, vagy Scarlett az elfújt a szélből, tehát filmhírességek. Sok minden van. A bébitől, a régiig, az újtól, a népviseletekig, minden egy helyen.
16: Melyek a legrégebbi babák, és hogyan jutott a birtokukba?
17: Ez 1910-ből van, és ezt a babát darabokba vettem meg. Otthon raktuk össze a férjemmel. Tényleg az egyik legbabám, mert régi baba. Tényleg a szívem csücske.
16: Hol készítették?
17: Ez egy német baba. Ide rá is írták, hogy ez a Kramer and Reibach. Tehát van egy pecsét a hátán, egy nagyon régi baba. Sír is egyébként, az a tipikus síró mechanizmus benne van. Én úgy találom, hogy ez egy komplex baba.
16: És az öltözet, a ruhácska, a sajátja, igen, idézi azt a kort, az 1900-as évek elejé kislány ruhadivatot.
17: Így van, tehát ez a mindennapos életből a kis baba, alsó szoknyájával, a fodraival.
16: A copfos hajával.
17: Copfos hajával, igen.
16: Mondjuk el azt is, hogy a leghíresebb romániai játékgyár, az aradi gyár néhány darabja is látható és megtalálható az ön gyűjteményében.
17: Így van, van nekem otthon is pont ez a sárga szunziána, tehát hogy a koromtól fogva én Aretyanka babákkal játszottam, és a szívem valójában ott indult el a babák iránt dobogni.
16: Jelenleg Romániában, Erdélyben, kézműves műhelyekben készülnek babák?
17: Nem tudok róla, hogy lenne. Nem, azt tudom, hogy Romániában vannak baba múzeumok, de magam, én baba készítők, nem is tudom, és ez egy jó dolog, mert utána is akarok akkor nézni. Mert hát, ha igen, akkor gyűjteménynek a része kell legyen.
16: Miért volt fontos önnek, hogy a gyűjteményének egy része a nagy közönség számára is látható legyen?
17: Egyre jobban távolodunk el a játékoktól, a valódi játékoktól. És az a cél, hogy a kislányok, a gyerekek jobban megismerjék, hogy mennyi szépség rejlik egy babában. Tehát én, mikor a babáim között vagyok, a korommal együtt, nyugalom vesz körül. És ezt kívánom másnak is. Tehát, hogy a gyerekek közeledjenek ehhez a babavilághoz lényegében, meglátni bennük a csodát. Mert hogyha egy-egy babánál megállunk, minden baba egy-egy történetet rejt, egy tekintet, egy mosoly. Nagyon sok baba gyűjtemény van itt nálunk Romániában is, de világszerte, hogy az enyém csak egy nagyon parányi. És nem is az volt az elv, hogy nagyon híres művészeknek a babáit gyűjtsem, hanem hogy kiemeljem az elhanyagolt babákat, például az Ocska piacról, vagy új életet adjak. Tehát, hogy meglátni bennük a szépséget. Tehát ezt, átadni a szépséget, ezt szerettem volna.
2: Babák várják a látogatókat a Maros Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti részlegén. Kedves hallgatóink, Jancsó Melinda baba gyűjteményének bemutatásával mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. Munkatársaink, valamint Schwarz Nóra hangmérnök nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Nem egyszerű bekapcsolni a hallgatókat egy-egy kutatásba, de ha sikerül, akkor érdekes eredmények születhetnek. Például kiderülhet, hogy a különböző ásványi anyagok hogyan hatnak a malacok szervezetére. Tudományos diákköri konferenciát tartottak a Matek Kaposvári kampuszán, ennek tapasztalatairól is hallhatnak 17:30. Most hírek következnek, a stúdióban Ceglédi Edit.
2: Jó reggelt kívánok, a híreket Naményi Krisztina szerkesztette. Brüsszelbe utazik ma Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Komoly visszásságokra bukkantak a diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László a Facebookon azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod- és harmadvonalbeli politikusok is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. A Fidesz visszautasítja a vádakat, hangsúlyozva, hogy a diplomata útlevelek kiadása a törvények szerint zajlott. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét. A

0: a MOL. Hozzátették, várhatóan több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A társaság közleményében hangsúlyozta, hogy Magyarország üzemanyag ellátását nem érinti az üzemi baleset. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén egy üzem újraindításakor történt robbanás. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A sérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak több helyszínen az 50 év feletti erős dohányosoknak. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A Mentők Hősképző programja 8 évvel ezelőtt indult, és idén nyáron az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat az egyedülálló szülőket jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. A díjazottak pénzbeli támogatást és tárgyi ajándékokat kaptak, emellett egy évig a páratlan szülődíj nagyköveteiként képviselik az egyszülős családokat. Országszerte sok lesz a napsütés, délután a keleti tájakon lehet felhős az ég, de esőre nem kell számítani. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
1: Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
2: Ön szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Léteznek még ma is hősök? Vasárnap van a magyar hősök emlékünnepe. És mit szól hozzá, hogy szombaton a sporták történetében először Budapest rendezi az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét.
1: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
3: 5 óra múlt 6 perccel.
1: Hajnaltáj. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
3: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Május 28-a van, csütörtök, Csanád és Emil névnapja. Most pedig néhány szó a mai tartalomból. A Hevesvár megyei Szihalmon megépült a belterületi kerékpárút.
4: Rengetegen mennek át dolgozni, a turisztikai vonzere is nagy, hisz itt folytatólagosan Bogácsig is el lehet menni. Ez egy járatott bicikli út is. Tegnap még külföldi biciklisek is megálltak, és hát gratuláltak nekünk, hogy hú, ez nagyon jó, és már nagyon balesetveszélyes volt.
3: Nem elég ismerni a fát, fel is kell tudni rá mászni.
5: Ahhoz, hogy faápolást tudjon csinálni valaki, ahhoz föl kell jutnia a fára, ott biztonságosan kell tudni mozognia, közlekednie, de ez nem maga a munka.
3: A faápolás elsősorban a lakó környezet fáinak egyedi gondozását jelenti. Tatán a napokban rendezték meg a Magyar Famászó Bajnokságot, hogy milyen megmérettetések voltak, arról is hallhatnak. A részletekkel 17:30-ig jövünk. A műsorunk e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter, a hangmester Bényi Csaba. Most pedig odautazunk, ahol a szamos minden kis kanyarulatának is nevet adtak a helyiek. Egy 1700 lelkes települést mutat be a hangtár Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében.
1: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.

0: A Szamos vize nem csupán elvonul Ökörító fülpös mellett, hanem körbe is udvarolja azt. Amíg az élő folyó ma is ott kanyargózik a község határában, a Holtszamos, a település valódi lelke éppen az asszály ellen küzd, már egy méternyi hiányzik a holtágból. Pecséri Gábor, horgász.
1: Tavaly volt alkalom és lehetőség, vízügyi igazgatóság az augusztusi hónapot azt végig szivattyúzással töltötte. Mögöttünk úgymond az Újszamos folyik, annak a medréből volt vízkivétel, akkor sikerült majdnem egy 80 centi, 1 méter körüli vízszintet emelni, hát sajnos ennek már most nyoma sincs, sőt.
0: A falu két fele egyébként egymás tükörképe. Az ősi település részek, Szatmárökörító és Fülpös között nem utak vagy házsorok húzódnak, hanem az az öreg folyóágy, amelyet a szabályozások idején a Szamosról levágtak. A két község 76 évvel ezelőtt egyesült, ám a helybeli lakosság ma is számon tartja, hogy az ökörítói vagy a fülpösi rész a szülőfaluja.
1: 1950. december 31-ig Ökörító Fülpösnek a mostani része, ahol most is vagyunk, ez Szatmár Ökörító volt. A hátam mögött az a fülpösi rész, nekem balra itt a mácsai rész volt, nagyszüleim pont itt éltek, pontosan ezen a helyen itt rengeteget horgáztam.
0: A víz, amely a településeket inkább összeköti, mint sem elválasztja, a horgászoknak, hogyha nem is a földi mennyországa, de majdnem az. Halat keresve a vizet a partmenti nádas szélén ajánlatos faggatni.
1: A gyékénye szélébe célszerű elhelyezni a csalit. Úgy horgásztársak tájékoztattak, 10-15-20 kilós hamorok, azok jöttek tavaly előtt szép számmal.
0: Az öreg, régi, eredeti Szamosnak, a holttá vált víznek az itt élők minden egyes porcikáját, kanyarulatát, csücskét külön elnevezték.
1: Picivel feljebb itt a nyárfáktól Kacsafiride, itt lefelé ez a Mácsa, aztán még feljebb Telekszeg, Pucik, Téglás, Tekeredő. A Telekszeg az például ott volt a TSZ-nek almás ültetvénye, Szegeletben van a Tekeredő, ott természetesen kanyar van, ott aránylag elég jó mélységű víz van most is, 3-4 méter körül, ezek a beszédes nevek.
0: Az élő Szamost a mesterséges medre miatt pedig Újszamosnak vagy Ásott Szamosnak is hívják.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Most pedig nézzük a környező nagyvárosok időjárását. Bécsben jelenleg 16 fok van, Grazban kissé felhős ég mellett 17 fokot mértek, Pozsony 18 fok, Kassa 14 fok, Kolozsvár 15 fok, Aradon 19 fokot mutatnak a hőmérők, Újvidéken 20-at, Zágrábban erősen felhős az ég, esik is az eső, ott jelenleg 19 fok van, Ljubljanában 17, Csíkszeredán pedig záporeső volt nemrégiben 15 fok van ott is. Fogtechnikusból kecske farmer. Általában hosszabb folyamat az, amikor a hivatásunk 180 fokos fordulatot vesz. A következő történet azonban nem csak a sajtról szól, sokkal inkább arról, hogyan kezd valaki élelmiszer előállításba három gyerekkel a Somlóhegy lábánál Dobán. Mára 30 anyakecskét gondozna meg persze a gidáit. Sajtjai közül saját kedvence a kecske kamambert. A Hegy című műsorban Nagyfenyvesi Judittal beszélget Burkert Rudolf.
4: Eltoljuk az egyik kaput, fadeszka fel, ott vannak hátul?
5: A kecskék azok ott vannak, igen, ők eléggé cirkálók, 4 hektár legelő áll itt pillanatnyilag a rendelkezésükre. A tehén az megtalálta az etetőt, úgy látom onnan kukucskál vissza.
4: Mikor jöttek a kecskék a képbe?
5: A 22 végén vásároltam az elsőket, nem a kecske volt a cél, hanem az, hogy tehén tejből készítsek sajtokat, csak lényegesen nagyobb beruházás a tehenet megvenni, meg körülményesebb.
4: Miben más kecske tejjel vagy tehén tejjel dolgozni?
5: Más, hogy savanyodik, más a fehérje szerkezete, más más, hogy viselkedik a kecsketej. Ugyanazzal a joghurt kultúrával egy ivó joghurtot lehet előállítani kecsketejből, míg mondjuk a tehéntejből meg egy olyan sűrű joghurt készül, amiben a kanál megáll. És vannak bizonyos sajtok, amiket nehezebb előállítani kecsketejből.
4: Ott a távolban a fák mögött a kecskék hányan vannak?
5: 65-en.
4: 65-en. Én még 30-ról tudok, akkor valamelyik megellett?
5: 30 az anya, és van 29 gida kint.
4: Hogyha megpróbálunk közel menni a kecskékhez, elfutnak?
5: Lehet, hogy egy picit odébb mennek, de alapból ők sem félnek.
4: Akkor próbáljuk meg őket becserkészni. Fej is hogy működik?
5: A kecskéket fejőállásba hajtjuk be, és géppel fejünk, a tehenet még kézzel fejem.
4: Na most közben próbálunk itt stábtagok ismerkedni a kecskékkel, akik hát ránk se nagyon elderítenek. Ha ők ennyire mozgékonyak, akkor őket mondjuk nehezebb fejni, még akkor is, hogyha a gépi segítség van, mint a vörit?
5: Igen, hát őket a nyakbefogó, illetve a fejőállás nélkül elég nehéz lenne megfejni, nem annyira nyugodtak, bár egyedenként eltérőek, és ez a hosszú idő, amit meg kell tanulni, hogy melyik türelmetlenebb, melyik az akaratosabb, melyik a nyugodtabb, valamelyik szívesen megszökik, kilép még a fejőállásból is.
4: Egy vándor, a szabadság vándora, tessék, aki inkább elmegy.
5: Igen, azért ez 30 fejős kecskénél már nem annyira egyszerű.
4: Akkor utána hogy folytatódik a folyamat?
5: Van egy 100 literes tejhűtőm, amiben két napi fejés teje fér a kecsketejből bele, és így olyan 2-3 naponta van egy olyan nap, amikor feldolgozok minden tejet, a többi napokon meg tudok mással, az állatokkal, körmeléssel, trágyázással, meg a háztartással foglalkozni.
4: Itt van velünk Mester Katalin is, aki nyugalmazott pedagógus, és akinek egyébként az ötlete volt, hogy látogassuk meg Juditnak a sajtmanufaktúráját, és vett magának 2 üveg kecsketejet. Miért a kecsketej, Katalin?
6: Szólnak erről fórumok, meg szakirodalmi anyagok, hogy mennyire jó a szervezet számára a kecsketej, és én magam ezt érzem. Vagy ebből madártejet készíteni csodálatos.
4: Állítólag aki nem bírja a tehéntejet, az bírhatja a kecsketejet.
6: Így igaz.
4: De
6: így
4: miért?
6: Igaz.
5: Sokan keresik, mert hogy a tehéntejet nem tudják emészteni, illetve a tehéntejben levő laktóz, a tejcukor okoz problémát, nem szívódik fel, és miután a kecsketejben más jellegű, és tényleg, ahogy Katinén is elmondta, könnyebben emészthető, és az emberi szervezet jobban tolerálja a kecsketejben levő laktózt.
3: További részleteket a kecskefarmról a hely mai 11 órakor kezdődő műsorában hallhatnak. Most pedig azzal folytatjuk, hogy közösségi összefogásból felújították a kerékpárutat Szihalmon. Évek óta még gyalogosan is balesetveszélyes volt a Zsóri fürdővel összekötő Bringa út Hevesvár megyében. A 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően most biztonságossá vált. A település belterületi szakaszát 11 millió forintos önrészből kellett befejezni, amit összefogásból gyűjtöttek össze. Pilisi Csenge riportja.
7: Szoktak kerekpározni, vagy így a települések között közlekedni így?
8: Szerettünk volna, hogyha lett volna, mert még gyalogosan sem lehetett az út szélén közlekedni.
7: Balesetveszélyes volt.
8: Igen, igen, erre már nagy szükség volt.
7: És akkor így most nem lesz gond, akkor megközelíteni
8: nem,
7: a fürdőket?
8: Nem, de jó lenne. Igen, meg jó lenne, hogyha a tóig folytatódna. Tehát, hogy a vendégek a tó meg a fürdő között is tudnának kerékpáron is közlekedni.
7: Hát akkor ez nem csak a helyieknek, a turistáknak is sokat jelenthet ez az
8: út. Van, így van. Egyre többen bérelnek kerékpárt, ugye vendéglátósok vásárolnak kerékpárokat, és akkor egyre több vendég kerékpárral közlekedik.
7: Hány éve, vagy mondhatjuk, hogy évtizeddel vártak erre a kerékpárútra a szihalmiak?
9: Évtizedet vártunk arra, hogy ez a kerékpárút megvalósuljon, hogy újra épüljön.
7: Sokan használják ezt az útszakaszt?
9: Én azt gondolom, hogy igen, pont ezért is volt nagyon fontos ez, hogy ez a bicikliút elkészüljön.
3: Golyosné Dózsa Katalin, Szihalom polgármestere.
9: Rengetegen mennek át dolgozni, a turisztikai vonzere is nagy, hisz itt folytatólagosan Bogácsig is el lehet menni. Ez egy járatott bicikliút is, tegnap még külföldön külföldi biciklisek is megálltak, és hát gratuláltak nekünk, hogy hú, ez nagyon jó, és már nagyon balesetveszélyes volt. Úgyhogy nem csak a szihalmiaknak nagy boldogság ez, hanem a környező településen élőknek, és amit látjuk, hogy itt tulajdonképpen mindenkinek, aki ezt a útvonalat használja turisztikai célból, a bicikli kerékpár rozás céljából. Csak ugye most az elmúlt években nagyon sok panaszt kaptam a kapcsán, hogy már nem járható, volt, aki el is esett.
7: Meg volt repedezve a burkolata.
9: Igen, annyira elhasználódott az évek során, a fáknak a gyökerei is tönkretették, illetve hát az elhasználódás során annyira fölrepedezett buckák alakultak ki, és olyan óriási repedések, hogy a biciklivel valóban nem lehetett már átmenni rajta, csak úgy, hogyha hosszú szakaszokon leszállva és átolva, tehát hogy még tényleg gyalogosan is veszélyes volt, és az, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből tudta megvalósítani a belterületi részhez tartozó bicikli utat, ugye a táblától a Kossuth-Lajos utca első házáig, az nagyon nagy büszkeséggel tölt el. Ugye a táblától pedig az üdülő területek lévő szakasz, az pedig a Magyar Közúthoz tartozik, ott egy teljesen újjá alakított bicikli útról van szó.
7: Mondhatjuk, hogy egy közösségi összefogásból épült meg, legalábbis az önkormányzati szakasz, vagy a belterületi szakasz.
9: Kevés az az önkormányzat, aki saját költségvetésből egy ilyen közel 20 millió forintos beruházás volt. Természetesen mindenki beletette, amit csak tudott, segített, hogy ez az útszakasz meglegyen, mert volt egy műszaki tartalma, de ide azért még kerültek plusz kavicsok, plusz táblák, ami abszolút az összefogásnak köszönhető.
7: Voltak olyan hétvégék, amikor mondjuk a takarításban, vagy a tisztításban, vagy a tábla kihelyezésében segítettek a helyiek?
9: Volt, aki segített a fűnyírásban, a letakarításban, akár a táblák kihelyezésében is, úgyhogy tulajdonképpen összefogásnak az eredménye. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő a térség számára, hogy ez felújítódott, illetve hogy teljesen újjáépült a közút kezelőhöz tartozó rész. Ezek azt erősítik bennem, hogy menjünk előre, és még több álmot valósítsunk meg.
3: 4:06 múlt 4 perccel. Egy jó kérdésből érdekes kutatás születhet, a jó kérdés feltételéhez azonban kellenek alapvető ismeretek. Az agráriumot érintő aktuális témák, így a klímaváltozás és a fenntarthatóság is fókuszba került a MATEK Kaposvári kampuszán megrendezett tudományos diákköri konferencián. A 9 szekcióban zajló eseményen egyetemi hallgatók és középiskolások is bemutatták a kutatásaikat. A cél hosszú évtizedek óta a tehetséggondozás és a fiatal kutatók támogatása. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
10: Aktuális témák kerültek előtérbe a MATEK Kaposvári kampuszon szervezett tudományos diákköri konferencián. Hertelendi Jászmin, harmadéves mezőgazdasági mérnök szakos hallgató azt vizsgálta, hogy a különböző ásványi anyagok hogyan hatnak a malacok teljesítményére.
11: Ennek az az aktualitása, hogy a fenntartható takarmányozás iránti növekvő igény, illetve én azért is választottam ezt a témát, mert én 3 évvel ezelőtt, amikor ide kerültem az egyetemre, becsöppentem egy ilyen malacos kísérletbe, az egy teljesen másik kísérlet volt, és annyira megtetszett nekem ez az egész környezet, az ottani dolgozók, maga a tényleg az, hogy élő állatokkal dolgozunk, és ennek egy eredménye lesz. Az volt ennek az egésznek a lényege, hogy minél jobban csökkentsük a malacoknak a szervezetéből kiürülő foszfort, mert ugye ez környezeti problémákat okozhat, és ezáltal javítsuk a takarmánynak a költségeit is, hiszen hogyha kevesebb ásványi anyagot ürítenek ki a szervezetükből, akkor annyival többet megtartanak a szervezetükben, tehát ennyivel alacsonyabb lesz nekik a takarmányköltségük. Tehát olcsóban elő lehet állítani azt a takarmányt, amit nekik el kell fogyasztaniuk ahhoz, hogy a megfelelő növekedést produkálni tudják.
10: És mit lehet tudni, hogy milyen eredményre jutottak?
11: Kaptunk olyan eredményeket, amiket akár később a gyakorlatban is lehetne alkalmazni, amikor olyan takarmánykiegészítőket használtunk, amik segítik az ásványanyagok megtartását a szervezetben, akkor sokkal olcsóbban biztosítani tudjuk nekik a takarmányt.
10: Hogyha jól tudom, akkor még CT vizsgálatot is végeztek. Ez mire szolgált, mire voltak kíváncsiak?
11: A másik vizsgálaton pedig ugye a csontnak az ásványi anyag tartalma, ami meg azért is fontos, mert ugye minél erősebb csontjuk van, annál stabilabb mozgást tud ez nekik biztosítani.
10: A tudományos diákköri konferencia célja nem más, mint a tudományos utánpótlás biztosítása, mondja Halas Veronika intézetigazgató egyetemi tanár.
12: Azt látjuk, hogy az elindulás az nagyon nehéz. A hallgatókat rávenni arra, hogy bekapcsolódjanak egy-egy vizsgálatba, ez nem annyira nagyon egyszerű. Ha már rávették magukat arra, hogy ott legyenek, akkor viszont látják azt, hogy ez jó pofa dolog. Mert hogy alapvetően a kutatás az azért mégiscsak egy újnak a fölépítése, új ismereteknek a megszerzése, és az mindig érdekes. Tehát csak kíváncsi emberek tehetik. A másik fontos dolog szerintem a TDK szempontjából, hogy itt a mester és a tanítvány, a diák együtt dolgozik, és azt látni a diáknak, hogy a nála 20-25 vagy akár 30 évvel idősebb tanára pont olyan gyermeki kíváncsisággal áll hozzá ahhoz a témához, én azt gondolom, hogy egyébként ez inspiráló. Mi azt látjuk, hogy azok a hallgatók, akik végre odajönnek, és mondjuk az istálóban szívesen dolgoznak az állatok mellett, ők ott maradnak. Következő nehéz és az, hogy meg kell írni azt a dolgozatot. A dolgozat megírása egyre nehezebb, és a mesterséges intelligencia megjelenésével ez egy plusz nehézség olyan szempontból, hogy a mesterséges intelligenciát jól kell használni. A TDK-ban én azt gondolom, hogy egy nagy kihívás az, hogy a hallgatókat megtartsuk abban, hogy ők továbbra is gondolkodjanak, és vagy akár jó kérdést tegyenek fel, de a jó kérdés feltételéhez tulajdonképpen szükségük van egy alaptudásra. És akkor egyébként egy nagyon jó és nagyon innovatív gondolkodást tudnak magukévá tenni. Gyakorlatilag a kutatásfejlesztés alapja az az, hogy jó kérdéseket tudjunk feltenni.
3: A Matek Kaposvári kampuszán tudományos diákköri konferenciát rendeztek, erről hallhattak Báthori Gyöngyvér összeállításában. Festői szépségű tájon mérkőzhettek meg a Lomkorona bajnokai Tatán. A régió egyik meghatározó szakmai megmérettetésévé vált a Magyar Famászó Bajnokság. 2014 óta szervezi meg a Magyar Faápolók Egyesülete ezt a versenyt. 2026-ban ismét Tatán tehették próbára tudásukat az indulók, köztük számos külföldi delegáció, de hazai, így tatai szakember is igyekezett a legjobban teljesíteni. Somhegyi Kitti összeállítása.
13: Néha csak a csengő hangja adott egy kis tempontot, hol érdemes keresni a versenyzőt a platánok lombjai között. Igazán izgalmas megmérettetésnek adott otthon Tata május 22-e és 24-e között, hiszen a településen már második alkalommal szervezte meg a Magyar Famászó Bajnokságot a Magyar Faápolók Egyesülete. A kezdeményezés részeként egyfelől találkozhattak a szakma képviselői, akik számot is adhattak tudásukról, de a hivatás is nagyobb népszerűségnek örvendhet az ilyen alkalmaknak köszönhetően, hiszen civilek nagy tömege kísérte figyelemmel a különböző feladatok kivitelezését. A felhívás célját Ragula Zoltán, a szervezet alelnöke ismertette.
14: Ahhoz, hogy faápolást tudjon csinálni valaki, ahhoz föl kell jutnia a fára, ott biztonságosan kell tudni mozognia, közlekednie, de ez nem maga a munka. Az, hogy mit kell csinálni egy fával, annak vannak elméleti alap. Egy faápoló megtanulja ezeket az elméleti alapokat, tud a fának az anatómiájáról, a biológiájáról, a betegségeiről, és fel tudja mérni adott esetben azt, hogy milyen kockázatokat jelent egy fa, mert az mindenkit izgat, hogy ne essen a fejére egy nagyobb ág, ne dőljön ki, ne törjön el, stb. Tehát ezeket föl kell tudni mérnie a faápolónak, adott esetben egy favizsgáló segítségével együtt, vagy kiegészítve, és ennek eredményeképpen születik meg egy terv, hogy mit is kell csinálni a fával, ami sok esetben leginkább metszést jelent, de adott esetben koronabiztosítást, ezeket csinálják a faápolók, és ezekről tanulnak, amikor iskolába járnak.
13: Az öreg tó partján található platánfák mind-mind más szegmensben jelentettek kihívást a faápolóknak. Volt versenyszám, ahol 18 méter magasra kellett a lehető leggyorsabban felmászni, ennek rekordja mintegy fél perc volt. A különböző magasságokban lévő ágvillákon bekötési pontokat kellett telepíteni, de erőléti kihívás is színesítette a megmérettetést, ahogy a Lomkoronán belüli mászóképesség is kiemelt állomás volt. A legnagyobb izgalmat azonban a mentés jelentette, amely szimulációs gyakorlatot Kardos András bíró faápoló ismertetett.
15: Nagyon összetett a csapatunk, több kötéltechnikai szakember van itt, tűzoltók, speciális mentők, tehát hogy pontosan egy olyan csapat van itt, aki mindent tud értékelni. Ami nagyon-nagyon nagy veszély lehet, egy eszköz lejtése, azt elsőre figyelmeztetjük, a másodikra pedig kizárjuk a versenyszámból. Ami probléma lehet, hogy az imitált sérülést rosszul kezeli, illetve nem kezeli, tehát ezek kizárással járnak, illetve van beépítve olyan kötéltechnikai rendszer, amit muszáj vagy kijavítani ahhoz, hogy le tud hozni a sérültet. Tehát ez a három kulcsfontosságú rész van. Igazándiból egy-egy ponton is sokat tudunk vitatkozni, hiszen ezen múlik egy versenyzőnek akár a jobb eredménye.
13: Családok, barátok közösen bíztatták a hivatás azon képviselőit, akik próbára tették tudásukat, leleményességüket és elhivatottságukat. A rangos szakmai megméretetésen mintegy 60 induló feladat megoldását és gyorsaságát pontozta a zsűri, köztük külföldi faápolókat, de egy tatai szakember, Belső Máté is nekivágott a kalandnak, immár a második alkalommal.
16: Nincs bennem egy ilyen gyilkos versenyszellem, viszont mikor Tatára került ez a rendezvény, akkor azt gondoltam, hogy mégis itt nőttem föl Tatán, ezek alatt a fák alatt, nehogy már lentről nézzem, ahogy így egyébként nagyon sok ismerős és barát a fákon mászik, és úgy döntöttem, benevezek, mi baj lehet, és megtetszett ennek az egésznek a hangulata, a légköre. Nem is a győzelem itt a fontos, néhányaknak persze igen, hanem egy nagyon tényleg tartalmasan együtt töltött, nagyon jó hangulatú idő.
13: A verseny során kiemelt figyelmet fordítottak a szervezők a fák védelmére. Bár a platán nem számít könnyű terepnek, speciális csúszósabb kérge miatt, az állomásoknál külön jutaszövettel óvták a fákat az esetleges sérülésektől, de pontozták a bírók azt is, az indulók mennyire óvják és tehermentesítik az ágakat.
2: Mávinfo.
3: Most pedig jöjjenek a hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Jan Csurák Bence, jó reggelt kívánok!
17: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon várhatóan 7 óráig 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, mert Sűrűsáp és Mende között egy műszaki hibás szerelvény miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Budapest-Debrecen fővonalon is megnő a menetidő. Kisújszállás és Karcak között az éjszakai karbantartás elhúzódása miatt továbbra is csak az egyik vágány használható. 10-30 perces késésekre lehet számítani a reggeli órákban. Az ország többi részén nincsenek fennakadások. Jó utazást kívánok!
3: Nagyon szépen köszönjük, és egy hír az utakról. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők az M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Itt feltorlódhatnak az autók, vezessenek óvatosan. Jó reggelt kívánok, 5:30 lesz egy perc múlva, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. A kormány áfacsökkentést tervez bevezetni az egészséges élelmiszerekre, így a zöldségekre és a gyümölcsökre is. Kérdés, hogy mindez a fogyasztói árakban realizálódik-e. A tóra előtt erről is beszélünk, most hírek következnek. A stúdióban Ceglédi Edit.
18: Jó reggelt kívánok, a híreket Naményi Krisztina szerkesztette. Brüsszelbe utazik ma Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán közölte, a BeEco alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy ki melyik fa locsolását vállalja a száraz, a szájos időszakokban. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól, mivel a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Nyugat-Európában szokatlan, korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekordmeleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőség egész héten kitart Európában.
3: Országszerte sok lesz a napsütés, délután a keleti tájakon lehet felhős az ég, de esőre nem kell számítani. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A körzeti időjárásról Gécsek Tóth Enikőt hallják.
19: Ceglédi Editnek nagyon szépen köszönöm. Budapesten is, Győrben is egyaránt 14 fok van jelenleg, Mosonmagyaróváron 13, Sopronban 15 fokot mértek, Szombathelyen 17-et, Pápán Szélcsend mellett 12 fok van, Veszprémben 13, Székesfehérváron 16. Szentgotthárdon és Zalaegerszegen egyaránt 15 fokot mutatnak a hőmérők, Keszthelyen élénk északi szél mellett 16 fok van, Nagykanizsán 17, Kaposváron 16. Siófokon derült az ég, élénk északi szél fúj, 20 fok van, a Balaton pedig jelenleg ott 22 fokos. Pécs 19 fok, Paks 18 fok, Baja és Kecskemét 16 fok, Egerben 12 fok van, Széchenyben 7, Miskolcon 11, Szolnokon 16, Karcagon 11. Debrecenben élénk északi szél fúj, ott 15 fok van jelenleg, Nyíregyházán 14, Záhonyban 9, Szegeden 17, Békéscsabán 15, a Kékestetőn pedig szintén északi szél fúj, és ott 10 fok van jelenleg. 6:03. Jöjjön néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Elindult a friss karfiol szezonja.
20: A legelső fátyolfóliás takarás alól a mai napon kezdtük el betakarítani a karfiolt. Ennek egyik sarokkövé ugye az, hogy legyen rengeteg ember, aki ezt vágja. Tudjuk jól megtippelni, hogy mikor fogjuk ezt vágni, mivel az áruházakat előre tájékoztatni kell arról, ami fog történni.
3: Az országban a szabolcsi dinnye terem legkésőbb.
21: Eddig így volt, de mivel már ott lent Békésben meg össze-vissza, ahol hamarabb termelnek, már másodbetést is terveznek. És sajnos van, amikor, mire már a miénk érik, az övék a másodbetés ugyanúgy már érik.
3: 6 óra előtt jövünk tehát a részletekkel. A szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter, a hangmérnök Bényi Csaba.
22: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
3: Mit tehetünk a szilvaültetvényben a kaliforniai pajstetű ellen? A védekezést kizárólag erre az időszakra kell időzíteni, mert a kifejlett pajstetveket a viaszos pajzsuk már védi a növényvédőszerektől. Bozsik gazda riportja.
23: Professzor úr mutatta, hogy nagyon súlyos pajzstetű kártétel van a szilvafákon.
24: Igen, sajnos ez egy 7 éves ültetvény, ahol megjelent a kaliforniai pajzstetűnek a súlyos kártétele.
23: Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, a rovartan professzora.
24: A fák törzsén, vázágakon, de még a vékonyabb vesszőkön is szinte egybefüggő kéregszerű bevonatot alkot a kaliforniai pajzstető. Azok a telek, amelyek az utóbbi időszakban megtapasztalható voltak Magyarországon, nem csökkentik a kaliforniai pajzstető telelő lárva populációját. Ebből adódóan, ha a védekezésre nem fordítunk gondot, akkor előbb-utóbb látványos kártételt okoz, a fák növekedése visszamarad, a kéreg nagyon gyakran felreped a károsítás következtében, fák kondicionálisan lerommanak, nagyon gyorsan, néhány év leforgás alatt, és a termőfelület is, és a termés mennyisége is jelentősen csökken. Pedig több lehetőség van. Ha már olyan mértékben elszaporodott, mint itt az előbb a területen megfigyelhettük, akkor tél végén nyugalmi időszakban, rüppattanáskor egy olajos lemosó permetezéssel eredményesen védekezhetünk, de ez egy költséges kezelés. Természetesen erre a kezelésre csak akkor van szükség, ha már a kaliforniai pajzstető elszaporodott, nagy tömegben található a felületen. A másik lehetőség, ez már megfigyelést igényel, rendszerint április végén, május elején rajzanak a kaliforniai pajzstető hímjai, és tudni kell ezekről a parányi rovarokról, hogy csak akkor képesek a nőstények új utódokat létrehozni, hogyha a hímek megtermékenyítették őket. Ha a hímek rajzását sikerül megfigyelni, akkor a hímek elleni gyakorlatilag bármilyen ingerületvezetés gátló rovarölőszer, ami a szilvában más kártevők ellen is használható, a hímek elleni kezelés eredményes lesz, és ezt követően elmarad a lárva rajzás. A rajzó lárvák ellen szintén bármelyik olyan ingerületvezetés gátló rovarölőszer, ami a szilva ültetvényekben használható, eredményesen gyéríti, sőt megakadályozza a kártevő elszaporodását.
23: Ezek kontaktszerek?
24: Ezek részben kontaktszerek, illetve illetve a szilvában engedélyezett felszívódó készítménynek is van olyan mértékű kontakthatása, ami az éppen rajzó kaliforniai pajzstetű lárváját elpusztítja. Ezek nagyon rövid ideig mozognak a felületen, egy-két nap legfeljebb, és utána letelepedésre alkalmas helyet keresnek. A tömeges rajzás elején kijuttatott rovarölőszer hatóanyagtól függően általában egy hétig, 10 napig pusztítja a rajzó lárvákat.
0: Almánnál jól ismerjük a kaliforniai pajzstetűnek a szívás nyomát, hogy ilyen piros lázfolt alakul ki. Szilvánál milyenek a tünetek, vagy egyáltalán hogy fedezhetik fel, kedves hallgatóink, hogyha ezzel fertőzött már a fájuk?
24: A szilván nem jelenik meg a gyümölcsön a lázfolt, viszont ha kihúzódik a nyár folyamán, akár a leveleken is megtelepedhet, tehát azt sem fogják észrevenni. Egyedüli biztos jel, hogy a fa annak ellenére, hogy kap vizet, tápanyagot, nem akar nőni.
19: Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket e-mailben feltehetnek hajnaltájkukac@mtva.hu, erre a címre tudnak írni, és ne feledjék, a podcastjait az interneten megtalálják. Én már hagyomány Pécsett a tavaszi növényvásár, amikor a lakosok és a környék kiskert tulajdonosai szemlézhetik a népszerű, szárazságtűrő növényeket, illetve vásárolhatnak a kertészetek kínálatából. Egyre népszerűbb például az olajfa, amit 20 éve még el sem tudtak képzelni. A mediterrán városban évek óta gond a szárazodás, így a lakók közül sokan ehhez igazítják a kerttervezést. Emellett az esemény szervezője, a Biocom Nonprofit Kft. A parkok fáit is monitorozza, hiszen éppen a csapadékhiány miatt vannak fajok, amelyek kikerülnek lassan a fasorokból. Bicsák Eszter riportja.
1: Mi az, amit hazavisz a kertbe? Az érdekelne elsősorban, mert sok szatyor van ennél.
4: Most évelő virágokat viszek, mert szeretnék egy száraz kertet kialakítani. Cickafarkot viszek, kupvirágot, és egy most felfedezett tengerparti százszor szépet, ami állítólag jól bírja a szárazságot és a napfényt szereti.
1: Amit mondod, hogy száraz kert, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent.
4: Fenntartható kertnek szeretném kialakítani a kertemet, hogy minél kevesebb öntözést igényeljen, takarni lehessen, és onnan az évelők előjöjjenek, és hát egy kicsit fedjék a talajt, tehát valami módon, miután én nekem esővizet kell, hogy fogjak, van ugyan ciszterna, de minden cseppet megfogok, tehát nehéz öntözni, másként kell kezelni ezeket a növényeket, és hát azért gondolom, hogy a virágos kertem ilyen legyen. Tavasszal nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon szép hagymás virágaim vannak, ugye azok is így jól bírják ezt az új körülményt, a szárazabb nyarakat, és akkor próbálom ilyen virágokkal beültetni a helyüket utána.
1: Nagy Ervin, Biocom Kft. Növényvásár van ismét. Hát egy olyan tavaszunk van, amit nem sokan kívánnak maguknak. Igaz, hogy most jött csapadék, de hát azért ez még nagyon kevés.
5: Csapadék hiány van, másrészt pedig mindenféle turpisságot tapasztalhatunk a hőmérsékletnek az alakulása tekintetében. Mit lehet tenni? Azt lehet tenni, hogy megpróbálunk olyan növényeket ültetni, amelyek ezeket a körülményeket egyre jobban tolerálják. Nehéz dolog ez, a késői fagyok ellen azért általában nincs orvosság, de úgy gondolom a saját tapasztalatomból, hogy ez azért egy rendhagyó körülmény volt, és erre azért nem kell alapozni.
1: A Biocom Kft. Saját területein, tehát gondolok itt a parkokra, városi felületekre, ugye tavaly is arról beszélgettünk, hogy ott is át kell nézni, folyamatosan monitorozni kell, figyelni kell, hogy milyen típusú fa mit bír, mert ez sem olyan egyértelmű.
5: Sajnos sok olyan fánk van, ami korábban stabil parki növény volt, mostanra látszik, hogy egy ilyen általános kondícióvesztés van, ami a legnyilvánvalóbban a száraz ágaknak a koronában való megsokasodásában látható, az ágvégeknek az elszáradásáról, illetve sok olyan betegség olyan tűnt fel az idős állomány kapcsán, amelyek mind-mind a fák gyengült állapotát tudják kihasználni, és hát vannak olyan fajok, amikből sajnos az évek óta vezetett statisztikáink alapján elmondható, hogy egyre több egyedet kell eltávolítani. Tipikusan ilyenek a nyírfák, ilyenek a hegyi juharok, ilyenek a különböző alpesi fenyőfajták, úgyhogy ők lassan, de biztosan cserélődnek majd valószínűleg.
1: Jakabfi Adrián olajfákkal foglalkozik. Miért is? Attól elvonatkoztatva, hogy Pécs mediterrán város, ugye nyilván megjelenhetne az olajfa.
6: Szerelem nekem az olajfa.
1: Mióta?
6: 10 éve vásároltam az első olajfámat. Olaszországban a tenger mellett egy bácsi kiskocsin árulja a növényeket, és hát ott beleszerettem, de mindig nyilván egy picike fért a kocsiba, és akkor így évről évre hordtuk haza magunknak az olajfát.
1: Hogy bírta az olajfa itt? Mert ha jól értem, akkor Pécsre hozták haza.
6: Igen, hosszú letényben élünk egyébként, teljesen jól bírja. Azért az első egy-két évben még nem voltam bátor, és cserében hagytam a fát, és kibehurcoltam, tehát teleltettem, úgymond. Azóta már ki van ültetve még az ilyen pici is, amit itt az asztalon látsz, és nincs gond vele.
1: Itt most egy növényvásáron vagyunk, és a legnagyobb olajfa, ami ide került, nem is tudom, hogy mivel hozták ide, az valami gyönyörűséges. Ez mennyi idős?
6: Köszönöm, ez a 100 éven már átfordult, körülbelül 100 éves fa.
1: Mit szólnak ehhez a, akár a pécsi lakosok, vagy a térség, akikkel sikerül megismertetni?
6: Szeretik az emberek, kettő részre tudom osztani a vásárlónkat, az egyik az impulzus vásárlók, akik...
1: Jaj, de szép, most akkor kell.
6: Igen, aki beleszeret hirtelen, viszont van, aki mondjuk azért szereti, most nagyon elterjedt ez a minimál dizájn a házaknál, a kertekben is, és azért ezek olyan növények, amikkel nagyon nincsen sok tennivaló, ellenben nagyon mutatósak.
19: Elindult a friss karfiol szezon, a fóliás termesztésű első virágos zöldségek már kaphatók a piacon. A harmadik generációs kertész Csizmadia Imre számára ez a zöldség még újdonság a földjein. A Pest megyei Bugyi községben zöldségtermesztéssel és bazsarózsával foglalkozó fiatal gazdához Barta Bernadett látogatott el az első betakarítási napok egyikén.
7: Hatalmas karfioltábla, és hogyha most az imént büszkélkedett, még mielőtt elindítottam volna a felvételt, hogy az országban talán a legnagyobb termesztés, pedig tavaly kezdték, ha jól tudom.
8: Így van, legalábbis friss piacra úgy gondolom, hogy ezzel a 24 hektárral, amit idén csinálunk, ez így az egyik legnagyobb felület most az országban. Nagyon kevesen termelik a karfiolt friss piacra, ugyanis rengeteg buktatója van. Úgy gondolom, hogy a bazsarózsánál is sokkal több.
7: Mert hogy egyébként zöldségtermesztéssel foglalkozik, illetve bazsarózsa ültetvénye is van, tehát dísznövénnyel is foglalkozik így módon. No de, hogyha arrébb nézek, akkor ott azért elég sokan szerényen dolgoznak különböző munkagépekkel, és teherautó is van, aminek a platójára, ha jól látom, akkor rekeszek kerülnek, mert hogy már szüretelik akkor ezt, igen, a karfiolt.
8: A legelső fátyolfóliás takarás alól a mai napon kezdtük el betakarítani a karfiolt. Ennek egyik sarokkövi ugye az, hogy legyen rengeteg ember, aki ezt vágja. Tudjuk jól megtippelni, hogy mikor fogjuk ezt vágni, mivel az áruházakat nagyjából előre tájékoztatni kell arról, ami fog történni, illetve mennyi mennyiségünk lesz elérhető, és ezt próbáljuk minél gyorsabban a hűtőbe juttatni, tehát ezt vágják lefelé, rakják be különböző emelőgépekkel a teherautóba, és egyből viszik a hűtőházba, ahol lehűtjük ezt egy fokra.
7: Említettem, hogy tavaly kezdték el a karfiol termesztést, no de mennyire volt kegyes az időjárás, illetve a kártevők?
8: Mivel káposztaféléről van szó, ezért ugye gyakorlatilag az összes létező rovar és bogár meglátogatja a táblát. Most nyilván kis túlzással mondok, de a tavaszi karfiolnak a káposztalégy, illetve a repcefénybogár elég sarkalatos kártevő, és elég nehéz is megvédeni a folyamatos hatóanyag kivonásokkal kapcsolatban.
7: Akkor hogyan próbáltak védekezni az ellen, hogy mondjuk minél kisebb mértékben károsítsa az önök területét?
8: A populációt kell minél alacsonyabban tartani, tehát itt ugye a rendelkezésre álló nem túl hatékony szereket kell sűrűn használni, tehát akár beszélek itt 2-3 napos fordulókról is, egyes piretroidokkal, vagy valamiféle gyorsan ható ellenben kevesebb hatástartalmú készítményekkel.
7: Itt Bugyin mennyire könnyen terem meg egyébként maga a karfiol, mert hogy ugye mindig számít az, hogy milyen földbe vetünk.
8: Én úgy tudom, hogy régen ez a régi jó volt a karfiolnak az egyik hazája, és a vasúthálózat segítségével egyébként keletre, illetve nyugatra is sokat exportáltunk belőle, de ezt nyilván csak az idősebbek elmondása szerint tudhatom, még az előző rendszerben, a kommunizmusban elég sokat termeltek itt a gazdák.
19: 3/4-60, és most azzal folytatjuk, hogy mindenre nem lesz gyógyír a tervezett áfa csökkentés, amelyet a kormány szeretne bevezetni az egészséges élelmiszerekre vonatkozóan, így a zöldség-gyümölcs ágazatban is. Azonban óriási tisztító hatást fog gyakorolni az egész vertikumra. Nagy Margit összeállítása.
1: Minek vásárolják a répát, zöldséget? Mit főznek?
9: Húsleves lesz majd a hétvégén.
1: Drága a zöldség, répa?
9: 1000 forint, elég drága. Éppen azt számogattuk az előbbi tetesommal, hogy 2000 forint csak a zöldség a leveshez, akkor még nincs hús.
1: 5%-os áfát fognak bevezetni a zöldséggyümölcsre. Gondolják, hogy csökkenni fog az élelmiszer ár?
9: Nem vagyok ebben olyan túl biztos.
10: Próbálták már ezt az áfa csökkenést, és azért mindenki elvitte, csak a fogyasztónak nem jutott belőle.
1: Ha bevezetik az 5%-os áfát, akkor ön
11: szerint olcsóbb lesz?
12: Szerintem igen, mert a termelő olcsóban tudja adni. Biztos, hogy lentebb mennek az ára.
14: Ha lecsökkentik a 27%-os áfát 5%-osra, csökkenni fog az élelmiszer ár? Például az ön kis áruja is esetleg olcsóbban kapható lesz?
12: Hát, ha olcsóbban kapható lesz, akkor nagyon sokan feladják.
14: Apáti Ferenc, a Fruitweb zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke elmondta, az ágazat 2012 óta lobbizik az áfa csökkentésért, így örülnek az új kormány bejelentésének.
15: Bízunk benne, hogy az új kormány az ígéretének megfelelően meghozza ezt a döntést, mert az ágazatra nagyon sok pozitív hatást fejtenek ki, és nem csak az ágazatra, hanem a fogyasztókra nézve is. Az első pozitív hatás az, hogy csökkennek a fogyasztói árak, azzal együtt, hogy ez az árcsökkentés ideig, óráig lesz csak mérhető. Hosszú távon az áfa csökkentésnek a fogyasztói árakra kifejtett hatását nagyon nehéz lesz mérni. A zöldségek és gyümölcsök árát jövőben is legnagyobb részben a kínálati időszak ingadozása fogja meghatározni. A fogyasztói ár az áfa csökkentés után nagyon rövid időn belül mintegy 20%-kal mérséklődni fog. De az is lehet, hogy pár héten belül visszaemelkedik, aminek az lesz a legfőbb oka, ha ez bekövetkezne, mert a kínálat hiánya miatt automatikusan emelkednek az árak is. Ez például most a gyümölcspiacban egyértelműen bele van kódolva, mert a jelentős fagykárok okán, amikor is a gyümölcstermés kétharmada veszett el megint a teleszik hagyokban, politikolható, hogy relatíve magas lesz a gyümölcsök ára. Így az új szezonra emelkedni fognak az árak.
14: Látványos nyertese, rövid ideig a fogyasztó lehet ennek az intézkedésnek.
15: A fogyasztó egyértelműen nyertese, csak számokban nem lehet majd kifejezni, hogy milyen mértékben a termelők hosszú távon fognak nyerni ezzel az intézkedéssel, mert az 5%-os áfakulcs nagyon sokat segít nekünk, vagy talán teljes mértékben megoldja a feketéző áfacsaló kereskedők kiiktatásának kérdését. Ugyanis amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfacsalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni, így az ilyen feketéző áfacsaló kereskedők kikopnak a piacról, és piac marad a tisztességes és legális értékesítési utakat választó termelőknek, kereskedőknek, tehát a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog. A 27%-os áfa pont azt a teljesen rendellenes helyzetet tartotta fent, hogy a tisztességtelenek vannak versenyelőnyben. Ami szintén nagyon pozitív hatás lesz a termelőkre nézve, hogy megszűnik az importnak és az áfa összefüggésében meglévő versenyelőnye, ugyanis aki import árut hoz be, az 0% áfa kulcssal vásárolhat, tehát 0% áfát finanszíroz, míg aki belföldi termelőtől vagy eladótól vásárol, az 27% áfa finanszírozásával teheti ezt meg. Ugyanis export-import ügyletekben EU-n belül 0% az áfa kulcs, és ezek olyan távolra vezető pozitív hatások, ami az ágazat számára egyértelműen előny.
14: Apáti Ferenc elmondta még, az áfa csökkentés sok pozitívuma mellett nem lesz gyógyír mindenre. Meg kell oldani az öntözést, a vízhiány kezelését és a tavaszi fagyok elhárításának kérdéskörét is, de az évek óta fennálló munkaerőhiányt is orvosolni kell a jövőben.
19: Nagy Margit összeállítását hallhatták. Valamikor sokkal többen termesztették a dinnyét a szabolcsi homokos területeken, de az tény, hogy hazánkban ebben a régióban érik be a dinnye, jó értékesítéssel kecsegteti a termelőt. Paposon Papincsák Lajosné elmondta, rövidesen következik a kiültetés. Többféle palántát nevelt a család, hogy a keresletnek megfeleljenek. Zsoldos Barnabás beszélgetett Papincsák Lajosné termelővel Paposon.
16: Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében nagyon sok felé termesztenek dinnyét, a homokos terület kínálja magát. A munkálatok hol tartanak?
25: Lassan a kiültetés fog kezdődni. Pünkösd után szeretnénk megvárjuk az Orbánt, mi nem fátyolfóliázzuk, takarófóliát nem teszünk rá.
16: A mag, a prémium dinnye mag?
25: Igen, rendeltem kecskemét itt, akkor rendeltem a korai, akkor rendeltem hosszúkás kaszadinnyének felé, meg végül is első osztályú magok, hát bízunk benne, hogy a termés is első osztályú lesz.
16: Már azt is látja, hogy hogyan kelt.
25: 95%-os kelést mondhatok. Fóliázunk, fekete fólia, csepegtető. Mi előre kiszoktuk lyuggalni a palánta helyét, 110-120 cm tőtávolságra, és kézzel.
16: Mekkora lesz a terület?
25: Egy olyan másfél hektár.
16: Az országban a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei terem legkésőbb.
25: Eddig így volt, de mivel már ott lent Békésben meg össze-vissza, ahol hamarabb termelnek, már másodvetést is terveznek, és sajnos van, amikor mire már a miénk érik, az övék a másodvetés ugyanúgy már érik, és vannak olyan kereskedők itt a Szabolcsba, itt a környékbeliek is, hogy inkább onnant hozzák továbbra is, mert olcsóban megkapják, mint innent a frissen szedettet.
16: De önöknek is megvan a kuncsaft, aki viszi, vagy nem emlékszem, hogy az utcán árulnák.
25: Nem áruljuk az utcán, igen, szoktak helybe jönni kereskedők, mondják, hogy hány mázsa kell, leszedjük frissen, és úgy viszik valamikor, még területre is kijönnek, és ott pakoljuk, mert nem szeretik a kereskedők nagy része, hogy törjön a dinnye, hanem egyből a kocsijukra pakoljuk.
16: Öntözési lehetőség van?
25: Igen, szó szerint. Most agregától szeretnénk venni, hogy egyszerűbb legyen az öntözés. Nagyobb területet egyszerre tudnánk meglocsolni.
16: Mennyire kell odafigyelni? Amikor kezd érni a dinnye, akkor a varjak nagyon szeretik, vagy ilyenkor, mikor kiültetik, a mezei nyúl szívesen meglátogatja. Hogyan tudják megóvni?
25: Most mielőtt fóliázunk, lekerítjük. Nem csak a nyulak, hanem az őzek is. A fóliába belemennek, mikor kicsik a dinnyék, lerágják. A varjútól viszont nagyon nehéz, ha riasztókat szoktunk kitenni, meg ilyen pukkasztót, amikor hogy, de próbáljuk riasztani.
16: Hogyan látja, mikor lesz majd az első termés?
25: Kalkulálunk általában augusztus elején, általában már a döpping szokott lenni. Mert régen augusztus 20-ára már azt mondtunk, ha dinnye van, az már nagyon jó. Már július 20, augusztus elején már általában bőven van dinnye itt.
16: Mert kalkulálni, hogy hány mázsa dinnyét tudnak értékesíteni, termelni?
25: A hektárba egy olyan 3000 tövet körülbelül annyit ültetünk bele. 8-10 kilós átlagot számolok, és akkor ugye azt, ha beszózom, hát 250-200 mázsát satszolok. Szokott lenni egy olyan 300, hogyha jó termés van.
16: Akkor a dinnyék a kelendők, mert van egy dinnye termelő és felvásárló ismerősöm, az mondja, hogy már van, amikor a kisebb dinnyéket keresik.
25: Nekem is van egy ismerős, nagykamarásra való, ő is inkább az 6-7 kilóig általában, mert dobozolták. A kereskedők meg a nagy dinnyét keresik.
16: Sok és nagy dinnye teremjen.
25: Az időjárás se olyan, ami ennek lenni kéne. Mert egyszer hideg van, egyszer meleg van, a dinnye szereti a meleget, reméljük így lesz.
19: Ács Edina, a győrújbaráti családi pincészet legfiatalabb tagja, már felnőtt fejjel döntött úgy, hogy édesapja nyomdokaiba lép, aki igazi újítónak számít a vidéken. Ács György első volt, aki a pannonhalmi borvidékre jellemző fehérszőlők mellett bízott a kékszőlő sikerében is. Az újratelepítéseknek köszönhetően a cserszegi fűszeres, a Sauvignon Blanc, a Chardonnay, az irsai olivér és a zöld veltelini mellett Merlóval és Zweigelt fajtákkal is kísérletezett. És úgy tűnik megérte. A hegyoldalban fekvő 12 hektáros családi ültetvény szerencsére elkerülte a tavaszi fagykár, ám az aranyszínű sárgaság valamennyi szőlőt veszélyeztet. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban Belényi Barbara Ács Edina borásszal beszélgetett.
2: Korábban a pannonhalmi borvidékről kimondták, hogy kimondottan egy fehérboros borvidék, ami a klímaváltozásnak is köszönhetően kezd azért megváltozni. És annak idején, ezt édesapám nagyon sokszor elmeséli, ő volt az első, aki a borvidéken kék szőlőt ültetett. Ez ugye 80-as évek.
11: Mennyire mosolyogták?
2: És megmosolyogták, és meglepődést keltett. Konkrétan Zweigelt volt a szőlőfajta, amit azonban az eredmények őt igazolták, és rögtön a kis helyi borversenyeken már nagyon szép eredményeket ért el vele.
11: Viszont egy nagy újratelepítésen vannak túl. Ennek megfelelően több vörös fajtát is telepítettek?
2: 15 évvel ezelőtt teljes területet újra telepítettük. Egy teljes fajta szerkezet átalakítást jelentett. A fehér szőlők közül maradt az olasz rizling, ami legnagyobb területen termesztett fajta a borvidéken. Emellett irsai, cserszegi, Sauvignon Blanc, Chardonnay és zöld veltelini a mi fajtáink. Kék szőlőbe pedig Zweigeltünk és Merlunk. Van.
11: Mégis a fő csapás rány megmaradt a fehér, nyugodtak is, mert ezt keresik.
2: Így van, talán egy 80-85% a területünknek az fehér, de kell, hogy legyen kék szőlő is. A családi pincészet lévén mindennel kell foglalkozni, és emiatt soha nem lesz unalmas. Nagyon szeretem megmutatni a pincészetünket, szeretek borkóstolókat tartani, szeretem készíteni azokat. Minden évben ez egy nagyon érdekes folyamat, szürettől egészen addig, amíg elkészülnek a borok, kitalálni, az egészet, mi legyen a neve, milyen címke passzol hozzá. Ezek mind még borászat szépségei és nagyon kreatív tevékenységek.
13: A legégetőbb probléma talán nem is az asszály, hanem az, hogy megjelent az aranyszínű sárgaság, és a pannonhalmi borvidéken is megkongatták a vízharangot.
2: Valóban probléma ott van a pannonhalmi borvidéken is, csak úgy, mint az ország most már összes borvidékén. Hogy mekkora a baj, az igazából majd június közepe vége, amikor látható lesz. Amit össze lehetett, azt megtettünk, kivágtuk a tünetes tőkéket, megsemmisítettük.
13: Hány százalék az önök birtokán?
2: Elenyésző volt, egész konkrétan tudom, mert én jártam végig az egész területet, és jelöltem ki a kivágásait a tőkéket. A 9 hektáros területünkből 51 néhány tőke volt. Ez még azt gondolom, hogy kezelhető. Most ugye összehangolt védekezést kabóca ellen, és hát nagyon bízunk benne, hogy meg lehet fékezni.
13: De mi a teendő akkor, hogyha a szomszédban megvan egy felhagyott ültetvény, tehát mennyire működik a csapatmunka?
2: Én azt gondolom, hogy a borvidéken az összes termelő látja azt, hogy együtt kell működnünk. A probléma valóban a felhagyott ültetvényekkel van, ahol van 10-20 akármennyi tulajdonos, igazából gazdátlan a terület, és évek óta műveletlenül áll.
13: Mit tesznek?
2: Nem tudom semmit tenni. A hegybíró kapott jogkört, hogy ezekkel a területekkel, illetve a tulajdonosaikkal szemben fellépjen.
13: Édesapja több mint 30 éve foglalkozik szőlőműveléssel. Nem tudom, hogy ebben az időszakban volt-e ennél nagyobb kihívás, mint amiben most vannak.
2: Ott van egyrésztről édesapám hatalmas tapasztalata, én pedig jöttem a frissebb ötleteimmel, és én azt gondolom, hogy ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Most az aranyszínű sárgaság új kihívás, amire megvan a koncepció, hogy kezeljük, viszont félünk, mert ez tényleg egy nagyon súlyos probléma, és nagyon nagy baj lehet. De még van rá reális esély, hogy ezt az egészet megállítsuk.
19: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Tájmára, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A műnök Bényi Csaba és a szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Szép napot, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: Csütörtöki imádság. Elmondja Bábel Balázs, római katolikus érsek.
1: A pünkösd utáni csütörtökön Jézus Krisztust, az örök főpapot ünnepli egyházunk. Papság ott van, ahol áldozatot mutatnak be. A pogányoknál is volt áldozatbemutatás, volt a zsidóságban is, s van az egyházban is. De nem áldozati állatok feláldozásával történik ez az áldozatbemutatás, hanem maga Jézus Krisztus ajánlotta föl önmagát a mennyei atyának, így hozott megváltást számunkra embereknek, akik a megváltás nélkül elveszítették volna az üdvösséget. Jézus Krisztus az utolsó vacsorán főpapi imát mondott, és életét felajánlotta, amelynek beteljesítése a másnapi kereszt áldozat volt. Vére árán szerezte meg nekünk az üdvösséget. Szent Pál apostol azt írja, ugyanazt az érzést ápoljuk magunkban, amely Krisztus Jézusban volt. Az áldozatokat külön nem kell keresni, hozza az élet magával. A nap gondjait elfogadni, bajait, az élet megpróbáltatásait. A másokért vállalt szolgálatokat lehet többféle lelkülettel végezni. A keresztény ember arra hivatott, hogy Krisztustól, az örök főpaptól lelkületével kialakítsa magában a szeretet civilizációjának a tetteit embertársai között.
0: Bábel Balázs, római katolikus érsek gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra van, 2026. május 28-án csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Ma is nyárias idő lesz, eső nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Ma a NATO főtitkárával, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök.
4: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását.
3: Több tízezer külföldi érkezik a fővárosba. Szombaton rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök.
4: Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós támogatásokról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt.
3: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott.
4: Az országgyűlésben közben megkezdődött a vita az alaptörvény 16. módosításáról, amelynek része, hogy 8 évben maximálná a kormányfői tisztség betöltésének idejét. A javaslatot a kormánypárt terjesztette be, az ellenzéki frakciók viszont nem támogatják.
3: 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
4: Egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, valamint a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az országgyűlés vidék és településfejlesztési bizottsága.
3: A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint szemléletváltásra van szükség az ágazatban. Balogh Zoltán azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések a tervezett változtatásokról.

0: szállított anyag, a fekvő és a járó betegellátás, az alapellátás, valamint az egészségügyi szak és felnőtt képzés helyzetét elemzi. A szervezet elnöke a legsürgetőbb feladatok közé sorolta az egészségügyi szolgálati jogviszony áttekintését. Mint mondta, át kell alakítani a szakdolgozói bértáblát, mert az szerinte nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak.
1: Vannak olyan osztályok, ahol azért, mert hogy ott nem olyan speciális betegségben szenvedő betegeket látnak el a kollégáink, teljesen más jövedelmi viszonyokat érnek el, szemben azokkal, akik esetleg ugyanahhoz a betegkörhöz tartozó csoportot látnak el, de mondjuk stroke betegeket látnak el. Azok, akik mondjuk Alzheimer vagy demencia vagy egyéb más területen ellátandó betegeket látnak, azok nem részesülnek olyan mértékű besorolásban. Tehát ennek a besorolásnak a rendszerét teljes mértékben új alapokra kellene helyezni.
0: Balogh Zoltán kulcskérdésnek nevezte a szakdolgozói utánpótlás biztosítását, egyúttal jelezte azt is, szeretnék hazacsábítani külföldről a szakdolgozókat, amilyen szerinte az illetmény emelése mellett a munkakörülmények javítása is elengedhetetlen.
1: Ha olyan technikát, technológiákat szokott meg a munkavállaló külföldön, valójában az ápolási támogatást segíti, olyan elektronikus dokumentációt alkalmaznak, akkor Magyarországon a most meglévő ATL rendszer az nem biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, tehát nagyon fontos, hogy nekünk olyan működő rendszereket kell hazai rendszerbe adaptálni, amit külföldön, és most már mondhatom azt, hogy Horvátországban is, vagy egyéb más közeli közép-kelet-európai országban is már teljes joggal jól működik. Tehát ezeket a rendszereket kell hazai rendszerekben adaptálni, mert akkor haza lehet csábítani a munkavállalókat.
0: A kamara elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodó szakképzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani.
2: Súlyos visszaélések gyanúja és feltételezett szabálytalan készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a minisztérium irodáiban, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Tar Zoltán azt is közölte, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és a közpénz felhasználással kapcsolatos problémák kivizsgálása.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai megjelentek az NKTK, illetve a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram.
2: A fúrt kutakra vonatkozó szabályok betartására hívja fel a figyelmet a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete.
3: A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a jelenlegi eljárásrend 2024-ben lépett hatályba, és az egyik legfontosabb változás, hogy már nem kell minden kút létesítéséhez engedélyt kérni. Rózsa Attila elmondta, nem kell hatósági jóváhagyás a kerti kutakhoz, ha azokból legfeljebb évi 500 köbméter vizet emelnek ki. Hozzátette, az engedélyezéssel kapcsolatos tudnivalókról a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján lehet tájékozódni.
5: A lakossági kutakra, amik 500 köbméter per év alatt termelnek, ezekre a vízóra elhelyezése nem kötelező. De én mindig csodálkozom, hogy pont ezek ellen a mérőműszerek ellen van a lakosságnak ellenérzése. Annyi mindent mérünk. Pontosan ez a vízóra tenné lehetővé azt, hogy a vízellátás tekintetében is tisztán lássunk.
2: Újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről, így az esetleges késésekről is, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. A felület egyelőre csak regisztrációval érhető el, de a minisztérium célja, hogy később ismét feliratkozás nélkül is használható legyen.
2: A szokásosnál több turistára sűrűbben induló buszokra ugyanakkor megnövekedett menetidőre is számítani kell a hétvégén Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntője miatt. A nemzetközileg is kiemelkedő sporteseményre több tízezren érkeznek a fővárosba. Részletek Kovács Mártontól.
6: Budapest teljesen fel van készülve erre a rendkívüli eseményre.
7: Több tízezer szurkolót várnak a hétvégén Budapestre. Szondi Vanda kormányszóvivő azt mondta, a világ egyik legnézettebb sporteseménye rendkívüli terhelést jelent a fővárosnak. A szervezők információi alapján felkészültek a rendezvényre.

0: és az azzal járó tömegre.
1: Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek kisebb fennakadások, főleg a repülőtéri közlekedésben. Úgy kell számolni, hogy aki ezekben a napokban Budapestről repülővel indulna bárhova, legalább 3 órával hamarabb menjen ki a reptérre.
0: A sportesemény miatt becslések szerint 70 000 turista jön a magyar fővárosba, elsősorban repülővel. Így a szokásosnál nagyobb zajterhelés miatt a környéken lakóktól türelmet és megértést kér Kassai Dániel, a légi kikötő közelében fekvő 18. kerület önkormányzati képviselője.
2: Dupla annyi repülőszám várható május 29 és 31-e között, különösen szombaton és vasárnap, amikor közel 800 járat fog naponta közlekedni. Ferihegy egyes terminált is megnyitják, és az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd, ezért innen is várható majd zajterhelés.
0: Péntektől sűrűbben 2-3 percenként jár a metró, gyakrabban járnak a reptér és a város között közlekedő 100-as és 200-as buszok, emellett reptéri különjáratokat is indítanak, mondta Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője.
3: Szombaton ennél is több szolgáltatást fogunk nyújtani, ugyanis azok a szurkolók, akik közvetlenül a fan meeting pointokra szeretnének menni, tehát a szurkolói találkozó pontokra, számukra egyedi charterjáratokat fogunk indítani Champions League Express néven.
0: A meccs napján csak nem 4000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban, közölte Kucik János Zoltán, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese.
4: A londoni és a párizsi drukkerek egyidejű budapesti tartózkodása az kiemelt kockázat. Jár, de hát az a mi szerepünk, hogy ezt a kockázatot minimalizáljuk, és a lehető leghamarabb intézkedéseket tegyünk annak érdekében, hogy a főváros lakossága és az itt tartózkodók, azoknak a közbiztonság érzete az olyan legyen, mint egy bármelyik másik napon.
0: A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, több területen is forgalomkorlátozásokra kell készülniük az autósoknak a hétvégén a fővárosban. Szakaszos és időszakos lezárások lesznek az 5., a 6., a 7., a 8., a 9., a 10., a 18. és a 19. kerületben, emellett több utcában is tilos lesz megállni. Ennek részleteiről a polisz.hu oldalon olvashatnak.
5: Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést.
6: A mentők hősképző programja 8 évvel ezelőtt kezdődött, és idén nyáron az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a www.mentők.hu/hősképzésplusz oldalon lehet.
7: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorán az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, illetve az Olaf Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Ma reggel 8 órától a Dózsa-György úton a Városligeti fasortól a Hősök teréig lezárják a külső sávot. Schilling Zsolt, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
6: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
5: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották, viszonthallásra.
7: Nemzeti Sportkrónika.
9: A mikrofonnál Bera Emese. A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát. A 3. számú európai kupasorozat lipcsei döntőjében az angol csapat Jean-Philippe Mateta 51. percben szerzett góljával 1-0-ra verte a spanyol Rayo Vallecanót. A Crystal Palace története első nemzetközi kupa diadalát aratta, és a következő idényben az Európa Ligában indulhat. A Falcó nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot. A szombathelyi csapat a három nyert meccsig tartó párharc mindent eldöntő mérkőzésén 113-82-re győzött a címvédő Szolnok otthonában, így 3-2-es összesítéssel megnyerte az NB1-et. A Falcó története során hetedszer lett bajnok. A férfi vízilabda OB1 döntőjének második mérkőzésén a címvédő Ferencváros a Honvéd otthonában is nyerni tudott. Ezúttal 20-12-re, így 2-0-ra vezet a három győzelemig tartó küzdelemben, folytatás vasárnap. A bronzcsatában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A végeredmény Szolnok BVSC 17-19. Az ötödik helyet a Vasas szerezte meg, miután 13-12-es sikert aratott a Szeged vendégeként, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A női vízilabda OB1-ben az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronzcsata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét 17-10-re. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyesúszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második állomásán Franciaországban. A kétszeres olimpiai bajnok Milan Kristóf két számában is dobogóra állhatott. 50 méter pillangón harmadikként csapott célba, míg 100 méter gyorson második lett. A MAFC és a Kazinc Barcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extraligában. A két gárda helyét a Deac és a miskolci MEAFC veszi át. Köszönöm figyelmüket!
7: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
10: Műsorajánlat.
7: Délelőtt.
11: Esőkertek, szivacsvárosok, vagy kevesebb fűnyírás? Miként tudunk az aszály ellen védekezni vidéken, illetve a városokban?
12: Az én területem, ahogy voltak, szinte semmit nem lehetett látni, ami zöld lenne. Itt meg minden zöld. Az alulról feljövő talajvíz, az hozzásegít az itteni aljnövényzet túlsulásához.
11: Kiskunmajsán, Marispusztán például önkéntes összefogásból érték el, hogy a ritkán nagy mennyiségben lezúduló csapadékvizet ott tartsák a földeken. Hogyan működik a vízőrző mozgalom, és milyen egyéb jó megoldások vannak? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
7: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Gyerekekről, gyerekeknek és felnőtteknek.
13: Felemelő érzés mondjuk, mikor a bölcsiben megyek a kisebbik lányomért, és már rohan oda, és a nyakamba ugrik, hogy akkor itt vagy, apa.
14: Sok energiát elvisznek, de az az igazság, hogy sokkal többet adnak. Hogyha ők nem lennének, én biztos, hogy szegényebb ember lennék.
15: Ezt az adást gyerekeknek is készítettük, hogy ne csak a gyereknapon legyenek biztosak abban, hogy fontosak, kedvesek, szeretetre méltók úgy, ahogy vannak. Gyereknaphoz közeledve róluk mesélnek a szüleik.
7: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
16: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
17: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
16: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
18: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
16: Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
19: Május 28-a Emil és Csanád névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Teljesíteni kell az úgynevezett szuper mérföldköveket az uniós alapok lehívásához. Mit jelent ez, milyen követelményekkel lép fel az unió hazánkkal szemben? 4-8 után néhány perccel szólunk erről. Aztán megkezdte az alaptörvény módosítások tárgyalását az országgyűlés. Milyen következményekkel jár? Mi a legfontosabb, mi a lényege ennek? 7:30 után néhány perccel beszélünk erről. És még egy téma, 9 óra előtt, milyen áron és meddig jöhet üzemanyag Európába? Energiabiztonsági kérdések, tehát 3:49 előtt pár perccel. A műsort ma Törőcsik Zsolt szerkeszti.
20: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
19: Folytatódik az óvodatej program Egerben. A 16 önkormányzati fenntartású óvodában több mint 1400 gyermek kap majd tejet heti 3 alkalommal. Hogy hogyan? Pilisi Csenge riportjából kiderül.
10: Miért szeretitek a tejecskét?
21: Azért, mert a fogunknak jó. Csi? Meg a csontunknak. Meg rá lehet rakni a műzlire.
22: Egészséges a szervezetünknek.
10: Nagyon ügyes vagy.
21: Nagyon ízletes.
10: Ízletes?
21: Azért, mert egyébként abban sok a vitamin, és így a szervezetünknek kell.
10: És te hogy szereted a legjobban?
21: Úgy, hogy van ilyen műzli, ami ilyen finom, és akkor arra szoktuk rá.
23: Az önkormányzat biztosításával a gyerekek hozzájutnak óvitejhez.
6: Batki Krisztina az Egri Eszterlánc tagovoda igazgatója.
23: Amikor a óvoda konyhája nem feltétlenül biztosít az étrendben tejet, akkor is van lehetőségük a gyerkőcöknek ahhoz, hogy a tej fogyasztásával a jótékony hatásait élvezzék, illetve amikor szállítja a konyha az étrendet, ott is választhatják a gyerekek, hogy akkor a tejet, vagy pedig az étrend által összeállított folyadékot fogyasztják.
6: Szeretik is a tejet a gyerekek?
23: Nagy része szereti a tejet, és azért a közösségnek van egy olyan jó hatása, hogy azért úgy egymástól, ha látják azokat a mintákat, hogy szívesen elfogyasztja a társuk, akkor ők is jobban megpróbálják ezt megtenni, ha idegenkednek is tőle, de az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik a gyerekek, szívesen elfogyasztják, nem csak tejet van, ugye, hogy azért hogy változatos legyen azért, vagy kakaó, vagy karamell, vagy akár egy epres, vagy banán turmix formájában, hogy azért változatosan igyekszünk a számukra ezt biztosítani.
6: Mesélnek is arról, hogy miért jó a tej, miért hasznos, miért egészséges?
23: Szoktunk így foglalkozás keretében is, mert az óvodánknak a pedagógus programja, az prioritásként kezeli az egészséges életmódra nevelést, fölmerül ugye a tejfogyasztásnak is a szerepe, és az ő fejlődésükhöz ez még nagyon lényeges, hiszen a csontozatuk fejlődéséhez, a fogaik egészségéhez, akár a sejtek regenerálódásához, vagy olyan vitaminok forrása van ugye benne, vagy ásványi anyagok, amik még elengedhetetlenek az ő fejlődésükhöz, úgyhogy ezeket így témáink kapcsán is fölelevenítjük velük, úgyhogy nagyon ügyesen ők is szokták ezeket mondogatni, hogy azért egészséges a tej, mert hogy számukra ez milyen jótékony hatással van. És ez nagyon jó kezdeményezés, hogy így a gyerekeknek így bekúszik akaratlanul is az étkezésében, színesíti a táplálkozásukat, meg hozzászoknak ahhoz, hogy az egészséges étrendben a tejnek vagy a tejtermékeknek is fontos szerepe van.
24: Ugye egy tej nagyon fontos egészséges táplálékunk, az egyik legfontosabb állati fehérjét szolgáltató táplálék.
6: Wagner Ákos, Eger polgármestere.
24: Zsírokat és a kálcium a szolgáltató képessége magas, hogy a gyerekeket minél hamarabb meg kell vele ismertetni, és meg is kell tanítani, hogy az egészséges táplálkozás egyik alapfeltétele. Az Európai Unió 2004 óta támogatja az iskolatej és az óvoda tejprogramot. Az önkormányzatunk csatlakozott már hozzá a korábbi esztendőben is, évről évre meg kell újítani ez a programhoz való csatlakozást, és most a következő nevelési évben is, a 2026-26-es esztendőben is csatlakoztunk ehhez a óvoda tej programhoz. Egy héten, maximum 3 alkalommal a gyerekek számára lehetőség van 1-2 decilitelnyi tejnek a elfogyasztására, amit egy helyi tejipari üzem állít elő. Egy olyan vállalkozástól tudjuk ezt a tejet beszerezni, aki egyébként helyi, tehát egy egri vállalkozás, aki Egerbe tradicionálisan tejtermék gyártással foglalkozik, vagy helyi termékről beszélünk, hiszen a 20 kilométeres körzetből összegyűjtött és megvásárolt tejet dolgozzák fel évek óta, és aki ismeri a termékeit akár a tejföl, akár a túró vonatkozásában, egy komoly minőségi szintet képvisel az elők, és ebből a tejből tudunk ezeknek a gyerekeknek napi szinten, vagyis egy héten 3 alkalommal tejet adni. 1434 gyereket érünk el mi az óvodai hálózaton keresztül ebbe a programba, és a legjobb hír ebben az, hogy a maga az önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe, hiszen maga az Európai Uniós forrás biztosítja azt, hogy a szolgáltató, aki direktbe közvetlenül megkapja ennek ennek az ellentételezését egyfajta támogatás formájában. Ez a programhoz való csatlakozás ez valójában az önkormányzatunk számára adminisztratív terhet jelent, a pályázás maga meg a kiválasztása a pályázónak, de egyébként forrást azt nem von el az önkormányzattól, úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon jó uniós forrás van mögöttünk.
0: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
19: Újra a korábbi szabályok szerint lehet felhasználni a szép kártyákon lévő összeget. Ez most azt jelenti, hogy a 2024-ben így kapott juttatást legkésőbb május 31-ig, vagyis e hét végéig kell elkölteni. Fata László szakértő beszél a részletekről, a riporter Hegedűs Katalin.
1: Május 31-éig használhatóak fel a szép kártyára 2024-ben utalt összegek. Nagyjából hány embert érint ez? Hol és milyen módon látható a leggyorsabban, hogyha valakinek még maradt bent ragadt pénze?
2: Én azt szoktam javasolni, hogy mindenki a kártyájához kapcsolódó szolgáltató weboldalán, applikációjában nézzen utána ennek. Ugye itt ami fontos, hogy eddig a március 20 meg szeptember 20-i határidőket figyeltük, és most ez a május 31 ez a veszélyhelyzet megszűnés lépett hatályba. És amire figyelni kell még, az az is, hogy a költséglevonás mértéke is változik. Mert március 20 meg április 20-án a feltöltést követő egy évre érkező határidőnél egyszerű 15%-os költséglevonás volt, most pedig arra kell figyelni, hogy május 31-től feltöltést követő második év után elkövetkező május 31 után havi 3%-ot vonhat a szolgáltató. Ugye ez egyszer kevesebb, tehát hogyha valaki ilyen nem veszi észre, hogy elkövetkezett ez a határidő, nem akkor összeg, egyszer 3%, de hónapok alatt ez komolyabb összeg is lehet. Úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mennyi maradt 2024-ről.
1: Június 1-ével automatikusan elvesznek ezek a források, vagy továbbra is elérhetőek maradnak a kártyán? Mi történik ezután?
2: Alapvetően az történik, hogy a régi egyenleg, csak azok, amik 2024-ből megmaradtak, abból kezdi majd a szolgáltató honni a 3%-okat, és a több az elérhető marad, elkölthető marad, de nyilván, hogyha a teljeset fel akarjuk használni, akkor érdemes erről előre gondolkodni.
1: Gondolkozunk kicsit előre, tehát milyen lehetőségek léteznek az úgynevezett utolsó pillanatos felhasználásra, ha valaki mondjuk május végén szembesül azzal, hogy még jelentősebb összeg van a kártyáján, felhasználhatja-e azt előrehozott szállásfoglalásra, vagy későbbre szóló belépőjegyekre, vagy utalványokra, szóval milyen lehetőségek állnak rendelkezésére?
2: A legtöbben kis összeggel fognak szembesülni, az a tapasztalatom. Tehát, hogy adott róla régebben a munkáltatója, most meg az utóbbi években nem adott, és ott maradt neki 7800 forint, vagy valamilyen kisebb összeg. Azoknak az elköltése viszonylag könnyen fog menni, mert a kártyáról a szolgáltató mindig úgy vonja az egyenleget, hogy a legrégebbieket először. Tehát, hogyha elmegy valaki fagyizni egy cukrászdába, egy gyors étterembe, vagy egy étterembe, akkor el fog fogyni hátulról kezdve ez az összeg. Ha nagyobb összeget talál valaki az applikációban vagy a weboldalon, akkor érdemes előre gondolkozni akár a nyárra, tehát nem muszáj most két napon belül ezt elkölteni, hiszen most is lehet foglalni akár nyári programokat, vagy jövő őszi programokat, és akkor fizetjük ennek az előlegét a Széchenyi pihenőkártyánkkal, akkor el fog fogyni ez a régebbi összeg.
1: Hideg élelmiszer vásárlása a boltokban megengedett erről a típusú kártyáról?
2: Ugye a Széchenyi pihenőkártyára voltak korábban mindenféle speciális költési, vagy extra költési lehetőségek. Az élelmiszer vásárlás az április 30-áig állt rendelkezésre, úgyhogy a hagyományos költési területekben érdemes gondolkozni. Ezek a vendéglátás, szálláshelyen való költés, illetve a kulturális költések, vagy a sporthoz kapcsolódó vásárlás. Jellemzően szolgáltatásokat tudunk majd a Széchenyi pihenőkártyáról vásárolni.
1: Tehát ezek az utazások, a kulturális kikapcsolódás, illetve akár éttermi szolgáltatások is még szóba jöhetnek három napon belül.
2: Igen, és a sport és rekreáció jelez különösen úgy, hogy van egy aktív magyarok alszámla is, amin ugye még ilyen régi egyenlegek nem kerültek rá valószínűleg, mert ez egy új dolog, de hogy arra a területre is, ami sport, rekreáció, arra is lehet költeni, tehát hogyha valaki kölcsönöz sporteszközt például, akkor azt is ugye a Széchenyi pihenőkártyájával költeni, de ha gyors költésről van szó, akkor egy gyors étterem, vagy fagyizó, vagy lángos már is megoldja a kisebb összegek problémáját.
19: És hogy mivel foglalkozunk a következő fél órában, hát azzal is, hogy megkezdődik az állami szúnyoggyérítés, ráadásul országosan. Van ezzel kapcsolatban valami tennivaló, kiderül a következő fél órában. És mit kell teljesítenie az új kormánynak az uniós támogatások megszerzése érdekében, mik a követelmények, megtudjuk 4:48 után.
20: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. A hatodik kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, illetve a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. Schilling Zsolt, BKK Info.
20: MÁV Info.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest új Szászszolnok vasútvonalon egy korábbi járműhiba miatt várhatóan 7:30-ig még 10-20 perces késésekre lehet számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. A megszokottól eltérő változás, hogy ma 14 óráig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomások között. Emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak kora délutánig. Elkezdődött a nyári karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza vasútvonalon. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják utasainkat. A Tokaj Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven közlekednek. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
20: Időjárás jelentés.
19: Mégpedig Kókai Ádámtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! A hidegfront átvonult az ország felett, mögötte újra anticiklon alakítja időjárásunkat. Ezzel összhangban ma jó részt zavartalanul napos idő várható. Délután keleten, észak-keleten lehet ugyan kevés gomoly felhő, de csapadék egészen biztosan nem alakul ki. Napközben gyakran kísérik élénk, néhol erős lökések az északi, északnyugati szelet. Kánikula ma már nem lesz, de nyárias idő igen. 22-27 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.
19: Köszönjük szépen, fél hét múlt majdnem egy egész perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
6: Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tiszapárt képviselői megszavazták az erről szóló javaslatot. Az előterjesztésben a kormány arra hivatkozott, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Egyre több ország tiltakozik, amiatt, hogy Moszkva felszólította a külföldi diplomatákat, hagyják el Kijevet, mielőtt újabb csapások érik az ukrán fővárost. Legutóbb Franciaország és Románia kérette be az orosz nagykövetet a fenyegetések miatt. Oroszország napok óta a támadások fokozását ígéri azután, hogy egy Luhanszk megyei kollégiumot ért ukrán drón támadásban 21-en haltak meg. Katonák is vigyáznak a zsidó közösségek biztonságára a dél-belgiumi Charleroi-ban, jelentette be a belga védelmi miniszter. A katonák holnaptól jelennek meg a Vallon város utcáin. Korábban Brüsszel, Liège és Antwerpen zsidó közösségei is katonai védelmet kaptak a liège-i zsinagóga ellen március 9-én elkövetett támadás után. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekordmeleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőség egész héten kitart Európában.
8: Vármegyéről vármegyére. Baranya.
9: Múzeum szemtől a kenyéri. Malom múzeum. Talán 1000 éve is már, hogy őrülnek ezen a helyen. Nagy szélkerekeket ne keressünk, hatalmas háromszintes épületet azonban igen. Annak kerékvermébe van beépítve a patak fölé a vízikerék, amely így télen is dolgozhatott. Egy korabeli molnár valóságos ezermester volt. Értett a liszthez, a gépekhez, a vízhez, a bőrökhöz, a fához. Az utolsó mester 2009-ig őrölt itt, a még mindig üzemképes rendszer azóta is turista látványosság. A szárazmalom 1970-ben a szintén baranyai Mekényesről került Orfűre, a papírmalmot 2016-ban létesítették. A mindezt összefogó malomkő alapítvány célja az orfűi malmok, mint épített kulturális örökség védelme. Nem pusztán a múlt konzerválásában hisznek, hanem az értékek tradicionális malomipari tevékenységek és más hagyományos mesterségek megőrzésében és átadásában a fiatal nemzedék számára. A malomtúrákon a három malom történetét és a bennük zajló munkafolyamatokat idegenvezető mutatja be. A közel egy órás tárlatvezetésen a papírmalom különleges épületével és munkaeszközeivel, a szárazmalom 2 évszázados szerkezeteivel és a vízimalom ipartörténeti szempontból különleges berendezéseivel ismerkednek meg a látogatók.
11: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
20: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
19: Elindul az országos szúnyoggyérítési program. Vajon van ezzel kapcsolatban teendő? Ez a kérdés. Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. A vonalban jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
19: Mert hogy ugye önök szervezik ezt a programot.
12: Így van, a Katasztrófa Védelem koordinálja a központi szúnyoggyérítést. Már március eleje óta minden héten országszerte entomológusok, vagyis rovarbiológus szakemberek elemzik a szúnyogártalom helyzetét, tehát megnézik a kifejlett szúnyogoknak a számát, meg a szúnyogok tenyésző helyein a lárváknak a fejlettségi állapotát és a számát. Idén a szokásosnál 2 héttel később, május 12-én kezdődött a központi szúnyoggyérítés, azért, mert akkora szárazság volt, hogy gyakorlatilag szúnyog se volt, azonban a megelőző hétvége országos esői miatt, mert helyenként 30-60 mm csapadék is hullott, a csípőszúnyog lárvák számára ideális vízi élőhelyet jöttek létre, és ilyen meleg időben felgyorsul a szúnyogoknak a fejlődése, akár 10-12 nap alatt is kifejlődhetnek a kis vérszívók. Éppen ezért 3. hete, hogy biológiai lárvagyérítés zajlik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy természetben is előforduló baktérium, és ez a baktérium termel egy fehérjét. Ilyen fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a szakemberek a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. A lárvák ezt a fehérjét elfogyasztják, és elpusztulnak tőle. Ez az eljárás, ez kizárólag a csípőszúnyogoknak a lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre, még a vért nem szívó árvaszúnyogokra is teljesen ártalmatlan. Ez a biológiai lárvagyérítés, ez egy kevésbé látványos folyamat, ez lakott területektől picit távolabb zajlik, tehát egyelőre senki ne várja a települések belterületén a permetező autókat, most nem erről van szó, most a vízbe permetezik a szakemberek, akár repülőről, akár autóról, akár kézi-háti permetezőről ezt a biológiai készítményt.
19: Mikor lesz az az idő, amikor már találkozhatunk ezekkel az autókkal, meg hát a levegőből is végzik ezt, hogyan?
12: A légi szúnyoggyérítésre akkor van lehetőség, a kémiai, légi-kémiai szúnyoggyérítésre csak akkor van lehetőség, hogyha extrém szúnyoginvázió van, és kizárólag a országos tisztifőorvos eseti engedélyével van erre lehetőség. Elsősorban a kémiai védekezést azt földi úton autóról kell végezni. akkor van kémiai szúnyoggyérítésre szükség, hogyha tömegével jelennek meg a vérszívók, és akkor már nem a lárvák ellen, hanem a kifejlett szúnyogok ellen is fel kell lépni. Na de azért, hogy sokkal kevesebb kifejlett szúnyoggal találkozzunk, mi magunk is nagyon sokat tehetünk. Több embert is csípő szúnyogfaj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, ezek a ház környékén is képesek kifejlődni. Nagyon sok szúnyogfaj van, amelynek az élettere egészen kicsi. Ott, ahol kifejlődik, onnan 50-100 méterre repül el maximum, ilyen picurka életterük van. Ezek a kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban, gumiabroncsokban, madárítatókban ezer számra képesek kifejlődni. Egy-egy esőzést vagy kerti locsolást követően minden ilyen kerti tájban megáll a víz, és ezekben vígan ki tudnak fejlődni. Na, az a feladatunk, hogy ezeket a felesleges pangó vizeket a kertben, ezeket számoljuk fel, öntsük ki, a madárítatóban rendszeresen hetente többször cseréljük a vizet, és akkor biztos, hogy sikeres lesz a központi szúnyoggyérítési program, mert sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
19: Az invázió idején milyen szerekkel írtanak?
12: A biológiai készítmény ez a természetes szelektív baktérium által termelt fehérje, a kémiai védekezés során pedig egy deltametrin hatóanyagú készítménnyel lépnek fel a szakemberek a vérszívók ellen. Ez egy kontakt rovarírtó készítmény, ez ahogy érintkezik a szúnyoggal, úgy pusztítja el, csak ezt olyan minimális mennyiségben juttatják ki, hogy ezt a nagyon érzékeny rovarokra jelent csak veszélyt, szúnyogokra, muszlincákra, repülő levéltetvekre.
19: Akkor melegvérű állatokra, meg emberre természetes nyilván, hát Európai Uniós, meg egyéb szigorú szabványoknak kell megfelelni ezeknek a szereknek. Senkinek nincsen oka, hogy ettől tartson. Ugye ez?
12: Minden engedéllyel rendelkeznek ezek a készítmények, olyan minimális mennyiségben juttatják ki, hogy az emberekre, állatokra semmilyen veszélyt nem jelent. Csak több ezerszeres dózisban jelenthetne bárkire is veszélyt.
19: Óvintézkedésre mire van szükség? Nyilván ablakot nem érdemes kitárni azért ilyenkor, hogyha tudja, hogy valaki hogy ott zajlik a permetezés a környéken.
12: Igazából nem szükséges külön óvintézkedést tenni. Hogyha valaki nagyon óvatos szeretne lenni, akkor csukja be az ablakot, teregetett ruhákat aznap ne tegye ki, ne aznap teregessen, egyéb óvintézkedéssel nincsen ilyenkor szükség. Ez a kijuttatott írtószer, ez a szabadban, ez egy-két óra alatt lebomlik.
19: Aztán lehet hallani arról, meg olvasni, hogy ázsiai tigris szúnyog, japán bozót szúnyog, koreai szúnyog, más is előfordul, tehát ilyen élőlények is előfordulnak most már itthon is. Aki ilyennel találkozik, kihez lehet fordulni, vagy egyáltalán van ezzel kapcsolatban valami tennivaló, vagy ezek a bizonyos gyérítő írtószerek ezeket is pusztítják?
12: Ezek a készítmények, ezek ugyanúgy hatásosak az inváziós szúnyogfajokra is. Magyarországon 53 szúnyogfaj van ezek közül, az ön által is említett 3 inváziós szúnyogfaj is jelen van, de azért nem kell aggódni egyelőre ezektől az inváziós fajoktól, mert hiába vannak itt ezek a szúnyogok, amelyek képesek lehetnek akár trópusi betegségeket is terjeszteni. Amíg a trópusi betegségek nincsenek jelen az országban, addig nem nagyon tudnak mit terjeszteni ezek a szúnyogok, úgyhogy nem kell ettől tartani. A szúnyoggyérítés során használt készítmények ugyanúgy alkalmasak ezek ellen, a rovarok ellen is.
19: Köszönöm szépen Mukis Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallották abból az alkalomból, hogy tart az Országos Szúnyoggyérítési Program.
20: Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
19: Közeleg a cégek adóbevallási határideje, mégpedig június 1-én éjfélig kell leadni a TAO és a KIVA bevallás tervezeteket, és a már említett dátum az esedékes adófizetés határideje is, viszont a számviteli beszámolót május 31-éig kell elektronikusan továbbítani, az úgynevezett OBR rendszeren keresztül. A fejlesztési adókedvezményre vonatkozó adatszolgáltatás szabályai szigorodtak, a mulasztás súlyos következményekkel járhat, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Cinege Levente a riporter, aki pedig beszél, Kádár Zsombor sajtóreferens.
7: Beszéljük át a szükséges határidőket, kikre vonatkozik pontosan a TAO és a KIVA bevallás, mi pontosan az OBR rendszer, és mi a teendő május 31-ig.
13: Igen, tehát az új határidő, ami most a legfontosabb, az a május 31-nál, ez pedig a cégeket érinti, tehát mindazokat a nem magánszemély, hanem jogi személy és cégformában működő adózókat, akik vagy TAO-t, vagy KIVA-t, tehát vagy kisvállalati adót, vagy pedig társasági adót fizetnek, és nekik a bevallás május 31-ig kell megtenniük. Valamint, hogyha adót vallanak be, befizetendőt, akkor ezt ugyaneddig a határidőig meg kell tenni. Annyi az érdekessége meg, hogy mivel ez a május 31-es vasárnapra esik, ezért valójában június 1 most a határidejük erre vonatkozóan, tehát elég ezt június 1 éjfélig megtenni. Viszont kapcsolódik ehhez az időponthoz egy másik kötelezettség is, ez a beszámoló letétbe helyezése és nyilvánosságra hozatala. Ugye ez az, amit nem a NAV felületén, hanem az igazságügyi minisztérium honlapjáról elérhető felületen. Ez az úgynevezett online beszámoló és űrlap kitöltő rendszer, ahova ezt fel kell tölteniük. Viszont ez is május 31, és mivel erre nem az adózási jogszabály, jogeljárási szabályai vonatkoznak, hanem a számviteli törvény, ezért itt nem tolódik június 1-re, ezt valóban vasárnap éjfélig kell megtenni ezt a beszámoló feltöltést.
7: A fejlesztési adókedvezmény új adatszolgáltatási kötelezettsége kapcsán milyen részletes adattartalmat kell benyújtani az egyes adóévekre?
13: Igen, tehát a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódóan változott az adatszolgáltatás. Eddig mindig csak arra az évre kellett adatot szolgáltatni, amikor ténylegesen ezt valamilyen formában igénybe vették, igénybe tudták venni. Most annyiban változott a jogszabályi tartalom és a kötelezettség, hogy egészen onnantól, hogy valaki benyújtja a kedvezményt, tehát attól az évtől, egészen addig, ameddig az utolsó részletét is igénybe tudja venni ennek a fejlesztési adókedvezménynek, minden évben folyamatosan kell adatot szolgáltatni, és ezt, hogyha most beadandó bevallásról beszélünk, akkor azoknak is meg kell tenni, akik ezt 2014 után kérték, és még nem vették teljes mértékben igénybe. Tehát már nekik is ebben a részletes adatszolgáltatással kell dolgozniuk, és nekik is ezt a bevallásba akkor be kell írniuk.
7: A lakossági bevallásokhoz hasonlóan itt is szigorú a határidő, ugye, ahogy ön is említette, nem május 31-e vasárnap, hanem június 1-e hétfő éjfél a határidő. Milyen eljárás és határidő vonatkozik viszont a mulasztási bírság megfellebbezésére, illetve milyen enyhítési lehetőségek állnak rendelkezésére a kisvállalkozóknak, ha valami miatt kellene ezt alkalmazniuk?
13: A szankció az egy nagyon fontos része, tehát ugye ez egy adókötelezettség, amihez kapcsolódik egy általános mulasztási bírság. Hogyha valaki nem nyújtja be egyáltalán, abban az esetben 1 millió forintos mulasztási bírság szabható ki a bevallás elmulasztása miatt. Hogyha pedig a beszámolót nem teszi közé határidőben, annak több körös egyébként a szankció. Először felszólítjuk egy 30 napos határidővel, aztán pedig egy újabb felszólítást kap, de akkor már egy 200 000 forintos mulasztási bírságot, és hogyha ezt sem teszi meg, akkor a következő körben ott töröljük az adószámát. Most természetesen, mivel ezek ugyanúgy a jogszabályban vannak benne ezek a mulasztási bírságok, ugyanúgy vonatkoznak rájuk azok a kimentési lehetőségek, amik egyébként minden esetben rendelkezésre állnak. Tehát, hogyha valaki ténylegesen ki tudja menteni magát, hogy miért nem tudott objektív módon eleget tenni ennek a kötelezettségnek, akkor ezt a bírságot töröljük. Másrészt pedig, hogyha kifejezetten a beszámoló közzétételéről van szó, hogyha valaki a harmadik körös, tehát az adószámtörlés kapcsán a határozat véglegessé válását megelőzően közzé fogja tenni a beszámolót, akkor természetesen nem töröljük az adószámát.
7: Nagyságrendileg mennyi céget érintett tavaly az adószámtörlése mulasztás miatt, és milyen tájékoztatást nyújt a NAV azoknak, akik az adószám visszaállítását szeretnék kezdeményezni?
13: Először is azt mondanám, hogy igazából most olyan 500 000 adózóról beszélünk, akiknek ez a kötelezettsége szemmel. Azért nem tudok arra pontos adatot mondani, hogy hányat érintett, mert az azért töredéke, ami ténylegesen véglegessé vált, de nagyságrendileg nem sok cégről beszélünk azért, illetve más miatt is sor kerülhetett adószámtörlésre. Most ugye már hogyha valaki tavaly ezt elmulasztotta, és ugye az úgy lehetséges így a bevallás benyújtását, de végül is nem töröltük az adószámát, mert akkor már nem működne. Azoknak levelet küldünk, tehát eleve jelezzük előre, hogy most egy újabb kötelezettség következik, és mindenképpen figyeljen oda ennek a teljesítésére.
20: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
19: Az új kormány június 1-től tovább szigoríthatja a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának szabályait, legalábbis erről szólnak a hírek. Közben a turisztikai érdekképviseletek azt mondják, a harmadik országokból érkezők foglalkoztatása nélkülözhetetlen ebben az ágazatban, azaz a turizmusban és a vendéglátásban. A vonalban pedig Flesz Tamás, a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
19: Közgyűlésük kezdődik éppen, nyilván ez egy pont lesz. Ott mi a magyarázata annak, hogy a harmadik országból érkezők foglalkoztatása nélkülözhetetlenné vált itthon? Már ebben az ágazatban legalábbis.
14: Alapvetően egy nagyon egyszerű magyarázata van, hát az elmúlt évek során azért a folyamatos változás, ami volt a turizmusban, és erről a sajtóban is rengeteg cikk jelent meg, az úgy alakult, hogy kénytelenek vagyunk harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztatni, mert a magyar munkavállalók száma nem volt akkora, többen elmentek külföldre is, meg más ágazatokba, különösen akár az építőiparba is, úgyhogy emiatt kellett ebben gondolkozni, és különös tekintettel a vidéki szállodákban azért sok helyen foglalkoztatnak harmadik országbelieket ma már.
19: Mi az oka annak, hogy inkább külföldön keresik a boldogulást, itthon kevesebbet keresnek? Nyilván persze, mert hogy máshogy is így van, de ez az egyensúly, ez helyreállítható egyáltalán valamikor?
14: Mi azt gondoljuk, hogy mindig mindenre van esély. Az egy nagyon fontos része a dolognak, hogy mi tényleg sokkal nagyobb örömmel foglalkoztatnánk magyar munkavállalókat, már csak anyagi megfontolásból is, hiszen a külföldi munkavállaló többe kerül minimum a lakhatással, úgyhogy mindenképpen jobban érnénk, hogyha magyar munkavállalók lennének. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy ez egy folyamatos változáson. Egyébként most nem feszít minket annyira a munkaerőpiac, úgyhogy ez a június 1-i változás, ez nem esne jól nekünk. Meglátjuk, még azért mi bizakodóak vagyunk, hogyha elmagyarázzuk majd a kormányzat képviselőinek, akkor bizonyos dolgokba lehet majd kivételt tenni. Nem tudjuk még ez egy korai erről beszélni meg.
19: Felvették a kapcsolatot? Egyáltalán van fogadó készség arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, vagy beszélgessenek legalább?
14: Mi abban 100%-ig biztosak vagyunk, hogy lesz fogadókészség, ugyanakkor a kapcsolatfelvétel még jelen pillanatban nehezen tudott megtörténni, hiszen kifejezetten a turizmusért felelős kollégát még nem neveztek ki az új kormányba, azt már tudjuk, hogy a gazdasági minisztériumban lesz a mi helyünk, hogy milyen formában, azzal még nem vagyunk tisztában. Szerintem ez nem olyan bizonyos szempontból bonyolult, más szempontból nem olyan bonyolult téma, tehát amikor esély meg lesz, akkor gyorsan el tudjuk magyarázni, és utána biztos józan belátás szerint fognak dönteni, hogy mit kell tenni. Ha nem lehet majd foglalkoztatni harmadik országbelieket, akkor át kell gondolni, hogy milyen lehetőségeink vannak.
19: Mi is az álláspontjuk, hogy fogalmaznák meg ezt, egy, mondjuk ezen a szűk mondaton túl, hogy feltétlenül szükséges, azaz nélkülözhetetlen a turizmusban a vendégmunkás foglalkoztatás?
14: Nézze, szerkesztő, én alapvetően azt gondolom, hogy néha az egyszerű dolog a legjobb magyarázat. Ha nem tudunk foglalkoztatni harmadik országbelieket, akkor bizony vannak olyan szállodák, olyan egységek, akik akár bizonyos szempontból rövidebb, közep ideig el is lehetetlenülhetnek. Ami ebben nagyon érdekes most, hogy azért a főszezon előtt állunk, tehát ez ilyenkor amúgy is egyfajta munkaerőnyomást jelent az egész szektorra, hiszen a szezonális üzletek elkezdenek kinyitni június elején, május végén, akár a Balatonparton, akár más helyeken, és ilyenkor elindul a kollégák között is egy pici népvándorlás, hogy ki hol kezd dolgozni a nyár folyamán, és kitér vissza őszre. Tehát mi azt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ha és amennyiben lesz változás, akkor legalább a szezon után beszéljünk erről, és ne a szezon előtt.
19: Akkor jól értem, ugye részleteket nem lehet tudni még szakmai berkekben sem.
14: Nem, egyáltalán semmilyen részlettel nem vagyunk tisztában.
19: Mi lesz a közgyűlésen? Milyen napirendi pontok még ezen túl? Tehát milyen állapotban van az ágazat? Mit várnak az új kormánytól?
14: Ugye az ágazat az vegyes állapotban van, alapvetően a turizmus működik, mind a belföldi, mind a külföldi vendégek tekintetében, ugyanakkor rengeteg bizonytalanság van ami befolyásolhatja a szezont. Ugye különböző hírek jelennek meg, hogy ennyivel meg annyival jobban áll az ágazat. Átlagosan áll az ágazat körülbelül úgy, mint a tavalyi szinten. Nagyon érdekes a helyzet a beutazó turizmus tekintetében, hogy fog alakulni az üzemanyagára, kerozinára a nyár folyamán, a repülőjáratok hogy fognak járni, és hát egy erős problémával kell szembenézni, különös tekintettel a budapesti szállodáknak, de némely vidéki szállodának is, ahol több külföldi vendég van, hiszen amennyire jó a nemzetgazdaságban az állampolgároknak a forint erősödése, az a mi szektorunkban nagyon nehéz helyzet, hiszen praktikusan mi exportágazat vagyunk, euróban vannak az áraink, úgyhogy minden nap az a 390 pár forintos tervezett euró árfolyam, most 355 forint körül van, az veszteséget jelent, és azt nem nagyon tudjuk miből pótolni, úgyhogy ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és ki kell találni, hogy ebben milyen megoldások vannak. Szeretnénk mindenképpen foglalkozni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak az újra gondolásával, szeretnénk azzal foglalkozni, hogy az oktatásban milyen lehetőségek vannak, nem is annyira a felső, hanem a középfokú szakképzésben. Biztos, hogy kell erősödés, hogy olyan szakemberek jöjjenek hozzánk, nem diplomások, hanem akár bármilyen rövid távú végzettséggel rendelkezők, akik tudják pótolni a nem az elment kollégákat, eltávozott kollégákat. Úgyhogy nagyon-nagyon sok téma van, ettől függetlenül mi pozitívan nézünk a szezon elé, úgyhogy bízunk benne, hogy egy jó szezon fogunk futni. Megbeszéljük, aztán meglátjuk a többit a gyakorlatban.
19: Mondta a turisztikai információs rendszernek az újragondolását, mi ezzel a probléma, és milyen irányban tennének javaslatot, hogy menjen ez a téma?
14: Mi azért az elmúlt években az előző kormányzatnak is többször jeleztük, hogy amellett, hogy ez egy nagyon-nagyon jó és tényleg nélkülözhetetlen dolog ahhoz, hogy mindenki láthassa az adatokat, az adatok pontossága, és leginkább az adatok áramlása nem megfelelő, hiszen mi úgy érezzük, hogy rengeteg adatot szolgáltatunk, de jóval-jóval kevesebb adatot kapunk vissza, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez az oda-vissza áramlása megfelelő szinten legyen, és mindenki erre tudja építeni majd a marketing tevékenységét, meg az üzleti stratégiáját, úgyhogy ezt át kell nézni, meg kell vizsgálni, akár IT szempontból is meg kell nézni, hogy hol lehet ezzel javítani. Bízunk benne, hogy erre komoly fogadókészség lesz. Ez az előző kormányzatnál nem sikerült nekünk annyira megoldani.
19: Most, hogyha egy kicsit a teljes ágazatra tekintünk, ugye a Covid elég erős megrázkódtatást okozott, el is indult egy olyan folyamat, híres éttermek, vendéglátóhelyek zártak be, aztán újak nyitottak, bezár, nyit, ez a folyamat, ez így van, vagy már egy ilyen tisztulásnak mondjuk a vége felé vagyunk, vagy le is zajlott talán?
14: Hát talán én a Covidot ilyen szempontból már nem citálnám előre, abban önnek teljesen igaza, hogy a Covid nagy változásokat indított el az ágazatban. Azt gondoljuk, hogy az ilyen szempontból már letisztultabb az ágazat, ugyanakkor folyamatos változásban, hiszen főleg a vendéglátóiparban rengeteg hely nyílik és rengeteg hely zár be, ez valószínűleg így lesz a jövőben is. Most egyébként a vendéglátóipar azt mondja, hogy alapvetően ők jó helyzetben vannak, és nem különösebben nem paraszkodnak. Persze mindig vannak napi gondok, de átlagosan jól vannak. De hát ugye a beutaztató irodák és a többi, ami ugyanúgy a turizmushoz tartozik, a rendezvényszervezők, tehát mindenhol van olyan probléma most, amit a rövid középtávon meg kell oldani. Kicsit fel kell rázni ilyen szempontból az ágazatot, és hát meg kell nézni, hogy akkor Budapest, Magyarország turisztikai szempontból tényleg hol tart, milyen helyen van, milyen szabályozókat kell változtatni ahhoz, hogy mindenki egyforma eséllyel induljon el a pályán, és ne legyenek különbségek. Ez az utóbbi években azért bizonyos szempontból elmaradt. Nem akarom itt most hosszan előre előcitálni megint az Airbnb kérdés, de azt is nyugvópontra kell helyezni, hogy az is rendben legyen, rendezvényszervezésben is van teendő, tehát sok-sok munkája lesz majd az új turisztikai vezetőnek, a szakmai szervezetek, az MSZ-hez biztos, hogy segíteni fog neki, ezt meg tudjuk ígérni.
19: Köszönöm szépen Feles Tamást, a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
20: Reklámot hallottak. BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körútól a Dózsa-György útig, illetve az Olafmáme sétányi szakaszát a Hősök terétől. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Mai féltől lezárásra kell készülni a Kóskáros sétányon végig, a Hősök terén körben, illetve az Állatkerti körúton a Gundel-Károly út és a Hősök tere között. A 979-es és a 979A éjszakai járat terelt útvonalon közlekedik, majd több megállót nem érint. Szombaton este 6 órától rendezik a bajnokok ligája döntőjét a Puskás Arénában, ezért a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki teheti a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse majd meg. Siling Zsolt, BKK Info.
20: Autós percek.
19: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, illetve szakaszos torlódásra készüljenek a főváros felé tartók. Az M2-es autóúton Dunakeszitől az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Gödöllő és Magyaród között kiépített terelésnél is. Ugyanígy a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, aztán a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, tehát itt jelentős torlódásokra kell számítani, ahogy ez lenni szokott ilyenkor hétköznap reggelenként. Aztán a szokásosnál is erősebb most a forgalom az M0-as autóúton, mégpedig a keleti szektorban, a Vecsési és a Péceli csomópontok között mindkét oldalon torlódásra, jelentős menetidő növekedésre kell számítani.
20: Időjárás jelentés.
19: Nyárias idő lesz, ma is országszerte sok napsütéssel, eső nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
20: Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
19: 7 óra van, 2026. május 28-án csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
20: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17: Ma a NATO főtitkárával, holnap az Európai Bizottság elnökével tárgyal Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök.
6: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását.
17: Figyelemfelkeltő kampány kezdődött a hólyagrák megelőzésére. A 3 éves program célja a lakosság tájékoztatása. Mondjuk a részleteket. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök.
6: Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós támogatásokról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt.
17: Kivételes eljárásban szavazta meg az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Briáska Dániel beszámolója.
18: Reggel kezdte tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amelynek alapján Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépést még az előző kormány kezdeményezte.
21: Az előttünk fekvő törvényjavaslat nagyon rövid, mégis komoly jelentőségű.
18: Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, a kilépési folyamat csak nem egy éve kezdődött, és éppen most fejeződött volna be.
21: Az ENSZ főtitkár 2025. június 2. napján készhez kapta a felmondásról szóló értesítést, így egy évvel később 2026. június 2-án válna hatályossá Magyarország kilépése a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Illetve ezen a napon veszteni hatályát a megállapodás kihirdetéséről szóló törvény is. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat célja a kilépési folyamat megállítása.
18: A Fidesz vezérszónoka Bóka János arról beszélt, hogy a testület politikai eszközzé vált, elvesztette a morális iránytűjét és folyamatban lévő konfliktusokba akar beavatkozni.
21: A kormány többség természetesen hozhat ettől eltérő döntést. Ennek az érveit és az ellenérveit itt érdemben mérlegelni kell. Mi egy ilyen döntést nem támogatunk.
18: Nem támogatja a kilépés visszavonását a KDNP sem. Juhász Hajnalka az izraeli miniszterelnök helyzetére is rákérdezett.
22: Hogy abban az esetben, ha a Netanyahu elfogadja a miniszterelnök úr meghívását és hazánkba látogat, és akkor már ugye az ICC tagja lesz hazánk, akkor mi lesz az ő sorsa ebben az esetben? Mert a nemzetközi elfogató parancs innentől kezdve ráérvényesül.

0: Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 133 igen szavazattal, 37 nem ellenében és 5 tartózkodással elfogadta.
1: A parlament végül megszavazta, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja maradjon. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.
2: Megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlésben. Ennek egyik pontja, hogy 8 évben maximálnák a miniszterelnöki poszt betöltésének idejét. A Tiszás Mellétei Barna Márton előterjesztőként azt mondta, a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan. A Fidesz nem ért egyet a javaslattal, ráadásul az szerintük kifejezetten Orbán Viktor volt kormányfő ellen irányul. Ambrus Róbert összefoglalója.
3: Ez a javaslat állásfoglalás arról, hogy milyen államot kívánunk építeni Magyarországon a következő évtizedekben.
4: A képviselők arról döntenek, milyen erkölcsi és alkotmányos rend legyen Magyarországon. Ezzel kezdte felszólalását az országgyűlésben az alkotmánymódosítás egyik előterjesztője. Mellétei Barna Márton azt mondta, a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan.
3: A demokrácia azt is jelenti, hogy egyetlen politikai szereplő sem válhat leválthatatlanná, és egyetlen hatalmi központ sem nőhet a demokratikus kontroll fölé. A történelem újra és újra megmutatta, a demokratikus rendszerek nem egyik napról a másikra omlanak össze. A szabadság intézményei fokozatosan gyengülnek meg.
4: Amikor Gulyás Gergely elkezdte a felszólalását, Magyar Péter miniszterelnök átült Kapitány István gazdasági miniszter helyére, és közvetlen közelről hallgatta a Fidesz frakció vezetőjét.
5: Miniszterelnök urat is köszöntöm.
4: Elfogadhatatlan határátlépésről beszélt Gulyás Gergely. A Fidesz frakció vezetője szerint visszamenőleges jogalkotást alkalmaz a Tisza.
5: Önök miniszterelnöki típusú rendszerben, tehát parlamentáris rendszerben, olyat, hogy 2 ciklusra korlátozott a miniszterelnök megbízatás, nem nagyon találnak. Mondhatnám, hogy ahol találnak, azok alkotmányos monarchiák, nem feltétlenül közvetlen európai nős szövetségeseink tekintetében. Ez Belize és Tájföld, ott találtunk hasonlókat. Tehát a Belize és Tájföldi úton indulunk most el. A magyar alkotmányfejlődés ebbe az irányba veszi az irányt.
4: Hargitai János KDNP-s képviselő is úgy látja, hogy az alkotmánymódosítás Orbán Viktorról szól.
6: Nincs itt köztünk, mégis állandóan Orbán Viktor szelleme lebeg ebbe a házban. Ez a módosítás erről szól. És teljesen indokolatlanul. Orbán Viktor körülbelül az én korosztályom. Én egy pár évvel hosszabb vagyok nála, de ő nem sokkal rövidebb.
4: A Mi Hazánk frakció azt javasolja, hogy aki 8 évig Magyarország miniszterelnöke lehet, az utána ne lehessen köztársasági elnök sem. Torockai László szerint nincs indok arra, hogy a miniszterelnöki mandátumról szóló alkotmánymódosítást miért akarja ilyen gyorsan megszavazni a Tisza.
7: Hogyha esetleg megtörténne Magyar Péterrel ez a dolog, hogy annyira beleszerelmesedik a hatalomba, a Gollam gyűrűjébe, hogy nem tudja elereszteni, akkor még 18 évig tudja boldogítani Magyarországot. Az több, mint ameddig mondjuk Orbán Viktor az elmúlt 16 évben Magyarországot miniszterelnökként vezette.
4: Torockai László szerint a Tisza párt most ugyanazt csinálja, mint amit a Fidesz az elmúlt 16 évben. Visszaél a kétharmados többségével.
2: Már augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok gyerekei, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg.
8: A kormány arról is döntött, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Június végéig kidolgoznak egy monitoring rendszert, az adatok pedig a tervek szerint szeptembertől lesznek elérhetők.
2: Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Közölték, az országban várhatóan több helyen gyenge lesz a termés a szárazság miatt, emellett egész Európában gondot okoz a klímaváltozás. Kukoricából a következő szezonban rekordnagyságú behozatalra lehet szükség. Illés Alma összefoglalója.
9: Nagyon sok helyen nem bokrosodtak el az őszi kalászosok, ezek már most determinálnak egy gyenge termést, de vannak egy picit jobb helyek és közepes helyek is találhatók az országban.
10: Közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke. Petőházi Tamás elmondta, az Alföld egyes részein például őszóta folyamatosan csapadék hiány van, és ezen a területen most sem esett. Hozzátette, a repce sajnos csak rövid ideig virágzott.
9: két-három hét nagyon-nagyon megfogta a repce virágzást. Ugye el kell mondani, hogy a repcének a vetéstelete Magyarországon nagyon visszaesett. Azt lehet mondani, hogy ugye ez a 150 ezer hektár alatti terület, ez fele, mint amennyi régebben volt. Úgyhogy most már a termelők csak olyan helyen termesztenek repcét, ahol aránylag nagyobb biztonsággal lehet megtermeszteni. Ezért egy picit, hát jobb a helyzet, úgy lehet mondani, egy közepes termést várunk repcében.

0: amit bízunk benne, hogy be is fog következni.
1: Az elnök kitért arra is, hogy itthon kukoricából rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Ennek oka, hogy a klímaváltozás miatt nem lehet kellő biztonsággal termelni a növényt. Hangsúlyozta, az elvetett kukoricának a 2 héttel ezelőtti eső jót tett, azonban júniusban további záporokra lenne szükség a jobb termés érdekében. A szárazság az egész kontinensen gondot okoz.
0: Úgy néz ki, hogy a következő szezonra Európa rekord mennyiségű kukorica importra fog szorulni. Nem csak nálunk csökken a kukorica termesztés, hanem máshol is, egy-két országot kivéve. Úgyhogy Európában nagyon komoly igények lesznek kukoricára, és ugye ezek a importok, amik be kell szállítani Európába, azok egyértelműen és sokkal magasabb energiaáron fognak megtörténni, mint amire előzetesen számoltak. Ugye tudjuk, hogy most már 100 dollár fölött van a gázolajára a világtőzsdén. Ugye ez előzőleg ilyen 65-70 dollárral számolták, úgyhogy egyértelműen, hogy sokkal drágább lesz az import.
1: Petőházi Tamás szerint a drágább import a belpiaci árak emelkedését is okozhatja, de erre csak a későbbi időszakban lehet számítani.
2: Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára.
3: Majzik Nándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Az idehaza működő iskola szövetkezetek előnyös foglalkoztatási formát kínálnak. Jegyezte meg az érdekképviselet főtitkára hozzátéve, hogy Budapesten 2300 forint körül alakul az átlagos órabér. Hangsúlyozta, a diákokat szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti, és idén is számos lehetőség közül lehet válogatni.
4: A munkáknak nagyjából a fele tekinthető fizikai jellegűnek, a kereskedelmet is, meg a logisztikát is soroljuk ide. Árufeltöltés, pénztár, gyorséttermi, kisegítő eladó, ezek is mind ide tartoznak. Körülbelül az egy negyede a irodai egyszerűbb feladatkörnek tekinthető, szkenelés, adatrögzítés, egyéb recepciós asszisztensi feladatok ellátása, és van még egy negyed, ami viszont kifejezetten szakmai jellegű, tehát ezek a gyakornoki jellegű munkák.
2: Figyelemfelkeltő kampány kezdődött a hólyagrák megelőzésére.
3: Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója elmondta, az Európai Unió támogatásával kezdődött 3 éves program célja a lakosság tájékoztatása, valamint az, hogy a páciensek a szakemberekkel együtt a lehető legjobb ellátási eredményt érjék el. A kampányhoz ismert emberek is csatlakoztak.
5: A kampányt elindítja a jelenlévő 3 intézet, tehát a Péter és Sándor utcai kórház urológiai klinikája, a Szegedi Tudományi Egyetem urológiai klinikája, illetve a Semmelweis Egyetem urológiai klinikája 3 helyszínen szűrést 50 évén felüli dohányosoknak, ez ultrahang és vizeletcitológiával indul. Természetesen itt a szűrésnél mindenféleképpen az a célunk, hogy a legérintettebb lakosságban próbáljuk kiszűrni, ezek pedig a dohányosok és esetleg olyanok, akinek a családjukban előfordult.
2: Idén is megrendezi ingyenes gyermeknapi programját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Budapesten.
3: Edvi Péter, a szervezet alapító elnöke elmondta, a BL döntő miatt ezúttal nem a Városligetben, hanem új helyszínen, a Hajógyári szigeten várják a családokat szombaton és vasárnap. Egyebek mellett egészségszigettel, biztonságos internetsátorral, Nemzetek utcájával, ugrálóvárral, kézműveskedéssel, valamint zenei programokkal készülnek. Rózsa Norbert, olimpiai bajnok úszó arról beszélt, a Sportszigeten a gyerekek különböző sportágakat is kipróbálhatnak.
6: Lesz többek között spartán rész, lézeres lövészet, vívás, a gyerekek különböző sportágokat próbálhatnak ki, pecséteket gyűjthetnek a állomásokon, és akkor a pecséteket be kell dobni majd egy dobozba, és különböző ajándékokat fogunk kisorsolni a gyerekeknek.
7: Autós percek.
3: Az Utinform tájékoztatása szerint erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M1-es autópálya Bicske és Biatorbágy közötti szakaszán, az M2-es autóúton Dunakeszi körzetétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán Gödöllőtől, az M7-es autópályán Török-Bálint közelében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségéből.
2: Budapesti információkkal folytatjuk.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban terítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint az Üllői úton befelé szakaszonként. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
3: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
2: Ez volt a Krónika hétkor, negyed órás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
7: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
9: Nagyfenyvesi Judit eleinte 3 gyermekének készített sajtokat. Kezdetben teheneket akart tartani, de végül a kecskék váltak benála. Mára van hagymás fűszeres gomolyája, készít pecorinót, de az új kedvence a kecske kamember. Séta a legelőtől a sajtmanufaktúráig.
7: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
10: Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti óceánra, a Csendes óceánra. A Csendes óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, Európa.
11: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a MediaClicken és a YouTube-on.
7: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
12: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
13: Mégsem csütörtök, hanem péntek. Ezt tegnap kora este erősítette meg az Európai Bizottság szóvivője. Egész nap találgatások övezték az újságírók részéről a magyar miniszterelnök brüsszeli útját, miután az utolsó pillanatig nem derült ki, hogy pontosan mikor találkozik Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Végül tegnap este annyi derült ki, hogy az egyeztetést pénteken kora délutánra ütemezték. Még ezt megelőzően ma a NATO főtitkára fogadja rezidenciáján a magyar kormányfőt, aki ugyancsak a mai napon belga hivatali partnerénél, Barda Wevernél is udvariassági látogatást tesz. Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel szokatlanul későn véglegesítették a találkozó időpontját. Ez részben amiatt is volt, mert Brüsszel és Budapest más nyelvet beszélnek, írta a Politico. A lap kiemelte, hogy még a magyar kormányfő politikai megállapodást szeretne aláírni a bizottsággal, addig az uniós testület az új magyar helyreállítási tervet várja, amiről dönteni lehetne még a nyáron. No és persze a szupermérföldkövek, vagyis a szükséges reformok és korrekciók teljesítését, mert ez kell a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás lehívásához, ami csak augusztus 31-éig lehetséges, emlékeztet a lap. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. A Euronews emlékeztet rá, hogy a Covid utáni helyreállítási és újjáépítési alapból zárolt 10,4 milliárd eurónak a nagyobbik része, 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel. A bizottság ugyanakkor korábban arra ösztökélte a magyar kormányt, hogy inkább a támogatásra összpontosítson, mert rövid az idő, ráadásul a hitel, ha kedvezményes is, tovább növelné az államadósságot. A lap szerint a felülvizsgált nemzeti helyreállítási tervet is erre a hétre várta a bizottság, de még nem világos, hogy pénteken benyújtja-e Magyarország ezt a tervet, vagy ez június elejére csúszik. Ezen túl a kohéziós alapokból jelenleg 7 milliárd euróhoz nem fér hozzá hazánk. Napirenden lehet a Safe Védelmi Hitel program és az Erasmus program is. Jelenleg ugyanis több ezer magyar hallgató nem vehet részt a külföldi csereprogramokban. A követelmények, amelyeket teljesíteni kell, szerteágazóak. A Euronews szerint módosítani kell például az LMBTQ ellenes és a menedékjogi szabályokat, a jogállamiság helyreállításának átfogó követelménye pedig tartalmazza az igazságügyi reformokat is. Nem kizárt, hogy Ukrajna is szóba kerül. Már csak azért is, mert a bizottság szeretné elérni, hogy júniusban zöld utat kapjon az első tárgyalási fejezet csoport megnyitása, ehhez pedig fel kell oldani hazánk eddigi vétóját.
14: Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
12: A stúdióban pedig a tudósítás közben megérkezett Máté Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Kezdi csókolom. Jó reggelt kívánok! Na hát ezt a témát folytatjuk. Szuper mérföldkövek, így nevezik. Mik ezek a követelmények pontosan? Mit követelnek Magyarországtól, hogy hozzáférjen az egyébként megjáró támogatásokhoz?
15: Ez az úgynevezett 27 szuper mérföldkő, ez olyan elsősorban az igazságügyet érintő, és a bíróságokat, meg ezek szerkezetét érintő intézményi struktúra reformjai. Magyarán azt szeretné az Európai Bizottság, hogyha a bíróságok, az igazságszolgáltatás, a bűnüldözés egy bizonyos módon működne, és erre adott iránymutatást. Ezt az előző, tehát az Orbán kormány részben teljesítette, de valahogy soha nem sikerült megegyezniük 100%-osan. A bizottság ragaszkodik továbbra is ezeknek az úgynevezett szuper mérföldköveknek a teljesítéséhez. A bizottság úgy látja, hogy ezek garantálnák az jogállamiságot.
12: Na most ez nem nemzetállami hatáskör? Mert ugye ahány annyiféle igazságszolgáltatás, ahány tagállam annyiféle. Ráadásul még akkor belemeltünk abba, hogy milyen az angol szász, meg milyen a kontinentális, hát szóval nagyon színes virágcsokor ez.
15: Ez egy összetett kérdés. És itt fontos látni azt, hogy az Európai Bizottság azzal indokolja az aggályait, hogy a korrupciót szeretné megelőzni. Ennek részben van létjogosultsága, tehát senki nem mondhatja, hogy Magyarország mentes a korrupciótól és a magas szintű korrupciótól. Tehát vannak olyan elemei, amelyek kevésbé vitathatóak, és vannak olyanok, amelyek viszont már érintik a tagállami szuverenitást is. És hát feltételezem, hogy az előző igencsak erősen kiáll, szuverenitás mellett igencsak kiálló Orbán kormány ezeken a pontokon vitázott többet az Európai Bizottsággal. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormány engedékenyebb lesz, és sikerül majd kiegyezni a bizottsággal.
12: Igen, hát ez volt a reménye ugye a bizottságnak. Ahhoz képest viszont már hűtötték a kedélyeket a korábbi időpontban. Hát azért mégse olyan egyszerű ez, meg részletes tervet kérnek, hogy mi lesz a megvalósítási terve, ugye annak a bizonyos támogatási körnek, amiről itt szó van.
15: Ez természetes, ezt minden tagállamtól kéri az Európai Bizottság, ez így működik, az lenne a gond, hogyha ezeket nem kérni, hogy hogyan fogjuk elkölteni a pénzeket. Tehát ebben én semmi kivetni valót, mit a pontot nem látok.
12: De ugye a remény az volt, hogy egy pillanat alatt itt minden működik, hogyha kormányváltás van, ugye? És akkor utána jöttek ezek a kedélyhűtő feltételek.
15: Nem biztos. Szerintem, és én ezt ugye kívülről látom, én azt feltételezem, hogy az Európai Bizottság és bizonyos Európai Uniós vezetők azt remélték, hogy az új kormány sokkal engedékenyebb lesz bizonyos kérdésekben, és itt a felvezetőben elhangzott az LMBTQ közösség jogai, a migrációs hozzáállás, Ukrajna kérdése. Tehát nem csak a jogállamiság és a korrupció megelőzése volt egy olyan pont, ami az Európai Bizottság és Magyarország között vitás volt, hanem ezek az egyéb kérdések is. És én úgy látom, és egyelőre úgy tűnik, hogy a magyar kormány, tehát Magyar Péter kormánya, Tisza kormány az ezekben a kérdésekben is engedékenyebb, tehát a bizottság reményei megalapozottak.
12: Na most az előző kormánynak volt már egy terve, tehát az megvan, azt nem lehet egy az egybe átvenni, vagy itt újat kell készíteni, nem él már az a bizonyos terv?
15: De, és az a terv él, és igazodik minden pontjában az Európai Uniós elvárásokhoz, azokhoz a prioritásokhoz, azonban ugye azt 2021-ben adták le, ha jól emlékszem, 21-ben, azóta pedig az idő eltelt, és nem gond az, hogyha ezt egy kicsit átgondolják, a jelenlegi prioritásokat előreveszik, kicsit igazodnak ahhoz, amit azóta eltelt. Tehát azóta nagyon-nagyon sok dolog változott, tehát itt például az ukrajnai háborúra, az iráni háborúra érdemes gondolni, tehát ezek lényegesen átrajzolták azt a környezetet, amiben élünk, és amiben előzőleg készült az a terv. Tehát az, hogy az új terv alkalmazkodik a jelen kihívásaihoz, az egy jó dolog szerintem.
12: Van-e annyi idő? Van-e idő erre? Mert úgy tűnik, hogy fogy.
15: Nagyon fogy. Ugye a miniszterelnök kijelentette, hogy nyáron senki nem fog elmenni szabadságra, és mindenki ezen fog dolgozni. Igen, tehát vélhetőleg, hogyha Magyarország gyűlés és mindenki, aki az országban ezen tud dolgozni, akkor segít, akkor meg tudják fogalmazni azokat a jogszabályokat, amelyek ugye lehetővé teszik, hogy egyáltalán hozzáférjünk ezenkhez az uniós forrásokhoz, de ez még nem elegendő, tehát nem csak Magyarországnak van ezzel dolga, hanem még az Európai Uniós különböző intézményeknek is jóvá kell hagyni, ezeket a terveket át kell nézni részletesen, utána jóvá kell hagyni.
12: Akkor ők sem mennek szabadságra?
15: Hát félhetőleg nem.
12: Hát akkor fontos ez a magyar ügy, mert furcsálnám, hogyha Brüsszel annyira igazodna az egész apparátus ahhoz, hogy a magyar ügyet sikerüljön megoldani, de na, szóval ha megkomolyodunk egy kicsit, akkor hogy van a helyreállítási alap meg a kohéziós pénzek, az utóbbi lehívásához mi kell?
15: Ott lehet, hogy már több vitás kérdés lesz. Azokhoz tehát a kohéziós alapok hozzáféréséhez szükséges egyrészt a bizonyos olyan intézkedések meghozatala, amelyeket már a 27 szupermérföldkőnél már megtesz majd az új kormány, illetve itt jön be az LMBTQ közösséghez, illetve a migrációhoz való politikák átértékelése
12: Ez két sarkalatos pont, mert ráadásul ebben nemzeti egyetértés volt ugye a közvélemény kutatási adatok szerint, ez pártukon átívelő egy ilyen közmegegyezés, akár az LMBTQ ügy is, meg a migráció kérdése is, hogy az előző politikának megfelelő volt. Most akkor ezen változtatni nyilván engedékenyebbnek kell lenni ezen a téren? Vagy lehet
15: hát én nem fogom megmondani, hogy
12: hozott is, meg nem is, vagy mint az okos lány, hogy teljesítjük is, de azért maradunk a szuverenitás közelében?
15: Én kétlem, hogyha azokat a pontokat, amelyeket az Európai Bizottság jelenleg kér, migráció, illetve az LMBTQ ügyében maradéktalanul teljesíti az új kormány, akkor meg tudjuk őrizni a szuverenitásunkat. A kampányban ugyan elhangzott az, hogy a szuverenitásból egy kicsit kell feladni. Hát nem tudom, hogy az új miniszterelnök mit értett az alatt, hogy egy kicsit kell feladni a szuverenitásból. Meglátjuk.
12: A helyreállítási alapnál ugye van támogatási és a hitel. Meg lehet mind a kettő, vagy mert ugye mondják, hogy a hitel az attól óva intenek, mert ugye a költségvetést terheli, de mi lehet ennek az oka?
15: Hát ugye ahogy szerkesztő úr is mondta, egyrészt a mi költségvetésünket is terheli, másrészt pedig az Európai Unió úgynevezett fukar tagállamai, tehát akik nagyon szigorú fiskális, meg monetáris politikát követnek, és óckodnak attól, hogy az Európai Unió önmagában is hiteleket vegyen fel, illetve az egyes tagállamok eladósodjanak, és emiatt aztán az egész Európai Unió gondba kerüljön.
12: Meg hát most Ukrajna érdekébe fölveszik, ugye? Szóval lehet, hogy az a fő profil?
15: Hát Ezt én nem tudom, de lehetséges, elképzelhető. Tehát vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon nem szeretnék, hogy ugye minél több hitelt vegyenek fel európai szinten, vagy a tagállamok. Tehát ők próbálják lebeszélni és nyomást gyakorolni egyrészt az Európai Bizottságra, másrészt meg Magyarországra, hogy ezeket a pénzeket, ha lehet, akkor ne vegyük fel.
12: Köszönöm szépen Máté Réka Zsuzsánnát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársát hallották.
14: BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Eötvös utca között. A Terézkör út és az Eötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szintén a 6. kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Német László utca között két irányú zsákutca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: 7:80, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban ha bemondó Ceglédi Edit.
3: A híreket Berente Marian szerkesztette. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza párt képviselői megszavazták az erről szóló javaslatot. Az előterjesztésben a kormány arra hivatkozott, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Az amerikai hadsereg ismét megsemmisített két hajót, amelyek feltehetően kábítószert szállítottak. A Csendes óceán keleti részén végrehajtott műveletben ketten meghaltak. Az Egyesült Államok tavaly ősszel indított támadássorozatot a dél-amerikai vizeken közlekedő narkoterroristáknak nevezett csempészek ellen. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Itthon megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva indulhat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdít a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a BEco applikációra, amin lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz.
14: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk el Tamás.
12: Országgyűlés előtt az alaptörvény módosítása, javaslatok, többféle is van ebből. Végig megyünk ezeken, és hogy mit is jelent ez a magyar alkotmányos rend változása szempontjából, változtatása szempontjából. Hak Péter jogtudós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora a vonalban. Jó reggelt kívánok, professzor úr!
16: Jó reggelt kívánok!
12: Beszéltünk már ennek részleteiről, de hogyha egybe nézzük ezt az egész csomagot, akkor az ön számára mit sugall ez, mit jelent ez az alkotmányos rend szempontjából?
16: Hát az első problémám a beterjesztéssel, hogy ugye nem teljesen világos, hogy miért nem a kormány nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot, hogy az előző ciklusokban joggal kritizálták az akkori ellenzékiek, illetőleg a szakemberek is azt a jogalkotási módot, hogy a képviselők nyújtanak be egyéni képviselői indítványt, és ezzel kikerülik azt, hogy a jogalkotási törvény szerint kötelező társadalmi egyeztetésen átmenjen a javaslat. Tehát ez az első általános megjegyzés. Ugye maga az előterjesztés három témakört érint, ami abból a szempontból is érdekes, hogy a miniszterelnök korábban jelezte, hogy hogy még lesznek alkotmánymódosító elképzelések valószínűleg még a nyár folyamán, tehát az is egy kérdés, hogy ezt a hármat miért kellett feltétlenül kivenni abból a nagyobb csomagból, amiben az alkotmány módosításának első nagy lépéseként átalakítják a jelenlegi alkotmányos szabályokat, mielőtt még egy átfogó nagy alkotmányozás elindul. Most azért három kérdés, amit tárgyalnak. Az első az a miniszterelnöki mandátumnak az időhöz kötése, tehát hogy valaki 8 évnél hosszabb ideig ne lehessen miniszterelnök. A második kérdéskör az a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, tehát az alaptörvényből kiveszik azt a rendelkezést, hogy a szuverenitás védelmére, pontosan az alkotmányos önazonosság védelmére független szervnek kell működnie, ahhoz, hogy ezen szabály alapján felállított szuverenitásvédelmi hivatalt megszüntessék, ahhoz indokolt lehet az alkotmányos rendelkezésnek a hatályon kívül helyezése. A harmadik pedig azoknak a közérdekű alapítványoknak a vagyonáról rendelkezik, amely alapítványok átvették az elmúlt években az egyetemeknek a működtetését vagy fenntartói jogait. Ugye nyilvánvalóan, hogy itt az alkotmány az tulajdonképpen egy átfogóbb reformnak a jogi alapjait teremti meg. Ugye ez az átfogó reform, ahogy ez a szerdai parlamenti vitában is kiderült, ez még várat magára, tehát akik megszavazzák ezt a javaslatot, azok még nem tudják azt, hogy akkor most mi fog történni ezekkel a közérdekű alapítványokkal. Most egyelőre annyit mond ki az alaptörvény, hogy a közérdekű alapítványoknak a vagyona az állami vagyonná válik, ahol szintén vannak nyitott kérdések, mert az ezen alapítványok döntő részben az államtól kapott vagyonnal gazdálkodnak, de vannak közöttük magánalapítványok is, illetve az alapítványoknak vannak olyan vagyontárgyai, amit nem az államtól kaptak, tehát ugye ezeknek a magán személyektől vagy cégektől kapott vagyonoknak az államosítása kártalanítás nélkül mindenképpen problémás lehet, de ez majd a részletszabályokból fog kiderülni.
12: Menjünk végig akkor ezeken a pontokon, hogy a miniszterelnöki tisztség betöltését 8 évben maximalizálná. De 90-től vonatkozik, de hogyha végig vesszük azokat a személyeket, hogy kiket érint, akkor leginkább akárhogy is mégiscsak Orbán Viktorra szabott ez a törvény. Mennyire, illetve hát beszéltünk már róla, hogy Nyugat-Európában elnöki, félelnöki rendszereknél jellemző ez inkább. Ez a fajta kancellária típusú miniszterelnöki kormányzásra egyáltalán nem. Ha ez ennyire személyesnek tűnik, akkor mi lehet ennek a mozgatórugója, mi lehet ennek a háttere, és milyen alkotmányos aggályok léphetnek fel ezzel kapcsolatban?
16: Igen, nyilvánvalóan van egy politikai indok, hogy a választási kampányban Magyar Péter és a Tisza párt kampánya nagyon erőteljesen hangsúlyozta azt, hogy ha ők kormányra kerülnek, akkor ezt a lépést megteszik. És nyilvánvalóan az elsődleges célja az, hogy a választókat megjutalmazzák azzal az érzéssel, hogy sikerült megszabadulni a korábbi miniszterelnöktől. Ugye, ahogy ön is említette a kérdésében, valóban Európában olyan ország nincsen, ahol a miniszterelnök mandátumát időben korlátozzák. Ugye általában a világban sincs ilyen, talán 2-3 vagy 4 ország van összesen az egész világon. Kuba, Laosz és talán még Belize szokták emlegetni, ahol egyáltalán létezik ilyen. Ugye önmagában ezen is érdemes elgondolkodni, hogy vajon miért nem alkalmaznak Európába sehol ilyet. Én megmondom a választ azért nem, mert a választókra bízzák annak el döntését, hogy ki legyen a miniszterelnök. Ugye tipikusan a miniszterelnököket nem közvetlenül a választók választják, hanem pártokra szavaznak, és pártvezetők lesznek, vagy a pártok által delegált személyek lesznek miniszterelnökök. És hát tipikusan ugye azért Európa nagyobb részében, ahol arányos választási rendszerek vannak, ott a parlamentben nem kettő vagy három párt jut be, hanem 4-5-6-7, és hát látjuk, hogy az ilyen arányos választási rendszerű országokban a kormányalakítása sokszor hónapokat igénybe vevő egyeztetéseket jelent, és ilyenkor nyilván nem akarják korlátozni azt, hogy ki legyen a miniszterelnök. De ugye az elnöki rendszerben, akár az Egyesült Államokban, akár Európában, Franciaországban, Lengyelországban, ott vannak ilyen korlátok, ugye, mert az elnökök a közvetlenül a választók által megválasztott elnökök nem felelősek a parlamentnek, és a parlament őket nem is tudja elmozdítani, tehát nem lehet velük szemben bizalmatlansági indítványt előterjeszteni. Ugye Magyarországon is láttuk, hogy parlamenti ciklusok azok végigfutották a 4 évet, a köztársasági elnökök önként mondtak le, de őket leváltani nem lehetett, de miniszterelnök cserék történtek, ugye akár Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc közötti váltás, akár Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gorton közötti váltás megtörtént. Szóval én azt gondolom, hogy ez a része az előterjesztésnek, hogy 8 évben korlátozzák, erről lehet vitatkozni, tehát ugye felmerülnek a vitában olyan kérdések, hogy amikor valaki 8 évet volt miniszterelnök, de utána még 2-5 évig lehet köztársasági elnök, mert a benyújtott tervezet ezt nem zárja ki. Meg kellene indokolni, hogy ha valaki miniszterelnök nem lehet, akkor miniszter hogyan lehet? Ugye tudjuk, hogy Pintér Sándor ugyanannyi ideig volt belügyminiszter, mint amennyi ideig Orbán Viktor miniszterelnök, tehát 20 évig volt belügyminiszter. Szóval ilyen racionális érvek felvetődnek, és azért jobb lett volna a javaslat elfogadása előtt egy szélesebb körű szakmai vagy politikai vitát folytatni erről a kérdésről. Az igazi probléma az előterjesztéssel, ahogy ön is említette a kérdést, hogy ez tulajdonképpen személyre szabott és visszamenőleges hatályú. Ugye mind a két elem, tehát mind a törvényalkotás személyre szabottsága, mind a visszamenő hatály az jogállami problémákat vet fel. Ugye azok a kedves hallgatók, akik ezt támogatják, a mostani javaslatot, és azt mondják, hogy ez jó, hogy úgy van, hogy Orbán Viktort meg lehet fosztani attól, hogy miniszterelnök legyen. Megjegyzem, nem őt fosztják meg, hanem a választókat fosztják meg attól a lehetőségtől, hogy valaha Orbán Viktort még miniszterelnökké választhassák. De akik azt mondják, hogy ez így jó, és ezzel nincsen jogállami probléma, és ez valójában a jövőre vonatkozik ez a szabály, azoknak érdemes végig gondolni, hogy mi lett volna, hogyha januárban például a Fideszes 2/3 beteszi az alaptörvénybe azt, hogy a választásokon csak olyan párt indulhat, amelyiknek 2025. decemberében legalább 1000 tagja volt, ezzel kizárva a Tisza pártot a választáson indulástól. Vagy betettek volna az alaptörvénybe egy olyan szabályt, hogy nem választható miniszterelnöké az, aki pénzintézetnek a vezetője volt, ezzel kizárva Magyar Pétert abból a lehetőségből, hogy miniszterelnök legyen. Szóval az igazi probléma azon túl, hogy egyáltalán nem tudjuk, hogy Orbán Viktor akar-e még valamikor, vagy egyáltalán kerül-e olyan helyzetbe, hogy miniszterelnöké válasszák, hogyha ez a szabály így elfogadható és működhető, akkor ez bármikor bárki ellen be lehet vetni, és előfordulhat az, hogy egy valamikor jövőbeli 2/3 a választás előtt egy fél évvel szintén bővíti ezt a kört, hogy kik nem lehetnek miniszterelnökök, az éppen akkor aktuális kihívó, kizárva a választás lehetőségében.
12: Van-e itt ennek a bizonyos szándéknak korlátja? Van-e itt valamiféle jogorvoslati lehetőség? Alkotmánybíróság beleszólhat-e ebbe egyáltalán? Szóval vagy van egy ilyen felhatalmazottság, voltak éppen az önkorlátozás az lehet, meg a jó belátás lehet ennek egyáltalán a korlátja, vagy a kerete?
16: Hát valóban nagyon, nagyon indokolt a kérdése, és a kérdésében megfogalmazott válasz is azt gondolom, hogy indokolt, hogy a magyar alkotmányos berendezkedésnek az egyik leggyengébb pontja az, hogy tulajdonképpen a választók relatív többsége, ugye most jelen pillanatban 54%-a, ami egy nagyon meggyőző többség demokráciában, de ez az 54%-nyi támogatást élvező párt, ez gyakorlatilag bármit megtehet jogi értelemben az alaptörvénnyel, mert az alkotmánybíróság valószínűleg helyesen korábban úgy döntött, hogy az alaptörvénynek, illetve az alaptörvény módosításnak a tartalmát nem vizsgálja, mert ugye azt mondja, hogy ha ezt vizsgálná, akkor az alkotmánybíróság válna alkotmányozó hatalommá, ugye jelenleg 15 alkotmánybíró van, hogyha az ő többségük 8 alkotmánybíró a parlament által, a demokratikusan megválasztott képviselők által elfogadott alkotmányszöveget önkényesen felülírhatná, akkor ez súlyos demokratikus legitimációs problémákat vetne fel, és gyakorlatilag alkotmányozó hatalommal ruházná fel az alkotmánybíróságot. Ez egy észszerű megfontolás, a hátránya az, hogy ezáltal előáll egy olyan helyzet, hogy az alkotmányon belül lehetnek ellentmondások, tehát az alkotmány egyik rendelkezése a másik rendelkezésnek ellentmondhat. Például ez a mostani szabály a visszamenőleges része, tehát újra hangsúlyozom, hogy az, hogy a jövőre nézve 8 évben maximalizálják, az jogilag nem vesz fel problémákat, politikailag vagy részszerűség szempontjából vitatható, de jogilag nem vitatható. Viszont ha van egy visszamenőleges hatályú szabály az alkotmányban, akkor az ellentmond az alkotmány másik pontjának, ami a jogállamiság ott deklarálja, tehát hogy az alkotmány B-cikk első bekezdése mondja ki, hogy Magyarország független demokratikus jogállam. Tehát így valóban csak az észszerűség és az önkorlátozás az, ami a törvényalkotó előtt áll. Annyival azonban kiegészítve ezt, hogy azért, mivel Magyarország az Európai Unió tagja, ezért az unión belüli jogállamisági vizsgálatok azok korlátozhatják a magyar törvényhozónak a jogait, tehát az előállhat az a helyzet, hogy az unió, ahogy láttuk az elmúlt években, a rendszeres jogállamisági jelentésében ugye szóvá teszi ezt az ellentmondást, tehát szóvá teszi azt, hogyha úgy látja, hogy valamelyik magyar alkotmányos rendelkezés ellentmond az európai normáknak, amely európai normák között megjelenik a jogállamiság követelménye is. Ugye ebben a kérdésben például Németország és az Európai Bíróság, a Luxemburgi Európai Bíróság, illetőleg Lengyelország és az Európai Bíróság között már voltak viták, hogy vajon az Európai Unió a nemzeti alkotmányozást felülírhatja-e, vagy bírálhatja-e, de végül is a bíróság, az Európai Bíróság úgy döntött, hogy a szerződésből az következik, hogy az alkotmányos szinten is meg kell tartaniuk az európai normákat.
12: Köszönöm szépen, Hag Péter jogtudóst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották az elmúlt percekben.
14: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
12: Szalai Szilárd, az Ellenpont vezető elemzője érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok!
12: Ugye Hag professzor úrral jogi szempontból tárgyaltuk ki ezeket a bizonyos alkotmánymódosításokat. Most nézzük meg egy kicsit politikai, politológiai szempontból is, hogy mit jelent ez a bizonyos miniszterelnöki mandátumkorlátozás. És miért fontos?
17: Hát ugye a fontosság az teljesen nyilvánvaló, hiszen ez Orbán Viktor személyére szabott intézkedés, hiszen rajta kívül senki másra nem áll meg jelen pillanatban ez a jogszabály ebben a formában, ahogyan azt a Tisza párt beterjeszti. Ugye itt ez a konkrét intézkedés felveti azt a kérdést, hogy ha azok a problémák megvannak az országgal, amit a Tiszapárt felvázolt a kampány során, akkor vajon mikor kezdődik el az a kormányzás, ami azokat a problémákat orvosolja, és miért ilyen egyébként az előző kormányra visszaható hatályú intézkedésekkel kezdik meg a tevékenységüket, amely tulajdonképpen, ha szigorúan nézzük, még csak a Tiszapárt által ígért elszámoltatást sem szolgálja, hiszen önmagában semmit, azonnali hatállyal semmit nem veszít azzal sem Orbán Viktor, sem a Fidesz, hogyha egyébként ezt az intézkedést meghozza a Tiszapárt, hiszen ettől nem történik semmi az országnak az általános helyzetét tekintve. Viszont egy nagyon érdekes másik oldala is van ennek a kérdésnek. Ugye Magyar Péterék az eddigi gazdasági nehézségeket, amikkel szembesültek a kormányzás átvételekor, ezt mindet az előző kormányzatra tolták át, és ezzel megpróbáltak egy olyan narratívát felépíteni, mely szerint a Fidesz tönkretette az országot, és stb. Nem idézném hosszasan ezt a vonalt. Logikus lenne, hogy ezt a gondolatiságot majd 2030-ban felhasználja a Tiszapárt a választás, a következő választásnak a megnyerésére. Ugyanakkor az egy nagyon érdekes helyzet, hogyha Orbán Viktor soha többet nem lehet miniszterelnök az elkövetkezendő időszakban, akkor vajon ezt hogyan próbálja meg felhasználni a Tiszapárt választási kampányban. Szerintem ez egy érdekes baklövése egyből a Tiszapártnak a saját politikai hatalmi, hatalomtechnikai szempontjából is. De hát ez a saját kérdésük. Ha nem a Tiszapártnak az érdekéből, érdek irányából nézem ezt a kérdést, hanem egy általános politikai vagy politológiai szempontból, hát akkor meg egy szintén nagyon furcsa dolgot látunk, mert ugye ilyen jellegű intézkedés, ilyen ciklus limit, ez parlamentáris rendszerekben nem szokott lenni. Tehát ilyen nem jellemző, hogy ez lenne. Ez prezidenciális, esetleg fél prezidenciális berendezkedések esetén fordul elő. Ugye láthatjuk, Franciaországban van például elnöki ciklus limit, az Egyesült Államokban van, igen, de ezek prezidenciális vagy fél prezidenciális rendszerek. Számomra az a furcsa, hogy ahogy a Tiszapárt miért olyan jogelveket próbál beleerőszakolni a magyar közjogi berendezkedésbe, amelyek egyébként idegenek a magyar rendszer működésétől. Ennek semmi más oka nem lehet, mint amire már ennek a gondolatmenetnek az elején is utaltam, hogy tulajdonképpen a kormányzás elkezdése az nem történik meg abban az értelemben, hogy effektív intézkedések nem kerülnek az asztalra, mondjuk gazdaságpolitikai értelemben, vagy intézményi értelemben, most a szuverenitásvédelmi hivatal levételét leszámítva, intézményi átalakulásokról tulajdonképpen joganyagot még nem láttunk, hanem egy ilyen bosszú kormányzás kezdődött meg, ami nyilvánvalóan a spektákulum részét erősíti a kormányzati tevékenységnek. Ugye ennek mi lehet az oka? Ha én egy kormányzó erő vagyok, akkor nyilvánvalóan olyan strukturális, intézményi, jogszabályi változásokat kezdek implementálni, amelyek az én politikámat előrébb viszik, az általam megígért választási ígéreteknek a végrehajtása irányába mutatnak, egyébként a gazdaságot olyan módon formálják, hogy az az én politikámnak megfelelő módon működjön. Ezzel szemben Magyar Péterék az eddigi jogalkotásukban tulajdonképpen csak bosszúállással foglalkoztak. Ennek logikusan ennek kettő oka lehet. Az egyik a kevésbé logikus érzelemvezérelt megoldás, az az, hogy nincsen más tudása ennek a pártnak, vagy nincsen más tudása ennek az egész konglomerátumnak. A másik megoldás viszont az, hogy van, bár lenne tudása másra is ennek a konglomerátumnak, valójában egy olyan politikai spektákulumot akarnak felépíteni, amely egyébként mondjuk a gazdasági nehézségek, amik nyilvánvalóan a világpolitikai helyzetből és azokból a folyamatokból adódnak, amelyeket egyébként a Tiszapárt aktívan támogat, lásd Ukrajna háborús erőfeszítéseinek az anyagi támogatása, migrációs paktum végrehajtása, stb., amelyek majd gazdasági hatásokat tekintve begyűrűznek a magyar gazdaságba. Ezeket olyan politikai látványosságokkal kell elfedni, ezeket a beérkező nehézségeket, amelyek alkalmasak a választóközönség szórakoztatására, annak az úgynevezett flashnek a fenntartására, amely az úgynevezett elszámoltatásnak a látszata. Nem tudom, hogy ez egyébként közpolitikai értelemben, meg mondjuk életvitelszerűen mennyit tesz hozzá a magyar emberek életéhez, gyakorlatilag semmit. Viszont a kormányzást el tudja vinni egy olyan irányba, ahol tulajdonképpen nem kell elkezdeni a gyakorlati kormányzást, hanem elég egy ilyen látványosságot csinálni, kenyeret és cirkuszt, ebből legalábbis a cirkusz rész megvalósul.
12: Ennek része az, hogy a fizetéseket csökkentik? Ez azt jelenti, hogy esetleg mindenki számíthat majd hasonlóra, legalábbis már nem így konkrétan, hanem valamiféle gazdasági nehézségekkel néznek szemben, aminek aztán az lehet az érve, hogy a politikai elit már korlátozta magát, akkor most másnak is majd vállalni kell a terhekből.
17: Igen, ugye én mondjuk ezt ketté választám, bár összefügg a dolog. Tehát a választott tisztségviselők fizetésének csökkentés az ugyanúgy egy ilyen látványpolitikai történet, tehát azért Magyar Pétert szerintem így sem kell sajnálni a fizetése miatt. Itt inkább azokat a kisebb testületeknek a vezetői kerültek nehéz helyzetbe, mondjuk a kis települések vidéki polgármesterei, akik főállásszerűen egyébként egy önkormányzat igazgatását végzik, és nyilván nem milliós, meg több milliós fizetésekért csinálták eddig sem, ezután pedig ugye még alacsonyabb fizetésért fogják ezt végezni. A másik fel a kérdésnek...
12: Hát, ha már nem mondanak le, miatt azt mondja, mert a családnak valamiből élni kell, akkor innentől kezdve jöjjön az, aki elvállalja olcsón.
17: Így van. Ugye a másik fele a gazdasági nehézségeknek, hogy azért arról elég sokat beszéltek a különböző tisztás szakértők, hogy majd itt valamiféle társasági adó átszervezést kell végrehajtani, ami viszont ugye papíron a bevételi oldal növekedését jelenteni, de azért ez hosszú távon más következményekkel is jár. Tehát a társasági adó nő, akkor erre léteznek matematikai modellek, hogy mennyivel csökken a foglalkoztatottság, ha csökken a foglalkoztatottság, akkor értelemszerűen, akik elveszítik az állásukat, azok nem csak kevesebbet, de semmit nem fognak keresni az elkövetkezendő időszakban, illetve ha akiket meg mondjuk adott esetben nem elbocsátanak, ott valamilyen fizetéscsökkentés vagy reálbér csökkenés fog beállni, hiszen mondjuk az infláció követő munkabéremelések elmaradnak a következő években, mert egyébként a megnövekvő adóterheket máshogy a foglalkoztató cégek nem tudják kigazdálkodni, akkor hiába nem csökken effektíve mondjuk egy munkavállaló bére, az a folyamatosan jelenlévő kumulálódó infláció mellett egy reálbér csökkenést akkor is regisztrálhatnak a munkavállalók. Tehát ugye ez egy látványos megszorító politika, csak be van bújtatva megint egy olyan köntösbe, ami egy ilyen politikai látványosság, egy ilyen politikai cirkusz mögé el van dugva. Lássátok, kedves népem, hogy mi is kevesebbet veszünk ki a közösből. Egyébként ennek ugye a költségvetési vonzata, annak a 101 néhány, illetve 199 országgyűlési képviselő tekintetében ennek a fizetéscsökkentésnek tulajdonképpen minimális, tehát hogy ettől egyébként, hogyha nagyon demagóg akarok lenni, akkor nem lesz olcsóbb a kenyér a boltban, de mindenképpen egy jól eladható, látványos intézkedés. A probléma az, hogy ez azokat az embereket valószínűleg nem fogja vigasztalni hosszú távon, akik mondjuk a társasági adó emelkedés miatt elveszítik a munkahelyüket, vagy reálbércsökkenést regisztrálnak az életükben.
12: Meg hát közben a közéletben kialakult egy olyan hangulat, miszerint most már, ugye is erről volt szó, nem csak, hogy azok, akik üzletileg profitáltak az előző rendszerből, hanem már akik szavaztak is, és szavazatukkal támogatták a Orbán kormány fő politikai célkitűzéseit, nevezetesen ugye ebbe benne volt a migráció, a családtámogatás, LMBTQ kritikája, és így tovább, ismerjük ezeket az egyébként társadalmi közmegegyezést mutató fő politikákat. Hát őket is jelentős támadások érik. Egyelőre verbálisan, aztán ki tudja, bizonyos személyes találkozásoknál lehetnek erősebbek is, szólnak most már erről is videók, fenyegetésekről, és így tovább. A Fidesz létrehozott egy úgynevezett védvonalat, ennek hogy értelmezhető ez, mi ez? Voltak éppen egy vonal, ahol be lehet valamit jelenteni, vagy esetleg létezik jogsegélye mögött, szóval mi lehet ebből?
17: Hát ugye ennek majd a konkrét működését az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, sőt, hát hogyha jól értem a funkcióját, akkor reméljük, hogy nem látjuk meg, hogy pontosan hogyan működik, mert ha a jelenlegi tudásunk alapján ez egy olyan felület lenne, amely azokat a aktivistákat, szimpatizánsokat és egyébként az előző kormányhoz kötődő személyeket véd védeni meg, akiket valamilyen atrocitás ér az állásfoglalásuk miatt. Reméljük, hogy erre nem lesz szükség, bár én azt látom az első hetek kormányzati döntései alapján, hogy egyébként erre van kormányzati igény, hogy ilyen atrocitások megtörténjenek. Nem tudom, hogy egyébként a politikának...
12: Például a parlamenti hangulat.
17: Például a parlamenti hangulat, például az, ahogyan Magyar Péter a képviselőknek a felszólásai alatt megnyilvánul, és egyébként azok a jogszabályok, amelyeket beterjesztettek most az elmúlt két napban. Én azt gondolom, hogy a kormánynak, ha minden magyar miniszterelnöke akar lenni Magyar Péter, akkor egy megbékélés felé kéne elmozdulnia, ha pedig nem ezt teszi, nem jár jó példával elől, nem mutatja azt, hogy milyen úton kell társadalmi megbékélés felé haladni, hanem hergelés van, uszítás van, akkor annak következményei lesznek a nyilvánosság szintjén is, és ha ennek következményei lesznek a nyilvánosság szintjén is, akkor sajnos szükség lesz egy olyan jogsegélyszolgáltatásra, aki megvédi azokat az embereket, akiknek a kormánytól eltérő véleményük van.
12: Köszönöm szépen Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető elemzőjét hallották.
18: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
20: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Reklámot hallottak. BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban nem járható a 7. kerületben a Dembinszky utca, a Dózsa-György út után egy műszaki hibás jármű miatt. A 74-es trolibusz helyett a Vakok Intézete és a Károly körút között pótlóbusz közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: És akkor egy mondat az időjárásról. Országszerte lesz napsütés, azaz nyárias idő várható, esőre nem kell számítani, 22-27 fok között alakul a hőmérséklet.
14: Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
12: 8 óra van, 2026. május 28-án csütörtökön. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
14: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
21: Ma a NATO főtitkárával, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök.
3: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását.
21: Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Mondjuk a részleteket. Holnap a bizottság elnökével, ma pedig a NATO főtitkárral és a belga miniszterelnökkel találkozik Brüsszelben a kormányfő. A találkozót tegnap este erősítette meg az Európai Bizottság szóvivője. Brüsszel, Berek Patrícia.
22: Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel szokatlanul későn véglegesítették a találkozó időpontját. Ez részben amiatt is volt, mert Brüsszel és Budapest más nyelvet beszélnek, írta a Politico. A lap kiemelte, hogy még a magyar kormányfő politikai megállapodást szeretne aláírni a bizottsággal, addig az uniós testület az új magyar helyreállítási tervet várja, amiről dönteni lehetne még a nyáron. No és persze a szupermérföldkövek, vagyis a szükséges reformok és korrekciók teljesítését, mert ez kell a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás lehívásához, ami csak augusztus 31-éig lehetséges, emlékeztet alap. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. A Euronews emlékeztet rá, hogy a Covid utáni helyreállítási és újjáépítési alapból zárol 10,4 milliárd eurónak a nagyobbik része, 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel. A bizottság ugyanakkor korábban arra ösztökélte a magyar kormányt, hogy inkább a támogatásra összpontosítson, mert rövid az idő, ráadásul a hitel, ha kedvezményes is, tovább növelné az államadósságot. A lap szerint a felülvizsgált nemzeti helyreállítási tervet is erre a hétre várta a bizottság, de még nem világos, hogy pénteken benyújtja-e Magyarország ezt a tervet, vagy ez június elejére csúszik. Ezen túl a kohéziós alapokból jelenleg 7 milliárd euróhoz nem fér hozzá hazánk. A követelmények, amelyeket teljesíteni kell, szerteágazóak. A Euronews szerint módosítani kell például az LMBTQ ellenes és a menedékjogi szabályokat, a jogállamiság helyreállításának átfogó követelménye pedig tartalmazza az igazságügyi reformokat is. Nem kizárt, hogy Ukrajna is szóba kerül. Már csak azért is, mert a bizottság szeretné elérni, hogy júniusban zöld utat kapjon az első tárgyalási fejezet csoport megnyitása, ehhez pedig fel kell oldani hazánk eddigi vétóját.
21: Egyre több ország tiltakozik amiatt, hogy Moszkva felszólította a külföldi diplomatákat, hagyják el Kijevet, mielőtt újabb csapások érik az ukrán fővárost.
3: Legutóbb Franciaország és Románia kérette be az orosz nagykövetet a fenyegetések miatt. Korábban Németország és Norvégia is berendelt orosz diplomatákat. Oroszország napok óta a támadások fokozását ígéri azután, hogy egy Luhanszk megyei kollégiumot ért ukrán drón támadásban 21-en haltak meg.
21: Katonák is vigyáznak a zsidó közösség biztonságára.

0: megsemmisített két hajót, amelyek feltehetően kábítószert szállítottak. A Csendes óceán keleti részén végrehajtott műveletben ketten haltak meg.
1: Az Egyesült Államok tavaly ősszel indított támadássorozatot a dél-amerikai vizeken közlekedő narkoterroristáknak nevezett csempészek ellen. Eddig csak nem 200-an haltak meg a célzott légi csapásokban. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak.
0: Kivételes eljárásban szavazta meg az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tiszapárt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Brieska Dániel beszámolója.
2: Reggel kezdte tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amelynek alapján Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépést még az előző kormány kezdeményezte.
3: Az előttünk fekvő törvényjavaslat nagyon rövid, mégis komoly jelentőségű.
2: Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, a kilépési folyamat csak nem egy éve kezdődött, és éppen most fejeződött volna be.
3: Az ENSZ főtitkár 2025. június 2. napján készhez kapta a felmondásról szóló értesítést, így egy évvel később 2026. június 2-án válna hatályossá Magyarország kilépése a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Illetve ezen a napon veszteni hatályát a megállapodás kihirdetéséről szóló törvény is. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat célja a kilépési folyamat megállítása.
2: A Fidesz vezérszónoka Bóka János arról beszélt, hogy a testület politikai eszközzé vált, elvesztette a morális iránytűjét és folyamatban lévő konfliktusokba akar beavatkozni.
3: A kormány többség természetesen hozhat ettől eltérő döntést. Ennek az érveit és az ellenérveit itt érdemben mérlegelni kell. Mi egy ilyen döntést nem támogatunk.
2: Nem támogatja a kilépés visszavonását a KDNP sem. Juhász Hajnalka az izraeli miniszterelnök helyzetére is rákérdezett.
4: Hogy abban az esetben, ha a Netanyahu elfogadja a miniszterelnök úr meghívását és hazánkba látogat, és akkor már ugye az ICC tagja lesz hazánk, akkor mi lesz az ő sorsa ebben az esetben? Mert a nemzetközi elfogató parancs innentől kezdve rá érvényes lesz.
2: Sóhivatalnak nevezte a büntetőbíróságot a Mi Hazánkos Apáti István. Emlékeztetett, korábban Olaszország és Magyarország sem hajtotta végre a testület által kiadott elfogató parancsot.
5: Mi értelme egy olyan testületnek, mi értelme ennek az egésznek, hogyha befolyás vagy lobbyerő érdekérvényesítő képesek miatt nem mernek bizonyos személyekkel szemben, kivéve a gyevi bírót alapon eljárási cselekményeket foganatosítani.
2: Bódis Péter államtitkár válaszában arra kérte a képviselőket, hogy támogassák a javaslatot.
6: Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 133 igen szavazattal, 37 nem ellenében és 5 tartózkodással elfogadta.
2: A parlament végül megszavazta, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja maradjon. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.
0: Továbbra is szükséges a harmadik országokból érkezők foglalkoztatása a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
1: Flesz Tamás azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány szigoríthatja június 1-től a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának szabályait. Az elnök a Kossuth Rádióban emlékeztetett, jelenleg nincs elegendő magyar munkaerő, aki az ágazatban dolgozhatna.
7: Ha nem tudunk foglalkoztatni harmadik országbelieket, akkor bizony vannak olyan szállodák, olyan egységek, akik akár bizonyos szempontból rövidebb, közepes ideig el is lehetetlenülhetnek. Ami egyben nagyon érdekes most, hogy azért a főszezon előtt állunk. Tehát ez ilyenkor amúgy is egyfajta munkaerőnyomást jelent az egész szektorra, hiszen a szezonális üzletek elkezdenek kinyitni június elején, május végén, akár a Balatonparton, akár más helyeken, és ilyenkor elindul a kollégák között is egy pici népvándorlás, hogy ki hol kezd dolgozni a nyár folyamán, és kitér vissza őszre. Tehát mi ezt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ha és amennyiben lesz változás, akkor legalább a szezon után beszéljünk erről, és ne a szezon előtt.
0: A tavaszi csapadék hiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyoggyérítés, mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak.
1: Mukécs Dániel hozzátette, a korábbi aszályos időszak visszavetette, az elmúlt hetek meleg csapadékos időjárása azonban segítette a csípőszúnyoglárvák kifejlődését. A biológiai lárva gyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem

0: Emberre sem, állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Bukics Dániel azt mondta, a kémiai repülőről vagy autóról végzett permetes szúnyoggyérítés csak akkor lehetséges, ha tömeges szúnyoginvázió alakul ki. Az ellen azonban mi magunk is sokat tehetünk.
1: Nagyon sok szúnyogfaj van, amelynek az élettere egészen kicsi. Ott, ahol kifejlődik, onnan 50-100 méterre repül el maximum. Ezek a kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban, gumiabroncsokban, madárítatókban ezer számra képesek kifejlődni. Egy-egy esőzést vagy kerti locsolást követően minden ilyen kerti tájban megáll a víz, és ezekben vígan ki tudnak fejlődni. Az a feladatunk, hogy ezeket a felesleges pangóvizeket számoljuk fel, öntjük ki a madárítatóban, rendszeresen hetente többször cseréljük a vizet, és akkor biztos, hogy sikeres lesz a központi szúnyoggyérítési program, mert sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
2: Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál.
0: A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a beszélgetéseken pedig például a filmkészítés technikai kérdéseiről vagy a rövidfilmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Az ingyenes szakmai programokra a Friss Hús honlapján lehet regisztrálni.
3: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás autó állt meg az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán, az M0-as autóúti csomópontnál. A torlódás az M0-as autóútra is visszaér. Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra kell készülni a főváros felé az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Gödöllő és Mogyoród között kitti kiépítés terelésénél. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
2: Budapesti információkkal folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H7-es hév helyett pótlóbusz közlekedik pályahiba miatt. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton, befelé a Cinkotai út előtt. Nem járható a 7. kerületben a Dembinszky utca, a Dózsa-György út után egy műszaki hibás jármű miatt. A 74-es trolibusz helyett a Vakok intézete és a Károly körút Asztória között pótlóbusz közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
0: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
2: Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát. Hetedszer lett bajnok a Falco a férfi kosárlabda NB1-ben. Egyetlen győzelemre került a címvédéstől a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokságban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Matéta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupasorozatot. Oliver Glasnernek ez volt az utolsó mérkőzése a Crystal Palace kispadján. A távozó vezetőedzőt méltatta az M4 Sport helyszíni stábjának a londoniak marokkói védője, Shadi Riad.
7: Amióta ide kerültem, rengeteget tanultam tőle, a védekezésről, kemény munkáról, mindenről. Minden egyes nap azt súlykolta belénk, hogy maradjunk alázatosak, tartsunk össze és tegyünk meg mindent. Ez a mi sikerünknek a titka. Hálásak vagyunk neki, én is személyesen, hiszen sokat fejlődtem neki köszönhetően.
6: A helyszínen élt át korábbi csapata a Crystal Palace konferencialiga győzelmét Király Gábor, a 108-szoros magyar válogatott kapus, 2004 és 2007 között erősítette az angol csapatot. Király Gáborral a döntőt követően Török Olivér beszélgetett.
8: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
9: Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
8: Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupaporond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
9: És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
8: Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
9: Ezek szerint gyakran jársz ki Palace meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
8: Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabadidőben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
6: Király Gábort hallották. Ma reggel a Hősök terén megnyitja a kabuit az UEFA Champions Fesztivál, ahol a budapesti bajnokok ligája döntő támogatói egész hétvégén izgalmas programokkal várják az érdeklődőket. Szombaton 18 órától pedig kivetítőkön követhetik majd a döntőt, a Paris Saint-Germain Arsenal meccset, most Szabó Vilmos projektvezetőt hallják.
10: Az Arsenalnak a szurkolói találkozási pontja a Városligetben lesz, tehát itt a Hősök tere mellett, a Paris Saint-Germainnek pedig az MTK Sport Parkban lesz a szurkolói zónája. Ide a hivatalos zónába mindenkit szeretettel várunk, Arsenal szurkolókat is, Paris Saint-Germain szurkolókat is. A befogadó képessége 10 000 fő a Hősök terének. A mérkőzés napján, hogyha ennél többen lennének, akkor az Andrássy úton további kivetítőket fognak a szervezők megnyitni, és ott megtekinthető a mérkőzés, de napi szinten több 10 000 embert várunk ide.
5: Nemzeti Sport Krónika.
6: 2 év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NB egy aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő egy percig sem vezetett hazai pályán a Falkó ellen, amely 7-szer hódította el a bajnoki címet. Perz Zoltán 23 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat tegnapi sikeréhez, majd Balogh Balázsnak nyilatkozott.
11: Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nyert gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
12: Ugye ezt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
11: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
12: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek, ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
11: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
12: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
11: Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
12: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
11: Ez a 7. bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
12: Igen, hát főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna.
6: A Szolnok veresége nem Künyanszki Borisszon múlt. Az irányító 21 pontot szerzett tegnap, majd a mérkőzést követően Kósos Kristófnak összegzett.
13: Gratulálok a Szombathelynek, tényleg erről nincs vita, megérdemelten nyerték. Nekem viszont ez a szezon, csak annyit tudok mondani, hogy büszke vagyok magamra. Büszke vagyok a srácokra, a klubunkra, mert egyszerűen amit mentünk ebbe a szezonba, az hihetetlen. Ezek a srácok annyi önbizalmat adtak nekünk, nekem, hogy tényleg előre tudtam lépni, de viszont nyilván nagyon szomorú vagyok, hogy ez így sikerült, de leginkább büszke vagyok a csapatomra, és tudom olyan jól, hogy még jobban fogunk dolgozni, és jövőre ugyanitt lenni.
14: Ugye ma, hogy dobott a Szombathely, talán még sosem dobtak ilyen jól. Nehéz volt ezzel, vagy nem lehetett mit kezdeni?
13: Hát úgy néz ki, hogy ilyen meccsekben ez nem elég, amit mi produkáltunk. Tényleg sok extrák bedobtak, képesek is rá, az nem is kérdéses, szóval tényleg gratulálok nekik.
14: Hogy érzed, mennyit tudtál fejlődni ebben a szezonban?
13: Rengeteget. Ahogy említettem, nyilván törekedtem is arra, hogy fejlődjem, de egyszerűen, amikor ilyen közegben van az ember, nem nehéz fejlődni. Tényleg igyekeztem napról napra jobb lenni, segíteni a csapatomat is. Szerintem még bőven van hova fejlődni.
14: Azt milyen volt megélni, hogy még 30 pontos hátránynál is állva tapsolt az egész csarnok nektek?
13: Ez megmutatja igazából, hogy mit jelent ezeknek az embereknek a Szolnoki Olajbányász is. Bármi lenne az eredmény a végén, büszke lehetünk, hogy ilyen családunk van.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik majd. Nyéki Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét, Farkas Márton szólaltatta meg az újabb győztes mérkőzést követően.
15: Nagyon jól reagáltunk a előző meccs gyengébb teljesítménye, meg lassabb játékára, de az is azt gondolom, hogy tényleg a kulcs volt, hogy tényleg magunkkal kezdtünk el foglalkozni, és nem a Honvédnak a érdekes vagy különleges játékával, hanem azokkal a játékelemekkel, amiben tudjuk, hogy jobbak vagyunk, és azokat próbáltuk érvényesíteni végig. Gyorsak voltunk, jól védekeztünk, keményen védekeztünk, nagyon élesen és keményen lőttünk már az elején, azzal elvettük a kedvüket. Aztán a harmadik negyedben volt egy kisebb visszaesés, ami nyilván az eredménynek köszönhető, mert a védekezésünk feszessége az nem volt már olyan, és a lövések pontossága sem, úgyhogy amint visszaálltunk a helyes útra, visszaállt a 8 gólos különbség, és nagyon magabiztos győzelem lett.
16: És úgy könnyű hallgatni, hogy magunkkal kell foglalkozni, meg vissza kell találni erre az útra, de egyébként az elmúlt 2,5 napban ennek mi volt a módszere, tehát mit kell mondjuk máshogy csinálni?
15: Azért azt gondolom, hogy tényleg őszintén nézve ezeknél a játékosoknál, mieinknél nem annyira bonyolult ez, csak meg kell találni azt a minimális dolgot, amit el kell nekik mondani. A tegnapi videó az nagyon célirányos volt, és a mai megbeszélés a meccs előtt az körülbelül 2,5 perc volt. Elmondtam, hogy mit várok el, de az elsősorban a hozzáállásról szólt.
6: Most pedig hallgassuk meg a Honvéd vezetőedzőjét, Szívós Mártont, aki az újabb vereség után így értékelt.
17: Ez van, hogyha mi mélyen tudásunk alatt játszunk, és a Fradi pedig ezeket mind kihasználja. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhető ez a 8 gólos különbség. Van mit tanulni ebből a meccsből. Egyénileg próbáltuk itt megoldani a dolgokat, amikor a megbeszéltek szerint játszottuk, végigjátszottuk, amit kell, azok jól működtek. Vissza kell térni a fegyelmezett játékra, nem szabad, hogy elvigyen minket ez a döntői hangulat.
16: Lásd második fél idő, de nagyon kíváncsi lennék, hogy benned egyébként hogy ülepedett le az, amit látsz az első negyedben, az első fél időben, mert ahogy figyelt, inkább a nagy szünetben emelted fel a hangodat, és például nem is kértél időt ott az első fél időben.
17: Nem, mert megmondom őszintén, annyira látszott, hogy nem vagyunk ott, és most 6-1-nél, vagy 5-1-nél. A mérkőzés ritmusa az olyan volt, hogy inkább a végére akartam tartogatni, hogy tudjanak pihenni a játékosok majd a végén, mert gyakorlatilag elúszott a mérkőzés az első negyedben. Mondom, vissza kell térnünk a fegyelmezett játékra. Ez ma nem tetszett, de azért küzdöttek a játékosok, csak bután.
16: Az eszköztárd azért az híresen végtelen, de most így a harmadik mérkőzésig mihez kell majd nyúlni egy ilyen helyzetben, hogy újra el tud hitetni a játékosaiddal, hogy neki lehet még ugrani ennek a Ferencvárosnak, és amiről beszéltünk már az első meccs előtt is, hogy a realitás érzéket azt valahogy ki kell kapcsolni.
17: Ugyanahhoz kell nyúlnunk, amihez eddig is nyúltunk. Egy meccset szeretnénk nyerni a Fradi ellen. Teljesen mindegy, hogy az első lett volna, vagy a második. Én örülnék, hogyha a harmadik lenne.
6: A férfi vízilabda OB1 bronzcsatájában pedig a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, ezúttal idegenben 19-17-re, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronzcsata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá hazai medencében 17-10-re. Milán Kristóf két számban is dobogorálta a Mare Nostrum úszóverseny sorozat franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok lassz is 50 méter pillangón a harmadik helyen végzett még 100 méter gyorson, másodikként csapott célba. A tegnapi nap legjobb magyar eredménye azonban Zombori Gábor nevéhez fűződik, aki megnyerte a 400 méteres vegyesúszás döntőjét. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
18: Műsorajánlat. Délelőtt.
19: Esőkertek, szivacsvárosok, vagy kevesebb fűnyírás? Miként tudunk az aszály ellen védekezni vidéken, illetve a városokban?
20: Az én területem, ahogy voltak, szinte semmit nem lehetett látni, ami zöld lenne. Itt meg minden zöld. Az alulról feljövő talajvíz, az hozzásegít az itteni agynövényzet túlsulásához.
19: Kiskunmajsán, Marispusztán például önkéntes összefogásból érték el, hogy a ritkán nagy mennyiségben lezúduló csapadékvizet ott tartsák a földeken. Hogyan működik a vízőrző mozgalom? És milyen egyéb jó megoldások vannak? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
18: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
21: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
18: Jó reggelt, Magyarország! Kakukkel Tamással.
22: Napi jegyzet című rovatunk következik most. Ezúttal Balogh Emese, az Axioma Központ kommunikációs vezetője osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
18: Napi jegyzet.
23: Jó reggelt kívánok! A szenvedés a remény kapuja. A kereszténység szerint a szenvedés sohasem az utolsó szó. Szent Pál apostol azt írja, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. De mi történik akkor, amikor azért támadnak valakit, mert erről a reménységről tesz tanúbizonyságot? A világ különböző részein, a Közel-Kelettől Ázsián és Afrikán át Dél-Amerikáig emberek millióit üldözik keresztény hitük miatt. Az elkövetők leggyakrabban muszlim szélsőségesek, például Irakban, Szíriában, Pakisztánban és Nigériában, de sok helyen az állam tölti be az elnyomó szerepét, mint Iránban, Észak-Koreában, Kínában és Nikaraguában. 2014 nyarán az iszlám állam terroristái lerohanták az iraki ninivei fennsíkot, ami a világ egyik legősibb, első századig visszanyúló keresztény közösségének adott otthont. 120 ezeren menekültek el otthonaikból egy nap leforgása alatt, mindent maguk mögött hagyva. Falvaikat és templomaikat a terroristák porig rombolták. Az észak-iraki Kurdisztán régióban találtak menedékre, ahol Bashar Wolda kelt katolikus érsekre jutott a feladat, hogy megszervezze a segítséget több ezer család számára. Amikor 2,5 éve találkoztam Wolda érsekkel, azt mondta, hogy Irak egyre zsugorodó keresztény népessége számára kiemelten fontos, hogy megőrizzék a szívükben Krisztus szeretetét, és megbocsássanak üldözőiknek is. Az érsek hangsúlyozta, hogy az iraki keresztények számára a remény nem puszta vágyálom, hanem egy tudatos út. Az előrehaladás folyamata, amelynek során igyekeznek eljutni oda, ahová Isten hívja őket. 2025-ben az egész világon közel 5000 keresztényt gyilkoltak meg hitükért, az Open Doors adatai szerint. Közülük 3,5 ezeren Nigériában vesztették életüket, ahol egyre fokozódik az iszlám erőszakos térnyerése. Én az elmúlt években több túlélővel is találkoztam. Ami közös mindannyiukban, az a rendíthetetlen remény. Amikor a szemükbe néztem, láttam valami természetfeletti ragyogást az arcukon, ahogy a szenvedésen túl Istenre szegezték tekintetüket. De miért fontos mindez nekünk, magyaroknak, főleg azoknak, akik nem hívők? Az egyház üldözése és elnyomása történelmünk része, de miért kellene foglalkoznunk azzal, hogy ez más helyeken ma is megtörténhet? Ahol a kereszténységet elnémítják, ott előbb-utóbb az emberi méltóság és szabadság is veszélybe kerül, mert a szellemi űrt betölti valami más, veszélyes ideológia. A kereszténység nem csak hitet adott Európának, hanem emberképet, erkölcsi tanítást és irgalmat is. Ezért, amikor az üldözött keresztényekért emeljük fel a hangunkat, saját kultúránk és emberségünk mellett állunk ki.
22: Balogh Emese az Axioma Központ kommunikációs vezetőinek jegyzetét hallhatták, és ez a jegyzet, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. 8:30 van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
0: Súlyos visszaélések és gyanús közpénz használat miatt házkutatást tartott a NAVA Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában több tucat zsákban ledarált iratokat találtak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása, és belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan fizettek ki 17 milliárd forintot. Az Iparkamara országos programot indít a cégek adminisztrációs terheinek csökkentésére. Online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások várják a vállalkozókat. Megtanulhatják például a NAV, az ügyfélkapu, a cégkapu és az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás használatát. A személyes tanácsadások Győrben kezdődnek június 11-én. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltásakor. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Peter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik repont automatáknál. Átadták az idei páratlan szülődíjakat, az egyszülős központ azokat jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. Itthon jelenleg 341 ezer családból hiányzik az egyik szülő. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbuszközlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A jármű kiállításon több legendás járművet felvonultatnak.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
22: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
24: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A Dow Jones 0,4%-kal nőtt, az S&P 500-as 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 0,1%-kal emelkedett. 3,6%-kal nőtt az amerikai bankok nyeresége az idei első negyedévben. A mutató elérte a 80,5 milliárd dollárt. A Szövetségi Betétbiztosítási Ügynökség jelentését a Reuters szemlézte. Az adatok szerint a belföldi betétállomány a hetedik egymást követő negyedévben emelkedett. A bankok céltartalékolási költségei a negyedév során 2,3%-kal nőttek. Európában vegyesen teljesítettek tegnap a főbb indexek, a frankfurti DAX stagnált, a milánói börze 6%-kal csökkent, London 1%, Párizs 4%, Madrid 0,5%-os pluszban zárt. Kanadából is kaphat csepp folyósított földgáz Németország néhány éven belül. Ehhez egy új terminált kívánnak építeni a kanadai Brit Columbia tartományban, mintegy 20 milliárd kanadai dollár értékben. A tervezett mennyiség évente 1 millió tonna LNG, legfeljebb 20 éven keresztül. A szállítások várhatóan a 2030-as évek elején kezdődnek. Az orosz ipari termelés növekedése kevésbé lassult az elemzői várakozásokhoz képest áprilisban éves szinten. A helyi statisztikai hivatal jelentése szerint a mutató 1,9%-kal haladta meg a tavaly áprilisit, miután márciusban nagyobb 2,3%-os éves növekedést mértek. Az április végéig tartó idei első 4 hónapban az ipari termelés 7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A mutató 1,3%-kal nőtt tavaly a 2024. évi 5,1%-os emelkedés után. Csak nem 23%-kal növelte kiigazított üzemi eredményét az Orlen az idei első negyedében. A lengyel energiaipari csoport számai az iráni háború miatt megugró finomítói árésre tekintettel is jelentősen növekedtek. A januári-februári hideg időjárás emellett megdobta a villamosenergia és gázkeresletet is. Az értékvesztéstől és készlethatásoktól megtisztított EBITDA 3,3 milliárd euró volt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt tegnap, 23 milliárd forint felett zárt a részvénypiac forgalma. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek, a MOL 1,8%-ot csökkent 3.750 forintig, az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintra. 2,1%-os pluszban 12.450 forinton zárt a Richter, a Magyar Telekom pedig 3%-kal erősödött a nap végére, és 2600 forinton zárt. Friss hír, hogy a múlt hónapban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma idehaza 4.619.000 volt. A munkanélküliek 216.000-en voltak, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, erről jelentett a Központi Statisztikai Hivatal. A február és április közötti 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.618.000 fő volt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Áprilisban a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégészakát töltött el. A vendégek száma egy, a vendégészakáké 4%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Rekordot jelentő 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ez derül ki az államadósságkezelő központ adataiból. A 0,5 pontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a magyar háztartások. Legutóbb akkor volt ehhez hasonló roham, amikor tavaly évelején óriási összegeket fizetett ki az AKK kamatként. Nézzük, hogy milyen helyzet most a piacokon. Ázsiában vegyes a kép, a tokiói Nikkei 0,5%-kal, a hongkongi Hang Seng 1,3%-kal csökkent, Indiában a Sensex 0,2%, a szingapúri börze 0,7%-kal esik, a Shanghai Composite 0,1%-kal növekszik. És kilőttek az olajárak az iráni háborúval kapcsolatos kedvezőtlen hírek miatt. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 2,9%-kal erősödött, hordonként 91,26 dollár, a Brent jegyzési ára jelenleg 97,01 dollár. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogyan teljesít a forint ma reggel. 1 euró 355 forintba és 55 fillérbe, egy amerikai dollár 306 forintba és 90 fillérbe, egy svájci frank 388 forintba és 66 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
22: Köszönjük szépen Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőit hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
22: Németh László beszélt az olajárakról, mi pedig egyéb összefüggésekről is, akár innen is kiindulva Hortai Olivérrel, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetőjével. Jó reggelt kívánok, köszöntöm itt a stúdióban.
5: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
22: Ugye elmosolyodott, hogy kilőttek az olajárak, szóval mennyire lőttek ki?
5: Igen, a tegnapi naphoz képest mindössze néhány dolláros emelkedésről van szó. Inkább szerintem Én úgy fogalmaznék, hogy a csökkenés megállt, vagy a korrekció megállt, ugyanis az elmúlt egy-másfél hétben a Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 105 dolláros szintről 95 dolláros szintre csökkent. A tegnapi nap volt olyan, hogy 93-94 dollárig ment le, és ma viszont már volt olyan pillanat, amikor 98 dollár volt az olaj ára. A csökkenés vagy a korrekció, ami mondjuk ilyen egy-másfél hetes viszonylatban tapasztalható, az két fő hajtóerőre vezethető vissza. Az egyik az az, hogy a készletek felszabadítása elképesztő mértékben felpörgött. Én olvastam olyan statisztikát, ami arról szólt, hogy az előző héten naponta átlagosan csaknem 10 millió hordó került a stratégiai és a kereskedelmi készletekből a világpiacra, ami egy elképesztő rekord mennyiség. És hát úgy is fogalmazhatunk, hogy mesterségesen próbálják leszorítani valamilyen mértékben az olajárakat. A másik pedig az, hogy a piac úgy árazta az elmúlt héten, hogy nagyobb eséllyel megtörténhet valamiféle megállapodás az amerikaiak és Irán között, illetve volt az öbölmenti országok részvételével, akár több ország között is, ez nem teljesen világos, mert egymásnak ellentmondó információk is vannak, és az ok, ami miatt ma megfordult a tendencia, hogy az éjszaka elég komoly támadások zajlottak, egyrészt Irán ellen, másrészt Irán kuvaiti állomásokat támadott, tehát a megállapodás esélyét, és ennek következményeképpen a hormuzi szoros, akár részleges, fokozatos megnyitásának esélyét is alacsonyabbra teszi most a piac, mint ahogyan azt tette tegnap.
22: Ugye korábban, néhány héttel ezelőtt még szó volt arról, hogy esetleg üzemanyag hiány is léphet fel. Különös tekintettel a repülőterek, a repülőüzemanyag volt az érdeklődés homlok terében. Hát már csak a nyári utazások küszöbön, ahogy állnak, persze kinek áll, kinek nem áll, de mégis ugye a legnagyobb forgalmat ilyenkor szokták bonyolítani a nyári, illetve hát ugye a karácsonyi szilveszteri szezonban. Itt úgy tűnik, hogy magyar nyilatkozatokból, a MOL nyilatkozatból azt mondja, hogy az ellátás stabil. Ugyanakkor hogy néz ki ez a világ más részein, vagy akár Európában? Ugye, hiszen ha itt minden elmegy a gép, lehet, hogy máshol kell majd tankolni.
5: Az iráni háború következményei mennyiségi oldalról legmarkánsabban az Európai Uniós kerozinpiacot érintik, ugyanis itt volt korábban a legnagyobb a kitettség. Az Európai Unió a kerozin beszerzéseinek körülbelül 20%-át korábban a Közel-Keletről oldotta meg. Ennek megfelelően a helyettesítés is komoly kihívást jelentett, és ez a magyarázat arra is, hogy az elmúlt hetekben is már tapasztalható volt helyi szinten elsősorban logisztikai nehézségekből fakadó hiány. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi állás szerint, a jelenlegi adatok szerint a következő hónapokban rendszer szintű hiányra nem kell európai szinten sem felkészülni, magyar szinten pláne nem, mert Magyarország nem a Közel-Keletről biztosítja a kerozin igényét, hanem Szászhalombattáról. Ez persze nem jelenti azt, hogy helyi szinten nem alakulhatnak ki továbbra is logisztikai problémákból fakadó átmeneti nehézségek. Ami inkább szerintem problémát okozhat, az a kerozin árak drasztikus megemelkedése. A háború előtti szinthez képest csaknem kétszeres árrobbanást tapasztalhattunk. És ez különböző mértékben érinti a különböző típusú járatokat. Ehhez a légitársaságok elkezdtek alkalmazkodni. Amit most látunk, az az, hogy egyrészt több légitársaság törölt járatokat, másrészt az ára a repülésnek, különösen a hosszabb utaknak elkezdett emelkedni. Úgyhogy szerintem ez az, amit elsődlegesen tapasztalhatnak mondjuk az európai utasok, hogyha messzebbre szeretnének menni a következő időszakban, akkor könnyen lehet, hogy mélyebben a zsebükbe kell, hogy nyúljanak. De az fontos szerintem leszögezni, hogy a kerozin az az első dominó, tehát itt az iráni háború következményei, különösen akkor, hogyha nem sikerül megállapodni, és a hormuzi szoros nem sikerül megnyitni, az okozhat komoly nehézségeket az Európai Unió gázpiacán is, illetve az üzemanyagok közül a dízel üzemanyagok árában is, ahogyan ezt már egyébként sok országban az elmúlt hetekben, hónapokban hétköznapokban is tapasztalhattuk.
7: Nálunk ez jelent kockázatot? Ugye a barátság övezeték most működik.
5: Mennyiségi oldalról nem, ároldalról igen. Tehát az energia hordozók kapcsán általánosságban elmondható, hogy a víz minden hajót megemel, hogyha az árak emelkednek mondjuk az olaj világpiacán, akkor az Magyarország beszerzéseire is hatással van. Illetve mondjuk visszatérve a kerozin piacra, a hiányt, az európai hiányt a szereplők úgy tudták orvosolni, hogy egyrészt a más helyről érkező, részben az Egyesült Államokból érkező importot fokozták, másrészt azokat a finomítókat, amelyeknél erre műszaki lehetőség van, adott, módosították, és a kihozatalukat nagyobb kerozin kihozatalra igyekeztek átállítani. De ez azt is maga után mondja, hogy más típusú olajtermékekből a kihozatal csökken, és ennek megfelelően más termékeknél keletkezhet, vagy más termékeknél is keletkezhet áremelkedés. Úgyhogy azt a komplex, összetett, tovagyűrűző hatásokkal terhelt helyzetet, amit már 2021-22-ben a piacon megélhettünk, azt könnyen lehet, hogy most is megéljük, hogy bár az elsődleges probléma, és mindenki erről beszél, az olajpiacon tapasztalható globálisan, de helyi szinten más energiahordozókból akár még nagyobb gond is lehet.
7: Energiabiztonság itthon. Ugye előtte viták voltak, az Unió továbbra is követeli a orosz típusú energiahordozókról való leválást. Ugyanakkor volt egy gazdasági miniszteri nyilatkozat Kapitány Istvántól, aki azt mondta, hogy természetesen minél több forrást kell szem előtt tartani, de mindig a legbiztonságosabban, meg a legolcsóbban jövő forrás az, amelyik előnyt fog élvezni. Ez azt jelenti, hogy marad a eddigi rendszer, ugye?
5: Magyarországnak az az érdeke, különösen egy kibontakozó energiaválságban, hogy minden lehetséges forrásból, minden lehetséges útvonalon keresztül energiahordozóhoz juthasson. Hogyha nem így van, akkor csökken az energiapiaci mozgástere. Tehát szerintem alapvetésként azt érdemes leszögezni, hogy a diverzifikáció a szó eredeti jelentésében az Magyarországnak jó, Magyarországnak kedvez, de ez ellentétes azzal a szankciós politikával, ami az Európai Bizottság részéről egyfajta elvárásként, illetve most már a Repower EU esetében, a gáz esetében konkrét jogszabályként is megfogalmazódik. És hogyha az új magyar kormány stratégiáját nézzük, én örülök annak, vagy örülnék annak, hogyha ezek a szakmai szempontok érvényesülnének, ami szerintem egy kulcskérdést jelenthet a következőben, hogy hogyan lesz képes, hogyha a szándék megvan rá, ezeket a szakmai szempontokat érvényesíteni az Európai Bizottság elvárásaival szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökasszonya elmondta több ízbe, hogy az egyik legmagasabb prioritású célkitűzése az orosz energiahordozókról való teljes körüleválás. Az energiaügyi biztos úgy fogalmazott, hogy soha többi egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretne az európai piacon látni, és az elfogadott jogszabályok szerint jövő év szeptemberéig Magyarországnak is a gázpiacon fel kellene mondani a hosszú távú szerződését Oroszországgal. Ami az olajpiacot illeti, ott pedig az asztalra kellene tennie egy leválási tervet, aminek szintén az a vége, hogy 2027 év végéig teljesen leváljuk az orosz olajról. Szóval a kérdés az az, hogy ezt a konfliktus helyzetet az új magyar kormány hogyan lesz képes kezelni, hogyan lesz képes feloldani.
7: Köszönöm szépen Hortogy Olivért, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallották.
5: Köszönöm szépen.
1: Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: Franciaország két választás között címmel szervezett kerekasztal beszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézete. A szakértők a nemrég lezajlott helyhatósági választások tapasztalatait és a jövő tavaszi elnök választás esélyeit latolgatták. A rendezvényen készült Hegedűs Katalin riportja.
8: Emmanuel Macron két ciklus után jövőre távozik a politikai hatalomból. Itt ül mellettem dr. Csepeli Réka, egyetemi adjunktus, Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa. Túlélheti-e ez a centrista erő az alapítóelnök távozását, vagy a francia politikai térfél visszazuhan a végletes kétpólusú szembenállásba?
9: Nagyon jó kérdés. Igen, pontosan erről szól többek között a történet, tehát a centrista erőből, ahogy ön is említi, ketten is jelöltek már, azok közül, akiket ugye ismerünk, egyrészt Edouard Philippe, aki a Horizon pártot alapította, ő az első Macron elnökség alatti miniszterelnök. Ugye ő már elég korán elkezdett Macronnal szemben is politizálni, kritikusabbnak lenni, ugyanis Emmanuel Macronnak nincs igazából nagy tírneve azban, igen, de népszerűsége Franciaországon belül, és vele szemben ugye Gabriel Attal szintén miniszterelnök második Macron elnökség idején szintén a macronista, centrista, hogy mondjam, jelzővel indulna, illetve jelöltként már ő is feljegyeztette magát. Most kettejük között nyilván egyfajta rivalitás, ezt már így előre tudjuk, és a legutóbbi kijött felmérések szerint Edouard Philippe-nek még esélye is lenne Jordan Bardella-val szemben, ugye, aki a nemzeti tömörülés színeiben akkor indul, hogyha Marine Le Pen-t július 7-én másodfokon is elítélik. Úgyhogy valóban itt ezt a macronista politikát egyrészt felvállalják, mert hát mégiscsak van egy 10 év, amit eltelt a két macroni ciklus alatt, viszont hát az utóbbi időben enyhén szólva nem volt népszerű ez a politizálás, tehát azért feltételezhető, hogy egy kicsit, illetve érthető, hogy kicsit távolodnak is mindettől.
8: Beszéljünk arról is, hogy hogyan hat ez az elnökválasztás előtti átmeneti Franciaország Európai Uniós súlyára. Meggyengíti, meggyengítheti Párizs vezető szerepét a brüsszeli döntéshozatalban a kampány?
9: A kampány önmaga igen, olyan szempontból talán igen, hogy a mai nappal már több mint 20 jelöltről tudunk, egészen pontosan 23-ról, ami nevetségesnek tűnhet, de nyilvánvalóan itt azért egyrészt arról is beszélhetünk, hogy bezseg a demokrácia, vagy a demokratikus élet Franciaországban, ilyen szempontból is föl lehet fogni. A másik pedig nyilvánvalóan az, hogy Franciaország egy fél prezidenciális rendszer, tehát itt a köztársasági elnöknek van igazán a beleszólása, illetve a legnagyobb hatalma, tehát ez egy megosztott végrehajtó hatalom a kormány és a köztársasági elnök között, de hát nyilvánvalóan ez a nagy kihívás a francia belpolitikai életben, viszont amit az Európai Unióról említett, inkább ennek a, tehát egyrészt ez lehet kívülről nevetséges, tehát valóban itt, ha van ennek nyertese, akkor ez ismételten a nemzeti tömörülés, mert hogy ők ugye stabilan, kitartóan, több ízben elmondták, hogy vagy Marine Le Pen, vagy Jordan Bardella indul a pártjuk részéről, viszont itt inkább a következmények lesznek érdekesek az Európai Unió számára, ugyanis például az Európai Néppárt, de maga az európai intézmények is rendkívüli módon félnek attól, hogyha szélső jobb oldalra sorolt nemzeti tömörülés kerül hatalomra. Ugyanis ott látjuk az EU ellenes kvázi kitöréseket, megnyilvánulásokat a polgármesteri választások után több megválasztott nemzeti tömörülésbeli polgármester leszedette az EU-s zászlókat az önkormányzati épületekről, tehát azért van egy ilyen jogos félelem az EU részéről.
8: Franciaországban a márciusi önkormányzati választások inkább kérdéseket hagytak hátra, mint válaszokat. Itt ül mellettem dr. Sós Eszter, Petronella politológus egyetemi adjunktus. Egy ilyen megosztott és kiábrándult közegben mi lehet a győztes recept? Radikális peremvidékek feltüzelése, csendes többség, a mérsékelt középvisszahódítása, mi lesz a mérlegnyelve?
10: Ez egy nagyon jó kérdés, és nem tudjuk. Tehát valójában ez a választás egyik nagy kérdése, hogy melyik törésvonal győzedelmeskedik. Ugye van egy városvidék törésvonal, van egy város és perifériás Franciaország törésvonal, illetve van a régi jobb bal törésvonal, és azt látjuk, hogy viszonylag alacsony mindenkinek a támogatottsága, kivéve a nemzeti tömörülését, tehát az a biztos, az 30% fölött van, de a többiek most már 20% alatt. Azt jelenti, hogy nagyon nagy a tülekedés a második helyért. Ilyen választásokat láttunk már, csak eddig 2-3 szereplő volt, aki reálisan oda eljuthatott, most lehet, hogy többet is. Aztán, hogy melyik konfliktus, melyik törésvonal győzedelmeskedik, az majd attól függ, hogy kimaradt talpon.
8: Ugye a franciák karizmatikus személyek mellett döntenek, vagy egy jelölt személye mellett döntenek, vagy sokkal inkább elhatárolódnak és vagy területek, tehát a témák, topikok mellett voksolnak.
10: Azt gondolom, hogy a franciák nagyon érdeklődnek a tartalom iránt, de egy elnökválasztás esetén ez összefügg. Tehát az, hogy egy szereplő karizmatikus-e, elképzelhető róla, hogy ő úgymond elnökképes, ez nagyon fontos, de hogyha egy elnökképes személy nem mond semmit, akkor az elnökképesség megszűnik. Tehát egyszerre van szükség arra, hogy legyen egy elnökképes személy, aki megjelenik és ezt az elnöki funkciót megjeleníti, de hogyha nincs mögötte konkrét tartalom, vagy valamilyen fölismerhető üzenet, ami szakpolitikai jellegű, vagy valamilyen ígéret jellegű, és több annál, hogy minden jobb lesz, akkor nem szokott működni a jelöltség. Tehát a kettőnek mindig együtt kell működnie. Kötelező kör a francia politikában a könyvírás, a programírás, tehát bizonyos szempontból ez egy intellektuális politikai mező, még mindig a közösségi média kor ellenére.
8: A helyi beágyazottság és az országos siker kapcsolata kulcskérdés a franciaországi elnök választás során, hogy hogyan az dr. Fejérdi Gergelytől, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusától és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójától kérdezem, hogyan képes egy francia politikus a kis településeken vagy a régióban szerzett népszerűségét valódi országos elnöki szavazatokra váltani, megmaradt-e még ez a fajta politikai váltó?
11: Hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen valamilyen módon azért érvényesül, tehát a helyi szintű politizálás az a nagyon nagy fontossággal bír Franciaországban a mai napig, tehát a helyi szintű politikusoknak van a legnagyobb megbecsülése a társadalomban, tehát ennek következtében mindenképp jelentős szerepet játszanak. Ugye ennek van egyébként egy közigazgatási vagy hát szervezeti vonatkozása is, hiszen az önkormányzati képviselőknek van beleszólása bizonyos település mérettől kezdve abba is, hogy kiket kívánnak elnökjelöltként. Ugye 500 ajánlást kell összegyűjteni egy elnökjelöltnek, tehát ilyen szempontból is van egy éve fontossága, és tehát áttételesen a kormányzás szempontjából is, hiszen a szenátorok is ezekből a településeknek a támogatói jutásából születnek meg. Ugye azt nem direkt választják a franciák, tehát ugye a működését Franciaországnak mindenképp meghatározzák a helyi önkormányzati képviselők és ezek a polgármesterek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mai napig is jelentős, és ez továbbra is így lesz Franciaországban.
8: Az olyan globális kérdések, mint például az Európai Uniós viták, vagy a háborúk, akár az iráni háború, mennyire szólnak bele a választásba?
11: Hát mindenképpen dominál, hogyha megnézzük, pont a napokban jött ki egy olyan elemzés, amely ugye arról szól, hogy a francia társadalomnak mik a nagyobb kérdései, ezek között ugye a vásárlóerő mindig előtérben van, és ez egyetemben azért van ez így, mert hiszen rendkívül mértékben megnőttek a benzin, illetve a kőolajnak az ára, és ugye ez érzékelhető a benzinkutakon is, a francia társadalomnak egy jelentős részét nagyon nehézen érinti, ugye nem csak akik munkába járnak, hanem akik ezt használják a hétköznapi munkájukhoz, a halászoktól a mezőgazdaságon keresztül minden területet, vagy akár a repülőgépeket is, tehát hogy nagyon sok területet lefed ez a kérdés, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyre nagyobb jelentőséggel bír az iráni konfliktus mindenképpen. Ugyanígy láttuk 2022-ben az orosz válságnak a hatását, most láthatjuk, hogy ez a gazdaság területén újra megjelenhet erőteljesebben, hogyha nincs egy megnyugtató lezárás ennek a közeljövőben.
22: Közben Horváth Ágnes érkezett a stúdióba, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazinműsora, de vajon milyen témákkal várja tisztelt hallgatóinkat, talán most elárul belőle legalábbis valamit.
12: Így van, szervusz Szavás, szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Ugye itt Franciaországról és politikai témákról esett szó az iménti percekben. Azt tudjuk, hogy most Franciaországban is, és egyébként Dél-Európában már nagy kánikula tombol. Nem tudom, hogy ott hogyan védekeznek az emberek, akár a meleg ellen, akár például a vízhiány ellen, mert például Olaszországban nagyon sok helyen akár a kancsóvízért is fizetni kell már, vagy tudjuk, hogy Görögországban is nagy kicsnek számít az ivóvíz, de nálunk is komoly a szájpusztít a földeken, de akár a városokban is, tehát keresünk majd olyan kis közösségeket, illetve praktikákat, amelyek példamutatóak, hogy hogyan lehet megtartani a vizet, de a meleghez kapcsolódóan még egy, hát nem tudom, kellemetlenségről is beszélünk, illetve megpróbáljuk egy szakember tanácsát kérni. Ugye ilyenkor rögtön megjelennek a különböző rovarok. Különböző darazsak, legyek, hogyan tarthatjuk távol ezeket az otthonunktól. És fontos kérdés, hogy melyek azok, amelyek tényleg veszélyesek. Sokan rögtön megijednek, ha egy darazsat látnak, azért nem kell mindig megijedni. Persze van, aki allergiás a darázs csípésre, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a különböző fajokat. Van-e valamiféle hasznunk, és vannak-e például védett fajok, mert a friss hírek szerint például Pécsett okoztak bizonyos darazsak nagy riadalmat, majd kiderítjük, hogy milyen darazsak is ezek, amelyek ott megjelentek, és én magam kíváncsi vagyok arra is, hogy olyan a legyeket, hogy tarthatjuk távol ilyenkor.
22: Hát vannak klasszikus módszerek, meg vannak újak, egyébként a szúnyoggyérítésről beszéltünk a műsor elején, de hát az már reggel volt, úgyhogy 6 óra után nem sokkal, úgyhogy érdemes fölelőníteni a tudnivalókat délelőtt is. Búcsúzunk, Pillinger Marian, Hajósi Bence és Törőcsik Zsolt felelős szerkesztő nevében is. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
13: Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
4: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
13: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 9 óra van, jó napot kívánok! Ma derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék várhatóan nem lesz, de tegnap egy hideg front érte el a térségünket, ezért fejfájás, migrén jelentkezhet a frontérzékenyeknél, és csökkenhet a figyelem is. Erős az UV-sugárzás, érdemes óvatosnak lenni a napon, illetve a meleg komolyan megterhelheti a szervezetünket. De vajon hogyan védekezhetünk a földeken vagy a városokban az aszály ellen? Önök, az önök közössége mit tud tenni, mondják el nekünk. Hamarosan erről beszélgetünk itt a stúdióban is, de mindenek előtt most hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Jó napot kívánok, a híreket Berente Marian szerkesztette. Brüsszelbe utazott Magyar Péter. A miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László elmondta, hogy Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod- és harmadvonalbeli politikusok, valamint azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármester illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Áprilisban csak nem 4 millió 620 ezer embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva indulhat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A sérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházban kezelik őket. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdít a főpolgármester, mivel idén is aszályos nyár.

0: A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban. Itthon napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
1: Műsorajánlat.
2: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: Nagyfenyvesi Judit eleinte három gyermekének készített sajtokat, kezdetben teheneket akart tartani, de végül a kecskék váltak benála. Mára van hagymás fűszeres gomolyája, készít pecorinót, de az új kedvence a kecske kamember. Séta a legelőtől a sajtmanufaktúráig.
2: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
4: Ön szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Léteznek még ma is hősök? Vasárnap van a Magyar Hősök Emlékünnepe. És mit szól hozzá, hogy szombaton a sporták történetében először Budapest rendezi az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét?
2: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
6: 9 óra után 8 perccel, a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk üzeneteiket, 0630 9666. És már is mondom, hogy miről hallhatnak nálunk 10 óráig. Ha megjelennek a méhek, a darazsak, már biztosan közel a nyár, de sokakban riadalmat keltenek. Miként tudjuk távol tartani őket, és mit tehetünk, ha már az otthonunk közelében, vagy éppen a házunkban fészkelnek?
7: Fenn a padlás, az tele van darázsral. Több millió már lejönnek, le akarnak jönni a lakásban, mert a beépített lámpák vannak, és akkor ott amellett lejönnek, úgyhogy most azt is le kellett hálóval takarni.
6: Minden darástól félnünk kell, hogyan viselkedjünk velük, és hogyan szabad írtani. Aztán 3-4 fővel indultak, ma az ország 25 pontján dolgoznak önkéntesek azért, hogy az aszály ellen helyben cselekedjenek.
8: Amióta kiengedtük ide a vizet, 36 cm-t emeledett a talajvíz, pihenő és szaporodó hely lett a vándormadaraknak. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek. Az emberek olyan tevékenységet hajtanak együtt végre, aminek lesz eredménye, ez lesz a jövő.
6: A vízőrző mozgalom kapcsán egyszerű, praktikus megoldásokat is keresünk. Mit tehetünk helyi szinten? Önöknél például érezhető az aszály az elmúlt évek szárassága. Hogyan védekeznek? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. SMS számunk még egyszer 0630 9666. Friss hírek szerint 5 centis darazsak keltettek nagy riadalmat Pécset, melyek nagyon hasonlítanak a lódarázsra, de szerencsére más fajról van szó. De vajon hogyan különböztethetjük meg ezeket a különböző fajokat? Melyiktől kell tényleg tartani? Már megjelentek a padlás darazsak, de nyáron lódarázs invázióra is számítani lehet a szakemberek szerint. Vajon miként tarthatjuk távol őket az otthonunktól, melyiknek veszélyes a csípése, és mely fajokat kellene óvni? Az ázsiai lódarázs az utóbbi években Szlovákiában is megjelent, ami az őshonos mélyállományra és az emberekre is veszélyt jelenthet. Erről is szól Pirisi Csenge összeállítása.

0: Ott ugyanúgy jön ki a darás, de hál' Istennek itt még keményebb a plafon. Itt már nem.
1: Korábban így jutottak be egy bocsonádi házba a darazsak. Csarudon pedig hatalmas riadalmat okozott, amikor egy ház lakói belestek az egyik ablak és a zsalugáter közé. A darazsak szabályszerűen erődöt építettek maguknak.
2: Fenn a padlásra tele van darázsal. Több millió már lejönnek, ha le akarnak jönni a lakásban, mert a beépített lámpák vannak, és akkor ott amellett lejönnek, úgyhogy most azt is le kellett hálóval takarni. Hát ez nagyon veszélyes.
3: És egyébként ilyen házi megoldással tudnak ellenük védekezni?
2: Semmi.
3: Vagy nem mernek?
2: Nem tudunk. Ennyit tudok, hogy hálóval letakarom, ahol le tudnának jönni a lakásban.
4: Az iskolának a kis repedésébe bementek a darazsak.
1: Azt mondják, mivel nincsenek igazán tartós telek Magyarországon, és azt a maximum 1-2 hetes intenzív hideget a darázs királynők túlélik, így minden évben növekszik a kolóniák száma, magyarázza Varó Attila egri darázsvadász.
5: A legsűrűbben most ebbe a tavaszi időben a padlásdarazsak fordulnak elő. Ilyenkor még a királynőket látják az emberek, mert annak ellenére, hogy kevés volt a tél, meg jó, most még volt is hó, de nem fogytak meg a darazsak. Most az ember, amit lát a tetőn, tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz. Elkezdenek építkezni, elkezdik megszorozni a lélekszámot, és utána nyár végére hívnak olyan házhoz, ahol már élhetetlen. Tehát az ember úgy megy haza, hogy behúzza a nyakát és befut a bejárati ajtón, az már veszélyes. Őket csak úgy tudjuk leírteni, hogy ha az egész tetőt kezeljük darázsírtószerrel. A darazsaknak a fullánkja az nem szakállas, az olyan, mint egy tű, bármennyit tud vele szúrni. És hogyha valakit összeszúrkál a darázs, még ha nem allergiás rá, akkor is lehet belőle gond. Ha meg ne adj Isten érzékeny a darázs szúrásra, akkor még a jobbik eset az, ha csak kórházi ellátásra szorul, előfordul tavaly is, hogy temetés lett a vége.
1: A lódarázs, azt meg tudjuk különböztetni szabad szemmel, ez nem egy padlásdarázs.
5: A 2,5 centi az egy sima kis dolgozó, a királynők azok 3-3,5 centi körül vannak, az európai lódarázsak. Jóval nagyobb, nagyobb a hangja is, ijesztőbb is, hál' Istennek, így az emberek kevésbé piszkálják őket, ők egy nagy fészket építenek. Ha valaki látja, hogy egy-két ilyen nagyobb darázs konkrétan egy-egy helyre jár be, akkor érdemes figyelni rá, érdemes hívni ki egy szakembert, mert ott valószínű, hogy egy nagy lódarázs fészek kezd épülni. Egy-két hónapon belül több száz, több ezer darab lehet.
1: Az emberre, de úgy tudom a méhekre is egyébként veszélyes.
5: A darazsak előszeretettel fogyasztanak méheket. Amitől tartunk, hogy Európában már egyre jobban el van terjedve az ázsiai lódarázs. 3 évet találtak ázsiai lódarázs fészket Magyarországon is. Szlovákiában egyre több van, és sajnos nálunk is meg fog jelenni. A sima egyszerű méhészruha sem véd meg ellenük. Ehhez nagyon speciális vastag méhészruhát kell hordani. Hogyha valaki lát egy olyan fészket, ami egy gyümölcsfa tetején egy gömb, és ott elkezdenek röpködni sárga, fekete, csíkos jószágok. Azonnal értesíteni az Országos Méhész Egyesületet, ők szólnak szakembernek, aki ért hozzá. Európai lódarázsra szemben az ázsiai lódarázs, mikor bolygatják a fészkét, az összes támad. Addig támadnak, amíg a fészeknek a bolygatója, a piszkálója mozog.
1: Milyen gyakran fordul elő pont emiatt baleset vagy esetleg haláleset?
5: Sajnos, minden évben több haláleset van ilyenből.
6: A darazsakkal kapcsolatban Pirisi Csenge összeállítását hallották, de itt hallgatta ezt a beszélgetést velem már Vas Zoltán, a Természettudományi Múzeum főmuzeológusa, a hátyásszárnyúak gyűjteményének vezetője is. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
6: Sok szó esett itt az ázsiai lódarázsról is, de mit tesz egy biológus például, amikor találkozik egy ilyen darázsral? Önök is meg szoktak ijedni?
7: Nem, meg akarjuk határozni, hogy mivel találkozunk. Tehát tudni akarjuk a faját.
6: Jó, és hogyha akkor most ezzel kezdtem, hogy ázsiai lódarázs, mert hogy ezt az iménti percekben nagyon veszélyes fajként írták le, akkor ezt hogyan tudom rögtön megkülönböztetni, hogy na ez egy olyan fajta, amitől érdemes távol tartani magam?
7: Hát a nagy lódarazsunkhoz, ami európai lódarazsunkhoz képest, ami szembetűnő, hogy sötétebb színezete van, és ami nagyon látványos, hogy a lábai feketék, kivéve a lábak vége, azok sárgák, tehát nagyjából úgy néz ki, mintha egy fekete nadrágra egy ilyen térdzoknit húzna, a lába, még az európai lódarazsunknak olyan egyöntetű vöröses barnás lábai vannak.
6: Csak tudja, hogy ha már ilyen közelségbe kerülök egy ilyen darázssal, hogy ezt így meg tudom állapítani, azt képzelem, hogy akkor már baj van. Tehát akkor már talán nehezebb menekülni, nem tudom, hogy ezek tömegesen jelennek-e meg, vagy egyenként.
7: Hát ez a helyzettől függ, ők társas darazsak, tehát a fészek közelében mindig tömegesebben vannak, de mondjuk, ha sétálunk az erdőbe, akkor kószáló európai lódarázs is simán oda jön megnézni minket, és körbe repül. Tehát lehet azért közelről látni, ilyenkor ők igazából nem akarnak támadni, ha nem csinálunk hirtelen mozdulatokat, nem ijesztjük meg, akkor nem fognak bántani.
6: Felmérik, hogy veszély közeledik-e?
7: Inkább csak megnézik, hogy mi ez.
6: Hogyan kell viselkedni ilyenkor? Tehát azt mondja, hogy hirtelen mozdulatokat ne tegyünk.
7: Higgadság, mozdulatlanság, ami ilyenkor bejön. Tehát az a lényeg, hogy a darázs, az sose akar megtámadni egy embert. A darazsok mindig védekeznek. Akkor védekezik, ha veszélyben érzi a fészkét, vagy veszélyben érzi saját magát. Ha valamit csinálunk, hessegetjük, vagy a fészekhez túl közel megyünk, és ott mozgunk, akkor ők úgy érzik, hogy veszélyhelyzetben vannak, és akkor történik meg az, hogy megszúrnak minket.
6: Önnel előfordult már, hogy a természetben, nem tudom, rossz mozdulatot tett, és megtámadták darazsak, megcsípték?
7: Természetesen szerintem nem nagyon van olyan hallgatónk, akit életében legalább egyszer, vagy néhányszor ne szúrtak volna meg darazsak.
6: Azért kérdezem ezt, mert én láttam például mellettem lévőnél, hogy hirtelen sok darázs megtámadta, biztos volt ennek valami oka, és többen megcsípték, és az azért már lehet veszélyes.
7: Igazából akkor tud ez veszélyes lenni, ha valaki allergiás. Azt pedig ugye nagyon sokszor nem tudja előre, persze nyilván tesztekkel ezt ki lehet mutatni, de azért nem mindenki szalad el előzetesen teszteltetni magát, hogy mi mindenre allergiás. Ha valaki nem allergiás, akkor igazán nagy baj csak akkor lehet ebből, hogyha szájüregébe kerül a darázs. Mert ha ott megszúrja, földuzzadnak a szövetek, nyelv, légcső, nyelőcső, és egyszerűen elzáródik a légút. Hát amiatt a duzzanat miatt nem fog tudni levegőt venni, és akkor teljesen mindegy, hogy allergiás volt-e vagy nem. Tehát arra nagyon érdemes figyelni, hogy szájba ne kerüljön a darázs, amire azt gondolná az ember, hogy arra nagyon könnyű figyelni, mert azért nem olyan pici, hogy belerepüljön
6: hát
7: az ember szájába.
6: Belerepült.
7: De pontosan, tehát ha nyáron kint eszünk, iszunk, és mondjuk dobozos üdítők, söröket fogyasztunk, letesszük, nem nézünk rá éppen, bele tudnak mászni a darazsak. És aztán így könnyen a szájba került. Tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogyha ebben a tavasztól őszig időszakban kint eszünk, iszunk, akkor az innivalóinkat töltsük ki átlátszó pohárba, és akkor nem lesz baj.
6: A csípést hogyan kell kezelni? Vagy hogyan érdemes? Most nyilván, ha valaki allergiás, annak akkor gyorsan megjelennek a tünetei, akkor érdemes orvoshoz fordulni, gondolom.
7: Így van. Az, hogy egy szúrás, igazából szúrnak fullánkjukkal.
6: Tehát rosszul fogalmazunk, amikor azt mondjuk, hogy megcsípett a darázs?
7: Na, szúrás a jobb fogalmazás, fullánkjával szúr, igen. Tehát a szúrásuk az teljesen normális, hogy valamilyen mértékben bedagad és fáj. Ez még nem jelent allergiás reakciót. Hogyha valaki elkezd rosszul lenni, szédülni, esetleg érzi, hogy a pulzusa nagyon megváltozik, akkor kell elkezdeni erre gyanakodni. A sima allergia nélküli esetben pedig hát helyi érzéstelenítőkkel lehet egy kicsit próbálkozni, például a darazsaknak a mérge az lúgos kémhatású, ezért arra, hogyha citromlével vagy akármivel, valami savassal kenegetjük a...
6: Ecet régen?
7: Na, igen, igen. Tehát ezért valami savas hatású dologgal, az kicsit enyhít a gyulladáson, duzzanaton, fájdalmon. A méheknél pont fordítva van, tehát nekik viszont savas kémhatású a mérgük, úgyhogy náluk meg például szódabikarbónás víz, tehát valami lúgos. Mindig az ellenkezője.
6: Akkor is figyelni kell, hogy most darázs csípette meg, vagy méh csípette meg.
7: Azt tudjuk, hogy... igen, mondjuk a méhek, házi méheknél az nagyon sokszor segít, hogy benn szokott szakadni a fullánkjuk az emberi bőrben. Darazsaknak nem.
6: Azok tudnak újra szúrni.
7: Így van.
6: Azzal a fullánkkal. Ugye itt ön is említette, hogy nyáron különösen érdemes óvatosnak lenni, hogyha például kint a kertben eszünk, de mely élelmiszerek, illatok vagy italok csalogatóak a darazsak számára?
7: Édes italok mindenképpen, és ez lehet kóla, lehet szörp, lehet bármilyen üdítő, de a sör az ugyan nem édes ital, de az szintén vonza őket. Érdekes, nagyjából mindenre, de magára a vízre is érdemes figyelni, mert ugye aszályos nyaraink vannak, szomjasak a darazsak is. Tehát ezért szoktak például a kerti csapok környékén gyülekezni, és ezért sokszor egy-egy szúrás a kerti csapoknál történik.
6: Érdekes, én azt tapasztaltam a konyhában például, hogyha elkezdek, nem tudom, húst aprítani, akkor jelennek meg a darazsak.
7: Akkor is? A darazsak nagyon sok mindennel
6: nagyon táplálkoznak. Nagyon messziről úgy tűnik, hogy megérzékes valamint a húszagra jönnek, nem is annyira a gyümölcsre.
7: Arra is. Ők alapvetően ragadozók és dögevők. Tehát a húsféléket, illetve más ízelt lábúakat szedik össze, ezzel a lárváikat etetik. Viszont maguk a felnőtt darazsak, főleg cukros levekkel, gyümölcsökből, virágokból lévő cukros levekkel táplálkoznak.
6: Fontos szerepük van a beporzásnál például a darazsaknak is, mint a méheknek?
7: Van szerepük, de a méhekhez nem hasonlítható mértékben. Tehát nagyjából minden olyan rovarnak, ami bármiért is látogat virágot, valamennyi szerepe van a beporzásban, de ez meg se közelíti a méheket, vagy egyes légycsoportokat, amik szintén fontos beporzók, azok sokkal hatékonyabban végzik ezt a tevékenységet.
6: Vannak-e védett fajok, amelyeket nem szabad bántani a darazsak között is? Azért is kérdezem ezt, mert ugye az elején említettem, aztán elkanyarodtunk a témától, ugye Pécsett volt a friss hírek szerint nagy riadalom, hogy hát ilyen lódarázs méretű darazsakat láttak, de ezek állítólag egészen más fajhoz tartoznak, ezek a darazsak, és ezeket nem szabad bántani, ezt jól tudom?
7: Igen, az óriás tőrös darazsakról van szó, még nagyobb is, mint a lódarázs, tehát Európa legnagyobb darazsa az óriás tőrös darazs.
6: Tehát ijesztő jelenség.
7: Nem társasok, tehát ellenben ezekkel a sárga-fekete csíkosokkal, akiktől így tartani szoktunk, ők nem társas életmódúak, tehát nem az van, hogy van egy fészek és sok dolgozó, hanem mindegyik magányosan teszi a dolgát. Viszont az évnek ebben a szakaszában jönnek elő a földből, és először általában a hímek, és a hímek olyankor egyszerre egy helyen sokan vannak, és ezért társas darázsnak, lódarázsnak szokták őket nézni. Teljesen veszélytelen állat, tehát nagyon ijesztően néz ki, de ha valaki nem fogja meg kézzel, akkor nem tudja elérni, hogy megszúrja egy óriás tőrös darázs.
6: Tehát egyszerűen csak hagyni kell őket.
7: Így van, és ez néhány hét alatt le is zajlik az őrajzásuk. Utána már nem lesznek tömegesen egy helyen. Általában komposztok környékén szoktak tömegesen egy helyen lenni, vagy kivágott fa, aminek a földbe maradtak a gyökerei. Mert hogy ezek egyébként olyan pajorokon fejlődnek, amik komposztokban vagy gyökereket fogyasztanak.
6: Cserebogárpajorokon?
7: Például, igen.
6: De akkor ilyen szempontból lehet, hogy van hasznosságuk.
7: Igen, de közben az orrszarvú bogár is ugyanígy a gazdájuk, ami pedig egy védett bogár, tehát ez a hasznos-haszontalan, ez egy kicsit emberi kategória is.
6: Tehát a bogárpajorok közül valamennyit elpusztítanak, de sajnos az orrszarvú bogárpajorjai
7: közül
6: is.
7: Mint ahogy a társas darazsak is ragadozók, a házi méhet is akár elpusztítják, aminek nem örülünk, de elpusztítják a kerti kártevő hernyókat is, aminek meg örülünk. Ők viszont nem azzal foglalkoznak, hogy mi mivel örülünk, hanem hogy mit tudnak megfogni.
6: Vannak-e védett fajok?
7: Van néhány védett darázsfaj Magyarországon. Ezek közül, amivel tényleg laikusként is találkozhatunk és megismerhetjük, az ez az óriás tőrös darázs.
6: Tehát ezt akkor nem szabad bántani.
7: Nem, és azért is indokolt a védettsége, mert hogy gyakran lódarázsnak vélik, és akkor emiatt írtanák.
6: Látják-e az elmúlt esztendőkben, hogy például a szárazság az hatással van a darázs populációra?
7: A darazsaknak egyéves kolóniái vannak, tehát mindig újraindul a fészeképítés ciklusa minden évben. Az, hogy mit érzékelünk laikusként a ház körül, hogy mennyi darázs van, ez igazából nem függ össze ezekkel, ez nagyjából azzal a véletlennel függ össze, hogy a házban, vagy annak a padlásán, vagy annak a néhány száz méteres körzetében éppen mennyi fészek alakult éppen azon a tavaszon. Tehát ilyen nagy trendeket nem tudunk mondani.
6: És új fajok jelentek meg esetleg nálunk is, amelyek eddig nem voltak itt őshonosak?
7: Folyamatosan jelennek meg ilyenek, most ezek közül nyilván a néhány éve megjelent ázsiai lódarázs volt az, ami legérdekesebb volt, és tényleg még a média is foglalkozott vele teljesen jókkal. Egyébként jelennek meg faunában bármire sokkal kevésbé jelentősnek tűnő fajok is, kisebbek, nem feltűnőek, nincsen közvetett olyasféle károkozásuk, mint amit az ázsiai lódarás tud a méhészetekben. De egy teljesen normális folyamat az, hogy a egyre melegebb klíma miatt a mediterrán régióból húzódnak föl fajok hozzánk, megjelennek, és hát az meg nem normális folyamat, de mégis nagyon gyakori, hogy teljesen más helyekről is hurcolnak be Európába darásfajokat. Nem csak darásfajokat, nagyon sok rovart, növényt, mindent.
6: Érkeznek közben a hallgatói hozzászólások is, és praktikus tanácsok. Azt írja nekünk például Gergely, hogy sajnos biciklizés közben is könnyen a szánkba berepülhet egy darázs, abból is lehet baj. Hát nem tudom, hogy saját tapasztalata Gergelynél. Aztán egy másik tanács, hogy aki tudja, hogy allergiás a méh vagy darázs csípésre, az természetesen hordja magával az antiallergiás injekciót.
7: Így van.
6: És aztán egy hallgató több praktikus tanácsot is ír nekünk. Azt mondja, hogy a darásszerűek célszerű darásfészket csinálni az udvar távoli pontján, hogy ne a lakást és a padlástereket válasszák. Illetve egy másik tanács, régen a szőlőket kis gömb alakú üvegbe, sörös folyadékba csalogatták, hogy ne a szőlőt egyék az édessége miatt. Gondolom, hogy a szőlőt betették egy gömb alakú üvegbe, és abba raktak folyadékot, és akkor és szerintem csőrös üveget akart talán írni a hallgató, nem tudom. Aztán még egy tanács, a legyeket, mint régen írt, a nyitott ablak ajtó mellett, mögött tapsolva, könnyedén ki lehet csapatostul is zavarni. Hát ezt még nem próbáltam, nem vagyok benne biztos, hogy ez működik a legyeknél, de a darazsaknál például jó megoldása, hogyha valahol hátul mi próbál darásfészket elhelyezni a kertben, meg hát nem is tudom, hogy miért.
7: A darazsak azt fogják csinálni, amit akarnak. Tehát, hogyha a padlás jobb és melegebb, akkor hiába teszek ki egy kartondobozt, vagy egy fadobozt valahova. Lehet, hogy fognak bele fészket építeni, elképzelhető, de ezt garantálni, hogy akkor inkább azt fogja választani, mint a kerítés csövét, vagy a padlást, vagy a villanyóra szekrényt. Ezek olyan dolgok, ezek a tippek, hogy nincsen általános jó tipp, van, amikor van, akinek valami bejön. Azt is szokták mondani, hogy ha oda jönnek az asztalhoz a darazsak, amikor kint eszünk, akkor amit látjuk, hogy tetszik nekik, egy kicsit vegyünk ki egy tányérra, és tegyük egy pár méterrel arrébb magunktól, mert akkor inkább oda fognak menni, látják, hogy mi is messzebb vagyunk, mi veszélyforrás vagyunk nekik, és inkább abból fognak enni. Ezzel szoktam én is próbálkozni, néha működik, néha nem.
6: Hogyha valahol van már darásfészek, akkor azt érdemes lefújni esetleg valamilyen darásprével, vagy ha látom, hogy nem tudom, valamelyik tetőgerendán folyamatosan jönnek a darazsak kibe, akkor érdemesen neki látni, és elkezdeni valamilyen rovarirtóval fújni, vagy el kell távolítani a fészket, vagy szakembert kell hívni.
7: Attól függ, tehát ha olyan helyen vannak, ahol minket igazán mondjuk nem zavar, tehát mondjuk a padláson, ahova sose járunk föl, akkor nem feltétlenül kell ezzel foglalkozni, mert valószínűleg el fogunk férni egymás mellett. De ha olyan helyen vannak, ahova muszáj, hogy a közelükbe menjünk, mert mondjuk tényleg följárunk a padlásra valamilyen rendszeresen, akkor nincs más megoldás, mint hogy annak a fészeknek mennie kell. Na most, ha ezek ilyen kis pici tenyérnyi fészkek, amiknek úgy látjuk ezeket a hatszögletes kis sejtjeit, amibe fejlődnek a lárvák, akkor egy darázsírtó sprével házilag és némi szerencsével felvértezve ezt meg tudjuk oldani. Ha viszont ilyen hatalmas fészkek, amiknek külső burka van, tehát nem is látjuk ezeket a lépszerkezeteket, akkor viszont már érdemesebb szakemberhez fordulni.
6: Melyik faj az, amelyik ilyen kis agyakhengereket épít magának a legkülönbözőbb pontokon? Én például már bútoron belül is találkoztam ilyennel.
7: Ezek a lopódarazsak, magányos életmódú darazsak, ezekbe a kis agyakhengerekbe a szúrásukkal lebénított pókokat pakolnak be, és egy petét, amiből lesz egy darázslárva, és az ezeket a lebénított pókokat elfogyasztja benne, majd aztán ott bábozódik, és ki kell belőle. Ugyanaz a kategória, mint az óriás tőrös darázs, hogyha nem fogjuk meg kézzel, nem fog megszúrni.
6: Létezik-e egyébként bármiféle olyan riasztószer, mint a szúnyogriasztó, amelyet elhelyezhetünk a lakásba, hogy ha nem szeretnénk, hogy bejöjjön a lakásba a darázs? Hát, vagy csak a szúnyogháló?
7: A szúnyogháló a biztos, én inkább annyit mondok. Vannak erre is ilyen trükkök, praktikák. Ha valaki biztosra akar menni, akkor szúnyogháló. Egyébként éjszaka a darazsak nem aktívak, kivéve a lódarazsat. Ők szoktak fényre jönni éjszaka is.
6: Legyünk óvatosak. Nagyon szépen köszönjük a praktikus tanácsokat. Vas Zoltán, a Természettudományi Múzeum főmuzeológusa, a Hártyás Szárnyúak gyűjteményének vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
7: Köszönöm.
6: Hamarosan a szárazság elleni védekezéssel folytatjuk. Fél tízkor pedig most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
8: A híreket Berente Marian szerkesztette. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, a miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája, az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, VPC terasz burkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. A száraz időjárás miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődik a szúnyogírtás, mondta a katasztrófa védelem szóvívője a Kossuth Rádiónak. A biológiai lárvagyérítésekkor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
9: Közlekedési hírek.
6: 3:50 után jöjjön egy hír az utakról. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerkőig, ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárásra került. A torlódás már most is jelentős, meghaladta 9 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat, vezessenek türelmesen.
9: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
6: Esőkertek, szivacsvárosok, vagy kevesebb fűnyírás? Miként tudunk helyi szinten védekezni az aszály ellen? A Kárpát-medencre egyre súlyosbodó vízhiányáról évek óta beszélünk. Az elsivatagosodás egyik ellenszere lehet a víz a tájban tartása. Bár teljesen átfogó akcióterv még nincs, a kis közösségek próbálnak maguk is tenni. Így a Duna-Tisza közi homokhátságon, a Kiskunmajsa melletti Marispusztán is a gazdálkodók. Hunyadi Kata és családjánál Nagy Margit járt.
10: Kiskunma és a Marispusztában vagyunk, itt az árasztástól nem messze.
11: Hunyadi Kata tanyáján fogadott bennünket. A kiskunmajsai vízőrzők egyik alapító tagja testnevelést tanít a helyi gimnáziumban. Jövedelem kiegészítésként gazdálkodik a tanyán, ahova született.
10: Lassan 40 éve itt élek. A szüleim építettek mindent. Vannak földjeink, érezhető is az aszály.
11: Mióta érezhető az, hogy itt jelentős szárazosodás indult el?
10: 3-4 éve. Onnantól kezdve fel is gyorsult. Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet fát vagy növényt ültetni.
11: A vizet honnan szerzik, az ivóvizet?
10: Hát az Furtkultból szerezzük. Itt
12: lemegy a felhő, semmi csapadék nincs.
13: Hunyadi Mártonné, Kata édesanyja.
12: Nem marad meg a víz. Olyan gyönyörű virágok voltak, gólyahír itt tele volt virággal, minden egyszerűen eltűntek.
13: Milyen közösség alakult itt ki annak érdekében, hogy a vizet valahogy megfogják?
14: Azért mondható a mi történetünk különlegesnek, hogy itt nem kellett könyörögni, mert szerintem mindenki fejében megfordult már az, hogy itt valamit tenni kell. A gazdák többsége egyből jött, segített, hogy tegyünk az ellen, hogy ez egy élhető vidék maradhasson.
13: Hogy történik egy ilyen összefogásos munka?
14: Most már azért elég gyorsan, mert van egy közös csoportunk az interneten, és megadunk egy napot, hogy mikor találkozunk, és akkor ki mivel tud, gépi segítséggel, kézi segítséggel, vagy bármivel jön, és akkor megcsináljuk az adott munkálatokat.
13: Kézi munka?
14: Kézi munkával, ásókapa. Igen, biztató szóval, tehát amivel éppen kell.
13: Nagyapáti Oszkárral, a vízőrzők mozgalom koordinátorával beültünk az autóba. Hova tartunk most?
15: Meg szeretném mutatni azt a indikátorgödröt, amit eredetileg azért ás, hogy vadállatokat itassunk belőle.
13: Megérkeztünk. Eredetileg meddig ért a víz?
15: Meg tudom mutatni, 2000 körül itt a nyárfák alatt volt, 2-3 méteren mozgott a talajvíz. Most olyan 8 méteren van. Még oda le kell majd sétálnunk.
13: Ez egy pici lyuk, és
15: igen,
13: benne...
15: Igen, egy lyuk, amiben kb. Egy 6-8 cm-es víz van, és a vaditatási funkcióját nem tudja ellátni.
13: Milyen munkák vannak itt, amik a közösséget megmozgatják?
15: A vizet meg tudjuk tartani. Nekünk olyan sok lehetőségünk nincsen, ugye mi csak a termálvizet tudjuk megfogni, ami egyedül itt Kiskunmajsán keletkezik, a Majsai Termálstrand és a mellette lévő kertészetnek a hűtött vizét.
13: Hogy milyen formában tudják megfogni?
15: Úgy, hogy ez a víz szép lassan ment lefelé úgy Fehértó-Majsai csatornába. Ezt a Fehértó-Majsai csatornát a vízügy bevonásával, tehát engedélyeket kértünk, megadták, és akkor ezeket a műtárgyakat elkezdtük szabályozni az igényeknek megfelelően felmérés után, hogy hova lehetne kiengedni a vizet és mennyit.
13: Ez a kis közösség, a Marispusztai vízőrzők Kiskunmajs a környékén hány főből áll?
15: Több mint 30 fő, már szerintem eléri a 40-et is.
13: Mi volt a legutolsó akciójuk?
15: Tavaly szeptemberében csináltunk egy elég komoly beavatkozást, egy mesterséges gátat csináltunk, engedéllyel csináltuk, önkéntes mérnökökkel elkészítettük ennek a tervét drónos felmérés útján. Már így adtuk be az OVF felé az engedélykérést, és meg is adták mindenféle.
13: Hol van ez a terület?
15: Hamarosan el fogunk menni.
13: Menjünk. Megérkeztünk az elárasztásos területhez, Oszkár.
15: Igen? Gazda felajánlásából lett meg a hely. Az én területem, ahogy voltak, szinte semmit nem lehetett látni, ami zöld lenne. Igen. Itt meg minden zöld. Az alulról feljövő talajvíz, az hozzásegít az itteni ajnövényzet dúsulásához. Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, meg pihenő és szaporodó hely lett a vándormadaraknak. Én azt mondanám, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába, ez legyen az emberek szem előtt. Tehát
13: ez csak a tengerben.
15: Igen, de ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás.
13: Hányan dolgoztak ezen?
15: Több mint 30-an voltunk, 35-en. Az egész nem került 550 ezer forintba.
13: Tehát ki adta össze ezt a pénzt? A
15: lakosság adta össze, megcsináltunk rá egy helyi futóversenyt is.
13: Mi lesz a következő akció?
15: Szeretnénk egy harmadik helyszínt, már a felméréseket elvégeztük. Őszre gondoltuk, hogy megcsinálnánk.
13: Hány ilyen projekt van az országban, mit tudnak?
15: Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi. Országszerte. Azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Közösségi média felületen megjelentünk, és bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez.
13: Sikeres lehet ez, mit gondol?
15: Biztos vagyok benne, mert az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint az államilag kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő, hogy az emberek felébrednek, és olyan tevékenységet hajtanak együtt végre, aminek lesz eredménye, víz nélkül nincs élet.
6: Önök, illetve az önök környezetében hogyan védekeznek az asszály ellen? Írják meg nekünk, akár a kiskertben, akár a városban, vagy a földeken mit tudnak tenni. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Szabó András, a vízőrző mozgalom önkéntes vízőrzője. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok!
6: Illetve itt van velünk Magyar Ábel Ágnes, a Vízkoalíció önkéntese. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
6: Andrástól kérdezem először, és bocsásson meg Ágnes, mert hogy ugye az iménti riport összeállításhoz valószínűleg tud kapcsolódni, hogy ahogy itt a Kiskunma és a melletti Marispusztán a vízőrzők próbálják megtartani a csapadékvizet, úgy teszik ezt más vízőrzők is a mozgalmon belül. De kiket tömörít tulajdonképpen ez a mozgalom? Tehát kik önök?
16: Mi valójában civil önkéntesek vagyunk, akik vagy a sejtbe való szerveződés nélkül akciókhoz csatlakoznak és helyi vízőrzéseken részt vesznek, vagy pedig megszervezik magukat lokalizálva és a helyi kihívásokra reagálva, saját identitás, saját csapatot alakítva vállalnak felelősséget az ő általában kis vízfolyásaikért.
6: Az ország melyik részéről érkezett?
16: Személy szerint Budapestről, de ahol vizet őrzünk, az országos szintű. Úgyhogy mivel én, ahogy ezt mondják, a szervezetemből sajnos gyökértelen vagyok, ezért én bárhova csatlakozhatok, anélkül, hogy ez bennem ellentmondást eredményezne, viszont a többieknél egyértelműbb, akik mondjuk egy-egy régióhoz, tájegységhez kötődnek, hogy ők saját maguknak készítik azokhoz a vízfolyásokhoz, amiket ők ismernek, bejárnak.
6: Nagyon különböző módon próbálják megtartani azt a vizet, akár a gazdálkodók, a falvakban élők, akár nem tudom, a kisvárosokban élők itt a vízmozgalmon belül, vagy a vízőrző mozgalmon belül?
16: Azért a sok különbözőség mellett azért vannak jellemző módszereink, ez például a hódgát analógoknak a létrehozása olyan időszakos vízfolyásokban, ahol oldalirányulag tudjuk teríteni a nagyobb vízállásokat.
6: Akkor ezt próbáljuk megmagyarázni, tehát hogy egy hód hogyan épít gátat, azt úgy körülbelül el tudom képzelni, láttam már ilyet többször például a pataknál.
16: Igen.
6: De ez megtörténhet, akkor mondjuk egy folyónál is, és kivezetik a földekre egy gáttal a vizet, vagy mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy néz ki?
16: A civileknek a felelősségvállalása általában azért a kisebb vízfolyásokra korlátozódik, és ott is egyeztetünk a vízügyel. A nagyobbaknál szigorúan csak és kizárólag a vízügy és a helyi tulajdonosok iránymutatásába. Ott, ahol tiszta a tulajdoni helyzet, hogy ismerjük a gazdát, és ne adj Isten, önkormányzat tulajdonról van szó, ott egyértelmű, hogy mi a szelíd kisléptékű beavatkozásunkkal temethetjük az árkokat, és ezt a jelenlegi rendszert, ami lecsapolás fókuszú, meg tudjuk fordítani, és lassíthatjuk a lefolyást, teríthetjük a tájban. De hogy a hódok ugyanezt teszik, mint mi, csak sokkal hatékonyabban, tehát amit 30 vízőrző teljes állásban tudna elvégezni, azt egy hódcsalád meg tudja valósítani.
6: Ugye léteznek azért különböző programok, például Tiszamentén is ott van a vizet a tájba program, és gondolom hasonlóról beszél ön is, hogy amikor nagy mennyiségben lezúdul a csapadék, akkor például egyes gazdák megengedik, hogy az ő földjüket árasszák el, hogy ott tartsák a vizet. Ez akkor hasonlóan működik egyéb különböző civil közösségeknél is.
16: Igen, a vízügyel és a gazdákkal úgymond dinamikus a kapcsolatunk, hogy valahol az egyeztetések tovább tartanak, de jelenleg azért a jogszabályi környezetben a 3T-ből azért a tűrtbe bőven belefér az, hogy belvíz legyen egy gazda területén. Az képtelenség, hogy a gazda ellenérdekeltként akarja a vízőrzést. Tehát érdekelté kell tenni a gazdákat egy olyan támogatási rendszerre, ahol elfogadjuk, hogy közszolgáltatóvá válik akkor, hogyha ő a területén időszakosan vizet őriz.
6: Mindjárt kíváncsi vagyok arra is, hogy melyek az alapelveik, mert azért ezt nagyon határozottan megfogalmazták, illetve hogy a cselekvést milyen szinteken kell önök szerint végrehajtani. Csak a tapasztalataira kíváncsi vagyok, illetve magyarább el Ágnest is kérdezem, mielőtt a városok víztartásáról beszélünk, hogy tényleg mit látnak, hogy valóban sokkal kevesebb a vízmennyiség, azt tudjuk, hogy a talajvízszint az folyamatosan csökken, azt hiszem országosan átlagosan 3 cm-rel csökkent az elmúlt időszakban, vagy a megszokotthoz képest 3 cm-rel alacsonyabb, de másképpen érkezik meg az a vízmennyiség, az a csapadék, akár eső formájában, akár árvízzel, vagy pedig valóban kevesebb víz érkezik hozzánk. Nem tudom, hogy önök mit látnak mondjuk az elmúlt 5 évre visszapillantva.
17: Valamennyivel kevesebb, de az ilyen 4% körüli, ami egyébként nem annyira jelentős, de nagyon más az eloszlása. Tehát, hogy sokkal kevesebb nap alatt esik le az a csapadék, ami egyébként sokkal szétterítettebben esetleg korábban, tehát ez egy nagyon fontos probléma. A szájos időszakok vannak sokszor egy-két-három hónap is, és utána ilyen monszunszerű esőzések vannak. És nagyon fontos még az a tudás emögött, hogy ugye Magyarország nagyon kitett a más országokból érkező, tehát a mi vízünknek, az összvízünknek a 94%-a máshonnan érkezik ebbe. Ez a legmagasabb érték az Európai Unión belül, és a helyben keletkező vízünk, tehát ami a saját területünkön hozzáférhető víz, az pedig talán az utolsó előttiek vagyunk, vagy a harmadikak, tehát az pedig nagyon alacsony, az valami nem is tudom hány százalék. Vagyis nekünk nagyon fontos, hogy ugye a vízgyűjtő, a folyóink nagy vízgyűjtő területein mennyi csapadék esik, tehát az is nagyban befolyásolja az, hogy mennyi víz kerül az országba.
18: Tehát meg kell tartani, tulajdonképpen azt
17: kell tartanunk,
18: jelent,
17: így van.
18: Hogy ami egyrészt bejön a folyókon keresztül, abból is érdemes megtartani, illetve azt mondja, hogy 4% az nem annyira mérvadó, hogy igazából annyival kevesebb csapadék esik le, de ami leesik, azt nagyon bölcsán, gondolom, különböző módokon itt kellene tartani. Milyen alapelvek alapján?
16: Számunkra az alapelvek, amiket vallunk és követünk, az három osztatú, tehát van egy egyéni, egy közösségi, és van egy társadalmi szintű, egy rendszer szintű gondolkodásunk. Az egyéni szint az egyértelmű, hogy az ember a saját hatáskörében hogyan bánik azokkal, hogyan tud bánni azokkal a vízfelületekkel, víztestekkel, amik fölött diszponál jogilag. A közösségi szinten ugye azok, amivel közösségi szinten rendelkezik, és itt jön be a vízőrzés maga, hogy csatlakozzon egy sejthez, tartson meg vizet, legyen gondos gazdája a természetnek, ökológiai szempontokat is vegyen figyelembe, ne csak kizárólag haszonvételezést. És a rendszer szint pedig az egy képviseleti, ott már a jogszabályok jönnek inkább előtérbe, úgyhogy a véleményünk az, hogy mind a három szinten kell cselekedni, csak hogy civilként más ponton látjuk a mi felelősségünket és a lehetőségünket, hogy beavatkozunk. Az egyéni szint a közvetlen cselekvés az, hogy nem pazaroljuk a vizet.
18: De ezt én se otthon, aki akár, nem tudom, szűk négyzetméteren él, tehát nincsen föld. Igen. Nem tudom, gyűjtöm az esővizet a csatorna alatt, tehát a hordóban, ami leesik eső, illetve a háztartáson belül se pazaroljak, amennyire lehet.
16: A közösségi szint pedig már maga a vízőrzés, amikor már egy vízfolyásért, víztestért a közösség felelősséget tud vállalni, és egyeztetve a helyi szakemberekkel, tehát a vízügyesekkel, akár nemzeti park természetvédelmi őreivel, gazdákkal létrehozzák azokat az akciókat, beavatkozásokat, hogy a vízfolyása lassuljon.
18: Mennyire működik ez a fajta közösségi összefogás? Ugye itt a beszélgetésünk előtt hallottunk egy riportot Kiskunmajsáról, ahol úgy tűnik, hogy nagyon jól össze tudtak fogni a közös cél érdekében. Nyilván a szükség nagy úr, tehát a tanyákon, ha nincs víz, akkor össze kell fogni, ki kell találni valamit. De mi kell ahhoz, hogy ezek a kis közösségek összeálljanak? Mit lát? Nem tudom, hogy járja az országot, találkozik-e ezekkel a közös. Hogy akkor zárnak össze, amikor már tényleg repedezik a talaj, és nagyon nagy a baj, vagy képes erre egy falu közössége is, amikor azt tapasztalja, hogy kiszáradt a patakmeder?
16: Változó, mert hogy ezt még paradigmaváltásnak tartjuk, amikor az elmúlt 150 évéből kell elmozdulni, hogy másképp kezeljék a vízfolyásaikat, a vizes élőhelyeket, a rendszereiket, de hogy a rövid válasz az, hogy a problémát azt tökéletesen ismerik tapasztalati úton, amiben segítségre van szüksége, és egy vízőrző mozgalomhoz való csatlakozás tud nekik segíteni, hogy az ügyintézésben, tervezés, szervezésben, akciók lebonyolításában valaki legalább az első alkalommal fogja a kezüket, hogy hogyan csinálják helyesen.
18: Mielőtt a városokról beszélünk, még egy jó példát azért említsen, ami követendő, azt gondolja, amivel találkozhatunk.
16: A tápió mentén a köti vízéggel például az együttműködésünk, az van annyira, hogy is mondjam, hogy magas minőségű, hogy ők maguk a vízügy részéről proaktívan segítenek minket, hogy hol látnák, mely szakaszokon, milyen formában a hódgátanarókat. Rámúlt kimennek a helyszínre velünk közösen, és ők megmutatják, hogy mégis hova kell tenni. Tehát tulajdonképpen az én üzenetem a civilek számára, hogy nem a szorongás helyett van cselekvésre is lehetőség, és ha csatlakoznak hozzánk, akkor ennek lesz helye és módja.
18: On
6: gondolom létezik ilyen oldal, hogy vízőrzők.
16: Igen, vízőrzőmozgalom.hu.
6: Vízőrzőmozgalom.hu, hogyha valaki most kedvet kapott. Írja közben egy hallgató, hogy azon kellene munkálkodni, amikor bőven van víz a folyókba, hogy azokat nem kiengedni gyorsan a tengerbe. Gondolom, hogy ez nem feltétlen olyan egyszerű mindig, de közösségi összefogással sok vizet meg lehet ebből fogni. A városokban ritkábban jut ez eszünkbe, hiszen olyan jó, hogy tulajdonképpen jön a falból a víz, mindig van, amikor kell, legfeljebb bosszankodunk, hogyha csőtörés miatt elzárják a vizet. De azért már jó néhány éve itt van lenne az ideje annak, hogy megpróbáljuk ott is megfogni a vizet. Mit tapasztal, Ágnes?
17: Igen, egy kicsit kapcsolódnék még a Andráshoz, amit mondott, hogy igenis lehet, ugye hálózattá kell szervezni a közösségeket, tehát így lehet igazából egy nagy közösséget szervezni, az ilyen közösségszervezői tudás egyébként nagyon hasznos, és ez egy kicsit akkor kapcsolódik ahhoz, hogy a vízkoalíció ugye 5 éve alakult 2021-ben a Tiszta Vizet a Poharainkba című petíciónkkal, és ez a civil kollégium alapítvány érdekérvényesítő kampánya, tehát igazából a vízkoalíció az a döntéshozói szinten nyomásgyakorlással, érdekérvényesítéssel foglalkozik, nem annyira az egyéni szintű vízmegőrzéssel. Alapvetően 2021-ben azért alakultunk, hogy és az nagyon fontos civil szervezetek, önkormányzatok és vizes szakszervezetek összefogásával, tehát hogy nagyon sokféle területről be lehet hívni tagokat egy ilyen koalícióban, hogy a biztonságos, fenntarthatóan működő, minőségi és mindenki számára elérhető ivóvíz, tiszta ivóvízért küzdjünk.
6: Hiszen amit evidenciának
17: gondolunk, de nagyon nem az. A magyar vízi közműhálózat az iszonyú rossz állapotban van. Most még egy kicsit azért visszakanyarodnék oda, hogy egyébként ma már 43 szervezetből áll, szervezet tagja a koalíciónak, és tavalyi évtől 4 területen küzdünk a partnerszervezeteinkkel összefogva, akik közül az egyik az pont a vízőrző mozgalom. A vízi közműhálózat rekonstrukciójáért, a szennyvízkezelés optimalizálásáért, a területi vízgazdálkodás megreformálásáért és a vezetékes vízszegénység felszámolásáért. Ugyanis az is van. Tehát én azt gondolom, hogy a vízőrzés nagyon fontos egyéni szinten, de ezt mindenképpen meg kell előznie a döntéshozói szintnek. A magyarországi vízvezeték hálózat az kritikus állapotban van, a fejlesztések évtizedek óta elmaradtak. Az országos átlagban 280 évente kerül sor az általában 80 éves élettartamra tervezett csövegcseréjére. Tehát az azt jelenti, hogy egy-egy szakaszt 280 évente cserélünk ki, de ez egy átlag, van, ahol ez 40, és van, ahol több mint 10 000 év.
6: Olaszországban láttam egyébként több 100 éves vezetékeket is.
17: Igen, nálunk is van, igen. De ennek azért az a következménye, hogy ma Magyarországon éves átlagban 100 000 csőtörés van, ez körülbelül azt jelenti, hogy 5 percenként van egy csőtörés valahol az országban, és ami még fontosabb adat, hogy ezeken a lukakon, ezeken a csőtöréseken a kitermelt ivóvízünknek a 25%-a, tehát a negyede elfolyik, vagyis elképesztő módon pazaroljuk azt a vizet, amiből eleve nincs is elég. Ez egyébként 17 milliárd forintos éves veszteség, tehát ez gazdasági szempontból is nagyon előnytelen.
6: Értem, de ezt nyilván központi szinten lehet csak kezelni. Tehát ezért mondjuk a civil lakosság maga nem tud mit tenni, nyilván önök tudnak nyomást gyakorolni. Úgy tudom, hogy van egy vízügyi bakancs listájuk. Mi szerepel ezen a bakancs listán?
17: Hát van egy, igen, most a legutóbbit azt vízminimumnak hívjuk, ugye. Egyrészt ebben egyébként szerepel az, ami a másik nagyon fontos, és amiről azt gondoljuk, hogy nagyon hiányzik, hogy tudatosítsuk a társadalmat. Tehát azt szoktuk mondani, hogy nem csak vízszegénység van, hanem víztudás szegénység is van, tehát egyfajta tudatosságot kell kialakítani, hogy mi már nem vagyunk egy vízben gazdag ország, ez azért még elhangzott tavaly is vezető politikus szájából, tehát hogy ez egy nagyon komoly probléma.
6: De úgy tudom, hogy a talaj szint alatti vízmennyiségben mégiscsak.
17: Nem,
6: már ez sem igaz,
17: csóválják a talajvíz szintje is évente csökken 2 cm-rel, de valahol ennél jóval többel.
16: Tehát elmúlt 30 évben.
17: Igen. Tehát nagyon komoly. És hát ott a folyóink vízszintje is, tehát csak le kell menni a partjára is megnézni, hogy néznek ki a folyók vízszintjei, tehát ez egy nagyon nagy probléma. És ugye ez az ivóvízünkre is katasztrofális hatással van, hiszen ez ugyanaz a víz. Tehát ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy amikor megnyitjuk a csapot, és abból folyik a víz, abból a vízbázisunkból származik, ami a Magyarország alatt van, a folyóinkban, a tavainkban, a talajban. Tehát, hogyha ezt a vízbázist egyébként elszennyezzük, ez a másik probléma, mert mondjuk tisztítatlanul, vagy nem kellően tisztítva kerül vissza a szennyvízünk, akkor gyakorlatilag azt az egyébként is fogyatkozó vízkészletünket szennyezzük el, ami a jövő ivóvizét jelenti. Tehát a vízminimumban ezért nagyon fontos szempont az edukáció, tehát a társadalmasítása ennek a problémának, hogy érezzék az emberek ennek a súlyát, de ott egyébként 3-3 pontban kifejtjük, hogy melyik területen mik a legfontosabb tennivalók, és alapvetően nyilván a rekonstrukció és az optimális működés, és ez nem csak a vízi közműhálózatra igaz, tehát abban még az ÁSZ jelentése szerint is, amelyik 2017-től 22-ig vizsgálta egyébként a helyzetet, és nagyon hasonló eredményre jutott, mint mi, közel 4000 milliárd forint hiányzik ebből az ágazatból, és ez egy ilyen beépített bomba, gyakorlatilag egy időzített bomba számunkra a vízvezeték hálózat állapota, de a szennyvíztisztítóink nem működnek optimálisan, nem elégséges a kapacitásuk, ez főleg a kisebbekre igaz, tehát nem a nagyvárosokra, hanem a kisebb városok szennyvíztisztítói, és az említett monszunszerű esők idején nem képes azt a vízmennyiséget átengedni kellően megtisztítva, és ugye elvileg egy szennyvíztisztító megtisztított víz az visszakerül a természetes vízénkbe, tehát valamilyen közeli patakba, csatornába vagy tóba. Nyilván ez nagyon probléma, hogyha így van, hogyha nem kellően tisztítva került, tehát ezeket is nagyon fontos rekonstrukcióra lenne szükség, fejlesztésekre, beruházásokra.
18: Nyilván ezt is ösztönözni tudják, de szeretném, hogyha a hallgatóknak adnának mégis praktikus tanácsokat itt a hátralévő szűk 2,5 percben, hogy mit tehetnek akár a saját településükön, vagy otthonaikban, a városokban. Egyrészt, hogy csökkentsék a vízhasználatot, tehát megbecsüljék azt a vizet, ami ott van. Másrészt, hogy megtartsák a vizet. Van például olyan hallgató, aki azt írja nekünk, hogy kerülgetjük a forró kását, mert senki nem meri kimondani, hogy gátat kell építeni a Dunára. Gondolom, hogy ezek a típusú döntések, igen, ezek máshol dőlnek el, de hallgatóként, kis közösségként szeretném, hogyha tippeket adnának, hogy mire ügyeljünk, mit tehetünk.
17: Egyrészt visszakapcsolnék ahhoz, hogy igen, hogy pazaroljuk a vizet, és ez egyébként azért van, 16%-kal nőtt az elmúlt 10 évben a vízfogyasztásunk. Ez azért van, mert nincs a víznek értéke, azért nincs értéke, mert 13-ban ugye rezsicsökkentés okán a vízára fixálva lett, és a mai napig, és most nem teszem fel a kérdést, mert valószínűleg nem tudná a választ, de a mai napig 30 fillért fizetünk 1 liter tisztított, kinyert ivóvízért, amiben rengeteg energiaköltség van, tisztítási költség és munkavérköltség.
18: Tehát ösztönözni kellene, hogy ezt a bizonyos szürke vizet használjuk.
17: Hát azt is, de őt nem. Egyszerűen meg kellene fizetnünk a víz árát, mert a víz kitermelésének az ára az többszöröse annak, mint amennyit fizetünk.
18: Ugye ez egy összefügg... kérdés, ez nem biztos, hogy ennek...
17: Hát, igen, de ez összefügg azzal, hogy igen, de akkor nem pazarolnák, mert ma 2000 forintot fizet egy átlagos fogyasztó az ivó az egy hónapban elhasznált vízért. Mit lehet ma 2000 forint? És a víz a legalapvetőbb élelmiszerünk, három napig tudunk túlélni nélküle.
18: Is fizeti, szerintem az
17: igen, de az egy másik 2000, tehát még számra, így is elenyésző.
18: De az biztos, hogy sok minden megy például akár medencékbe, olyan helyen is, ahol egyébként
17: hát igen, de egyébként ugye tisztított ivóvízzel húzzuk le a WC-t, tehát mindenféle olyasmit csinálunk vele, ami a mai körülmények között már luxusnak számít. De akkor mondom, tehát igazából nagyon fontos lenne. Te is hozzá szeretnél?
18: Egy mondatot szeretne egy András mondatot. Is, és szűk egy percünk maradt.
16: Igen, köszönöm szépen. Ezért beszéltem az állásfoglás kapcsán a hármas osztatról, és nem kezdtem el a teljes kifejtésem, mert szerintem nagyon összetett a téma. Nagyon sok pont van, ahol be lehet csatlakozni a cselekvésbe. És civilként szerintem az a kontúr is egyértelmű, hogy nekünk meddig kötelességünk elmenni, és meddig segítünk. És felmerült a gát is, képviseleti szempontból lehet véleményünk, de nem mi döntünk egy dunai gátról. Viszont tudunk cselekedni, aktívan is lesz és hatása is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
18: Egy praktikus tanács még.
17: Tehát egyrészt nagyon fontos lenne minél kevesebb zöld területet beépíteni, tehát igazából fontos lenne a meglévő területeket újraépíteni, illetve rozsdaövezeteket, és gyakorlatilag egyetlen további négyzetmétert sem leburkolni, mert ugye a városok akkor működnek, hogyha a talajba tud kerülni a víz, a talaj a legjobb vízmegtartó, tehát erről szólnak az esőkertek, a szivacsváros, ugye arról szól áteresztő, vízáteresztő burkolatok, tehát ezt tudja tenni egy nagyobb közösség. Egyéni szinten nyilván otthon tudunk gazdaságosan bánni a vízzel, az esővizet felfogni, fogni, nem kiirtani a növényzetet. Azt is nagyon szeretjük ezt a mondást, hogy a növényzet a víz negyedik dimenziója, tehát tessék mindenkinek így tekinteni a növényzetre.
18: Ennyi praktikus tanács fért velem a beszélgetésben. Nagyon szépen köszönöm Szabó Andrásnak és Magyar Ábel Ágnesnek, hogy itt voltak velünk. Köszönöm szépen.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
21: A Magyar Rádió énekkarának quintessenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszombérletet keresse az mreme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
19: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
18: 10 óra van. Kölyök nevelőt keres a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola. De mit érdemes mérlegelnünk, mielőtt jelentkezünk, kiket várnak? Erről is beszélgetünk majd 10:30 után, de megtudhatják azt is, hogy milyen cél alakult meg a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank Alapítvány. Mindenek előtt most krónika következik, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila.
19: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
23: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter kormányfő, ma a NATO, holnap az Európai Bizottság elnökével egyeztet.
22: Folytatta a légi csapásokat Iránban az Egyesült Államok, az amerikai külügyminiszter szerint napokon belül eldől, lesz-e diplomáciai megoldása a konfliktusnak.
23: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség.
22: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Holnap a bizottság elnökével, ma pedig a NATO főtitkárral és a belga miniszterelnökkel találkozik Brüsszelben Magyar Péter kormányfő. A találkozót tegnap este erősítette meg az Európai Bizottság szóvivője. Brüsszelből tudósít Berek Patricia.
24: Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel szokatlanul későn véglegesítették a találkozó időpontját. Ez részben amiatt is volt, mert Brüsszel és Budapest más nyelvet beszélnek, írta a Politico. A lap kiemelte, hogy még a magyar kormányfő politikai megállapodást szeretne aláírni a bizottsággal, addig az uniós testület az új magyar helyreállítási tervet várja, amiről dönteni lehetne még a nyáron. No és persze a szupermérföldkövek, vagyis a szükséges reformok és korrekciók teljesítését, mert ez kell a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás lehívásához, ami csak augusztus 31-éig lehetséges, emlékeztet alap. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. A Euronews emlékeztet rá, hogy a Covid utáni helyreállítási és újjáépítési alapból zárolt 10,4 milliárd eurónak a nagyobbik része, 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel. A bizottság ugyanakkor korábban arra ösztökélte a magyar kormányt, hogy inkább a támogatásra összpontosítson, mert rövid az idő, ráadásul a hitel, ha kedvezményes is, tovább növelné az államadósságot. A lap szerint a felülvizsgált nemzeti helyreállítási tervet is erre a hétre várta a bizottság, de még nem világos, hogy pénteken benyújtja-e Magyarország ezt a tervet, vagy ez június elejére csúszik. Ezen túl a kohéziós alapokból jelenleg 7 milliárd euróhoz nem fér hozzá hazánk. A követelmények, amelyeket teljesíteni kell, szerteágazóak. A Euronews szerint módosítani kell például az LMBTQ ellenes és a menedékjogi szabályokat, a jogállamiság helyreállításának átfogó követelménye pedig tartalmazza az igazságügyi reformokat is. Nem kizárt, hogy Ukrajna is szóba kerül. Már csak azért is, mert a bizottság szeretné elérni, hogy júniusban zöld utat kapjon az első tárgyalási fejezet csoport megnyitása, ehhez pedig fel kell oldani hazánk eddigi vétóját.
22: Elsősorban az igazságügyet, a bíróságot és az azok szerkezetét érintő intézményi reformok betartását követeli az Európai Bizottság a magyar kormánytól a hazánknak járó uniós támogatások lehívásához. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai Stratégiai Kutatóintézetének tudományos munkatársa a Kossuth Rádióban.
23: Máté Réka Zsuzsanna elmondta, azt szeretnék, ha a bíróságok, az igazságszolgáltatás, a bűnüldözés egy bizonyos módon működne. Erre adtak iránymutatásokat, amelyeket az előző kormány csak részben teljesített. Az Európai Bizottság szerint ezek betartása garantálná a jogállamiságot és a korrupciót is visszaszorítaná. Emelte ki a szakértő, aki a kohéziós támogatások igénybevételéhez szükséges előírásoknál több vitás kérdésre is számít.
0: Én kétlem, hogyha azokat a pontokat, amelyeket az Európai Bizottság jelenleg kér, migráció, illetve az LMBTQ ügyében maradéktalanul teljesíti az új kormány, akkor meg tudjuk őrizni a szuverenitásunkat. A kampányban ugyan elhangzott az, hogy a szuverenitásból egy kicsit kell feladni. Hát nem tudom, hogy az új miniszterelnök mit értett az alatt, hogy egy kicsit kell feladni a szuverenitásból, meglátjuk.
22: A kerozin

0: hozzáadózóhoz jusson. Szerinte az orosz energiaellátási útvonal felmondása ellentétes a diverzifikációval.
1: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökasszonya elmondta több ízbe, hogy az egyik legmagasabb prioritású célkitűzése az orosz energiahordozókról való teljes körű leválás. Az energiaügyi biztos úgy fogalmazott, hogy soha többi egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretne az európai piacon látni, és az elfogadott jogszabályok szerint jövő év szeptemberéig Magyarországnak is a gázpiacon fel kellene mondani a hosszú távú szerződését Oroszországgal. Ami az olajpiacot illeti, ott pedig az asztalra kellene tennie egy leválási tervet, aminek szintén az a vége, hogy 2027 év végéig teljesen leválik az orosz olajról. Szóval a kérdés az az, hogy ezt a konfliktus helyzetet az új magyar kormány hogyan lesz képes kezelni, hogyan lesz képes feloldani.
2: Katonai célpontok ellen hajtott végre légicsapásokat Iránban az amerikai hadsereg. Három napon belül már másodszor bombázták a stratégiai fontosságú Bandar Abbasi kikötőt. Az amerikaiak drónokat is lelőttek, amelyek a bejelentés szerint veszélyt jelentettek a Hormuzi szorosban állomásozó amerikai haditengerészeti hajókra.
0: Közben az amerikai külügyminiszter azt mondta, az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és a napok meghatározzák, hogy lehetséges-e az előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.
2: Egyre több ország tiltakozik azután, hogy Moszkva felszólította a külföldi diplomatákat, hagyják el Kijevet, mielőtt újabb csapások érik az ukrán fővárost.
0: Legutóbb Franciaország és Románia kérette be az orosz nagykövetet a fenyegetések miatt. Korábban Németország és Norvégia is berendelt orosz diplomatákat. Oroszország napok óta a támadások fokozását ígéri azután, hogy egy Luhanszk megyei kollégiumot ért ukrán drón támadásban 21-en haltak meg.
2: Katonák is vigyáznak a zsidó közösség biztonságára a Dél-Belgium és Charleroi-ban, jelentette be a belga védelmi miniszter. A katonák holnaptól jelennek meg a város utcáin.
0: Korábban Brüsszel, Liège és Antwerpen zsidó közösségei is katonai védelmet kaptak a liège-i zsinagóga ellen március 9-én elkövetett támadás után. Katonák segítik a közterületek biztonságát a belga főváros főbb vasút és metró állomásain is, hogy visszaszorítsák a kábítószerkereskedelem okozta egyre gyakoribb erőszakos cselekményeket.
2: Idehaza jogállami problémákat vet fel a miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását célzó alaptörvénymódosítás terve, Hak Péter jogtudós szerint.
0: Az ELTE emeritus professzora a Kossuth Rádióban azt mondta, az előterjesztés visszamenőleges hatályú és személyre szabott. A szakértő arról beszélt, hogy a kérdésben érdemes lenne szélesebb körű szakmai és társadalmi vitát folytatni. Hangsúlyozta, ha csak a jövőre nézve vonatkozik a szabályozás, az jogi aggályokat nem vet fel, a visszamenőlegesség ügyében pedig az Európai Uniónak is lehetnek kifogásai.
3: Az unión belüli jogállamisági vizsgálatok, azok korlátozhatják a magyar törvényhozónak a jogait, tehát előállhat az a helyzet, hogy az unió, ahogy láttuk az elmúlt években, a rendszeres jogállamisági jelentésében szóvá teszi azt, hogyha úgy látja, hogy valamelyik magyar alkotmányos rendelkezés ellentmond az európai normáknak, amely európai normák között megjelenik a jogállamiság követelménye is.
2: Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről. Ezt a tudományos és technológiai miniszter közölte közösségi oldalán.
0: Tanács Zoltán azt írta, találkozott a Honrend vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. A tárcavezető kiemelte, következő lépésként kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettek.
2: Továbbra is szükséges a harmadik országból érkezők foglalkoztatása a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
0: Flesch Tamás azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány szigoríthatja június 1-től a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának szabályait. Az elnök a Kossuth Rádióban emlékeztetett, jelenleg nincs elegendő magyar munkaerő, aki az ágazatban dolgozhatna.
4: Ha nem tudunk foglalkoztatni harmadik országbelieket, akkor bizony vannak olyan szállodák, olyan egységek, akik akár bizonyos szempontból rövidebb, közepes ideig el is lehetetlenülhetnek. Ami egyben nagyon érdekes most, hogy azért a főszezon előtt állunk, tehát ez ilyenkor amúgy is egyfajta munkaerőnyomást jelent az egész szektorra, hiszen a szezonális

0: területek elkezdenek kinyitni június elején, május végén, akár a Balatonparton, akár más helyeken, és ilyenkor elindul a kollégák között is egy pici népvándorlás, hogy ki hol kezd dolgozni a nyár folyamán, és kitér vissza őszre. Tehát mi ezt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ha és amennyiben lesz változás, akkor legalább a szezon után beszéljünk erről, és ne a szezon előtt.
1: A tavaszi csapadékhiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyoggyérítés, mondta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak.
2: Mukics Dániel hozzátette, a korábbi aszályos időszak visszavetette az elmúlt hetek meleg csapadékos időjárása azonban segítette a csípőszúnyoglárvák kifejlődését. A biológiai lárva gyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Mukics Dániel azt mondta, kémiai repülőről vagy autóról végzett permetes szúnyoggyérítés csak akkor lehetséges, ha tömeges szúnyoginvázió alakul ki. Az ellen azonban mi magunk is sokat tehetünk.
3: Nagyon sok szúnyogfaj van, amelynek az élettere egészen kicsi. Ott, ahol kifejlődik, onnan 50-100 méterre repül el maximum. Ezek a kertben, vízelteli vödrökben, hordókban, kaspókban, gumiabroncsokban, madárítatókban ezer számra képesek kifejlődni. Egy-egy esőzést vagy kerti locsolást követően minden ilyen kerti tájban megáll a víz, és ezekben vígan ki tudnak fejlődni. Az a feladatunk, hogy ezeket a felesleges pangó vízeket számoljuk fel, öntjük ki a madárítatóban, rendszeresen hetente többször cseréljük a vizet, és akkor biztos, hogy sikeres lesz a központi szúnyoggyérítési program, mert sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
4: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút déli szektorán az M1-es irányába burkolatot javítanak a 17-estől a 15-ös kilométerig. A torlódás meghaladja 9 kilométert, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén. A 33-as kilométernél félpályán lehet haladni. A 49-es főúton Ököritó, Fülpös és Porcsalma között három autó ütközött. A 34-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
1: Fővárosi információk következnek.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a műszaki mentés a Karolina út Nagyszőlős utca csomópontban. A Karolina úton mindkét irányban a Nagyszőlős utcában kifelé kell sávlezárásra készülni. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Már lezárták a Hősök terét körben, a Kós Károly sétányt és az állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
1: A krónikát Kubicsek István szerkesztette, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edith és Bőti Attila. Viszont hallásra.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
2: 4:11 után fél perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat, táplálkozási tanácsokkal folytatjuk. Rengeteg stresszcsökkentő technikáról lehet olvasni manapság, sétát, meditációt, sportot és alvást is ajánlanak. De kevés szó esik az egészséges táplálkozásról, pedig állítólag vannak olyan ételek, amelyek segítenek, hogy az idegrendszerünk kiegyensúlyozottabban működjön. Vajon milyen ételeket érdemes beillesztenünk az étrendünkbe, ha tényleg kiegyensúlyozottak szeretnénk lenni, és milyen tápanyagok okozhatnak stresszt? Erről is beszélgetünk a következő percekben stúdió vendégünkkel, Csengeri Lilla dietetikussal. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Tényleg befolyásolhatja az, hogy mennyire vagyunk feszültek, hogy éppen mit ettünk ebédre?
3: Abszolút igen. Az idegrendszer és az agy működése nagyon energiaigényes folyamat, és sok mindenre érzékeny, amit a táplálkozásunkkal befolyásolni tudunk. Például a vércukor ingadozásra nagyon érzékeny. Ezen kívül bizonyos gyulladásos folyamatokra, makro-mikrotápanyag hiányokra, úgyhogy igenis nagyon be tudjuk folyásolni a működését a jó étkezéssel.
2: Én azt tapasztaltam már férfiaknál, hogyha éhesek, akkor sokkal feszültebbek. De mi okozza ezt a feszültséget? Például éhség esetén, tehát hogyha nincs elég tápanyag a szervezetben.
3: Igen, amikor túl keveset eszünk, vagy éppen kihagyunk étkezéseket, mondjuk stresszes időszakban ezt azt gondolom sokan csinálják, sajnos nagyon rosszul, hogy kihagynak étkezéseket, túlzottan a munkára koncentrálnak, vagy akár az éhségérzetük is csökken. Ez fokozza tovább a stresszt, hiszen ha koplalás van, akkor egy ilyen túlélő üzemmódba kapcsol a szervezetünk. A mellékvese kortizolt termel, ami arra ösztönzi az agyat, hogy lekapcsolja a nem létfontosságú rendszereket, tehát például rontja a hormonrendszer működését és az idegrendszerét is, és csak a túlélésre koncentrál. Nagyon rossz hatású, hogyha ingadozik a vércukrunk, úgyhogy ha például egy stresszesebb időszak van, akkor legalább arra mindenképp figyeljünk, hogy rendszeresen táplálkozzunk, ezzel már nagyon sokat tudunk tenni.
2: Vannak, akik azt szokták mondani, hogy ők stressz evők. Tehát, hogyha feszültség van, akkor nem hogy kihagynának egy étkezést, hanem folyamatosan esznek. És gondolom, hogy erre is valahogy a szervezetünk ösztönöz bennünket. Miért?
3: Igen, ez a véglet is van, hogy stressz hatásra egy túllevés vagy nassolás jelentkezik. Ez is a kortizolnak egyébként a hatása. Arra ösztönzi az agyunkat, hogy több energiát vigyen be, zsírdúsabb, szénhidrátdúsabb ételeket kívánjuk ilyenkor jobban, hiszen azt hiszi, hogy valamilyen veszélyhelyzet van, és energiát kell raktározni. Ugye ez is jellemző, de ha egy kicsit tudatosak vagyunk, és próbáljuk visszafogni ezeket a szénhidrátdús ételek fogyasztását, akkor ez egy ördögi körként pozitívan is hat a stressztűrésünkre, hiszen hogyha jobban eszünk, jobban odafigyelünk a helyes összetételű ételekre, akkor a stressztűrésünk is sokkal jobb lesz.
2: Tehát akkor nyugodtabb vagyok, higgadtabb vagyok, csak tudatosan azt kell mondanom, hogy amikor úgy érzem, hogy hú, de nagy a feszültség, akkor mondjuk ne édességet kezdjek el gyorsan ropogtatni, hanem inkább egy sárgarépát.
3: Így van, ugye a helyes étkezés, jó táplálkozás nem megszünteti a stresszt, csak úgy stabilizálja az idegrendszert, hogy ellen menjen ennek a túlreakciónak. Tehát, hogy egy kicsit nyugodtabban tudjuk kezelni a stressz helyzeteket. Természetesen
2: ne legyen rosszabb.
3: Igen, tehát, hogy amit tehetünk nyilván a stresszt nem tudjuk megszüntetni az étkezéssel, viszont tehetünk ellen, hogy ne legyen rosszabb. Így.
2: Na akkor nézzük, hogy mit érdemes fogyasztani annak érdekében, hogy alapvetően kiegyensúlyozottak legyünk, és hogyha ér is bennünket valami kellemetlenség, vagy hirtelen elvárás, annak is meg tudjunk felelni. Lehet-e csoportosítani? Ugye említette már, hogy az édesség, a sok szénhidrát nem tesz jót ha jól értettem.
3: Igen, a hozzáadott cukor főleg. Ugye a szénhidrátra mindenképpen szüksége van a szervezetünknek, hiszen ha túl kevés a bevitel, az is stresszreakció a szervezetnek, és az ugye vércukor eséseket okoz, amit nem szeretnénk, viszont jó minőségű szénhidrátból kell, hogy elegendőt fogyasszunk. A hozzáadott cukrot azt érdemes minél inkább mérsékelni, de egyébként az idegrendszernek természetes cukrokra szüksége van, ami például a zöldségekben, gyümölcsökben, tejtermékekben található, tehát a cukrok minden formáját semmiképpen nem jó kizárni, a hozzáadott cukor az, amit érdemes csökkenteni.
2: Mi a helyzet a fehérje forrásokkal, tehát húsokkal, tojás, stb.?
3: Több szempontból is nagyon fontosak az idegrendszer szempontjából. Egyrészt, hogyha kevés a fehérje, akkor a vércukrunk is jobban ingadozik, mert van egy vércukor stabilizáló hatásuk. Másrészt ugye aminosavakból épülnek fel, és az idegsejtek közötti neurotranszmitterek is aminosavakból épülnek fel. Hogyha túl kevés a fehérje bevitel, akkor ezeknek a termelődése rosszabb lehet, mint például a szerotoniné, amit ugye boldogság hormonnak is neveznek. Igazából, hogyha odafigyelünk rá, hogy a három fő étkezésünk reggeli, ebéd, vacsora tartalmazzon fehérjeforrást, vagy állati, vagy bizonyos növényi fehérjeforrásokat, akkor már sokat tettünk azért, hogy elegendő fehérje jusson be.
2: És azt mondta, hogy ne ugráljon a vércukor szintünk, az eleve egy nyugodtabb állapotot eredményez, tehát érdemes betartani az étkezések ritmusát is, és ezt a fehérjeforrást azért fogyasztani, vagy fehérjét azért fogyasztani, hogy mindig megfelelő szinten tartsa.
3: Igen,
2: a vércukor szintet.
3: A rendszer is nagyon fontos, tehát igazából, ha egy napi 5-6 étkezésünk van, és egy ilyen 2-4 óra közé tesszük az étkezések idejét, akkor ez egy nagyon jó stabil vércukorszintet ad.
2: Mondjuk 4 óránként kell étkezni?
3: Maximum igen, tehát leghamarabb 2, legkésőbb 4. Ha így kb. 2-4 órára be tudjuk ezt lőni, akkor azzal sokat tettünk a vércukor stabilitásért. És nem csak a fehérjék fontosak itt, hanem a lassan felszívódó szénhidrátok. Ugye ezek találhatók például a teljes kiörlésű gabonákban, vagy bizonyos köretekben, teljes értékű gabonákban, mint a bulgur, vagy épp az appehely, barna rizs, köles, kinoa, ezeket érdemes beiktatni gyakrabban az étkezésünkbe. Igazából az okostányira hazai táplálkozási ajánlás is azt javasolja, hogy naponta legalább egy alkalommal fogyasztunk ilyen teljes értékű gabonát, vagy teljes kiörlésű pékárut.
2: Mi a helyzet a hüvelyesekkel például?
3: Nagyon jó szerepük van az idegrendszer szempontjából, mert egyrészt növényi fehérjéket tartalmaznak, amiről már ugye beszéltünk, hogy mennyire fontos, másrészt tartalmaznak magnéziumot, amit még nem említettünk az idegrendszer szempontjából. Ez is egy nagyon fontos ásványi anyag az idegeink védelme érdekében, és hogyha stresszesebb időszakunk van, akkor a magnézium bevitelt mindenképp érdemes növelni. Ezen kívül lassan felszívódó szénhidrátokat is tartalmaznak, úgyhogy a hüvelyesek azok kifejezetten jó hatásúak az idegeink védelme érdekében.
2: Ugye vannak olyan, hát italok például, koffein források, amelyeket fogyasztunk azért, hogy egy kicsit felpörgessenek. Ezek aztán lehet, hogy stresszesebbé is tesznek? Tehát gondolok itt arra, hogy kávé, vagy energiaitalok, vagy esetleg akár zöld tea.
3: A koffein érzékenység az egyénenként eléggé változó lehet. Azt el lehet mondani, hogy egy ilyen napi 2-4 presszókávényi mennyiség még belefér az egészséges táplálkozásba, de vannak olyan személyek, akik a koffeinre érzékenyebbek, és akár 1-2 kávétól is rossz tüneteket tapasztalhatnak, például szívdobogás érzet, vagy utána hirtelen fáradékonyság pár óra múlva. Tehát aki ilyet tapasztal magán, az érdemes teljesen kizárni a koffeint, stresszes időszakban még inkább. Aki kevésbé érzékeny, ez a maximum 4 presszó kávé beleférhet, de az időszakra nagyon figyeljünk, délután 2 után elfogyasztott koffein az már jelentősen tudja befolyásolni az alvás minőséget, tehát azután már inkább ne.
2: Befolyásolhatja valamiféle hormonális probléma azt, hogy mennyire vagyunk feszültek, ami miatt esetleg külön oda kell figyelni a táplálkozásra?
3: Igen, az inzulin rezisztenciánál, illetve különböző szénhidrátanyagcsere zavaroknál nagyon jellemző tünet lehet az ingerlékenység, szorongás, fáradékonyság, főleg étkezések után. Ez azért van, mert ugye náluk gyakoribbak vagy erőteljesebbek a vércukorleesések a magasabb inzulin szint miatt. Ezért főleg ezekben a problémákban jellemző a kapcsolat.
2: És ilyenkor akkor mit érdemes fogyasztani? Ugyanúgy be kell tartani azt a 2-4 órás szünetet az étkezések között, és hasonló, hogy fehérjedús vagy rostokban gazdag táplálékot tegyünk a tányérre?
3: Bizonyos szempontokból nagyon hasonló, igen, a vércukoringadozás csökkentés, illetve az inzulin érzékenység javítása érdekében fontos a rendszeres étkezés, tehát ez a napi 5-6 étkezés, a személyre szabott szénhidrát bevitel, ugyanis itt az is probléma, hogyha valaki túl kevés szénhidrátot fogyaszt, és az is, hogyha esetleg túl sokat. Nagyon fontos figyelni a rostbevitelre. Egyrészt a rostok az inzulin érzékenységet is javítják, lassítják a szénhidrátok felszívódását, másrészt pedig a bélflórára is jó hatással vannak. Erről még talán nem beszéltünk, hogy a bélflóra mind hormonrendszer, mind az idegrendszer szempontjából nagyon lényeges tényező, és ha elegendő rostot viszünk be, akkor a jó baktériumok abból tudnak táplálkozni, és így fenntartják a jó egyensúlyt. A rostokon kívül még bélflóra szempontjából a fermentált élelmiszerekre érdemes figyelni, tehát fogyasszunk gyakran joghurtot, kefírt, vagy itt van például a kovászos uborka szezonja, ugye savanyított zöldségek, tehát a bélflóra állapot is nagyon fontos.
2: Nagyon szépen köszönöm, Csengeri Lilla dietetikus adott nekünk táplálkozási tanácsokat, melyekkel kiegyensúlyozottabbá tehetjük a napunkat. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Az igazat megvalva azért megnyugtató lehet olykor egy jó laktató fűszeres étel is. Stiller Tamás séf Pirisi Csengével egy kolbászlevest készít.
4: Kis egyszerű kolbászos levest fogunk készíteni, ahol szoktam mondani, hogy a kolbász van, vagy baj nem lehet. Van nekünk egy ilyen kis sütnivaló kis kolbászkánk, amit ki fogunk szedni majd itt a bélből, és ilyen kis kolbászgolyókat fogunk belőle készíteni. Ez lesz gyakorlatilag az ételünknek a, mondjuk úgy a gerince, amihez nagyon sok színes zöldséget, paprikát vágtunk fel, illetve gombát fogunk még hozzá felhasználni, valamint tejfölt, illetve egy kis alaplével, illetve keményítővel pedig kellemesen be fogjuk majd sűríteni. És hát most edény helyett serpenyőben fogjuk majd ezt majd elkészíteni, mert egy picikét más. Feldaraboljuk, tesszük az öntött vas serpenyőbe. Kis kolbászfalatáinkat. Van már benne újhagyma, de vágunk fel még egy kis salottahagymát. Akkor elkészül az étel, esetleg egy pici sóra talán szükségünk van, akkor max azt teszünk majd bele. Nem csak én, hanem a kolbász is szereti a gombát. Hogyha elegendő zsíradék jött ki, akkor gyakorlatilag már ezeket rá is tesszük. Jó, most már a kolbászunknak egész kellemes színe van, és már a gomba is szépen pirult, úgyhogy akkor jöhetnek a

0: most már kezd egészen lepirulni a zöldség. Ezzel felöntjük, és elkezdjük közepesen szépen felforralni. Amíg ez megtörténik, addig fölvágjuk a petrezselymet. Nincs más, mint hogy kitálaljuk, és elfogyasszuk.
1: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A sütés, főzés után hangtár rovatunkban most nem csak Magyarország, de a világ történet egyik legtragikusabb tűzvészéről is hallhatnak.
1: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
3: Ökörító fülpös sorsát a természet legtisztább és egyben legkegyetlenebb alakítói, a víz és a tűz formálta. A hallgatag holtszamos, a falu állandó hűséges kísérője puha karjaival zöld gyűrűbe fogja a házakat. Amíg a víz ringató bölcsője ennek a tájnak, addig a tűz a legnehezebb próbatétele. 1910 fekete húsvétjén a lángok nem csak egy nádfedeles csűrt hamvasztottak el percek alatt, hanem egy egész generáció jövőjét, a falu szívét és mosolyát. Mezősi Gyöngyi pedagógus.
4: A világon abban az időben az ötödik legnagyobb katasztrófa volt. Ha belegondolunk, hogy egy ilyen kis településen, mint abban az időben Szatmár Ökörító, 312 ember elvesztette az életét, tehát ez egy óriási tragédia. Mindig benne marad az emberek tudatában ez.
3: 1910. március 27-én, húsvét vasárnapján, a fiatalság a helyi gazda Schweiger Sámuel bérelt nádfedeles csűrjébe sereg lett. Hogy a mulatság zárt maradjon, és senki ne surranhasson be fizetség nélkül, a kapukat bedeszkázták.
4: A bevétel miatt nem akarták, hogy bárki bemehessen, és beszegezték az ajtókat. Tehát több ajtó is volt, de csak egyetlen egy ajtót hagytak, amin be lehetett menni.
3: A facsűrben lüktetett az élet, a homlokok verejtékeztek, a lábak ütemesen járták a csárdást. A húsvét vasárnapi táncmulatság azonban egy pillanat alatt pokollá vált. A vörös csizmás összecsapta sarkait, kegyetlen tánca során tüzet szórt és füstöt okádott.
4: Az egyik lámpion, ami egy disznóhólyagba volt elhelyezve, felgyulladt, fellobbant, és nem sikerült az alatta táncoló huszárnak levágnia, mivel drótra volt felrögzítve, és felcsapódott a tetőre, ami lángra lobbant. Nem tudtak az emberek kimenekülni, nyilván a pánik hatására összetaposták egymást, sok mindenkit egyébként is csak a ruhájából, vagy valami ruhájának a foszlányából, vagy valami ilyesmiből tudtak azonosítani, de a legtöbb embert ugye ide kellett hozni a tömegsírba, mert őket nem tudták azonosítani.
3: A falu felett magányosan magasodó református templom fehér tornya, az események néma és tehetetlen szemtanúja, sokáig csak mereven bámult maga elé, és a miértekre kereste a választ. A tűzvész a település Ökörító fülpös címerébe is bekerült, mellette a templomtorony, alatta pedig a szamos hullámai.
1: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
2: 2 perccel múlt 10:30, most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
5: A híreket Berente Marian szerkesztette. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Az oroszokkal történő egyeztetés feltételeiről is tárgyalnak ma az uniós külügyminiszterek Cipruson. A találkozó előtt Kaja Kallas külügyi főképviselő azt mondta, az Európai Uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába, vagyis leragadni annál, ki képviselje az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken. Az orosz hadsereg éjszaka egy rakétával és csaknem 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokra. Dnipropetrovszk megyében 3 ember megsebesült, amikor találat ért egy 5 szintes lakóépületet, egy családi házat és egy iskolát. Dróntámadás érte a Fekete-tengeri Odessa megyét is, ott családi ház és egy infrastruktúrális létesítmény rongálódott meg. Közben az orosz védelmi minisztérium több mint 60 ukrán drón elfogásáról számolt be 6 oroszországi régió fölött. Nizsnij Novgorodban egy bírósági épület megrongálódott. Kevesebb külföld érkezett idén áprilisban Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. Ma néhány fokkal enyhébb az idő, eső nem lesz. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
2: Sok látássérült vár arra, hogy segítő társa lehessen, de vajon milyen utat jár be egy kutya, míg vakvezető hámot kaphat? Kik gondoskodnak róluk, mielőtt végleges gazdájukhoz kerülnek? Kölyök nevelőket keres a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola. Hamarosan megtudhatják, hogy milyen elköteleződéssel jár, és kinek való egy ilyen önkéntes feladat. De előtte hallgassuk meg Belényi Barbara beszélgetését, aki Kiglics Nadinka kölyök nevelőt és darázs kutyáját kísérte el egy reggeli sétára.
8: Kora reggel, még bőven munkaidő előtt egy erdő szélén barangolunk befelé Darázssal és Kiglics Nadinkával. Egy vakvezető kutyát alapesetben nem simogathatok, de most nincs rajta semmi. Lehet vele barátkozni?
9: Az az alapszabály, hogyha nincs rajta a kis mellénykéje, amit egyenruhának hívunk, akkor igen, őt meg lehet simogatni, de csak akkor, ha megkérdeztük a gazditól, mint ahogy egyébként minden hétköznapi aranyos kiskutyánál mindig megkérdezzük.
8: Az önök története jó pár évvel ezelőtt kezdődik.
9: Édesanyám látássérült, és ő megkérdezte, szeretne egy vakvezető kutyát majd, és hogyha esetleg előbb hagyja el a földi világot, akkor én befogadnám, és mondom persze, hogy befogadnám. Aztán történt közben az élet, az én saját kutyám elpusztult, őt nagyon sokáig gyászoltam, és akkor úgy vágtam bele ebbe a kölyöknevelésbe, hogy van is kutya, nincs is, sem érzelmileg, sem anyagilag, még nem állok készen arra, hogy legyen egy új saját kutyám. Édesanyámnak úgyis vakvezető kutya kéne, na akkor megismerkedünk ezzel a világgal, és így lettem kölyöknevelő.
8: Mert hogy a kölyöknevelő az kicsit olyan, mint egy nevelőszülő, tehát 0-24-es felügyelettel jár, és gondozással, és gondolom kötődéssel is, de egy év után el kell engedni a kezét?
9: Hát egy másfél év az, ami kölyöknevelővel van a kiskutya, és ez egy nagyon masszív szerelem mind a két oldalról, és az is kell egyébként, szia nyuszi, idejött puszikat osztani.
8: Most akkor lehet simogatni.
9: Most lehet, szabadságom van.
8: A szemkontaktus kérdezi, merre menjünk tovább?
9: Hogy mi a feladat? Azt mondja, jó, hát ha nem adsz feladatot, akkor intézem magamat tovább, és szimatol tovább az erdő szélén.
8: Tündérék, labrador, ugye?
9: Igen, és mindig itt az úton marad, mert annyira okos és annyira jó, és most erről órákat eltölthetnénk, és én teljesen fel voltam készülve arra lélekben, hogy én el fogom tudni engedni komolyan. Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolától kaptunk is segítséget az elengedéshez tréning formájában.
8: De mivel jár ez az egy év?
9: Van, nagyon sokan kérdezik, hogy miket tud a kutya. És igazából az ő legnagyobb tudománya az, hogy láthatatlan tud lenni minden helyzetben, és ezt kell megtanítani a kölyöknevelőnek, hogy hogyan tömegközlekedik, hogyan viszonyul más kutyákhoz séta közben, hogyan közlekedik a pórázon.
8: De erre önöket kiképezték?
9: Mi nagyon sok segítséget kaptunk, erre nem kell képzést. Ez ilyen józanész és kutyázás egyben mosva, tehát akinek van kutyája, az általában arra törekszik, hogy hogy ezeket egyébként is megtanítsa saját kutyájának.
8: De lehetek én úgy kölyöknevelő, hogy 8-tól 5-ig van egy munkaidőm, és oda nem tudom magammal vinni.
9: Ez a legtöbb embernél így van. Teljesen életszerű, hogy a látássérült vagy mozgássérült, aki a segítő kutyaként kerülni fog, ugyanúgy be fog járni dolgozni. És neki ezt kell megtanulni, hogy reggel sétálunk, utána dolgozunk, bejutunk a munkahelyünkre, és aztán egész nap alvás van.
8: Darázs már évek óta Nadinka mellett van. Hogy ön mellett maradt a kutya?
9: Életem egyik nagy büszkesége, hogy ő most nálam van. Én egy éven keresztül folyamatosan mondtam, hogy mennyire zseniális a kutya, de hát nyilván nem az én elmondásomra támaszkodtak, hanem rengeteg felmérés, egészségügyi és viselkedés teszt vár rájuk ez alatt az időszak alatt, és amikor az egyéves nagy viselkedés tesztjük volt, mondták, hogy fú, ez a kiskutya, ez tényleg nagyon-nagyon klassz. Annyira jó az a kiskutya, hogy bevonjuk tenyésztésbe, úgyhogy Darázs azóta
8: anyuka lesz.
9: Most már anyuka, 5 kis kölyke született, ők most kölyök nevelőnél vannak, a fiúk mindenki fiú lett, nagyon-nagyon büszkék vagyunk, ő még 3-szor lesz ilyen. Most az alomnevelője vagyok, és nem a kölyök nevelője.
8: És ilyenkor árgus szemekkel figyeli, hogy a kölyökök kihez kerülnek majd.
9: Egyébként igen, de természetesen nincs beleszólásom, mert ez is egy szakmai döntés. Kölyökteszt alapján, amit a kiskutyáknak a 6-7-es korában végeznek el, nagyjából el lehet már dönteni, hogy melyik kicsinek a habitusa alapján milyen nevelő lenne a leginkább passzoló, és akkor oda kerül.
8: Kiből lehet jó kölyöknevelő, vagy kiből nem?
9: Szerintem mindenki, aki beleindul, úgy gondolja, hogy jó kölyöknevelő lehet, ezért mondja azt az alapítvány is, hogy adunk neki kutyát. Mint a gyógyszereket, féreghajtó, meg riasztó, egyéb dolgokat is mind az alapítvány ad a nevelőknek, tehát anyagilag ez nem jelent terhet. De ez egy óriási nagy vállalás időben, energiában, mert azért egy ilyen kis pici négylábú életet úgy életben tartani, hogy egy csomó mindent meg is tanuljon, menjen vele rendszeresen autózni is, tömegközlekedni is, megismertesse a közlekedési szabályokkal. Tehát rengeteg idő, de ami a legfontosabb, hogy legyen együttműködő ez a gazdi, és ha elakad, akkor merjen és tudjon kérdezni, mert kölyöknevelő koordinátor éjjel-nappal rendelkezésre áll.
8: Tehát volt kihez fordulni.
9: Az ember nem egyedül megy ebbe bele. Nagyon sokan vállalnak úgy kölyöknevelést, hogy még nem volt kutyájuk korábban, és ez egy hihetetlen támogató erő, hogy nem vagyok magamra hagyva a kutyámnak a gondjaival. Mindig van egy ember, akit meg lehet kérdezni, hogy orvosi, egészségügyi dolgokkal is, nevelési, viselkedési dolgokkal is, és ehhez kell az együttműködési készség. És pont ezt várjuk a kutyáktól is, hogy legyenek együttműködőek az emberrel. Úgy, tehát idő kell, energia kell és figyelem kell.
8: Mi a tapasztalat? Egy kölyöknevelő búcsúzást követően képes rögtön vállalni egy újabb kutyát?
9: Nagyon nehéz az elvállás. Az a tapasztalat, minél többedik a kiskutya nevelt, annál könnyebb, de ez elsősorban emberfüggő. Van olyan, aki például kiüresedett fészek szindrómával jön, kirepültek a gyerekek, és akkor szívesen fölven egy új hobbit. Én úgy mentem bele, hogy az anyukámnak szeretnék egy kiskutyát nevelni, persze azóta tudom, hogy édesanyjának nem lehet kutyája, mert ő nem csak látás, hanem hallássérült is, és ő nem hallaná a közlekedési zajokat.
8: És emberileg mit kapott?
9: Én rengeteg egészen csodálatos emberi kapcsolatot kaptam ebből a nevelési időszakból, de nagyon-nagyon szoros személyes barátságok születtek ebben az időszakban, amit nem gondoltam volna, de fantasztikus volt. Pont akkor költöztünk, és senkit nem ismertem az új környékünkön, úgyhogy én folyamatosan zaklattam a nevelőtársaimat, van egy Facebookos csoport, ahol ezek az információk, fotók, kérdések keringenek, és hát én állandóan mindenkivel találkozni akartam, mert a kiskutyámnak arra van szüksége, hogy szocializálódjon. Rengeteg egészen fantasztikus emberi barátságot szedtem össze, és ezt most is tart, tehát kijövünk az erdőbe, akkor összefutunk. Holnap például mentorral, az elsőszülött fiúval fogunk itt együtt sétálni.
8: Tényleg olyan, mint egy nagy család.
9: Hát van, aki egy kicsit jobban. Igen, tehát a testvéreket nyilván mindenki ismeri. Volt már olyan, hogy elmentünk a futtatóba, és valaki kérdezte, hogy ő Darázs? Mert felismerte a fotókról, és nagyon büszke voltam, és azt mondtam, hogy igen, ő Darázs.
2: Vajon kinek érdemes tényleg bekapcsolódni egy ilyen vakvezető kutya kiképzésbe? Hogyan lehet egyáltalán jelentkezni? Erről is beszélgetünk Nyériné Kovács Máriával, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola vakvezető kutya kiképzőjével. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
2: És talán érdemes rögtön itt az elején elárulni, hogy természetesen nem jött most se kutya nélkül. Itt van ön mellett Jegenye, ugye jól mondom?
10: Így van, Jegenye kísérte el erre az útra, itt fekszik mellettem.
2: És nagyon bölcsen figyel, hogy mit mond a gazdi, de teljesen nyugodt. Ő mindig ilyen?
10: Ő nagyon nyugodt kutya, azt figyeli, hogy lesz-e most neki valami feladata, de most már le is tette a fejét, mert rájött, hogy most csak a nevét mondtuk ki, de nincs semmi más feladata, csak hogy várakozzon.
2: És ő állandóan önmel van, Jegenye. Tehát ő nem egy olyan kutya, akit éppen kiképez, és majd valamikor segítőtársa lesz egy látássérült embernek.
10: Ő kiképzés alatt van, és velem lakik. Én képzem őt. A kiképzőink az otthonukba tartják a vakvezető tanulókat, velünk együtt élnek, és a mindennapjainkba is belekukucskálhatnak, és tudjuk nagyon jól formálni így a a viselkedésüket, ugyanúgy, mint a kölyök nevelők, ugye itt két hónapos kölykök kikerülnek önkéntes családokhoz, és ők már ott formálják a kölyök kutyáknak a viselkedését, megtanítják nagyon sok mindenre, szokásokat alakítanak ki, és ezt a kutyát majd átveszi ugye egy kiképző, és mi is együtt élünk velük, együtt történnek a mindennapjaink, és mellette persze a kiképzés is folyik.
2: Ez azért úgy van, hogy persze, amikor az ember elképzeli, pláne lát egy ilyen gyönyörű labradort, hogy jaj, de aranyos az a kis kölyök, akkor rögtön szeretné, hogy persze legyen nálam egy ideig. Ugye úgy tudom, hogy 2-3 hónapos korukba adják oda azoknak, akik befogadják ezeket a kölyköket. De abban azért kevesen gondolnak bele, hogyha nem is vakvezető kutyáról van szó, sima esetben is bármilyen kölyökkel, azért nagyon sok munka van, nagyon sok törődést igényel egy ilyen kis kutya, nem?
10: Így van, azt szoktuk mondani, hogy az alapítvány állja a költségeket, az élelmezését, az állatorvosi költséget, és minden más egyebet a kölyöknevelőnek kell csinálni, azt a rengeteg munkát, ami azért tényleg óriási, főleg amikor azt gondoljuk, egy pici kutya egy szobatisztaságra nevelés, hogy megtanuljon majd egyedül lenni az a kis kutya, tehát gondoskodni róla, sétálni, vinni, megtanítani az első lépésekre, ez azért nem annyira egyszerű. Azt gondoljuk, hogy hú, sétálni mindenki szeret, de hát a kis kölyök az leül, megmakacsolja magát, úristen, nem akarok menni, ijesztő a világ, meg kell nekik mutatni minden olyan dolgot, ami majd később a látássérültet, majd amikor segítik, akkor azzal találkozik. Tehát, hogy ingergazdag környezetbe kell nevelni a kölyköt, úgyhogy annak való, aki tud erre megfelelő mennyiségű időt fordítani. Sokat kell vele foglalkozni.
2: Én most kinyitottam itt a Baráthegyi kutya, Baráthegyi segítőkutya.hu oldalt, és itt hirdetik a kölyök nevelést. De kik azok, akik egyáltalán jelentkezhetnek erre
10: hát,
2: a nevelésre?
10: Hogy előbb is említettem, akinek sok ideje van.
2: Nem kell semmi előképzettség?
10: Nem kell hozzá előképzettség, nálunk van kölyöknevelő koordinátor, ő segíti a munkát. Tehát ő az, aki kimegy hozzájuk, elindítja a folyamatba, kölyök találkozóink vannak, információkat tud átadni. Tehát hogy úgymond fogjuk a kezüket, hogy hogyan kell egy ilyen kölyköt felnevelni.
2: És milyen kölykök kerülnek bele a programba? Tehát olyan állatoknak a kölykei, amelyeket amúgy is önök neveltek?
10: Saját tenyészetünk van, és csak vakvezető vonalas kutyákkal foglalkozunk. Minden kölyköt a kölyök tesztelés után kihelyezünk. A kölyök tesztelés az azt mutatja meg, hogy hogyan viselkedik az az adott kölyök, és milyen családba érdemes áthelyezni, hogy jól fejlődjön.
2: Mert ugye... hogy milyen típusok vannak? Tehát az, hogy milyen családba érdemes helyezni, hogy van amelyik nyugtalanabb, valamelyik több törődést igényel, vagy mozgékonyabb.
10: Igen, vannak olyan kölykök, például amikor a kölyök teszten azért fogjuk a fejünket, hogy hú, hát ide azért áttermett kölyöknevelő kell, mert mondjuk egy nagyon mozgékony, nagyon vagány, eleven kölyök. Ha van rá lehetőség, akkor azt tapasztaltabb kölyöknevelőhöz fogjuk áthelyezni. Vagy van, akinek esetleg több támogatás kell, vagy itt azt is figyelembe szoktuk venni, hogy városi környezetbe, vagy vidéki környezetbe, vagy esetleg más kutya mellé, vagy milyen a család összetétele, ahova fog kerülni. Nyilván, akik kölyöknevelésre jelentkeznek, ők előtte egy oktatáson részt vesznek, ott mi is megismerjük őket, illetve utána családlátogatás is van, mert nagyon fontos, hogy átfogóbb képet kapjunk a kölyöknevelőkről, pont ezért, hogy majd ezt az adott kölyköt melyik családba tudjuk behelyezni.
2: Mennyi időre köteleződik el az, aki befogad egy ilyen kölyök kutyát?
10: 1,5 éves koráig kell a kutyát nevelni, ez mindig függ attól, hogy a kiképzőknél hogyan van hely, amikor betölti az 1 éves kort a kutya, nem biztos, hogy pont akkor lesz hely a kiképzőnél, ezért akár 1,5 éves korig is lehet, hogy ott marad a kölyöknevelőnél.
2: Napi hány óra törődéssel kell számolni valakinek? Arra gondolok, hogy például, ha valaki dolgozik napi 8 órában, nem otthon, akkor
10: valószínűleg ez nem neki való feladat akkor. Tehát azért egy kölyköt ki kell vinni ahhoz, hogy szobatiszta legyen. Nagyon sok időt kell ráfordítani. Vannak olyanok, akik dolgoznak és emellett meg tudják oldani, vagy beviszi a munkahelyére, vagy valamilyen úton módon azért meg tudják oldani a család segítségével. Ezt mindig akkor szoktuk eldönteni, ha valaki jelentkezik, ugye hosszas e-mail váltás, megbeszélés, és aztán a vége az, hogy valaki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy jó, nagyon köszönöm, de akkor ez nem nekem való feladat, vagy azt, hogy én belevágok ebbe.
2: Figyeltem, hogy közben jegenye mit csinált.
10: Eldőlt az oldalára, és aktívan pihen.
2: Behunyta a szemét?
10: Igen.
2: Tud ilyenkor ilyet? Ugye ezeket a kölyköket aztán valahogy vissza is kell adni, mikor az ember már éppen hozzászokott, már megtanította, ő is megszokta azt a közeget, megszokta azt a gazdát. Azt gondolom, hogy ilyenkor azért az nagyon erősen bevésődik egy állatnál, hogy hova kihez tartozik. Nem nehéz ez a visszaadás?
10: Az embernek vagy a kutyának?
2: Mindkettőnek.
10: Mert hogy a labradorok nem feltétlen egy gazdások, ezért is nagyon jók erre a feladatra. Azt szoktuk mondani, ahol a zsák táp van, ő oda költözik, tehát hogy simán elmegy bárkivel.
2: De azért aki
10: nyilván ragaszkodik, emlékszik majd a kölyök nevelőhöz, és mindig meg fogja ismerni, és örül neki, de ezt nem kell úgy elképzelni, hogy akkor ő most letargiába fog esni, mert átkerül valahova máshová. Menet közben a nevelés alatt is vannak ilyen kölyökcserék, amik direkt ezt szolgálják, hogy a kutya felkészüljön arra, hogy néha más környezetbe is kell lenni, meg aztán vannak nyaralások, meg hétvégi programok, és mindig csereberélnek a kölyöknevelők, úgyhogy a kutya erre fel van készülve. A kölyöknevelő pedig, aki elhatározza, hogy ezt akarja csinálni, az általában fel van erre készülve, de azért az elválás maga nyilván mindig egy ember részéről egyfajta fájdalommal jár, de azt kell tudni erről, hogy nem úgy engedi el a kölyöknevelő a kölyköt, hogy többet nem találkozik vele, hiszen a kiképzőnél levő kutya is újra találkozhat a kölyöknevelőjével, akár hétvégézni, akár nyaralni visszakaphatja, nekünk is nagy segítség, hogy mi is néha el tudunk szabadulni és visszaadjuk a kutyát, illetve később, amikor már látássérültet kísér, akkor is lehet vele találkozni, nagyon sokan nagyon jó programokat szoktak közösen eltölteni, vagy ott is vigyáz akár a kutyára, ha a látássérült nyaralni megy. Tehát, hogy azért ez egy életen át tartó folyamat, és végig tudják kísérni. Sokkal fájdalmasabb lenne, ha úgy vinnénk el a kölyköt, hogy egyéves, köszönjük, és elvisszük, és többet nem látod.
2: Ugye most azért beszélgetünk itt, hogy kedvet csináljunk olyanoknak, akik ezt a feladatot szívesen vállalnák, hogy jelentkezzenek önöknél kölyöknevelőnek. Hol tehetik meg ezt? Hogyan tehetik ezt meg?
10: Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola honlapját, vagy Facebook oldalát, bármelyiket, hogyha megkeresik és írnak nekünk, akkor a megkeresésre már reagálni fogunk.
2: Aki kedvet kapott, tegye meg. Nagyon szépen köszönöm. Nyíriné Kovács Mária, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola vakvezető kutya kiképzője volt a vendégünk az iménti percekben, jegenye kutyájával. Önöket most elengedem.
10: Köszönöm.
2: Bátran jegenyének is szólhat, hogy most már feltápászkodhatunk.
10: Tehát jegenye alszik, jól érzi magát. Köszönjük
2: szépen. Pedig mehet a szabadban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk.
1: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
2: Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank Alapítvány. A szervezet célja az állatvédő szervezetek, az önkormányzatok, a gyepmesteri telepek, valamint a szociális intézmények segítése, támogatása. De hogy hogyan, arról szól Papp Nánási Gabriella összeállítása, aki először Hornyik Adrián kurátort kérdezte.
11: Volt egy próbaműködésünk, tehát egy hónap alatt 5000 állat három havi étkeztetését oldottuk meg. Egy tonna eledel, az mondjuk egy raklapnyi konzerv, vagy egy másfél raklapnyi száraz eledel. Összesítve azt tudnám mondani, hogy mondjuk egy raklap eledel ügyesen beosztva mondjuk 50 állat másfél-két havi ellátása, attól függ, hogy mivel keverik azt az eledelt, mivel egészítik ki.
12: Engem is meglepett. Megmondom őszintén, mert én nem voltam most az utolsó két szállítmánynál nem voltam itt, és mire beértem addigra, a polcrendszer egyik végén már plafonig ér az adomány, pedig ez nagyjából szerintem egy ilyen 12 méter magas. Lajos Bence vagyok, operatív vezető, Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank egyik fő kitalálója, vagy megálmodója.
13: Mekkora mennyiségű állateledel van itt előttünk a raktárban?
12: Most nagyjából egy olyan 120 tonna.
13: Ez mennyi idő alatt gyűlt össze?
12: Nem egész két hónap leforgása alatt, és jelenleg egy darab partner a beszállítónk. Ezeknek a termékeknek a nagy része kifutó termék, vagy közeli lejáratú termék, amiknek a megsemmisítés lenne a következő lépcső. Erre alkottuk meg ezt a kvázi újra hasznosítást, hogy ott hasznosuljon, ahol szükséges, és minél kevesebb kárt okozva a természetnek.
5: Milyen típusú ételek vannak itt? Most itt állunk mondjuk 4 sor előtt.
12: Elsősorban ugye nedves élelmek vannak bent, konzervek, szárasztápok, de megtalálhatóak itt különféle jutalomfalatok. Igyekszünk a későbbiekben gyógytápokat és olyan különleges kiegészítőket is beszerezni, akár ilyen étrendkiegészítőket, amikkel a beteg állatok felépülését is sokkal jobban tudjuk támogatni vagy segíteni.
5: Említette, hogy ezek közeli lejáratú élelmiszerek, az mit jelent?
12: Van, ami pár hónapig még jó, de van olyan is köztük, ami 1-2 évig, viszont vannak olyanok is, amik nemrég lejártak, viszont a minőségüket tekintve teljesen felhasználhatóak még. Ezeket a termékeket olyan szervezeteknek tudjuk kiadni, akik külön erre irányuló engedéllyel, ennek a feletetésére engedéllyel rendelkeznek.
11: Kapacitásbeli kérdések vannak, amíg egy menhelyet vezet egy maroknyi csapat, erején felül menedzselve az összes folyamatot ők maguk. Arra talán már nem mindenhol van kapacitás, hogy tároljanak, utána menjenek, szállítsanak, stb. Adománygyűjtések során, illetve szerencsés esetben civil támogatókon keresztül oldják meg a szervezetek. Itt rendelkezésre áll egy hatalmas nagy raktározási kapacitás és egy olyan ütőképes csapat, akinek csak ez a célfeladata, hogy ezt megoldjam. Mi nem foglalkozunk állatmentéssel, ezt meghagyjuk azoknak, akiknek ez a célfeladata, mi ebbe tudunk segíteni.
5: Nem csak az élelmiszer maga a segítség, hanem az élelmiszer beszerzése, tárolása és szállítása is.
11: Így van. Célfeladatunkként vállaltuk azt is, hogyha esetleg természeti katasztrófa, vagy visszautalva a vörösiszap katasztrófára kialakul egy ilyen szituáció, akkor nem akadályozva a humán mentést, de azzal egy időben a mentést végző kollégákkal fölvéve a kapcsolatot mi szállítjuk a szükséges állatteledet, gondolva az ottani állatokra, vizet, kötszereket, fertőtlenítőszereket, ez is nem titkolt szándékunk, illetve ami még az ügy mellett szól, hogy biztonságot ad. Ez garantált. Negyed évente 2 szállítás garantált, az állatok számától, összetételétől függően, illetve a vészhelyzeti alap, akit bármikor föl lehet hívni, és ez a telefonszám, ez éjszaka is megcsörrenhet.
12: Ugye saját menhelyünk van, a FEMA Állatmentő Egyesületet csináljuk, most már lassan 10 éve vagyok benne. Nagyon sokszor mi is rászorultunk az adományra, és egyébként az első partnerünkkel is így fújt össze az élet, hogy ők is egy ilyen felkérésünkre jelentkeztek, viszont olyan mennyiségű eledellel láttak el minket, hogy annak a tárolása vagy a feletetése nem lett volna megoldott, és akkor egy pár hosszú éjszaka, még nem aludtam, és gondolkoztam, akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha továbbadnánk olyan szervezeteknek, akik rászorulnak. Nagyon jól fogadták a dolgot, mondhatni sikeresebb lett, mint vártuk, ugyanis akkor volt az igény, hogy már nem tudtuk kiszolgálni abból, ami rendelkezésre állt, és akkor jött az ötlet, hogy akkor egy teljesen külön alapítványnak a létrehozása lesz itt a megoldás, amivel célunk ugye a legtöbb ilyen cégnek a kapcsolatát felvenni, és minél több adományt behozni a raktárunkba, és így ezáltal a Magyarországon legalább az állatok, vagy hát a menhelyeken való éhezést azt teljesen vissza tudjuk szorítani. Az volt az én vízióm, hogy az a mennyiség, vagy az a zeledel mennyiség, amit nem kell megvenniük a szervezeteknek, az teljesen más dolgokra, akár orvosi költségekre is tudják majd fordítani. Egy raklap szárasztáp, az nagyjából ilyen 8-900 kiló, és az ára olyan 700 000 forint. De ezt egy ilyen 150 fős nagyságrendű menhelyel, konzervvel keverve meg is lehetetni egy másfél hónap alatt könnyedén. Tehát azt mondom, hogy egy raklap konzerv és egy raklap szárasztáp, az egy másfél hónap és másfél millió.
14: Temesvári Márta, szóvivő. Ugye nagyon sok olyan menhely van Magyarországon, ahol az állatok szinte éheznek, és nagyon nagy szükség van arra, hogy minél több ilyen eledel tudjunk adni ezeknek a menhelyeknek. Lehet egy magánszemély is, aki azt mondja, hogy meghalt mondjuk a kiskutyám, nem tudom hova tenni azt a hatalmas több kartonnyi eledelt, amit vettem előtte, és felajánlja, akkor mi ezt el tudjuk vinni oda, ahol valóban szükség van. Várjuk az észrevételeket is, hogyha valaki tud olyan menhelyről, amelyik esetleg még nem tud róla, hogy létezik ez az alapítvány, akkor szóljon neki. Felmerül biztos mindenkiben a kérdés, hogy miért éri meg egy cégnek felajánlani azt a kutya macska konzervet, amit gyárt, és miért nem adja inkább el. Azért, mert mondjuk a lejárat közeli, de teljesen jó minőségű, használható, felhasználható konzerveket, tápokat meg kell semmisíteniük ezeknek a cégeknek, ami nagyon sokba kerül. És sokkal egyszerűbb, hogyha inkább a megsemmisítési költség megmarad
15: ugye náluk, és mellette még jótékony célt is szolgálnak, hiszen odaadják azoknak, akiknek pedig szükségük van rá.
16: Egyrészt vannak a cégek, akik felajánlanak, és ahova kerülnek ezek az élelmiszerek.
15: Tervünk a régiónkénti több gyűjtőpont létrehozása is. A szervezeteken, a mentést végző szervezeteken kívül támogatunk önkormányzatokat, illetve a szociális háló különböző szereplőivel is tárgyalunk már most is. Tábitaházak, krízisközpontok, családsegítő pontok, akiknek a látóterében olyan civilek lehetnek, akiknek segítségre van szüksége. Ne azért kerüljön egy állat az állatvédelem látóterébe, vagy esetleg kerüljön kiemelésre, mert az étkeztetése nem megoldott, mert mondjuk két hónapra a gazdája kórházba került. Kezdő kampányunk 50 szervezet számára jelent lehetőséget.
16: Ez az 50 szervezet jelentkezett az alapítványnál, vagy hogy kerültek ők látótérben?
15: Kaptunk ajánlásokat, ugye a szervezetek azonnal kommunikálják, hogyha valahol baj van, segítséget kérnek, nem szeretnek. Hát így tudjuk, hogy hol van éppen nagyon nagy baj, és igyekeztünk az ilyen nagyon SOS feladatokra koncentrálni. Körülbelül 550 aktív mentéssel foglalkozó szervezet van, 700-800 közötti a bejegyzett. Egy ideális helyzetben reméljük, hogy az összes aktív szervezet, aki megfelel a jogszabályi kereteknek, partnerként összekapaszkodva részt tud venni ebben az ügyben, más hasonló kezdeményezésekkel ugyanígy megtámogatva.
2: A Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank Alapítvány működéséről hallhatták az iménti percekben Papp Nánási Gabriella összeállítását. A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, holnap pedig arról hallhatnak majd nálunk, hogy miben lesz más az idei balatoni szezon, hol jelenik majd meg a fenntarthatóság, a digitalizáció, illetve hogyan készülnek a strandok a szezonra. A mai műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most hamarosan hírek, majd a Hely című műsorunk következik, amely egy somlói sajt manufaktúrába kalauzolja önöket. Én a mai szerkesztő Papp Nánási Gabriella és a hangmester Béni Csaba nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, jó napot kívánok, a híreket Berente Marian szerkesztette. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kéri a kormányt az önkormányzatokat érintő döntések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben azt írták, a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Az oroszokkal történő egyeztetés feltételeiről is tárgyalnak ma az uniós külügyminiszterek Cipruson. A találkozó előtt Kaja Kallas külügyi főképviselő azt mondta, az Európai Uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába, vagyis leragadni annál, ki képviselje az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken. Az orosz elnök korábban Gerhard Schröder volt német kancellárt javasolta, de őt sokan nem tartják pártatlannak, mert politikusi visszavonulása után a Rosznyeft orosz állami olajipari vállalat igazgató tanácsának elnöke volt, és baráti viszonyban van Vlagyimir Putyinnal. Az orosz hadsereg éjszaka egy rakétával és csaknem 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat. Dnipropetrovszk megyében 3 ember megsebesült, amikor találat ért egy 5-szintes lakóépületet, egy családi házat és egy iskolát. Dróntámadás érte a Fekete-tengeri Odessa megyét is, ott családi ház és egy infrastruktúrális létesítmény rongálódott meg. Közben az orosz védelmi minisztérium több mint 60 ukrán drón elfogásáról számolt be 6 oroszországi régió fölött. Nyizsnyi Novgorodban egy bírósági épület megrongálódott. Egy iráni kikötőváros katonai létesítményét bombázta az amerikai hadsereg. Azután csaptak le a drónkilövő állomásra, hogy előzőleg lelőtték az onnan indított 4 iráni drónt, amelyek az amerikai erőket és a Hormuzi szorosban közlekedő hajókat fenyegették. Közben az amerikai elnöki hivatal kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt megállapodástervezetet, amely szerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, az Egyesült Államok pedig feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Kevesebb külföldi érkezett idén áprilisban Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A száraz időjárás miatt a szokásosnál 2 héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyogírtás, mondta a katasztrófavédelem szóvívője a Kossuth Rádiónak. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Mukics Dániel hozzátette, kémiai repülőről vagy autóról végzett permetes szúnyogírtás csak akkor lehetséges, ha tömeges szúnyoginvázió alakul ki. Az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránkénti 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heves zivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. Ma néhány fokkal enyhébb az idő, eső nem lesz, sokfelé megélénkül a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére ismét melegszik az idő, helyenként 30 fok fölötti értékekre számíthatunk.
0: Műsorajánlat.
2: Gyerekekről, gyerekeknek és felnőtteknek.
3: Felemelő érzés mondjuk, mikor a bölcsibe megyek a kisebbik lányomért, és már rohan oda, és a nyakamba ugrik, hogy akkor itt vagy, apa.
4: Sok energiát elvisznek, de az az igazság, hogy sokkal többet adnak. Hogyha ők nem lennének, én biztos, hogy szegényebb ember lennék.
5: Ezt az adást gyerekeknek is készítettük, hogy ne csak a gyereknapon legyenek biztosak abban, hogy fontosak, kedvesek, szeretetre méltók úgy, ahogy vannak. Gyereknaphoz közeledve róluk mesélnek a szüleik.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11:30 után a Kossuth Rádió.

0: ismerősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
1: 1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
1: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarak tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
1: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
4: A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6.
5: A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: van, amelyik szívesen megszökik, kilép még a fejőállásból is. Azért ez 30 fejős kecskénél már nem annyira egyszerű.
1: A Somlóhegyi Sajtmanufaktúra a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! A pontosság kedvéért azért azt elmondom, hogy Doba településen vagyunk, a Somló észak-keleti lábánál. Sétálunk előre Nagy Fenyvesi Judittal, aki a sajtmanufaktúrának a létrehozója. Noha eredetileg természetvédelmi szakon végzett, nézek Juditra bólogat, és állítólag fogtechnikusként dolgozott 22-ig. Hát gyakorlatilag majdnem minden mesterséget kipipált.
0: Hát azért mindent nem, mert sok mindent nem tudok még burkolni, meg falazni, és házat festeni, vagy építeni, úgyhogy vannak még tanulnivaló.
1: Na most mi azért sétálunk, mert hogy ugye a tehén noha kecskék is vannak, de mi most éppen a tehénhez megyünk. Mit kell csinálni a tehénnel?
0: Őt egy olyan helyről hoztam, ahol nem volt egyedül sosem, és még szokja azt, hogy más társaságban van, mert a kecskékkel van kint a legelőn, de az, hogy nincsen mellette tehén, ez szokatlan számára, és szokott hívni naponta sokszor, hogy ne legyen egyedül.
1: Judit, hogy alakult ez a sajtmanufaktúra? Annyit tudok, hogy 22-ig volt ez a fogtechnikusi állás, és akkor azt lehetett volna folytatni Angliában, de azt mondta, hogy köszönöm, nem.
0: Nem én mondtam igazából, hanem egy 7 évig tartó vállópernek akkor még a vége felé jártam, és a bíróság mondta azt, hogy a gyerekeket nem vihetem ki magammal Angliába, és azért nem mentünk.
1: És ez, hogy utána pápáról Doba?
0: Lakni itt laktam, pápán csak dolgoztam, és akkor ugye azt a munkahelyet felmondtam az angliai lehetőség miatt. Visszamenni oda viszont már nem akartam, és így lett aztán a fogtechnika helyett a sajtkészítés.
1: Na most hát én fogászatra csak akkor járok, amikor rajtam bütykölnek valamit, tehát nekem olyan nagyon jó emlékeim onnan nincsenek. Nem tudom, hogy ott dolgozni, milyen minden esetre, ahol most vagyunk, és ahogy nézem ezt a szépen elterülő mezőt, tehát hogy azért nem gondolom, hogy rossz üzletet csinált ezzel a váltással.
0: Így van, sokkal idillibb a munkakörnyezet.
1: Eltoljuk az egyik kaput, fadeszka fel. Hol kéne megtalálni a te? Ott vannak hátul?
0: A kecskék az ott vannak, igen, ők eléggé cirkálók, 4 hektár legelő áll itt pillanatnyilag a rendelkezésükre. A tehén az megtalálta az etetőt, a lucerna bálát, úgy látom onnan kukucskál vissza, hogy oda mehetünk hozzá.
1: Na menjünk akkor a tehénhez. Mikor jöttek a kecskék a képbe?
0: A 22 végén vásároltam az elsőket. Nem a kecske volt a cél, hanem az, hogy tehén tejből készítsek sajtokat, csak lényegesen nagyobb beruházás a tehenet megvenni, meg körülményesebb volt megtalálni azt a fajtát és azt az egyedet, aminek a tejét a legjobb használni.
1: Melyik fajta nyert végül?
0: Jersey. 2022-ben vettem az első Jersey tehenemet. Őt akkor még Debrecenből hoztuk Vemhesen haza.
1: Azt nem tudom, hogy mennyire hallatszódik be a felvételbe, de mi is szabad füllel már halljuk, ahogy ez a tehén bőg. Na most ez már Juditnak szól. Tehát igen, ez egy eresi magas fajta bőgés.
0: Igen.
1: És akkor ez a konkrét állat, ez mióta van itt?
0: 2 hete.
1: Mennyi idő, amíg oda szokik egy helyre egy tehén?
0: Hát egy jó hét kellett vele, inkább az volt a probléma, hogy félős volt nagyon, valószínűleg ütötték, és nem lehetett hozzá közel menni, még a kezemet se tudtam rátenni. Bárha abrak volt előtte a fej.

0: Ési időben meg lehetett fejni, ezzel nem volt gond, azt megszokta. Viszont az, hogy kialakuljon köztünk egy ilyen kapcsolat, hogy meg lehessen érinteni, hogy terelni lehessen, ahhoz kellett azért jó pár nap, bár hamar ráérzett arra, hogy itt jó helyen van, és nem kell tartania semmitől.
1: Drága szívem, egyébként közben éppen eszik, hajtja maga körül a legyeket. Hogy hívják?
0: Vörinek hívják.
1: Vöri, noha egyébként barna, és a pofája meg fekete.
0: Hivatalosan a marha levélen az szerepel, hogy vörös színű Jersey.
1: Az a jó hírem van, hogy most itt körülálljuk Vörit, és nem nagyon zavarja, továbbra is eszik. Na most próbálkozzak simogatással? Ne próbálkozzak?
0: Nem okoz problémát most már.
1: Na tessék, megegyezhetünk, beleszagolhatsz a piros mikrofonba, de azt nem javaslom, hogy megkóstold. Annyira nem finom.
0: Szerencsére ők elég nyugodt és békés természetű fajták, meg jóval kisebbek. Nekem fontos volt, hogy sokkal kisebbek, mint mondjuk a Holstein Fríz vagy a Magyar Tarka. Én sem vagyok egy nagy termetű, magas ember, ezért jó, hogyha nem mamutokkal kell dolgoznom.
1: Miben más kecske tejjel vagy tehén tejjel dolgozni?
0: Más, hogy savanyodik, más a fehérje szerkezete, más, hogy viselkedik a kecske tej. Ugyanazzal a joghurt kultúrával egy ivó joghurtot lehet előállítani kecsketejből, míg mondjuk a tehéntejből meg egy olyan sűrű joghurt készül, amiben a kanál megáll. És vannak bizonyos sajtok, amiket nehezebb előállítani kecsketejből.
2: A sajtkészítés tudománya azóta ismert, hogy a fejős állatok tejét valahogyan tartósítani kellett. Közel 2800 évvel ezelőtt Homérosz így írt erről. Hőse, Odüsszeusz, az egyszemű óriás Polüfémosz barlangjába tévedt, aki éppen kecskéket és juhokat fejt.
3: Ott aszalók rogyadoztak a sajtól, sok gödőjének, báránynak szűk volt az akolmár, s elkülönítve állt az öregje, a már megnőttek máshova zárva, és külön álltak a most ellettek. Telve savóval minden edény, kiskád, sajtár, mibe fejni szokott ő. Végre leült, mekegő kecskéit, fejte juhát is, mindegyiket rendben, s kicsinyét odaküldte alája. Erre megaltatván a felét a fehér színű tejnek, átsajtolta, s a túrót font kosarakba helyezte, és a felét öntötte edénybe, hogy innivalója, hogyha kívánja legyen, s vacsorához, hogy legyen ott benn.
1: A távolban a fák mögött a kecskék hányan vannak?
0: 65-en.
1: 65-en. Én még 30-ról tudok, akkor valamelyik
0: van,
1: megellett?
0: 30 az anya, és van 29 gida kint.
1: Fej is hogy működik?
0: A kecskéket fejőállásba hajtjuk be, és géppel fejünk. A tehenet még kézzel fejem, napi 10-12 liter tejet ad kétszeri fejésre.
1: Na most közben próbálunk itt stábtagok ismerkedni a kecskékkel, akik hát ránk se nagyon hederítenek. Tehát legelnek tovább, még azt sem mondom, hogy farkas szemet néznek, csak hogy egy kis képzavart is behozzunk. Szóval, hogy ha ők ennyire mozgékonyak, akkor őket mondjuk nehezebb fejni, még akkor is, hogyha gépi segítség van, mint a vörit?
0: Igen, hát őket a nyakbefogó, illetve a fejőállás nélkül elég nehéz lenne megfejni, nem annyira nyugodtak, bár egyedenként eltérőek, és ez a hosszú idő, amit meg kell tanulni, hogy melyik türelmetlenebb, melyik az akaratosabb, melyik a nyugodtabb, valamelyik szívesen megszökik, kilép még a fejőállásból is.
1: Egy vándor, a szabadság vándora, tessék, aki inkább elmegy.
0: Igen, azért ez 30 fejős kecskénél már nem annyira egyszerű.
1: Tehát akkor ott tartottunk, hogy a kecskéket géppel, a tehenet kézzel, akkor utána hogy folytatódik a folyamat?
0: Van egy 100 literes tejhűtőm, amiben két napi fejés teje fér a kecsketejből bele, és így olyan 2-3 naponta van egy olyan nap, amikor feldolgozok minden tejet, a többi napokon meg tudok mással, az állatokkal, körmöléssel, trágyázással, meg a háztartással foglalkozni.
1: Mindent egyedül csinál?
0: Van most egy segítségem, aki reggelente a fejésben segít, és majd későbbiekben a délutáni fejésben is segíteni fog, de összességében sok mindent egyedül, igen. Leim szoktak, bocsánat, segíteni még.
1: Itt van velünk Mester Katalin is, aki nyugalmazott pedagógus, és akinek egyébként az ötlete volt, hogy látogassuk meg Juditnak a sajtmanufaktúráját, és vett magának két üveg kecsketejet. Miért a kecsketej, Katalin?
4: Hát már gyerekkoromban hallottam édesanyámtól, hogy régi világban, amikor egy szülőnőnek nem volt elég teje, a csecsemők hiába hígították a tehéntejet kétharmadosra, amely azt jelenti, hogy egyharmad tej, kétharmad víz, nem olyan jól emésztette, mint a kecsketejet. Meg hát szólnak erről fórumok, meg szakirodalmi anyagok, hogy mennyire jó a szervezet számára a kecsketej, és én magam ezt érzem. És a kávémat kecsketejjel fogyasztom mindig, vagy ebből madártejet készíteni csodálatos. Kecsketejről szokták mondani, hogy olyan jellegzetes íze van, ami taszító. Én nem érzek furcsa ízét. Vagy nagyon jól takarmányozzák itt a kecskéket, vagy itt a Somló tövében olyan jó fűterem a réten, akkor nem érzek semmi különös ízt.
1: Állítólag, aki nem bírja a tehéntejet, az bírhatja a kecsketejet.
4: Így igaz.
1: De
4: így
1: miért?
4: Igaz. Gondolom kémikusok, biokémikusok ki tudják elemezni, hogy mi lehet az oka.
1: Judit, tud erről valamit?
0: Sokan keresik, mert hogy a tehéntejet nem tudják emészteni, illetve a tehéntejben levő laktóz, a tejcukor okoz problémát, nem szívódik fel, és miután a kecsketejben más jellegű, és tényleg, ahogy Kati néni is elmondta, könnyebben emészthető, és az emberi szervezet jobban tolerálja a kecsketejben levő laktózt.
1: Hogyha megpróbálunk közel menni a kecskékhez, elfutnak?
0: Lehet, hogy egy picit odébb mennek, de alapból ők sem félnek.
1: Akkor próbáljuk meg őket becserkészni. Vöri kap egy simogatást, a válla fölől hátra néz, és tényleg, amíg itt voltunk, addig egyáltalán nem bőgött, addig rendben volt.
0: Ha távolodunk, akkor majd megint szólni fog, hogy mit képzelek.
1: Ugye mondtam az elején, hogy természetvédelmi mérnök, tehát az, hogy honnan van fogalma az állattartáshoz, az világos. Hát ugye a Gödöllői Egyetemen gondolom ezt is tanulták, de hogy a sajtkészítés hogy jött az életébe, arra mi a válasz?
0: Próbálkoztam receptek alapján, mint egy bármilyen ételnek az elkészítése, bármelyik internetes keresőben beírja valaki, hogy sajtkészítés, lehet egy csomó sajtreceptet találni, annyi, hogy ugye a kultúrákat, a tejoltóenzimet, mindent ki kell kísérletezni, ki kell próbálni, minden egyednek a teje más, hogy viselkedik, nem mindegy, hogy hány fokon van beoltva a tej, nem mindegy, hogy milyen sajtkultúra használ az ember, nem mindegy, hogy a sajtkonyhában hány fok van, és ezt mind-mind ki kellett tapasztalni az évek során.
1: Na most, Judit, én városi ember vagyok, tehát a kecskét önmagában még felismerem, de azt nem tudom, hogy a kecskén belül vannak-e ugyanúgy fajták, mint például a tehénnél van a Jersey. Hogy ezek milyen kecskék?
0: Fehérek azok szánentáli fajták, ők holland származásúak, a barna ott a bakis a tuskon, az egy alpesi.
1: Aha.
0: És van egy fekete alapon világos pöttyösöm, ő lógófülű, ő pedig núbiai, anglonúbiai kecske.
1: Az az, ami ott elél a virágok között
0: igen,
1: van?
0: Igen. Kis szürke nyakör van a nyakán. Pici a neve.
1: Mi a különbség köztük?
0: Hát a megjelenésük tulajdonképpen.
1: Két kosa egymással szembe áll, és az egyik így, mint ahogy a bikák igen. Szoktak kaparni, így húzza a patát azon a tönkön, amin az előbb állt. Ilyenkor ebből bunyó lesz?
0: Nem,
1: vagy ez csak...
0: játszanak csak. Ők egyébként összebújva fekszenek, meg alszanak. A két bak, Manó és Szián.
1: Mindegyiket név szerint?
0: Hát 70%-uknak van neve, igen.
1: Akkor a legelőtt megnéztük, gazdaságba bemehetünk?
0: De igen, persze, természetesen.
1: Ketten kinyitjuk a kaput, patakon sétálunk át Judittal, nyílik az ajtó, és akkor látok, ó, mekkora kakas. Látok kakas, tyúkokat, hátrébb még kutyák is vannak, hol kéne találnom itt kecskéket?
0: Udvaron belül több elkülönített kis területünk van. Most egyiket a tehén használja, a másik a gidáknak van, és a harmadik pedig az anyák. És akkor a picik azok itt vannak most az anyukával bent.
1: Jaj, hát a picik tényleg nagyon picik.
0: Ha születtek reggel, igen, három kisbak, ők vannak bent a mamival, illetve a két fehér azok 10 naposak, ők még nem mennek ki legelni.
1: Mikor állnak fel a kiskecskék?
0: Ezek már jöttek, mentek már egy kör.
1: És a fekete, illetve a fehér kollégák, akik ugatnak, a komondor, és az egy, hát egy labrador talán?
0: Erdélyi kopó és vizsla keverék.
1: Oké. Ennyit nézzenek el nekem, én labradornak néztem. Hát igen, nem csak a gyárak udvarán, hanem a gazdaság udvarán is empöreg egy komondor, Radnótit megidézve. No, és akkor a sajtkészítés folyamata?
0: Fönt a ház mellett van egy kialakított konyha.
1: Bemegyünk oda, abba az üzemhelyiségbe. Egy ablaka, egy ajtaja van, gyönyörű szép fehérre le van messzelve, és akkor itt készülnek a különböző sajtok. Judit nyitja az ajtót. Cicák miatt el van torlaszolva egy kővel, utána szúnyoghálóajtó, és akkor különböző, aha, már érnek a sajtok, alszik a tej. Mivel kezdte? Mi a legegyszerűbb?
0: A legegyszerűbb a tehén tejből elkészíteni az úgynevezett indiai panírt, ami úgy készül, hogy a tejet fölhevítik, és valamilyen savval, ecettel, almaecettel vagy citromsavval kicsapatják a tejet, és ezt az alvadékot, ezt szűrik át konyharuhába, sózzák és fűszerezik. Úgyhogy ez volt az első nekem is, amit készítettem otthon a gyerekeknek. Később néztem úgy ugye utána, hogy tejoltó enzimmel készült sajtok, azok teljesen máshogy működnek, illetve a hőkezelt tejbe vissza kell pótolni az úgynevezett mezofil kultúrát, ami savanyítja a tejet, és miután én csak hőkezelt tejjel dolgozom, ezért ezt a mezofil kultúrát szoktam tenni bele, ez hozza elő ezt a savanykás sajt ízt a gomolyákban.
1: Az a lilahagyma az milyen célval van ott a vágódeszkán?
0: A lilahagymás, illetve kétféle hagymás gomolya készült tegnap este.
1: Milyen sajtokat készít?
0: Ízesítés tekintetében legalább 14-15 féle sajt készül. Fajtákat tekintve pedig feta sajtot, kecskekamembert, kacsottát szoktam készíteni, trapistát, pecorinót az érleltek közül, gomolyákat, füstölt parenyicát, ami egy gyúrt sajt.
1: Nem volt tapasztalat a sajtkészítésben, azt mondta, felcsapta az internetet, kinyitotta a receptet, és akkor a gyerekek voltak a kísérleti alanyok?
0: Igen, tulajdonképpen igen, meg ami nekem megfelel, és amire azt mondom én is, hogy ez jó, ez finom, az eladható.
1: Én magam, ha ittem is kecsketejet, nem emlékszem rá. Azt mondta nekem a szerkesztő Wagner Mari, hogy annak más íze van, mint a tehéntejnek, hogy ez egy kicsit ilyen, nem tudom, drasztikusabb vagy szúrósabb.
0: Sokszor vannak előítéletek, igen, a kecsketejjel és a kecsketejből készült termékekkel kapcsolatosan, és szoktunk itt a Somló környékén rendezvényeket tartani, ahol a tej, a kefir, a sajt, minden kóstolható. Szerencsére sok olyan együttműködő partner van, akik hívnak, és népszerűsíthetjük így közösen a termékeket.
1: Van-e ennek üteme, hogy hétfőn ezt csinálom, kedden azt?
0: Sokszor változik, mert három gyerekem van, akikkel ugye egyedül vagyok.
1: Na várja, állj. Három gyerek plusz egy gazdaság, 60 kecske és a tehén?
0: Így van.
1: Mikor alszik Judit, de most komolyan?
0: Hát este.
1: Emeljük alapunkat, csapatostól, de tényleg. Azban szakítottam meg, hogy akkor berögzött menetrend nincs.
0: Berögzött menetrend nincs, az biztos, hogy hétfőnként a lányomat viszem a kollégiumba, vissza meg a fiamat az iskolába, és akkor utána állok neki minden másnak. Hétfő, kedszer, de általában a sajtgyártás, csütörtök, péntek, szombat, az a vásárlásnak az ideje.
2: Azám, sajtvásár. Hitték volna, hogy a szepességi késmárk neve is erre utal, mert a negyedik Béla korában telepített szászoknak volt itt sajtvására, azaz Kézemárkt. A jó szakembert pedig mindig jól megfizették. 1546-ban Nádasdy Anna ezt írt a férjének.
5: Édesuram, olyan kecskepásztort szerződtettem, ki mind sajtját, ordáját, brinzáját is meg tudja csinálni. De meg is kéri az árát.
2: Nyelvészkedjünk egy kicsit. A túrós alvadékból a levet ki kellett sajtolni, préselni, hogy sajt legyen. A könyveket és az újságokat is nyomtatták, préselték, így jött létre a sajtó. Hát csoda-e, ha nagy volt az őrzavar a Gárdonyi féle Göre Gábor történet hősének a fejében, amikor 1848-ban bekocsizott a városba egy sajtóhiba miatt.
6: Jó egészséget és hasonló jókat kívánok! Minek után olvastuk, hogy szabad lesz a sajt, nekünk is köllene abból egy szekérre való. Mondja, biztos uram, hol lesz a sajtosztás?
7: Nem értem, Kendőt, hogy mit akar?
6: Hát, azt olvastuk az újságból, hogy ingyen kap sajtot az magyar.
7: Hát, úgy hiszem, hazudott az az újság.
6: Nem hazudott az? Ihol az újság, ebbe van, hogy szabad a sajt.
7: Az áll. Bizony tényleg az van itt, hogy szabad a sajt. Na de, ha jól látom, nem önnivaló sajtról van itt szó.
6: Hát miről?
7: Hát arról a masináról, amivel a könyveket, meg az újságokat csinálják.
6: Könyveket, újságokat? Tudja biztos úr, szamár ember az, aki azt hiszi, hogy az sajtot ingyen adják. Mert lőhet a szabadság akármekkora, de sajtot nem adnak ingyen sohasem.
1: Gyerekek hány évesek?
0: 14, 16 és 17.
1: Bármelyiküket érdekli ez?
0: A kisebbiket, aki 14 éves, ő szívesebben marad itthon az iskola helyett, hogy inkább segít itthon fejni, kaszálni, bármit mást, csak suliba ne kelljen menni.
1: Na és hogyha egyszer azt mondja, hogy anya, én jönnék. Mert ugye kétféle hozzáállás van. Tehát az egyik, aki azt mondja, hogy én ismerem ezt a szakmát, legyen az bármi, látom az árnyoldalait is, drágám. Menjél el, nem tudom, és stewardessnek, favágónak, bárminek, csak ezt ne. Vagy aki azt mondja, hogy hát végül is minden megvan az előnye, hátránya, gyere.
0: Én ezt abszolút rájuk bízom, bár esténként a gidáknak a külön válogatásában, ha kell, akkor jönnek segíteni, és azért azt el is várom tőlük. Most 22-26 gidát összeszedni, az nekem egyedül macerásabb, mint hogyha mondjuk 2-3-an, de az egy 20 perces mutatvány körülbelül. De a trágyázásban is szoktak segíteni kint a kerítés építésben.
1: Hány éve működteti ezt a manufaktúrát?
0: Ez a negyedik teljelő évünk.
1: A korábbi élet mennyire hiányzik? Most akár csak az, hogy elmenni a városba, ott lenni, nem a gazdaságban élni az életet.
0: Nekem az hiányzik, hogy ide a legelőre költözhessek majd lassan ki, hogy legyen itt egy faházam, meg körbe befásítsam, és inkább ide, nem a város, az abszolút nem.
1: Erre annyit tudok mondani, hogy ennek a tehén biztos, hogy nagyon fog örülni, hogyha ez létrejön. Közelebb lesz, odáll az ablak mellé, és akkor békésen szuszog olyan altatódalként. Abba volt-e bármi tudatosság, hogy egy borvidéken, hát a somlói borvidéken sajtmanufaktúrát indítani, abból olyan nagy baj nem lehet.
0: Természetesen volt egy ilyen elképzelés, hogy sok vendégház van a hegyen, és borászat is van a hegyen, bár ugye ők jobban preferálják az érlelt sajtokat, nem pedig a friss sajtokat.
1: Folyamatos az önképzés? Tehát változnak a sajtok?
0: Változnak, meg kerülnek elő új fajták. Ugye tavaly kezdtem el a pecorinót készíteni, ugye az egy hosszan érlelt sajt, amit nem érdemes már 10-15 liter tejből készíteni, hanem jóval többel érdemes dolgozni, mert egy hosszú folyamat, gomolyák pedig jóval gyorsabban elkészülnek. Így ugye változik, tavaly óta a kecske kamember az a mi nagy slágerünk.
1: Judit előveszi a különböző sajtokat, akkor ez, ami a bal kezemnél van, ez a kecske kamember, és ez, ami itt középen, ez a nagy
0: trapista.
1: Én a bolti sajtokból indulok ki, annak nem sárgának kéne lenni.
0: A tehén tejhez képest a kecsketej jóval fehérebb talán látszik.
1: Igen. Mi a cél ezzel a manufaktúrában? Mert az, amit látok, az nekem kereknek tűnik. Elég ez így?
0: Idén tudtunk eljutni arra a szintre, hogy úgy néz ki, hogy nekem, illetve a családnak elég ez a munkamennyiség és ez a bevétel, amit tudunk termelni, de nem biztos, hogy a...
1: Na tessék, a vevők már elégedetlenek, várják a sajtot,
0: nem biztos? Hogy a vevőknek elég lesz. Kérik azt, hogy legyen érlelt sajt, úgyhogy tervezem azt, hogy van egy pincém, amiből egy sajtérlelő helységet fogok kialakítani, ahol szeretném, hogyha legalább 40-50 guriga érlelt sajt áll a sorba.
1: Kedves hallgatóink, a somlóhegyi sajtmanufaktúrában jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Burker Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, a hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
8: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
9: 12:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjakról, juttatásokról szóló törvényjavaslatot. Eszerint például a képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, a mobiltelefon költségtérítés pedig megszűnne. Áprilisban csak nem 4 millió 620 ezer embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán találkozott a Hunren vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak majd meg az érintettekkel, tájékoztatott a tárca vezető. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Munkatársaik a termék megjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat ellenőrzik a szendvics paneleknél, PVC vagy a VPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál, illetve a szeglemezes tetőszerkezeteknél. Zalában fogtak el egy német férfit, akit több bűncselekmény miatt köröztek hazájában. A 63 éves szökevényt alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt kerestek. A rendőrök Bánok-Szentgyörgyön vették őrizetbe. Országszerte süt a nap, eső ma nem lesz, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 22 és 27, késő este 11 és 18 fok között alakul.
8: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
4: Gyerekekről felnőtteknek, mondja az alcím, ám a mai adásunkat gyerekeknek is készítettük. Azért, hogy hallhassák itt is azt, hogy fontosak, kedvesek, szeretetre méltóak egytől egyik, úgy, ahogyan vannak. S ne csak az év kitüntetett napján legyenek benne biztosak. Gyereknaphoz közeledve róluk mesélnek szüleik. Magában az, hogy ő van, ebben mi a jó?
10: Ez egy elég komplex kérdés, mert így azt gondolom, hogy mielőtt így szülővé válunk, nem is tudjuk ezt feltétlenül elképzelni, hogy mi az, ami ránk vár, és hogy mit fogunk látni, érezni azzal a kis emberrel kapcsolatban, aki megérkezik a családba. Azon kívül, hogy nyilván számtalan jó tulajdonsága van az én gyermekemnek is, ami mondjuk számomra felemelő vagy boldogságot ad, az, hogy tényleg most már 2 éves elmúlt, hogy érti a humort, hogy nyílik ki már a világ, hogy reagál, de sokszor azt is nagyon pozitívként, vagy jó tapasztalásként élem meg, hogy abszolút a jelenben tart, hogy néha a saját kis reakcióival, kijelentéseivel olyan bölcseleteket közvetít, ami így a maga egyszerűségében lehet, hogy felnőttként eszünkbe sem jut egy adott helyzetbe, és engem ez mindig egy percre megállásra késztet, és elgondolkodásra, hogy az ő kis világában, hogy sok dolog mennyire egyszerűen is tisztán jelenik meg, és hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha erre szülőként tudunk figyelni, megreagálni, mert tényleg sokszor így lelassít és visszahoz a valóságba, és ezekre a pillanatokra én sokszor rácsodálkozom, hogy milyen igaza van, hogy tényleg a maga kis letisztult szintjén hívja fel a figyelmet olyan dolgokra, amit felnőttként lehet, hogy már észre sem veszünk.
11: Kettő gyönyörű szép kislányom van, a kisebbik az 3,5 éves, a nagyobbik pedig 7,5, most kezdte szeptemberben az iskolát, a kisebbik pedig szeptemberben kezdi majd az óvodát.
12: Egy nagyon büszke apuka, úgy látom, most így, hogy beszél róluk, már látszik az arcán, hogy nagyon mosolyog.
11: Hát igen, igazából, hogy rájuk gondolok, nem is nagyon tudok mi más tenni, csak mosolygok, és azért sokszor ide nehezebb pillanatokban, vagy munka, mikor nagyon leterhel ez a gondolat, hogy ők vannak és várnak otthon, ez tényleg nagyon örömteli, és mindig ad egy jó löketet nekem.
12: Két különböző korosztály, Miben különböznek ők nagyon?
11: Hát a röviden szeretnék erre válaszolni, hogy gyakorlatilag tűz és víz. Tehát nem is gondoltam volna, tehát a nagyobbikkal nem volt ennyi hegyelmezési szituáció, de a kicsi annyira gyorsan eltanulta itt a helyzeteket a nagytól, hogy azért előbbre van itt a reagálások ügyében, szóval nagyon aktív tud lenni. Nagyon sok szituációban a kicsi az nagyon anyás, és hát akkor nem nagyon fogad el senki más.
12: Azok a szituációk, amikor viszont apa elvezelőnyt anyával szemben.
11: Anyuci már nem nagyon veszi fel a nyakába például a picit, 16-18 kg körül van, úgyhogy azt, hogyha ilyen a helyzet, egy séta közben is elfáradunk, mondjuk olyan 8,5 méter megtétele után, akkor már azonnal tudja, hogy azt a kört kihagyja, hogy anyuci vegyél fel, és rögtön jön ide, és nagyon-nagyon más lehetőségem nincs, amikor úgy lentről felpillant rám, hogy léci vegyél fel, mint hogy felveszem őt a nyakamba. Még mi szoktam is ezzel viccelődni, hogy még majd az esküvődön is ugyanígy felveszlek majd a nyakamba.
12: Miben lett más az élete, hogy ők megszülettek, mert azt mondta, hogy úgy elérzékenyülök, amikor eszembe jutnak, mit adnak ők?
11: A világ ugye megfordult magunk körül igazából, tehát egy teljesen más az egész életmódunk, a gondolkodásunk. Nagyon szokott tetszeni például, és tényleg, tehát, hogy felemelő érzés, mondjuk, mikor a bölcsibe megyek a kisebbik lányomért, és már rohan oda, és a nyakamba ugrik, hogy akkor itt vagy apa, akkor a esti mesekönyvezés is, mikor felváltva szoktuk a feleségemmel, ahogy éppen kijön az este, de hogy akkor teljesen oda bújnak mindkét oldalról, és akkor nézik, és hallgatják, és ez egy nagyon-nagyon meghitt pillanatok. A jó ét puszik is, és akkor még mesélj, apa, ét nem akarnak ott sem elengedni, ezek mind nagyon szép pillanatok, és hatalmas nagy erőt ad, és ez azért egy komoly feltöltődés.

0: szeret a gyerekeiben?
1: Hát ugye a gyerekek, beszéltünk róla, hogy sok energiát elvisznek, de az az igazság, hogy sokkal többet adnak. Csak ezt nem feltétlenül mindig vesszük észre. Tehát az ember, hogyha bármit is csinál, tudja, hogy egyszerűen tudja, hogy otthon őt várják, hogy ők vannak, és nem az üres lakásban vagy haza, vagy hát csak a férjéhez, persze az is valami, de rengeteg energiát adnak akkor is, hogyha a szobájukba játszanak. Ők másképp látják a világot, mint mi. Ugye eleve teljesen másmilyen egyéniségek, mint mi. Nekem mind a három teljesen különböző egyéniség. Kinézetre hasonlítanak, de beltartalomra abszolút nem. És hogyha ők nem lennének, én biztos, hogy szegényebb ember lennék. A Bátor programban is ők rengeteget segítettek, tudtukkal vagy tudtukon kívül, mert ők más nézőpontból látják a világot, hogy akkor még ráadásul kisebbek voltak, tehát a kicsi még óvodás volt, és a legtöbb ötletet ők adták. Egyszerűen azért, mert ők azzal a szemmel látják az egészet. A kicsi ugye tartós betegséggel él együtt, tehát abszolút bele tudja élni magát ebbe a helyzetbe, és így tudtukon kívül is rengeteg olyan ötletet adtak, meg szakmai tanácsot, amikor kritizálták azt, amit csináltam, hogy hát anya, ezt a hülyeséget szed már ki belőle, ez kit érdekel. Tehát ezekkel a kedves vagy nem kedves kritikáikkal, de rengeteget segítettek abban, hogy ez a program sikeres legyen. Tehát nem szabad alábecsülni a gyerekeket, mert van, amiben sokkal jobbak, mint mi vagyunk.
0: És akkor név nélkül, vagy így kor nélkül, hogy mit kedvel az egyikbe, vagy mi a jó a másikban?
1: Mondjuk a nagyfiamba azt szeretem, ő, hogy nagyon magába fordul, és nagyon el tud mélyedni dolgokban, és olyan dolgokban, amihez én nem is tudom, nem értek, vagy nem. Ő egy a digitális világban nagyon-nagyon profi, tehát kódol, modellez, és néha nekem segít, tehát hogyha nekem valamire szükségem van, akkor őt meg tudom kérni, és olyan feladatokat old meg, ami felnőtt feladat, és remélem majd egyszer jól fog keresni ezzel, hogy ezekre képes. A kislányom, ő így szoktam is mondani, hogy nem a lányom, hanem a klónom, csak a hibákat javítottam benne. Kinézetre is egyébként, és ő az, aki úgy érzem, hogy a legjobban hasonlít lám, általában az élethez való hozzáállásban. Vele voltunk tegnap futni, tehát ő az, aki bármikor jön velem, és vele lehet. Hát mondanám, hogy csajos program, de hát egy terepfutás az nem csak csajos program. Ő az, aki szintén így el tud tűnni a természetbe telefon minden nélkül, amiért haragszom is, és örömmel meséli, hogy találkozott egy vaddisznóval, és milyen aranyos volt, tehát ő az, aki én vagyok, úgy érzem. És akkor van a kicsi, aki nem tudom, hogy kinek a gyereke, mert ő egyikünkre se hasonlít, és ő benne pedig azt szeretem, hogy ő egy igazi kis vadember, tehát ő, amit elhatároz, az úgy lesz, és megcsinálja tűzön vizen. Átmegy, néha ez ugye elég nehéz is egy szülőnek, mert nagyon nehéz, őt nem lehet betörni. Ugye ő a diabéteses, és ő egy igazi harcos, tehát egyébként ő a betegségét is úgy éli meg, hogy semmi problémája nincs vele, ő tudja, hol jobban, hol rosszabbul, de tudja kezelni, és még abban is a jót látja, mert azt mondja, hogy olyan barátai lettek, akiket nem ismert volna meg, hogyha nem lenne ez a betegsége, mert ez összehozta velük, és milyen jó neki, és azt érzi, hogy ez is őt erősebbé tette, és igen, őt minden erősebbé teszi, úgyhogy ő vagy miniszterelnök lesz, vagy hadvezér, vagy valami hasonló szerintem.
0: És például miért harcol erősen, hogy miket szeretne elérni, vagy véghez vinni?
1: Hát bármit, ugye egy kisgyerek, amiket szeretne a barátjával találkozni, szeretne elmenni korcsolyázni, igazából ő mindig a fejébe vesz valamit, hogy éppen mit szeretne, és addig nyüstöl engem, amíg meg nem valósítjuk, de olyan is volt, hogy éppen akart valamit, otthon volt, mert szünet volt nekik, én benn voltam műtőbb, és azt hallottam, hogy a telefonom egyfolytában pittyeg, és rámondták a többiek, hogy nézzem már meg, valaki nagyon keres, és bele volt írva 42-szer, hogy anya, mert nem válaszoltam neki, tehát ő az a típus, aki addig veri az embert, amíg nem reagál, és nem foglalkozik vele, és kiharcolja azt, hogy amit szeretne, az megvalósuljon, úgyhogy nehéz vele néha ezért, de szerintem neki a könnyű dolga lesz majd az életben, mert képes megharcolni azért, amit akar, és nem fog hátra húzódni, hogy feladja a dolgokat.
2: Egy éves most, és azt gondolom, hogy kifejezetten jó kapcsolatban vagyunk, baráti kapcsolatban, sok mindent megbeszélünk egymással, megbízik bennem, elmesél minden olyan dolgot, amit fontosnak tart, és ezeket meg szoktuk beszélni.
3: Van olyan, amiben nehéz vele? Mert most kezd ugye kamaszodni, gondolom, vagy már benne vannak-e a kamaszkorban?
2: Van neki saját kis akarata, ez azért úgy nagyon erőteljesen érződik.
3: Miben tudunk mondani példát? Mi az, amiért harcol, és nem enged?
2: Mindenért, amit ő úgy gondolja, hogy ő máshogy gondolja, vagy máshogy képzeli, azért ő harcol. Ami sokszor nyilván szülőként nehéz, de ha túl gondolok ezen a ponton, hogy ez most egy nehéz dolog, akkor viszont nagyon örülök neki, hogy harcol azért, amit ő úgy gondol, hogy neki van igaza.
3: Érvelő?
2: Nagyon jó érvelő, borzasztó jó érvelő, jó kommunikációs készsége van, és nagyon jól érvel, tehát hogy sokszor már olyan érveket mond, hogy nehéz rá mit mondani szülőként, mert hogy megmagyarázza, és tudja úgy forgatni a szavakat, hogy valamilyen formában az ember úgy rádöbben, hogy végül is igen, ebben is van igazság.
4: Három gyerek van, aki három ennyire különbözőt nem nagyon tudok elképzelni. Tehát az egyikben nagyon szeretem azt, hogy nagyon-nagyon vicces a legváratlanabb helyzetekben is, és rendkívül könnyen veszi az életet, és úgy szeretnék tőle néha tanulni, hogy ilyen lazán, de azért a lényeges dolgokra odafigyelve éli az életét. A másiknak a rendkívüli megbízhatóságát és precizségét értékelem, akire mindig mindenben lehet számítani, és a harmadiknak meg a repkedését, ahogy így a realitásoktól és a valóságtól néha eltávolodva, de hihetetlen magasságokba tör, akár az ambíciói, akár a tettei által.
5: Egy Isten arcon eltemetve bennem, ugye, az Pintér Béla? Nem tudom. Tehát önmagunkat ismerjük föl, vagy önmagamat ismerem fel a gyerekeimben, meg hát a feleségemet is, hogy az egyik így beszél, így cselekszik, így mozdul, így mosolyodik el, így rendezi, vagy nem rendezi a konfliktusait, és így idegesít, vagy így szerez nekem örömet, meg jó, szép perceket. Tehát ez abszolút azt jelenti számomra, hogy én vagyok, meg a feleségem együtt. Nem lehet könnyű így tükörbe nézni, amikor ezt felismerem. Tehát, hogy el tudtuk-e juttatni oda, hogy akkor ő most magának megkenje a kenyeret, vagy ne kerüljön pénzügyi zavarba, vagy ki kell menteni valamilyen olyan helyzetből, amiben hiába mondtam, hogy én ezen már átestem, de ő a saját fejével kívánja megtesztelni azt, hogy a márvány keményebb. Erre a mai napig vannak eklatáns tapasztalataim, itt nem megosztott módon. Tehát nem tudom megóvni azzal, hogy elmondom, hogy én mit csináltam, vagy mire jutottam, hanem csak egy ilyen, egy ősbizalmat, hát igen, a Jóisten majd megóvja, tehát működik a Szentlélek szerintem.
0: És mit szeret bennük?
5: Ugye nincs két életük, tehát hogy nincs olyan, hogy nem sportolok, vagy nem zenélek egy-egy emberben, hanem van egyfajta indítatás, amit én ketten úgy eldöntöttük, hogy ez így jó lenne, illetve hát nyilván voltak ebben surlódások, hogy akkor tényleg kell-e ennyi edzés, vagy sem, vagy most világbajnokot akarok nevelni a gyerekből, vagy cirkuszi akrobatát, vagy egy másik sportolót, vagy egy...
0: Most belép itt az egyik, nem tudom, melyik kiválasztja. Mit szeret benne?
5: Hát, hogy van. Nem tudnám hangsúlyozni a tulajdonságait, mert így adta a lehetőséget rá, hogy nevelhessük 18 évig, 20 évig a miénk, idézőjebben, de akkor is csak ajándékok. Tehát nem én vagyok egy új köntösben, hanem ő egy szabad, független entitás, és hogy hát, hogy jó sorsa legyen, azt kívánom, és hogy szerető közegben nőtt fel, az biztos majd egyszer úgy köszönik meg, hogy majd ők is a saját gyerekeiknek átadják, és olyan, hogy hála, az csak szóban valósulhat meg, mert az a feladatunk, hogy őket elindítjuk az életbe, minket is elindítottak valahogy, amennyire tudtak, segítettek, tehát itt nincs, tehát ez majdnem azt lehet mondani, hogy egyirányú utca, és az ember szíve megszakad, amikor elmennek, vagy nem úgy viselkednek, vagy segíteni kell valamin, de azt teljesen természetes, hogy ezt megtesszük. És azt szeretem benne, hogy tényleg, hogy vannak.
0: Önnek miért jó, hogy gyerekei vannak?
5: Az élet sóját ők adják, önmagától értetődő dolog, hogy vannak gyermekeink, sokáig őrzik fiatalon a lelket, ha a testet nem is, mert ezt ugye nem tudjuk, és mivel, hogy már van unokánk, tehát a rákövetkező nemzedék is itt kopogtat, és az már nem olyan nagy felelősség, mint gyermeket nevelni, hanem úgy szokták mondani, hogy arra való nagyszülő, hogy kényeztesse, persze értsd jól, mert a okos szülők azok tudják, hogy az elején mit nem lehet adni neki, majd meglátjuk, még nagyon pici az unokánk, és ezt nem is tudom megfogalmazni szebben, hogy egész életünkben erre vágytunk, hogy legyenek gyermekeink, vagyis hát ne egy legyen, és hogy az értékek, amiket mi is kaptunk a szüleinktől, meg még a nagyszüleinktől, azok sok száz évre menően megőrződjenek. Érezzék, hogy nem csak úgy pottyantak le a Marsról, vagy a világban vannak, hanem hogy legyenek kötődéseik, kapcsolataik a kortársaikon, meg a szociális kapcsolataink túl egy felépülő, sok nemzedéken át megőrizhető családhoz, nagy családhoz. Ez fontos.
3: Gyermekem van, a nagyobbik egy 23 éves fiú, a kisebbik egy 18 éves nagylány, mint egyedül nevelő anyuka, tehát gyerekeit egyedül nevelő anyuka. Mondhatnám azt, hogy a gyerekeim nevelésében gondolom magam leginkább kiteljesedni, tehát az életem, szabadidő, munkám az teljes mértékben mindig a gyerekek időbeosztása körül forgott, és hát forog a mai napig is. Tehát bármi, ami gyerekek sikerével kapcsolatos, ami mind számomra boldogság, a leginkább attól tudok nagyon meghatódni, amikor olyan mondatot hallok, vagy olyan tettet, vagy olyan cselekedetet, amire én még gyerekkorukban felhívtam a figyelmet. De hogy Isten, amikor a 23 éves nagyfiam azt meri mondani, hogy ó, anya, ebben tényleg igazad van, vagy csak látom kiteljesedni őket a munkában, de akár a szabad idejükben, tehát bármi, minden, ami velük kapcsolatos, az engem boldoggá tesz.
6: Azon kívül, hogy különböző neműek, miben nagyon különböznek?
3: Hát nemükben is különbözők, de hát a habitusban, természetben is nagyon-nagyon különbözőek. A fiam, ő egy csendesebb, halk, visszahúzódóbb gyerek, aki éppen most készül megváltozni. A lányom, ő pedig teljes mértékben számomra tükör, tehát a lányom természete az, a teljesen én vagyok. És olyan érdekes, mert nagyon sok összeütközésünk van, ugyanakkor sokkal megértőbb tudok a lányommal lenni, mert hogy nagyon látom benne az én fiatalkori önmagamat, és talán vele megértőbb is vagyok, és hamarabb is békülök.
6: A fiúval mi a nehéz?
3: Nagyon sokáig a fiam talán még mai napig is magában tartja a gondolatait, az elképzeléseit, nagyon nehezen nyit, és olyan kevés dolog, amit megoszt magából, hogy ezt hiányolom nagyon. Egy dolog mindig beválik, a közös étkezés. Tehát egy finom ebéd, egy finom vacsora, közös beszélgetésre ad lehetőséget, de ő egy nagyon zárkózott gyerek.
7: Azt gondolom, hogy minden életszakaszban valahogy más adtak, nem is tudom, szerintem nem nagyon lehet egy gyerektől elvárni, hogy adjon, de egészen más volt a kisgyerekkoruk, egészen más a kis lázadó kamaszkor, és most egészen más, hogy már a felnőtt korban vannak. Az bennük a nagyszerű, hogy mind a négy gyerekem teljesen más karakter, azért persze vannak hasonló jegyek.
6: Mennyi idősek a gyerekek most?
7: Zsófi lányom, ő 34, Panni 26, Bálint 22, és Csani 18.
6: Mi a nagyon jó, hogy vannak ők? Miért jó?
7: Hát én azt gondolom, hogy a gyermekek az a családban a, nem is tudom, tehát ilyen blőd dolgok jutnak eszembe, hogy az életértelme, vagy az egyik alapvetése szerintem, hogy a nagyon-nagyon jó, hogy az embernek vannak gyermekei, ezt így nem tudom pontosan. Egy nagyon-nagyon jó érzés.
6: Van olyan emlék, ami úgy mind a négyükben egyszerre benned van?
7: Szerintem a nyaralások, amikor még mi kisebbek voltak, például egy-két ilyen adriai nyaralás, az úgy nagyon-nagyon jó volt.
6: Látszik, hogy örülsz, hogy vissza lehet emlékezni rá.
7: Igen. Mert hogy most már ez a múlt, mert most már egyre ritkábban tudjuk őket összerántani. És ha sikerül, az is, annak is nagyon örülünk. Most a család ballagására jöttek össze, úgyhogy ezek jó dolgok.
3: Kicsit könnyes a szemed?
7: Igen. Mert valahogy furcsa ezzel így szembenézni, hogy hát ugye elment az idő, és hogy végül is egy szakaszon már túl vagyunk, nem jó szó ez, mert nem túl vagyunk, hanem egy másik életszakasz jött el, vagy annak a kapujában vagyunk.
0: Gyerekekről gyerekeknek, szülők vallomásait gyűjtöttük ajándékképpen a gyerekeiknek. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
8: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a Pilis Csabai Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Pilis Csaba a fővárostól 14 kilométerre északnyugatra, a Pilist és a Budai hegységet elválasztó völgyben fekvő Pest vármegyei község. A rómaiak Boldog Ligetnek hívták az erdős hegyoldalakkal körülvett települést. Neve török eredetű és ajándékot jelent. Első írásos emléke 1263-ból való, amikor Mojs ispán a falut a nyulak-szigeti apácáknak adományozta. Később a pálosok is kaptak birtokot Pilis Csabán. A 14. század elején a solymári várnagy az erdőt kiirtatta, a falut leromboltatta. Az 1700-as évek elején először szlovákok, majd Mária Terézia rendeletére német telepesek találták meg itt évszázadokra otthonukat. Pilis Csaba első templomát a Klarissa nővérek a Szent Szűz tiszteletére építették föl 1728-ban, majd a ma látható barokk templomot 1781-ben szentelték fel. A templom berendezése is a nővérek adománya. A Pilis Csabai Római Katolikus templom 31 méter magas tornyában 3 harang lakik. A délidőben megszólaló 264 kilós harang Szlezák László aranykoszorús mester budapesti műhelyében készült 1921-ben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Az uniós források hazahozatala a tét. Holnap tárgyal erről Brüsszelben Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. Ma a NATO vezetőjével találkozik a kormányfő.
1: A Tisza párt benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatát. Júliustól csak nem felére vágnák vissza a bérüket, és kevesebb költségtérítés járna.
2: Célegyenesben a budapesti BL döntőre készülődés. Megnyitották a szurkolói zónát a Hősök terén, a Liszt-Ferenc repülőtér pedig az egyes terminált is beüzemelte.
1: Az időjárásról.
2: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Holnap a bizottság elnökével, ma pedig a NATO főtitkárral és a belga miniszterelnökkel találkozik Brüsszelben Magyar Péter kormányfő. A találkozót tegnap este erősítette meg az Európai Bizottság szóvivője. Brüsszelből jelentkezett tudósítónk Berek Patricia.
3: Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel szokatlanul későn véglegesítették a találkozó időpontját. Ez részben amiatt is volt, mert Brüsszel és Budapest más nyelvet beszélnek, írta a Politico. A lap kiemelte, hogy még a magyar kormányfő politikai megállapodást szeretne aláírni a bizottsággal, addig az uniós testület az új magyar helyreállítási tervet várja, amiről dönteni lehetne még a nyáron. No és persze a szupermérföldkövek, vagyis a szükséges reformok és korrekciók teljesítését, mert ez kell a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás lehívásához, ami csak augusztus 31-éig lehetséges, emlékeztet alap. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. A Euronews emlékeztet rá, hogy a Covid utáni helyreállítási és újjáépítési alapból zárolt 10,4 milliárd eurónak a nagyobbik része, 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel. A bizottság ugyanakkor korábban arra ösztökélte a magyar kormányt, hogy inkább a támogatásra összpontosítson, mert rövid az idő, ráadásul a hitel, ha kedvezményes is, tovább növelné az államadósságot. A lap szerint a felülvizsgált nemzeti helyreállítási tervet is erre a hétre várta a bizottság, de még nem világos, hogy pénteken benyújtja-e Magyarország ezt a tervet, vagy ez június elejére csúszik. Ezen túl a kohéziós alapokból jelenleg 7 milliárd euróhoz nem fér hozzá hazánk. A követelmények, amelyeket teljesíteni kell, szerteágazóak. A Euronews szerint módosítani kell például az LMBTQ ellenes és a menedékjogi szabályokat, a jogállamiság helyreállításának átfogó követelménye pedig tartalmazza az igazságügyi reformokat is. Nem kizárt, hogy Ukrajna is szóba kerül. Már csak azért is, mert a bizottság szeretné elérni, hogy júniusban zöld utat kapjon az első tárgyalási fejezet csoport megnyitása, ehhez pedig fel kell oldani hazánk eddigi vétóját.
1: A Tisza párt benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot. Eszerint júliustól csak nem felére vágnák vissza a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a frakcióvezetők és helyetteseik bérét. Emellett nem kapnának telefonköltségtérítési díjat, és jóval kevesebbet költhetnének szállásra, irodabérletre, üzemanyagra és a munkájukat segítő alkalmazottak bérére is. Magyar Péter múlt héten azt is bejelentette, hogy a polgármesterek keresetét is csökkentenék. Az önkormányzatokat tömörítő szervezetek tiltakoznak és egyeztetést kezdeményeztek a kormánnyal. Brieska Dániel összefoglalója.
4: 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az önkormányzati rendszer reformjáról. Ebben azt szeretnék, hogy az önkormányzatokat is vonják be a róluk szóló döntésekbe. Mint írták, a javaslatcsomagot polgármesterek és önkormányzati szakértők készítették el, ami tárgyalási alapja lehet egy együttműködésnek. A MÖSZ azt pozitívan értékeli, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kapnak. Több alkalommal is kezdeményeztek tárgyalásokat a kormánnyal, de mint írták, választ eddig nem kaptak. A 20 pontos szakmai anyagban a többi között az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újra gondolását sürgetik. Megerősítenék az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerét, leállítanák a versenyképes járások programot, és megszüntetnék a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét. Ezek mellett egy rendszeresen működő érdekegyeztető fórumot is létrehoznának a kormány és az önkormányzatok között.
5: Csökkenni fog a polgármesterek fizetése, újra vissza a régi szintre.
4: Magyar Péter múlt héten az RTL-nek adott interjúban jelentette be, hogy csökken a településvezetők fizetése, velük együtt pedig a miniszterek és országgyűlési képviselők javadalmazását is megvágják. A települési önkormányzatok országos szövetsége átgondolatlannak tartja a kijelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A szervezet szerdai közleményében azt írta, ha a polgármesteri illetményeket a 2024 előtt

0: Vásárhely polgármestere szerint a politikai vezetők bérének csökkentése csak látszatintézkedés a korrupció ellen. Márki-Zay Péter a közösségi oldalán úgy vélekedett, a valódi cél az önkormányzatok hatalmának központosítása, ami az ország egyszínűvé válásával fenyeget. Közben a Tisza benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak és juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés elé. Eszerint a képviselői tiszteletdíj majdnem a felére csökken. Jelentősen szűkül az igénybe vehető juttatások és támogatások köre is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselőknek biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés, továbbá a budapesti képviselőknek eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret.
1: Ledarált iratokkal teli zsákokat találtak a Kulturális Minisztérium alaksorában, amelyekre Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint szükség lehetett volna a már zajló nyomozáshoz. A Nemzeti Kulturális Alapnál szerdán tartottak házkutatást a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a választások előtt szétosztott 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás. Részletek Kara Barnabástól és Mitya Györgytől.
2: Milliárdok sorsa kérdéses, razziázott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, NAV nyomozók lepték el az NKA székházát. Így számoltak be a lapok a Nemzeti Kulturális Alap körüli vizsgálat legújabb fejleményéről. Az alap azok után került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, 17 milliárd forintot osztottak szét a választást megelőző időszakban művészeknek és szervezeteknek. Az ügyben költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folyik nyomozás.
3: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alap programnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.
2: Az adóhatóság több helyen, így a minisztérium irodáiban is megvizsgált eszközöket és iratokat, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, a hatósági akcióval párhuzamosan a kormány egy átfogó belső vizsgálatot indít.
3: A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram.
2: Pörögnek az események az NKA ügyben, reagált a házkutatás hírére a minisztérium egyik frissen kinevezett államtitkára. Nagy Ervin azt írta, működő hatóságok, működő állam, működő ország.
3: Ezekre az iratokra, vagy valamely iratokra, amelyek lehet, hogy ilyen állapotban feledzenek, és szükség lett volna a nyomozáshoz.
2: A házkutatás után már egy zsákokkal teli helyiségből jelentkezett a kulturális miniszter, aki ledarált papírfecniket mutatott fel. A videó szerint százával sorakoztak a minisztérium pincéjében a zsákok, bennük a ledarált iratokkal. Tar Zoltán szerint a vizsgálat előtt semmisíthettek meg bizonyítékokat.
3: Ha benéztek itt a zsákok mögé, még több zsákot láttok. Nos, hát így készült az átadás átvételre az előző kormány. Hankó miniszter úr, ugye ez az ő minisztériuma volt. Hogy is mondjam, hát mindesetre gyanús, hogy mik lehetnek ezekben az iratokban. Mi minden lehet, amit ezek a zsákok rejtenek, amit nem szerettek volna, hogy mi felfedezzünk és megtaláljunk.
2: A Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány április végén robbant ki. Hankó Balázs volt miniszter, cáfolta, hogy pártszimpátia alapján ítélték volna oda a támogatásokat, és jogszerűnek nevezte a döntéseket, amiket szerinte a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állva hoztak meg. Azóta az NKA bizottságának tagjai sorra lemondtak. Távozott Búzs Balázs alelnök, Vinyánszky Attila a Nemzeti Színház vezetője, és Bán László a Szépművészeti Múzeum igazgatója is.
1: Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről. Ezt a tudományos és technológiai miniszter közölte közösségi oldalán.
4: Tanács Zoltán azt írta, találkozott a Hunren vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. A tárcavezető kiemelte, következő lépésként kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel.
1: Nem csak a fogyasztói árakat csökkenteni, hanem a magyar gazdákat is segíteni a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, mondta a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorának. Apáti Ferenc szerint az intézkedés segíteni az áfacsaló kereskedők kiszűrését és javítaná a magyar gazdák versenyhelyzetét. Nagy Viktória összeállítása.

0: megállapítása.
1: Próbálták már ezt az áfa csökkenést, és azért mindenki elvitte, csak a fogyasztónak nem jutott belőle.
2: 2000 forint csak a zöldség a leveshez, akkor még nincs hús.
3: Jelenleg 27% a zöldséggyümölcs általános forgalmi adója. A TISZA programjában viszont az szerepel, hogy az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra csökkentik, hogy a termelők versenyképesebbek legyenek a piacon, és a magyarok könnyebben hozzájuthassanak az egészséges hazai termékekhez. Erről beszélt korábban Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter is.
4: Elérhetővé tesszük mindenki számára az egészséges élelmiszereket, amelyek áfáját 5%-ra csökkentjük. Ezzel a termelők versenyképesebbek lesznek a piacon, és minden magyar könnyebben hozzájuthat az egészséges hazai termékekhez. Életet lehelünk a zöldség-gyümölcs termesztésbe és a kertészeti ágazatban.
3: Az agrárágazat 2012 óta lobbizik az áfa csökkentésért, mondta a Hajnaltáj című műsornak a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, örülnek az új kormány ígéretének, és bíznak abban, hogy meg is hozza ezt a döntést, mert pozitív hatása lenne az ágazatra. Az intézkedés megoldaná például az áfa csaló kereskedők kérdését.
5: Amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfa csalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni. Így az ilyen feketéző áfa csaló kereskedők kikopnak a piacról, és a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelmű.
3: Hozzátette, hogy az áfa csökkentés az Európai Unión belüli kereskedelem szempontjából is segítené a magyar gazdák versenyhelyzetét.
5: Ugyanis aki import árut hoz be, az 0% áfa kulcssal vásárolhat, tehát 0% áfát finanszíroz, míg aki belföldi termelőtől vagy eladótól vásárol, az 27% áfa finanszírozásával teheti ezt meg. Ugyanis export-import ügyletekben EU-n belül 0% az áfa kulcs, és ezek olyan távolra vezető pozitív hatások, ami az ágazat számára egyértelműen előny.
3: Apáti Ferenc kiemelte, az áfa mérséklése a fogyasztói árakat is csökkentené. Hozzátette azonban, hogy a zöldségek és gyümölcsök árát legnagyobb részben továbbra is a kínálat időszaki ingadozása határozza meg, így például a jelentős fagykár miatt a gyümölcsök ára magas lesz.
0: Az ellenzéki pártok élesen bírálják a Tiszapárt alaptörvény módosítási javaslatát, amelyvel 8 évben maximálnák a miniszterelnöki poszt betölthetőségét. Az előterjesztői expozéban a kormánypárt politikusa arról beszélt, hogy a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan. A Fidesz és a KDNP képviselői szerint viszont a korlátozást kizárólag Orbán Viktort érinti. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó alkotmányi jogász pedig azt mondta, a törvény személyre szabottsága jogállami elveket sérthet. Császár Attila összefoglalója.
6: Az általunk benyújtott alaptörvény módosítási javaslat nem puszta technikai korrekció.
7: Átfogó alaptörvény módosítást indított a Tisza kormány, melynek egyik központi eleme a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése. A másik sarkalatos pontja pedig a miniszterelnöki hivatali idő 8 évben történő limitálása.
8: Parlamentáris rendszerben olyat, hogy 2 ciklusra korlátozott a miniszterelnök megbízatás, nem nagyon találnak. Mondhatnám, hogy ahol találnak, azok alkotmányos monarchiák.
7: A beterjesztők javaslata heves ellenállást váltott ki a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk részéről is a parlament szerdai ülésnapján.
9: Félnek attól, hogy Orbán Viktor visszatér.
7: Mivel a törvényjavaslat szövegébe bekerült az 1990-es kezdődátum, azzal vádolták a kormányt, hogy a szabályozás elsődleges célja Orbán Viktor esetleges visszatérésének megakadályozása.
10: Amit most csinálnak, az pontosan az, mint amit az elmúlt 16 évben láttunk. Tehát önök visszaélnek a kétharmados többségükkel.
7: Mellétei Barna Márton expozéjában azt mondtam, a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan.
6: A demokrácia azt is jelenti, hogy egyetlen politikai szereplő sem válhat leválthatatlanná, és egyetlen hatalmi központ sem nőhet a demokratikus kontroll fölé. A történelem újra és újra megmutatta, a demokratikus rendszerek nem egyik napról a másikra omlanak össze. A szabadság intézményei fokozatosan gyengülnek meg.
7: Hak Péter jogtudós a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, a törvény személyre szabottsága jogállami elveket sérthet, visszaható hatája pedig a jogalkotás tilalmába ütközhet.
11: hogyha ez a szabály így elfogadható és működhető, akkor ez bármikor bárki ellen lehet, be lehet vetni, és előfordulhat az, hogy egy valamikori jövőbeli kétharmad a választás előtt egy fél évvel szintén bővíti ezt a kört, hogy kik nem lehetnek miniszterelnökök, az éppen akkor aktuális kihívó kizárva a választás lehetőségét.
7: Schiffer András konkrét példákkal tette világossá, hogy miért súlyos hiba a Lex Orbán. Az ügyvéd politikusa a közösségi oldalán azt írta, amennyiben az országgyűlés a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába ütköző alaptörvénymódosítást fogad el, úgy a regulatív hatalmat gyakorló Sulyog Tamás köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordulhat.
0: Jogsegélyszolgálatot hozott létre a CÖFCÖKA a jogalap nélküli támadások célpontjává váló civil támogatóinak, jelentette be a szervezet operatív igazgatója.
12: Hezler Norbert azt mondta, a jogsegélyszolgálatot azoknak ajánlják fel, akiket az elmúlt években végzett tevékenységük miatt jogszerűtlennek vélt számonkérésnek vetnek alá.
13: Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ország új vezetői ígéreteiket megvalósítsák. Egyetértünk azzal, hogy az esetleges jogszabálysértéseket feltárják, és ezek következményeit érvényesítsék és érvényesítessék. Rendelkezésre állunk mindazoknak, akik szükségesnek látják segítségünk elfogadását. Valós felvetéseik alapján jogaik védelmét felajánljuk. Mi a lehetőséget biztosítjuk, hiszen szellemi honvédőként kötelességünknek érezzük, hogy a hátrányosan megkülönböztetett emberek értékeit, érdekeit megvédjük.
0: A csaknem egy héttel ezelőtti robbanás után megkezdődhet a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. A cég megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket. Szakértők szerint több hónap, mire újraindulhat a termelés az üzemben. A robbanásban a MOL egy fiatal dolgozója meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 7 még mindig kórházban vannak, többen súlyos égési sérülésekkel. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
14: A detonáció az nagy volt.
15: Idézték fel a MOL szakemberei a robbanás másnapján a történteket. A detonáció több épület nyílászáróját is kiszakított. A súlyosan megrongálódott pirogázbenzin vezeték okozta a csaknem egy héttel ezelőtti tragédiát. A MOL-tól kapott információk szerint mostanra elhárult a közvetlen baleset veszély.
16: A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket.
15: Magyar Éva szerdán a kormány szóvívői tájékoztatón jelentette be a fejleményeket. Azt mondta, még több hónap, mire helyreáll az üzem működése. A gazdasági és energetikai minisztérium napi kapcsolatban van a MOL-lal, az olajvállalat folyamatosan beszámol az aktuális helyzetről.
16: Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik. Ezt követően derül ki, hogy várhatóan mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslés alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem.
15: Fekete zászló lobog a tiszaújvárosi üzem bejáratán. A robbanásban egy fiatal édesapa életét vesztette, 9 pedig megsérültek, 7 még most is kórházi ellátásra szorulnak, állapotuk stabil és folyamatosan javul. A súlyos sérülteket a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumában ápolják. A betegek kiterjedt másodfokú égési sérüléseket szenvedtek, a többi sérültet Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zempén vármegyei központi kórházban látják el. Egy éven belül ez volt a második súlyos üzemi baleset a MOL-nál. Tavaly októberben a 100 halombattai finomító gyulladt ki, akkor személyi sérülés nem történt, de a meghibásodás miatt azóta is csökkentett kapacitással működik a gyár. A teljes helyreállítás októberre várható. A MOL tiszaújvárosi telephelye nem kőolajfinomítással, hanem műanyaggyártási alapanyagok előállításával foglalkozik, így a baleset az ország üzemanyag ellátását nem veszélyezteti. A robbanás miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folytat nyomozást.
0: A cégeknek már csak néhány napjuk van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 000 vállalkozástól várja a társasági és több mint 100 000 cégtől a kisvállalati adóbevallást. A számviteli beszámoló benyújtásának határideje május 31-e. A kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókkal járhat. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
17: Május 31-e az első kötelező határidő, amire a cégeknek oda kell figyelni.
18: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Linczmajer Szilvia a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót eddig kell beküldeni, amit az érintett cégek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan.
17: A következő határidő, az pedig június 1-e hétfő. Eddig kell benyújtani a társasági adóbevallást. Mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV a társasági adóbevallást, és ugyanígy június 1-e hétfő a határidő a KIVA-nak is. A KIVA az a kisvállalati adó, ezt is 100 ezer cégtől várja a NAV.
18: Idén módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Erről már Kádár Zsombor, a NAV sajtóreferense beszélt a Kossuth Rádióban.
19: Egészen onnantól, hogy valaki benyújtja a kedvezményt, tehát attól az évtől, egészen addig, ameddig az utolsó részletét is igénybe tudja venni ennek a fejlesztési adókedvezménynek, minden évben folyamatosan kell adatot szolgáltatni, és ezt, hogyha most beadandó bevallásról beszélünk, akkor azoknak is meg kell tennie, akik ezt 2014 után kérték, és még nem vették teljes mértékben igénybe. Tehát már nekik is ebben a részletes adatszolgáltatással kell dolgozniuk, és nekik is ezt a bevallásba akkor be kell írniuk.
18: A szakember emellett arról is beszélt, hogy milyen szankciókkal jár a kötelezettségek elmulasztása.
19: Hogyha valaki nem nyújtja be egyáltalán, abban az esetben 1 millió forintos mulasztási bírság szabható ki a bevallás elmulasztása miatt. Hogyha pedig a beszámolót nem teszi közé határidőben, annak többkörös egyébként a szankció. Először felszólítjuk egy 30 napos határidővel, aztán pedig egy újabb felszólítást kap, de akkor már egy 200 ezer forintos mulasztási bírságot, és hogyha ezt sem teszi meg, akkor a következő körben ott töröljük az adószámát.
18: Kádár Zsombor hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV idén is emlékeztető levelet küld, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket.
0: A hétvégéig érdemes elkölteni a 2024-ben kapott juttatást a szép kártyákról.
12: Fata László juttatási szakértő azt javasolja, aki érintett lehet, a kártyájához tartozó szolgáltató weboldalán vagy applikációjában nézzen utána, hogy van-e még ilyen összeg a számláján. A szakember emlékeztetett, a változás a veszélyhelyzet megszűnte miatt lépett hatályba.
20: Arra kell figyelni, hogy május 31-től feltöltés követő második év után, elkövetkező május 31 után havi 3%-ot vonhat a szolgáltató. Ugye ez egyszer kevesebb, tehát hogyha valaki ezt nem veszi észre, hogy elkövetkezett az a határidő, nem akkor összeg, egyszer 3%, de hónapok alatt ez komolyabb összeg is lehet. Úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mennyi maradt 2024-ről. Alapvetően az történik, hogy a régi egyenleg csak azok, amik 2024-ből meg maradtak, abból kezdi majd a szolgáltató vonni a 3%-okat, és a többi az elérhető marad, elkölthető marad.
12: Fél egy lesz 5 perc múlva.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy holnap tárgyal Brüsszelben az uniós források hazahozataláról Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével, ma a NATO vezetőjével találkozik a kormányfő. Rövidesen pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy célegyenesben a budapesti BL döntőre készülődés, megnyitották a szurkolói zónát a Hősök terén, a Liszt-Ferenc repülőtér pedig az 1-es terminált is beüzemelte.
21: Déli krónika.
0: Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába, és leragadni annál, ki képviselje Európát az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken. Kaja Kallas Cipruson azt mondta, nem a tárgyaló személye a fontos, hanem az unió tárgyalási stratégiája. Közben Oroszország és Ukrajna folytatja a háborút. Már a virradóra kölcsönösen támadták egymás településeit drónokkal és tüzérséggel. Részletek Barna Pétertől.
22: Ukrajna éjszaka ismét drónokkal támadta Oroszország 6 régióját, írta az MTI orosz források alapján. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint légvédelmük 62 ukrán drónt lőtt le. Oroszország pedig 150 drónt és ballisztikus rakétát vetett be az éjjel és tüzérséggel lőtt ukrán településeket. Szerdán pedig 11-en köztük 2 gyermek sérült meg Odesszában egy légitámadásban. Oroszország azután fokozta az Ukrajna elleni támadásokat, hogy állításuk szerint a múlt héten az ukránok több mint 20 embert öltek meg egy luhanszki diákotthon elleni támadással. Vladimir Putyin megtorlást ígért, az orosz külügyminisztérium pedig felszólította a külföldieket, beleértve a diplomatákat és a nemzetközi szervezetek képviselőit is, hogy hagyják el Kijevet. Az orosz fenyegetés óriási felháborodást váltott ki Ukrajna szövetségeseiben, mások mellett Németország, Norvégia és Franciaország is berendelte az orosz diplomatákat. A francia külügyminisztérium szóvivője arról írt, Moszkva cinikus és megveti a nemzetközi jogot. A tárca hangsúlyozta, Párizs határozottan elítéli a megfélemlítést. Felelőtlen fenyegetésnek és súlyos eszkalációnak nevezte a kijevi nagykövetségek kiürítéséről szóló orosz üzeneteket a román külügyminisztérium, és ők is berendelték az orosz nagykövetet. Bukarest közölte, diplomatáik maradnak Kijevben. Közben egyre nagyobb a feszültség a balti államokban és a NATO keleti szárnyán az orosz fenyegetés miatt. Litvánia rohamtempóban fejleszti a drón elhárítását, illetve a saját nagyhatótávolságú drónjait. A litván honvédelmi miniszter közölte, a fejlesztésekben az ukrán tapasztalatokat és a NATO technológiáit használják fel. Több kulcsfontosságú képességet kell egyszerre fejleszteni. Ez a védelemről szól, de ugyanúgy a nagyhatótávolságú több mint 200 kilométeres támadásról is. A hadseregnek minden irányban felkészültnek kell lennie, mondta Robertas Kaunas. Az Egyesült Királyság szolidáris a balti államokkal és az összes NATO szövetségessel. Erről az Egyesült Királyság fegyveres erőkért felelős minisztere beszélt hangsúlyozva, egyetlen NATO tag elleni támadás és mindenki elleni támadásnak számít. Geopolitikai szempontból még soha nem láttam ennyire instabil helyzetet. Súlyos válság van a Közel-Keleten és itt az ukrajnai háború is. Van azonban egy stabil pillér, a NATO, ami a világ legsikeresebb védelmi szövetsége, és az is marad, fogalmazott a miniszter. Az Európai Unió külügyminiszterei pedig Cipruson tárgyalnak egyebek mellett arról, milyen feltételekkel és célokkal üljenek tárgyalóasztalhoz Oroszországgal. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a találkozó előtt arról beszélt, a tárgyalás csapatmunka. Úgy gondolom, hogy Oroszország csapdába akar csalni bennünket, miközben arról vitázó kitárgyaljon velük, ők előre tudják, hogy ki a megfelelő számukra és ki nem. Ne sétáljunk bele ebbe a csapdába. A tárgyalás mindig csapatmunka, vannak jó zsaruk és rossz zsaruk. Kell egy stratégia, hogyan üljünk tárgyalóasztalhoz, ami fontosabb annál, hogy ki lesz a tárgyaló, fogalmazott Kaja Kallas. Volodymyr Zelenszkij nemrég sürgette a tárgyalások újraindítását, valamint azt, hogy Európa is részt vehessen benne. A Kreml pedig szerdán azt közölte, Vladimir Putyin nyitott lenne a tárgyalásokra Európával.
0: Katonai célpontok ellen hajtott végre légicsapásokat Iránban az amerikai hadsereg. Három napon belül már másodszor bombázták a stratégiai fontosságú Bandar Abbasi kikötőt. Az amerikaiak drónokat is lelőttek, amelyek a bejelentés szerint veszélyt jelentettek az amerikai haditengerészet Hormuzi szorosban állomásozó hajóira.
12: Közben az amerikai külügyminiszter azt mondta, az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e az előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.
0: Katonák is vigyáznak a zsidó közösség biztonságára a dél-belgiumi Charleroi-ban, jelentette be a belga védelmi miniszter. A katonák holnaptól jelennek meg a város utcáin.
12: Korábban Brüsszel, Liège és Antwerpen zsidók közösségei is katonai védelmet kaptak. A liège-i zsinagóga ellen március 9-én elkövetett támadás után. Katonák segítik a közterületek biztonságát a belga főváros több vasút és metroállomásain is, hogy visszaszorítsák a kábítószer kereskedelem okozta egyre gyakoribb erőszakos cselekményeket.
0: Továbbra sem enyhül az Európát sújtó szélsőséges hőség. Portugál szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a következő években akár megtízszereződhet az országban előforduló hasonló intenzitású hőhullámok száma. A kánikula a francia fővárosban sem hagyott alább, az elmúlt napokban minden nap 35 fok feletti hőmérsékletet mértek Párizsban. Olaszország több városában is a legmagasabb vörös riasztást adták ki. Részletek Buka Bence és Mikja György összeállításában.
1: 40 fokot mutat az utcai hőmérő egy dél-portugáliai kisvárosban, ez 10 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásos átlagnál. A rendkívüli hőség miatt a portugál hatóságok országszerte bozót tűzfigyelmeztetést adtak ki. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt a mostanihoz hasonló szélsőséges meleg a jövőben megszokottá válik. Egy közepesen súlyos forgatókönyv szerint a klímaváltozás miatt akár a négyszeresére is emelkedhet a portugáliai hőhullámok száma. Egy borulátó becslés alapján pedig 8 vagy 10-szeresére is nőhet ez az arány, ami azt jelenti, hogy évente akár 10 extrém hőhullám is sújthatja az országot, magyarázta egy szakértő. A francia fővárost sem kímélte a perzselő hőség, a 35 fokot meghaladó meleg mindennapos volt a héten Párizsban, de előfordult, hogy 40 fok feletti értéket is mértek. A kánikula ellenére a legnépszerűbb látnivalókat, mint például az Eiffel-tornyot most is előzönlik a turisták. Még mindig csak május van, 34 fokra inkább júliusban vagy augusztusban számítana az ember. Remélem, hogy egy kicsit hűvösebb lesz, mondjuk 20 fok körül, de azért túléljük, fogalmazott egy brit turista. Az állatokat sem kíméli a meleg. Egy Milánó melletti lovardában például rendszeresen le kell locsolni a lovakat, hogy kibírják a hőhullámot. Különösen a sötét szűrű állatok viselik nehezen a kánikulát. Róma kutyai most különösen népszerűek, rengetegen özönlenek a vízforrásokhoz, hogy enyhítsék a tikkasztó hőséget. Az olasz egészségügyi minisztérium már a legmagasabb vörös riasztást adta ki a 4 észak- és közép-olaszországi városra, köztük Rómára is. Ezt a szintű figyelmeztetést akkor rendelik el, ha a hőség már az egyébként egészséges emberek szervezetére is veszélyt jelent. A második legsúlyosabb narancssárga riasztás további 14 olasz városban van érvényben.
0: Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Délelőtt megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol hétvégéig számos programmal várják a drukkereket. A BL döntőre több tízezer turista érkezik a magyar fővárosba, főként repülővel. A Budapest Airport vezérigazgató helyettese arra kérte az utasokat, hogy a szokásosnál jóval korábban érkezzenek meg a repülőtérre a következő napokban. Harcsás Gergely összefoglalója.
2: A következő napokban Budapestre figyel a sportvilág. A 2020-as labdarúgó Európai Szuperkupa és a 2023-as Európa Liga döntő után a legrangosabb Európai Kupa sorozat döntőjének ad otthont a magyar főváros. A sorozat fináléjában az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain csap össze. A sportesemény rendkívüli terhelést jelent a légi közlekedésben, mondta a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentini Katalin a közmédiában jelezte, az utasforgalom és a járatok száma is a kétszeresére nő. A hétvégéig nagyjából 250 ezeren fordulnak meg a Liszt-Ferenc repülőtéren. Közölte, a jelentős többletterhelés miatt az egyes terminált is megnyitják, ahova az angol szurkolók és a Wizz Air londoni járatai érkeznek.
21: Ez most egy nagyon speciális eset. Check-in pultokat újra üzembe helyezni, utasbiztonsági folyosókat hoztunk be az utascsarnok közepére, hogy legyen hely, ételitalvásárlási lehetőség, határőr ellenőrzést állítottunk fel, és a különböző közlekedési módoknak, taxiknak, minibuszoknak, sátlójáratoknak, százenek, mindennek a drosztja és a megállója ugyanúgy kiépítésre került az egyes terminál előtt is, úgyhogy egy teljes értékű terminálként fog üzemelni.
2: A megnövekedett utasforgalom miatt késhetnek a menetrend szerinti járatok, hívta fel a figyelmet a vezérigazgató helyettes, aki arra kérte az utasokat, hogy a megszokottnál jóval korábban érkezzenek a repülőtérre.
21: Nagyon fontos, hogy mindenki tájékozódjon, hogy mennyi idő alatt ér ki a repülőtérre, és számoljon plusz idővel. Azt kérjük, hogy 2,5 órával hamarabb érkezzen mindenki a repülőtérre, mekkora tömeget kezelni is több idő, tehát a check-in pultoknál, akár az utasbiztonságnál is több időt vesz igénybe, mint egy szokványos napon. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy hagyjon elég időt az utas folyamatokra. Nézzék a járat információs rendszereket, az utas tájékoztatást, és ha a légitársaság azt kéri, hogy akár az utas még 2,5 óránál korábban jöjjön ki, akkor ezt mindenki tegye meg.
2: Közben a Hősök terén megnyílt a hivatalos szurkolói zóna, ahol a döntő kísérő rendezvényeként színes programok várják a látogatókat, akik a Bajnokok Ligája trófeáját is megnézhetik. A serleg a kétszeres világbajnok korábbi brazil válogatott Cafu vezetésével érkezett meg a Hősök terére. A BL győztes játékos a megnyitón elmondta, örömmel érkezett Magyarországra. Eddig nagyon tetszik Budapest. A világbajnokság után a Bajnokok Ligája a labdarúgás legrangosabb eseménye, és büszke vagyok rá, hogy ismét kezemben tartatom a trófeát. A főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az ide érkezők jól érezzék magukat.
3: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szeretik Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
2: Az esemény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
4: Autós percek.
12: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorában Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 16-os kilométernél csak a külső sáv járható. A munkavégzés mögött 14 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópályán Budapest irányába Tata térségében terelést bontanak el. A 66-os kilométernél csak a leálló sáv járható. A Tata és az M0-ás közötti Bicskei résznél, a 35-ös kilométernél pedig egy műszaki hibás autó veszteg el az átterelt belső sávban, mindkét helyen 5 kilométeres a kocsisor. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Örkény után dolgoznak, az 53-as kilométerig torlódnak a járművek. A 4-es főúton Üllő belterületén baleset történt, a 87-es kilométernél a főutat lezárták.
0: Fővárosi információk következnek.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért már lezárták a Hősök terét körben a Kóskáról sétányt és az állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárták a Pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
0: Tegnap még megdőlt a fővárosi melegrekord, mára viszont több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Meddig tart ez a kisebb lehűlés? Kérdezem Pál Márton meteorológust.
23: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mai, illetve a holnapi napon lehet még átlagos környéki, vagy esetleg néhány fokkal az alatti hőmérsékletre számítani. Ugyanis egy hidegfront vonult át, és mögött elsősorban az ország északi felén 5-10 fokkal esett vissza a hőmérséklet. A mai napon még derült vagy gyengén felhős lesz az ég, keleten északkeleten képződhetnek gomoly felhők, de ezekből csapadék nem lesz. A délutáni órákban 22-27 fokot mérhetünk, míg estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Aztán éjszaka derült vagy fátyol felhős idő várható csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással. A minimum hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alá hűlhet a levegő, míg a belvárosokban, valamint a vízpartokon 11 foknál enyhébb lehet a hajnal. Holnap marad az általában derült vagy fátyol felhős napos idő csapadék nélkül. Nagy területen kísérhetik élénklökések az északi északnyugati szelet, a maximum pedig a mai az hasonlóan 22 és 27 fok között várható. Aztán szombatra már melegszik az idő, köszönhetően annak, hogy fordul valamennyire a szél. Egy meleg, valamint egy hideg front is érinti a Kárpát-medencét, emiatt pedig elsősorban az északi, északkeleti tájakon fordulhat elő esőzápor. Aztán vasárnap átmenetileg nyugodtabb idő várható, majd hétfőn már erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Fázán Andrea, Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
24: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
25: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát. Hetedszer lett bajnok a Falco a férfi kosárlabda NB1-ben. Egyetlen győzelemre került a címvédéstől a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokságban. Jó napot kívánok! Mudica Istvánt hallják!
24: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
25: Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0 legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Mátéta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupasorozatot. Oliver Glasnernek ez volt az utolsó mérkőzése a Crystal Palace kispadján. A távozó vezetőedzőt méltatta az MD Sport helyszíni stábjának a londoniak marokkói védője, Shadi Riad.
6: Amióta ide kerültem, rengeteget tanultam tőle. A védekezésről, kemény munkáról, mindenről. Minden egyes nap azt súlykolta belénk, hogy maradjunk alázatosak, tartsunk össze és tegyünk meg mindent. Ez a mi sikerünknek a titka. Hálásak vagyunk neki, én is személyesen, hiszen sokat fejlődtem neki köszönhetően.
25: A helyszínen élt, tehát korábbi csapata a Crystal Palace konferencialiga győzelmét Király Gábor, a 108-szoros magyar válogatott kapus, 2004 és 2007 között erősítette az angol együttest, Király Gáborral a döntőt követően Török Oliver beszélgetett.
7: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
8: Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
7: Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupa porond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker, ez felettet.
8: És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
7: Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
8: Ezek szerint gyakran jársz képpel lesz meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
7: Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabad időbe, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
25: Megtiszteltetésként éli meg, hogy a magyar fővárosban lehet, és örül, hogy részese lehet a budapesti bajnokok ligája döntőnek. Ezt a játékosként világbajnok és BL győztes brazil labdarúgó Cafu mondta ma délelőtt a Hősök terén, ahol megnyitotta kapuit a hivatalos szurkolói zóna. A BL trófea a korábbi klasszis kezében érkezett meg. Cafu a Milán játékosaként meg is nyerte a sorozatot. A finálét szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. Most Cafut hallják.
6: Megtiszteltetés itt lenni. Budapest egy gyönyörű város. Külön öröm, hogy a bajnokok ligája döntője kapcsán lehetek itt, mert ez a világbajnokság után a második legfontosabb sorozat. Ez volt az utolsó trófea, ami még hiányzott a gyűjteményemből játékos pályafutásom során. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
24: Nemzeti Sport Krónika.
25: 2 év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NBA egy aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő egy percig sem vezetett hazai pályán a Falkó ellen, amely története során 7-szer hódította el a bajnoki címet. Per Zoltán 23 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat tegnapi sikeréhez, majd Balogh Balázsnak nyilatkozott.
9: Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
10: Ugye ezt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja le, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
9: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
10: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
11: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
10: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
11: Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
10: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
11: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értéked? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
10: Igen, hát főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna.
25: A Szolnok veresége nem Künyászki Borison múlt. Az irányító 21 pontot szerzett tegnap, majd a mérkőzés után Kósós Kristófnak összegzett.
13: Gratulálok a Szombathelynek, tényleg erről nincs vita, megérdemelte, nyerték. Nekem viszont ez a szezon, csak annyit tudok mondani, hogy büszke vagyok magamra. Büszke vagyok a srácokra, a klubunkra, mert egyszerűen amit mentünk ebbe a szezonba, az hihetetlen. Ezek a srácok annyi önbizalmat adtak nekünk, nekem, hogy tényleg előre tudtam lépni, de viszont nyilván nagyon szomorú vagyok, hogy ez így sikerült, de leginkább büszke vagyok a csapatomra, és tudom olyan jól, hogy még jobban fogunk dolgozni, és jövőre ugyanitt lenni.
14: Ugye ma, hogy dobott a Szombathely, talán még sosem dobtak ilyen jól. Nehéz volt ezzel, vagy nem lehetett mit kezdeni?
13: Hát úgy néz ki, hogy ilyen meccsekben ez nem elég, amit mi produkáltunk. Tényleg sok extrák bedobtak, képesek is rá, az nem is kérdéses. Szóval tényleg gratulálok nekik.
14: Hogy érzed, mennyit tudtál fejlődni ebben a szezonban?
13: Rengeteget. Ahogy említettem, nyilván törekedtem is arra, hogy fejlődjem, de egyszerűen, amikor ilyen közegben van az ember, nem nehéz fejlődni. És tényleg igyekeztem napról napra jobb lenni, segíteni a csapatomat is. Szerintem még bőven van hova fejlődni.
14: Azt milyen volt megélni, hogy még 30 pontos hátránynál is állva tapsolt az egész csarnok nektek?
13: Ez megmutatja igazából, hogy mit jelent ezeknek az embereknek a Szolnoki Olajbányász is. Bármi lenne az eredmény a végén, büszke lehetünk, hogy ilyen családunk van.
24: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
25: A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőinek második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelmig tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik. Vámos Mártont, az FTC olimpiai bronzérmes kétszeres világ és Európa bajnok játékosát Farkas Márton szólaltatta meg az újabb győztes mérkőzés után.
15: Ott a 29. másodpercben egy óriási gólt ragasztottál a felső ficakba, és az valahogy megadta ennek az egésznek az alaphangját. Kritikusak voltatok az első meccs után, hogyan szívtátok fel magatokat, mert érződött, hogy ez egy nagyon komoly belső motiváció van Manfradiban.
16: Fel kellett nyilván szívni magunkat, de nem kellett itt lemenni és mélyen elemezni a lelki bugyrainkat, mert én úgy gondolom, hogy nem játszottunk olyan rosszul az első mérkőzésen, sőt, voltak kifejezetten jó teljesítmények. Igazából ezt tudtuk továbbvinni és továbbépíteni ezen a mérkőzésen, ahogy mondtad, megadtuk az alaphangot, az első negyedbe domináltunk, illetve gyakorlatilag az egész mérkőzésen az első negyedtől kezdve, és hogyha mi elkezdünk dominálni, és mi elkezdünk úgy játszani, ahogy tudunk, és önbizalommal telve, akkor én úgy gondolom, hogy nincs itt kérdés.
25: Most pedig hallgassuk meg a Honvéd vezető edzőjét, Szívós Mártont, aki az újabb vereség után így értékelt.
17: Ez van, hogyha mi mélyen tudásunk alatt játszunk, és a Fradi pedig ezeket mind kihasználja. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhető ez a 8 gólos különbség. Van mit tanulni ebből a meccsből. Egyénileg próbáltuk itt megoldani a dolgokat, amikor a megbeszéltek szerint játszottuk, végigjátszottuk, amit kell, azok jól működtek. Vissza kell térni a fegyelmezett játékra, nem szabad, hogy elvigyen minket ez a döntői hangulat.
15: Lásd második fél idő, de nagyon kíváncsi lennék, hogy benned egyébként hogy ülepedett le az, amit látsz az első negyedben, az első fél időben, mert ahogy figyeltem, inkább a nagy szünetben emelted fel a hangodat, például nem is kértél időt ott az első félidőben.
17: Nem, mert megmondom őszintén, annyira látszott, hogy nem vagyunk ott, és most 6-1-nél, vagy 5-1-nél. A mérkőzés ritmusa az olyan volt, hogy inkább a végére akartam tartogatni, hogy tudjanak pihenni a játékosok majd a végén, mert gyakorlatilag elúszott a mérkőzés az első negyedben. Mondom, vissza kell térnünk a fegyelmezett játékra. Ez ma nem tetszett, de azért küzdöttek a játékosok, csak bután.
15: Az eszköztárd azért az híres sem végtelen, de most így a harmadik mérkőzésig mihez kell majd nyúlni egy ilyen helyzetben, hogy újra el tud hitetni a játékosaiddal, hogy neki lehet még ugrani ennek a Ferencvárosnak, és amiről beszéltünk már az első meccs előtt is, hogy a realitás érzéket azt valahogy ki kell kapcsolni.
17: Ugyanahhoz kell nyúlnunk, amihez eddig is nyúltunk. Egy meccset szeretnénk nyerni a Fradi ellen. Teljesen mindegy, hogy az első lett volna, vagy a második. Én örülnék, hogyha a harmadik lenne.
25: A férfi vízilabda OB egy bronz csatájában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, ezúttal idegenben 19-17-re így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronz csata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá hazai medencében 17-10-re. Milán Kristóf két számban is dobogóra állt a Mare Nostrum úszóversenysorozat franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis 50 méter pillangón a harmadik helyen végzett, míg 100 méter gyorsan másodikként csapott célba. A tegnapi nap legjobb magyar eredménye azonban Zombori Gábor nevéhez fűződik, aki megnyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
18: Vízállás jelentés.
12: A Duna hazai szakaszán paksi genyhén árad, alatta lassan apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19,5, Budapestnél 21,8, Mohácsnál 23,2 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 75 cm, 15%. Medve 133-14, Nagybajcs 94-15. Gönyű 39-14, Komárom 87-12, Esztergomb 55-9, Nagymaros 4-9, Budapest 109-9. Dunaújváros mínusz 23-7, Dunaföldvár mínusz 141-6, Paks mínusz 23-7, Dombori 1-9, Baja 102-8, és végül Mohács 115 cm, 7%. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly-torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 25 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly-torkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 20 deciméter, 120, 1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, 110, 400, középen 22 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajútszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellék folyóin. Arába Szentgotthárdnál mínusz 108 cm, 1%. Árpásnál mínusz 94,8, Győrnél 241, 28. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 33, 12. Az Ipoly-Nógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 89, 6. A Sió, Siófoknál gát alatt nincs jelezve. Simontornyánál 110, 14, Szekszárdnál 275, 40. A Mura Letenyénél 109, 13. A Dráva Őrtilosnál mínusz 71, 17, Barcsnál mínusz 133, 5, Dráva Szabolcsnál 5, 9. a Száva Belgrádnál 179 cm, 38%. A Tisza a hazai szakaszán kis köre alatt apad, felette alig változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 19, Tokajnál 21,6, Szolnoknál 22, Szegednél 22,6 fok. A Balaton átlag vízszintje és medertelsége 85 cm, 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfok a Siófoknál 21,8 fok. A Velencei Tovagárdnál 62 cm, 5%, a víz 21,9 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál 41 cm, 44%, a víz hőfoka 22,6 Celsius fok.
4: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
3: Ön szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Léteznek még ma is hősök? Vasárnap van a Magyar Hősök Emlékünnepe. És mit szól hozzá, hogy szombaton a sporták történetében először Budapest rendezi az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét?
4: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
18: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
19: az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
18: Rendhagyó történelem óra
19: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
18: Múltunk árnyai.
19: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
18: Közösség a fontos helyszíneken.
20: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
19: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
18: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
22: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
26: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
27: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
12: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával találkozik. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjakról, juttatásokról szóló törvényjavaslatot. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Kezdődik a ráhangolódás a szombati BL döntőre. Megnyitották a szurkolói zónát a Hősök terén, Ferihegyen pedig beüzemelték az egyes terminált. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos száraz idő, megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 6 és 11, holnap napközben 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
2: Mit sportoljon a hallássérült gyermek? Az Ezüstcipő focisuliban megismerhetjük majd azt a speciális eszközt, amelynek segítségével az edzés és a meccsek is gördülékenyé válnak. Igazi sportreménységekkel találkozunk majd, akik már a BL mérkőzésen is bemutatkoztak. Helyszínünk a Hallássérültek Budapesti Tanintézete.
0: A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
5: Hagyományok.
6: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
5: Tehetségek.
7: Ez az egész közeg, nem csak a szabadkői zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
5: Kulturális helyszínek.
8: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
5: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Ütközünk. A Kossuth Rádió vita műsora.
23: A felálló új Tisza kormány első intézkedése volt a háborús veszélyhelyzet megszüntetése, így május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek. Köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az új országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Ezt korrigálta a kormány május 22-én, amikor is a magyar közlönyben megjelent az a kormányrendelet, amely továbbra is tiltja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Az Európai Bizottság szerint azonban nincs jogalapja az ukrán importtilalom fenntartásának Magyarországon. Brüsszel ezért felszólította hazánkat, hogy szüntesse meg a korlátozást, mivel álláspontjuk szerint annak hatása az egész uniós piacon hátrányos következményekhez vezet. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Cseh Tibor Andrást, a Magosz főtitkárát, vele beszéljük át a témát.
28: Jó napot kívánok!
23: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Na hát nagyon sokat beszéltünk itt az ukrán termékek behozatalának tilalmáról. Ebben nagyon sokáig, és talán jelen pillanatban is Magyarország és Lengyelország is egyetért, talán az Unióban ez a két ország van, de majd kijavít, ahol továbbra is tiltott az, hogy behozzák az ukrán termékeket. Mert Magyarországon ezt az átmeneti helyzetet, ezt az egy hetes lyukat, hogyha fogalmazhatunk így, vajon mi okozhatta?
28: Hát a politikusok majd vitatkoznak rajta, hogy ez egy tudatos, vagy egy véletlen jogalkotási hiba, vagy hívják bárhogyan. A szakértő szintre egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy az ukrán mezőgazdaság olyan szintű veszélyeket jelent Kelet-Európára nézve, és nem csak a gazdákról beszélek, nem csak a magyar, vagy a lengyel, vagy a szlovák gazdákról, hanem a fogyasztókra nézve is, ami politikán felülálló szemponttá teszi azt, hogy ezeknek a közvetlen behozatalát továbbra is tiltani kell. Itt arról van szó, hogy Ukrajna egy akkora agrárpotenciállal rendelkezik, ami békeidőben körülbelül 500 millió ember ellátására jogosítja fel, vagy lenne alkalmas ez az ország. Ugye, nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy kiváló csernoznyomtalanokkal rendelkezik. Egyrészt a feldolgozó kapacitásra is egyre inkább erősödik, de hogyha megnézzük az egyik fő termékét, a napraforgó az étolajat, ami gyakorlatilag az európai importnak a 90%-át teszi ki. búzából, kukoricából, de tojásból, baromfihúsból is óriási kibocsátással rendelkeznek. Eddig azért nem, vagy a háború előtt azért nem foglalkoztunk ezzel, mert alapvetően keleti irányba a tengeri úton szállította ki a terményeit, vagy az áruit, döntő többségében Észak-Afrikába és a Közel-Keletre. Ugye a háború kirobbanásával a tengeri utak lezárultak, és ezért megindult Európa irányában, nyilván az Európai Bizottság asszisztálásával, és valóban olyan szintű problémát okozott, hogy 2022-ben talán még sokan emlékeznek rá, egy történelmi asszály volt, gyakorlatilag kukoricából a szokásos termésnek körülbelül az egyharmada termet meg, és a városi ember és a vidéki ember is megérezte ezt minden szempontból. Na ebben az évben, amikor a piac logikája szerint az áraknak, felvásárlási áraknak emelkedniük kellett volna, mert ugye a kínálat az csökkent. Ebben az évben, amikor megindult az ukrán import, akkor töredékére zuhant be az ár, körülbelül harmadjára, negyedére zuhant be. Tömeges csőrökhöz vezetett volna ez a helyzet. Ha nincs a magyar kormány, a lengyel kormány, a szlovák és a román kormánynak az együttes fellépése, akik egy oldalon lezárták a határokat a termék előtt. Ez 2023 tavasza, ugye eltelt néhány év, a veszélyhelyzet véget ért, és nyilván az elmúlt években is a kormány, az érdekképviseletek is kaptak már olyan jelzéseket az Európai Bizottságtól, hogy az uniós joggal ellentétes az, hogy egy ország a belső kereskedelmet, vagy az uniós kereskedelmi rendszert egyoldalú tilalmakkal felrúgja. Hiába mondtuk azt, hogy nekünk

0: kereskedők, gabonakereskedők arra hivatkoznak, hogy tessék csökkenteni az árakat, mert most már jöhet az ukrán áru. Mi is a fejünk közt kaptunk, és megnéztük ennek a jogszabályi hátterét, a jogász csapattal kielemeztük, és valóban ez történt, hogy ugye volt egy rendelet, amiben benne volt az importtilalom Ukrajnából, illetve egy engedélyeztetési kötelezettség, és ebből az egy rendeletből csak ez a második rész, az engedélyeztetési kötelezettség került át már törvényi szintre. Tehát a behozatali tilalom megszűnt. Na nem akarok túl bonyolult lenni, de a lényeg az, hogy azonnal jeleztük, ez úgy, ahogy kell, egy ilyen érzékeny téma politikai ügyé is vált. Mi a gazdákat képviselve viszont megnyugtatóan vettük tudomásul, hogy az új kormány is felvállalta ezt. Az, hogy ennek milyen következménye lesz, mert talán a hírekből a tisztelt hallgatók is hallják már, hogy az Európai Bizottság most már vezetői szinten is azt kommunikálja, hogy ez továbbra is az uniós jognak a megsértése, és ez már az új Tisza kormánynak a döntése volt. Tehát, hogy ez milyen hatással lesz, vagy ez az alkunak vajon része lesz-e az uniós források hazatalában? Én gazda oldalról azt tudom mondani, hogy ezt a kérdést semmilyen alkuban nem lehet betenni, ez egyértelműen egy megmaradási, egy fogyasztóvédelmi kérdés, és egy piaci kérdés a gazdák számára.
1: Bizakodóak lehetünk a tekintetben, hogy a leköszönő fideszes kormányzat, és a most újonnan megalakult Tisza kormány úgy tűnik, a kormányrendelet is azt bizonyítja, hogy ezen a területen egyet értenek. Hiszen Bóna Szabolcs, ugye az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, ugye még a kormányrendelet megjelenés előtt azt mondta, hogy nem fogják engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más import termék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. Úgy tűnik, hogy az új kormányzat is kiáll ezen törekvés mellett, viszont ahogy ő is fogalmazott, Brüsszelből ez a bizonyos támadás nem áll meg, sőt, Ursula von der Leyen azt is kijelentette, hogy tárgyalni fognak Magyarországgal, mégpedig azért, mert az EU és Ukrajna felülvizsgálta a megállapodását. Na most beszéljünk kicsit arról, hogy ez a felülvizsgálat, ez megnyugtató lehet-e? Hozhat-e ez bármiféle változást abban, hogy az ukrán termékek bejöhessenek? Egyáltalán miben változott? Változott-e ez a megállapodás az EU és Ukrajna között?
0: Az elmúlt 16 évben azért számos olyan vita volt, szakpolitikai vita Budapest és Brüsszel között, amikre nem került pont. Ilyen például ez a ukrán importnak az ügye is, de én azt gondolom, hogy pont azért, mert a lengyelek, a szlovákok és a románok is ugyanezt bevezették, ezért nem mertek szankciókat alkalmazni Magyarországgal szemben. De van egy ilyen másik, nagyon érzékeny kérdés, ami a gazdatársadalom számára egyetemen egy vörös vonal, ugyanis a földforgalmi törvény 2013-ban került megalkotásra, és akkor Európában szinte egyedülálló módon a magyar törvényhozás megtiltotta, hogy a cégek föld tulajdon tudjanak vásárolni. Ebben az ügyben is indult egy kötelezettségszegési eljárás, és mi gazda oldalról, érdekképviseleti oldalról ebben a kérdésben is azt jelezzük, hogy mind az ukrán importnak a tilalma, mind a cégek főtulajdon vásárlásának a tilalma nem kerülhet bele egy alkuba. Tehát ezek olyan témák, hogy ezekből nem lehet engedni. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy a teljes magyar gazdatársadalom véleményét tudom közvetíteni. Aki egyéni gazdálkod, aki családi gazdaság, az soha nem fog tudni versenyezni egy ukrán bizonytalan eredetű importtal, a megacégekkel, és ugyanúgy nem tudunk majd versenyezni egyébként a kínai tőkével, nem tudunk majd vásárolni, vagy versenyezni azokkal a nagy gazdasági érdekekkel, amikor egy földet kell megvásárolni.
1: Ugye itt most közép-európai tagállamokról beszélünk. De mi a helyzet, hogyha kicsit arrébb megyünk? Mert ugye Brüsszel az európai egységes, vagy az uniós egységes piacról beszél. Akkor itt értelmezhetjük ezt úgy is, hogy mondjuk Franciaországnak, Németországnak, Spanyolországnak egyáltalán nem okoz gondot az, hogy Ukrajnából milyen termékek áramolnak be az unióban?
0: Számos alkalommal voltam már munkámból kifolyólag Nyugat-Európában tárgyalni, Brüsszelben is tárgyalni, franciákkal, belgákkal, németekkel is tárgyaltunk, és nekem meggyőződésem, hogy az uniós közösség, vagy az uniós jog, az csak egy fedősztori, vagy ha fogalmazhatok így, és egyértelműen az egyéni gazdasági, tagállami érdekek dominálnak. Tehát, hogyha a franciák vagy a németek számára valami elfogadható, akkor annak valószínűleg nem lesz akadály az Európai Unióban. És hogyha visszakanyarodunk például az ukrán búzának meg a kukoricának a kérdéséhez, én magam sem értettem, hogy az a francia mezőgazdaság,

0: gazdaság, akinek én azt gondoltam, hogy versenytársa lesz egy ukrán import, hogy ők ezt miért tudják elfogadni, és kiderült, hogy hát a francia állattartóknak kedvező az olcsóbb, de bizonytalan eredetű takarmány alapanyag, kukorica, árpa és minden egyéb más, és a francia parasztok a saját búzájukat meg el tudják adni Észak-Afrikában. És a kérdés akkor vált nyíltá, és akkor lettek partnerek a francia gazdák is ebben a kérdésben, amikor az ukrán tojás, meg az ukrán barafi kezdett beáramlani, mert az már őket is elkezdte szorítani. Szóval én nekem a meglátásom szerint az Európai Uniós téren csak azt tudjuk elérni, amekkora erőt fel tudunk felmutatni, és ebből a szempontból azért biztató, hogy V4-es szinten, agrárkamarai érdekképviseleti szinten azért egy erős együttműködés van.
1: Meddig lehetünk pozitívak? Kérdezem ezt azért, mert bár a kötelezettségszegési eljárást nem indították meg se Magyarországgal, eddig sem Lengyelországgal szemben, azonban most itt van egy svéd liberális képviselő, aki feljelenteni Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt.
0: Én továbbra is csak azt tudom megerősíteni, hogy nyilván itt azért vannak hangok. Az, hogy most mennyire tudatos egy ilyen svéd képviselőnek a felszólalása, akivel lehet, hogy ez előzetesen egyeztet volt a bizottság részét. Tehát láttunk már ilyet is. Láttunk már olyat is, hogy egyébként környezetvédő szervezeteket pénzelt az Európai Bizottság, hogy tüntessenek az európai állattenyésztéssel szemben. Mert a politikai szándék az Európai Bizottságban, a városi embereknek a szándéka arra irányul. De én továbbra is csak azt tudom megerősíteni, hogy ezekben a kérdésekben, tehát egy ukrán import tilalom kérdésében nem csak gazdaoldalról, a fogyasztó oldalról is felül kell emelkedni a politikán, és egyértelműen nemzeti álláspontnak, össznemzeti álláspontnak kell lenni annak, hogy nem lehet ezeket a termékeket beállítani. 20 olyan növényvédőszer hatóanyag van forgalomban Ukrajnában, amiket évtizedek óta betiltottak az Európai Unióban. Ezeket egyszer nem csak a gazdák miatt, a fogyasztók miatt sem szabad ide beengedni a piacra.
1: Ez olyan, mint hogyha saját magával menne szembe az Európai Unió, és ahogy mondta, hogy önnek tapasztalata van arról, hogy mikor szólalnak föl egyes képviselők. Nekünk itt Magyarországon arról is tapasztalatunk van, hogy például mikor hallgatnak, ilyen ugye a Greenpeace, aki a Gödi akkumulátorgyár kapcsán már jóval csak a kampány vége után szólalt meg, hogy mégsem történt itt semmiféle szennyezés, de hogyha már egy kicsit elugrottunk tőlünk nyugatabbra, akkor azért az a Mercosur egyezmény, az azért csak itt van, és az Európai Unió csak megkötötte, még hogyha ez egy időben nagyon hangos ellenállásba ütközött is. Na, hát ez az egyezmény mit jelent? Hogyha megnézzük akár Spanyolországnak, akár Franciaországnak, akár Németországnak.
0: Ugye a gazda érdekképviseleteknek a vélemény egyértelműen lesújtó, negatív a Mercosur megállapodása szemben, és ez nem csak a kelet-európaiak, talán még inkább a nyugat-európai gazdaszervezeteknek. Hogy ez miért van így? Ugye egyrészt egy elég nagy mennyiségű élelmiszer és agrártermék importtal fogunk szembesülni, vagy szembesülünk már most is. Az igazi probléma viszont az, hogy olyan nyomás alatt van az egész európai élelmiszerpiac, ami egyrészt ugye jön Brazíliából, a baromfi, a tojás, a kukorica, az etanol, minden egyéb más, Ukrajnából ugyanezek a termékek, tessék megnézni a boltok polcain, Marokkóból, Törökországból, Egyiptomból jönnek a zöldség, gyümölcsök, a primőrök. Tehát azt érezzük, hogy mi európai gazdálkodók, hogy a legszigorúbb feltételeknek megfelelünk, de a piacvédelmet ezzel párhuzamosan nem biztosítja számunkra az Európai Unió. És ebben azt gondolom, hogy a Mercosur kérdés nagyon jól mutatja, hogy hányadán is állunk. Ugye megdöbbentő hír volt számomra is egy másfél héttel ezelőtt, hogy ugye megérkezett az első szállítmány, csirkehús szállítmány Görögországba, és kiderült, hogy az egész szállítmány szalmonella fertőzött. Egy brazil csirkehús szállítmány. Vissza is küldték, hál' Istennek ezt kiszűrték. Majd számomra megdöbbentő módon az Európai Bizottság bejelentette, hogy szeptembertől leállítja a brazil húsimportot. Nyilván örömkörnyéket sajnos nem hullattunk, mert körbejártuk a témát, uniós szakértőkkel, brüsszeli kollégákkal is beszéltünk, és kiderült, hogy valószínűleg az Európai Bizottság itt most időt akart nyerni, a közvélemény előtt nyilván jó színben feltűnni, de valószínűleg majd a brazilok le fogják azt papírozni, hogy minden megfelel, nincsen semmilyen veszély, és ugyanezt csinálják Ukrajnában is. Tehát az a baj, hogy a papír most nagyon sok mindent elbír, és nincsenek érdemi ellenőrzések.
1: Ez nagyon fontos, amit most mondott, mert ugye Ukrajnával a gyorsított csatlakozást, vagy egyáltalán az, hogy tagja lehessen az Európai Uniónak. Egy csomó egyeztetés, megbeszélés, mondhatjuk úgy szupert mérföldkőnek a teljesítése előzi meg. Hát ebben a mezőgazdaság is terítéken van. Mi az, amit Ukrajnában a mezőgazdaság kapcsán, és itt ne csak papírról beszéljünk, ne azt feltételezzük, hogy Ukrajnában ezt csak papíron fogják megvalósítani, hanem ténylegesen változást kellene elérni azért, hogy csatlakozni tudjanak az Európai Unióhoz. Hát mekkora falat ez Ukrajnának?
0: Én most kifejezetten nem gazda szempontból fogok beszélni, hanem fogyasztóvédelmi szempontból talán ez a legfontosabb. Tehát, hogy azok az uniós standardek, azok egyértelműen jelen pillanatban megugorhatatlanok Ukrajna számára. Ez egyértelmű. És most abba az irányba haladnak a tárgyalások, hogy Ukrajna már jogosult lenne az uniós forrásokra, jogosult lenne az európai piachoz való hozzáférésre, tehát tudnának ide szállítani termékeket, de a szabályoknak a betartására, az uniós előírások betartására egy 10 éves moratóriumot kapnának. És ugye hát nyilván az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy biztosítani kell számukra azt, hogy egy piaci kapcsolat alakuljon ki. Mi viszont azt mondjuk, hogy 10 év alatt mi biztos, hogy tönkre fogunk menni. És a helyzet az, hogy ha bármilyen uniós csatlakozás történik Ukrajna részéről, akkor ilyen egyoldalú importtilalmat, amiről az adás elején is beszéltünk, ezt egy másik uniós tagállammal szemben lehetetlen lenne fenntartani. Tehát, hogy onnantól kezdve azt gondolom, hogyha bármilyen szinten is tagságot vagy partnerséget kapna Ukrajna, onnantól kezdve a mi sorsunkat megpecsítenék.
1: Ugye Brüsszel, amikor azt mondja, hogy Magyarország és Lengyelország sem jár el jogszerűen, nem lenne az jó, hogyha minden tagállam saját hatáskörben kezdene különböző kereskedelmi tilalmakat bevezetni. Egyrészt azzal magyarázza, hogy ez megbénítja a közös piac működését, másrészt, és akkor itt talán ez még fontosabb, hogy a segítségre szoruló ukrán mezőgazdaságot is nehezebb helyzetbe hozhatja. Ez úgy tűnik, hogy Brüsszelből nézve is látják azt, hogy az ukrán mezőgazdaság nagyon nehéz helyzetben van. Több okból kifolyólag. Egyrészt nem tud megfelelni azoknak az Európai Uniós előírásoknak, amiknek kellene. Másrésztről rengeteget beszéltünk arról, hogy milyen termőföldek, milyen jó minőségű földek vannak Ukrajnában, de nem felejthetjük el azt sem, hogy a mezőgazdasági területeknek ugyan hány százaléka lehet olyan, ami a háború által sújtott terület, vagy amit egyáltalán nem is hasznosítottak mezőgazdasági területként az elmúlt időszakban. 4 éve tart már a háború Ukrajnában.
0: Én azt gondolom, hogy Ukrajna most a nyugati világ számára egy, bocsánat a kifejezésért, egy gyarmatosítandó terület. Tehát Ukrajnának a pénzbeni, az értékbeni valódi értékét egyrészt az ásványkincsei adják, amire jól látjuk egyébként, hogy Amerika próbál egyébként, vagy Amerika próbálja ezeket kiaknázni, a másik pedig a mezőgazdaság, a termőföldek. Tehát azért azok a területek, ami most összehasonlítjuk, körülbelül 10-szer, 8-10-szer nagyobb szántó területe van egyébként Ukrajnának, mint Magyarország. De ha még megnézzük az egész Európai Uniónak a területét, akkor körülbelül a teljes uniónak az egyharmadát teszi ki az ukrán szántóföldek és mezőgazdasági területek, és amit ön is nagyon jó kiemelt, az, hogy ezek kiváló minőségű termőtalajok. Ez a csendőszonyom talaj azt jelenti, hogy jóval magasabb az ásványanyag tartalma ezeknek a talajoknak, amit nálunk centiben mérnek, ott méterben gyakorlatilag a humuszt tekintve. És a helyzet az, hogy ezek a folyamatok, az, hogy a nyugati cégek, sőt egyébként kínai és arab cégek is már megjelentek az ukrán piacon. Erről sokat beszéltünk már, de nem lehet szó nélkül elmenni, amikor szaúd-arábiai élelmiszer exportőrök vagy importőrökkel tárgyaltunk, és mondták, hogy köszönjük szépen, nem kérnek a magyar élelmiszer exportból, mert ők vásároltak 300 ezer hektárt, tehát mondjuk egy kisebb magyarországi megyének megfelelő területet vásároltak Ukrajnában, és ott termelik meg maguknak. És a nagy kérdés az, hogy valóban akkor, amit az Európai Bizottság is mondott, hogy itt valóban az ukrán kisparasztoknak fogunk segíteni ezzel, vagy azoknak a nagy tőkéseknek biztosítjuk a piacot, akik egyébként bevásárolták magukat az ukrán embereknek a rovására. Tehát szerintem ez itt a nagy kérdés, és erről sajnos kevesen beszélnek még most is Nyugat-Európában.
1: És ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy segítségre szorul jelen pillanatban az ukrán mezőgazdaság is, biztos el fog jutni majd békeidőben arra szintre, amikor segítség lesz, vagy erősíti az Európai Unió gazdaságát, de ugyanúgy ne felejtsük el, hogy maga Ukrajna is, az, hogy államként működni tudjon, az a nyugati pénzektől, a nyugati segítség nyújtástól függ. Na most ebből például Magyarország és Szlovákia is ki tudott maradni, amikor azt mondta a közös 90 milliárd eurós hitelre, hogy azt nem veszi föl, abban nem kíván részt venni. Sem Szlovákia, sem Magyarország. De amikor már az uniós források elosztásáról, az agrártámogatásokról fogunk beszélni, akkor mondhatja azt, akár Szlovákia, akár Magyarország, akár Lengyelország, hogy ne kapjanak olyan uniós forrásokat, vagy ebből egyáltalán hogy tud kimaradni, akár Magyarország is, hiszen tudjuk azt, hogy egy óriási területű ország fog csatlakozni, itt vannak például a földalapú támogatások. Milyen lesz az az új támogatási rendszer, ami a mezőgazdaságot az Unióban nem fogja megborítani, teljesen a feje tetejére állítani?
0: Nem akarok a kérdés elől kitérni, de azért hagy mondjam azt, hogy már olyanok is felmerültek a tárgyalások során, mert ugye ezeken a nagy Ukrajnában működő cégeknek, ezeknek egy önálló érdekképviselete működik, Brüsszelben egy irodát működtetnek, és ők már azt is felvetették, köszönik nekik, támogatásokra sem lenne szükségük, csak hagy férjenek hozzá az európai piachoz. És azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy ezek a megyényi nagyságú cégek, akik működnek, hogy azért a például a területalapú támogatásnak a jelentős részét elvinnék. A fenntartatlaná válna az európai támogatási rendszer, agrár támogatási rendszer Ukrajna csatlakozásával, de én azt gondolom, hogy részükről, még egyszer mondom, nem ez a tét, hanem az, hogy legyen hozzáférésük. Azért látni kell, hogy az európai fogyasztók, hogy az európai feldolgozóipar jó pénzt tud ezért fizetni, talán többet is, mint akár a Közel-Keleten vagy Ázsiában, és egyértelműen nekik egy piaci hozzáférésre van szükségük.
1: Hogyha kicsit áttérünk itt a hazai mezőgazdaságra, vagy a belpolitikai térbe, akkor azt láthattuk pár nappal ezelőtt, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek és termelők országos szövetsége nyílt levélben fordult az Országgyűlés Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságához. Ugye ők azt kérték, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági kamara működését azt vizsgálják meg. Azért érdekes csak ez, mert ha visszaemlékszünk, ugye most itt végig az Európai Uniós agrárium helyzetéről, magyarországi agrárium helyzetéről beszélgettünk. Tudjuk azt, hogy Franciaországba, de Brüsszelbe is számtalanszor voltak gazdatüntetések. A körülöttünk lévő tagállamokban is, és nagyon sokszor a saját kormányzatuk ellen emelték fel a hangjukat a gazdák. Mert Magyarországon is volt az ukrán termékek behozatala ellen tüntetés, ha jól emlékszünk a határon, de az, hogy mondjuk a parlament elé vonultak volna a magyar gazdák, erre az elmúlt időszakban nem igazán volt példa. Sőt, ha megkérdeztük a magyar gazdákat, az a válasz érkezett, hogy a kormányzattal jó az összhang, védi a magyar kormány az ő érdekeiket. Na, amikor ilyet olvasunk, akkor az mit jelent? Történt ebbe bármiféle változás a magyar gazdatársadalom részéről?
0: Az egyértelmű, hogy az elmúlt 16 évnek a szakpolitikájával a gazdák döntő többsége egyetértett. Viszont nyilván történt egy választás, ahol az eddigi kormány helyett lett egy új kormány, nyilván új politikai szelek fújnak. Egy ilyen támadás mögött is politikai indítatás van. Ezt látni kell. Én igazából azt sajnálom ebben a történetben, hogy egy nagyon nehéz év elé nézünk. Óriási fagy volt az ország jelentős részén. Valószínűleg óriási asszály lesz, az árak sehol nincsenek, és azok a gazdák, akik bíznak az érdekképviseletekben, és azt várnák, hogy egyébként foglalkozhatok már mi ügyünkkel, azt látják, hogy egyébként hogy az egyik egy politikai levelet ír a másiknak. És azt gondolom, hogy nekünk a szakmával kell foglalkozni, de azt az egyértelműen látni kell, és nem akarok a kérdés elől elugrani, látni kell, hogy a magyar gazdatársadalom, vagy magyar mezőgazdaság is megosztott abból a szempontból, hogy a régi nagygazdasági modell, a TSZ modell ugyanúgy megvannak. Nyilván újabb nagy gazdaságok is vannak, és ott van mellettük a családi gazdasági modell, mi a magos részéről, a gazdakörök részéről a családi gazdaságokat képviseljük. Valószínűleg nincs minden témában egyetértés a nagy gazdaságokkal. De igenis meg kell találni azokat a közös témákat, mint mondjuk az importtal kapcsolatos kérdés, a Mercosurral kapcsolatos kérdés, de akár az uniós agrártámogatások ügye is, ahol egyébként közös álláspontot kell kialakítani, és ebből a szempontból szerintem igencsak fájó az, hogy nekik, inkább azt mondom, a másik érdekképviseletnek is a szakmával kellene foglalkozni. És nem pedig az, hogy politikai vádakkal illetni a másikat. Én azt gondolom, hogy vannak közös ügyeink, és ezeket csak közösen tudjuk képviselni.
1: Az is biztos, hogy a Fidesz kormányzata a gazdák ügyét azt határozottan és egyértelműen képviselte, de nem mehetünk el amellett sem, hogy bár azt ígérték, hogy a gazdák érdekei mellett most is kiállnak, de Magyar Péter most van Brüsszelben, most ül, lehet, hogy ezekben a percekben akár tárgyalóasztalhoz, annak kapcsán, hogy hogy fogják tudni az uniós forrásokat hazahozni. Miközben azt halljuk, hogy van egyfajta támadás Brüsszel részéről, hogy jogellenes az ő olvasatukba, hogy az ukrán élelmiszereket nem engedi be Magyarország. Mire lehet most jelen pillanatban számítani? Hiszen itt azért fel kell venni azokat a bizonyos alkupozíciókat. Ugyanolyan biztosak lehetnek-e a gazdák, mondjuk a Tisza kormányban is e téren?
0: A gazda ember az olyan, hogy egyébként higgadtan és, és végzi a dolgát, nem foglalkozik semmi mással, viszont eljöhet az a pillanat, és azt gondolom, hogy ezt a pillanatot ezt nem szabad, hogy elérjük, hogy valóban fel kell lépni, fel kell szólalni, ki kell menni az utcára, de én nagyon bízok benne, hogy egyébként az új magyar kormány is politikán felül emelkedve képviseli a magyar gazdák érdekeit is.
1: Hát bízunk benne, hogy az utcára menet erről pont ezért a következőkben nem kell majd beszélgetnünk. Nagyon szépen köszönöm Cseh Tibor Andrásnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlős Éva és Rozbora Zoltán nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából apakép és istenkép.
2: Tehát ugye én sokszor látom sajnos, hogy a keménykedő apa az valamilyen haragvó istenképet kapott otthon, és az a haragvó istenkép az pont elviszi egy hamis vágányra.
1: 300 éve hitben és szolgálatban Győrben.
3: Ingatlanjainkat elvették, és a nővéreket pedig még 2 évig meghagyták, és deportálták őket. 80 nővért vittek el innen akkor 1950. július 18-án.
1: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. A férfi léthez mindenkorban hozzátartozott a családról gondoskodás, hiszen az apaság hozzáadott érték a férfiasság megéléséhez. Csak a modern kori társadalom nyomja le ezt az érzést benne, s gyengeségnek állítja be az érzelmi kötődés megélését a gyermek irányába. Hogyan is volt ez régen, és hogyan van ma? Kik erősíthetik az apaságot a férfiakban? Léder László pszichológustól, az APA Akadémia vezetőjétől, az 5. organikus pedagógiai konferencián tartott előadása után érdeklődtem.
2: Van egy általános és fals elképzelésünk arról, hogy a modern apaság, tehát hogy egy apa többet van ugye a gyermekeivel, többet vállal a nevelésből, sőt, azt kell mondjam, hogy az anyával egyenlő részt, ez valami modern találmány. És minden tudásunk szerint ez nem modern találmány, hanem minél inkább visszamegyünk az időben, annál inkább jelen volt az apa a családban. Ez könnyű megértenünk, ha arra gondolunk, hogy 1900-ban a magyar társadalomnak, egyébként a németnek is, és az Egyesült Államok társadalmának is körülbelül 90%-a mezőgazdaságból élt. Tehát ezek a családok együtt éltek, életformaszerűen, együtt gazdálkodtak, akár több generáció. Tehát az apák, a nagyapák is, a férfiak jelen voltak, és ugye abból indulunk ki, itt a pszichológia hangsúlyoz, hogy a nevelés a jelenlét, a hiteles jelenlét. Tehát a nevelés automatikusan megtörtént. Ugye, tehát megkérdeznénk egy régi apát, hogy te hogy neveled a gyermeket, akkor furcsán nézne ránk, nem is értene, hogy mit kérdezünk. Közben pedig nevelte a gyermekét, férfi mintát adott neki, apa mintát, apai szeretetet, törődést, figyelmet, amit a 20. században, főleg a 20. század második felében, az európai apák egyre kevésbé tudtak megadni. Apák is sokfélék, ugye mindig mondom, ahány férfi, annyiféle apaság. Én is ugye azokkal az apákkal találkozom, akik szeretnének vagy apává válni, vagy jobb apává válni. Az is előfordul sokszor, hogy ez egy krízis hozza elő, tehát mondjuk a gyermekeikkel olyan állapotba kerül a kapcsolatuk, vagy a gyermekeikkel olyan történik, amiért egyszer csak felelősnek érzik magukat. Tehát például kiesik az iskolarendszerből, elkezd a fia vagy a lánya rossz jegyeket hozni, magatartás problémái vannak, és előfordul, hogy apák ilyenkor kapnak észbe, hogy ők valamit ezzel szeretnének kezdeni. De én azt gondolom, mindenkinek jár az esély és a lehetőség, tehát soha sincs túl késő, de valóban így van, hogy nagyon sok apa van az én véleményem szerint ebben a bizonytalan pozícióban. Tehát nagyon kevés kellene neki ahhoz, hogy igazi apává váljon, és sajnos én azt gondolom, hogy a társadalom nagyon sok formában fékezi ezt. Az egyik legnagyobb fék, amiről most az előadásomban is beszéltem, ez a férfi image. Tehát már a fiatal emberek meg vannak zavarodva, hogy igazából ki és mi a férfi. És ugye ez a maszkulin image, ez a kemény férfi, az érzelemmentes férfi, az élvhajház férfi, a férfi, akit lasszúval kell befogni a családba, mert igazából amíg fiatal férfi, addig nevetséges, hogy ő gyerekekkel foglalkozzon. Ez egy női dolog. Egyáltalán a törődés ugye az egy női feladat, tehát ez sajnos áthatja a társadalmunkat. Ugye ez hozzájön az a szörnyű és nehéz helyzet, amiről hangsúlyozni szeretném, nem a nők tehetnek, hogy a nevelési intézményekben is, ugye bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola, stb. Elsősorban vagy kizárólag nők dolgoznak. Tehát egy fiatal fiúban nagyon hamar megerősödik az a dolog, hogy ez az egész gyermeknevelősdi, családosdi, ez igazából egy női dolog. És egy igazi férfi az nem ezzel foglalkozik. Ugye foglalkozik ezzel is, ha olyan, de az másodlagos. És a probléma az, hogy a férfiak ettől boldogtalanok lesznek, és természetesen az anyák is boldogtalanok lesznek, és a gyermekek is, mert ott van bennünk ösztönösen, és erre vagyunk teremtve, és ezt mutatja minden biológiai kutatás, hogy apává, anyává válhatunk biológiailag. Tehát hozzuk magunkkal ezeket az ösztönöket.
1: Olyan szép és kifejező sokszor a magyar nyelvünk. Ott is egy szó van arra, hogy szülő nem csak azt jelzi az anyát, aki szül, hanem az apa is szülő. Tehát itt van valahol a magja, hogy valahol ez tényleg így egy egység.
2: Pontosan, és egyébként akármennyire furcsán hangzik, ugye a mai előadásomban is kitértem rá, hogy a család tervezésben, tehát az, hogy valóban megszülessen az a gyermek, a férfiaknak minden adatunk szerint kimagasló szerepe van. Tehát már az első gyermek megszületésekor nem lehet eldönteni, hogy apa vagy anya kezdeményezte. Ugye azt gondolnánk, hogy ezt anya kezdeményezés, ez egy óriási teher is az anyákon, hogy ő neki kell egyszer csak eljutni oda, hogy ő most már érzi, hogy anyává vált, de ez ennél sokkal bonyolultabb. A többedik gyermeknél pedig az apák. Egyértelműen az apák a kezdeményezők, természetesen itt benne van a születési élmény, születési kultúránk, a félelem ettől nagyon sok jogos felvetés, de akkor is. Tehát az, hogy egyáltalán gyerek születik egy családban, az legalább annyira, vagy még talán azt is mondanám, hogy jobban függ az apától, mint az anyától.
1: Nem beszélve a személyiség alakulásához, mennyire fontos az apa jelenléte, nem csak fizikai, hanem a sok minta és a lélek, vagy az identitás erősítéséhez. Keresztény körökben kevesebb válságos helyzetet látni? Tehát ott tudják jobban azonosítani a szerepüket, az Istenben való közös feladatukat?
2: Hát örülnék, ha azt mondhatnám, hogy biztosan így van. Nem vagyok benne biztos, hogy így van. Emberek vagyunk, és a probléma inkább az, hogy nem kapjuk meg ezt a mintát. Tehát keresztény emberek között mozgok én is nagyon sokat, és azt látom, hogy ez a fajta férfinő, mint a modern férfi, modern nő, modern apa, modern anya, azért nagyon sok helyen hiányzik. Tehát az, hogy a jézusi tanítást ki hogy értelmezi, azért nagyon sokban függ attól, hogy kik veszik körül, és neki milyen élményei voltak. Tehát ugye én sokszor látom sajnos, hogy a keménykedő apa az valamilyen haragvó istenképet kapott otthon, és az a haragvó istenkép az pont elviszi egy hamis vágányra. Tehát hiába mélyen hívő, hiába érzi úgy meggyőződéssel, hogy ő valami jót tesz, sajnos pont egy olyan programot hajt végre, ami kárt okoz a gyerekei életében. Mert ugye egy apának nem keménynek kell lennie, egy apának szeretőnek kell lennie, mindkét szülőnek szeretőnek kell lennie, és mindkét szülőnek szeretetben kell megfelelő iránymutatással szabályos életre nevelni, értékek mentén a gyerekeit. De ez megint csak szeretném hangsúlyozni, ez jelen kell lenni.
1: Ugye azt beszéltük, hogy a társadalom ítél, de talán lehetősége van dicsérni is. Tehát hol vannak azok a közegek, lehetőségek, ahol erősíthetjük az apaságot a férfiakban?
2: Én azt látom, a férfiak számára nagyon-nagyon fontos a másik férfi mintája. Tehát ha vannak hiteles az apaságot, pozitívan, hitelesen megélő férfiak, ezek a férfiak nagyon sokat tehetnek azért, hogy a körülöttük lévő férfiak ezt másképp lássák. Tehát amikor én is erről beszélek, az egy óriási előny, hogy én magam is apa vagyok. És ugye elmondom férfiaknak, hogy ez egy óriási kaland. Hogy milyen szuper, amikor én a gyerekemnek mesét olvasok reggel, én azt imádom. És imádom azt, hogy megyek érte az iskolába. Az nekem a nap fénypontja, hogy találkozunk, és beszélgetünk, és megfogja a kezem. És ez sokszor sokkal többet számít, mint bármilyen pszichológiai előadás, mert nagyon sok férfi egész egyszerűen akkor meri bevallani, hogy ő is ilyen érzésekkel küzd, vagy csak hát ő nem tudta, hogy ez lehet, meg szabad. Illetve nagyon sok férfinél felkeltem az érdeklődést ezzel, hogy ezt így is lehet csinálni. Egy munkamániás vezető, akinek én terápiás vezetéspszichológiai tanácsadást adtam, egész egyszerűen nem bírta este abba hagyni a munkát. És volt egy gyönyörű kislánya, ki azóta már egy felnőtt hölgyé vált, és megkérdeztem tőle, hogy nem tud-e valamilyen közös programot a kislányával. És ez a férfi kitalálta, hogy ő elkezd gitározni. És eltelt X idő, és bevallotta nekem, mivel már élménye volt, hogy alig várja, hogy hazaérjen, és gitározzon a kislányának. De ez az élmény hiányzott. És ezt az élmény nem kapja meg, vagy nincs valaki körülötte, aki azt mondja neki, hogy hát nézd meg, milyen fantasztikus, bizony eltelhet úgy ez a gyerekkor, hogy nem is látja az apját.
1: Apák napjának nincsen hagyománya a hazánkban, de mégis valahol innen-onnan azért beszivárog. Van rá igény, vagy például így is fókuszálhatunk az apákra, hogy akár az anyák napja mellett, vagy bármelyik napon, de ugye megemlékezünk arról, hogy ők is fontosak.
2: Én egyébként pozitív vagyok. 10 évvel ezelőtt senki nem tudta, hogy van apák napja, ez radikálisan és pozitívan változik. Tehát azt látom, hogy ez megjelent, most már az, hogy van apák napja, tudják, abban még bizonytalanok sokan, hogy mikor van. Nem is szerencsés a dátum, mert június 3. vasárnapja, amikor ugye pont általában vége az iskolának, megyünk mindenfelé, úgyhogy én maximálisan támogatom Szent József napját, abszolút lehet anyák napját, apák napját együtt ünnepelni, lehet szülőnapot ünnepelni, teljesen mindegy, de a tapasztalat az, hogy nagyon-nagyon jól esik az apáknak. És nagyon jót tesz az apa-gyerek kapcsolatnak. Ez mégiscsak egy támogatás, hogy létezik apa is, és mi azt észrevesszük.
1: Léder László pszichológussal, az APA Akadémia vezetőjével az 5. organikus pedagógiai konferencián tartott előadása után beszélgettem.
4: Hétfő volt, mikor született. Én kivártam volna, de nem lehetett, tudod, a számla nagy.

0: A Szent Orsolya rendet Merici Szent Angéla alapította a 16. században Szent Orsolya Társasága néven, melyben a rend tagjai a leányok lelki és szellemi nevelésén fáradoztak. Az orsolyita nővérek 1726-ban Győrbe is megérkeztek, s azóta közel 3 évszázada oktató és nevelő munkát végeznek. E jubileum alkalmából nyílik ma délután 5 órakor kiállítás az Orsolyiták Győrött 300 év hitben és szolgálatban címmel Győrben a Gutenberg téren található Triangulum galériában. A megnyitón köszöntőt mond Veres András, győri megyés püspök, közreműködik a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium általános iskola és óvoda kórusa. Holnap reggel pedig a 300 éves jubileum alkalmából reggel 9 órakor mutat be hálaadó szentmisét Veres András megyés püspök a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Matkovics Mária Emerika és Bernik Rozália orsolyita nővérektől Kékesi Enikő érdeklődött a nővérek magyarországi és győri jelenlétéről, valamint az 50-es évek deportálási időszakának megpróbáltatásairól.
1: 1726. július 15-én Bécsbe jöttek a nővérek, 5 nővér alapító vagy megbízott főnöknővel együtt, és már szeptemberben megkezdték a tanítást a Káptalandonban, és már 60 tanulója volt. Hát ez fokozatosan bővült, elemi iskola, polgári iskola. Akik végeztek, azok vagy tanítóképzőbe mentek, mert a rendnek volt tanítóképző fokozatú iskolája is, és ipariskola. Az ipariskola olyan volt, hogy már adott érettségit. Bejött a kis óvodás, és kiment, mint keresőnő, vagy mint tanítónő, vagy mint ipariskolát végzett, szakmát végzett hölgy. Ez fokozatosan bővült 1726-tól, amire 1948-ban az államosítás megtörtént, akkor több mint 1200 diákja volt a rendi iskolának. Ingatlanjainkat elvették, és a nővéreket pedig még 2 évig meghagyták, és 1950-ben deportálták őket. 80 nővért vittek el innen akkor, 1950. július 18-án.
2: Lehet róluk tudni, hogy mi lett az ő sorsuk?
1: Az, hogy 3 hónapig még lágerbe voltak, és akkor úgy, ahogy formailag megegyezett az állam az egyházzal, a katolikus egyházzal, és az, hogy nem élhettek közösségben, nem taníthattak, és nem foglalkozhattak fiatalsággal, tehát le kellett venni a rendi ruhát a lágerből, amikor kijöttek, és mindenki hát oda ment, ahova tudott. Részben vállaltak civil munkát, részben a családok fogadták be, de a családok se tudták befogadni, mert akkor az ő egzisztenciájuk volt veszélybe, úgyhogy hát pénz nélkül, ruha nélkül, lakás nélkül, és hát ők látták, hogy ő nekik most már ez a életforma, ez a szerzetesi közös életforma nem valósul meg, és igyekeztek a hétköznapi életbe elhelyezkedni. Volt, aki például a tanítóképzőnek az igazgatónője a győri egyik tüzéptelepén portás volt. Voltak, akik tanítottak, tehát tanárok voltak, azok voltak, akik takarítást vállaltak, voltak, akik pici babákhoz felügyeletet vállaltak, családok, tehát olyan, amilyen lehetőségek voltak, azokat próbálták magukévá tenni, és hát elhelyezkedni, hogy valami fizetéshez jussanak, és akkor úgy fokozatosan kialakult, hogy mindenkinek az élet munkaköre, tehát volt fix fizetése, és úgynevezett majd nyugdíj helyzet, akkor végén úgy próbáltak lakáshoz jutni, részben összesegítették a rokonok, ismerősök, de részben úgy is, hogy összeköltöztek ketten, hárman, és akkor így próbálták fizetni az albérleti szobát. Volt olyan nővérünk akkor, ágyra járó volt. Például a Riharszgyárban két nővérünk is, akik hát zeneakadémiát végzett az egyik, a Krizasztoma nővér, és hát az Ágnes nővér is, az is magas képzettségi tanárnőt. Hát ők a Riharszgyárban felváltva dolgoztak éjjel-nappal, hogy még el tudják látni, mert még közben hát voltak kicsi babákat is, akik elvállaltak őrzésre, addig még az anyuka munka helyén volt, és akkor így váltogatták egymást, hogy egyik ment éjszakára, másik nappal, hogy el tudják még a kicsi babát is látni. Aztán mindenki egy picit nyugdíjhoz jutott a végén, amikor már ugye nagyon kialakult a nem közösségi élet, akkor azért mindenkinek ismétlen volt lakása is. Igyekeztek.
2: 50-ben feloszlatják a rendet, eltelik 40 év, várják az idők jeleit. Mi hozta meg az újra rendé való állásukat?
3: A rendszerváltás. Utána engedélyezték az 1950-ben betiltott rendek működését. És a rendszerváltás után nem egyszerre indult minden szerzetes rend, hanem a lehetőségekhez mérten. Egerben már 1991-ben és Sopronban indult a katolikus iskola, illetve katolikus kollégium. Egerben nem kértük vissza a katolikus iskolát, mert fölmérte Márta anya, az akkori megbízott tartományfőnöknő, hogy nem bírjuk viselni a terheket, annyi terhet, de 6 katolikus iskolát létesítettünk a visszaszerzett iskolákból. Győr csak 1993-ban tudott indulni, mert a balettintézet egy része tanyázott nálunk, illetve egy állami kollégium volt, és mire a város vezetősége is beleegyezett, hogy átadják az épületet, 1993 lett. Nagyon sokat köszönhetünk Pápai Lajos püspök atyának, aki síkra szállt a Szent Orsolya rend visszaállításáért, és valóban nagyon sokat tett, eleve országosan a katolikus iskolákért. Tehát ő a katolikus iskolák újra alapításának zászlóvivője volt valóban.
1: 1993. július 15-én nagyon sok küzdelem árán visszaadták az épületet, és az Apáca utca 41-43 szám alatti általános iskolát. Akkor még a tanítóképző működött, mint városi iskola, de ezt az általános iskolát visszaadták. A tanulóknak egy része, de Zömében maradt az iskolába, és vállalták a katolikus tanítás, katolikus nevelést vállalták, úgyhogy 1993. augusztus 29-én ünnepélyes évnyitó volt, pápai püspök úr vezetésével ünnepélyes szentmise, és 1993. szeptember 1-én megindult a tanítás 850 gyermekkel. Tanárok tantestületből szabad volt a választás, akik ki akartak válni, azok kiváltak, akik maradtak a tantestületben, azokat az egyház megye, mert jó, a rend visszakapta az iskolát, de fenntartóilag a egyház megyét bíztuk meg. Ő volt a fenntartó, nagyon szépen indult, nagyon lelkesen, és nagyon nehéz körülmények között, mert az iskolának a berendezéséből alig maradt valami. Például iskola padok nem voltak. És ezt mind július 15-től szeptember 1-ig meg kellett oldani, és itt nagyon nagy érdeme volt a Hernádi Lászlónénak, az újonnan kinevezett igazgatóhelyettesnek, és Szabó Péternének, aki a gazdasági vezető volt, és külföldi magyar kapcsolatokat keresve megoldották, szereztek padokat, még a padlásról is lehordták. Tehát úgy kapták vissza, mint hát nem működő iskola, de sikerült szeptember 1-re működőképessé tenni. És így nagyon szépen beindult, és hát mai napig tart.
0: Matkovics Mária Amerika és Bernik Rozália orsóit a nővérekkel Kékesi Enikő beszélgetett.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi.
2: Az üdvösség történetében Izrael áll Isten színe előtt, vádolva, kérve őt, hogy mutassa meg irgalmát újra, törések és árulások után és mindennek ellenére. A mostban, a végső időben a hívő, még a keresztény hívő is Istenre tekint, kérve, könyörögve, hogy segítse őt felismerni olyannak, amilyen. Öröktől fogva élőnek és elevenítőnek, önmagát ajándékozónak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Olvassuk Jézus szavait Szent Háromság vasárnapján. Mi ez, ha nem válasz ki nem mondott legbensőbb kérdéseinkre? Mi ez, ha nem valamiféle végső nagy bizonyíték, minden időkre érvényes jel, egy szinte felfoghatatlan szerep és helycsere története? Jézus szavai János evangéliumában valamelyest kilógnak közvetlen összefüggésükből. A mester Nikodémussal beszélget éjjel, talán mert a főtanács tagja nem mert nyilvánosan szóba állni a galileaival. Amit addig hallott újjászületésről, lélekről, amely ott fúj, ahol akar, megdöbbentette már. Ha lett volna más kérdése, benreked, csak hallgatja Jézust. Ő pedig váratlanul elszakad a beszélgetés addigi fonalától, egy öreg tanácsnok és tanító kételjének megválaszolásától, túllépi már Izrael határait is, és az egész világ életéről, megváltott, megőrzött és visszaadott életéről beszél. Isten a legdrágábbat adta oda, egyszülött fiát. Isten az emberek kezébe adta fiát, akinek ezért szenvednie kellett. Ez az odaadás folytatja és beteljesíti, hogy Isten elküldte, a világba küldte fiát, hogy velünk járjon, hogy valamelyest megismerjük, hogy elképzelhessük az arcát, a komolyságát és derűjét, mert ő szerető ítélet, igazság és irgalom. Mert Isten adta, mert Isten küldte, egészen benne van minden gesztusában, ha néha megdöbbentő módon is, az örök Isten. Mert Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, ezért lehet a Fiú egészen az Atya arca, ezért lehet az ő élete, kínhalála és feltámadása az a hely, amelyet megsejtünk Istenben, ahová meghívást kapunk, ahol megsemmisül a bűn és megújul az élet. A Nikodémussal folytatott beszélgetés ráébreszt arra, hogy a Szentlélek nélkül nem értjük meg az Atya és a Fiú kapcsolatát, amelybe a Fiú küldetése és halála beavat. Az evangélium előszaváig az ige himnuszig kell visszalapoznunk, hogy még egy összefüggésre ránézhessünk. Arra, hogy ez az odaadás egyben kinyilatkoztatás, amely a teremtéssel kezdődött és a megváltásban folytatódik. Istent és az ő szeretetét arról ismerjük meg, amit tesz. A Szent Háromság titkát az érti meg, aki befogadja, és akit a szeretet Isten egészen befogad. Péter, szeretsz te engem? Az evangélium végén a szerepek újra megfordulnak. A Fiú egészen alázatosan a tanítvány szeretetét kéri. Szeretsz te engem? Ismersz te engem?
0: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter, ma előkészítő tárgyalásokat folytatnak, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Fosthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Bemutatta államtitkárait Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szakmai szervezetekkel való párbeszéd elindítását és a nagyobb költségvetési intézmények átvilágítását nevezte legfontosabb feladatának. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ugyancsak a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Továbbá a magyar levéltárak, könyvtárak, múzeumok és a teljes örökségvédelem nemzetközi szerepének megerősítését. Az orosz hadsereg éjszaka egy rakétával és csaknem 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat. Dnipropetrovsk megyében 3 ember megsebesült, amikor találatért egy 5-szintes lakóépületet, egy családi házat, valamint egy iskolát. Dróntámadás érte a Fekete-tengeri Odessa megyét is, ott családi ház és egy infrastrukturális létesítmény rongálódott meg. Közben az orosz védelmi minisztérium több mint 60 ukrán drón elfogásáról számolt be, 6 oroszországi régió fölött. Nyizsnyi Novgorodban egy bírósági épület rongálódott meg. Késes támadásban 3 megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a 2 másik állapota súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterthur vasútállomásán, a gyanúsítottat egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették, indítéka egyelőre ismeretlen. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől 4, összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett, eredetigazolás, számla és adásvételi szerződés nélkül. A kerékpárokból, amelyekből 3-at eladott, kiderült, hogy Münchenben lopták azokat. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránkénti 104 kilométeres széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, hevezzivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is látni lehetett. Ma sok napsütés várható, kevés, holnap már olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz, napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Az éjszakai 6-11 fok után holnap napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: Május 30-án, a Magyar Klasszikus Zene napján, a Nemzeti Filharmonikusok ünnepi koncertje a Zeneakadémián. Stúdió vendégünk az egyik fellépő művész, Perényi Miklós Gordonka művész. Örkény István, Tóték című drámája a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, és Apokalipszis címmel új kiállítás nyílt Budapesten a Szépművészeti Múzeumban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Rádió Színház.
4: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre.

0: Az házam túl, az utcám túl, alig sétáltam.
1: Itt a gyújtél. Kortyolgassa lassan. Úgy. Jobban van már, János?
2: Köszönöm, Aletta. Megint elkapott ehhez átkozott. De mindjárt elmúlik.
1: Amikor este lefeküdtem, maga még dolgozott. És hajnaltájt, amikor felkeltem, hogy betakarjam a gyereket, ugyanúgy láttam a papíros fölé görnyedni.
2: Holnap meglátogatják iskolánkat az új fejedelem bizalmas emberei. Nem mindegy, hogy milyen indulattal számolok be Barcsainak a kolozsvári kollégium állapotáról.

0: És még röstelkednem is kell, mert minket mindenki sajnál.
1: Nincs miért röstelkedned.
0: Itt van az az egykori diák. Az is szánakozik.
1: Kicsoda?
0: Aki a hazahívó üzenetet átadta Utrechtben. Parajdi kis Mihály.
1: Miska, ide jött, és te várakoztatod?
0: Hallotta, hogy feltört a köhögés. Nem akart akkor bejönni.
1: Küldd be, kérlek!
0: Jó, jó, küldöm már. Várjon, felpolcolom a párnáját. Ja. Így, dőljön hátra szépen. És ne feledkezzék meg a teájáról.
2: Ja. Adjon Isten, János!
1: Mihály, gyere csak beljebb, hozott Isten. De szépen kigömbölyödtél. Piros posgás vagy és bivajerős.
2: Á, időnként eret kell vágatnom magamon.
1: Hát ez az öltözék. Te. Csak nem lettél pap?
2: Két út van a magunkfajta szegény sorsú kálvinista diák előtt. Vagy a tanító sorsát vállalja, vagy a papét. A tanító mindenkinek a szolgája. A pap csupán istené.
1: Tehát túl van túl soknak találtad a szolgálatot.
2: A falumban meghalt a pap. Engem hívtak a helyébe, hát hazamentem. Van egy kis házam, családom. Nem élünk úgy, mint a püspökök. Tudod, a hívek is szegények mifelénk. De ha az ember baromfit tart, okosan művelgeti a szőleit, én mondom neked, János, nem kell félnie senkitől, semmitől.
1: De nem ám.
2: Tudod, azért is jöttem, hogy segítsek rajtatok, amennyire tőlem telik.
1: Köszönöm. Nem akarlak megbántani, de tán aranybányára lehetél?
2: A szomszéd faluban most megüresedett a parókia. Szívesen fogadnának téged, legyél a papjuk. Én már puhatolóztam. Annyi lesz a fizetség, mint amennyit most kapsz ebben a kolozsvári iskolában. De a nyugalom, a csend, az megfizethetetlen. Ott aztán nem irigykednek majd rád, nem fondorkodnak ellened. Szeretettel, jó szándékkal közelednek feléd, és aszerint cselekednek, ahogy te jónak látod.
1: Én a ma bizonyos két út közül a másikat választottam. A rögösebbiket.
2: Bele is rokkantál, barátom. Már ne is haragudj, hogy kimondom. Látom én, hogy megfáradtál. De tudja ezt Erdélyben mindenki.
1: Mindenki? Csak én nem. Itt mindenki mindent jobban tud, mint akit illet.
2: Viharos idők ezek, János. Egyik fejedelem a másikat kergeti. A török meg ugrásra készen. Vérszemet kaptak a Habsburg palástba csimpaszkodó katolikusok is. Tánc lesz itt, barátom. Olyan tánc, amíg annak el nem ül a pora, jobb, ha meghúzódunk a hegyek tövében. Ha kell barlangban, ha kell kemencesokban.
1: Amikor a Forcius tanácsait írtam, azt a munkát, amelyel nem csak a fejedelem fiának, Rákóczi Ferencnek jellemét akartam pallérozni, hanem valamennyi ifjőjét. Papírosra vetettem ezt a tanácsot is. Ha melyedben vagyom még elevenség, ha szívedben a virtusnak csak szikrája maradt, távol, távol légyenek minden lágy, könnyű, kényes dolgok. Keményeket, keményeket keres. Tüzön, vizen, kősziklákon, havasokon járj, kelj.
2: Szép.
1: Nem az a fontos, hogy szép-e. Igaz. De csak akkor válik végleges igazsággá, ha magamra is kötelezőnek tartom.
2: Senki sem kételkedik benne, hogy a virtusnak nem csupán szikrája égcsere Jánosban. Ám a lángot át kell menteni az ivatarokon. Én erőgyűjtésre biztatlak, nem futamodásra.
1: Nincs is mitől megfutamodnom.
2: Ha lekicsinled a csapásokat, amelyek téged értek, amióta hazaértél holland földről, akkor ez arról val, hogy nagyon elkeseredtél, szegény barátom. Vagy amit nem hiszek, hogy igencsak elbizakodtál.
1: Mindkettőben tévedsz, Mihály. Amikor megérkeztem a feleségemmel és kisfiammal Gyulafehérvárra, a püspök ígérete szerint mindjárt állást kaptam az akadémián. Taníthattam, méghozzá úgy, ahogy én akartam. Nem engedtem többé, hogy értelem nélkül biflázzák a latin és görög versezeteket. Ha valamit nem értettek, magyar nyelven hoztam nekik a példákat abból a kicsiny világból, amit már megismertek. Hamisan szerénykednék, ha az akkori fehérvári székfoglaló beszédemet nem tartanám diadalnak. Látnod kellett volna, Mihály, a diákok arcát, fényesülő szemét, hallanod kellett volna az öröm önkéntelen hangjait. Nem.

0: nekem szóltak, hanem annak a frissítő, újító szellemnek, amelynek szószólója lehettem. Látnod kellett volna, hogy pillantgattak egymásra, amikor azt mondtam, hogy inkább sírnom kellene, mint beszélnem, ha az egész magyar nemzet örök gyalázatára fájó szívvel szemlélni vagyunk kénytelenek, csapásainknak, ínségünknek, szégyenletes tudatlanságunknak és aluszékony tespedésünknek végtelen tengerét, és azt a letörölhetetlen szégyenfoltot, hogy mi már nem is a fegyveres erőszak, nem is a rabság miatt, hanem magunk szántából, puszta álomkórságból, tiszta meggondolatlanságból, szamártunyaságból, eltompult és elfásult lelkiismeretből minden iparosi és tudományi dologban idegen segítségre szorulunk. Az idegenek bennünket bárgyuknak, barbároknak, tudatlanoknak, faragatlanoknak hívhatnak. Portékáikat ránk tukmálják, szegénységünkön híznak. Holott nem a nemzetünk barbár szellemében rejlik az elmaradás oka, hanem a szerencsétlen oktatásban.
1: Nem. Nem, János, nem volt ez diadal. Nem volt egyéb, mint jeladás a maradiaknak, a változtatni resteknek, hogy most aztán rajta rohanjanak rád, gáncsoljanak el. Csalódtak benned, és sértve érezték magukat professzortársaid is, hiszen a Fehérvári Akadémia állapotait zűrzavarosnak ítélted. Tudom én. Nagyon jól tudom, hogy alig egy esztendővel a székfoglalód után az iskola vezetőség elé terjesztetted a javaslataidat. Diadal volt az is, persze. Csak hogy ő nekik.
2: Tisztelt professzori kar, nem óhajtom kegyelmeteket sokáig feltartani, hiszen már estebédre csengetnek a kollégiumban. Én azt mondom, ne döntsünk. Az apácai uram ábrándozásait illetően alaposan meg kell hányni vetni minden részletet.
0: Kérem, Bazilius rektor úr, uraim, immár negyedfél hónapja, hogy benyújtottam az oktatást módosító, vagy ha úgy tetszik, kimondom kereken, gyökeresen változtatni akaró tervezetemet. Tervezetemet, uraim, nem pedig ábrándozásaimat. A tervezet mindig közelebb áll a valósághoz, mint az ábrándozás. És éppen az a törekvésem, hogy az iskola is közeledjék a valósághoz. Az utóbbi 100 esztendőben az utazók, a tudósok fölfedezték, hogy jóval tágabb és sok tekintetben másképp fest a világ, mint ahogy a régi görög, latin, arab szerzők hitték. A hajósok új földrészekre, új szigetekre, új tengerekre bukkantak. Sosem látott ásványokról, növényekről, állatokról és népekről szereztünk tudomást. Valamennyien helyet követelnek maguknak tanítandó könyveinkben, leckéinkben. A geográfiának, a geometriának, a számok tudományának kellő ismerete nélkül nem hagyhatja el senki az iskola padjait.
3: Mi lenne, apácai uram, a szegény diákgyerekekkel, ha a menzán a szakács mindazzal traktálná, amit aznap a konyhakertben, a ház körül, az ólakban, az istálóban talál? Gyomorrontás, de kolosszális!
0: Ha akadémiánkból kikerül a növendék, lehet belőle földbirtokos, pap, tanító, katonatiszt, kereskedő, építőmester, de lehet fejedelem is. Mindenhez kell legalább annyit értenie, hogy a maga mesterségében majd könnyebben tökéletesíthesse magát.
4: Az élet úgyis megtanítja őket mindarra, amire szükségük lesz.
0: Bölcsmondás, tisztelt kolléga uram. Akkor hát zárjuk be az iskolákat, minket meg eresszen szélnek a nagyságos fejedelem.
3: Ugyan?
2: Egymás szavainak félremagyarázása viszálykodáshoz vezet, uraim. Mindnyájunk célja, hogy akadémiánk tanulóit ugyanolyan vagy magasabb műveltséggel lássuk el, mint az európai reformát, a főiskolát, a magukéit. Apácai uram úgynevezett tervezetében ezt gátolni igyekszik.
0: Én éppen ellenkezőleg.
2: Kegyelmed azt tanácsolja, hogy az alsó klasszisokban a latin nyelv helyett magyar nyelven oktassuk a tudományokat megalapozó tudnivalókat.
0: Igen.
2: A végzett diák mi nálunk tehát kevesebb latin tudással büszkélkedhetik.
0: Lehet, de több és elmélyültebb tárgyi tudással. Miért szabad az angolnak, a belgának, a németnek a maga anyanyelvén tanulnia? És miért nem szabad a magyarnak?
4: Ezek meddő viták, kérem. Apácai uram egyébként is túlságosan elbizakodik, ha a mi egyetértésünkre számít. Az a mód ugyanis, ahogyan a diákok kegyeibe igyekszik férkőzni. Az olcsó népszerűsködés, a tréfák elsütögetése, méghozzá magyarul. A különböző képek mutogatása, az óraközi muzsikálás inkább a vásári népmulattatókat juttatja eszünkbe. A professzori tekintélyt mérhetetlenül rongálják az eféle rafinériák. De ha csupán a kollégiumbeli esti beszélgetések stílusát figyeljük, már akkor is...
1: Ez fájt nekik a legjobban. Ez. Egykori diákoktól tudom, akik azóta már szerteszélettek Erdélyben, hogy amikor Csere János órát tartott a kollégiumban, egyszeriben elnéptelenedtek a többi termek és kamarák, ott tolongtak valamennyien a fiatal professzor körül, itták a szavát, felfogták a példáit, és úgy érezték, mintha szellemi játékokkal tornáztatnák az elméjüket.
5: Nem enyém az elsőség érdeme, Mihály. Néhány évvel ezelőtt Koméniusz is így tanított Patakon. Lóránfi Zsuzsanna pártfogásával.
1: Az irigyek szemében az sem volt mentség. Irigyeltek a fehérváriak, János, irigyeltek. Ha több lett volna a fizetésed, mint az övék, ha jutalmakkal és kegyekkel halmoz el a fejedelem, azért sem irigyeltek volna jobban, mint a diákok rajongásáért. Ez így igaz. És mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy éppen Bazilius Izsák a rektor járt elől az irigykedésben és áskálódásban. Őt aztán megbecsülték arannyal, bizadalommal. Csak hát nem a fiatalok, hanem a nagyurak.
5: Rá is szolgált a megbecsülésre. Jól megtanulta a hízelkedést, az ármánykodást, amikor még az angol király udvari papja volt.
1: Bár fejezték volna le őt is a királyával együtt. De ügyesebb volt, megszökött, csavargott Európán keresztül kasul, még a töröknél is kilincselt. Az ördög tudja, miért fogadta be második Rákóczi György. Miért adott alája professzori, sőt, rektori széket? Miért hallgatta meg a tanácsait? Diadal, azt mondod? Hát, az aztán diadal volt. A Bazilius féle baziliszkuszok diadala. Hogy elüldözhették apácai Csere Jánost Fehérvárról, az ország egyetlen akadémiájából.
5: Vizet, légy szíves, vizet.
1: Tessék, a borogatást is kéred? Látod, szegény cimbora. Ha pap lettél volna, ha az én utamat járod, mindettől megmenekedhetsz. Nem teszi tönkre az egészséged, nem töri meg a pályád ívelését az a nagy megpróbáltatás. Az a lidércálomnak is szörnyű szeptember 24-e.
6: Köszönöm, fiaim! Örömmel fogadtuk el az akadémia meghívását erre a szüret előtti záró egzámenre. Kedvünk tellett a jámbor istenes szónoklatokban, az áhítatos éneklésben. Mindez nem csupán a tanuló ifjakat dicséri, hanem tanítóikat is. Legfőképpen a rektor urat, Bazilius Izsákot. Vivát, Bazilius!
7: Vivát, Bazilius! Vivát!
2: Nagyságos és fényességes fejedelem! Mindannyiunk oltalmazó ura, holtomig boldoggá tesz nagyságod elismerése. Nagyságod elméje a csatatereken épp úgy tündökli kiválóságával, mint a tudományok kertjeiben. Engedje meg nagyságot, hogy iskolánk hagyományaihoz híven eme ünnepséget szellemi csemegével, nyilvános disputával koronázzuk meg. Diákok szoktak ilyenkor vitatkozni fennköl dolgokról, ám a fejedelmi jelenlét most többre kötelez, így hát magam vállalkozom, hogy nagyságtok elé tárjam kisdett gondolataimat korunk legnagyobb veszedelméről, az angliai independentizmusról, amely tudvalevőleg nem egyéb, mint minden némű felsőbb hatalom megtagadása. Fejetlen lábság, királyok, püspökök, fejedelmek ellen törő támadozás.
6: Folytassa csak, Bazilius uram, nagyon-nagyon érdekel.
2: Nagyságos fejedelem, tisztelt professzortársaim, sokra hivatott tanulói fiúság. Vajon csak a felleget kárhoztatjuk-e a jégverés miatt? Vagy a szelet is, amely a felleget hozta? Az angol independensek királygyilkos jégveréséért felelős szelet úgy hívják, hogy puritanizmus. A puritánusok, akik a reformált egyházat püspök nélkül akarják igazgatni, parasztok, iparosok, akárki fia népek úgynevezett presbiteriumai tanácsai által, bizony sokkal fenyegetőbbek, mint gondolnánk. ahová ezek immár beférkőztek. Rajta az úrnak szülleiből kigyomlálni siessünk. Ahová pedig beférkőzni igyekeznek, reájuk hiú szemmel vigyázunk. Hajdani hazámban, Angliában is, lám ő felségét, Károly királyt is a presbiteriánusok kötözték meg, hogy végül az independensek elmetszessék a nyakát.
6: Bölcsen választotta Bazilius uram beszédje tárgyául az independensek rémtetteit, melyek a Nagy Anglia mai zivataros állapotához vezettek. Jól tudom én, hogyha egy rengeteg erdő valamely zugában tűz üt ki, akkor csupán a széltől függ, eljut-e a láng az erdő más részeire is. Ez a szél, jól mondotta Bazilius professzor, maga a puritánus presbiteri eltévejedés. Ha a mi erdélyünk hegyei közé is eljut a fuvallata, rossz napokra ébredünk.
4: Tagadhatná-e bárki is, hogy már eljutott?
6: Igen, már eljutott. És ha nem vigyázunk, tüzet lobbant a mi fejedelmi székünk alatt is.
2: Így van, ez az igazság.
6: Nem óhajtom uralkodói szóval berekeszteni ezt a tudományos vitát. Itt mindenki szabadon szólhat, meggyőződése szerint. Ha a tanító urak közt akad independens, álljon elő, és tegye meg ellenvetéseit, már ahogy az a disputákban szokás.
2: Nagyságos fejedelem, urunk, én nem hiszem, hogy találni közöttünk ilyet.
6: De én bizonyosan tudom, hogy van ilyen tanító. Hiszen Bazilius urammal már nem egyszer beszélgettünk erről négy szem közt.
2: Ó, hát az legfőjebb hangos gondolkodás volt. Távol áll tőlem a gyanúsítgatás, még távolabb a rágalmazás.
0: Kérem, szólhatnék én is, nagyságos fejedelem.
6: Á, domine apácai! Rendkívül kíváncsiak vagyunk az okoskodására.
0: Nem szándékozom okoskodni. Csupán arra szeretném felhívni nagyságtok figyelmét, hogy az imént kilődözött nyilak itt nem találhatnak célba. Nem is hallottunk olyant, hogy közöttünk valaha is independensek lettek volna. Azt sem hiszem, hogy most lennének. Hanem amennyiben vannak néhányan, akikről itt szó esett, azok presbiteriánusok. Ami engemet illet, én sohasem voltam independens, most sem vagyok az, és nem is leszek soha. Ám most sokan tudják rólam, hogy igenis presbiteriánus vagyok.
6: A presbiterianizmus út az independentizmushoz.
0: Kegyelmes uram, természetesen így mondják, de tévednek.
2: A fejedelem téved. Jó, hogy azt nem mondja, hazudik.
0: Bazilius úr, azt hitte, nem merem akár a fejedelem színe előtt is vállalni a meggyőződésemet?
6: Legbelül mindenki olyan meggyőződést vallhat, amilyent akar. De a tanító professzor, ha rosszat gondol, azt terjeszteni is kívánja. Apácai uramnak ajánlom, mást ne tanítson, mint amit az akadémia rektora előírt, mert Isten engem úgy segéljen. Ha valami más tanít, én a marosba vettetem, vagy a toronyból dobatom le.

0: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Szereplők: Apácai Kozák András, Aletta Káldinóra, Mihály Tordigéza, Basirius Kautsky József, Rákóczi György Csíkos Gábor, első professzor Pándi Lajos, második professzor Zács János, Betlen Miklós Benkő Péter, Pávai János Végvári Tamás, hírvivő Szirmai Jenő. Rendezte Avanesian Alex.
1: A hangfelvétel 1975-ben készült.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vissza kell fizetni a Sára Botond korábbi fővárosi főispán által jóváhagyott, a választás után kifizetett összesen 70 millió forint végkielégítést, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória szerint elfogadhatatlan, hogy egy közigazgatási vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá. A miniszter azt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült, életveszélyes állapotban van. A két másik állapota súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterthur vasútállomásán, a gyanúsítottat pedig egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették. Tettének indítéka egyelőre ismeretlen. Itthon sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz, gyakran lesz élénk, helyenként erős a szél. Az éjszakai 6-11 fok után napközben 22-27 fok közötti értékek várhatók.
0: Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
2: A mobiltelefonunkhoz hasonló módon kötődhetünk, mint más emberekhez. Versenyben 1 millió dollárért egy magyar ökológus is megnyerheti. Ezek mai témáink, mindenek előtt azonban ismerkedjenek meg egy gerinceredetű izomsorvadásban szenvedő kisfiú édesanyjával, Klaudiával, és azzal az úttal, amelynek végén a család második gyermeke egészséges lett.
3: 2022-ben, amikor megszületett a kisfiunk, Soma, most a nagyfiunk, bocsánat, akkor azt gondoltuk, hogy egy teljesen egészséges babát viszünk haza, de sajnos nem indultak meg nála a mozgásfejlődési mérföldkövek, nem emelte olyan szépen a fejét, a lábát sem mozgatta annyira, nem tudott átfordulni egyik oldalra a másikra, ezek voltak az ilyen nagyobbak, amik szembe tűntek. Folyamatosan mentünk fejlesztésekre, mindenki várta, hogy majd ez jobb lesz, de nem lett, és akkor a Tűzoltó utcai gyermekklinikára kerültünk, a neurológia osztályra, ahol volt egy gyanú, hogy ő lehet, hogy SMA-s. Csináltak nála egy gén térképezést, és az is bebizonyította, illetve akkor rögtön a férjemről is és rólam is csináltak, és ez még megerősítette, hogy igen, sajnos mi vagyunk a hordozók, és sajnos SMA-s a kisfiunk. 7 hónaposan ő megkapta már a génterápiát, és akkor hál' Istennel is kezdődött nála a fejlődés.
2: Édes, jókedvű, szinte tökéletesen mozgó kisfiú. Úgy látszik, hogy a terápia hatékony. Nem tudom, mennyire nehéz most az életük.
3: Nagyon nagy szerencsénk van, iszonyatos kitartása van. Sokszor felnőtteket meghazudtolóan áll feladatok elé. 7 napból 7-et tornázunk, vagy úszunk, vagy folyamatos fejlesztésre járunk. Ez ezzel jár, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy ő ennyire szépen fejlődik, és egy hős.
2: Soma 4 éves. Az SMA, a gerinceredetű izomsorvadás kezelésére 2017 óta létezik génterápiás eljárás. De ahogy Klaudiától hallották, az élet így is küzdelmes. Sokat gondolkodtak, vállaljanak-e második gyermeket. Végül az igen mellett döntöttek. Úgynevezett preimplantációs, azaz beültetés előtti genetikai vizsgálat segített abban, hogy második kisfiúk Csongor makkegészségesen jött a világra.
3: Sokáig gondolkoztunk rajta, nehéz döntés egyébként, belegondolni abba, hogy akkor ebből az időből hogy veszünk el egy másik kis babának időt, hogy ő is megkapja ugyanazt a figyelmet. Talán ezért is tartott eddig, tehát hogy 4 éves most a nagyfiunk. Nekünk nagyon nagy szempont volt, hogy szeretnénk, hogy legyen egy testvére, akire támaszkodhat. És talán ez a vacilás addig tartott, amíg kiderült, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy egészséges legyen, hogy kiszűrjék egy ilyen vizsgálattal azt, hogy ne legyen se más a kisbaba. De amikor kiderült ez, akkor annyira egyértelműen néztünk egymásra, hogy ez a mi útunk, megpróbáljuk. Egy lombik programban részt venni soha nem egyszerű. Ez egy nagyon-nagyon kemény és nehéz út, de megérte. Én most is azt mondom, hogy megérte minden pillanata, minden inekció és minden, amit megtettünk érte.
2: A preimplantációs genetikai vizsgálatot a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikáján Beke Artúr szülész nőgyógyász genetikus javasolta.
4: Az SMA betegség egy olyan betegség, hogy lappangva öröklődik, tehát mindkét szülő hordozó ez kimutatásra került, és ugye ők nem szerettek volna megszakítást, ezért vállalták, illetve kérték ezt a lehetőséget, hogy preimplantációs genetikai vizsgálat történjen. Ilyenkor mindenképpen feltétele a vizsgálatoknak, hogy lombikkal foganat terhesség. Tehát ez az eljárás nem csak azoknak áll rendelkezésre, akik meddő házas párok, hanem mondjuk örökletes betegség kockázata van náluk.
2: Magára a Lombik Baby programra a Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrumában került sor. Sipos Miklós igazgató mondja el, hogy mi történik ilyenkor.
5: Elvégezzük a PETE fészek hormonális stimulációs kezelését, amelynek az a célja, hogy minél több egészséges PETE sejtet nyerjünk. Itt az optimális szám körülbelül egy 15-20 PETE sejt. Megtörténik a megtermékenyítés, ez a genetikai vizsgálatokat megelőző esetben mindig mikromanipulációs megtermékenyítés, úgynevezett X-ivel történik.
2: Hát, hogy egyetlen spermiumot
5: igen.
2: juttatnak be a PETE sejtbe?
5: Pontosan. Nehogy valamiféle többszörös termékenyítés történjen, és az már önmagában kedvezőtlen genetikai tartalmat idézzen elő az embrióban. Tenyésztjük az embriókat timelapse inkubátorban, amelyik 10 percenként készít egy-egy fényképfelvételt az embriókról, és azt egy filmmel képes összefűzni. Ennek azért van jelentősége, hogy pontosan meg tudjuk mondani azt az időpillanatot, amikor is az embriobiopsziát elvégezni a legoptimálisabb. Az embriobiopszia kapcsán a különösen és speciálisan képzett klinikai embriológus munkatársaink az 5-6 napos embriónak a burkából 5-8 sejtet távolítanak el, majd gyors mélyhűtéssel lefagyasztják az embriót.
2: Mennyire nehéz ez a mintavétel, mert nem tűnik túl egyszerűnek, hogy egy néhány sejtes embrióból néhány sejtet eltávolítanak.
5: Az 5-6 napos állapotban már több száz sejtből áll egy embrió, 5-8 sejtet különösen az embrió burkából eltávolítani, az semmiféle kockázattól az embrió továbbfejlődése szempontjából nem jelent. Azonban kifejezett technikai tudást feltételezés követel meg az embriológusaink részéről azt, hogy ezt olyan gyöngéden, olyan technológiával végezik, hogy az embrió ebbe a beavatkozásba ne sérüljön. Az így nyert sejteket a genetikai laboratóriumba továbbítjuk, ahol megvizsgálják.
2: És azokat az embriókat, vagy azt az embriót ültetik vissza az édesanyába, amelyik egészséges.
4: Így van, viszont nagyon fontos, hogy néhány sejtből történik a vizsgálat.
2: Beke Artúr szülész, nőgyógyász, genetikus.
4: Tehát 1-2%-ban történhet tévedés, ezért ha létrejön a várandóság, visszaültetés után megmarad és fejlődik a magzat, mindenképpen javasolt, hogy történjen egy úgynevezett megerősítő vizsgálat, ez pedig magzatéz mintavételből történik. Ez megtörtént, rendben volt minden.
2: Itt született Csongor, itt a Semmelweis Egyetem szülészeti klinikán.
4: Majd maradt szedése az édesanyja. Mondoztam is a várandóságot, és végül úgy alakult, hogy császármetszésre kerül sor. Én végeztem a császármetszést is.
2: Önök a belgyógyászati és onkológiai klinika laboratóriumában hány kis embrióból származó mintát kaptak ettől a házaspártól, és hányat találtak egészségesnek, illetve betegnek. Kósa János a genetikai részleg vezetője.
6: 7 embriót vizsgáltunk meg, amelyből 4-et javasoltunk beültetésre.
2: Hányat ültettek be?
4: Régen a sikeresség érdekében beültettek 2-3-at is, viszont a sok ikerterhesség és 3-as ikerterhesség miatt több volt a komplikáció a várandóság alatt. Most már az a gyakorlat, hogy 1 priembriót ültetnek be, a többi priembrió lefagyasztva maradt, és hogyha később a házaspár úgy dönt, akkor már nem kell egy újabb eljárással vizsgálni, hanem beültethető a többi priembrió is.
2: Technikailag mennyire nehéz egy ilyen beültetés előtti genetikai vizsgálat? Mennyire tekinthető ez rutin vizsgálatnak?
6: Nem gondolom, ez egy rutin eljárás. Laboratóriumunk jelenleg az egyik legfelkészültebb laboratórium Magyarországon.
2: Kósa János genetikus.
6: Nekünk olyan 2,5 évbe került, hogy eljussunk oda, hogy egy sikeres terhesség így megvalósulhasson. Jelenleg az asszisztált reprodukciós centrummal együttműködve több tucat embriót vizsgáltunk már meg, amelyekből már nagyon sok esetben folyamatban van a terhesség. Egy modern genetikai laboratórium tulajdonképpen bármilyen genetikai betegséget tud diagnosztizálni.
2: Hány olyan betegség van, aminek a preimplantációs genetikai diagnózis, ha már megvalósul a mindennapi orvosi gyakorlatban, vagy jó lenne, ha megvalósulna?
4: Hát több mint 6000 génszinten öröklődő betegség van. A laboratórium be tudja állítani adott esetben az adott mutációra a vizsgálatot, tehát tulajdonképpen, ahogy János is mondta, bármelyik gént vizsgálni tudnak. Na most ugye egyrészt itt az SMA-ról van szó, ez a lappangva öröklődő, mind a két szülő hordozó. Viszont lehet, amikor az egyik szülő beteg, mondjuk egy csontosodási zavara van, viszont nem szeretné, hogy az utódja is ebben a betegségbe szenvedjen. Ezek az úgynevezett egy génhez kötött öröklődési betegségek. De vannak olyan betegségek, amikor például valamilyen szerkezeti eltérés van valamelyik szülő kromoszómáiban, és amikor létrejön az utód, akkor előfordulhat, hogy hiány vagy többlet alakul ki, és ezt az úgynevezett strukturális, tehát szerkezeti eltéréseket is vizsgálni tudjuk.
2: Melyek azok a betegségek, amelyeket a gyakorlatban már vizsgálnak, vagy előfordul, hogy vizsgálnak, ugyanúgy, mint most a gerinc eredetű izomsorvadást.
6: Ilyen például a Duchenne izomdisztrófia, ilyen például a cisztás fibrózis, ami elég sűrűn előfordul, a most emlegetett SMA betegség, nagyon sok öröklődő rák szindróma, vagy a nemi kromoszómákat érintő esetleges súlyos eltérések, illetve amit Beckett tanár úr is mondott, a strukturális eltérések. Itt nem egy adott típusú betegség van, hanem leginkább a meddőség hátterében áll problémát tudjuk ezzel kiszűrni.
2: Csongor megszületésének miben látja a jelentőségét?
5: Ez egy nagyon szép és nagyon kerek történet.
2: Sipos Miklós, az Asszisztált Reprodukciós Centrum igazgatója.
5: A rektor úrnak az volt a víziója, hogy fel kell mérjük a Semmelweis Egyetemen, hogy a genetikai betegségekkel terhelt pároknak milyen segítséget tudunk nyújtani, milyen csúcstechnológiát végezni képes munkacsoportok vannak az egyetemen, és ezek hogyan tudják a tudásukat összegezni, összefésülni, egyesíteni annak érdekében, hogy a teljes folyamat zártan a Semmelweis Egyetemen mehessen végbe. Ennek érdekében összefogtak szülésznőgyógyászok, reproduktív medicina szakemberek, andrológusok, embriológusok, belgyógyász endokrinológusok, molekuláris genetikával foglalkozó és klinikai genetikusok. És jött létre ez a prenatális genetikai munkacsoport.
6: Ez a prenatális és perimplantációs genetikai munkacsoport 2024 év elején alapult meg a Semmelweis Egyetemen.
2: Kósa János genetikus.
6: Azzal a céllal, hogy állami keretek között idővel teljesen állami finanszírozásban ez megvalósul. És nagyon boldogok vagyunk, és rettentően büszkék vagyunk a kollégáinkra, hogy ez megvalósulhatott.
4: Nagyon sok esetben beteg gyermek után nem akarnak megszakítást, és már nem vállalnak több várandóságot.
2: Beke Artúr szülész, nőgyógyász, genetikus.
4: Így viszont lehetőség van ezeknek a házaspároknak is, hogy további várandóságot vállaljanak, így elő tudjuk segíteni kicsit a demográfiai adatok javulását is.
2: Néhány napos a kisfia, hogy vannak?
3: Most már lassan egy hete vagyunk otthon, nagyon-nagyon jól vagyunk, minden így lett egy kicsit talán boldogabb, és jobb, és szebb. Soma mindenben részt akar venni, folyamatosan segíteni szeretne, pelenkázni, babusgatni, simogatja, puszilgatja, úgyhogy nagyon örül neki ő is.
2: Összeállításunkban Soma és Csongor édesanyja Klaudia, valamint Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész-nőgyógyász genetikusa, Kósa János, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai részlegvezetője, és Sipos Miklós, az Asszisztált Reprodukciós Centrum igazgatója beszélt. A mobiltelefon a szülő, a számológép az idegen. A szülő-gyerek kötődés mintájára vizsgálták az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszék alfa generáció laboratóriumának munkatársai, hogy kötődünk-e a mobiltelefonunkhoz. Konok Veronika pszichológust, a laboratórium vezetőjét hallják.
7: Lehet látni, hogy az emberek nagyon kötődnek a mobiltelefonjukhoz, és rosszul érzik magukat, hogyha nincs náluk. Ezt szerettük volna kísérletesen, objektíven kimutatni, hogy ez valóban így van, mert eddig csak kérdőívekkel mérték ezt, hogy például mennyire szoronganak az emberek, ha nincs náluk a telefonjuk, illetve erről a jelenségről inkább a függőség terminológiájával beszéltek a kutatók, tehát mint egy patológiás jelenségről. Mi pedig szerettük volna ezt az általános emberi viselkedés szempontjából megközelíteni. Az etológiában egy klasszikus fogalom a kötődés. Elsősorban ugye a kölyköknél mutatták ki, ahogy a szülőnek, a gondviselőnek a közelségét keresik, és a tőle való elválasztás esetén stresszviselkedést mutatnak, és ez felnőtt korban is, állatoknál is sokszor, meg az embereknél is megmarad, hogy kötődünk például a párunkhoz. És azt szerettük volna megnézni, hogy ezeket a jellegzetességeket mutatja-e a mobiltelefonhoz való kötődés. Fiatalokkal, egyetemistákkal végeztük a kísérletet, egyénileg történt mindenkivel, egy szívritmusmérőt is használtunk, és az volt a fedő történet, hogy ennek a validálása a cél, hogy különböző feladathelyzetekben megnézni, hogy hogyan méri ez a szívritmusukat, és a teszt elején egy számolási feladat kaptak a hallgatók, amihez használhatták a saját mobiltelefonjukon lévő számológépet, de aztán a következő számolási feladatnál azt mondtuk, hogy most ahhoz, hogy standard legyen az eljárás, már nem a mobiljukat fogják használni, hanem kapnak helyette egy számológépet. A résztvevők felénél csináltuk ezt, hogy elvettük a mobiljukat, és beraktuk ugyanabban a helységben egy szekrénybe, vagy egy számológépet kaptak helyette, vagy egy idegen mobiltelefont. A résztvevők másik felénél viszont ott hagytuk a saját mobiljukat. Ezután magukra hagytuk őket 5 percre, ez alatt nem volt semmi feladatuk, viszont kamerára vettük a viselkedésüket, és itt arra voltunk kíváncsiak, hogy egyrészt megközelítik-e a szekrényt, ahol a mobiljuk volt, azok, akiktől elvettük, illetve hogy mutatnak-e úgynevezett zavarviselkedést, például, hogy vakaróznak, igazgatják a hajukat, a ruhájukat, ezeket akkor szokták az emberek csinálni, hogyha kicsit szoronganak vagy feszültebbek. Ezen kívül ugye mértük ténylegesen a szívritmusukat, majd pedig, amikor letelt ez az 5 perc, kitöltöttünk velük egy kérdőívet, amiben arról kérdeztük őket, hogy mennyire szoronganak, illetve volt egy olyan feladat, az érzelmi Stroop teszt, ebben mindenféle szavak jelennek meg a képernyőn, egyszerre egy szó, ezek különböző színnel vannak írva, és a résztvevőknek az a feladata, hogy 4 gomb közül valamelyik megnyomásával jelezzék azt, hogy milyen színnel van írva a szó. Némelyik semleges szó volt, némelyik negatív töltetű szó, és amik kimondottan érdekelt minket, azok olyan szavak voltak, amik a magánnyal, az elválasztással, elválással kapcsolatosak.
8: Például?
7: Például magány, válás, elhagyatottság, ilyesmi. Ennek a tesznek az a lényege, hogy az ember, ha egy bizonyos érzelmi állapotban van, akkor az azzal kapcsolatos szavakra lassabban reagál, mert több ideig tart feldolgozni azt a szót, mivel érzelmeket kelt benne. Tehát ha például valakinek mondjuk pókfóbiája van, akkor a pókokkal kapcsolatos szavakra lassabban fog reagálni. És mi arra voltunk kíváncsiak, hogy azok, akiktől elvettük a mobiljukat, azok lassabban fognak-e reagálni ezekre a magánnyal kapcsolatos szavakra.
8: És mi történt?
7: Azt találtuk, hogy bár a kérdőívben nem számoltak be nagyobb szorongásról azok, akiktől elvettük a mobiljukat, tehát tudatosan nem élték meg, hogy ők most jobban szoronganak, viszont a szívritmusuk is arról árulkodott, hogy stresszesebbek lettek, többet közelítették meg a szekrényt, ahol a mobiljuk volt, több zavarviselkedést mutattak, és azok, akik egy előzetes kérdőívben magas mobilkötődést mutattak, vagy arról számoltak be, azok ezekre a magánnyal kapcsolatos szavakra lassabban reagáltak. Tehát akiktől elvettük a mobiljukat, azok valóban egy ilyen szeparációs stresszt éltek meg, tehát hogy a mobiltól való elválasztás a stresszt váltott ki belőlük, és a magánnyal kapcsolatos érzelmek is megjelentek náluk. Nagyon hasonló ez a jelenség ahhoz, amit az emberek egymással élnek meg, tehát az interpersonális kötődéshez hasonló érzelmek keletkeznek bennünk a mobiltelefonnal kapcsolatban. Nyilván nem olyan erősségű, mint mondjuk, amit a gyerek él meg mondjuk a szüleinek a távollétében, de hogy azért mégiscsak van valami ehhez hasonló érzelmi jelenség.
8: Miért pont ezt a kísérleti
2: elrendezést választották? Honnan vették, hogy éppen ilyet kell csinálni?
7: Hát ez a klasszikus idegen helyzet tesztnek volt az adaptálása. Ez az idegen helyzet teszt, ez amivel már a 80-as évek óta vizsgálják a gyerekek kötődését a szülőhöz. Ez úgy szokott kinézni, hogy a szülő bemegy a gyerekkel a tesztszobába, aztán egy idő után kimegy onnan, akkor bejön egy idegen, aztán az is kimegy, és akkor egyedül marad a gyerek, és mérik, hogy a gyerek hogyan reagál például a szülő hiányára, illetve hogy az idegennel mennyire megnyugtatható, stb. És ennek az analógiáját csináltuk meg, csak ugye itt a szülő volt a mobiltelefon, és az idegen pedig vagy a számológép, vagy az idegen mobil. Egyébként ezt is néztük, hogy az idegen mobilra, tehát hogy azzal nyugodtabbak lesznek el, vagy sem. És azt találtuk, hogy amikor az idegen mobil volt náluk, akkor feszültebbek voltak, mint hogyha a saját mobiljuk volt náluk, de kevésbé feszültek, mint hogyha egyáltalán nem volt náluk mobil.
2: Pszichológiai szempontból mit mutat ez az egész?
7: Eddig is beszéltek arról a tudományban, hogy van ilyen, hogy tárgyakhoz való kötődés. Ez különösen gyerekeknél nagyon markáns. A kicsi gyerekeknek van mindig valami takarójuk vagy plüssállatuk, amikhez nagyon kötődnek, és erről azt gondoljuk, hogy ez pótolja a szülőt, amíg az nincs jelen, de sok esetben azért felnőtteknek is van, hogy van valami kabalájuk vagy plüssállatuk, vagy egy fotó egy szerettükről, ami ilyen átmeneti tárgyként szolgál. Úgyhogy létezik ez a jelenség, és tudtunk róla eddig is, de a mobiltelefon az még könnyebben válhat egy ilyen kötődés tárgyává, hiszen rajta keresztül tartjuk a kapcsolatot más szeretteinkkel, meg a világhoz köt minket, és állandóan ott van a zsebünkben, tehát hajlamosabbak lehetünk ehhez kötődni. És ami még fontos, hogy mi direkt nem a függőség szót használjuk, hiszen az egy patológiás, tehát egy pszichiátriai fogalom, viszont azt tapasztaljuk, és a kutatásunk is azt mutatja, hogy ez a mobilhoz való kötődés, ez egy sokkal általánosabb, és szinte minden emberre jellemző normális jelenség. Azonban például egy másik kutatásunkban azt kaptuk, hogy akik az emberi kapcsolataikban bizonytalanabbak, szorongóbbak, tehát sokszor félnek attól, hogy a másik elhagyja őket, vagy nem bízhat bennük, azok erősebben kötődnek a mobiltelefonjukhoz, tehát egy ilyen kompenzációs jellege lesz a dolognak, és nyilván egy bizonyos mérték fölött pedig már lehet ez olyan, ami a függőség szintjét megüti, és a mindennapokban negatív hatással lehet az életére az egyénnek.
2: Konok Veronika pszichológus, az ELTE etológia tanszék alfa generáció laboratóriumának munkatársa beszélt arról, hogy mobiltelefonunkhoz hasonlóan kötődünk, mint más emberekhez.

0: A Föld állapotával foglalkozó legnagyobb nemzetközi tudományos versenyen olyan megoldásokkal lehet részt venni, amelyek segítenek az emberiségnek megakadályozni, hogy bolygónk számunkra élhetetlenné váljon. A verseny jövő januárban ér véget, a három nyertes mindegyike $1 millió jutalomba részesül. A 100 fős nemzetközi zsűri a magyar pályázók közül a Szegedi Tudományegyetem kutatójának munkáját ítélte a legkiválóbbnak. Tölgyesi Csaba, az ökológiai tanszék docense, a 25 nemzeti bajnok egyike lett, így versenyben van az $1 millió. Nagy Margit interjúja.
1: Maga a klímaváltozás egy nagyon összetett folyamat, de a hátterében egy nagyon egyszerű dolog áll. Üvegházhatású gázokat bocsátunk ki nagy mennyiségben. A legnagyobb mennyiségben a széndioxid az, amit kijutatunk a légkörbe. Ennek a forrása leginkább a fosszilis tüzelőanyagok, a nem megfelelő mezőgazdasági tevékenységek, például az esőerdők leírtása, elégetése és utána mezőgazdasági célra hasznosítása, vagy vizes élőhelyek lecsapolása, miáltal az ott tárolt talajban, iszapban tárolt szén a légkörbe távozik, vagy maga egyszerűen csak az erdőírtás is. Tehát nagyon sok oka van annak, hogy miért kerül széndioxid a levegőbe, és ez a legfontosabb hozzájáruló tényezője a klímaváltozásnak. Ez egy üvegházhatású gáz, ami melegíti a légkört. És az, hogy melegíti a légkört, az a legkülönfélébb egyéb hatásokkal jár. Csapadékviszonyok eltolódása, szélviszonyok eltolódása, az egész klíma minden egyes komponensére kihat. Mi a széndioxid kezelésére vagy légkörből való kivonására irányuló tevékenységeket vizsgálgattuk meg egy kicsit alaposabban. Ugye két dolgot tettünk, vagy csökkentjük a széndioxid kibocsátást. A másik pedig az, hogy amit már kibocsátottunk, azt kivonjuk a légkörből.
2: Az erdősítést tartják a legfontosabb lépésnek.
1: Széndioxid légkörbe való kivonására a leginkább elterjedt módszer az az erdősítés. Kézenfekvő a dolog, hiszen ahogy nőnek a fák, az az anyag, amiből ők felépülnek, az a légkörből származó széndioxid. Ez egy bizonyos szintig jó is. A mi nagyobb folyóink mentén, az árterekbe, a Bükkhegységbe, Dunántúlon, Zalába, vagy éppen az Amazonas medencébe, ez egy tökéletes megoldás. Azonban nagyon sok helyen nem fás vegetáció volt az eredeti őshonos növényzet, például egy kazasztáni sztyeppe, vagy a békés családi löszháton is ott is ilyen erdős sztyepp uralkodott, vagy nagyon sokfelé szavanna, az is fás és gyepes élőhelyek mozaikja, tehát ott nem igazán jó megoldás az egészet teli erdősíteni. Például a szavannán, hogyha túlerdősítjük a területet, akkor a tűzveszélyt növeljük meg. A szavannának egy természetes része az, hogy mindig van tűz. Ezzel a tűzzel, csapadékkal, stb. Egyensúlyban egy ilyen ritkás, fás, gyepes élőhely tud egyensúlyt tartani hosszú távon. Hogyha ezt mi mesterségesen átalakítjuk, akkor sokkal pusztítóbb, sokkal nagyobb, kiterjedtebb tüzeket tudunk előidézni, és akkor meg hatalmas tüzek lesznek. És akkor elvesztettük az összes szenet. Mert az erdők a nagyobb részt a föld feletti biomasszában tárolják a szenet, ezzel szemben a fátlan társulások, gyepek, lápok, azok pedig a talajban, a tüzektől sokkal védettebb formában. Ott, ahol nem zárt fás élőhelyek alkotják a természetes vegetációt, ott ha gyepesítünk például Békés megyében, homokhátságon, sokkal kedvezőbb eredményeket tudunk elérni. Kutatási eredményeink szerint akármennyit is erdősítünk, gyepesítünk, vizes élőhelyeket hozunk létre, körülbelül legyen tizede a széndioxidnak az, amit mi képesek vagyunk ezzel visszavenni a légkörből, ahhoz képest, mint amit a korábbi modellek jósoltak. A korábbi modellezési struktúrák hibáit különféle kutatócsoportok idővel feltárták, mi ezeket mind próbáltuk javítani, jelenlegi tudásunk szerint most a miénk a legjobb ilyen jellegű globális modell, ami azt mondja ki, hogy ha ugyanígy haladunk a széndioxid kibocsátással, akkor kevesebb mint 4%-át tudjuk az emberiség által kibocsátott széndioxidnak élőhely restaurációval visszavonni a légkörből 2100-ig. Korábbi elképzelések szerint erdősítéssel akár a 2/3-át is meg tudtuk volna tenni. Az új modell szerint erre nem vagyunk képesek.
2: Az önök modellje mit tartalmaz, ami megoldást jelent, és amiért beválasztották ebbe a 25 fős elit csapatba?
1: Az a legfontosabb eredménye, hogy egy kicsit a reflektorfényt átrakja a széndioxid kivonás irányából, inkább a klíma adaptáció irányából. Ez is von ki széndioxidot a légkörből, de nem ez az elsődleges célja, hanem az elsődleges cél az, hogy a klímaváltozás hatásait lokálisan vagy regionálisan mérsékelje. Mondok egy példát, hogyha van nekem $1 millió, abból egy hatalmas erdőt tudok telepíteni valahol Maliban vagy Kongóban, távol mindentől. Ezzel valamennyi széndioxidot kivonok a légkörből. De lehet, hogy előnyösebb, hogy ebből az $1 millió februárból Közép-Európában városzöldítést hajtok végre, városokban ültetek erdőket, kisebb lesz az összterület, kevesebb lesz megkötött széndioxid valamivel, de itt lokálisan az emberi jólétet, a klímaváltozás miatti hőhatásokat tudom mérsékelni, tehát adaptációt jelent a megváltozott klímára. De mondok egy talán még extrémebb példát, Valenciában volt egy hatalmas nagy árvíz nem olyan rég, ami elvitte a város felét. Abban az esetben, hogyha a környező hegyeket visszaerdősítjük, akkor egy hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, ami a klímaváltozásra vezethető vissza, annak a villámárvíz intenzitását mérsékli, tehát föl fogja szivacsszerűen az hatalmas mennyiségű vizet, egy jelentős részét vissza is párologtatja a légkörbe, és már a városban jóval elnyújtottabb, kisebb intenzitású árvíz fog megérkezni. Ha ráadásul még ott a helyi árteret is helyreállítom, nagyobb vízbefogadó kapacitással, akkor klímaváltozás ide vagy oda, a helyi lakosság nem szenvedi kárát. Egy közvetlen lefordítható megoldás a klímaadaptációs célú élőhely restauráció, és ezért is nevezték így a versenyben, hogy skálázható megoldások kellenek, tehát különböző léptékekben jól alkalmazható megoldás.
2: Tehát nem egy univerzális megoldás, hanem minden helyzetre egy külön, az ön által említett adaptációs fókusz kell kialakítani.
1: Így van, a koncepció globális, és azt ott lokálisan vagy regionálisan meg lehet szabni, hogy mi legyen, és ezt egészen a legkisebb léptékig le lehet vinni, hogy mondjuk Kiskuma és a önkormányzata milyen lépéseket fog tenni, ami a klímaadaptációt szolgálja ementén a koncepció mentén.
2: Ez az önök modellje már egy kidolgozott modell?
1: Igen, ezért is választotta be ez a Frontiers Planet Prize a győztesek közé, hogy megkapja megfelelő reklámot, minél többen halljanak erről, és akkor az ő saját klímastratégiájukba, élőhely helyreállítási stratégiájukba be tudják építeni ezt a koncepciót.
2: Ezeket a modelleket az egyes országok hogy tudják felhasználni, fel kell-e használniuk?
1: Az Európai Uniónak alapvetően fel kellene használnia, hiszen 2024-ben elfogadták az élőhely helyreállítási rendeletet. Ez kimondja azt, hogy 2 éven belül minden tagállamnak egy nemzeti élőhely helyreállítási stratégiát kell kidolgozni, hogy hogyan próbálják ütemezni 2030-ig, 40-ig, 50-ig a különböző helyreállítási lépéseket. Ennek a stratégiának a kidolgozásában nagy segítséget nyújthat akár a mi modellünk is. Ennek különböző cikkelyei vannak a városzöldítéstől az agroökológiai rendszerekig, a természetes élőhelyekig, és egy klímaadaptációs stratégia az minden egyes ponton felhasználható lehet.
0: Tölgyesi Csaba ökológussal Nagy Margit beszélgetett.

0: A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most a krónika következik itt, a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió hírműsora.
2: 15 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
3: Az uniós források hazahozatala a tét. Erről is tárgyal kétnapos brüsszeli látogatásán Magyar Péter miniszterelnök.
2: A Tisza párt benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot. A parlament hétfőn tárgyalja a tervezetet.
3: Marad a napos idő, holnap 22-27 fok közötti értékek várhatók.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megérkezett Brüsszelbe a kormányfő. A program szerint Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal.
3: Magyar Pétert brüsszeli útjára több miniszter is elkísérte. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy a tárgyalások legfontosabb témája az uniós források hazahozatala.
4: A legfontosabb nyilván az uniós források helyzete, azért vannak itt a miniszterek is, mert ők egész nap folytatnak előkészítő tárgyalásokat, hogy holnap már csak néhány nyitott kérdést kelljen nekem rendeznem az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós Források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. A leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupció ellenes küzdelem is.
3: Magyar Péter bejelentette azt is, hogy Magyarország rövidesen benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez.
2: Ukrajna az Európai Uniótól és a Nemzetközi Valuta Alaptól is jelentős pénzügyi támogatást vár a következő időszakban. Közben a harcok folytatódnak. Iváncsik Attila beszámolója.
5: Éjszaka a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyét támadták az oroszok harci drónokkal. Gimnáziumi épületben, üzemanyag töltőállomásban és lakóházakban is jelentős kár keletkezett, többen megsebesültek. Ma 12 ukrán megyében vannak érvényben lakossági áramkorlátozások a lebombázott energetikai szektor kritikus állapota miatt. A kijevi parlament ma elfogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök törvényjavaslatát az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodásról. A pénzügyi csomag idén és 2027-ben is pénzügyi forrást biztosít az ukrán költségvetés számára az ország működőképességének fenntartásához és a hadsereg kiadásainak fedezésére. Az IMF küldöttsége is az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatások növeléséről tárgyal Kijevben. A Nemzetközi Valutalap ezúttal egy új gazdasági csomagról egyeztet. Az IMF ragaszkodik olyan népszerűtlen intézkedések elfogadásához, mint például az adóemelés. A háború kirobbanása óta a Nemzetközi Valutalap már 15 milliárd dollár pénzügyi támogatást nyújtott Ukrajnának. Egy 8 milliárd dolláros megállapodás átutalása pedig jelenleg is folyamatban van. Szakértők kiemelik, a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással tud működőképes maradni.
2: A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be.
3: Júliustól a képviselői tisztelet díj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. Irodabérlésre pedig az eddigi támogatások felét vehetnék igénybe az ország. Országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg.
2: Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
3: A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.
2: Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről. Ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte közösségi oldalán.
3: Tanács Zoltán azt írta, találkozott a Hunrend vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. A tárcavezető kiemelte, következő lépésként kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel.
2: A hétvégéig érdemes elkölteni a 2024-ben kapott juttatást a szép kártyákról.
3: Fata László juttatási szakértő azt javasolja, hogy aki érintett lehet, a kártyájához tartozó szolgáltató weboldalán vagy applikációjában nézzen utána, hogy van-e még ilyen összeg a számláján. A szakember emlékeztetett, a változás a veszélyhelyzet megszűnte miatt lépett hatályba.
6: Arra kell figyelni, hogy május 31-től feltöltést követő második év után, elkövetkező május 31 után havi 3%-ot vonhat a szolgáltató. Ugye ez egyszer kevesebb, tehát hogyha valaki ezt nem veszi észre, hogy elkövetkezett az a határidő, nem akkor összeg, egyszer 3%, de hónapok alatt ez komolyabb összeg is lehet. Úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mennyi maradt 2024-ről. Alapvetően az történik, hogy a régi egyenleg csak azok, amik 2024-ből meg maradtak, abból kezdi majd a szolgáltató vonni a 3%-okat, és a többi az elérhető marad, elkölthető marad.
2: Letették a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ új épületének alapkövét.
3: Az intézmény rektora az ünnepi eseményen elmondta, a 22 000 négyzetméter alapterületű létesítményben hallgatói terek, tantermek, valamint egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap. Merkeli Béla hangsúlyozta, az új épület meghatározó lesz a hazai orvosképzésben.
7: Az EO 2 ugyanis a modern elméleti orvostudomány új szentélye lesz. Az itt tanuló hallgatók, akik tanulmányainak első éveinek jelentős részét töltik majd az épületben, alapvetően határozzák majd meg, hogyan alakul a következő évtizedekben a magyar orvos és egészségtudományi hivatás, sőt a magyar egészségügyi rendszer, valamint a tudományos világ. Hiszen a Semmelweis Egyetem szakterületén hazánk és a régió első számú egyeteme.
2: Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Délelőtt megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol a hétvégéig mezbemutatóval, kispályás focival és nyereményjátékokkal várják a drukkereket.
3: A megnyitón a főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a BL döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az ideérkező szurkolók jól érezzék magukat.
8: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok, a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szeretik Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
2: A tavaszi csapadék hiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyoggyérítés, mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak.
3: Mukics Dániel hozzátette, a korábbi aszályos időszak visszavetette az elmúlt hetek meleg csapadékos időjárása, azonban segítette a csípő szúnyoglárvák kifejlődését. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány

0: gumiabroncsokban, madáricatókban ezer számra képesek kifejlődni. Egy-egy esőzést vagy kerti locsolást követően minden ilyen kerti tájban megáll a víz, és ezekben vígan ki tudnak fejlődni. Az a feladatunk, hogy ezeket a felesleges pangó vízeket számoljuk fel, öntjük ki a madáricatóban, rendszeresen hetente többször cseréljük a vizet, és akkor biztos, hogy sikeres lesz a központi szúnyoggyérítési program, mert sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható, holnap több fátyol és komoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka általában 6 és 11 fok között alakul, holnap napközben 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Seres Bea, Sós Zoltán és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
4: Műsorajánlat.
5: Kalendárium. Május 30-án, a Magyar Klasszikus Zene napján, a Nemzeti Filharmonikusok ünnepi koncertje a Zeneakadémián. Stúdió vendégünk az egyik fellépő művész, Perényi Miklós Gordonka művész. Örkény István Tóték című drámája a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, és Apokalipszis címmel új kiállítás nyílt Budapesten a Szépművészeti Múzeumban.
4: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Válaszutak, rólunk szól.
7: Válaszutak, minden pénteken.
4: Gyereknapi élmények.
8: Anyukám mindig kitalált valami programot, minden, amit egy gyerek szeret, az előjött aznap.
9: Úgy tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy gyereknap, hogy az egyik osztálytársam minden gyereknapra kapott valami ajándékot.
10: Valóban jobban esik aznap a fagylalt vagy a vatta cukor. Jobb biciklizni vagy állatkertbe menni olyankor, mint az év bármely más napján. Kell-e és mire jó a gyereknap? És hogyan telt, vagy hogyan telik még most is a Válaszutak fiataljai számára?
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Trendidők. A holnap hírei ma.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Mesterséges intelligencia az oktatásban, a tiltás helyett a tudatos használat lehet a jövő útja.
14: Ez az egész mesterséges intelligencia fejlődésével, ami most zajlik a világban, ilyen azt gondolom, az emberiség történetében nem volt, amikor ennyire rövid idő alatt ekkora változás van az adott technológiában.
13: Kutyabarát szállások versenye. Egyre több hely készül külön szolgáltatásokkal a négylábú vendégeknek.
15: Segítenek abban, hogy kisállat sétáltatás szolgáltatást nyújtanak, és azért olyanok is vannak, akik kisállat menüt kínálnak.
13: Előételtrendek. Kisebb fogásokkal és látványos ízekkel indul ma egy modern vacsora.
16: Tök jó látványelem, valamint itt egyébként lehet játszani, például mondjuk egy forró serpenyőbe öntjük bele a már kész ragút, akkor az ugye nyilván ott a vendég előtt fog sercegni, esetleg ott flambírozunk valamit.
12: Trendidők.
13: A mesterséges intelligencia néhány év alatt a mindennapok részévé vált, így az oktatás sem kerülheti meg a kérdést, hogyan használjuk jól ezeket az eszközöket. Egyre több szakember hangsúlyozza, nem tiltani kellene az AI-t, hanem megtanítani a diákokat arra, hogyan kérdezzenek jól, miként ellenőrizzék a kapott válaszokat, és hogyan használják segítségként a tanulásban. Mindeközben a pedagógusok munkáját is megkönnyítheti, akár óratervezésről, akár szemléltetésről vagy gyakorló feladatokról van szó. A témáról Kálmán Alida beszélgetett Korem Balázs matematika tanárral, a Jettel Prosuli program szakmai vezetőjével.
17: Ma már az AI mindennapok része. A gyerekek hogyan viszonyulnak vajon hozzá?
14: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy általánosítani nehéz ebben a témában, tehát nincs olyan, hogy a gyerekek, hanem az van, hogy van a diákságnak egy része, akik elkezdtek kísérletezni vele, akik használják különböző dolgokra, legtöbbször sajnos arra, hogy a házi feladatukat megoldassák vele, és van a diáknak egy nagyon szűk rétege, aki már ezen túl tudott lépni, túl tudott

0: tudott lendülni, és eljutott oda, hogy a mesterséges intelligenciát arra használja, hogy a tanulásában segítse, hogy fejlődjön, hogy ügyesebb legyen. Ez lenne egyébként az alapvető cél, de ez egyelőre még egy nagyon szűk réteg.
1: Nem kéne tanítani a gyerekeket, hogy hogyan kell használni a mesterséges intelligenciát, és hogy mire kell használni a mesterséges intelligenciát?
0: Röviden, de igen kellene. Ugye ez most ott tart, hogy a szakképzésben kilencedikeseknek van ilyen oktatás. 12 órát kapnak, amikor tudnak mesterséges intelligenciában fejlődni, illetve a tanáraik ugye segítik őket ebben, de azt gondolom, hogy nem magát a mesterséges intelligenciát kellene tanítani, hanem azt kell megtanítanunk interdisziplináris módon, hogy hogyan tudjuk ezeket a dolgokat, ezeket a megoldásokat a különböző egyéb tantárgyak, a különböző egyéb területek során alkalmazni.
1: A tanárokban mennyi a hajlandóság erre, vagy mennyi a tudás erre, mert ugye az sem mindegy.
0: A tanárokban én azt gondolom, hogy a hajlandóság megvan. Természetesen vannak, akik még kitartóan ellenállnak és ragaszkodnak a hagyományos módszerekhez, de nagyon sokan vannak, akik látják már azt, hogy ebben van lehetőség, csak nem tudják, nem feltétlenül ismerik, hogy hogyan lehetne ebben valóban profitálni és fejlődni. És hát erre jó az, hogy egyre több olyan képzés van, oktató videók, csatornák jönnek létre, amik abban segítik a pedagógusokat, hogy valami módon lépést tudjanak tartani ezzel. De amit látni kell ez az egész mesterséges intelligencia fejlődésével, ami most zajlik a világban, én azt gondolom, hogy az emberiség történetében nem volt, amikor ennyire rövid idő alatt ekkora változás van az adott technológiában, hogy az ember megismer egy valamilyen eszközt, és eltelik néhány nap, és már van egy jobb, már van egy másik, és ebben borzasztó nehéz lépést tartani. És itt volna nagyon fontos, ez főleg tanítási oldalon, hogy azt nézzük meg, mi az, amire én szeretném használni, mi az, ami bennekem tud segíteni a mesterséges intelligencia, és ehhez a kompetenciához, ehhez a feladathoz válasszuk meg az eszközünket, és ne az eszközt próbáljuk ráfaragni arra, amire használni szeretnénk.
2: Trendidők. Ma már sok gazdi számára természetes, hogy a kutya is vele tart a nyaralásra, ehhez azonban a szálláshelyeknek is alkalmazkodniuk kell. Európa több országában külön szolgáltatásokkal várják a négylábú vendégeket. Kutyabarát szobákkal, etető és itató tálakkal, sőt olykor saját menüvel vagy kutyastranddal is. Magyarországon is egyre több hely ismeri fel, hogy a kisállattal utazók tudatos és lojális vendégkört jelentenek. A nemzetközi trendekről és a hazai tapasztalatokról Győri Lívia beszélgetett Herman Szabolccsal, a Szabi App alapítójával és ügyvezetőjével.
3: Egyre több utazó keresi most már a lehetőségét annak, hogy a házi állatával utazzon el, házi állatát is magával vigye a nyaralására. Mi a helyzet Európa szerte a kisállatbarát szálláshelyek tekintetében? Hol állunk?
4: Két felmérést néztünk meg, az egyiket mi készítettük, a másikat pedig a sajtóból vettük. A mi felméréseink alapján az ügyfeleink körében Magyarországon a szállásadók 23,5%-a fogad háziállatokat, és akkor a többi országokban egyre több. Tehát Magyarországon nem állunk ilyen szempontból jól, Németország 25%, Svájc 28%, Litvánia nagyon meglepő módon 49%-ban az ügyfeleink körében fogad háziállatokat. A Halidó nemzetközi felmérése alapján ők pedig városokat vizsgáltak meg, meglepő és örömteli. Helsinkiben 84% a szálláshelyeknek fogad kutyákat, és akkor Helsinki Zürich követi, majd Berlin, Zürich 75%, Berlin 70%-kal. Ezek nagyon jó trendek. Én nagyon bízom abban, hogy Magyarországon is egyre több szállásadó fog kutyákat vagy egyéb háziállatokat szálláshelyen fogadni. Ami még nagyon érdekes, hogy van olyan szálláshely, ahol külön fizetni kell azért, hogy háziállatot bevihess, és a trend az, hogy minél inkább elfogadott egy országban a háziállat szálláshelyen való fogadása, annál olcsóbb ennek az ára.
3: Különben azon túl, hogy magunkkal vihetjük a kisállatot, mi a szempontrendszere annak, hogy egy szálláshely állatbarát?
4: Sokfélék vagyunk, el fogok mondani pár dolgot, de elsősorban szeretném azt kiemelni, hogy nekem, amikor kutyám volt, akkor nekem mi volt a fő szempont, amikor szálláshelyet foglaltam, és nekem az volt mindenképpen a legfontosabb, hogy könnyű hozzáférés legyen zöld területekhez, kutyaparkokhoz, kutyastrandokhoz, nagyon-nagyon sokat sétáltam voltunk a kutyánkkal, úgyhogy nekem ez volt az, ami szabadságot tudott adni egy szálláshely választás vagy utazás során, de nagyon sokféle szolgáltatás van, amivel lehet készülni, például saját fekhelyet bekészíteni, etető itatót állat a szobába, kisállat üdvözlő csomagot lehet készíteni. Vannak olyan szálláshelyek, ahol kifejezetten segítenek abban, hogy kisállat sétáltatás szolgáltatást nyújtanak, és azért olyanok is vannak, akik kisállat menüt kínálnak.
3: Merre fejlődhet tovább az állatbarát nyaralás? Milyen távlatok vagy extrák lehetnek még ezen a téren?
4: A globális kisállatbarát szállodapiac 2023-ban 3,66 milliárd dollár volt, és a becslések szerint 2024-ben ez 12,4%-kal növekedett. Különböző szolgáltatások vannak, tényleg a legfejlettebb piacokon ma már működnek pet spa nevű szolgáltatások, háziállatszállodák, sőt olyan prémium szállások is vannak, ahol 24 órás kisállatfelügyeletet nyújtanak.
2: Trendidők. Ahogy a turizmusban, úgy a vendéglátásban is egyre fontosabb az élmény. Ma már nem csak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogyan indul egy vacsora. Sok étteremben ezért külön figyelmet kapnak az előételek és a kisebb kóstolófalatok, amelyek egyszerre hangolják rá a vendéget az estére és mutatják meg a konyha stílusát. A nehéz, laktató kezdések helyett egyre inkább könnyedebb, látványosabb és kreatívabb fogások kerülnek az asztalra. Hogy mely előételek számítanak ma igazán trendinek, arról Major Eszter Anna beszélgetett Mátrai Patrik séffel.
5: Mit nevezünk ma trendi előételnek? Milyen irányzatok vannak hazai és globális szinten?
6: Nagyon fontos dolog az előétel, hiszen az lesz az első benyomásra a vendégnek. Fontos mostanában, hogy ezek is már ilyen vibráló tányérok legyenek. Nagyon fontos, hogy a vendég a szemével eszik először. Már itt törekednie kell a konyhának arra, hogy olyan fogást pakoljon le a vendég elé, hogy a vendég azt érezze, hogy wow, itt megjöttem, én itt vagyok. Azzal is szoktak a konyhák készülni, hogy egy kis álmozbúst, tehát még az előétel előtt is valamit szoktak küldeni a konyháról, hogy felkészítse a gyomrot egy további étkezésre. Nagyon sok séf használja, hogy középre betállal dolgokat, és magára a fő alapanyagra elkezd még fölfele építkezni. Ez egyébként egy ilyen tök jó látványelem, valamint itt egyébként lehet játszani. Például mondjuk egy forró serpenyőbe öntjük bele a már kész ragút, akkor az ugye nyilván ott a vendég előtt fog sercegni, esetleg ott flambírozunk valamit, jégtálon küldünk ki valamit. Nagyon sok helyen van az, hogy például a tatárt ott az asztal előtt állítják össze, és az is igazából egy ilyen plusz élményfaktor.
5: Melyek a legnépszerűbb, legkeresettebb előételek?
6: Mostanában ez a medze stílus nagyon elterjedt, tehát ezek a kenceficék, lángolt kenyérrel, vagy egy podaggal, hideg saláták, gravlaxolt halak. A gravlaxolás az, amikor a halat durvasóba, esetleg cukorba eltemetjük, különböző citrusok héjával, fűszerekkel, és utána ezt lemossuk meg marja a só, pácolja. Nagyon élvezetes a halnak az íze.
5: Mi a helyzet azokkal az előételekkel, amik tésztát tartalmaznak? Mire kell vigyázni, mert ugye utazer önmagában már a tészta jellege ad egyfajta nem annyira fellazult textúrát, mint amiket az imént emlegetett Patrik.
6: Ott van például a tartatán, ami egy francia fordított pite, van egy almás, egy hagymás verziója, ami egy nehéz előétel, hiszen ez egy zsírosabb tészta, egy leveles vagy egy omlós tészta. Itt arra kell figyelni ilyenkor, hogy társuljon mellé valami kiegészítő. Például én most egy kék sajthabot készítettem mellé, ami alatt volt egy harissa, keleti stílusú chili, de én ezt fogtam és fermentáltam áfonyával, hiszen a kék sajt meg az áfonya egyébként nagyon-nagyon jól együtt tud működni. Ilyenkor, hogyha a vendég rákanal az egyet a tartatára, akkor nem azt érzi, hogy ez egy nehéz dolog.
5: Ugye a tartatán az eredetileg édes sütemény, most, amit elmondott Patrik, ugye ezt egy ilyen sós verzióban képzelte el. Egyébként azt hogyan látja, hogy az édes és a sós íz kombináció mennyire trendi, mennyire vagyunk rá fogékonyak, mert talán egyre jobban beépül a mindennapjainkba.
6: Én abszolút úgy érzem, hogy az édes és a sós ízek keveréke egy virális dolog. Minél több íz van egy ételben, minél több árnyalata van egy ételnek, annál komplexebb lesz. Tud ilyen wow faktort okozni. Szóval ezekkel érdemes kísérletezni.
2: Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
7: Magyar kutatók új magyarázatot találtak az evolúció egyik legnagyobb rejtélyére. Miért csak egyszer jelentek meg a Földön az összetett sejtmaggal rendelkező sejtek, amelyekből később az állatok, növények és az ember is kialakult? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudósai számítógépes evolúciós modellekkel vizsgálták, hogyan cserélnek genetikai információt az egyszerű baktériumok, és arra jutottak, hogy ez a folyamatos géncsere túl kaotikussá tette volna az összetettebb élet kialakulását. A kutatás szerint a sejtmag azért jelentett áttörést, mert elzárta és védte az örökítő anyagot, így a sejtek stabilabban tudtak fejlődni. A felfedezés segíthet jobban megérteni, hogyan indulhatott el a bonyolult élővilág kialakulása a Földön. Csodafa a műanyagok ellen. Brazil és brit kutatók szerint a Dél-Ázsiából származó, gyors növekedésű és szárazságtűrő, lóretek fa magjából készült kivonat a vízben lévő mikroműanyagok akár 98%-át is képes eltávolítani. A fa speciális fehérjéi és pozitív töltési molekulái magukhoz vonzák a vízben lebegő apró szennyeződéseket. Ezek összecsomósodnak, nagyobb darabokká állnak össze, így már könnyen ki lehet szűrni, vagy le lehet ülepíteni őket a vízből. A kutatók szerint az olcsó és lebomló technológia a jövőben környezetbarát alternatívája lehet a vegyszeres víztisztításnak.
2: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édes.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesírási, nyelvfejességi kérdésekkel foglalkozunk mai műsorunkban. A kedves hallgatók, szerkesztőségünknek írt leveleiből válogatunk, és olyan kérdésekre igyekszünk válaszolni, amelyek sokszor bizony még a helyesírással jó barátságot ápoló nyelvhasználóknak is fejtörést okozhatnak. Lankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
1: Batiz Julianna a rádióban gyakran hallott, számára nem szimpatikus elköszönést. A köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt mondatot kifogásolja. Mit gondol erről?
2: Alapvetően a rendelkezésre áll valami elsődleges jelentésében valóban a tárgyakhoz köthető. Van valami, rendelkezésre áll egy gépjármű számomra. Viszont van egy személyi vonatkozása is, amikor személyhez kötjük, hogy valaki valakinek a rendelkezésére áll. Ez inkább a hivatalos nyelvhasználatban jelenik meg. Ugye kevésbé szoktuk azt mondani, amikor a szomszéd megkér segíteni bennünket, hogy lecsavarjunk egy csavart a falba, hogy rendelkezésemre tudsz állni. Igen, rendelkezés. Állok. Tehát ugye ez a hétköznapokban nem jelenik meg, egy barátunknak sem mondjuk azt, hogy hát akkor rendelkezésedre állok 2 órán keresztül, és meséld el a bánatodat. A hivatalos életben viszont használatos, és talán ennek az egyébként valóban nem biztos, hogy szerencsés leszűrődése az, hogy a média nyelvhasználatában is megjelenik, amikor megköszönik, hogy valaki megjelent, eljött, beszélgetett erről, valóban kicsit személytelenné teszi. El tudom képzelni, hogy van olyan beszélgetés, ahol ez megfelelő, de egyébként egy kedélyesebb beszélgetésnél a köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük, hogy eljött hozzánk, köszönjük, hogy beszélt nekünk erről a témáról. Ezek sokkal-sokkal kedvesebbek, és valóban nem ezt a hivatalos, vagy kicsit tárgyasult hatást váltják ki.
1: Tarné Dóra szerint egyre inkább terjedő, mert hogy használatát kifogásolja. Úgy gondolom, hogy az érveléseknél, magyarázatoknál vagy a mert, vagy a hogy kötőszó helyes.
2: A mert hogy kötőszó, és valóban a mert és a hogy kötőszó összeolvadásával jött létre, és ha kinyitjuk az értelmező szótárunkat, akkor olyan stílusjelzéseket adnak meg, hogy népies, bizalmas, régies, és hát van helye természetesen a nyelvben, és azért valamelyest többet fejez ki, mint különállóan a mert és a hogy, abból a célból, hogy azért, hogy talán így lenne legjobb megfogni a jelentését. És érdekes, hogy ez a népies, bizalmas, régiesnek titulált mert hogy, ez előjött és bekerült a köznyelvbe, és valóban egyfajta nyelvi divatként jelenik meg. Kicsit lehet tudálékosnak érezni, de alapvetően ez érdekesség ennek a mert hogy kötőszónak, hogy egyáltalán nem új jelenség, hanem bizony a régi jelenségnek a újra való felismerése vagy az elterjedése az, ami megjelenik.
1: Balogh Gyula írta a következő sorokat. Mostanában a hírekben divatos a legfontosabb prioritás kifejezés. Szerintem azonos értelmű szavakról van szó, vagyis szóismétlésről, jegyzi meg a kedves levélíró.
2: A legfontosabb prioritás az egy úgynevezett tautológia, felesleges szószaporítás, hiszen a prioritásban ott van az, hogy valami, ami kiemelt, fontos, elsőrendű. A legfontosabb az ugyanezt fejezi ki, tehát ha legfontosabb prioritás valami, hát akkor az már a leges legfontosabb, tehát alapvetően ennek a használata felesleges. Amikor például azt mondja valaki, hogy vizuális látvány, ugyanezzel találkozunk. A látvány az az, amit a szemünkkel látunk, és a vizuális is ugyanezt fejezik idegen szóval, tehát két ugyanolyan jelentésű szót tettünk egymás mellé, felesleges ennek a használata, és a levélírónk is nagyon pontosan meghatározza ennek a szakszóját is ismerve, hogy ez egy tautológia.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet. A perzsa állam korábban rakétákat lőtt ki Kuvait felé, amelyeket a légvédelem megsemmisített. Az amerikai katonaság nem sokkal előtte 5 Iránból indított támadó célú dront fogott el a Hormuzi szoros térségében, valamint légi csapással akadályozta meg, hogy egy harci eszköz felszálljon az iráni partvidéken egy indítóállásról. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek ma előkészítő tárgyalásokat folytatnak, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el, és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől 4 összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett, eredeti igazolás, számla és adásvételi szerződés nélkül. A kerékpárokról, amelyekből 3-at eladott, kiderült, hogy Münchenben lopták azokat. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Ami az időjárást illeti, sok napsütés várható, ma kevés, holnap több fátyol és gomoly felhővel. Gyakran kell élénk erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6 és 11, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
5: Kocsis Zoltánra emlékezik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar május 30-án, a Magyar Klasszikus Zene napján. A Zeneakadémiai koncerten Perényi Miklós Gordonka művész is játszik. Ő a mai vendégünk. Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig a Fővárosi Szépművészeti Múzeumban. Korai színes fotográfiák, új kiállítás a Robert Capa Fotográfiai Központban Budapesten. Örkény Tótékját mutatta be a debreceni Csokonai Nemzeti Színház és elveszett pesti dalok a Hot Jazz Band és Básti Júli előadásában. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai szerkesztő Nánás Janikó. A Magyar Klasszikus Zene napját minden évben május 30-án a legendás zongoraművész és karmester Kocsis Zoltán születésnapján ünnepeljük. Egykori zenekara, a Nemzeti Filharmonikusok emlékkoncertet rendez ilyenkor a Zeneakadémia nagytermében, melyen idén a magyar Gordonka művész Perényi Miklós is fellép. Őt köszöntöm most itt a stúdióban, szeretettel, szép napot kívánok!
6: Köszönöm!
5: Mielőtt rátérnénk magára a május 30-ai emlékkoncert fontosságára és a programra, mesélne arról, hogy milyen volt a kapcsolat a Kocsis Zoltánnal, mikor találkoztak először?
6: Igen, hát viszonylag későn, de azért 79-ben már együtt játszottunk, 78-ban, emlékszem arra a koncertre, a születésnapi koncertre, akkor egy zongoraversenyt játszott, én meg egy másik darabot zenekarral, ha jól tudom, akkor még nem játszottunk együtt, de 79-ben már igen, és Németországban volt egy turnénk, arra emlékszem, Észak-Németországban. Több helyre tájoltunk, és onnantól kezdve folyamatosan volt vele szakmai kapcsolat, és hát lemezfelvételek is születtek aztán ennek folyamányaként, igen.
5: Felfigyelt rá esetleg annak idején, amikor már ön aktív művészként tevékenykedett, hogy van itt egy fiatal ember, aki tehetséges, milyen jó lenne majd egyszer vele együtt játszani?
6: Én mindig egy ilyen jó akaratú érdeklődést éreztem, és egy ilyen kollegiális kapcsolatot, és ez megmaradt mindig. Én tiszteltem az ő sokoldalú képzettségét, nem csak a hangszeres képességét, hanem rendkívüli emlékező képességét és teljesítményét az információk, zenei információk raktározásában és továbbadásában, és ő részéről szintén volt egy ilyen érdeklődés az én tevékenységem iránt.
5: Zajlottak önök között szakmai beszélgetések?
6: Mindig, tulajdonképpen lényegében mindig. Később aztán személyes, kicsit személyesebb beszélgetések is voltak, inkább már az utolsó két évben. Akkor is játszottunk együtt, vezényelt, és akkor kicsit jobban megismertük egymás nézeteit. Amúgy is tudtuk azért korábban is, de hát a világról, meg a művészetről, hogy úgy mondjam.
5: Egy picit beavatna minket, tehát például, hogy volt közös kedvenc zeneszerzőjük, darabjuk. Mi az, ami ilyenkor felmerül két zenész között témaként?
6: Hát kedvenc zeneszerzők, igen, hát voltak kiemelten fontos zeneszerzők, és Dohnányi is hozzátartozott, de említeném Richard Straussot például, vagy Wagnert, vagy más zeneszerzőket is természetesen, és ezekből mindig idézett. A próbákon is idézett, játszott, vezényelt, és akkor na most megmutattam zongorán, hogy ez például Wagnernél hogy van. Vagy hogy Strauss itt mit, melyik darabban, hol fordul elő némi hasonlóság, és ez nagyon értékes, mert ott volt a zongora mögötte, és mindig lefordult az emelvényről, és akkor utána visszajött, és tovább vezényelt, és például azt a darabot, amit játszunk most 30-án, ő azt rendkívül értékesnek tartotta. Hát éppen most, hogy jöttem az autóval ide, hát lekötött engem, mert néztem a hangszerelését, hogy meg hát gyakorlás közben is újabb-újabb dolgokat fedezek föl, nagyvonalú és áradó fantáziát, és ezt értékelte Zoli, mert érezte a mívességét, tehát a szakmai tudást, mint zeneszerző a Dohnányi művel kapcsolatban, és egyéb műveivel kapcsolatban is.
5: Most május 30-án a Zeneakadémián Liszt és Kodály művek hangzanak el Kocsis Zoltán átiratában, de Dohnányi Ernő és Gyöngyösi Levente mű is lesz majd. Dohnányi Ernőt említette, hiszen tőle játszik darabot a Nemzeti Filharmonikusokkal közösen, mármint Perényi Miklós. Nyilván nem először játsza, de azért ilyenkor kell gyakorolni, vagy nagyon benne vannak az újakban már?
6: A ismereteim megvoltak, de ez nem jelent véglegest, és a partitúrában még érdekességeket látok.
5: Hangverseny darab csellóra és zenekarra, Opus 12 ez a darab címe, amelyet majd játszanak közösen.
6: Egyébként ezt Hugo Becker német cselló professzornak ajánlotta. Berlin idejében készülhetett ez a darab, és az apjának írta. Apja csellózott, csak ő ezt már nem tudta volna eljátszani, mert nagyon nagy beteg volt, és ez tulajdonképpen egy búcsú darab az édesapjának, ami megnyilvánul éppen a kódában is. A folyamatos timpani ütések a szívdobogást jelképezik mindvégig. Hát Dohnányi nagyon szerethetett komponálni, csak nagyon sokféle zenei tevékenységet végzett, és sok mindent elvállalt, de hát brilliáns. Hát gyakorlatilag a mívesség az egyből az ő ötleteiben már megszületik. Tehát nem kell még külön agyalni, hogy majd hogy lesz a zenekarba, hogy kell elhelyezni a szólamokat, milyen fekvésben, mert ez már abban a pillanatban megszületik nála, ahol kipattan az ötlet, a zenei ötlet, és akkor azt már rögtön hangszereli.
5: Mindig ennyire tájékozott azokról a darabokról, amiket játszik? Mindig utána néz?
6: Hát remélhetőleg. Hát igen, mindig előveszem, hogyha egy darab újra műsorra kerül, az természetesen nem jelent semmit, hogy egyszer valamikor milyen tapasztalatot szereztem, mert hát újból, hogy is mondjam, szembesülni kell. A részletekkel is. És ott vannak a míves megoldások, amik aztán fölvillanyozóan hatnak, hogyha valóban rájön az ember, hogy az miért is van úgy.
5: Ezt a darabot játszotta, úgyhogy Kocsis Zoltán volt a karmester?
6: Igen, igen, ő a Nemzeti Filharmonikusokkal, hát 10-12 éve lehetett, és most örülök, hogy újból ez színre kerül. Nem olyan sokszor játszottam, Németországban játszottam talán kétszer, meg Magyarországon, hát itthon néhányszor, ha jól tudom, nem is emlékszem, hogy másutt elhangzott. Kár, mert kevéssé ismerik ezt a darabot.
5: Mert nehéz?
6: Nem tudom miért. Nem a virtuozitás a lényeg itt ebbe a darabban, hanem a megformálás, plusz a nagyon érzékeny változások, és a harmóniához való viszonyulás, a harmóniai helyzethez való finom viszonyulás, és az átmenetek roppant finom módot igényel. Tehát a hangszerestől, hát talán ezért is kár, hogy ezt a nem a zeneakadémiai tananyagba teszik ezt a darabot.
5: Megidézi majd gondolatban Kocsis Zoltánt a koncert előtt, esetleg hallgat tőle valamit, valamilyen felvételt?
6: Hát vannak felvételeim, lenyűgöző felvételek is vannak, emlékszem a három zongora, a Bartók zongora verseny, vagy a Liszt Ezdur zongora verseny például, ami az utolsó pillanatig felvillanyoz.
5: A Magyar Klasszikus Zene napján május 30-án Kocsis Zoltán zongoraművész és karmester születésnapján egykori zenekara a Nemzeti Filharmonikusok emlékkoncertet tart a Zeneakadémia nagytermében, melyen idén Perényi Miklós Gordonka művész is fellép. Ő volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt volt.
6: Köszönöm szépen.

0: A Helneum Régi Zenei Központ egyházzenei koncertek sorozatában zenei ritkaságok hangzanak el holnap este 8 órától Budapesten, az Egyetemi Templomban. Antonio Cartieri, olasz-lengyel komponista zenéje, és Jakubian Riba Stabat Matere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme csendülnek majd fel. Vezényel Ápo Häkkinen, közreműködik a világhírű Helsinki barokk zenekar, a Pörszöl kórus és a nemzetközi szólisták. Majd a Margit-szigeti szabadtéri színpadon május 30-án szombaton az Oroszlán király című animációs filmet vetítik élő szimfonikus zenével. Közreműködik a Danubia zenekar. A szezon hivatalos nyitókoncertje pedig június 4-én lesz, ahol a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik sztár vendégeivel, Balázs János zongoraművésszel és Bácsi Schwarz Zoltán hegedűművésszel. Végül a Budapesti Fesztivál zenekar családi napot tart május 31-én vasárnap, a gyermeknapon. A fővárosban az Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkban egésznapos ingyenes programok lesznek. A gyermekeket zene, kézműves foglalkozások, tánc és játékok, a felnőtteket pedig kamarakoncertek várják. Most pedig folytassuk egy újabb programajánlattal. A Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis sorozatok állnak a Szép Művészeti Múzeum új kiállításának középpontjában. A Bibliai Jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat azt mutatja be, hogy a világvége várás épp úgy jellemző volt az első évezred végén, 1500 körül, és a 20.-21. század fordulóján is. Korunk fenyegető kihívásai pedig ismét időszerűvé teszik a témát. Kádár Dóra, Bodnár Szilvia kurátorral beszélgetett.
1: Több mint 500 év alkotásaiból válogattak erre a kiállításra, a hívó szó pedig az apokalipszis. Ki használta először ezt a görög eredetű szót, illetve kinek a világvége jövendőlését jelenítik meg ezen a tárlaton a képzőművészek?
2: Az apokalipszis szó a Bibliához vezet bennünket, szó szerint kinyilatkoztatást jelent, és a új szövetséget lezáró Jelenések könyvének görög címe. A Jelenések könyve eredetileg görög nyelven íródott az első században. A kiállítás középpontjában négy apokalipszis sorozat áll, Dürer, idősebb Lukasz Cranach, Jean Duvé és Odéon Redon sorozatai, különféle technikákkal készültek ezek. A Jelenések könyve szimbolikus víziók sorában jövendőli meg a világvége eseményeit, az emberiség megbüntetésétől, az utolsó ítéleten és a jó és a gonosz harcán át egészen Isten országának eljöveteléig. Tehát a végkicsengése az az emberiség megváltása.
1: A különböző technikáknak a sorában minden bizonnyal mérföldkövet jelentett, vagy egy szakaszt, amikor a 15. században már a könyvnyomtatás is előtérbe került, illetve a metszetek készítése is gyakoribbá vált.
2: Az apokalipszis témája már a középkor óta foglalkoztatott a művészeket is, és kéziratos bibliák miniatúráin elevenedtek meg ezek a jelenetek, illetve nagyon sok kárpit cikluson és üvegablakokon is.
1: Templomi üvegablakokon.
2: És a 15. századi könyvnyomtatás és sokszorosított grafika feltalálása idején fantasztikus új lehetőségeket jelentett biblia illusztrációkban is, és általában a képi megjelenítésekben. Itt mondhatni, hogy Dürer sorozata egy mérföldkő, mert ő nagyméretben művészi kifejezéssel használta a pametszet technikáját.
1: De ez a kiállítás egészen a 20. századig visz minket. Kondor Bélának egy alkotása például 1956-ból idézi az apokalipszist. Címe is az, hogy apokalipszis bábokkal és masinákkal.
2: Kondor Béla művein az apokalipszisnek az általános egzisztenciális szorongást kifejező aspektusát figyelhetjük meg. Kondor Béla reflektált a 20. századi traumákra, a háborúkra, technikai fejlődés fenyegetéseire, illetve az általános hidegháborús hangulatra.
1: Ez a kép egyébként 1956-os.
2: valóban rejtett módon reflektált a levert forradalomra, ironikus, groteszk elemeket használva.
1: És ha most egy pillanatra visszaugrunk az időbe, tehát akkor tulajdonképpen fél évezredet, Dürer alkotásai közül melyiket említeni?
2: A leghíresebb emblematikus mű az Apokalipszis 4 lovasa. Ez az esemény akkor következik be, amikor a jövendőléseket tartalmazó 7 pecsétes könyvet Krisztus, aki egyedül méltó a könyv felnyitására, az első 4 pecsétet feltöri, és akkor a hódítás, a háború, az és a halál lovasai törnek elő. Ezt ábrázolja ez a fantasztikus lendülettel megformált csodálatos fametszet.
1: Fametszeteken kívül láthatunk még részkarcokat, olajfestményeket. Ez egy olajkép a 16. század közepéből Szent Mihály arkangyal.
2: Bizonyos motívumokat önállóan is megjelenítettek, ilyen például a 4 evangélista, az evangélista szimbólumokkal, ugyanis ennek a motívumnak a forrása többek között az Apokalipszis, tehát a jelenések könyve. Mindenképpen érdemes megemlíteni a kiállítás bejáratával szemközti girlandájú körébe tartozó művésztől származó festményt, amelyik Szent János evangélistát ábrázolja Patmos szigetén kezében az Apokalipszis könyvvel.
0: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember végéig lesz nyitva a budapesti Szépművészeti Múzeumban.

0: A Magnum a világ egyik leghíresebb fotóügynöksége, amelyet két évvel a második világháború után alapított másokkal együtt Robert Capa, magyar származású fotóriporter. Abban az időszakban a színes fénykép a modernitás és a magával ragadó képi erő szimbólumává vált. A Robert Capa kortárs fotográfiai központban nyílt Korai színes fotográfiák című kiállításon Deák Dóra járt.
1: A kiállítást Andrea Holzer kurátorral nézzük meg. Bár a legelső színes fénykép az 1800-as években jelent meg, mégis ez az az időszak, az 1900-as évek eleje, amikor elterjedtek a színes fotók. Milyen hatással voltak az emberekre?
2: I don't know because I wasn't there in the beginning, but color is closer to life.
3: Nem tudom, mert nem voltam ott a kezdeteknél, de a színek közelebb állnak az élethez. Valószínűleg jobban reagálunk rá, mint a fekete-fehér képekre, mert azt érezzük, ó, ez az élet. Bele kell helyeznünk magunkat a fotózás korai időszakába is, amikor ez egy kicsit olyan volt, mint egy csoda. A 19. században a színes fényképeket többnyire kézzel színezték, vagy nagyon bonyolult technikai folyamaton ment keresztül egy-egy alkotás. Aztán a technológia fejlődésével, ahogy a fényképezőgépek változtak, és a belsejükbe helyezhető tekercsek is, apránként egy idő után megjelent a színes film. És mint minden találmánynál, először olyan készülékek voltak, amelyeket a szakemberek használtak, később pedig mindenki számára elérhetővé váltak.
1: Hét fotográfusnak a képeit láthatjuk. Például látható egy kép II. Erzsébet királynő első hivatalos körútjáról, Jamaikában 1925-ben, egy Halloween-i partiról készült fotó, ami Washingtonban 1955-ben készült, Brigitte Bardot francia színésznő portréja 17 éves korában a párizsi lakásában, illetve Nuba népek sorozatát is megismerhetjük. Hogyan válogatták össze ezeket a képeket?
2: The concept of the exhibition was to...
3: A kiállítás koncepciója az volt, hogy Robert Capát összekapcsoljam a Magnum ügynökség korai időszakával, így csak olyan fotósokat választottam, akik ismerték őt, akik együtt dolgoztak vele, akik mellette dolgoztak. Valójában ő a színes fényképezés nagy védelmezője volt. Szeretett új dolgokat kipróbálni, és nem volt purista, mint ahogy Henri Cartier-Bresson, aki nem szerette a színes fényképezést. Valójában nincs sok korai színes anyag az archívumunkban. És most nem a fizikairól beszélek, a digitális archiválásról beszéltem. A lényeg az, hogy a Magnum a 19. században digitális archívumot alakított ki, amiben nem integrálták a korai színes fotókat. Leginkább a fekete-fehér munkákat integrálták a fotósok számára, mert a színes képeket akkor reklámnak tekintették, és nem számított annyira komoly munkának. Még ha az 1950-es években a színes film egészen jó minőségű is volt, gyönyörű színeket lehetett látni egy-egy kiállításon, az illusztrált magazinok nyomtatási minősége acélos volt, nem adta át igazán a fotó szépségét. Szóval gyönyörű képeket lehetett készíteni, de a magazinokban nem mindig néztek ki olyan jól.
1: Az 1950-55-ös években készültek ezek a képek. Ahogy rájuk nézek, olyan, mintha valaki mondjuk tegnap fotózta volna. Lehet, hogy így civilként nem látom a különbséget egy mai színes fotó és egy régebbi színes fotó között, mégis egy teljesen más világban éltek akkor a fotográfusok, a fényképészek. Milyen volt nekik ezeket a képeket megalkotni? Azért ott jellemző volt az, hogy szabadon dönthettek arról, hogy mondjuk mit szeretnének megörökíteni. Mit mutattak meg a világból?
3: Azt, hogy hogyan éltek mások. Ezen a képen például Japánban járunk. Ez Európa, a második világháború után. Szóval valójában azt mutatták meg, hogy milyenek vagyunk, mi emberek. A képekkel szinte bejárjuk a földet. Az 1940-es és 50-es évekbeli világot mutatják meg, ahol az embereknek nagyon kis százaléka tudott ténylegesen utazni. Mindenkit az érdekel, hogy mások hogyan élnek, mit esznek. De fontos, hogy azonosulni tudjanak velük. Lássák, hogy ugyanúgy vannak gyermekeik, születésnapi összejövetelt szerveznek a gyermekeiknek. Nincs olyan nagy különbség az ottani emberek és közöttünk itt.
0: A Robert Capa kortárs fotográfiai központban nyílt Korai színes fotográfiák című kiállításról hallhattak az előbbiekben.
4: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
0: Örkény István Tóték című darabját tűzte műsorra a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház Herceg T. Tamás rendezésében. A darab felteszi nekünk a kérdést, hogy hol a határ, amelyet átlépve már az emberi függetlenség, az emberi méltóság elvesztése a tét. Franyec Artúr játssza Tótot, még a feleségét Tótnét Ráczkevei Anna személyesíti meg. Gyarmati Péter a riporter.
4: Életem legboldogabb perce ez, hogy elkezdhetjük a munkát az új margóvágóval.
5: Eredetileg forgatókönyvnek készült a Tóték, és a címe is más volt. Érdekesség, hogy Hollywoodban éppen most készül Örkény István alkotásából film. Magyarországon mindenki a Sinkovics-Latinovics páros maradandó alakítására emlékezhet. Herceg T. Tamás a darab rendezője, aki a Békés Csabai Színház vezetője, az önfeladás folyamatát kíséri végig a darabban.
6: Nekem itt és most Debrecenben a Csokonai Színházban az volt a fontos, és az volt az érdekes, ami a mi alap mondani való, és hogy miképpen képesek folyamatosan meghajolni valamilyen hatalom, valamilyen nyomás előtt, és milyen végtelenségén vagyunk erre képesek, és aztán, hogyha jön egy új kihívás, akkor ugyanúgy kezdődik előre, és akkor a másik irányba hajlunk meg. Egyfelől ez azt hiszem, hogy pláne egy ilyen változókorban fontos felkiáltójel lehet valamennyiünk számára, másfelől pedig a hírek, ami hát a mi életünket mindennaposan azt határozza meg, hogy éppen milyen hírek értek el hozzánk, a social médiába milyen kommentek jöttek el, tulajdonképpen a hírekhez képest viszonyul tudatosan vagy tudatalatt, és most nem csak a propagandisztikus hírekre gondolok, hanem a mikrohírekre. És ebben a darabban ott van a postás, a központi szereplő, aki manipulálva levelekkel valamilyen típusú híreket elmond, és valamilyeneket magukba foly. Itt kettős játék van, mert a néző persze azt is tudja, amit a Tóték nem tudtak meg, és megint ebben is viszonyulni kell. És ezt
7: a fiúk az már nem él, meghalt.
6: Igen, és ezt megpróbáltuk nagyon kielezni. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy sikerült az a profán aktualitás mellett olyan ívet is találni, amiben egy ilyen magasztosabban Gábriel Arkangyal, aki a hírvivő. Én azt hiszem, hogy valamilyen módon megjelenik a hírekkel való bánásnak a felsőbbrendűsége és felelőssége.
5: Kifejezetten szereti az ilyen kamara előadásokat a Tóth Lajost megformáló Vranyec Artúr. A debreceni előadásban 5 színész viszi színpadra a drámát.
8: Személy szerint is egy béketűrő ember vagyok, akinek akár fát lehet vágni a hátán.
7: Látták már kiabálni?
8: Igen, volt már olyan, de nagyon sokára jutok oda. Tehát tényleg egy nagyon erős rugó van bennem, ami feszül odáig, ahol már nagyon sok mindenkinek lehet, hogy elszakadna a cérna, és bírom. Lehet, hogy így, ahogy az évek rám rakul, útnak, így egyre kevésbé. És hamarabb mondom valamire azt, hogy most már így elég volt.
7: Akkor megérti a főszereplő motivációit?
8: Abszolút. Azt kell mondanom, hogy valószínűleg nagyon sok mindenkinek van ehhez a szerephez köze a világon, de úgy érzem, hogy nekem sok van.
7: De nem kell egyébként messzire mennünk, mert hogyha körülnézünk a világban, hogy hol vannak háborúk, konfliktusok, hát akik ott vannak, ők ebben élnek.
8: Persze, pontosan. Sőt, nagyon sok ismerősöm van, akinek családtagjai vagy a környezetében élők közül sokan jelen pillanatban olyan kritikus helyzetben vannak, hogy aggódnak értük. Több olyan ismerősöm van, akitől amúgy elvárnák, hogy ott részt vegyen az akciókban, és nincs ott, és nem vesz benne részt. Ebben az előadásban, vagy ebben a darabban ez a rendkívüli helyzet, hogy a szerző behoz egy nyugodt közegbe, egy a csendességben, a világ zajától, vagy az eseményektől távol, nyugalomban levő kis közösségbe behoz egy ilyen tornádót. Ez valami elképesztő ötlet, elképesztő valóság, és elképesztő groteszk.
7: Tamás, ez az utolsó bemutató Debrecenben ebben a szezonban, május végén. Ez egy hálás vagy hálátlan szerep legutolsónak lenni, vagy utolsónak lenni?
6: Nekem hálás, mert nekem az első ebben az évadban a Debreceni Színházban, és hát ugye jövő évadban fog tovább menni a darab, igazából akkor kell életre, az idén ebben a színház évadban csak 3 eladás alkalmával láthatja a közönség.
0: Tóték most Debrecenben dobozolnak. Örkény drámája legközelebb június 13-án látható a Csokonai Nemzeti Színházban. Az előadás előtt este 6 órától pedig a Csokonai Társalgóban Juhász Anna irodalmár beszélget az alkotókkal. Régi idők kávéházakban és füstös lokálokban született fővárosi slágereit kutatja fel és kelti életre a Hot Jazz Band. A Kossuth Díjas együttes 29-én, tehát holnap este 7 órakor lép fel a főváros 11. kerületében a Montás központban. Vendégük Básti Juli Kossuth Díjas színésznő lesz. Az elveszett pesti dalokról Bényei Tamást, a Hot Jazz Band vezetőjét halljuk.
9: Én azokat a számokat választottam ki, amik Amerikában is megállnák a helyüket egy műsorban. Olyan harmóniamenetük van, olyan dallamuk van, amit egy amerikai közönség is azt mondja, hú, ez a miénk. Ugye a rendszerváltás után kalózkazettákon jelentek meg ezek a régi felvételek, meg a filmeket elkezdték vetíteni, Varjú a toronyórán, Lovagias ügy, egy csomó mindenset. Meghallgattam, és fül után leírtam a dallamot, akkor menetet, és aztán komoly kutató munka vette kezdetét, mert akartam tudni, hogy az eredeti dallam hogy szól, mert a filmeken egy kicsit hajlamosak voltak másképp játszani, és akkor felmentem a Széchenyi könyvtárba, kikutattam a korabeli anyagokat.
0: Kedves hallgatóink, a kalendárium végén nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmüket. A hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Nánási Anikó nevében is Babuts Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik itt a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A Tisza párt benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot. A parlament hétfőn tárgyalja a tervezetet.
1: Több helyszínen tart kutatást a Magyar Nemzeti Bank ügyében, a központi nyomozó főügyészség több társszerve.
2: Marad a napos idő, gyakran lesz élénk a szél. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be.
2: Júliustól a képviselői tiszteletdíj 10.35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. Irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg.
1: A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője.
2: Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával.
1: Több helyszínen tart kutatást a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve.
2: Az MNB elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A részletekről további tájékoztatást holnap adnak a sajtó részére.
1: Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatást kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
2: A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.
1: Jogállami problémákat vet fel a miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását célzó alaptörvénymódosítás terve, Hak Péter jogtudós szerint.
2: Az ELTE emeritus professzora a Kossuth Rádióban azt mondta, az előterjesztés visszamenőleges hatályú és személyre szabott. A szakértő arról beszélt, hogy a kérdésben érdemes lenne szélesebb körű szakmai és társadalmi vitát folytatni. Hangsúlyozta, ha csak a jövőre nézve vonatkozik a szabályozás, az jogi aggályokat nem vet fel, a visszamenőlegesség ügyében pedig az Európai Uniónak is lehetnek kifogásai.
3: Az unión belüli jogállamisági vizsgálatok, azok korlátozhatják a magyar törvényhozónak a jogait, tehát előállhat az a helyzet, hogy az unió, ahogy láttuk az elmúlt években, a rendszeres jogállamisági jelentésében szóvá teszi azt, hogyha úgy látja, hogy valamelyik magyar alkotmányos rendelkezés ellentmond az európai normáknak, amely európai normák között megjelenik a jogállamiság követelménye is.
1: Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el a rendőrség, 14 helyen tartottak házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások, valamint azok intézményi kezelése kapcsán folytat eljárást.
2: A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, nem értesítették a hatóságokat és nem tettek rendőrségi feljelentést az ügyekben. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni.
1: A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa.
2: Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú Jánost a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
1: Továbbra is szükséges a harmadik országokból érkezők foglalkoztatása a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
2: Flesz Tamás azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány szigoríthatja június 1-től a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának szabályait. Az elnök a Kossuth Rádióban emlékeztetett, jelenleg nincs elegendő magyar munkaerő, aki az ágazatban dolgozhatna.
4: Ha nem tudunk foglalkoztatni harmadik országbelieket, akkor bizony vannak olyan szállodák, olyan egységek, akik akár bizonyos szempontból rövidebb, közepes ideig el is lehetetlenülhetnek. Ami egyben nagyon érdekes most, hogy azért a főszezon előtt állunk. Tehát ez ilyenkor amúgy is egyfajta munkaerőnyomást jelent az egész szektorra, hiszen a szezonális üzletek elkezdenek kinyitni június elején, május végén, akár a Balatonparton, akár más helyeken, és ilyenkor elindul a kollégák között is egy pici népvándorlás, hogy ki hol kezd dolgozni a nyár folyamán, és kitér vissza őszre. Tehát mi ezt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ha és amennyiben lesz változás, akkor legalább a szezon után beszéljünk erről, és ne a szezon előtt.
1: A fogyasztói árakat is csökkenteni, és a magyar gazdákat is segíteni a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, mondta a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorának.
2: A Tisza kormány bejelentett tervei szerint 27-ről 5%-ra csökkenteni az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adóját. Apáti Ferenc szerint az intézkedés versenyképesebbé tenni a magyar gazdákat az Európai Unióban, és segíteni az áfacsaló kereskedők kiszűrését is.
5: Amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfacsalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni. Így az ilyen feketéző áfacsaló kereskedők kikopnak a piacról, és a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog.
1: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja.
2: Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopól helyzetbe került Long Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.
1: Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Délelőtt megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol a hétvégéig mezbemutatóval, kispályás focival és nyereményjátékokkal várják a drukkereket.
2: A megnyitón a főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a BL döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az ideérkező szurkolók jól érezzék magukat.
6: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok, a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szeretik Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint három autó ütközött az M1-es autópálya

0: forgalom. A 61-es főúton Böhönye belterületén két autó ütközött. A 153-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatta térségében a torlódás már meghaladja a 9 kilométert, valamint Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást. Torlódás alakult ki az M0-as autó déli szektorán is, az M5-ös autópálya csomópontja és a Péceli csomópont között mindkét irányban. Az M5-ös autópályán munkavégzés miatt van kocsisor a határ felé vezető oldalon, Örkény térségében. Az 54-es kilométernél sávzárás követel fokozott figyelmet.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
2: Jó napot kívánok! Budapesten, a 20. kerületben, a Baross utcában, a János utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert egy fa dőlt az úttestre. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Rebenszki Gergő, BKK Info.
3: MÁV Info.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Elkezdődött a nyári karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza vonalon. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Tokaj Intercity-k megosztva, a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven közlekednek. Szombattól újraindul a vonatközlekedés a veszprémi fővonal teljes hosszán. Holnap estig még pótlóbuszok szállítják az utasokat Veszprém és Ajka között. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
3: Időjárás jelentés.
5: Jó napot kívánok! A derült vagy gyengén fátyol felhős éjszakát követően holnap is sok napsütés várható, a fátyol, illetve északkeleten némi komoly felhőzet mellett. Csapadék nem lesz. Holnap napközben az északnyugati északi szelet nagy területen élénk, elsősorban az északi északleti megyékben erős szélökések is kísérhetik. Hajnára 3 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, péntek délután 22-27 fokra számíthatunk. Mesterház Jánost hallották a Hungaromettől.
1: A krónikát Kubicsek István szerkesztette. Köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
3: Műsor ajánlott.
6: A római határvonal és a középkori vár emlékei, az egykori vízimalmok meséje és a több mint 200 éve működő kékfestőműhely eszközei, a habán kerámiák törékeny varázsa és a különleges mözsi népviselet története. Kerékpáros kalandok, madárles és horgász élmények a romantikus Hold-Duna ágon. Tolna természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
7: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
8: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Szerednyei Béla.
9: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balett cipős bajorim is beszélgetések után.
10: Reggel körülbelül így egy van. Hova mész Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? De azt jönnek nap.
8: Nils Holgersson! A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
7: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
11: Jó napot kívánok, 4:05 előtt 2 perccel a szerkesztő Cseszrági Balázs nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Léteznek még ma is hősök? Vasárnap van a Magyar Hősök Emlékünnepe. És mit szól hozzá, hogy szombaton a sportág történetében először Budapest rendezi az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét. telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30 9666, a hallgatói hozzászólások.

0: kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták hazánkért. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején 1917-ben iktatták törvénybe. Amele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a hősök emlékét megörökítő országos bizottság, a szervezet feladata a települések emlékmű állítási programjának lebonyolítása volt. 1929-ben avatták fel az első világháborúban elesett katonákra emlékező hősök emlékkövét a budapesti hősök terén a milleniumi emlékmű előtt. A hősök emlékünnepét egyébként 1924-ben iktatták törvénybe, és május utolsó vasárnapját jelölték ki erre. A 1945-től a kommunista időszakban nem tartották meg, 1951-ben még az emlékkövet is eltávolították a hősök teréről. A helyén 1956. április 4-én avatták fel a ma is látható alkotást. A rendszerváltozás után megváltozott a helyzet, országszerte sorra épültek az első és második világháborús emlékművek, 2001-ben pedig az országgyűlés az érintették körét hivatalosan is kibővítette mindazokra, pontosan idézem, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták, vagy áldozták Magyarországért. Önök szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Bár háború, hála Istennek nincs, legalábbis a mi hazánkban nincs. Önök szerint léteznek-e még ma is hősök? Vendégünk dr. Kő Artúr, Magyarságkutató Intézet munkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mit jelent ma a magyar hősök emlékünnepe a magyar társadalom számára? Egyáltalán számon tartják-e a közemberek ezt a napot?
1: Azt gondolom, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy egyre kevesebben tudják, hogy ez a május utolsó vasárnapja hazánkért vérüket áldozó, életüket áldozó emberek emléknapja. És hát ha megnézzük, igazából az is tapasztalható, hogy egyre elcsépeltebb a hős, mint kifejezés. Kíváncsi leszek a betelefonálóknak, kik a hősök. Ugye nagyon sűrűn használjuk szinte minden nap, ez az én hősöm, ilyen hősöm, olyan hősöm, és így egy kicsit valamelyes devalválódott a szónak az értéke. Kíváncsi vagyok, hogy kiket jelölnek meg a hallgatók hősként.
0: Igen, de akkor, hogyha ezzel baj van, akkor az emlékezet politikával is baj van nyilvánvalóan. Hol érhető tettem, mondjuk adott esetben a, hogy is mondjam, hát a mindenkori hatalom felelőssége, és egyáltalán mondjuk nekünk, civil embereknek a felelőssége, és akkor ebben még vonjuk be egy kicsit az oktatást is szerintem.
1: A helyzet az, hogy a 20. század vérzivataros időszakát követően ugye annyira réteges a társadalom ilyen szempontból, hogy különböző politikai, világszemléleti elgondolások, látásmódok alapján különböző csoportok, különböző emberek, különböző történelmi személyiségeket tartanak hősnek, és annak ellenére, hogy adott korszak nemzeti alaptanterve megjelöl hősöket, sokan sokfélét gondolunk egy-egy történelmi szeméről, egyeseknek hős, mások úgy gondolják, hogy nemzetvesztő, nemzeti tragédiát előidéző személy. A korábbi évszázadok történelmi személyiségeivel kapcsolatban azt gondolom, hogy sokkal nagyobb az esély arra, hogy konszenzus alakuljon ki a társadalomban.
0: Kivágódhatjuk egyébként a kört nyilván nem csak azokra a hős katonákra, akik a háborúban életüket vesztették, vagy feláldozták az életüket a hazánkért, hanem esetleg olyan hősökre is, és ezt a hallgatóknak mondom, akik mondjuk adott egy esetben életben maradtak, mert hát hiszen ezek között is szép számmal találunk hősöket, de azért, hogy is mondjam, mert ugye itt tulajdonképpen mi most ezen a napon azokra emlékezünk, akik a háborúban haltak meg. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol erről. De ugye azért a nemzetközi kommunikációban a katona mindegy, hogy melyik oldalon harcolt, hogyha a harctéren meghal, az annak tisztelet jár. Mi történik azzal a társadalommal, amelyik egyébként nem emlékezik ezekre az emberekre?
1: Hát nyilván a múlt tisztelete nélkül nincs jövő, vagy ha van is, akkor az olyan, amilyen. De sajnálatos módon ugye a 90 utáni időszak, a jóléti társadalom kialakulása, a globalizáció mint olyan egyre inkább hozza magával azt is, hogy bár ugye említettük, hogy a elhunyt hazájáért meghalt katona, akárhogy is nézzük, hős, de alapvetően egyre kevésbé tapasztalható, hogy van érték és érték tisztelet. Hát, hogy ne menjünk messze, ugye a Szózvölgyi katona temetőnek a kérdése most már évek óta a kérdés, és ott is sok esetben azt gondolom, hogy hát persze fontos, hogy milyen katonák nyugszanak ott, de igazából onnantól kezdve, hogy például szélsőséges nacionalista román szervezetek évről évre megemlékezést rendeznek ott, és ez a megemlékezés abba torkolik, hogy átmásszák a kerítést, rámásznak a sírokra, ez mind-mind kegyeletsértő. Sajnálatos módon tényleg egy olyan időszakban vagyunk, amikor ez a korábban szentnek hitt dolgok is ostromlandóak, és ez a jövőre nézve mindenképpen hát elgondolkodható és egyben kétségbejtő.
0: Ugye ott még azon is vita van, hogy kik is vannak ott eltemetve, voltak éppen, ugye ott a románok vitatják. Sőt, azt mondják, ugye, hogy ott román katonák vannak eltemetve, holott nincsenek.
1: Ez így van, valószínűleg nincs, és ugye nem messze innen van egy gondozatlan, valóban elesett román katonákat magában foglaló nekropolis sírkert. De visszatérve, ugye itt mindig fölmerül bennem a kérdés abban az esetben, hogy ha így van, tényleg így van, akkor mennyire tartják tiszteletbe az ott megjelenők, és ugye a román hősökre, idézőjelben román hősökre emlékező társaság mindazt a kegyeletet, amellyel ugye a katonák iránt adózni kellene, azzal, hogy betörnek, sírokra másznak, sok esetben hangos énekszóval próbálnak megemlékezni. Tehát, hogy itt nem csak az a kérdés, vagy talán részletkérdés, hogy ki nyugszik ott, sokkal inkább az, hogy megadjuk-e a tiszteletet ezeknek a hősöknek.
0: Ez nyilván emberi minőség kérdése.
1: Így van.
0: Elsősorban lássuk, mit mondanak a hallgatók. Miklós van itt ma velünk elsőként a vonalban. Jó napot kívánok, Miklós!
2: És sokom Zsuzsa, és köszönöm szépen a témát. Ez annál is inkább időszerű, nem csak azért, mert évforduló van, mint Hősök napja, hanem azért is, mert egy olyan, hogy is mondjam, morális katyvaszban élünk, nem csak mi magyarok, hanem egész Európa, sőt talán az egész világ, hogy muszáj erről is beszélni. Az én fogalmaim szerint Kegyed azt kérdezte, hogy kik a magyar hősök. Hát a történelemből nagyon sok mindenkit föl lehetne sorolni, mondjuk Szent Istvántól egészen az 56-os hősökig, vagy akár még tovább. Például számomra Böjte Csaba egy hős, Tőkés László egy hős, Kozma Imre egy hős, és nem csak azért, mert ők, hogy is mondjam, egyházi személyiségek, hanem azért, mert az életükkel fölmutattak egy követendő példát, egy olyan morális emelkedettséget a tetteikkel, amiből egyre kevesebbet látunk manapság, és ez a nagyon nagy baj, hogy lealacsonyodott a világ, a társadalom, hangsúlyozom, nem csak a magyar, a politikának a materiális szintjére, amiben hova tovább már nem lehet olyan értéket találni, amire érdemes odafigyelni. Aztán a másik, hogy erről is beszéljek, például a második magyar hadsereg, a Doni hadsereg az úgy, ahogy van, hősökből állt. És mindegy, hogy ezek vidéki parasztfiúk voltak, vagy esetleg gentrik voltak, vagy esetleg akár arisztokraták is lehettek. Nem ez a lényeg, hogy honnan jöttek, hanem az a lényeg, amit véghez vittek, és az életükkel mutattak példát. Na erre a szintre kellene fölemelkedni úgy általában a magyar társadalomnak. Ha még annyit enged nekem, Én kisdiák voltam 56 után, amikor bejött a torna tanárunk, és körbenézett, és megkérdezte, hogy hát miután foghíjas a terem, hol vannak a többiek, ott el lett mondva, hogy egyik diszidált a szüleivel, másik beteg, a harmadik meghalt, erre a tanár úr vizsgát vezényelt, és elkezdte énekelni a szózatot. Mire bejött a pedellus meg az igazgató, és kivezényelte a tanár urat, többet nem láttuk, legközelebbi órán bejött az igazgató, és mondta, hogy a tanár urat átvezényelték más iskolába. Na ő például az én számomra egy hős volt, annak ellenére, hogy még a nevét se tudom.
0: Köszönöm szépen, Miklós, hogy megosztotta főképpen a történetet, osztotta meg, és feltételezem, hogy nem egyedülálló volt ez a kiállás, és hát közben azon gondolkoztam, amikor Miklóst hallgattam, hogy ugye a hős fogalmát általában a harchoz, a fegyveres harchoz, a háborúhoz kötjük, de hős csak az lehet, aki fegyverrel küzd. És most persze nem abban az értelemben kérdezem ezt, ahogy ön is említette, hogy ma ez devalválódott, hogy te vagy az én hősöm, tehát ezt szerintem hagyjuk is, tegyük zárójelbe.
1: Igen, hát nyilván maga a hős az nem is feltétlenül kell legyen mondjuk 50-100 éves távlatból tekintendő hős. Én például hősnek tartok minden határon túli magyart, hiszen ők minden nap megküzdenek magyarságukért, identitásukért, megmaradásukért, és gyakorlatilag hosszú távon a magyarság jelenléte a Kárpát-medencében rajtuk múlik. Ők minden nap harcot vívnak, természetesen nem fegyverrel, más-más eszközzel, de harcolnak minden nap magukért, a magyarságért. Ugyanakkor hősnek tartok minden olyan anyát, aki minél több gyermeket vállal. Óriási dolog. A világ legszebb dolga, ugyanakkor a legnehezebb dolga a gyermeknevelés, az egzisztenciájuk megteremtése, a felnevelésük. Tehát azt gondolom, hogy a hősök köztünk járnak, nem muszáj történelmi távlatból tekintendő hősöket keresnünk, de hősnek tartom azt is, aki mondjuk válogatott címeres mezbe a hazájáért küzd és maradandó, vagy alkot, hagy maradandót, legyen az olimpia, futball esemény. Szóval azt gondolom, hogy igen, sokszor azok is hősök, mint ahogy Miklós mondta, akiket lehet, hogy név szerint nem tudunk megnevezni, de tudjuk, hogy mindazt, amit képviselt, az a kiállás, amivel fölhívta magára a figyelmet, nemzetünk, országunk, Kárpát-medencei jelenlétünk szempontjából nemhogy nem elhanyagolható, hanem gyakorlatilag ugye alappillér.
0: A legtöbb hősünket név szerint valóban nem ismerjük, ugye azért az mégis valami fajta elégtétel, hogy ezekre az első, második világháborús emlékművekre felírták a nevüket, és ez nyilvánvalóan a családjuk szempontjából egy nagyon fontos dolog. De lássuk, hogy mit mond István. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Nem tudom, mennyire fognak örülni, amit mondok. Én inkább áldozatoknak tartom azokat az embereket, akiket belecibáltak háborúba, parancsa kellett, hogy jöjjenek. Hát már ők már rájöttek arra a haláluk után, hogy tulajdonképpen tévedésben voltak, és nem mertek szembeszállni azokkal, akik ezt az egészet előidézték. Mai világunkban úgy gondolom az hős, aki egy ország érdekeit, a kultúráját védve kimerálni az árulókkal szembe. Én hősnek tartom például Dobó Istvánt, aki megszervezett egy olyan szinte reménytelen háborút, egy olyan várvédelmet, ami azt eredménnyel járt. És ő neki az esküje, hogy nem alkuszék, az ma is példa kell, hogy legyen. Minket gyarmatosítottak, és megmondják, hogy mit tegyünk. Gyakorlatilag elveszik a külpolitikánkat, elveszik a gazdasági függetlenségünket. Egyszerűen ezeket az embereket, akik ez ellen szembe mernek menni, és az igazat kimerik mondani, ma hősnek tartom. És el kell, hogy jön az az idő, amikor, mert lesz egy ilyen téma is, hogy a meccsre kimegy 60-70 ezer ember egy stadionba, de amikor fontos dolog van, bár én nem vagyok az utca, úgy mondom, híve, hogy kimenni az utcára, mert azt szeretem, mikor otthoni biztonságban az emberek meg tudják, el tudják dönteni, hogy merre. Tehát amikor lesz alternatíva végre, hogy a magyarság helyes útra, végre az igaz útjára kerüljön, akkor ezek az embereknek egyszer némán ki kell menni, és azt mondani, hogy elég volt, de ahhoz kell az az alternatíva, és ez rövidesen itt lesz. Köszönöm, hogy meghallgattam.
0: Köszönöm szépen, István. Egyébként Istvánnal ért egyet ebben az áldozat kérdésben Anna is, aki azt írja az SMS-ében, hogy én a háborúban elesett katonákat a hősiességük mellett inkább áldozatoknak tekintem. Úgy gondolom, mindenki hős, aki gondolkodás nélkül a másik megsegítése miatt kockáztatja az életét. Ezt írta tehát Anna, de azért egy mondatot még talán megér itt a hírek előtt, hogy hősiesség és áldozat az hogyan viszonyul egymáshoz.
1: Igen, nehéz kérdés, de talán az jelenti a kérdés nehézségét, hogy mi milyen rendszerben, milyen történelmi időszakban nőttünk föl. Ugye azt szoktam mindig mondani, hogy bizonyos történelmi helyzeteknek a megértése, különböző történelmi személyek cselekedeteinek a megértése csak akkor lehetséges, ha bele tudjuk az adott korba képzelni magunkat. A 20. század közepéig, a 19. század, 18. század egyértelműen kéz a kézben járt a háború, ugye a hazaszeretettel, az életemet azért áldozom föl, hogy a hazám jövőjét biztosítsam, és nekünk innen a 21. századból, úgyhogy hála Istennek, hazánk területén nem tapasztalható, nem volt az elmúlt időszakban háborús konfliktus, nehéz ezt meglátnunk. Nyilván egy áldozat is, ha eljátszhatunk a gondolattal, ha meg tudnánk interjúolni, és fölvázolnánk neki a helyzetet, akkor más köntösben láthatná velünk a helyzetet. Ezért is jelent nehézséget számunkra, hogy elválasszuk az áldozat kérdését, ugye a hazáért életét áldozó hősétől. Nehéz.
0: Hát pedig ugye ma egyébként nagyon nagy divat nem kontextusba helyezni bizonyos történelmi eseményeket, hanem a mai szemüvegen keresztül megítélni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, ha lesz majd időnk, még visszatérünk erre a második részben, viszont most fél öt múlt két perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely nem jár a parlamenti képviselői munkaminőségének romlásával. Vissza kell fizetni a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által jóváhagyott, a választás után kifizetett összesen 70 millió forint végkielégítést, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória szerint elfogadhatatlan, hogy egy közigazgatási vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. A vizsgálat eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a Hajdú-Bihari kormányhivatalt és a CETL sajtószolgálatát is, mindketten későbbre ígértek tájékoztatást. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6 és 11, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
0: Délután 4 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Léteznek-e még ma is hősök? Vasárnap van a Magyar Hősök Emlékünnepe. És mit szól hozzá, hogy szombaton a sporták történetében először Budapest rendezi az Európai Futballklub csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét? Telefonszámunk, amely 1-es és 30-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, rövid szöveges üzenetet a 39666-os SMS számra tudnak küldeni. Vendégünk pedig itt a stúdióban továbbra is dr. Kő Artúr, a Magyarság Kutató Intézet munkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje, akivel a vasárnapi Magyar Hősök emlékünnepe kapcsán beszélgetünk, és várjuk továbbra is hallgatóink véleményét, akár telefonon, akár pedig üzenetben. Ugye beszéltünk arról, és ott hagytuk abba a beszélgetést a hírek előtt, hogy ma nagy divat nem kontextusában szemlélni bizonyos történelmi eseményeket, és akkor így feltehetően bizonyos történelmi személyiségeket is, vagy is ugyanígy járnak. Melyek azok a történelmi személyiségek ön szerint? Mert szerintem azért olyan nagyon sok talán nincs, amelyek a legvitatottabbak ma, és akiknek a személyek körül a legtöbb emlékezett vita van.
1: Nehéz kérdés. Tekintettel arra, hogy a 20. század van hozzánk a legközelebb, és ugye viharos 20. századról beszélhetünk, ezért általában a 20. századi történelmi személyiségekkel kapcsolatban, vagy körül alakul ki a legtöbb vita, és ugye általában félretéve a szakmai vitákat és a szakmai érvek ütköztetését, általában pártpolitikai, ideológiai alapon próbálják értékelni ezeket
0: vagy a személyek, alapon.
1: Vagy érzelmi alapon érintettség révén értékelni ezeket a történelmi személyeket, ami mondom függetlenül attól, hogy melyik korszak, kommunizmus előtti, két világháború közötti, vagy a kommunizmus utáni időszak figuráiról legyen szó, nagy tévedés.
0: Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy 1956-ot is majd akkor lehet a maga valóságában értékelni, és ez nagyon szomorúan hangzik, amikor már nem él senki azok közül, akik átélték, akkor ezek szerint ezzel egyetért. És hát nagyon kevesen nyilván vannak közöttünk olyanok ma már, akik ott tevőlegesen jelen voltak ennél a történelmi eseménynél, de például, hogyha messzebbre tekintünk vissza a 20. századon túl, visszafelé, akkor tud olyan történelmi eseményt mondani, ami még ma is megosztja mondjuk adott esetben a magyar társadalmat. Hallottam én már kiegyezésvitákat mind a mai napig, de azt inkább csak történészek szokták általában folytatni, mert hogy ők vannak azon ismereteknek a birtokában, hogy érzelem nélkül tudnak erről beszélni. Civilekkel még nem hallottam ilyesmi vitatkozni, de van ilyen?
1: Nagyon jó, hogy 56 példáját hoztuk. Ugye sajnálatos módon tényleg olyan távlatban vagyunk, vagy nem sajnálatos módon 56-tól, hogy a túlélők, hősök nagy része, a korszakot megélők nagy része már nincsenek az élők soraiban. Ez azt is jelenti, hogy egy letisztultabb véleményt tudunk alkotni. Tudom, a diákjaim is föl szokták hívni a figyelmet, hogy van olyan közösségi média csoport felület, ahol ugye 56-ot, mint ellenforradalom tartanak még mindig számon, de ezeknek a száma egyre kisebb. Tehát a társadalom nagy része számára egyértelmű, hogy 56 forradalom volt, egyértelmű, hogy az 56-os ellenállásban résztvevők hősök. És így van az összes többi 20. századi eseménye, vagy történelmi személyiséggel. Ugye a megnézzük, ugye Görgeinek a személye. Amikor én iskolás voltam a 90-es évek elején,
0: ugye?
1: Még áruló volt, és ment a vita, hogy az volt, vagy nem. Ma már egyértelműen tudjuk, hogy szó nem lehet ugye árulásról. Horthy Miklósnak a személye vitatárgyát képezi. Egyre inkább történettudomány szempontjából egyre több érvet tudunk felsorakoztatni, amellett, hogy lehet, hogy voltak hibái, lehet, hogy sok esetben másképpen kellett volna dönteni, de messze túl vagyunk már azon a képen, amelyet ugye a kommunizmus időszaka alakított ki a kormányzóról. Nagy Imre személye kapcsán egyre tisztábban látunk. Ugye a rendszerváltás körüli események, az újratemetés, mint olyan, egy olyan helyzetet teremtett, ahol Nagy Imre szinte hős egyenlőségje lett, hát húzva hős, az 56-os forradalmárok, pesti srácok, pesti lányok és közé, mintha ő 56-os felkelőként tündökölt volna. A történettudomány segítségével sok esetben rendkívül sokat számít, hogy beszélünk róla, érveket ütköztetünk kultúrát körülmények között. Egyre inkább látszik az ő személye más perspektívában látandónak. Látjuk a hibáit, látjuk a 45 utáni időszak kommunista építkezésében való részvételt, látjuk a padlássöprést, tehát hogy egyre tisztábban látunk, és egyre letisztultabban látunk az ő személyét illetően is. Tehát azt gondolom, hogy igen, kell lennie egy 50-60-70 éves távlatnak ahhoz, hogy egy adott személyről letisztultabban lássunk, és még ilyenkor sem egyszerű, mert mint ahogy mondtam, főleg ugye a 20. századi történelmi személyiségekkel kapcsolatban, ugye legyen jobboldali, baloldali világszemlélet, politikai szemlélet, sok esetben inkább az érzelmek és a politikai gondolkodás az, ami meghatározó, és nem feltétlenül a történettudományi oldalról közelítik meg, és akkor ugye ezt még megfűszerezi, megspékeli az, hogy ugye a különböző felületeken online módon most már mindenki bármit megírhat bármihez, és mindenhez is érthet. Igen. És ez még nehezebbé teszi a helyzetet.
0: Hát majd 5-600 év múlva, amikor már maguk ezek az eszmék is múzeumba kerülnek, amelyek közöttette ma élünk, nem?
1: Igen.
0: Akkor lehet, hogy reálisabb kép lesz erről. Gyula van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Gyula. Hallgatjuk.
5: Szép jó napot, szerkesztő műsorvezető asszony és a kedves szakértő kollégát is tisztelettel köszöntöm. Én azzal hívtam föl először, amikor elhangzott, hogy a hőseinkről beszéljünk a felvetetésbe, hogy egy személyes példát szerettem volna megosztani, de olyan szépen kibontottak több irányt, amihez nagyon röviden csak egy-két gondolattal szeretnék hozzá kapcsolódni. Tehát hősök és vértanúk, mondhatnám azt is, aki egy lelket megment, ő a világot menti meg, élő hagyományt teremt manapság, hogyha pillanatnyilag a mai időkről beszélünk, a mentőszolgálat, ha egy picit visszamegyünk, akkor számomra Eszterházy János is hős volt, és az ő személyek körül is, hát bizony, mivel Felvidéken, ő állt ki azokért az ott élő emberekért, megkapta magáét idézőjelbe, és az, hogy mégis ember maradt és fennmaradt az a tartás, az a egyéniség, amelyik azóta is az időkön átnyúlik. Viszont, amit én eredetileg szerettem volna mondani, egy saját példámat röviden, dédapáméknak a kis házában, Somogyországban egy kis házikóban esténként, amikor nyaraimat ott töltöttem, lehajtotta a petrom lámpa fényét, és elkezdte mondani a háborús történeteit. Kisgyerekként, kisrácként, uradalmi ácsinasként elvitték a doberdói fensíkra, egy huszárkapitánynak a csicskása volt, onnét heted magával tért haza, így aztán elvitték a második világháborúba, a Donkanyarba, és onnét már negyed magával jött haza, fagyásokkal, srapnerekkel, szuronnyomokkal, és amikor nekem mondta ezeket a történeteket, akkor kisgyerekként egész más volt, mint amikor a Kossuth Rádióban megemlékeztek az Így harcolt a magyar katona a nagy háborúban című történetről, és nekem hát örököltem tőle az aranyvitéség érmét, amit akkoriban itt a székesfehérvári kiállító teremben a kis rekvizitaimaival kiállították, most is ott van a Tiszti Klubban, és ha rágondolok, és azokra a névtelen hősökre, akik akár a hazáért kiálltak, akár embereket mentettek az első vagy a második világháború kapcsán is, azok számomra mind hősök. De mindaz, akikkel próbáltam kezdeni a gondolataimat, hogy élő hagyományt teremt most is a mentőszolgálat azzal, hogy aki vállalja azt, hogy a környezetében történik egy esemény, és rögtön felkészülten annak az segítségére siet, azt gondolom, hogy az ugyanúgy hős. Hivatásom szerint pedig hát a katasztrófavédelemnek a munkatársa voltam 2012-ig, sok mindent láttam és átértem azon túl is. Előtte egy légimentőszolgálatot vezettem a társaimmal itt a magyar légtérbe, és a honvédségnél is megtettük azt, amit lehetett. Nagyon örülök, hogy ez a kérdés fölmerült, és köszönöm azt is, hogy megtiszteltek azzal, hogy a saját személyes élményeimet is elmondhattam, gyerekkori élményeimet és történeteket, amit a dédszüleimtől hallottam.
0: Ön tisztelt meg bennünket, kedves Gyula, és nagyon szépen köszönjük a történetét, és akkor gyorsan Andrást is meghallgatjuk, mielőtt Kő Arturral folytatjuk. Jó napot kívánok, András!
6: Köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek, aki hallgatja a műsort. Tulajdonképpen ott kezdem, hogy a rendszerváltás nagy lehetőséget adott arra, hogy ezek az áldozatok, hősök, ki hogy ítéli meg, megemlékezhetünk róluk. Nagybátyám az kimaradt a második világháborúban, Kassa mellett van eltemetve. Tehát nekünk, az utódoknak, nekem különösen hála, hogy megadatott az, hogy tudunk rájuk gondolni, és tudunk emléket állítani nekik. Fafaragóként a rendszerváltás után nagyon sok emlékoszlopot faragtunk, alkotásaimmal együtt, külön-külön mindenki a saját környezetébe. Tehát igény van rá, meg igény is volt rá, hogy megemlékezzünk ezekről az áldozatokról, akik szemembe hősök, mert lehet, hogy a politikai helyzet az ma már egészen más, mint akkor volt, de akkor egy politikai helyzetben ők ott helyt, odaállították őket, és helytálltak. Sokaknak az életükbe került. De azért jó, hogy ezekre emlékezünk, és kimegyünk a temetőbe, megkoszorúzzuk a sírjaikat, akinek tudjuk, hogy hol vannak eltemetve. A történelem Hol domborulnak sírjaik című könyv, abban nagyon sok ilyen falusi temető van fel megjelölve, ahol katonáink, szüleink, nagyszüleink, szomszédai, rokonai ott vannak eltemetve. Tehát azt gondolom, hogy az utókornak is jó megemlékezés. A rendszerváltás előtt emlékezhettünk az aradi vértanúkra. Akkor a politikai helyzet megengedte, hogy őrájuk emlékezzünk, de a kommunizmus ideje alatt nem emlékezhettünk meg más áldozatokról, csak amit a fennálló hatalom jónak tartott. Márpedig az jó, hogyha ezek az emlékezetek, ezek politikai ideológiáktól függetlenül tudnának élni, és nem politikai hovatartozás szerint ítéljük meg ki a hős és ki az áldozat.
0: Ez lenne a jó mindenképpen. András, ne haragudjon, hogy önbe folytottam itt a szót, ha úgy tűnik, de sajnos lassan lejárt az időnk, és Kő Arturral még itt szeretnénk gyorsan lezárni ezt a beszélgetést. Én Gyula mondandójára utalnék egy pillanatra vissza az ő története, hogy a nagypapája a petróleum lámpa fényénél háborús történeteket mesélt, illetve elmesélte neki azt, amit átélt. Mennyire fontos a családi emlékezet a történelmi hőseink kultuszának a fennmaradásában, és ön szerint van-e még ilyen, amikor a nagypapa, ha nem is a petróleum lámpa fénye mellett, de az éjjeli lámpa fénye mellett mondjuk 1956-ról mesél, amit esetleg gyerekként átélt?
1: Az, hogy valaki megszeresse a történelmet, vagy érdeklődjön a történelem iránt, valóban óriási szerepe van annak, hogy ott hol lát-e képeket az elődökről föltéve a falra, vagy a családi legendárium részét képezi egy-egy történet ami a korábbi történelmi eseményekhez kapcsolható. És pont az jutott eszembe, hogy itt kiemeltem, hogy azért a politikai állástól függően értékelnek különböző eseményeket. Most már eljutunk olyan 30-40, lassan 50 év távlatába a rendszerváltás előtti időszakot figyelembe véve is, és ami eszembe jutott, hogy én azokat is hősöknek tartom, és ezek között voltak sok esetben baloldali és jobboldali politikai világszemletet magukénak tudó személyek is, akik a 80-as években sok-sok rizikót vállalva határon túli területekre eljuttattak különböző segélyszállítmányokat. És rendkívül érdekes dolog, hogy amikor arról volt szó, hogy a nemzettestvéreket kell segíteni, akkor politikai beágyazottságtól függetlenül volt egy össznemzeti összefogás, és annak ellenére, hogy tabu téma volt ugye a határon túli magyarság elnyomása, a falurombolás kérdése, a beolvasztásukra tett kísérlet, ott 88-ban a hősök terén több százer ember gondolta a pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, hogy ott kell lennie. És ezek ugyanúgy névtelenek, sokan vannak, talán föl se férnének, hála Istennek, egy falnak az oldalára, de egyértelműen a pártpolitika fölé emelkedett a nemzettestvérek utáni aggodalom. És ők nekem hősök.
0: Milyen szépen, ha ma is eljutnánk idáig. Nagyon szépen köszönöm dr. Kő Artúrnak, a Magyarságkutató Intézet munkatársának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédjének, hogy velünk volt. Ide most akkor pontot teszünk, és pillanatokon belül második témánkkal folytatjuk a műsort.
7: Jó napot, Magyarország!
0: Szombaton 18 órától a budapesti Puskás arénában rendezik az európai klubfutball csúcseseményét, a várva várt labdarúgó BL döntőt. A címvédő Paris Saint-Germain és a friss angol bajnok összecsapása több szempontból is különleges párviadalnak ígérkezik. A sorozat 1992-es átnevezése óta akkor lett bajnok csapatok Európa kupájából bajnokok ligája, csak a Real Madridnak sikerült megvédeni a címét, erre készülnek most a franciák is. Az angolok eddig egyszer sem tudták begyűjteni a legértékesebb klubtrófeát. Az UEFA honlapja beszámol arról is, hogy az eseményen a nemzetközileg elismert magyar zongoraművész György Ádám adja elő a Bajnokok Ligája himnuszát, megidézve a 2023-as isztambuli finálén betöltött szerepét. A Budapesten született művész, aki a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője, egy ideje nagy labdarúgó eseményeken is megmutatja virtuozitását. Fellépett például a 2012-es Európa-bajnokság megnyitó ünnepségén is. Készülnek a biztonsági erők is, az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti helyettese sajtótájékoztatón jelentette be, hogy közel 4000 rendőr áll majd szolgálatba és óvja a közbiztonságot a szombati döntő napján a fővárosban. Kucik János Zoltán azt is elmondta, hogy a Paris Saint-Germain, illetve a londoni Arsenal szurkolói több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. A rendőr vezérornagy azt is felidézte, hogy az UEFA Bajnokok Ligája döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye. A tavalyi mérkőzést 148 millióan látták a televízióban, többen, mint az amerikai Super Bowl-t. Ezért a rendőrség a labdarúgó szövetséggel és az UEFA-val közösen immár egy éve készül a mostani esemény biztosítására. Egyébként 5 francia és 5 angol rendőr is segíti majd a helyszínen a munkájukat. Telefonon itt van velünk Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakkommentátora kollégám. Szerbusz!
8: Szerbusz, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Na, mit jósolsz, hogy melyik csapat ír történelmet, az angol vagy a francia?
8: Hát nagyon-nagyon nehéz kérdés. Először is ugye, amilyen szépen itt feletvezetve ez a Bajnokok Ligája döntő, az jutott eszembe, hogy azért milyen büszkeség töltheti el minden magyar ember szívét, hiszen nem volt még erre példa, hogy hazánk adna Budapest révén a Bajnokok Ligája döntőnek a helyszínét. Illetve hát, ha már szakmailag szól a kérdés, akkor megtippelni a végső győztest, az nagyon-nagyon nehéz. De az kétségtelen, hogy eltérő stílusok csatája várható, hiszen a Paris Saint-Germain-t egy nagyon látványos támadó futballt képviselő gárdának tudhattuk meg, az Arsenal pedig inkább a stabilitás, inkább a védekezés oltárán jutott el egészen idáig, és hát mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy idén 50 tétmérkőzéséből 28-at úgy hozott le, hogy nem kapott gólt. Azért ez egy végtelenül erős statisztika. Hát semleges szurkolók szempontjából talán az lenne szerencsésebb, hogyha Paris Saint-Germainnek a mérkős terve van a valóra.
0: És te semleges szurkoló vagy? Mert hogy mondod ugye, hogy nehéz válaszolni erre, hogy ki nyeri majd, de te drukkolsz valamelyiknek, a franciáknak vagy az angoloknak?
8: Én megmondom őszintén, azon magyar emberek táborához tartozom, szerintem ez a többség, akiknek egyik sem a kedvenc csapata, úgyhogy én teljesen semlegesként a futball élvezetért fogom nyomon követni a találkozót, illetve a másnap a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak reggel a hallgatók, tehát elemezni is fogom egy kicsit, de inkább élvezni a futballt. Számomra teljesen mindegy, csak jó mérkőzés legyen, viszont ha ahhoz, hogy jó mérkőzés legyen, véleményem szerint a Paris Saint-Germainnek kell megszerezni a vezetést, mert az Arsenalnak az egész játék stratégiája arra épül, hogy egy nagyon stabil védekezésből valahogy vagy kontratámadással, vagy pontrugások rögzített játékhelyzetek által szerezzen vezetést, és azt próbálja meg, hát úgymond kivédekezni.
0: De egyébként egy ilyen szituációban melyik csapaton nagyobb a nyomás? Azon, amelyik címvédő, vagy azon, amelyik még eddig nem hódította el ezt a trófeát, viszont most itt sok év után, több mint két évtized után angol bajnok lett.
8: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de nem feltétlenül azért, mert a Paris Saint-Germain akár megvédheti a címét, az Arsenal pedig még nem szerezte meg a Beck vagy a Bajnokok Ligája trófeát, hanem itt inkább az egyén szempontjából. Azért ez mindenkinek, és főleg itt most az Arsenal játékosokra gondolok, egy élete lehetősége, és ebből a szempontból a Paris Saint-Germain már átélhette ezt a sikert. Ez bizonyos szempontból jó, hiszen van egyfajta rutinjuk, hogy hogyan kell megvívni Bajnokok Ligája döntőt, mert egy döntő megvívás az egy egészen más stratégiát és egészen más mentális erőt képvisel. Az Arsenal pedig először érhet a csúcsra. Itt a legfontosabb kérdés, hogy az érzelmeket kontrollálni kell. Tehát nem szabad, hogy a játékosokat teljes mértékben magával ragadja a Bajnokok Ligájának a szellemisége, hanem nagyon hideg fejjel és fókuszáltan a csapat stratégiának alá kell vetni magukat.
0: Ez nagyon nagy kérdés. Ez nyilván elég nehéz egy ilyen euforikus szituációban. Feri, arra kérlek, hogy ne menj el messzire a telefon mellől, mert majd a hírek után még újra hívunk. Addig is köszönöm szépen, hogy beszéltünk, viszont a hírekig van még 2,5 percünk, és Gábor viszont itt van velünk a vonalban, úgyhogy most őt hallgatjuk meg. Jó napot kívánok, Gábor!
9: Csakorom megengedi, hogy előtte még egy mondat erejéig utalhassak én is a hősömre. Hogy megnevezhessem, hogy számomra ki volt a hős.
0: Igen. Hallgatom.
9: No, számomra jó Abigail volt a hős, aki 2012-ben élete formájában volt. Abszolút esélye volt rá, hogy megnyeri az olimpiát, de sajnos az élet, a sors elvette tőle ezt a lehetőséget. Nem engedte meg számára, hogy bebizonyíthassa, hogy valóban ő a legjobb, és hogy meg tudja nyerni az olimpiát. Sajnos nem tudta megnyerni az olimpiát, mert az élet elvette tőle ezt a lehetőséget. Emlékszem rá, ott sírtam a tévé előtt. Még mindig úgy van itt előtte, mint a csak tegnap lett volna.
0: Örülök, hogy sportolót említett, ha más sportról beszélgetünk.
9: Igen, egyértelműen. Ő volt, az nagyon jól emlékszem, hát 14 éve volt, de mintha csak tegnap lett volna. Uh-huh. Szegény, annyira sajnáltam.
0: Na, hát akkor BL döntő?
9: Hát a BL döntőről, annyit, hogy ez a VL döntő számomra már rosszul nem végződhet, mert létrejött számomra az úgynevezett államdöntő. Azért szurkoltam, hogy létrejöjjön a Paris Saint-Germain-Arsenal párosítás, mert ez a két klub, ez a kedvencem, mind a kettőt nagyon szerettem, a másik kettőt, akik az elődöntőben voltak, azokat meg nem. És mivel létezett az állandöntő, a létező lehető legjobb párosítás a döntőben, így aztán számomra akármi is történik a döntőben, ha a PSG nyer és megvédi a címét, az azért lesz jó számomra, ha az Arsenal megnyeri története során először, az meg azért lesz jó számomra. Úgyhogy én csak örülhetek, bármelyik csapat is fog nyerni, mind a kettő a kedvencem.
0: De akkor nézni fogja ezek szerint?
9: Nem fogom nézni. Nem.
0: Miért nem?
9: Egyrészt azért nem fogom nézni, mert nem jó időpontban lesz, akkor nem tudom nézni sajnos. Másrészt meg, hogyha nincs kinek szurkolnom, mert nem lesz kinek szurkolnom, akkor minek nézem, akkor mit nézek rajta? Tehát, hogyha én
0: hát, mert ez egy hatalmas esemény.
9: Hát,
0: mert ez egy hatalmas esemény.
9: De nem, mert hogyha nincs kire szurkolni, akkor nem tudom nézni a mérkőzést, mert akkor egyszerűen nincs miért néznem, nincs mit néznem rajta.
0: Értem,
9: és tehát, hogy ez úgy van, hogyha két kedvenc csapatom játszik egymással, az azért jó, mert akkor nem kell szurkolnom. Bármelyik győz, annak örülök.
0: Világos, megértettem. Köszönöm szépen, hogy Gábor, hogy elmondta véleményét, és akkor gyorsan egy SMS itt a végére. Szombaton Guinness rekord kísérletre készülnek a hazai citerások, 1000 zenész játszik egyszer az Oroszlános udvarban, az utolsó zeneszám pedig a BL himnusz lesz citerára hangszerelve.
7: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
0: 17 óra van, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Bordi András.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter, ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelbe. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőinek eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és terület településfejlesztési miniszter. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által megrendelt ellenőrzés eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a Hajdú-Bihari kormányhivatalt és a CATL sajtószolgálatát, de mindketten későbbre ígértek tájékoztatást. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a holnaptól látogatható új kiállítás a mai Manóházban. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös bánkbántól egészen a háború utáni olyan ikonikus alkotásokig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával együttműködésben megvalósuló, augusztus 23-áig megtekinthető bemutató egy nagyméretű képmontázzal a magyar filmtörténet elhunyt kiemelkedő alakjainak is emléket állít. Holnap is sok lesz a napsütés, több fátyol és gomoly felhővel, esőre azonban sehol nem kell számítani, gyakran lesz élénk, néhol erős a szél. A hőmérséklet éjszaka 6 és 11, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul.
7: Műsorajánlat. Nagyok.
10: A magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Így fohászkodtak egykoron Európában, kalandozó őseink lovasíjász harcmodorát félve, amelynek újjáélesztése, a modern lovasíjászat megteremtése fűződik a nevéhez. Vendégem a sokszoros Guinness világrekorder, Kassai Lajos, aki sok más elismerése mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje és középkeresztje, a Magyar Nemzetért Ezüstérem és a Prima díj birtokosa is. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
7: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
11: Mit sportoljon a hallássérült gyermek? Az Ezüstcipő focisuliban megismerhetjük majd azt a speciális eszközt, amelynek segítségével az edzés és a meccsek is gördülékenyé válnak. Igazi sportreménységekkel találkozunk majd, akik már a BL mérkőzésen is bemutatkoztak. Helyszínünk a Hallássérültek Budapesti Tanintézete.
7: A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Jó napot, Magyarország! Halász Zsuzsával.
12: 5 óra után 7 perccel folytatódik a Jó napot, Magyarország! Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témáról. Mit szól hozzá, hogy szombaton a sportág történetében először Budapest rendezi az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőt? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 061 és 0630-as előhívóval is elérnek, és 39.666, ide pedig a szöveges üzeneteiket várjuk. Telefonon pedig ismét velünk van Bene Ferenc kollégám, a Nemzeti Sport Rádió szakkommentátora, akivel a szombati budapesti BL döntőről beszélgetünk még egy kicsit. Miért esett a választás éppen Budapestre? Miért tetszett az UEFA-nak a mi fővárosunk?
13: Nagyon érdekes kérdés. Szerintem az lehet az események mögött, hogy azért Budapest és Magyarország több világbajnokságot és Európa-bajnokságot sikerrel megrendezett az közelmúltban. És ugye azt se felejtsük el, hogy a Puskás Aréna egy tényleg világszinten csodálatos stadionja a labdarúgásnak. És talán hadd osszak meg annyi kulisszatitkot, hogy internetes forrásokból úgy értesültem, hogy 5 csillagos minősítést kapott maga a gyepszőnyeg is. Tehát nem csak a stadion a legmagasabb színvonalnak megfelelő, hanem a gyepszőnyeg is, ami nagyon-nagyon ritka a Bajnokok Ligája döntők történelmében. Még ha jól tudom, nem is nagyon kapott még senki 5 csillagos minősítést. Úgyhogy szerintem Budapest, Magyarország és a Puskás Aréna
8: egy csodálatos bajnokok ligája döntőt fog rendezni. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy a szurkolók is partnerek lesznek, és nem történik semmilyen kirívó esemény, és akkor egy csodálatos este előtt állunk.
0: Hát, hogyha már a kirívó eseményeket mondod, ugye itt azért a rendőrség sajtótájékoztatóján, ahol elmondták, hogy 4000 rendőr áll majd szolgálatba a meccsen, ugye azért utalt itt a vezérőrnagyúr arra, hogy hát nem idegen a rendbontás egyik csapat meccseitől sem. Mire lehet számítani ez ügyben? És egy kedves hallgató írt egy ilyen SMS-t is, hogy az okozott kárt és a biztosítás költségét a rendbontókkal remélem megfizettetik. Egy melós ez az aláírás. Szóval mire számíthatunk ilyen tekintetben? Mit gondolsz?

0: miatt jönnek. Az angol szurkolókra pedig jellemző, hogy hazai pályán, Nagy-Britanniában vissza vannak fogva, és inkább európai körútjaik során randalíroznak jobban. Talán őreik jobban kell figyelni, de az Arsenal azért nem tartozik a balhés a szurkolótáborok közé. De megmondom őszintén, ebben azért nagy tapasztalatom nincs. Én inkább szeretnék a csapatok játékára és a taktikai finomságokra koncentrálni. Én nagyon-nagyon bízom a magyar rendészekben, és abban is, hogy egy szép élmény lesz mindenki számára. Szerintem nem a balhéról fog szólni ez az este.
1: Még egy rövid kérdés, Feri, szerinted profitálhat ebből bármit is a magyar labdarúgás, hogy itt van nálunk a BL döntő?
0: Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy nyilván a magyar válogatottnak a részsikerei is újra talán fölteszik a térképre a nemzeti csapatunkat, de azt, hogy egyértelműen most Budapest és a Puskás arénára figyel a teljes futballvilág, ez azért mind az országunknak, mind a labdarúgásunknak azért jelent valamit, hiszen olyan városoknak vagy olyan országoknak azért nem adnak bajnokok ligáját döntőt, akik nincsenek rajta úgymond a futball térképén. Az, hogy szakmailag mit profitál, azért az ennél mélyebb téma, tehát egy bajnokok ligája döntő rendezésétől nem lesz jobb a magyar utánpótlás vagy magyar labdarúgás, de az kétségtelen, hogy szakmailag is érdemes lesz nézni a mérkőzést.
1: Köszönöm szépen, Feri, téged most elengedünk. Bene Ferencet, a Nemzeti Sportrádió szakkommentátorát hallották, és akkor most lássuk, hogy mit mondanak a hallgatók. Elsőként Judit. Jó napot kívánok, Judit!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztőséget. Örömmel hallgattam a Benne Ferenc úrnak a kommentárját, ezzel kapcsolatosan egyet érthet minden magyar ember, hiszen a magyar sportélet Európa szerte elismert. Ugye az olimpián is, meg az európai bajnokságokon is a sportolóink rendre dobogós helyezéseket érnek el. Na most egy ilyen rendezvény előtt eljönnek a szakértők, és megnézik a körülményeket nagyon-nagyon behatóan. És hát itt tapasztalhatták, hogy csodálatos sportlétesítmény várja a liga mérkőzés szereplőit, és hát csodálattal adóztak a stadionnak a kialakításához, a gyepszőnyeg, az ellátás, a reptéri fogadtatás, tehát egy teljes körű szervezett esemény lesz itt Magyarországon. Az más kérdés, hogy a nagy izgalomban egyes szurkolók vagy csapatok túl tesznek a fair play szabályain, és hát előfordulhatnak nehézségek, de úgy gondoljuk mindannyian, hogy erre is felkészült a magyar nemzet, hogy hát ne legyenek itt kirívó és káros események. Úgyhogy nagyon büszkék lehetünk erre az eseményre. Én nekem ez a véleményem.
1: Nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy meg is osztotta velünk ezt, és János mit mond? Jó napot kívánok, János!
3: Kedves sokan, Tolna János vagyok Debrecenből.
1: Üdvözlöm!
3: Annyit szeretnék mondani, hogy óriási sportesemény, történelmi eseménynek tartom, hogy Magyarország és Budapesten egy ilyen esemény, sportesemény történhet, de nem említettük meg azt, és nagyon álságosnak tartom a jelenlegi fővárosi vezetés az élén Karácsony Gergelynek a képmutatását. Hogy Budapest rendezhet egy ilyen jelentős sporteseményt, és hát azt se felejtsük el, hogy főleg a jelenlegi ellenző táborból mennyien kritizálták azt, hogy Orbán Viktor stadiont épít, és hogy milyen pocsékolás, és hogy másra kellene tölteni a pénzt, most meg ebben a szerepben tetszelegnek. Úgyhogy hát én ezt szerettem volna mondani.
1: Hát nyilván itt ugye önpolitikusokról beszél most elsősorban, de egyébként ma néztem az internetet, hogy hát azért vannak egyébként ellenzői az ilyen sporteseménynek a magyar társadalomban. Nem azt mondom, hogy kirívó számban, és nem azt mondom, hogy a többség, de azért akadnak olyanok a civil életben is, akinek ez egyáltalán nem tetszik. Mondjuk én ezt nem nagyon tudom megfejteni, hogy mi a baj ezzel.
3: Hát az ilyeneknek gondolom, hogy mindig savanyú a szőlő, valamit mindig kell találni, hogy neki mi nem tetszik, de egyébként meg nyilván öregíti Magyarország hírnevét, Budapestnek a hírnevét.

0: gondolom óriási bevétel, és hát dicsőség, hogy egy ilyet meg tudunk rendezni, és amikor ezeket a stadionokat építette a Orbán kormány, akkor akkora pocskondiázás, meg akkora támadás érte őket. Nyilván egy Kecskeóban nem lehet futball bajnokságot megrendezni, úgyhogy most lehetnek büszkék arra, hogy Orbán Viktor gondolt a jövőre, mint minden egyéb politikai döntésében is arra, hogy a jövőt nem akkor kell elkezdeni, amikor már ég a fejünk fölött a ház. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem.
1: Én meg akartam kérdezni öntől, hogy melyik csapatnak szurkol a kettő közül?
0: Hát a franciának biztos, hogy nem, akkor már inkább az Arzenálnak, igazából egyiknek.
1: De követni fogja?
0: Valószínű, mert az ilyen neves eseményeket azért nem nézek meg minden futballmeccset, de a nagyobb eseményeket meg szoktam nézni.
1: Köszönöm szépen, akkor jó szurkolást kívánok.
0: Én is köszönöm.
1: Viszont hallásra, és akkor ne feledjék, szombaton 18 órától a Puskás Arénában rendezik meg a BL döntőt, és szokatlan módon, de most azért visszautalnék még az első témánkhoz egyetlen egy SMS erejéig, csak azért, mert hogy igazából nekem sem volt tudomásom erről az információról, úgyhogy ezt felolvasom önöknek, hogy ha ma már nem is lenne idő elmondani, de akkor így most lesz idő, írja Judit, de tudni kell, hogy nemes gesztusként a magyar állam minden hősünknek, akik a második világháborúban elestek, gránit emlékművet állít a síroknál. Köszönjük szépen, Judit, ezt a kiegészítést, és akkor elmondom a holnapi témáinkat, amellyel várjuk majd a hallgatókat. Mit gondol a diák munkáról? A mai fiatalok rugalmas munkát keresnek, és bátran vállalják a magas bérigényüket. Megéri a munkavállalónak és a munkáltatónak is a nyári munka? Ez lesz tehát első témánk. Második témánk, vagy kérdésünk pedig az, hogy ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket. Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene. A mai adás szerkesztője Cseszregi Balázs, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, a telefonnál Sebők Tímea és Kobolák Attila fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megérkezett a Bajnokok Ligájás serlege a Hősök terére. Jánik Sinner két szettes előnyből kikapott, búcsúzott a Roland Garrostól. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupasorozatot. Oliver Glasnernek ez volt az utolsó mérkőzés a Crystal Palace kispadján. A távozó vezetőedzőt méltatta az MN Sport helyszíni stábjának a londoniak marokkói védője, Chadi Riyad.
2: Amióta ide kerültem, rengeteget tanultam tőle. A védekezésről, kemény munkáról, mindenről. Minden egyes nap azt súlykolta belénk, hogy maradjunk alázatosak, tartsunk össze és tegyünk meg mindent. Ez a mi sikerünknek a titka. Hálásak vagyunk neki, én is személyesen, hiszen sokat fejlődtem neki köszönhetően.
1: A helyszínen élt át korábbi csapata a Crystal Palace konferencia liga győzelmét Király Gábor. A 108-szoros magyar válogatott kapus 2004 és 2007 között erősítette az angol együttest. Király Gáborral a döntő után Török Olivér beszélgetett.
3: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
4: Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
3: Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupaporond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
4: És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
3: Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
4: Ezek szerint gyakran jársz ki Palace meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
3: Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam. Úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabadidőben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
1: Megtiszteltetésként éli meg, hogy a magyar fővárosban lehet, és örül, hogy részese lehet a budapesti bajnokok ligája döntőnek. Ezt a játékosként világbajnok és BL győztes brazil labdarúgó Cafu mondta ma délelőtt a Hősök terén, ahol megnyitott a kapuit a hivatalos szurkolói zóna. A BL trófeát a korábbi klasszis kezében érkezett meg. Cafu a Milan játékosaként meg is nyerte a sorozatot. A finálét szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. Most Cafut hallják.
2: Megtiszteltetés itt lenni. Budapest egy gyönyörű város. Külön öröm, hogy a bajnokok ligája döntője kapcsán lehetek itt, mert ez a világbajnokság után a második legfontosabb sorozat. Ez volt az utolsó trófea, ami még hiányzott a gyűjteményemből játékos pályafutásom során. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírek ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Két év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NB egy aranyérmese, miután a döntő ötödik mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot. 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő Olajbányász egy percig sem vezetett hazai pályán a Falkó ellen, amely története során hetedszer hódította el a bajnoki címet. Per Zoltán 23 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat tegnapi sikeréhez, majd Balogh Balázsnak nyilatkozott.
5: Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
6: Ugye azt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja le, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
5: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
6: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
5: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
6: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
5: Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
6: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
5: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értéked? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
6: Igen, hát főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna.
1: A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Továbbra is az a célja, hogy a világ legjobbja legyen. Többek között erről beszélt a vitorlázó Érdi Mária a második Európa-bajnoki aranyérme kapcsán a Nemzeti Sport Híradóban. Kiemelte, Magyarországnak ez csak a negyedik EB címe vitorlázásban. Olimpiai hajóosztályban 2 fűződik hozzá, a másik 2 pedig Berez Zsomborhoz. B. Német Péter beszélgetett Érdi Máriával.
7: Most én egy elég nehéz időszakot zártam le ezzel az Európa-bajnoki győzelemmel, azt is szeretném hozzáfűzni, hogy ez Magyarországnak vitorlázásban csak a negyedik, a magyar vitorlázás történetben ez a negyedik Európa-bajnoki cím, ugye 2 fűződik most
1: fűződik
7: már
1: a
7: én nevemhez, a másik 2 Berez Zsombor nevéhez, úgyhogy alapjában véve ez egy hihetetlen eredmény Magyarországról ebben a sportban, hihetetlen, hogy milyen nemzetekkel szállunk versenybe és győzedelmeskedünk. Valamint az is hihetetlen, hogy ugye a párizsi olimpián gerincsérvel versenyeztem, utána megműtöttek, és hogy ide-vissza sikerült térnem.
1: Talán a legnehezebb türelmesnek lenni, nem?
7: Igen, nem tudja az ember, az a baj, hogy egy ilyen sérülésnél nem tudja az ember egyrésztről, hogy mire várjon a műtét után, mire számítson. Utána egyáltalán nem tudtam, hogy milyen hosszú lesz a rehabilitáció. Azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy lemegy a rehab, és akkor visszatértem, és megint versenyeket nyerek. Ez egyáltalán nem így nézett ki. Nekem a tavalyi versenyszezonom ráment a rehabilitációra. Plusz ugye még nagyon sokat tudnék mesélni. Az is belefolyik a történetbe, hogy engem ezen a mélyponton ott hagyott a volt edzőm. A hátam mögött felajánlottak neki az olaszok, ugye az előző edzőm is olasz volt, és felajánlottak neki a hátam mögött egy állást, és ő ezt elfogadta a hátam mögött, és én ezt mástól tudtam meg, hogy ő elvállalta ezt az állást, és ez az, amikor le van, amúgy sem esik jól az ember neki, de amikor egy ilyen sérülésen megy keresztül, akkor főleg nem. Úgyhogy azt is nagyon nagyra értékelem ebben az Európa-bajnoki címben, hogy milyen csapattal nyertük ezt, az új edzőmmel, azzal a gyógytornásszal és azzal az erőnléti edzővel, akivel végigcsináltuk ezt a másfél éves, vagy majdnem 2 éves építkezést a műtét óta. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat jelent, hogy milyen emberekkel tudtuk ezt az Európa-bajnoki címet megnyerni.
1: Én köszönöm a figyelmüket, ez volt már a Nemzeti Sportkronika. Sport legközelebb 22 óra 30 perckor.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Fél hat, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
10: Az uniós források hazahozatala a tét. Erről holnap tárgyal az Európai Bizottság elnökével kétnapos brüsszeli látogatásán Magyar Péter miniszterelnök.
9: Hétfőn tárgyalja az országgyűlés a Tisza párt javaslatát a politikusok fizetés csökkentéséről. Júliustól kisebb bér és kevesebb költségtérítés járna.
10: Budapest felkészült a szombati BL döntő megrendezésére. Megnyitották a szurkolói zónát a Hősök terén, a Liszt Ferenc repülőtér pedig az egyes terminált is beüzemelte.
9: Az időjárásról?
10: Marad a napos idő, gyakran élénk széllel. A hőmérséklet holnap délután 22 és 27 fok között alakul.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Küzdünk minden eurócentért, jelentette ki Brüsszelben a magyar miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozott, holnap pedig az uniós forrásokról tárgyal az Európai Bizottság elnökével. Brüsszel, Berek Patricia.
11: Magyarország rövidesen benyújtja a csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, jelentette be Brüsszelben a magyar kormányfő. Magyar Péter kétnapos látogatásra érkezett a belga fővárosba Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter társaságában. A tárcavezetők előkészítő tárgyalásokat folytatnak, holnap pedig Magyar Péter miniszterelnök találkozik az Európai Bizottság elnökével. A cél az uniós források hazahozatala, tette hozzá közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint közel a megállapodás.
12: Mi 2-3 hete tárgyalunk, és próbáljuk elvégezni azt a munkát, amit Orbán Viktorék 2-3 év alatt nem tudtak, vagy nem akartak. És van egy meglepetésem számotokra, ő számukra ez nem lesz meglepetés, hogy egyszer sem merül fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Kérem szépen, amiről tárgyalunk, és ami a jogszabály módosításokat illeti, az a korrupció ellenes küzdelem.
11: Magyar Péter kiemelte, hogy a kormány már megállapodott a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kérdéséről. A cél nem az, hogy az egyetemek állami gyámság alá kerüljenek, hanem az, hogy átlátható, korszerű finanszírozási rendszerben működjenek. Az integritás hatóság jogköreit is bővíti a kormány, a vagyonnyilatkozati rendszert pedig úgy alakítják át, hogy sokkal szigorúbb következményei legyenek annak, ha valaki hamis vagy hiányos vagyonnyilatkozatot ad le. Aki ilyet tesz, 2 éves börtönbüntetéssel lesz sújtható, legyen szó akár a köztársasági elnökről, akár egy országgyűlési képviselőről, tette hozzá. Az uniós források hazahozatala azért is nagyon fontos, mert azt a kormány fordíthatja az államadósság csökkentésére, továbbá beruházásokra, köztük közlekedésfejlesztési, illetve energetikai beruházásokra is, emelte ki Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, hogy szakértői, technikai szintű egyeztetés folyik Ukrajnával a kárpátaljai magyarság kulturális, oktatási és nyelvi jogainak visszaadásáról. Magyarország csak úgy tud hozzájárulni az első csatlakozási fejezet megnyitásához, ha megállapodás születik Ukrajnával, és akkor is a normális csatlakozási eljárást támogatja hazánk, ahogyan a többi tagjelölt ország esetében. Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány meg fogja védeni a határokat, amelyek Európa külső határai is, nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és a Tisza kormány nem fog kiengedni egyetlen elítélt illegális bevándorlót sem. Az előzetes tárgyalások tényét megerősítette a déli tájékoztatón az Európai Bizottság szóvivője. Paula Pinho hozzátette, Magyarország és az Unió számára releváns témát jelent az energiapolitika, az orosz energiáról való leválás kérdése és az Unió bővítése is, ezért ezek is a találkozó napi rendjén lehetnek. Azt azonban nem kommentálta, hogy összefüggésben van-e a Magyarországnak járó források felszabadítása azzal, hogy a kormány hozzájáruljon Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megnyitásához. Nem kívánt nyilatkozni arról sem, hogy a magyar miniszterelnök szerint közel a megállapodás. A holnapi találkozó célja, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, tette hozzá. A magyar kormányfő ma délután Mark Rutte NATO főtitkárral is találkozott, és udvariassági látogatást tett Bart De Wever belga miniszterelnöknél.
9: Benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot a Tisza párt. Júliustól jelentősen visszavágnák a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a frakcióvezetők és helyetteseik bérét és juttatásait. Magyar Péter múlt héten azt is bejelentette, hogy a polgármesterek keresetét is csökkentenék. Az önkormányzatokat tömörítő szervezetek egyeztetést kezdeményeztek a témában. Részletek Brieska Dánieltől.
13: A Tisza párt csütörtökön nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amivel drasztikusan csökkenteni az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat, juttatásokat, támogatásokat, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat. A javaslat szerint júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A tervek szerint a jelenlegi bruttó 2 182 000 forintról 1 309 000 forintra csökkenne az országgyűlési képviselők havi tiszteletdíj, ami 40%-os csökkenést jelent. A Tisza párt a különböző tisztségekért járó juttatások mértékét is átírná. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes az eddigi 5,8 millió forint helyett bruttó 3,8 millió forintot, az alelnökök pedig 4,3 millió forint helyett 3,1 millió forintot keresnek majd. A frakcióvezetők havi fizetése bruttó 4,3 millió forintról 3,4 millió forintra csökken, helyetteseik 3,1 millió forintra lesznek jogos. 2,8 millió forintra csökkenhet a parlamenti jegyzők fizetése, és ugyanennyit kapnak a parlamenti bizottságok alelnökei is. A képviselők ezen felül egyéb juttatásra is jogosultak, ezek mértékét ugyancsak jelentősen szűkíteni a javaslat. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökken, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A módosítás már a júliusi fizetéseket és juttatásokat is érinti, ha addig elfogadja az országgyűlés. A házelnök közlése szerint a javaslatot hétfőn tárgyalja a parlament, az indítványt várhatóan házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten az RTL-nek adott interjúban a polgármesteri fizetések csökkentését is felvetette. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak tartja a kijelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A szervezet szerdai közleményében azt írta, ha a polgármesteri illetményeket a 2024 előtti szintre csökkentik, az újabb bérfeszültségeket okozna, különösen az 5000 lakos alatti településeken.
14: Ne keverjük össze azt, hogy vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, és azoknak piaci béret adnak, azzal, hogy vannak korrupt politikusokat, akiket nem a fizetésüket csökkentenek, börtönbe kell őket csukni.
13: Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere szerint a politikai vezetők bérének csökkentése csak látszatintézkedés a korrupció ellen. Közben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak az önkormányzati rendszer reformjáról. Gémesi György a szervezet elnöke elmondta, minél előbb tárgyalni szeretnének a kabinettel, és nyitottak arra, hogy a bérekről is megegyezzenek.
15: Mi választott emberek vagyunk, és mi köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal dolgozunk, és ott azért van egy bérhierarchia. Tehát mindent úgy lehet megcsinálni, hogyha olyan szándéka van a kormányzatnak, hogy csökkenti mondjuk a béreket, akkor ezt a hierarchiába kell beletennie annak érdekében, hogy a belső egyensúlyok megmaradjanak.
13: Közleményt adott ki a Megyei Jogú Városok Szövetsége is. Ebben arra kérik a kormányt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések előtt biztosítson lehetőséget az érdemi szakmai egyeztetésre, ennek hiányában pedig ne hozzon döntéseket.
9: Több helyszínen tart kutatást a Magyar Nemzeti Bank ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség több társszerve is.
10: Az MNB elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A részletekről további tájékoztatást holnap adnak a sajtó részére.
9: Ledarált iratokkal teli zsákokat találtak a Kulturális Minisztérium alaksorában. Az iratokra Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint szükség lehetett volna a már zajló nyomozáshoz. A Nemzeti Kulturális Alapnál szerdán tartottak házkutatást a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A választások előtt szétosztott 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik nyomozás. Részletek Kara Barnabástól és Mikia Györgytől.
16: Milliárdok sorsa kérdéses, razziázott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, NAV nyomozók lepték el az NKA székházát, így számoltak be a lapok a Nemzeti Kulturális Alap körüli vizsgálat legújabb fejleményéről. Az alap azok után került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, 17 milliárd forintot osztottak szét a választást megelőző időszakban művészeknek és szervezeteknek. Az ügyben költségvetési csalás, valamint hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folyik nyomozás.
17: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alap programnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.
16: Az adóhatóság több helyen, így a minisztérium irodáiban is megvizsgált eszközöket és iratokat, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, a hatósági akcióval párhuzamosan a kormány egy átfogó belső vizsgálatot indít.
17: A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram.
16: Pörögnek az események az NKA ügyben, reagált a házkutatás hírére a minisztérium egyik frissen kinevezett államtitkára. Nagy Ervin azt írta, működő hatóságok, működő állam, működő ország.
17: Ezekre az iratokra, vagy valamely iratokra, amelyek lehet, hogy ilyen állapotban feledzenek, és szükség lett volna a nyomozáshoz.
16: A házkutatás után már egy zsákokkal teli helyiségből jelentkezett a kulturális miniszter, aki ledarált papírfecniket mutatott fel. A videó szerint százával sorakoztak a minisztérium pincéjében a zsákok, bennük a ledarált iratokkal. Tar Zoltán szerint a vizsgálat előtt semmisíthettek meg bizonyítékokat.
17: Ha benéztek itt a zsákok mögé, még több zsákot láttok. Nos, hát így készült az átadás átvételre az előző kormány. Hankó miniszter úr, ugye ez az ő minisztériuma volt. Hogy is mondjam, hát mindesetre gyanús, hogy mit lehetnek ezekben az iratokban. Mi minden lehet, amit ezek a zsákok rejtenek, amit nem szerettek volna, hogy mi felfedezzünk és megtaláljunk.
16: A Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány április végén robbant ki. Hankó Balázs volt miniszter, cáfolta, hogy pártszimpátia alapján ítélték volna oda a támogatásokat, és jogszerűnek nevezte a döntéseket, amiket szerinte a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állva hoztak meg. Azóta az NKA bizottságának tagjai sorra lemondtak. Távozott Búzs Balázs alelnök, Vinyánszky Attila a Nemzeti Színház vezetője, és Bán László a Szépművészeti Múzeum igazgatója is.
9: Vissza kell fizetnie a végkielégítéseket Sára Botond volt budapesti főispán 6 fős kabinetjének. A politikai stáb tagjai közös megegyezéssel távoztak, és összesen mintegy 70 millió forintot fizettek ki nekik.
10: A vidék és településfejlesztési miniszter közölte, nem fogadja el a választás másnapján kötött szerződéseket, és kötelezni fogja az érintetteket a pénz visszafizetésére. Lőrinc Viktória azt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Ugyanakkor hozzátette, hogy amennyiben a pénzt jótékony célra ajánlják fel, a tárca az általuk választott kedvezményezetteknek utalja majd ki az összeget.
9: Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el a rendőrség, 14 helyen tartottak házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások, valamint azok intézményi kezelése kapcsán folytat eljárást.
10: A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, nem értesítették a hatóságokat és nem tettek rendőrségi feljelentést az ügyekben. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni.
9: Jogállami problémákat vet fel a miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását célzó alaptörvénymódosítás terve, Hak Péter jogtudós szerint.
10: Az ELTE emeritus professzora a Kossuth Rádióban azt mondta, az előterjesztés visszamenőleges hatályú és személyre szabott. A szakértő arról beszélt, hogy a kérdésben érdemes lenne szélesebb körű szakmai és társadalmi vitát folytatni. Hangsúlyozta, ha csak a jövőre nézve vonatkozik a szabályozás, az jogi aggályokat nem vet fel, a visszamenőlegesség ügyében pedig az Európai Uniónak is lehetnek kifogásai.
18: Az unión belüli jogállamisági vizsgálatok, azok korlátozhatják a magyar törvényhozónak a jogait, tehát előállhat az a helyzet, hogy az unió, ahogy láttuk az elmúlt években, a rendszeres jogállamisági jelentésében szóvá teszi azt, hogyha úgy látja, hogy valamelyik magyar alkotmányos rendelkezés ellentmond az európai normáknak, amely európai normák között megjelenik a jogállamiság követelménye is.
9: Jogsegélyszolgálatot hozott létre a CÖFCÖK a jogalap nélküli támadások célpontjává váló civil támogatóinak, jelentette be a szervezet operatív igazgatója.
10: Hezler Norbert azt mondta, a jogsegélyszolgálatot azoknak ajánlják fel, akiket az elmúlt években végzett tevékenységük miatt jogszerűtlennek vélt számon kérésnek vetnek alá.
19: Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ország új vezetői ígéreteiket megvalósítsák. Egyetértünk azzal, hogy az esetleges jogszabálysértéseket feltárják, és ezek következményeit érvényesítsék és érvényesítessék. Rendelkezésre állunk mindazoknak, akik szükségesnek látják segítségünk elfogadását. Valós felvetéseik alapján jogaik védelmét felajánljuk. Mi a lehetőséget biztosítjuk, hiszen szellemi honvédőként kötelességünknek érezzük, hogy a hátrányosan megkülönböztetett emberek értékeit, érdekeit megvédjük.
9: A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa.
10: Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú Jánost a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
9: A fogyasztói árakat is csökkenteni, és a magyar gazdákat is segíteni a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorának.
10: A Tisza kormány bejelentett tervei szerint 27-ről 5%-ra csökkentenik az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adóját. Apáti Ferenc szerint az intézkedés versenyképesebbé tenni a magyar gazdákat az Európai Unióban, és segíteni az áfacsaló kereskedők kiszűrését is.
20: Amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfa csalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni. Így az ilyen feketéző áfacsaló kereskedők kikopnak a piacról, és a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog.
9: A csaknem egy héttel ezelőtti robbanás után megkezdődhet a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. A cég megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket. Szakértők szerint több hónap, mire újraindulhat a termelés az üzemben. A robbanásban a MOL egy fiatal dolgozója meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 7 még mindig kórházban vannak, többen súlyos égési sérülésekkel. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
21: A detonáció az nagy volt.
22: Idézték fel a MOL szakemberei a robbanás másnapján a történteket. A detonáció több épület nyílászáróját is kiszakított. A súlyosan megrongálódott pirogázbenzin vezeték okozta a csaknem egy héttel ezelőtti tragédiát. A MOL-tól kapott információk szerint mostanra elhárult a közvetlen baleset veszély.
23: A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket.
22: Magyar Éva szerdán a kormány szóvívői tájékoztatón jelentette be a fejleményeket. Azt mondta, még több hónap, mire helyreáll az üzem működése. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium napi kapcsolatban van a MOL-lal, az olajvállalat folyamatosan beszámol az aktuális helyzetről.
23: Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik. Ezt követően derül ki, hogy várhatóan mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslés alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem.
22: Fekete zászló lobog a tiszaújvárosi üzem bejáratán. A robbanásban egy fiatal édesapa életét vesztette, 9 pedig megsérültek, 7 még most is kórházi ellátásra szorulnak. Állapotuk stabil és folyamatosan javul. A súlyos sérülteket a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumában ápolják. A betegek kiterjedt másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. A többi sérültet Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban látják el. Egy éven belül ez volt a második súlyos üzemi baleset a MOL-nál. Tavaly októberben a 100 halombattai finomító gyulladt ki, akkor személyi sérülés nem történt, de a meghibásodás miatt azóta is csökkentett kapacitással működik a gyár. A teljes helyreállítás októberre várható. A MOL tiszaújvárosi telephelye nem kőolajfinomítással, hanem műanyaggyártási alapanyagok előállításával foglalkozik, így a baleset az ország üzemanyag ellátását nem veszélyezteti. A robbanás miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folytat nyomozást.
9: A cégeknek már csak néhány napjuk van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer vállalkozástól várja a társasági és több mint 100 ezer cégtől a kisvállalati adóbevallást. A számviteli beszámoló benyújtásának határideje május 31-e. A kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókkal járhat. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
2: Május 31-e az első kötelező határidő, amire a cégeknek oda kell figyelni.
3: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmajer Szilvia a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót eddig kell beküldeni, amit az érintett cégek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan.
2: A következő határidő az pedig június 1-e hétfő. Eddig kell benyújtani a társasági adóbevallást. Mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV a társasági adóbevallást, és ugyanígy június 1-e hétfő a határidő a KIVA-nak is. A KIVA az a kisvállalati adó, ezt is 100 ezer cégtől várja a NAV.
3: Idén módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Erről már Kádár Zsombor, a NAV sajtóreferense beszélt a Kossuth Rádióban.
4: Egészen onnantól, hogy valaki benyújtja a kedvezményt, tehát attól az évtől, egészen addig, ameddig az utolsó részletét is igénybe tudja venni ennek a fejlesztési adókedvezménynek, minden évben folyamatosan kell adatot szolgáltatni, és ezt, hogyha most beadandó bevallásról beszélünk, akkor azoknak is meg kell tennie, akik ezt 2014 után kérték, és még nem vették teljes mértékben igénybe. Tehát már nekik is ebben a részletes adatszolgáltatással kell dolgozniuk, és nekik is ezt a bevallásba akkor be kell írniuk.
3: A szakember emellett arról is beszélt, hogy milyen szankciókkal jár a kötelezettségek elmulasztása.
4: Hogyha valaki nem nyújtja be egyáltalán, abban az esetben 1 millió forintos mulasztási bírság szabható ki a bevallás elmulasztása miatt. Hogyha pedig a beszámolót nem teszi közé határidőben, annak többkörös egyébként a szankció. Először felszólítjuk egy 30 napos határidővel, aztán pedig egy újabb felszólítást kap, de akkor már egy 200 ezer forintos mulasztási bírságot, és hogyha ezt sem teszi meg, akkor a következő körben ott töröljük az adószámát.
3: Kádár Zsombor hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV idén is emlékeztető levelet küld, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket.
9: A hétvégéig érdemes elkölteni a 2024-ben kapott juttatást a szépkártyákról.
10: Fata László juttatási szakértő azt javasolja, aki érintett lehet, a kártyájához tartozó szolgáltató weboldalán vagy applikációjában nézzen utána, hogy van-e még ilyen összeg a számláján. A szakember emlékeztetett, a változás a veszélyhelyzet megszűnte miatt lépett hatályba.
5: Arra kell figyelni, hogy május 31-től feltöltést követő második év után elkövetkező május 31 után havi 3%-ot vonhat a szolgáltató. Ugye ez egyszer kevesebb, tehát hogyha valaki ezt nem veszi észre, hogy elkövetkezett az a határidő, nem akkor összeg, egyszer 3%, de hónapok alatt ez komolyabb összeg is lehet. Úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mennyi maradt 2024-ről. Alapvetően az történik, hogy a régi egyenleg csak azok, amik 2024-ből meg maradtak, abból kezdi majd a szolgáltató vonni a 3%-okat, és a többi az elérhető marad, elkölthető marad.
9: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezésen nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja.
10: Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopól helyzetbe került Lunch Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.
9: Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Délelőtt megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol hétvégéig számos programmal várják a drukkereket. Mivel sokan érkeznek repülővel, aki repülővel utazik Budapestről, a szokásosnál jóval korábban érdemes kimenni a repülőtérre. Harcsás Gergely összefoglalója.
0: A következő napokban Budapestre figyel a sportvilág. A 2020-as labdarúgó Európai Szuperkupa és a 2023-as Európa Liga döntő után a legrangosabb Európai Kupa sorozat döntőjének ad otthont a magyar főváros. A sorozat fináléjában az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain csap össze. A sportesemény rendkívüli terhelést jelent a légi közlekedésben, mondta a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentini Katalin a közmédiában jelezte, az utasforgalom és a járatok száma is a kétszeresére nő. A hétvégéig nagyjából 250 ezeren fordulnak meg a Liszt-Ferenc repülőtéren. Közölte, a jelentős többletterhelés miatt az egyes terminált is megnyitják, ahova az angol szurkolók és a Wizz Air londoni járatai érkeznek.
1: Ez most egy nagyon speciális eset. Check-in pultokat újra üzembe helyezni, utasbiztonsági folyosókat hoztunk be az utascsarnok közepére, hogy legyen hely, ételitalvásárlási lehetőség, határőr ellenőrzést állítottunk fel, és a különböző közlekedési módok taxiknak, minibuszoknak, sátlójáratoknak, százenek, mindennek a drosztja és a megállója ugyanúgy kiépítésre került az egyes terminál előtt is, úgyhogy egy teljes értékű terminálként fog üzemelni.
0: A megnövekedett utasforgalom miatt késhetnek a menetrend szerinti járatok, hívta fel a figyelmet a vezérigazgató helyettes, aki arra kérte az utasokat, hogy a megszokottnál jóval korábban érkezzenek a repülőtérre.
1: Nagyon fontos, hogy mindenki tájékozódjon, hogy mennyi idő alatt ér ki a repülőtérre, és számoljon plusz idővel. Azt kérjük, hogy 2,5 órával hamarabb érkezzen mindenki a repülőtérre, akkor a tömeget kezelni is több idő, tehát a check-in pultoknál, akár az utasbiztonságnál is több időt vesz igénybe, mint egy szokványos napon. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy hagyjon elég időt az utas folyamatokra. Nézzék a járat információs rendszereket, az utas tájékoztatást, és ha a légitársaság azt kéri, hogy akár az utas még 2,5 óránál korábban jöjjön ki, akkor ezt mindenki tegye meg.
0: Közben a Hősök terén megnyílt a hivatalos szurkolói zóna, ahol a döntő kísérő rendezvényeként színes programok várják a látogatókat, akik a Bajnokok Ligája trófeáját is megnézhetik. A serleg a kétszeres világbajnok korábbi brazil válogatott Cafu vezetésével érkezett meg a Hősök terére. A BL győztes játékos a megnyitón elmondta, örömmel érkezett Magyarországra. Eddig nagyon tetszik Budapest. A világbajnokság után a Bajnokok Ligája a labdarúgás legrangosabb eseménye, és büszke vagyok rá, hogy ismét kezemben tarthatom a trófeát. A főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az idei érkezők jól érezzék magukat.
6: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szeretik Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
0: Az esemény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
8: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton Kaposvár elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 119-es kilométernél a forgalom fél pályán halad. Lassulás tapasztalható az M0-as autóton az M5-ös és a Péceli csomópont között mindkét irányban.
9: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! Budapesten a Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priá Kornélia utcától a Dombóvári útig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
11: Jó napot kívánok! A jobbára derült éjszakát követően holnap is sok napsütésre számíthatunk, általában fátyolfelhőkkel, de az északkeleti megyékben némi komoly felhőzet is lehet az égen, csapadék azonban ott sem lesz. Ma estére mindenütt mérséklődik a légmozgás, majd holnap ismét nagy területen megélénkül az északnyugati északi szél. Hajnalra 3 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, péntek délután 22-27 fokra számíthatunk. Mesterhez Jandást hallották a Hungaromettől.
9: A krónikát Kubicsek István szerkesztette. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!
12: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
14: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálat indult. Kises támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota súlyos. Több helyszínen tart kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozófőügyészség több társszerve is. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul.
12: Műsorajánlat.
15: Délelőtt. Kutatások szerint már egy kéthetes digitális szünet is drasztikusan javítja a mentális egészséget.
24: A sok beltérben és képernyő előtt töltött időnek az a folyamánya, hogy egyre többen vágynak arra, hogy valamilyen módon ezt ellensúlyozzák.
15: De miért veszélyes a kontrollálatlan képernyő használat, és miért lehet segítségünkre az úgynevezett Digidetox program? Műsorunkban ezekre a kérdésekre is válaszolnak szakértőink. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
12: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
25: Vendégünk Szulák Andrea, Emerton és Máté Péter díjas énekesnő, színművész. Az Élet az Úr koncert június 6-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Bemutatjuk a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új évadát, valamint a Zente nyár programjait. 21. alkalommal rendeznek református zenei fesztivált május 29-e és 31-e között Budapesten. És gyereknap a Pesti Magyar Színházban.
12: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Bereki Anikóval.
26: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Kulcsfontosságú témákban közösen lépnének fel. Megállapodott egymással a Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség párt elnöke. Volt egyszer egy rendház Nagyváradon, amely mintegy 2,5 évszázadon át szolgált a premontrei rend központjaként. Szerdán hajnalban végrehajtották Fejes Rudolf Anselm apát kilakoltatását. Most következzenek a részletek. A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség keresik a közös fellépés lehetőségeit a kulcsfontosságú témákban. Erről, vagyis a párbeszéd megkezdéséről állapodott meg a két pártelnök, Mihály Simecska és Gubik László. A tegnapi sajtóértekezlet után Haják Szabó Mária kérdezte a Magyar Szövetség elnökét.
27: Nagy feltűnést keltett a parlamentben a progresszívek elnöke Mihály Simecska és Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke tartott sajtóértekezletet.
28: Váratlan helyzet, nem is kockázatmentes vállalás. Ez konzervatív emberként, de az a helyzet, hogy Magyar Szövetségnek tárgyalnia kell azokkal a pártokkal azt a két pillért a programunkból, amelyen az egész felvidéki magyar jövő nyugszik, tehát a nemzetiségi politika, ami a felvidéki magyarság jogállását érinti, beleértve egy jogállás oktatásról szóló törvényt, beleértve a nemzetiségi önkormányzatokat vagy tanácsokat, beleértve a nemzetiségi iskola hálózatot, és a másik pillér pedig a régiófejlesztés, tehát hogy a déli járások felzárkóztatását és azokat az óriási különbségeket, amelyek az ország északi és déli fele között vannak. Szóval aki nyitott ezen állapotok megváltoztatására, azzal tárgyalnunk kell. És a Progresszív Szlovákia az elmúlt hónapokban meglepő nyitottságot mutatott a Magyar Szövetség programja iránt.
27: Két területet már érintett, a harmadik terület mi?
28: A harmadik terület az az európai intézményrendszerhez való viszonyulásunk. Ebben azért vannak eltérések a meglátásaink és a habitusunk között, ezt kár lenne titkolni, de abban viszont egyet tudunk érteni, hogy az Európai Unión és a NATO-n belül van a helyünk, mert hogy ma azt jelentettük be, hogy elindul a párbeszéd, és a következő hónapokban szakmai és szellemi műhelyek ülnek majd le, hogy itt adott esetben egy politikai együttműködésben van-e ráció. Erről szólt ez a mai nap. Nyilván ilyenkor mindenki rákérdez választási együttműködésre, egyebekre. Itt én azt mondtam, amit mindig is, és ami a Magyar Szövetségnek a terve vállalása, hogy nekünk nem mással kell koalíciót alkotnunk, hanem a magyar választókkal, és őket kell meggyőzni arról, hogy mi az a megfelelő kínálat, és melyek azok a programok, amelyek egyébként az ő életüket, és itt említettem a törvényjavaslatainkat, meg említettem a régiófejlesztést, jobbá és otthonosabbá tudják tenni. Amelyik párt erre nyitott, és hát az a szomorú helyzet, hogy tudomásul kellett vennünk, hogy Robert Fico erre holott megvolt a lehetősége, de nem nyitott, akkor nézzük meg, hogy az ellenzéki pártokkal mit lehet kihozni.
27: Viszont a kereszténydemokratákkal már folyt egyeztetés, az sem zárult még le. Ott mekkora a nyitottság?
28: Megvannak a beáratott rendezvényeik, a Hanusznapok Pozsonyban, Hanusznapok Kassán, a Konzervatív Summit. Ilyen lesz a következő hónapban Pozsonyban, a Pálfi Palotában. Én úgy gondolom, hogy a hagyományos értékek tekintetében kisközösségek védelme, egyházak helye a közösségünkben, a vidéknek a felkarolása és a hagyományos civilizációs kérdések, ők megfelelő partnerei tudnak lenni a Magyar Szövetségnek, és ezáltal én úgy gondolom, hogy egy megfelelő egyensúly is kialakulhat. Látva és tapasztalva az elmúlt éveknek az eseményeit, és látva azt a szakadékot, amit köztünk és a Ficai között van a Benes témában, én őszintén szólva nem látok e tekintetben más utat a témáink, programunk és a felvidéki magyarság érdekeinek a keresztülvitelére.
27: Az ellenzék többi pártja, például a Szabadság és Szolidaritás, tehát ez a klasszikus liberális párt, vagy például a Matovics vezette Szlovensko, ezek mennyire lehetnek partnerei esetleg egy következő fordulóban a Magyar Szövetségnek?
28: A legnagyobb liberális, meg a legnagyobb konzervatív pártot tudom felsorolni. A többi kis párt meg majd zárkózzon fel a folyamathoz, már hogyha változást szeretnének elérni Szlovákiában. Ha nem, akkor folytassák azt, amit eddig is tettek.
27: A Szabadság és Szolidaritásnak a képviselő is, véghallgatták a sajtóértekezletüket, tehát van bennük, hogy úgy mondjam, némi érdeklődés.
28: Több párt képviselője is beállt az újságírók közé, nem kommentálták az eseményeket, rajtuk áll innentől kezdve. Én úgy gondolom, hogy a politikánk és a hozzáállásunk olvasható. Felvidék First, van egy nemzetrész, amely 93 óta, az önálló Szlovákia megszületése óta küzd azért, hogy megillessék őt azok a jogok, amelyeket egyébként más nemzeti őshonos közösségek elértek már az Európai Unió több tagállamában. Semmi más nem kérünk, mindenki döntse el, hogy milyen államot képzel el, partnere kíván ebben lenni a magyaroknak, vagy sem.
27: Egy ilyen záró kérdés, hogy ön lát, vagy talált valamilyen racionális okot arra, hogy a Smer, Robert Fico pártja teljesen süket minden kisebbségi kérdésre, ugyanakkor pedig nagyon jó kapcsolatokat ápolt Magyarországgal, a magyar kormánnyal. Mivel magyarázható ez?
28: A Smernek a DNS-ében azért a magyar ellenesség mindig benne volt. Áldozatból elkövetőt faragtak Marina Hedvig esete ügyében. Emlékszünk még a dunaszerdahelyi szurkolóverésre, és emlékszem én legalábbis, amikor megfosztottak bennünket állampolgárságunktól, de most az elmúlt napok felszínre hoztak olyan ügyeket is, hogy a Smer egyik legerősebb embere, aki akkor rendőrfőkapitány volt, közrejátszott mondjuk Basternák László gyalai polgármester, aki az akkori MKP-nak prominens személyisége volt, meggyilkolása ügyében az ügy eltusolásának, az, hogy jó kapcsolatokat sikerült kiépíteni az európai porondon Magyarország kormányával és Magyarország volt miniszterelnökével, az pedig egész egyszerűen a közép-európai egymásra utaltságnak, meg az európai folyamatok mozgásának volt köszönhető. Sajnálatos, hogy ez a magyar-szlovák szövetség és együttműködés megmaradt európai szinten és a nagy politika szintjén, és nem tudott beköszönteni a szlovákiai belpolitikába, azon belül a felvidéki magyarok jogainak a kiterjesztésével. Robert Ficónak erre megvolt minden esélyes lehetősége.
26: A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség keresik a közös fellépés lehetőségeit a kulcsfontosságú témákban. Derült ki Hayak Szabó Mária interjújából. Itt a határok nélkül. A kialakult helyzet ellenére továbbra is megtartja a szentmiséket Fejes Rudolf Anselm apát a nagyváradi premontrei templomban. Mivel a tegnapi kilakoltatáskor lezárták a sekrestjét, így az előkészületeket csak a templom egyik részében tudja megoldani. Az apát tegnap óta a rend tulajdonának összepakolásával foglalkozik, illetve hivatalos úton is tilt.

0: Nak vélnek. Ennek ellenére, hogy nincs most már sekrestjéje, nincs hol előkészülnie, ragaszkodik a reggeli szentmiség megtartásához. Így állunk most. Fejes Rudolf Anselm premontrei apát.
1: Tegnap hajnalban arra ébredtem, az irodába aludtam. Arra ébredtem 4:30 fele, hogy ilyen hatalmas hangokat, kalapácsütésszerű hangokat hallottam. Hirtelen én földrengésre gondoltam, de aztán ugye, amikor meghallottam a fúróknak és a pikámereknek a hangját, akkor világossá vált előttem, hogy mi történik. Egyébként nem lepett meg, csak a kora reggeli idő az egy kicsit ugye egy ijedelmet keltett bennem. Számítottam erre a gazemberségükre, és próbáltam megállítani őket, amit nem tudtam, kihívtam a rendőrséget. Olyan furcsának tűnt ez az egész, hogy én hívtam ki a saját védelmünkre, és akkor az ellenfel helyén védelmét teljesített. Ezt csinálták. A rendőr felszólított, hogy én engedjem békében, hogy ők ejtsék meg, amit akarnak, és hogy a rendőr arra hivatkozott, hogy nem tehetek semmit, sőt, figyelmeztetett bennünket, időközben a családom is megérkezett a rendházba, mert ugyanis mindenkinek telefonáltam, de hajnal 5-kor nem vette fel senki, csak a sógorom, és akkor ugye ők jöttek. Az ők jelenlétébe ugye kaptunk ilyen fenyegetést, hogy a hatósággal szemben hogy kell viselkedni, és így tovább. A lényeg az, hogy ezek a formális keretek nincsenek meg, ezért egy betörésnek számított vár. Egy olyan falat bontottak meg, ami a műemlék részének, tehát a fala. Belső fala ugyan nem 120 cm vastag, csak 30, de mégis, ahogy a téglák kiestek, láttuk ezeket a nagy, régen használt lapos téglákat. Az ajtójainkat, ahol úgy gyakorlatilag az általuk meghatározott határban, azokat beszögelték. Nehéz megmutatni, mert felénk nyílik az ajtó, mögötte van beszögelve, viszont itt a sekrestyénél még azt se tudnám kinyitni. Ezt csinálták, lefoglalták az udvart is, ami nem volt a kilakoltatási perem tárgya. A másik dolog, hogy ez az egész azért fonák, mert engem személy szerint, fizikai személyként indítottak kilakoltatási eljárást ellenem, holott ezeket a tereket a prépostság használja. A prépostság használata miatt a jogi személynek csak kell legyen egy képviselője. Na most én az vagyok, és azért vagyok itt. Eleve lehetetlen lett volna ezt végrehajtani, és szerintem ők is tudják, és ilyen brutális, embertelen módon tervezték el. Most ugye nyilván, hogy a templomnak az intimitásával van sok gondunk, mert hogy ugye nincs sekrestyénk, amit tetszett említeni nagyon szépen fogalmazva, az tulajdonképpen egy raktár. Ugye ott nem tudok hangosan beszélni senkivel, ez zavarom az imádkozókat. Tehát ha a templomba belép az ember, kell legyen egy hangulata, vagy kell legyen egy atmoszférája, amit most nagyon nehéz megőrizni. Nem tudom, hogy hol gyontassam az idősüket embereket. Mert ugye a sekrestyébe bezártuk az ajtót, és hangoskodhatott, hogy értsen meg, de most nincs, hogy hol. A gyontatószék ugye nem volt már alkalmas az ilyeneknek már akkor sem. Vannak ilyen problémák. A kegyszereknek a tárolása is kétséges. Én azt gondolom, hogy tegnap hajnaltól ez egy konkrét példája annak, hogy nincs jogvédelem nálunk. Mert ezt jogilag nem lehetett volna. Az államtitkár úr, az Olenics úr 3-szor írt rá a polgármesterség, hogy ilyet nem lehet csinálni, mert a Románia törvényei védik a szent rendeltetésű tulajdont, akár ingatlan, akár ingóság. És ők még a miseruháimat is jegyzőkönyvbe vették, ugye megvan a jegyzőkönyv az áprilisi kiszállásukról, amikor több mint 100 rendőrrel és zsandárma jöttek én ellenem egyedül.
2: Szerdán hajnalban végrehajtották Fejes Rudolf Anselm apát kilakoltatását Nagyváradon. Derült ki Ionescu Nikolett interjújából. Itt a határok nélkül. 80 évvel ezelőtt egyik napról a másikra eltűnt a helyi órásmester, az orvos, a patikus, majdnem 400 zsidót gyűjtöttek össze a Backa-Madarasi Kis Gergely iskola tornatermében, majd Auschwitzba küldték őket. Székelyudvarhelyen nem sokat tudtak erről egészen 7 évvel ezelőttig. Aztán Fecső Zoltán, dokumentumfilmes, felkereste a többnyire Izraelbe menekült túlélőket és leszármazottakat, hogy filmet készítették. készítsen róluk. Az elmúlt héten pedig egy emlékművet

0: is felállítottak a túlélők utódainak és a város vezetőinek részvételével. Így a régóta esedékes szembenézés sem maradt el, és az áldozatokról is megemlékeztek. Az ünnepségen részt vett munkatársunk Geréb Krisztina is.
1: Sokan voltak, akik ennek a közösségnek a tagjai voltak, és röpke pár nap alatt egyszerűen halálkamrából lettek küldve.
2: Mondta a 80. évfordulón megtartott székelyudvarhelyi ünnepségen Miklós Zoltán, a Házrezső Múzeum vezetője.
1: Döntő nagy részük nem tért vissza Auschwitzból, amit átmaradt a kapunk. Dehumanizálták őket, a nevüket törölték, és csak egy szám lettek. Az az ember, akinek nincs neve, aki egy szám, az elveszítette a méltóságát.
2: A fehér alapon kék betűkkel írt neveket tartalmazó táblákat egy fiatal székelyudvarhelyi szobrászművész készítette, amelyeket a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium gangja alatt helyeztek el székelyudvarhely főterén. Az iskola tornatermében összegyűjtött udvarhelyi széki zsidó közösség ugyanis ezen a kapun keresztül távozott 80 évvel ezelőtt. Ezzel az alkotással a haláltáborba hurcolt emberek nevét és méltóságát hozzák vissza, hangzott el az ünnepségen. Berze Imre szobrászművész.
3: A székelyudvarhelyi zsidó közösségnek egy tiszteletre méltó kompozíciót igyekeztem létrehozni. Amiután eldőlt a helyszín, igyekeztem, hogy a műemléképületnek megfelelően integráljam ezt az emléktáblát.
2: Mert hogy ugye fontos a helyszín is, szimbolikus jelentősége is van.
3: Több szálon is, ugye ez udvarhely meg egyik reprezentatív épülete, és helyszíne így ezt a két szempontot, hogy a műemléki érték, a műemlék puritánsága és az emléktábla méltósága hangolódjon minél inkább egymásra.
2: Azok az emberek is, akik megállnak pont székelyudvarhelyi főterén, észreveszik.
3: Egy nagyon forgalmas járda halad el a gang előtt, amely mind a két irányból vázi főnézetet nyújt az emléktáblának. Egy átmeneti térről van szó, amely egyben vonzza is a városlakókat, és ennek a boltíves gangnak a falán helyeztük el a kompozíciót. Tulajdonképpen egy horizontális téléként képzeltem el ezt az összefoglaló formát, amelyben a mózesi kőtáblák, a Dávid csillag, illetve a zsidó liturgiában szereplő imassál motivumait integrált. A főfelirat, illetve egy nagyon fontos kiegészítő idézet tölti meg gondolati tartalommal ezeket a kőtáblákat.
4: Jakabovics Gyuri vagyok, Izraelbe élek. A feleségem székelyudvarhelyen született, és az édesapja részéről a család udvarhelyek. Az én származásom, édesanyám udvarhelyi.
2: Őket veszítette el?
4: Őket. Édesanyám, a húga és a édesanyja, édesapja Auschwitzba deportálták őket, innen udvarhelyről, tornateremből, és édesanyám és a húga túlélték. De az édesanyja, édesapja és a fiú testvér is munkaszolgálatban meghaltak.
2: Milyen érzelmekkel, hogyan érkezett ide székelyudvarhelyre erre az ünnepségre?
4: Nagyon-nagyon megilletődtem. Amikor hallottam, már mikor kijelentették, hogy lesz egy verseny egy emlékmű felállítására, nagyon-nagyon meghatott. Nagyon fontos volt nekem eljutni. Persze a feleségemmel együtt. Ez egy olyan dolog, ami történelmi szempontból is, hogy egy közösség, az udvarhelyi közösség képes szembeállni ebben a szörnyű múlttal, ami itt történt, és képesek felállítani egy ilyen emlékművet, becsületre érdemes, és nincs csak jó szavam ez iránt, és nekem nagyon fontos volt ide eljutni, hogy tudjam ezt kifejezni, és hogy elmondani kis bőgéssel közbe-közbe, de valahogy elmondtam, mert nagyon-nagyon meghatott engem ez a dolog.
2: A holokauszt borzalmai széles körben ismertek. A székelyudvarhelyi zsidóság helyzetéről és tragédiájáról mégsem sokat tudtak a helyiek. Ezért is hiánypótló az, ahogy az Órajár című dokumentumfilm, amely 7 hiteles képet ad a deportálás körülményeiről, az áldozatok és a túlélők sorsáról. Fecső Zoltán dokumentumfilmes, a film rendezője.
5: A filmben két szakértő is a végén megfogalmazza azt, hogy tulajdonképpen az a most már távolnak tűnő események úgy tűnnek, mintha soha nem jöhetnének vissza. Mindig legyen legalább 50% és még egy kevés ember, aki úgy gondolja, hogy békében gyűlölet nélkül érdemes élni, és kell is élni ahhoz, hogy a jövő az tényleg ne legyen semmilyen szinten sem hasonló ahhoz, mint amit bemutattunk.
0: A Székelyudvarhelyen felavatott holokauszt emlékműről készült Geréb Krisztina összeállítása. Itt a határok nélkül. Fénykép 2. Dormán László címmel Herceg Zsolt, szabadkai rendező, dokumentumfilmet készített a határok nélkül egykori szerkesztőriporteréről, a most 82 éves Dormán Lászlóról. A kiváló, sokszor díjazott fotósról, akit barátai egymás között a vajdasági fortepánként vagy a délvidéki magyarság krónikásaként emlegetnek. Dormán László pályafutása több mint 6 évtizedet ölel fel. Munkásságával felbecsülhetetlen értékű vizuális és audio archívumot teremtett a kisebbségi sorsról, a kulturális életről és a történelem viharairól. A dokumentumfilm újvidéki bemutatóján Ternovácz István beszélgetett a film rendezőjével, majd főszereplőjével, Dormán Lászlóval.
6: Miért esett a választása Dormán Lászlóra?
7: Én úgy gondolom, hogy Dormán László mindenképpen egy nagy ember.
6: Herceg Zsolt rendező.
7: Az ő munkásságával úgy ismerkedtem meg, mint szerintem nagyon sokan mások, hogy igazából nem tudtuk, hogy ki áll az adott alkotás, az adott fénykép mögött, ki az, aki készítette. Fiatal koromban nagyon sok olyan fotóval találkoztam, amit szerintem nem tudtam kihez kötni. Aztán lassan, hogy nagyobb lettem, így elkezdtem utána nézni, mert annyira megfogtak ezek a bizonyos fotók, és egyre többször találkoztam ugye az ő nevével is, és ekkor néztem utána, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. És ekkor derült ki számomra, hogy ő mekkora ember és mekkora alkotó, aki innen a délvidékről, Vajdaságból származik. És én ezért is gondoltam azt, hogy vele foglalkozni kéne. Azon túl, hogy milyen fotókat készített, meg kell örökíteni az ő munkamódszereit, az ő meglátásait ezzel kapcsolatban, és ezért gondoltuk, hogy filmet kell csinálni róla. A másik dolog pedig az, hogy több figyelem kéne, hogy irányuljon rá, ugye nem készült monográfia róla, de nem szoktak sokszor fotográfusokról monográfiát írni, vagy különböző elemzéseket, kritikákat, és én úgy gondoltam, hogy ez talán hiánypótló alkotás lenne, hogyha róla készülne egy dokumentumfilm. Nem csak egy portréfilmet akartunk készíteni, hanem az volt a tervünk, hogy az ő prizmáján keresztül megismerjük a vajdasági, a délvidéki magyarságnak a történetét, a 60-as, 70-es, 80-as évekre vonatkozó történetét. És én úgy gondolom, hogy ehhez egy kiváló alany Dormán László, és szerintem ez így tökéletesen összhangban működik, hogy nem csak egy portréfilmről van szó, idézőjelben nem csak őt ismerjük meg, hanem megismerjük a vajdasági magyarok akkori helyzetét, életét és viszonyait.
6: Laci, voltál zenész, zenetanár, művelted az írott sajtót, majd a rádiós műfajnál kötöttél ki, de mindvégig fotóztál. Sok évtized után melyik területen sikerült a legtöbbet kihozni önmagadból?
8: Hát a fotózás az az első számú tevékenység. Amikor a belügy urai annak idején 1988-ban, akkor 44 éves voltam. Már nagyon tanácsoltak el meg az elvtársak ott fölülről a magyarok, hogy most már illenék otthagyni a képes ifjúságot, amit mindenre képes ifjúságunk is hívtunk, de nem is csak vízből, hanem komolyan is. És akkor abban maradt a fotózás, mert nekem rádió műsorokat kellett csinálni, de akkor indult nem sokkal utána a napló. A régi nagy Jugoszláviában megjelent az első magán hetilap. És akkor ott megint tudtam fényképezni. Zenét, azt felejtsük el, rossz zenész voltam. Újabban meg egyre inkább írok. Úgyhogy most bepótolom azt, amit nem csináltam nagyon sokáig. Hornyik Miklós vert mindig a főszerkesztém a 70-es évek elejétől jó néhány évig, hogy írjak. Mondom, írjak, rossz sem, minek, nem, elég. Fényképezek, meg megjövünk, az újságíró megírja a riportot, én addig csak a filmet tudom előírni.
6: 82 évesen is dolgozol, mi motivál?
8: Hát, ami legfontosabb, hogy digitalizáljam azt a rengeteg fotót, olyan 240-50 ezer felvétel, ebből már egy a 60-70 ezer, lehet, hogy egy kicsit több is kész, de még a nagy része nincsen, és ezt még adatolni is kell. Tehát ellátni, mikor készült, hol készült, ki van a képen, rengeteg munka, nem fogom befejezni egész életem végéig, úgyhogy nem fogok unatkozni soha.
6: Eddigi életét kétharmadát itthon, a Vajdaságban élted le, most Pillis Csabán élsz a családoddal. Miként viszonyulsz az itthon és az otthon kérdéséhez?
8: Azt mondta egyszer valaki rám, hogy én úgy mentem el, hogy itt maradtam. Én a rádió műsorokban, határok nélkül, a Kossuthon. Meg előtte a Szülőföldünk rádióban, ami a világ magyarságának szólt, mai füllel már hallgathatatlan a rövid hullámon, ami zúgott, meg elment, meg visszajött, de ez bejárta a földgolyót, ez a rövid. Úgyhogy ez elment Új-Zélandig, meg Dél-Amerikáig, ahol magyarok vannak. De a határok nélkül meg az volt, hogy ismertem, otthon voltam mindig a műsorokban, ismertem a területet, legjobban a miénket persze, de hát a többi tudósítók is, Pozsonytól kezdve végig egészen Lendváikait körülmegyünk, a régi magyar vasútvonalakon mind kívül estek, a mostani Magyarország határai. Mindenhonnan voltak, és még ma is ezek a tudósítók megvannak. Itt van egy, hogy nem utassak rá újra. Én pedig a műsorokban voltam otthon, illetve itthon.
0: A film után most menjünk színházba. A Nemzeti Színházban mutatták be a Beregszászi Színház legújabb előadását, a Vértanú halált halt boldoggá avatott Romzsa Tódor püspök életét és a szovjet egyházüldözés éveit megidéző Boldogok, akik nem látnak című misztériumjátékot. Az előadás nem egyszerű történelmi dráma. A kárpátaljai magyarság megmaradásáról, hitről és kitartásról is szól. Romzsa Tódor meggyilkolása a kommunista hatalomátvétel egyik legsötétebb, egyházüldöző büntette volt Kárpátalján. 1947. októberében szovjet titkosszolgálati utasításra merényletet szerveztek ellene. Azért vált célponttá, mert kiállt a görögkatolikus egyház függetlensége mellett, és ellenezte annak erőszakos beolvasztását az ortodox egyházba. További részletek Iváncsik Attilától.
9: Példamutató, vagy példaértékű életet élt egy nagyon tragikus véggel, és hát azt gondolom, hogy ezeket a példákat föl kell mutatni.
10: Fogalmazott az előadás előtt Lukácsi György, a misztérium játék rendezője.
9: A nemzeti tudatnak egy jelképe a magyar nyelvű színház. És én azt érzem, hogy ez határon túl, de jelen helyzetben Kárpátalján kifejezetten egy hasonló szerep. Amíg van magyar nyelvű színház Kárpátalján, addig van magyar kultúra és magyar élet Kárpátalján. Úgyhogy szerintem legfontosabb magyar színház jelen pillanatban a Beregszászi Színház.
10: Fornasi D. Júlia, aki a Romzsa Tódor püspök meggyilkolását elkövető Dorottyát alakítja, kiemelte. A darab egyik legfontosabb kérdése a szeretet és a megbocsátás kapcsolata.
11: Parancsolat, amit kapunk a jó Istentől, az, hogy szeressük egymást, és hogyha már szeretjük egymást, akkor már meg is tudunk bocsátani. Tehát, hogy a szeretet és a megbocsátás nekem valahol össze is fonódik, és nagyon sokat beszélgettünk erről még a próba kezdeti szakaszán, hogy van-e olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani. Meg lehet-e bocsátani azt, hogyha valakinek a gyermekét megöli. Lehetőleg nagyobb fájdalom, amikor a gyermekét veszíti el az édesanyja, és a mi darabunkban pont ebből a szemszögből van feltéve a kérdés. Ugye, hogy Romzsa Tódor nem jelenik meg a darabban, csupán az édesanyja szenvedésein keresztül vesszük végig az ő életútját, és hogy meg lehet-e ezt a szörnyűséget bocsátani. Az én szerepem, aki végül is megtette a bűnt, eljut odáig, hogy ő gyilkolja meg. Az ő indokai, azok mik lehettek, hogy hogyan verték át, hogyan befolyásolták, mindezeken keresztül is, ha azt nézzük, akkor is megtette. Ő volt ott abban a pillanatban. Történnek velünk mostanában elég régóta olyan események, amit az ember nagyon nehezen tud megbocsátani. Még a megértésig is nagyon nehezen jutunk el. De hogyha mindenki először a saját magával kezdi ezt a történetet, akkor úgy gondolom, hogy vagy sikerülhet egy jobb világban élnünk, vagy legalábbis egy békésebb világban élnünk.
10: Sinedina, a Beregszászi Színház igazgatója elmondta, az alkotókkal olyan kárpátaljai személyiséget kerestek, aki példát mutathat a jelen nehézségei közepette is. Az előadás egyszerre kíván emléket állítani a püspöknek és felmutatni azokat az erkölcsi kapaszkodókat, amelyek a kárpátaljai magyar közösséget ma is megtartják.
11: A Beregszászi Színház legújabb előadása Romzsa Tódor alakja és a kor, amelyben ő élt, köré épült. Ezzel szerettük volna felmutatni azokat a személyiségeket, akik a történelmünkben sokat tettek a kárpátaljai magyarságért, a kereszténységért. Úgy gondoltuk, hogy az ő alakja, az ő tevékenysége, az ő helytállása és kitartása példa lehet számunkra is a háború 5. évében. Most a Budapesti Nemzeti Színház festőműhelyében gyülekeztünk a premiérre. A Nemzeti Színház évek óta nagy segítséget nyújt abban, hogy a Beregszászi társulat egészként tudjon működni, színházilag tevékeny tudjon maradni. Reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. Bízunk abban, hogy hamarosan a kárpátaljai premiért is együtt ünnepelhetjük. Kárpátalja számos településen jelezte már, a görögkatolikus egyházról azt hiszem mondanom sem kell külön, hogy ők is nagy kíváncsisággal várják az előadást, és bízunk benne, hogy a nyár elején, vagy esetleg ősszel bemutathatjuk otthon is a Romzsa Tódorról készült előadásunkat.
0: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
12: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nap kérdése.
13: Túl van az új összetételi országgyűlés az első kétnapos plenáris ülésén. Kedden Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával indult az ülés, ami láthatóan feszült hangulatban telt, hiszen a házelnöknek a miniszterelnököt többször rendre kellett utasítania. Ennek ellenére Magyar Péter egy ponton odalépett Gulyás Gergelyhez, hogy véleményének adjon hangot, de Máté Zsuzsa KDNP-s képviselő felszólalását is folyamatosan kommentálta. A második nap sem hozott változást, csak az ülőhelyekben, ugyanis Magyar Péter miniszterelnök, Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője elé ült le. Arra a kérdésre, hogy milyen stílusváltás történt az országház falai között, és mi áll a Tisza részéről emögött, Szalai Szilárddal, az Ellenpont vezető szerkesztőjével keressük a választ. Köszöntöm.
14: Jó napot kívánok.
13: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Nagyon megosztottak most Magyarországon az emberek annak kapcsán, hogy mit is láttak a plenáris üléseken. Már ami az ott folyó kommunikációt, és hangsúlyozok, hogy nem a szakmai munkát, a kommunikációt és ezt a stílusváltást illeti. Már csak azért is, mert ha valaki nézte eddig a parlamenti közvetítéseket, akkor azt látta, hogy a házelnöknek bizony volt feladata, de rendre többször az ellenzéki képviselőket kellett rendre utasítania. Most viszont Magyar Pétertől már miniszterelnöki pozícióból láttunk olyan megnyilatkozásokat, amit eddig nem tapasztaltunk. A fő kérdés az, hogy ez a stílusváltás ez jó vagy nem, hiszen hogyha az ember megnézi a közösségi médiát, ott az emberek véleményét, ugyanezt a vitát látjuk kibontakozni. Van, aki szerint ez nagyon jó, revansot vesz Magyar Péter az elmúlt 16 év stílusáért, és végre van egy olyan miniszterelnök, aki ilyen stílusban is megmeri mondani az ellenzéknek. Még vannak olyanok, és a Tisza szavazói között is, akik hátralépnek kettőt, és azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy ezt a fajta stílust szeretnék az országház falai között látni. Hogy lehet ezt a kettősséget egy közös nevezőre hozni?
14: Ez ugye nem csak veszíteni, hanem nyerni is kell tudni méltósággal, és ez most már teljesen egyértelmű, hogy Magyar Péternek nem sikerült. És egyébként nagyon sokan másoknak a Tisza párton belül sem, bár azért ne vitassuk el például az átadás átvételnek a felvételeiből láthattuk, hogy egyébként a Tisza párton belül vannak teljesen normális és átlagos politikusok, akik képesek politikusként viselkedni. A kamerák között is ez a miniszterelnök személyéről konkrétan nem mondható el, sajnálatos módon, ami egy nagyon szomorú dolog, hiszen egyrészt a kormányzat tevékenységét elsősorban a miniszterelnök képviseli, és mégiscsak ő az a karakter a kormányon belül, aki a nyilvánosság előtt ott van, akit a szimpatizások és a követők elsősorban követek. Hát azért az valljuk be, hogy a Magyar Péter mostani minisztereiről akár csak egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt még a tiszás választók sem tudták, hogy kicsodák egészen pontosan egy jelentős részéről. Mégiscsak Magyar Péter az, aki egy ilyen szimbolikus figurája a kormányzatnak, az akaratának, a viselkedésének, a mindenféle megnyilvánulásait, azt egyből Magyar Péterrel asszociálják, és ez vice versa így működik az ő esetükben. Itt azért nagyon nehéz különálló entitásokról beszélni, tehát mondhatnám azt is, hogyha ezzel a régi ellenzéki formulával élve, hogy nincs két Tisza párt, olyannyira nincs két Tisza párt, hogy a tagság is alig több, mint két fő, tehát hogy értelemszerűen nem lehet olyan nagyon nagy széles spektrumú gondolatvilág a Tisza párton belül, ahol 27 ember van tagság szinten, és egyébként vannak ugye frakcióhoz tartozó képviselők még, akikről nyilvánvalóan semmit nem tudunk. Tehát ez az egy Tisza párt van, amit Magyar Péter testesít meg személyesen. És ez a Tisza párt, ez így viselkedik, ez így néz ki, amely eddig azért szokatlan volt a magyar parlamenten belül. Tehát arra kérem a tiszás szavazókat, hogy üljenek le egy bármelyik részlete elé a mostani parlamenti közvetítésnek. Nézzék végig Magyar Péter felszólalásait, egyéb gesztikulációját, egyéb megnyilvánulásait, és képzeljék az ő helyére Orbán Viktort. Képzeljék oda, hogy mindezt Orbán Viktor teszi, bőkjünk rá egy dátumra, 2018-ban. Tehát képzeljék ezt, és ítéljék meg utána Magyar Péternek a tevékenységét. Gondolkodjanak el rajta, hogy ezt mennyire szívesen látták volna az előző miniszterelnöktől, és akkor esetleg újra tudjuk gombolni ezt, hogy most akkor ki merre indul el. Azért fontos ez, mert egyébként, hogyha Magyar Péter ennyire befolyásos szereplője a kormányzatnak, ez furcsa hangzik, tehát hogy ennyire, átfogalmazom, ennyire egy személyben testesíti meg a kormányt, akkor nyilvánvalóan az ő viselkedés mintája az, ami utat tud mutatni a választók irányába. Ha ő megosztja a saját választóit, akkor abból a választói szinten egy még szélesebb, még élesebb megosztottság csapódik le, hiszen amit a politika közvetít, az a különböző visszhangkamrákon, egyéni véleményeken keresztül sokkal élesebben jelenik meg a köznapi életben. Így, ha a miniszterelnök nem csak konfrontatív, de egyébként megpróbálja megalázni az ő politikai ellenfeleit, akkor mit várunk el attól a szimpatizánstól, aki ezt a viselkedési formát tartja a disztingvált megnyilvánulásnak, és a saját véleményét úgy gondolja, hogy ennél sokkal élesebben kell kifejeznie.
13: Úgy fogalmazott most, hogy Magyar Péter egy személyben testesíti meg a kormányt. Volt az első nap után egy kormány szóvivői sajtótájékoztató, ahol el is hangzott a média részéről az a kérdés, hogy akkor, amikor Magyar Péter posztol bárkinek a közösségi médiában megjelent írása alá, azt milyen kommunikációnak kell tekinteni? Azt Magyar Péter magánemberként teszi, azt Magyar Péter miniszterelnökként teszi, az egyenlő-e a kormányzati kommunikációval, és ez egy nagyon fontos kérdés akkor, amikor azt látjuk, hogy az országgyűlésben is, hát igazság szerint Magyar Péter volt az, aki a kommunikációs fősodort vitte, és tegyük hozzá, egy nagyon sok mindenkinek tetszett ez az Abszolút Filmszínház, amit ott látott, de minthogyha ez egy kampányhangulatnak a tovább vitele lenne.
14: Hát muszáj is. Tehát ugye az elkövetkező időszaknak az egyik sajnálatos része a Tisza párt szempontjából, hogy muszáj lesz kormányozni. És én a mai napig meg vagyok arról győződve, hogy Magyar Péter se gondolt, hogy idáig jut ezzel az egész mutatvánnyal. Mert ha ez így lett volna, hogy erre léteznek a Tisza párton belül valid tervek, akkor én azt gondolom, hogy már hamarabb például a program megjelent volna a kampányban. Tehát, hogy nem két hónappal, két és fél hónappal a választások előtt jelenik meg egy úgynevezett kormányprogram, ami tulajdonképpen hát azért nehéz azzal vádolni, hogy, vagy nehéz azt felhozni azzal kapcsolatban, hogy a mindenféle politikai támadások miatt nem hozták hamarabb nyilvánosságra, hiszen csak ne tóztogatásról szól ez a konkrét kormányprogram, amit a Tisza párt fel is vállalt. Tehát azért ezt aligha hihető. Az is nyilván egy kampány program volt, és ennek az Abszurd Filmszínháznak a része volt. De ettől függetlenül egy ilyen érdekes időzítéssel kihozták. Ezt csak azért mondom, mert amit most látunk az elmúlt két ülésnap alapján, az azt erősíti meg, hogy a filmszínház lesz a kormányzás. Tehát nincsen tehát nem azért mondják Magyar Péterre azok, akik kritizálják meg a Tisza kormányra, hogy nem végez kormányzást, mert egyébként nem csinálnak jogszabályokat, meg nem lenne bizottsági munka, vagy nem lenne ott a valahol a Tisza párt szakértői körében egy jogszabályi előkészítői tevékenység, hanem azért mondják ezt, mert az effektív kormányzati tevékenység helyett egy bosszú politikának a kodifikációja zajlik. De az nem kormányzás, tehát az lehet egy politikai bosszú, lehet egy üzenet a választók felé, lehet egy akár egy választási kampányigéret teljesítés, és én még ezt sem kétlem. A kérdés az, hogy ez kormányzásnak minősül-e? Tehát az ország ügyeinek intézését szolgálja-e az, hogy egy olyan személy például arról hozunk jogszabályt, hogy egy olyan személy nem lehet miniszterelnök, aki egyébként most 3,5 évig a közelébe sem lesz annak, hogy miniszterelnök lehessen, hiszen nem lesz választás addig. Tehát itt a sorrendiség, az időbelisége a dolgoknak, hogyha olyan jogszabályt akar hozni Magyar Péter, hogy valaki ne legyen miniszterelnök, most vegyük le, hogy ez mennyire demokratikus, meg mennyire jogállami, meg tényleg mindent vegyünk le, csak a szimpla racionalitást nézzük ebbe az ügybe. Ha olyan jogszabályt akar hozni Magyar Péter, hogy valaki ne legyen miniszterelnök, ezt megteheti azután is, hogy az általa sürgetőnek, az ország szempontjából égető fontosságú, szükségességű jogszabályozást megcsinálja. Tehát ha teszem azt, katasztrofális állapotban van a költségvetés, akkor én lehet, hogy inkább a költségvetés újra gombolásával foglalkoznék az első időszakban, és nem azzal, hogy valaki 3,5 év múlva majd hogyan indulhat, majd hogyan nem a következő választáson, hanem a mostani idei költségvetése foglalkozik. Tehát ez mondjuk egy konkrét, kiragadott példa. Ezt az Abszurd Filmszínházat viszont muszáj fenntartani, mert ha nem ez történik, akkor viszont tényleg ilyen dolgokkal kell foglalkozni, mint a költségvetés, ez egy borzasztóan fájdalmas dolog lesz. Tehát, mert egész egyszerűen azok a kampányígéretek, amelyek elhangzottak ebben a már általán idézett programban, vagy ajánlatban, vagy reklámanyagban, talán inkább ez lenne a jobb kifejezés, tehát ebben a választási reklámanyagban elhangzott, ezeknek a teljesítése költségvetési vonzattal jár. Ezeket bele kell tervezni a költségvetésbe, ezeket a forrásokat valahonnan allokálni kell. Ha valahonnan allokáljuk a már egyébként allokált forrásokat, akkor az elvonásokkal jár. Ezeket az elvonásokat meg kell tenni, ezek az elvonások bizonyos szektoroknak fájni fognak. Ha ezzel foglalkozik egy kormány, az bizony választói ellenszenvet fog szülni. Ha viszont azzal foglalkozik, hogy a földön fekvőt rugdossa, az nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy a választók egy 50-60%-ának szimpatikus lépés.
13: Hát akkor térjünk rá a kormányhatározatokra. Hogy mi az, hogyha már a szakmai munkát kell nézni, ami ott megszületett? Szerintem a Lex Orbánnal azért ne is foglalkozzunk, mert mindenki számára világos, hogy egy visszamenőleges hatályú jogalkotást nem lehet hozni, bár ezt a Tisza úgy fogja föl, hogy a múltban semmi hátrány nem éri. Például akkor, hogyha itt Orbán Viktort ragadjuk, hiszen az egész róla szól Orbán Viktort, az már más kérdés, hogy a jövőre nézve hogyan, és hozhattak volna olyan alaptörvénymódosítást is, amibe valóban a mostani dátum szerepel. Nem egy visszamenőleges dátum, de ha kormány határozatokat nézzük, és itt említette az egészségügyet, és ez egy kiemelt témája a Tisza pártnak is, akkor a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatala hogyan és miben fogja a magyar egészségügyi ellátórendszert segíteni?
14: Igen, ugye ez megint az Abszurd Filmszínház. Tehát a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatala az nem azt jelenti, hogy a mostani egészségügyi szaktárca nem tudhatná azt, hogy milyen fertőzési adatok vannak, hanem azt jelenti, hogy ezeket a dokumentumokat, ezeket a minisztériumi munkadokumentumokat nem szórják ki az utcára szórólapként. Tehát ez az egész az ennyit jelent. Hogy az átlag választó polgár tudja, ez rendben. Én ugye nem vagyok orvos, tehát semmilyen orvos szakmai vezető, hogy egyébként ez milyen betegjogokat hogyan érint, stb. Ezen biztosan egy intézményvezető vagy egy egészségügyi államtitkár nálam többet tudna mondani. Ugye az csak, ha laikusként, tehát az orvos szakmai laikusként nézzük ezt a kérdést, önmagában attól, hogy a választópolgár ezeket a számokat tudja, ez lehet egy nagyon látványos és hogy mondjam, jóhiszeműnek tűnő intézkedés, de ettől az egészségügynek a működése nem változik. Tehát ettől ezek az adott esetben sajnálatos fertőzési esetek, ezek már megtörténtek, és pusztán a nyilvánosságra kerülésétől nem fognak a következő adott esetben ilyen sajnálatos esetek előfordulni. A megelőzést nem azt szolgálja, hogy egyébként a minisztériumi alkalmazottak meg az ezzel foglalkozó apparátus számára eddig is ismert számokat kiszórjuk az utcára, hanem azt szolgálná, hogyha azok az emberek, akik ezeket már eddig is ismerték, azok tennének bizonyos intézkedéseket, konzultálnának intézményvezetőkkel, hoznának olyan részletszabályokat, amelyek ezeknek a visszaszorítására vonatkoznak, és igen, megkezdenék a kodifikációs tevékenységet. Tehát az önmagában, hogy kiszórom az utcára ezeket szórólapszerűen, nem változtat semmit. De annak a látszatát fenntartja, mintha csinálnánk valamit. Tehát ez a klasszikusan a rossz munkavállalónak a jellemzője, aki mindig megpróbál úgy csinálni, mintha csinálna valamit, amikor a főnök éppen arra néz. Ugyanezt csinálja tulajdonképpen a kormányzás technikai részében a Tiszapárt is, csak itt ugye a főnök a választó polgár, és mindig oda néz, mert az abszolút filmszínházat fenn kell tartani. Tehát folyamatosan azt a látszatot kell tenni, mintha itt történelme. Másik példa. A nitrokémiai gyárnak a tűz esetén, vagy balesetén megjelenik Kapitány István, és azt mondja, hogy akkor kormányzunk, mert itt vagyok. És közli, hogy az üzemanyag ellátás biztonságot nem fogja veszélyeztetni az egyébként petrokémiai gyárnak a átmeneti leállása. Hát ugye itt nem üzemanyagot állítanak elő, tehát nyilvánvalóan nem veszélyezteti az üzemanyag ellátást, de a flash megvan, az érzet megvan, hogy valami történt, a kormány valamit csinált az ügyben, hogy ennek a valaminek van értelme, az nem fontos, a valami számít, tehát egy ilyen percepciós kormányzás van, mondhatjuk akár Vitézi Dávidot is, aki megjelenik a kelenföldi pályaudvaron, amikor kigyullad a vonat, ez fantasztikus dolog, csak ettől nem fog a vasúti közlekedés meg a már kigyulladt kocsi helyreállni.
13: Azért érdekes, amit mond, pont erről jutott eszemben, hogy aki nézte a kormány szóvivői sajtótájékoztatót, az láthatta, hogy pont a MOL volt az, és pont ez a sajnálatos eset, amivel hirtelen valaki beszaladt a sajtótájékoztatóra, letéve a friss adatokat, hogy éppen hogy állnak, kiemelve, ott a kormány szóvivő is, három közül az egyik, hogy ebből is látszódik, hogy ők mennyire aktuálisak. De hogyha az ember kicsit visszagondol, Magyar Péter esetében is láttunk már ilyet, hogy tartják a sajtótájékoztatót, és valaki beszalad egy papírlappal, és akkor megállítják a sajtótájékoztatót, és itt van egy friss hír. Magyar Péter ugye arról számolt be, hogy hát akkor ők már tudják, hogy a minisztériumokban milyen darálás folyik. Minthogyha úgy tűnne, hogy a kommunikációban is van egyfajta megrendezett, hát maradjunk annál a szónál, ezt Magyar Péter használta, filmszínházszerűség. Miközben azt láttuk tegnap, hogy a három szóvivő szinte semmilyen kérdésre nem tudott érdemi választ adni.
14: Igen, de ez egy hírszolgáltatási feladat. Tehát ez nem egy kormányzati feladat, ez egy hírszolgáltatási feladat, ezt megtehetni az MTI például, hogy kihoz közleményeket, hát ez a feladata ennek a felületnek. A kormánynak nem az a feladata, hogy mindenről közleményt adjon ki, hanem az, hogy csináljon olyan dolgokat, amiről aztán lehet közleményt írni. Tehát, hogy itt ez a probléma, hogy a kormányzat az nem egy média tevékenység alapvetően, az egy adminisztratív feladat, ahol igen, sajnos jogszabályokkal kell bíbelődni. Ugye a nagyon jogász végzettségére nagyon büszke miniszterelnök, azt hiszem, hogy láthatott már ilyen szövegeket testközelből, valahogy most mégis úgy tűnik, hogy idegenkedik ezektől. Engem az fog érdekelni majd ebben a kormányzásban igazán, hogy melyik lesz az a pont, amikor effektív kormányzati tevékenység az meg fog történni, és nem a kommunikációs szinten. És ugye mindig az van, az az általánosan elfogadott mondás, hogy 100 nap türelmi idő kell egy kormánnyal szembe, addig egyébként is mit kezden el, meg milyen módon. Ugye itt most a választások óta eltelt jó 40 nap, nagyjából 40 nap, ugye ez már majdnem fél idő egyébként a 100 napnál, és eddig, amit láttunk, abban tényleg, ugye a programban, vagy hát ebbe az ígéretgyűjteményben is, rengeteg nagyon szűk határidejű ajánlás vagy vállalás volt. Most ezekhez nyilván ez is kellene egy előkészítő munka, de ezt nem látjuk még ennek a materializálódását. Ugye most azt mondják Magyar Péterék, hogy az uniós megállapodásoknak az előkészítése köti le az ő kapacitásaikat a kormányzás tekintetében. De, hogyha megnézzük a legfrissebb interjúját Magyar Péternek, abból azért kiderül az, hogy itt tulajdonképpen, és ezt ő maga mondja el, hogy itt egy politikai megállapodásról van szó, illetve még arról se jelen pillanatban, hanem majd még ezt is csak le kell ütni, és majd utána történik valamiféle jogharmonizáció, amit majd gyors tempóba át kell vinni. Tehát ha jól értjük Magyar Péter kommunikációját az ügyben, egy olyan feladat köti le a kormányzati kapacitásokat, amely feladat végrehajtása még nem kezdődött el. Kérdezem én, hogy akkor ezek a kormányzati kapacitások jelen pillanatban pontosan mit csinálnak? Mert ha nem az köti le őket, amiről Magyar Péter beszél, akkor vajon mi lehet az, amivel ők foglalkoznak? Ugye jól látjuk itt ezeket a különböző megtorló jellegű intézkedéseket, és hát természetesen ott vannak ezek a bizottságok, ezek a különböző területen működő vizsgáló bizottságok. Ezekkel egyébként az a borzasztóan érdekes dolog, hogyha ezt valaki normálisan meg akarja csinálni, az a bizottságban résztvevő politikusoknak azért nem 2 órájába telik egy ilyenre való felkészülés. Persze, hogy egy koncepciós eljárás lefolytatunk, ahhoz 10 percet is elég foglalkoznia a bizottság tagjainak, hiszen megvan előre legépelve az ítélet, nekik csak ahhoz alkalmazkodóan oda kell ülniük, és aztán kihirdetniük és felolvasniuk ezt az ítéletet. De ha ezt tényleg le akarják komolyan folytatni a különböző vagyonátvilágítási, meg gyermekvédelmi, meg mindenféle folyamatot, ez nagyon komoly felkészülésre van szükség. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez megtörténik-e egyébként. Lesz-e itt érdemi eljárás, vagy átnyújtják az előre megírt ítéletet, mint a tanúban?
13: A munka az elkezdődött, mert csak azért is, mert a plenáris ürés előtt Magyar Péter ugye azt mondta a felszólalásában, hogy elindítják az iskolakezdési támogatást, tehát itt szeptemberig biztos, hogy lesznek Magyarországon olyan családok, akik számíthatnak arra, hogy a magyar kormánytól támogatást fognak kapni, ugyanígy a nyugdíjasoknak is biztosítani fogják a szép kártyát. Hát ennek a feltételeiről keveset tudunk, de hát ez már a kormányzati munkának a része, hogy ezt a következő időszakban, szeptemberig már nincs olyan sok idő, és különben az oktatási miniszter se kapott olyan nagyon sok időt például arra, hogy a klikket átvilágítsa. Nagyon rövid határidőket határoztak meg. Lehet-e ez alatt olyan átfogó, mindenre kiterjedő munkát végezni, hiszen azért valljuk be, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan javaslatok, módosítások, amikből csak vissza kell lépni a kormányzatnak, ha tetszik, hanem mert aztán kiderül, hogy elkapkodták, vagy mégsem úgy van, ahogy szeretnék.
14: Ugye ebből pont az olyan esetek következnek, mint hát tulajdonképpen Mellétei Barna Mártonnak a teljes Tiszás politikai karrierje, tehát a kinevezésétől függő kezdődően az alkotmánymódosítási javaslatáig minden elkapkodott volt. Ugye itt az a probléma, hogy ha mindent bele akarunk szuszakolni egy 3 hónapos határidőben, ott a jogalkotás minősége értelemszerűen silány lesz. Ráadásul azért itt ezekben a kérdésekben, amiket most itt ön is felsorolt, és amelyekben tényleg gyors döntéseket akar hozni a Tiszapárt. Ugye a Tehát például az uniós forrásoknak a hazahozatalában azért Brüsszelnek arról egy elég konkrét elképzelése van, hogy ennek hogy kellene kinéznie, ami technikai értelemben végső soron azért majd adott esetben szimpla jogadaptációt is jelenthet. Hát ezt majd meglátjuk, hogy ezt milyen megállapodással egészíti ki Magyar Péter, ami azért ugye értelmszerűen egy teljesen más szakmai munkát feltételez, hogyha csak adaptálni kell a különböző joganyagokat. A rendőrség tevékenységénél mondhatnám azt, hogy a rendészeti államtitkár személyének ismeretében a különböző tervek előkészítése az nem feltétlenül adott, hiszen 2006-ban sem történt meg a bűnügyi terv előkészítése. Hát ki tudja, hogy akkor most mennyivel lesz magasabb színvonalú a rendészeti igazgatási munka. Egyébként azért itt egy zárójelet hadd tegyek, hogy számomra, ha én Tisza szavazó lennék, számomra borzasztóan felháborító lenne az, hogy a miniszterelnököm, aki azzal jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy ő 2006 után a rendőrterror áldozatait védte, és ezzel próbálta bizonyítani azt, hogy ő nemzeti meg jobboldali elkötelezettségű, az a rendőrterror egyik politikai felelősét nevezi ki rendészeti államtitkárnak. Azért ez hát, finoman szólva is nem csak nevetség, de meg borzongtató is, hogy egy ilyen szemét sikerült erre a pozícióra kinevezni. Hát mindegy, azt már látjuk nagyjából, hogy mi a hozzáállása az ellenzékhez, meg a kormánykritikához a miniszterelnöknek. Nyilván ez a választás is ezt tükrözi. Isten óvjon meg minket attól, hogy a 2006-os események megismétlődjenek, de hát én azt gondolom, hogy itt a személyi összefonódások, vagy a személyi állomány nem azt bizonyítja, hogy egy demokratikus jogállami kormányzás fog itt következni. Én azt hiszem, hogy van egy olyan szó az elmúlt 16 évből, amit most egész nyugodtan előhúzhatunk, és alkalmazhatunk, ez a rendőrállam kifejezés.
13: És akkor, hogyha már eljutottunk Tóth Gáborig, aki ugye rendészeti államtitkár lesz, azért tegyük azt is hozzá, ha már a beszélgetés kiinduló pontja az a parlamentben látott kommunikációs stílus volt, hogy ez volt az a pont, amikor Magyar Péter odalépett Gulyás Gergelyhez, és tulajdonképpen Tóth Gábor személye váltotta ki kettejük közt azt a heves vitát.
14: Így van, hát ugye Gulyás Gergely volt ennek a jogsegélynek a másik szereplője, és ha lehet inni a korabeli híradásoknak, akkor a aktívabbik és vezető jellegű szereplője. Én azt hiszem, hogy innen nézve azért Magyar Péter akkori tevékenysége is inkább a politikai opportunizmusnak a keretei között értelmezhető, mint sem az őszinte elköteleződésében. Legalábbis én azt gondolom, hogy ha valaki őszintén azt gondolta, hogy a 2006-os rendőrterror áldozatainak segítenie kell, akkor még a látszatát is megpróbálja elkerülni, hogy olyan személyeket vigyen a közhatalom közelébe, akiknek akár csak érintőlegesen is köze lehetett ehhez az esemény sorozathoz. Ugye Gergényi Péter bűnügyi helyetteseként ugyan nem vezényelt csapatokat Tóth Gábor ebben az időszakban, de hát azért a gyanúsítások, a teljesen jogszerűtlen letartóztatások kapcsán egy bűnügyi vezető helyettesnek azt hiszem, hogy legalábbis politikai felelőssége mindenképpen van.
13: Ez a politikai stílus, amit most látunk, ez maradhat-e velünk? Lehet-e ez egy stratégiának a része? Egy biztos, a képernyő elé szögezi a nézőket.
14: Igen, hogyha a kenyér nincs meg a cirkuszhoz, akkor a cirkuszt kell fokozni, ez mindenképpen meg fog történni, és a következő 4 évnek a központi politikai, tehát a politika a központi homlokterében lesz ez a gondolatiság, és azt gondolom, hogy ha már itt a kinevezésnél is tartunk, ez mindennél világosabb üzenet arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeli el a Tiszapárt a kormányzást. Megfélemlítés, a bosszúállás és annak a közegnek a fenntartása, ami a Tiszapártot a hatalomba segítette, ez a megosztottság, ez a borzasztó harag, és az a feszültség, ami egyébként érezhető, azt hiszem, az utcákon is. És sajnos Magyar Péter parlamenti stílusa, ez nem, ahogy már mondtam is, ez nem gyengíti, hanem csak erősíti. Én nagyon bízom benne, hogy a választópolgárok idővel felismerik, hogy ez egyébként egy hatalomtechnikai trükk, és majd ebből lesz egy kiút, de én azt gondolom, hogy ez még egy hosszabb tanulási folyamat lesz az elmúlt heteknek a tanulsága alapján.
13: Az viszont már tény, hogy túl van az új összetételi országgyűlés az első két napos plenáris ülésen, és az is tény, hogy ez elég feszült hangulatban telt. Nagyon szépen köszönöm Szalai Szilárdnak, hogy elfogadta meghívásunkat. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
12: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Bánáti Bence szerkesztésében. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által megrendelt ellenőrzés eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője. Az önkormányzat és a Katl közölte, hogy a vizsgálatok lefolytatásában mindenben együttműködik az illetékes szervekkel, ugyanakkor jelezték, hogy a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki szennyező anyagokat. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a Fidesz és a KDNP megszavazza a tiszteletdíjak juttatások mérsékléséről szóló törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, szintén bejelentette, hogy pártja támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék, ugyanezt a lépést viszont ellenzik a polgármesterek esetében. Forsthoffer Ágnes házelnök közölte, hogy a parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, mellyel csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Takács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljon. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Idén nem nyit ki a Szabadstrand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes Szabadstrand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe, így a helyiek kulturált körülmények között strandolhatnak a jövőben. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnap. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Németországban lopott, milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől 4, összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett, eredetigazolás, számla és adásvételi szerződés nélkül. A kerékpárokról, amelyekből 3-at eladott, kiderült, hogy Münchenben lopták el azokat. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6 és 11 fok között alakul, holnap 22 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. 5 perc elmúlt 19 óra, legközelebb 20 órakor hosszabb hírösszefoglalót hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Sije Gábor nevében is.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Elindult a szezon a velencei tavon. Az elmúlt évek vízhiánya nagyon sötét képet fest a tó jövőjéről.
3: 2060 körül már számíthatunk arra, hogy nagyon alacsony vízszintek is előfordulnak. Ez a Balatonban alacsony vízszintet jelent, a velencei tóban meg mivel sekélyebb, részleges kiszáradást is jelenthet.
2: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
4: Válaszutak rólunk szól.
5: Válaszutak minden pénteken.
6: Gyereknapi élmények.
7: Anyukám mindig kitalált valami programot, minden, amit egy gyerek szeret, az előjött aznap.
8: Úgy tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy gyereknap, hogy az egyik osztálytársam minden gyereknapra kapott valami ajándékot.
9: Valóban jobban esik aznap a fagylalt vagy a vatta cukor. Jobb biciklizni vagy állatkertbe menni olyankor, mint az év bármely másnapján. Kell-e és mire jó a gyereknap? És hogyan telt vagy hogyan telik még most is a Válaszutak fiataljai számára?
10: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
0: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
11: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió, az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. Ma esti vendégem pedig Falusi Márton, író, József Attila díjas író, költő, irodalomtörténész, szerkesztő, fordító, nem tudom, hagytam-e még ki valamit, és természetesen a Magyar Művészet című folyóirat főszerkesztő.
12: Jó estét kívánok!
11: Van két olyan köteted is, te egyébként is szakmányban gyártod ezeket a köteteket. Tavaly évvége felé megjelent két kötet. Az első kötetednek az a cím, hogy a századik kiadó adott ki, hogy nem magunknak repülünk. Ez idézőjelben van rakva, rögtön ez lett volna az első kérdés, hogy vajon honnan van ez az idézet, de azt, amiközben beleolvastam a könyvben, rájöttem, hogy Széchi Margittól. Azért adódik a kérdés, hogy miért pont ezt választottad címnek?
12: Széchi Margit az egyik költő, akivel hosszabban foglalkozom a könyvben, több másik költő mellett, de a könyvnek úgy nagyjából a fő koncepciója az, hogy az eszmetörténeti szemléletmódot és a vers elemzéseket, vagy a műelemzéseket, mert hiszen prózaírókkal is foglalkozom, ötvözöm, tehát egyszerre próbálok poétikai finomságokat is, apróságokat is föltárni, és a nagy egészre rámutatni, hogy mik azok az eszmetörténeti kódok, dilemmák, viták, amelyekhez akarva-akaratlanul a szépirodalmi művek hozzászólnak, és Széchi Margitot el lehet helyezni ebben a közösségelvű irodalom felfogásban, ami azt jelenti, nem magunknak repülünk, de mi halunk meg valójában. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a személyiség rendkívül fontos, akár a személyes tehetség, akár a személyes sorsvállalás. Igen. Ugyanakkor egy nagyobb egésznek, hívhatjuk ezt nemzeti kultúrának, vagy kulturális emlékezetnek, részeként szólal meg minden író, elszakíthatatlanul. Tehát a főállításom általában az, hogy bármilyen individualistán is közelíti meg egy költő vagy egy író az irodalmat, az esztétikai viszonyt, mindenképpen olyan évszázados, akár évezredes vitákhoz szól hozzá, és a nyelven keresztül ilyen vitákba bocsátkozik bele, amelyeknek nem is biztos, hogy a tudatában van.
11: Amikor legalábbis te írja azokat a sorokat, amikre gondol, illetve...
12: Persze, hát bármilyen költői kifejező eszköz, ha azt mondjuk, hogy magány, vagy azt mondjuk, hogy szorongás, vagy halál, vagy Isten, vagy akár azt mondjuk, hogy haza, akkor sok száz, sok ezer szerzővel rögtön párbeszédbe lépünk.
11: Az biztos.
12: És ez egy óriási felelősség egyébként, hát költőként, íróként is azzal szembesülök, hogy az ember leír egy mondatot, és akkor elkezdi vizsgálni, hogy fú, miért ott van a vessző, miért ilyen hosszú ez a mondat, de már valaki hasonlóképpen fogalmazott, és egyáltalán lehet-e leírni bármit, ami teljesen egyedi és újszerű, hiszen olyan óriási hagyománynak az apró kis része vagyunk.
11: Te egyébként ilyen önmarcangoló típusú alkotó vagy, amikor elkezdesz írni mondjuk prózát, akkor százszor áthúzol egy mondatot?
12: Igen, igen. Hát szerintem mindennél egyébként a legnehezebb megtalálni azt a hangvételt, azt a ritmust, amit aztán konzekvensen az ember érvényesít. Én így vagyok egy tanulmánnyal is, meg egy eszével is, nem csak a verssel vagy a szép prózával, hogy valamiféle ritmust, aminek akár még még valami zenei vonatkozása is van, el kell kapni, hogy az ember aztán azt tömpölgesse tovább, és ha ez a ritmus megvan, akkor már könnyű megszólalni.
11: Erre viszont rá kell hangolódni akkor, gondolom.
12: Rá kell hangolódni, nyilván ez egy nagy önfeltáró, önmarcangoló, önszembesítő folyamat mindig.
11: Van egy érdekes fejezet ebben a Nem magunknak repülünk című kötetben, ami a retorikáról szól. Ugye ékes szólás, valahogy nem ment át ez a magyar szó a köztudatban, és mindenki retorikát mond, szerintem helyes is, tehát nem kell mindig magyarra lefordítani egy külföldi kifejezést. Különbséget teszel politikai, retorikai, illetve hát irodalmi szín.

0: lebotlik a retorikába, hiszen mindenféle szöveg, akár élő szóban, akár írásban bizonyos retorikai eszközöket használ. Na most a nyelvművészet vagy a szépirodalom nagyon sokáig elkezdte szégyelni ezt, hogy retorizált. 20. század első felébe kimondottan alul retorizált, vagy a retorikával szembeforduló szemléletmódok kaptak lábra, hiszen azt gondolták, hogy a retorika egyrészt díszítő művészet, tehát igazából szóvirágokat gyárt, másrészt pedig a meggyőzésnek az eszköze, manipulálni, befolyásolni akar, és hát a művész az ne akarjon senkit manipulálni, befolyásolni, pláne ne üres szóvirágokkal díszítse fel azt, amit el szeretne mondani, próbálja ezeket eltávolítani magától. Igen, ám csak kiderült, hogy igazából retorika nélkül semmiféle szöveget nem lehet megformálni. Tehát anélkül, hogy a retorikáról gondolkoznánk, nem tudunk megalkotni egy verset, egy novellát, egy regényt, az égvilágon semmit, és a retorika nem csupán a rábeszélésről szól, hanem arról szól, hogy kifejezzünk valamit, sőt, amit kifejezünk, a tartalom, az nem választható el a formától, attól, ahogyan kifejezzük. Ez is egy nagyon régi vita, hogy a kettő elválasztható egymástól, különösen a műfordítás esetében szoktak ugye erről beszélni, hogy tulajdonképpen a tartalmat át kell ültetni egy másik nyelvre. Igen. Na de az már nem ugyanaz a tartalom lesz.
1: Az szinte biztos.
0: Hát gondoljunk arra, hogy régi irodalmi szövegeket, amelyek jó részt a szókincsük, vagy a retorizáltságuk miatt nehezebben hozzáférhetők ma már, újra szokás írni. Újra írják a bánkbánt. Újra fordítják mondjuk Shakespeare az Arany János féle fordítást, hiszen hát a nagyon szép, de hát mit kezd vele egy mai olvasó, de teljesen más mű lesz. Én azt gondolom, hogy a tartalom és a forma nem elválasztható egymástól, tehát nem tudom azt mondani, hogy most akkor mondjuk el ezt egyszerűbben. Néha el lehet egyszerűbben mondani, de nem mindig, mert akkor már a tartalom is sérül,
1: igen, meg a művészeti értékek is talán. Például az egyik fejezet kifejezetten erre rá fókuszál. Másik, most egy kicsit csapongunk, mert mondjuk ezt, hogy mazsolázgatunk ebből a kötetből, amit te most itt közvetettél. A nemzeti jellegzetességek kontra keresztény univerzalizmus. Lehet egyfajta antagonisztikus ellentétet, ha felületesen szemléljük észrevenni, miközben nem biztos, hogy ilyen módon feszül az ellentét a két fogalom között.
0: Igen, én azt szoktam mondani, hogy az egyetemes értékek az európai értékhorizonton és az európai történelemben, de mondhatjuk akár az euróatlanti civilizáció történetét is, elszakíthatatlanak a nemzeti horizonttól. Tehát igazából az lesz egyetemes érték, ami valamiféle nemzeti kultúrában gyökeredzik. Na most ezt rengetegen vitatják, főleg az elmúlt 120-150 évben. Hát történészként te is pontosan tudod, hogy először ugye az esztétikai értéket próbálták elszakítani a nemzeti gondolattól, hiszen az esztétikum is egyetemes, ilyen módon lehet mondani, hogy a jogi értékek, az alkotmányi értékek, a politikai értékek is egyetemesek, hát akkor mi kezünk van a nemzethez, ugye most halt meg egy Habermas nevű filozófus, aki erről nagyon sokat írt.
1: Az biztos.
0: És akkor mindig rájöttek arra, hogy mi is rájöttünk arra, hogy az a fajta egyetemesség, amit akár Bartóki modellt hozom sokszor példának, hát Bartók Béla úgy alkotta meg az egyetemes, lényegileg majdhogy nem a 20. századi komoly zene nyelvét, hogy azért a magyar folklór hagyományban benne állt, nem népdalokat zenésített meg, de a gondolkodásmódját elsajátította, talán a pentatóniát, vagy valami más, de nagyon nehéz egyébként megragadni, de valami nemzeti, lokális kultúrában gyökerezik az, ami aztán egyetemesen érvényes tud lenni, és egyetemesen értékes tud lenni. A másik nagy példám az éppen a magyar rendszerváltozás folyamata. Azt hitték a rendszerváltoztató atyák, hogy elég átvenni az intézményrendszert, elég átvenni az alapjogi kartát, az alapjogi katalógust, és minden egy csapásra megváltozik. A diktatúrából demokrácia lesz. De aztán rájöttek, hogy a nemzeti hagyományok figyelembe vétele nélkül ez képtelenség. Tehát az a fajta univerzalizmus, ami ebből a szempontból talán nem egyetemes, ez inkább globalizmust jelent, a helyi értékekre, a nemzeti értékekre nem tekint valamiféle globális civilizációs világrendet, ez viszont nem lesz sohasem egyetemes az én álláspontom szerint.
1: Ami engem legjobban megfogott pontosan az én a történész vagyok, ahogy az előbb is említett, ez az I. és Gyuláról írt tanulmányod. Ugye ezek a tanulmányok egyébként ilyen best of, ugye? Tehát máshol is jelentgettek meg már ezek az
0: írások. Igen, sőt az előző esszé és tanulmánykötetei

0: Re is nagyban épülnek. Itt most különösen a fókuszt arra helyeztem, hogy a politikai eszme történetbe hogyan lehet az irodalmi műalkotásokat, az irodalom történetet belehelyezni. Igen. De mindenképpen ezt a fajta eszmetörténeti gondolkodást, egy eszmetörténeti kutatócsoportnak is a tagja vagyok, én nagyon fontosnak és érvényesnek érzem, akkor tudjuk megmutatni ugyanis, hogy az a fajta esztétikai élmény, amely bennünket ér, az mitől osztható meg másokkal? Ez nagyon nem mindegy. Ugye versszerkesztőként, szépirodalmi szerkesztőként is dolgoztam. Hát mindenki azt gondolja, hogy amit megír, az világszám. Hát mindenkinek éreznie kell, hogy az micsoda zseniális alkotás.
1: Különben nem is érdemes leírni.
0: Hát
1: nem,
0: persze. Igaz? És akkor szembesül azzal az ember, hogy hát a másik nem érti, nem tetszik neki. Nem is tudja, hogy mit kezdjen vele. Na de hát hogy nem érted? Hát én érzem, hogy ez micsoda invenciózus mű. Igen. Na most mitől lesz ez a hagyomány közös, amikor mégis sokan azt mondják, hogy valami nagyon jól sikerül, akár egy műalkotás. Ez a közös élmény, ez hogyan születik meg? Én azt gondolom, hogy ez az eszme történet nélkül nem igazán érthető.
1: Az biztos. Az, hogy egy versről valaki beszélgessen egy másikkal, ahhoz először ugye be kell tudni fogadni, kell egy katarzis, utána következik az, hogy megossza mással a véleményét arról az adott műről.
0: Hát hogy ne, és egyébként ez is retorikai kérdés, a kritika is retorikai kérdés, hogy egy kritikus, egy irodalom vagy akár bármilyen művészet értelmező, hogyan tudja a közönséggel a saját szempontjait elfogadtatni, meggyőzni, ez a meggyőzésnek egy másik változata, nem olyan, mint a politikai meggyőzés, de mégis, hogyan tudja közösségivé tenni azt az élményt, ami az ő személyes élménye, hiszen ő olvasta azt a könyvet, őt érte valamiféle esztétikai élmény, ő érzett örömet, vagy valami fájdalmat a mű kapcsán, és mégis kritikusként, vagy irodalomtörténészként ezt közösségivé kell tenni ezt az élményt. Hát erre az egyik legjobb példa egyébként Horváth János irodalom szemlélete, aki irodalomtörténészként nagyon is tudta azt, hogy az a feladata az irodalomtörténésznek, hogy a régi hagyományba az új impulzusokat bekapcsolja. Hiszen ha csak a régi hagyományt görgetjük magunk előtt, akkor egy idő után ez unalmassá válik.
1: Igen.
0: De hogyha azt mondjuk, hogy semmi újat nem fogadunk el, annak nincs értelme. Hát a művészet azért még mindig valami újat szeretne felmutatni. De hogyan lehet a régihez hozzákapcsolni az újat? Ez az igazi feladata szerintem egy irodalomtörténésznek.
1: Ezeket te mindig szem előtt tartod, vagy általában véve az adott feladatra koncentrálsz? Vagy ez aztán mutatom, mindig erre fog kifutni, amit az előbb is
0: ismertettél. Igen, én azt igyekszem szem előtt tartani, hogy egyrészt azért bebizonyítsam azt, hogy annak a műnek van önértéke, van azért esztétikai intenzitás önmagában is, elszakítva mindenféle eszmetörténeti hagyománytól, ugyanakkor valahogy a nagy egészbe is bekapcsoljam. Ez kettős feladat, és azért tartom fontosnak, mert a legtöbb esetben vagy az egyikre, vagy a másikra teszik a hangsúlyt. Tehát vagy azt mondja az irodalomtörténész, hogy megmutatja, hogy a közösség elvű szemlélet szempontjából ez miért fontos, vagy azt mondja az irodalomtörténész, ezt tegyük félre. Én bemutatom, hogy az a mű önmagában immanens módon, a belső értékei szerint miért remek mű, de ez a kettő, ez egymás nélkül nem ér semmit.
1: Igen. Zilis Gyuláról szóló tanulmányod, amiben azért rengeteg számomra meglepő megjegyzésed van, ezek közül csak szemezgetve néhányat. Például ugye itt a politikai költészetét veszed górcső alá, és mint egy 6 évtizedes pályafutást próbálod meg ilyen szempontból legalábbis megközelíteni, például nem felmerült, hogy a politikai költészetet magánvéleményként apostrofálod. Miközben a politika az mégiscsak a közszolgálata, mégiscsak a közösségben való érvényesülés, egyrészt másrészt pedig a közösség építése és annak jobb átételéről szól. Hogy lehet ezt a kettőt megint összehozni?
0: Ami nagyon káros dolog, és egyébként és költészetének az értékeit nem igazán ismeri el a mai irodalom történetírás. Magam számára föltett fő kérdés az volt, hogy miért nem. És van egy olyan címke, hogy váteszi költő, vagy messianisztikus költő, ami nagyon elterjedt, és rányomja a bélyegét többeknek a költészetéről való felfogásra. És Gyula az egyik legjobb példája ennek, hogy azt mondják, hogy ő valakiknek a nevében beszélt. A magyarság nevében, a nemzet nevében, az elnyomottak nevében, a szegények nevében, a szegény parasztság nevében, mindenki másképp azonosítja ezt, hogy valakinek a nevében beszél, hogyan veszi a bátorságot ahhoz, hogy más nevében beszéljen, nem kapott erre mandátumot, senki nem választotta meg, mint költőt. De ez nagyon félre viszi az irodalom értelmezést, mert attól még, hogy egy költő a legszemélyesebb dolgairól szólhat, de mindig igényt tart arra, hogy ez a másik számára is fontos legyen. Tehát amikor a belső egzisztenciális fájdalmairól ír egy költő, mondjuk József Attila, nála is ez nagyon szépen összekapcsolódik, a személyes és a nemzeti síkja, akkor is arra vágyik és arra appellál, hogy mások is hasonlóképpen éreznek. Ha nem történne így, akkor nem lenne olvasó. Tehát ez nem egy válteszi magatartás I.S. Gyula részéről, bár nyilván I.S.-nek volt egyfajta politikai szerepvállalása is, de nem is feltétlenül szerepvállalása, inkább azt mondanám hatástörténete, ami óhatatlan, de ez nem azt jelenti, hogy ő valakitől valamiféle mandátumot kapott. Ez nem azt jelenti, hogy ő azt határozta el, hogy majd a politika olyan lesz, amilyenre ő a versei, vagy a drámái, vagy a prózája, esszéi alapján ezt a politikát elképzeli, hanem egész egyszerűen az embertől mind a két sík elszakíthatatlan. Ez ember egyszerre él egy személyes életet, és egyszerre él egy közéletet is, de az is a személyiségében van benne. Petőfi Sándornál is ő egyszerre volt a szabadság költője, és egyszerre volt a szerelem költője, nem tudta volna ezt a két dolgot elválasztani egymástól.
1: Hogy meg is verselte.
0: Így van, hát és nyilvánvalóan ezt a Petőfi féle hagyományt folytatta nagy mértékben, és újította meg I.S. Gyula.
1: Szembeszökő mondat, amit itt írtál, tényleg ilyen szíven szúrt gyakorlatilag, hogy I.S. Gyula drámái nélkül nem is biztos, hogy bekövetkezett volna 1956. És nyilván még Németh Lászlót is, másokat is felsoroltál itt. Komolyan gondoltad, mert hát ez természetes, de ennyire bele tudott szólni a hétköznapi emberek gondolkodás útjába, és mert ugye mégiscsak a forradalmat emberek csinálják, és a tömeg csinálja, bár nyilván vannak szószólói, kor ütőerén tudta tartani a kezét I.S. Gyula akkor az 50-es évek közepén?
0: Ma már nagyon nehéz elképzelni azt, hogy az irodalom befolyásolja a közhangulatot.
1: Pedig de.
0: Mert ma már influencerek vannak, ma már egészen másként működik a nyilvánosság, és hogyha valamiféle visszhangot kelt is egy irodalmi műalkotás, egy-két hétig, egy-két hónapig azt elteszik egy bizonyos parcellába, hogy jó, hát ez az irodalom. Na de akkor az irodalom az tényleg közügy volt, ez valószínűleg, nyilván ez nem csak magyar sajátosság, ez talán egy kelet-közép-európai sajátosság, hogy az irodalom tényleg meghatározta azt a közérzetét az embereknek, és azoknak is meghatározta a közérzetét, akik nem voltak rendszeres olvasói, vagy befogadói az irodalomnak. Ez rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy van, nyilván ez egy metafizikai jellegű gondolat a részemről, de hogy bizonyos szellemi értékeknek van egy sokkal nagyobb kisugárzásuk annál, mint akik igazából be tudják fogadni, mert azért lássuk be, nem voltak azért képzett irodalom értelmezők akkor sem, a népesség többsége az nem volt ilyen, és biztos, hogy nem olvasták I.S. Gyulát, de mégis valahogy meg tudta határozni a közhangulatot, nyilván az egy mondat a zsarnokságról, az hasonlóképpen, mint mondjuk Petőfinek a Nemzeti Dala, tényleg meg tudta határozni, ezek ilyen kitüntetett versek, vagy kitüntetett műalkotások, de ettől függetlenül is volt egy ilyen hatása az irodalomnak.
1: Néhány mondatot még szálljunk a másik kötetedre is, ami populárisabb. A kikényszerített álom, Tamás Járon szülőföldje, nagyon szép borítója van, talán a farkaslakai templom, de nem akarok belemagyarázni semmit. Ez kifejezetten szép irodalmi alkotás, csak néhány szóval ajánld a kedves hallgatóknak ezt a kötetet.
0: Én úgy érzem, hogy ez a közép-európai eszéregény hagyományába illeszkedő mű, ami azt jelenti, hogy vannak benne tényleg olyan eszmefuttatások, amelyek esszéisztikusak, van egy fiktív cselekményszála, ugyanakkor nagyon személyes, tehát lényegileg azért a saját életeseményeim is valamilyen átértelmezett, transformált módon megjelennek benne. Lényegileg arról szól az alaphelyzet, hogy én, aki nem vagyok erdélyi, elutazom Farkaslakára, ugye Tamás Járon életművével régóta foglalkozom, beszélgetek a helyiekkel, és megpróbálom újra megfogalmazni azt, amit Tamás Járon a Szülőföldem című útirajzába, esszéjébe, ugye annak is nehéz a műfaji meghatározása, megtett. Olyan mintáim voltak közép-európai esszéregény, Muzil, vagy akár Kundera, és akkor lehetne sorolni a lengyel, cseh, magyar szerzőket, akik tényleg ezt a fajta hagyományt folytatták, ahol nagyon nagy hangsúly van a nyelvi megfogalmazáson. Tehát valahol egy lirizált próza is ez a fajta esszéregény, és ez a műfaj nagyon közel áll hozzám. Most is egy hasonló, nagyobb lélegzetű regényen dolgozom, ami ezt a fajta lirizált prózát, esszéregény szemléletet gondolja újra.
1: Ugye említettem itt a rögtön az elején, a műsor elején, Magyar Művészet című folyóiratnak is a főszerkesztője vagy. MMA-nak a művészetelméleti?
0: Az MMA művészetelméleti folyóirata most már 6 éve az a megtiszteltetésért, hogy főszerkesztő lehetek, de dolgoztam sokáig a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetben is, sőt az MMA titkárságán is. Ezért gondoltam azt, hogy talán még többet is fogok tudni a következő években tenni a Magyar Művészeti Akadémiáért, hiszen a fejlődés története töretlenül folytatódik tovább, és ezért vállaltam azt, hogy a főtitkári tisztségre majd pályázni fogok. Sok akadémikus megkeresett, hogy tegyem ezt. Nyilván életkorból is fakad, hiszen ez egy nagyon fontos adminisztratív tisztség is, de talán több is annál. És ami a legfontosabb feladat szerintem az elkövetkezendő években a Magyar Művészeti Akadémia előtt, hogy azt a generációs szakadékot segítsen áthidalni, amely a magyar nemzeti kultúra régebbi generációi és a mostani fiatalok között húzódik, hiszen azt tapasztalom a mai 20-30 évesek, de akár a velem egyidősek körében is, hogy azt, amit magyar művelődés történetnek, nemzeti kultúrának gondolok, és én természetesen beszélek, hát mi is természetesen beszélünk Petőfiről, Adiról, Németh Lászlóról, és sorolhatnánk a többi művészeti ágat, az egyáltalán nem természetes számukra, és ebbe a nemzeti kultúrába, ebbe a kulturális örökségbe, ha nem avatjuk be a fiatalabb nemzedékeket, akkor óriási bajba fogunk kerülni.
1: Hát én ehhez a vállalkozásodhoz és az ambíciódhoz nagyon sok sikert kívánok, reméljük, hogy sikerülnek nem csak az ambíciónak a kivitelezése, hanem az azt követő munkának a gyümölcsét is le tudod bedaratni, és tényleg ezt egy össznemzeti minimum talán, amilyet a mostani 10-20 éves fiatalok is majd a kulturális szempontból legalábbis át tudnak majd venni tőlünk. Kedves hallgatóink, a mai vendégem Falusi Márton volt, József Attila Díjas író, költő, szerkesztő és a Magyar Művészet című folyóiratnak a főszerkesztője, én pedig Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét kívánok és tartalmas rádiózást. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
2: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
3: Történelmünkről minden gyerek megtanulja, hogy amikor ide érkeztünk a Kárpát-medencébe és kalandozni kezdtünk, egész Európa azt imádkozta, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Mára természetesen mindez a múlt. De a hagyományok sokak számára egyre fontosabbak, és ehhez ő is hozzátette a magáét. Elsőként élesztette fel azt a régi lovasi íjászatot, mely harcmodorral őseink Ázsiából indulva mai hazánk területére érkeztek és telepedtek le itt a honfoglalás során. A mondaszerű elemek az ő életében is megjelennek. Úgy találta meg otthonát és vele a ma már modern lovasi íjászatnak nevezett sportág központját, hogy elragadta egy vágtató ló, amely aztán épp azon a helyen állt meg vele, ahol ma él. Azóta ezt a helyet Kassai völgyként ismerte meg a világ. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem a modern lovasi íjászat megalapítója, a kassai módszer kidolgozója, a sokszoros Guinness világrekorddel Kassai Lajos. Lovasi íjász, aki sok más elismerése mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, középkeresztje, a Magyar Nemzetért Ezüstérem és a Prima díj birtokosa is. Amikor ide 39 évvel ezelőtt az a ló berohant önnel a hátán, az akkor fölvillanó vízióból megjelente bármi a mostani helyzetből?
4: A lélek nem mond tolba, csak sugal. Egy nagyon erős élmény volt. Hazatalálás élménynek nevezem most, de valahogy az én egész életemnek az a szerencséje, hogy ezzel a lelki beállítottsággal én ide születtem Magyarországra, mert mindaz, amivel én itt találkoztunk, különösen az ős történet, az számomra mintha ismerős lett volna. Ugye én 1960-ban születtem, és én emlékszem rá, hogy az egész család még egy laborból mosakodott, és nem volt televízió, és csend volt, és esti mesék voltak, és az én édesanyám a Láthatatlan embert olvasta föl nekem esti mesegyanánt, én még akkor nem tudtam olvasni. Gárdonyi Géza, igen, és olyan érzésem volt, hogy én hazaszülettem, én itthon vagyok, és attól a pillanattól kezdve, hogy én 6 évesen megláttam a Csésebestyén Károly által lerajzolt Árpád-korinak a formáját, tehát én már attól kezdve elkezdtem ezt készíteni, és olyan szépen lassan szívott magába egyrészt az őstörténetünk, másrésztről meg az életemnek a történése is ebbe az irányba sodortak, és amikor én már meghoztam azt a döntést, hogy a lovasi jászattal komolyabban akarok foglalkozni, és elkezdtem lovagolni, tanulni, akkor egy számomra irányíthatatlan ló berohant velem a Zselicnek ebbe az eldugott völgyébe, és ott a völgy belsejében megállt. Ugye 1988-at írunk, Kádár János ennek az országnak a vezetője, kommunizmus van, és a mi generációnk az nem nagyon tudta elképzelni azt, hogy itt lesz valaha más. De a folyamatok elképesztő sebességgel gyorsultak föl, és nagyon szerettem a helyet. Rendszeresen kiártam, megépítettem az IASZ pályámat, megkerestem a terület gazdáját, a Várdudvarnoki Állami Gazdaság volt, akitől aztán bérletbe vettem. Sikerült a helyet megvásárolni, és mindez, amit itt látsz, ez 38 év munkája.
3: Akkor, ha jól értem, 6 éves korban meglátta azt az íjat, az egy Árpád-kori visszacsapós íj volt?
4: Így van.
3: És gyakorlatilag függetlenül attól, hogy mást tanult mellette, mert ugye elment mezőgazdasági gépszerelőnek, folyamatosan foglalkozott ezzel, olvasott mindenről az időszakról, hagyományokról.
4: Meg maga a szakma, amit tanultam, az nagyon jó egészítette aztán ki a jelenlegi életmódomat, hiszen ez egy 15 hektár, ami a saját terület, és ehhez még hozzátartozik egy 10 hektár bérlet. Ezen a 25 hektáron élem azt az életet, amire azt gondolom, hogy nagyon közeli az őseimhez, hiszen a tartsd a jószágot természete szerint az alapelv. És ahogy most itt nézzük a drámai eseményeket, hogy a mangalicák éppen burogatják fel a libák tojóládáit, aminek valószínűleg hamarosan véget kell vetnem. De az ő életük, mondhatom azt, hogy több ezer évre visszamenőleg nem változott meg. Mert ezen a 25 hektáron a lényeg az, hogy szabadok legyenek, mert úgy van elosztva a legelő terület, hogyha egy szakasz lelegeltek, akkor átmennek egy másikra, és folyamatos mozgásban vannak. A hatását azt talán úgy tudnám kifejteni, hogy a kínaiak a fensít fölfedezték azt, hogy az emberekre a tárgyaknak van hatása. Hogy építek meg egy házat, annak hol van a bejárati ajtaja, és amikor belépek, ott milyen tárgyak fogadnak. De minden tárgy eltörpül a boldog élőlényekhez. Tehát amikor egy bivaj néz velem szembe, aki boldog, és a saját életét éli, vagy ezek a mangalicák, akik ott hanszúroznak, tehát amilyen képeket én itt látok, ennek megint elképesztő kisugárzása van, úgyhogy most ön itt a világ legboldogabb emberével készít riportot.
3: Én ennek örülök, de menjünk vissza egy picit még az íj készítéshez, mert tulajdonképpen azon alapszik minden, abból indult minden. Amikor elkezdte a íjakat készíteni, akkor mi volt ez a maga számára?
4: Engem a forma ragadott magával. És nagyon érdekes az, ami bennem megfogalmazódott, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. És ez az alapmotto, ez a tartalmat célozza meg, és nem a formát.
3: Na de tudjuk, hogy ők mit követtek? Írás akkor nem?
4: Hát tartsd a jószágot természete szerint egész biztos. Én azt gondolom, hogy én nagyon sokat megérzek ebből a dologból, hiszen nem csak ez a fizikai sík van, hanem van egyfajta spirituális sík is, amiből rengeteg dolgot át lehet hozni. De a lényege ennek az egésznek, hogy a lovasi jászat az 2-3 ezer éves, de 2-3 ezer év múlva se fognak tudni másképp lovasi jászni. Tehát ugyanúgy a vágtaugrás felső holdpontján fognak lőni, ugyanúgy fontos lesz a ritmus és az egyensúly, fontos lesz a harmónia a lóval, fontos lesz az összpontosítás, hogy én egyszerre képes legyek a célra figyelni és a lóra figyelni. Tehát ezek a lényeges dolgok nem fognak változni. A forma igen. És én azt mondtam, hogy én a 20. századi anyagot és technológiát akarom felhasználni ezeknek az íjaknak a gyártására, és miután átléptünk a 21. századba, most nyilvánvalóan a 21. századi modern anyagok és technológiák felhasználása a lényeg. Tehát az állati int üvegszál és karbon váltotta le, a szarvulemezek karbonlemezek váltottak le, a szarvak, amik csontlemezekből voltak, most titánból készülnek, miközben megpróbálom az ősi formát lekövetni. És ennek köszönhetően jött létre egy sportág.
3: Említette nekem, hogy a Bársony Bálint egy jó barátja, itt is többször felléptek.
4: Egyrészt, másrészt meg nagyon szeretem azt, amit csinál, professzionális zenészek, és egy állati jó zenekaruk van.
3: Akkor most, ha megrakják a tüzet, ez fog először elhangozni.
4: És az, amit a Bársony Bálint zenével megvalósít, nagyjából szerintem az, amit én itt a bölgybe létrehoztam.

0: először az ilyek a saját magának csinálta, de aztán előbb-utóbb elkezdte mások számára is. Ki hiászkodott akkor? Ki kértek ilyet? Mire használta?
1: Hát szerintem ugyanazok, mint ma. Több mint 30 ezer éve hiászunk. És ez a 30 ezer év, ez nem tűnik el az emberiség archaikus tudásából, és szerintem a lelkünkben valahol ott van az, hát legalábbis, tehát vidéken egészen biztosan nem nőtt föl úgy gyerek, hogy az apja egy bekalított fűszfaveszőből nádból ne csinált volna ilyet. Szerintem ez egy abszolút egy alap volt, és nyilvánvalóan addig küszködtünk az íjjal, amíg elfogytak a veszők, mert ennek a gyártása körülményes volt, és akkor jött a csúzli, és a játékaink azok egymás nyilazásából és csúzlizásából álltak ki.
0: Akkor innen indult minden. Ahogy mondta, egyre több eszköz jelenik meg, ruhák, akár íjak, akár nyílhegyek, másolva a régi egykori eszközöket. Hogy lehet a formát mai tartalommal feltölteni, hogy az ne csak úgy nézzen ki, hanem ma is hiteles legyen?
1: Hát először ez jött létre, tehát először létrejött a lovasiászat, mint sport, de az egyfajta kíváncsiságból jött létre, ugyanis engem érdekelt az Árpád-kori harcosnak a tudása, és én elkezdtem gyakorolni. És ebből a gyakorlásból rendszer lett, és a rendszerből kialakult egy pálya, ez a pálya 99 méter hosszú, ezt a pályát 20 másodperc alatt kell megtenni, amit 100 másodpercben mér egy elektronika, középen van elhelyezve a cél, ami leköveti a lovasnak a mozgását, tehát létrejött egy rendkívül pontosan mérhető sportág. Gyakorlatilag a célom az, hogy ez a sport bekerüljön az olimpiára, és szerintem ez egy óriási eredmény lesz, jó úton haladunk. Én létrehoztam egy világszervezetet, ennek a világszervezetnek jelenleg a központja Svájcban van, Lausanne-ban, pontosan azzal a céllal, hogy összegyűjtsem azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak, és hogyha elér egy kritikus tömeget, akkor be fogunk kopogni az olimpia ajtaján.
0: Akkor itt tegyük hozzá, hogy én megnézhettem egy edzését egy órával ezelőtt körülbelül, és fentáblázom ott nevek voltak, és kérdeztem, hogy ők kicsodák, és mondta, hogy nemzetközi bírók.
1: Igen, tehát 18 országban 42 nemzetközi bíró van, akiknek a száma folyamatosan bővül, tehát bővülnek az országok, bővül ezeknek a nemzetközi bíróknak a száma, és szépen lassan, folyamatosan haladunk előre, egyre többen leszünk. Ahhoz, hogy olimpia legyen, 50 országban kell szakági szövetségként működni.
0: Hát a fele tulajdonképpen majd, hogy nem megvan.
1: Így van.
0: Ha ebből nemzetközi akár olimpiai sportág lesz, nem áll fenn a veszélye, hogy akár a szabályokon keresztül, akár azért, mert a sportban a pénz is ott van, elveszíti azt a fajta szellemiséget, ami eredetileg elindította.
1: Ez nem veszély, ez egészen biztos, hogy így lesz, hiszen az olimpiai sportágakból a kultúra kilugozódik. Én emlékszem például a 60-as évek judójára, ami Jigoro Kano létrehozott, és aztán a Jigoro Kanónak köszönhetően a judóból egy olimpiai sport lett. Sokkal több kulturális panelt tartalmazott akkor még, amikor indult ez a sport, és ez az olimpiára jellemző. Nézze, amikor azt mondom, hogy 18 országban van a lovasiászat, azt mondom, hogy 18 országban van jelen a magyar kultúra, ennek a 42 nemzetközi bírónak a képviseletében, és ez egy nagyon fontos dolog. Attól a pillanattól kezdve, hogy olimpiai sportággá válik. A magyar nemzet felé ez egy rendkívüli elismerés lesz, hogyha mi magyarok adtunk a világnak egy sportágat. Szóval ez egy nagy dolog. Ezért én ezzel párhuzamosan tagja vagyok egy etnosportok világszervezetének, aminek meg az a célja, hogy megtartsa eredetében. Például itt van az mongol sasbirkózás, ami eredeti mongol, aztán a törököknek van többféle birkózása, aztán vannak különböző vívó iskolák, amik így megmaradtak, tehát ez egy közel 50 országot tömörítő világszervezet, és itt az etnosportok körében is ott vagyunk. Én több vasat tartok a tűzben, mert egyrészt nagyon fontosnak tartom az olimpiai irányvonalat, hiszen az lehetővé teszi tömegek bekapcsolását a lovasiászatba és a sporták folyamatos fejlődését. Hadd mondjam el, hogy Xi Jinping unokája lovasiászik. Tehát Kínában van egy nagyon nagy fölfutás, de hogyha ez olimpiai sport lesz, akkor még nagyobb támogatást fognak kapni például ott is, és talán a világ minden részén. Ez egy hallatlan izgalmas dolog. Miközben én azon is dolgozom, hogy a magyar kultúra elemei azok lehetőleg minél tovább álljanak fönn és maradjanak fönn. Mindenki tudja azt, hogy a kung fu egy kínai sport, vagy karate az egy japán sport. Én. És a kung fu keresztül egy kicsit a kínai kultúrával is megismerkedik az ember, és most így vagyunk a lovasi jászattal, hogy a lovasi jászaton keresztül egy kicsit a magyar kultúrával is megismerkednek azok, akik ezt gyakorolják a világ különböző részén. És talán a tavalyi világbajnokság volt egy mérföldkő abból a szempontból, hogy tavaly már nem csak a versenyzők jöttek, hanem a versenyzők hozták a családtagjaikat, szeretteiket, mert megszerették ezt az országot. És jöttek egy héttel korábban, és egy héttel tovább maradtak, itt nyaraltak Magyarországon.
0: Jó rímel erre a Molnár Leventének és természetesen Bársony Bálintéknak a következő száma, az Őrző. Kicsit úgy érzem, hogy ez egyfajta misszió is a magyar hagyományoknak a hát úgy őrzése, hogy azt tovább kell adni, mert különben ha valaki nem gondozza, akkor megszűnik.
1: A kell szó felől nem szabad ezt megközelíteni. Én mindazt, amit elértem az életbe, azért értem el, mert nagyon szeretem azt, amit csinálok. Tehát a kell, hogy hagyományt kell őrizni, meg át kell adni, ez szerintem nem az az irányvonal, amit én hangsúlyoznék. Én ezt nagyon szeretem csinálni, ez az egész szeretetből jött létre, és akik körülöttem vannak, ugyanazért csinálják, mert szeretik. Mindig lesz annyi ember, aki számára ez fontos. Hm. És aki számára nem fontos, annak az embernek valami egészen más dolog a fontos, és szerintem jól megférünk mi egymással. Tisztelet.

0: Azon tünetem, miközben azt mondta, hogy a magyar kultúrát megismerik a világ különböző pontjain, hogy lovasiászat volt Észak-Amerikában, az indiánok mesterien csinálták, Mongóliáról nem is beszélve, de sok-sok nép ugyanezt elmondhatja. Ez segíti, hogy az ő saját hagyományaikat is sokkal inkább felfedezzék?
1: Én nagyon fontosnak tartom, hogy a két kultúra van, az egyik kultúrában mély gyökerei vannak a lovasiászatnak, de az európai országoknak a lovasiászat az semmit nem jelent. Úgyhogy ha én olyan területen vagyok, ahol gyökerek vannak, ott én mindig fölhívom figyelmet arra, hogy tessék ezeket ápolni, és egy mongol lovasiász az nézzen ki úgy, mint egy mongol lovasiász. Tehát én nem standardizálom ezt a dolgot. Maga a versenyszabályrendszer az rendkívül szigorú. A világ minden részére utazom, és csak akkor adom át a pályát, hogyha az teljesen hiteles, és a verseny lebonyolítás szabályok szerint megy, de mindenkit abban az irányba ambicionálok, hogy a saját kultúrája markánsan jelenjen meg, akár öltözékben, a nyergekben, a lófajtákban. És ezt nagyon jól látni például, hogy Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Katarban mennyit beletesznek az arab kultúrából. Ők is hasonlóan a magyarokhoz egy mélyebb értelmét keresik magának a lovasiászatnak, hiszen a kultúrájuk szerves része volt.
0: És milyen a magyar lovasiász?
1: A magyarok a legjobbak, tehát ezt mondanom se kell. Csiszé Ivet nevét szeretném megemlíteni, aki tavaly világbajnok lett, és Molnár Dávid, aki a férfi világbajnokunk. Mi még nagyon-nagyon az élbolyban vagyunk. A magyar lovasiászoknak talán a legfőbb előnye a világgal szemben, hogy több mint 30 év alatt egy kidolgozott edzéselmélet és módszertan jelent meg. Az, hogy fogom meg az íjat, hogy fogom meg a vesszőt, hogy lovagolok. Itt már 25 évvel ezelőtt itt már szigorú vizsgarendszer volt, aminek az volt a célja, hogy azokat a mérföldköveket letegyük, ami ennek a harci művészetnek a mozgáskultúrája, és ezt tanulták meg az emberek.
0: De ezt hogy lehetett, bocsánat, hogy szomorúak, hogy lehetett megtudni, hiszen az Árpád-kor az elég messze volt.
1: Így van, ez úgy működött, hogy én a kis nyerges vontatommal bementem egy zsákutcába. És amikor azt láttam, hogy itt fal van, nem tudok tovább menni, akkor ezzel a nyerges vontatóval nekem vissza kellett tolatnom. Na most, amikor egy ember elkezd a nyerges vontatóval tolatgatni, ott törnek a tükrök, meghozok egy-két kocsit, szóval az egész életem erről szólt. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Mondhatom azt, hogy ami hibát el lehetett követni, nagyjából én azt mindent elkövettem, az íjjal, a lóval, de mire odáig eljutottam, hogy megszületett ez a tudás, és átadtam, addigra már egy letisztult rendszer volt, nem beszélve arról, hogy amikor külföldön elkezdtem tanítani, vagy külföldre kivinni a pályát, addigra már egy nagyon összerakott rendszerre alakult. És pontosan ezért egy magyar számára van egy tiszta Kodály módszer, ha a zenei hasonlatot tudok hozni, és mondjuk a világ bármely részére megyek, ott rengeteg önjelölt oktató volt, és mindenki a kis hülyeségét vitte. Tehát gyakorlatilag amikor én kimegyek Kínába, akkor ott 8 emberből 8 különböző technika van. Magyarországon egy technika van, és ezzel mi a világ élvonalába tudunk lenni egyelőre, viszont egyre többet hangzik el tőlem az, hogy nem elég magyarnak lenni, edzeni is kell. Tehát azoknak, akik komoly eredményeket kívánnak elérni, azért most már egyre több munkát kell belefektetni. Véleményem szerint a következő csapat az a kínai lesz, mert ők melósok. Látom, hogy ez a fajta lendület, ami az iskolákban van, az a lendület, ami a munkahelyeken van, egész egyszerűen átsodródik ide, és a szabadidő laza eltöltésénél sokkal több az, amit én ott látok, marha keményen edzenek, és nagyon kreatívak.
0: Hajlamosak vagyunk a lustaságra? Megsporolni a munkát?
1: Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem mi magyarok jobb emberek vagyunk, mint amilyen kép a médiából sugárzik. Én azt látom, hogy a magyar ember a saját sikereitől el van zárva. Tehát Isten igazából a média nagyon mostohán kezelte a sikereket, mostohán közölte azokat a pozitív dolgokat, amiben rengeteg van ebben az országban. És én nagyon bízom abban, hogy ebben lesz egyfajta változás, mert nézze, az a világbajnokság, amit itt egy székely lány nyert meg, azt nem közvetítette a média, és ezek hibák. Most gondolj bele egy olyan VB-be, ahol a világ legjobbja itt vannak, és a dobogó közelében nem áll külföldi, hanem a magyarok állnak a dobogon. És én azt látom, hogy a magyar emberek nagyon jó képességűek, nagyon szép ez az ország, de valahogy önmagukba, a hazájukba elvesztették a bizalmat azért, mert nem volt visszacsatolás. Tehát mínuszban vagyunk kulturálisan.
0: Bársony Bálint, megint csak, adjon el Isten. Kell valamiféle ilyesfajta háttértámogatás, hogy a kezdeti víziókból 30-40 év alatt akár egy ilyen hatalmas világméretű mozgalom kialakulhasson?
1: Én atyai jó barátom a Müller Péterre tegnap látogattam meg. Nagyon szeretem, és nagyon mély beszélgetések vannak. Hát nyilvánvalóan ezeknek a mély beszélgetéseknek nagyon hasonló a lefutása a spirituális életről és Istenről, és mindig azon törjük a fejünket, hogy vajon mekkora szerepe van az életünkben nekünk magunknak. Tehát az önismeret, amiről én nagyon sokat beszélek, az önismeretnek talán az egyik legfontosabb célja az kellene, hogy legyen, hogy egy ember mindig tudja azt, hogy az az elért eredmény, azt most ő érte el, vagy a Jóisten segítette oda. Mert hogyha ezt összekeveri, abban nagyon nagy problémák szoktak bekövetkezni. Én nagyon szeretem azt, amit csinálok, én nem félek a munkától, és nem félek a teljesítménytől. Nem vártam, hogy a sült galamba számba essen, de pontosan tudom, hogyha akkor és ott nem úgy alakul, amivel nekem nem volt hatásom, akkor most itt nem beszélgetünk, és csináljuk ezt a riportot, és ezt lehet érezni. Én bevallom őszintén, hogy azokat a sikereket, azokat az eredményeket, amiket én elértem az életben, azt, hogyha a Jóisten akkor és ott azt oda nem teszi, akkor én nem tartok itt.

0: A családja életét mennyire befolyásolja ez az életmód?
1: Hát az én feleségem táncosnő, két csodálatos lányunk van. Ő gyakorlatilag a szülésből, az anyaságból most tudta kidugni a fejét, én azt mondom, hogy talán az idei év, és az első ilyen szabad pillanata az volt, hogy akkor elkezd lovasíjászni. Tehát ő most kezdett el, nem volt ilyen presszió. Ő valahogy ezt úgy felfedezte saját magának, és azt látom, hogy ez nem egy have some fun, tehát ő nagyon komolyan veszi, és nagyon beleéli magát, és egyre jobb eredményeket ér el. Nagy öröm ez nekem, mert nagyon sok közös élményünk származik ebből.
0: Kislányokat érdekli a dolog?
1: A kislányok azok úgy vannak ezzel, hogy ebbe születtek bele. Ja. Tehát a lovasiászat a legtermészetesebb dolog a világon, mert ilyen nap a lovasiászik folyik, tehát nekik ez nem. De hát a nagyobbik az jiu-jitsuzik, úszik. Most éppen egy szavaló versenyen van, mit csinál, még focizik, népi táncol, ami nagyon fontos, tehát mindent is csinálnak a csajok, nagyon szeretem őket, és ez egy olyan korszak, hogy a kötelet nem lehet tolni, tehát én nagyon boldog leszek, hogyha nekiállnak ennek a dolognak, úgy, ahogy a feleségem is csinálja, de hát nincs egy ilyen kötelező jelleg ennek.
0: Mondta, hogy a gyerekkorában még lavorban mosakodtak tévében, így van. Az édesapja, édesanyja mivel foglalkozott?
1: Édesapám 91. életévében van. Ő nyomozó volt, és az életének volt egy korszaka, amikor a Somogy megyei rendőrfőkapitányságnak a emberülési csoportjának volt vezetője. A nagypapa az hivatásos katona volt a II. Világháborúban, és 90 évet élt ő is, és hát én meg lovasiász vagyok. Nem is tudom, hogy látunk-e párhuzamokat a militarizmus.
0: Ők hogy fogadták egyébként ezt az irányt?
1: A nagyapám, nagyon szerettem a nagyapámat, ő mindig kivette a kezemből az éjat, és azt mondta, hogy Lajkó, ne ezzel foglalkozz, ebből nem fogsz majd megélni.
0: De hát akkor nem lett igaza.
1: Hát ez az egyetlen tévedése volt szerintem.
0: Tanítványaitól mit vár el?
1: Az, hogy közelebb kerüljenek önmagukhoz. Mesterre tehet valamit egy tanítványért, akkor az, hogy közelebb viszi önmagához. Ez a legfontosabb.
0: Ugye most nem csak az ön otthonában vagyunk, hanem ez a lovasiászatnak is a központja. Amikor ilyen szemmel is végignéz ezen a völgyön, elérkezett már az idő, amikor azt mondja, hogy ez már önjáró? Fent tudja tartani saját magát? Megerősödött annyira, hogy...
1: Mit ért önjárás alatt?
0: Hát egyszer át kell adnia majd valakinek.
1: Én ott nem látok problémát, mert a lovasiászatban van egy szabad idősport, van egy professzionális olimpiai élsport, aminek az a célja, és van egy harci művészeti rész. Na most a harci művészeti rész az egy autoriter, elsősorban kulturális, spirituális út, nagyon meghatározó szerepe van az alapító mester személyének. És itt gyakorlatilag az alapító mester halála után általában szét szoktak szakadni ezek a rendszerek, és itt magában a harciművészetben lehet, hogy lesz egy váltás, megtorpanás, nevezzük ezt bárminek, a sportban nem gondolom. Elképesztő mennyiségű tehetséges lovasiász van. Én nyugdíjas bácsiként még tudom koordinálni, irányítani a feladatokat, de ezt én önjárónak látom. A sportban nem egy karizmatikus vezetőt kell követni, hanem azokat a szabályokat, amik viszik a rendszer.
0: Azt olvastam a könyvében, hogy az életében egyszerre volt a kérdésembere és a feleletembere is. Az utóbbi időben már egyre elfogadóbb. Mi minden változott meg önben az elmúlt 40 év alatt?
1: Megöregettem. Megöregettem, igen. Nézd, én két utat jártam be életem során. Egy befelé vezető önismereti út, ami a lovasiászat, mint harci művészet. És mondjuk úgy, hogy minden lövéssel az íjász egy picit közelebb tud kerülni magához, hát ez mégiscsak 38 év. A másik meg ezzel párhuzamosan bejártam az egész világot. És nem mint turista jártam be, hanem tanítottam, és egy kicsit bele tudtam látni rajtuk keresztül a kultúrába. Tehát én mindig egy adott nép kultúrájában azáltal, hogy az emberekkel szorosabb kapcsolatot alakítottam ki, talán egy picit mélyebben beleláttam. Talán egy kicsit az ő lelkükbe, hogy milyen az iszlám világ, vagy milyen Kína. Gondoljam bele, hogy 25 éve kezdtem Kínát építgetni, és láttam azt a negyed évszázadot, ami alatt gyakorlatilag felrobbant Kína. Az valami döbben. tehát hogy ott micsoda ipari forradalom zajlott le ebben a negyed évszázadban. Aztán az Egyesült Államok, nyilvánvaló Oroszország például, és aztán még hosszasan lehetne sorolni. Tehát én ebből a két útból nagyon komoly tapasztalatokra tettem szert, amit nagyon szívesen osztok meg.
0: Maradt még egy zeneszámok, de az most kirígy a sorból. Szörényi Leventék énekelték annó a Fáj minden csók az Illés együttessel. Erre most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt miért választotta. Annyit tudok, hogy jó barátok Szörényi Leventével.
1: Így van, nagyon szeretem a Leventét, tehát több mint 30 éves kapcsolatunk, és hát én 6 éves voltam akkor, amikor felcsendültek ezek a hangok, és most, hogyha meghallgatja ezt a hallgató, akkor egy olyan számot hall, ami kiverte a biztosítékot akkor. Mi ez a most is? Fáj, fáj, fáj! Mi ez? Huligánok! Mi ez a hosszú haj? És ezt azért tartottam nagyon fontosnak, hogy azok az emberek, akik a mai zenét hallgatják, azok a rendkívül trágár szövegekkel, azok egy kicsit gondoljanak arra, hogy ez a szám volt 60 évvel ezelőtt az, ami kiverte a biztosítékot, és ez talán érdekes lehet ebből a szemszögből.
0: Én mennyit változtunk?
1: Hát nem keveset. Hát a belegondolom.
0: Amikor az önnek készült interjúkat olvastam, szinte majdnem mindegyikben az erkölcs, a morál a szóba került.
1: Hát az egész életünkhöz hozzátartozik. Hát azért nyitott szemmel járunk, akkor látjuk, hogy milyen folyamatok vezettek oda, ahol éppen most tart ez az ország. És hogy én alapvetően a kultúrára hívom fel a figyelmet, mert a kultúra képes arra, hogy egy magasabb morális tartást adjon, mert nekünk nem gazdasági problémáink vannak, hanem morális problémáink vannak jelenleg. És hogyha ezeket tudunk javítani, akkor biztos vagyok bent, hogy egy élhetőbb országot fogunk élni.

0: Vendégem a modern lovas íjászat megteremtője, a sokszoros Guinness világrekorder Kassai Lajos volt, aki sok más elismerése mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje és középkeresztje, a Magyar Nemzetért Ezüstérem és a Prima díj birtokosa is. Radicsus a zenei szerkesztő, Svansz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Herceg Tibor. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével találkozik. Budapest felkészült a szombati BL döntő megrendezésére, megnyitották a szurkolói zónát a Hősök terén. Marad a napos idő, gyakran lesz élénk a szél, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Mondom a részleteket. Megérkezett Brüsszelbe a kormányfő. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kollégájával találkozott, holnap pedig Ursula von der Leyennel tárgyal. A fő téma az uniós pénzek hazahozatala. A kormányfő több miniszter is elkísérte, akik előkészítő tárgyalásokat folytattak a holnapi tárgyaláshoz. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
3: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe.
4: A brüsszeli magyar állandó képviseletről jelentkezett közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kétnapos látogatásra érkezett a belga fővárosba, ahol tárgyalásokat folytat a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
3: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. A leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt.
4: Magyar Péter megerősítette, benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Hozzátette, ez az egyike azoknak a korrupció ellenes intézkedéseknek, amelyeket a Tisza vállalt az uniós források megszerzéséért.
3: A korrupció ellen, annak minden formája ellen a lehető legszigorúbban fel kell lépni, sőt, mindent el kell követni, hogy meg tudjuk előzni az esetleges korrupciós cselekményeket.
4: A kormányfő bejelentette, megerősítik az integritás hatóság jogköreit és a vagyonnyilatkozati rendszert, de átalakítják a vagyonkezelő alapítványokra épülő egyetemi modellt is. Magyar Péter hozzátette, az uniós források elmaradásának valódi oka nem a gender, a háború vagy Ukrajna kérdése volt, ahogy azt az előző kormány állította.
3: Van egy meglepetésem számotokra. Ő számukra ez nem lesz meglepetés, hogy egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Kérem szépen, amiről tárgyalunk, és ami a jogszabály módosításokat illeti, az a korrupció ellenes küzdelem. Vannak még nyitott kérdések, de alapvetően rengeteg fontos ügyben leütöttük a megállapodásunkat.
4: A miniszterelnököt elkísérte Brüsszelbe Orbán Anita külügy, Kármán András pénzügy, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Ők csütörtökön előkészítő tárgyalásokat folytattak. A Tisza kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott azért, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Paola Pinho azt mondta, a magyar miniszterelnöknek és a bizottság elnökének pénteki találkozóján az Európai Unió bővítése, az energiapolitika és az orosz energiáról való leválás is szóba kerül majd. Természetesen nem fogom megelőlegezni, hogy mi lehet a holnapi találkozó kimenetele, de egy sor találkozó zajlott le már a két fél között, és az a cél, hogy a lehető legnagyobb haladást érjük el, mondta a bizottság szóvivője. Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteken kora délután találkozhatnak, és a tervek szerint egy politikai megállapodást is aláírnak majd az uniós pénzek hazahozataláról. A magyar kormányfő csütörtökön délután munkaebéden vett részt a NATO főtitkárával Mark Rüttével. Magyar Pétert később a belga miniszterelnök fogadta hivatalában. A magyar kormányfő hasznosnak és előremutatónak nevezte a tárgyalást.
2: Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Több helyszínen tart kutatást a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. A részletekről további tájékoztatást holnap adnak a sajtó részére. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Júliustól a képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, és nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Jogállami problémákat vet fel a miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását célzó alaptörvénymódosítás terve, Hak Péter jogtudós szerint. Az ELTE emeritus professzora a Kossuth Rádióban azt mondta, az előterjesztés visszamenőleges hatályú és személyre szabott. A szakértő arról beszélt, hogy a kérdésben érdemesebb lenne szélesebb körű szakmai és társadalmi vitát folytatni. Hangsúlyozta, hogy ha csak a jövőre nézve vonatkozik a szabályozás, az jogi aggályokat nem vet fel, a visszamenőlegesség ügyében pedig az Európai Uniónak is lehetnek kifogásai.
5: Az unión belüli jogállamisági vizsgálatok azok korlátozhatják a magyar törvényhozónak a jogait, tehát előállhat az a helyzet, hogy az unió, ahogy láttuk az elmúlt években, a rendszeres jogállamisági jelentésében szóvá teszi azt, hogyha úgy látja, hogy valamelyik magyar alkotmányos rendelkezés ellentmond az európai normáknak, amely európai normák között megjelenik a jogállamiság követelménye is.
2: Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el a rendőrség, 14 helyen tartottak házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások, valamint azok intézményi kezelése kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, nem értesítették a hatóságokat, és nem tettek rendőrségi feljelentést az ügyekben. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Délelőtt megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol a hétvégéig meccs bemutatóval, kispályás focival és nyereményjátékokkal várják a drukkereket. A megnyitón a főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a BL döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az ide érkező szurkolók jól érezzék magukat.
6: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szereti Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
2: Letették a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ új épületének alapkövét. Az intézmény rektora az ünnepi eseményen elmondta, a 22.000 négyzetméter alapterületű létesítményben hallgatói terek, tantermek, valamint egy 1000 fős előadó és rendezvénytérem is helyet kap. Merkeli Béla hangsúlyozta, az új épület meghatározó lesz a hazai orvosképzésre.
7: Az EO 2 ugyanis a modern elméleti orvostudomány új szentélye lesz. Az itt tanuló hallgatók, akik tanulmányainak első éveinek jelentős részét töltik majd az épületben, alapvetően határozzák majd meg, hogyan alakul a következő évtizedekben a magyar orvos és egészségtudományi hivatás, sőt a magyar egészségügyi rendszer, valamint a tudományos világ. Hiszen a Semmelweis Egyetem szakterületén hazánk és a régió első számú egyeteme.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Hajnalra 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Ez volt a Krónika, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
1: Műsorajánlat. Királypuccsok Magyarországon 1921-ben.
8: Már érvényben volt a hazugokra bánkozó törvény, ami kitiltotta a Habsburg dinasztiát Ausztria területéről, de Károly ezt kijátszotta, ezt a tilalmat, és vonatta.

0: mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
1: Esti mese. Kedves gyerekek, a Vakarózika király című francia mesét Básti Lajos mondja el.

Volt egyszer valamikor nagyon régen egy hatalmas ország, annak élén egy híres király. Nem attól volt híres, ahogy a trónt megszerezte, hanem attól, ahogy lekerült róla. Ezt a történetet beszélték akkor a nagyvilágban, széltében, hosszában. Na de kezdjük csak az elején. Alig tették a király fejére a koronát, óriási nagy bánata minden kedvét elvette a kormányzástól. Egy csúfos betegség lepte meg. Viszketett a háta, mégpedig nem is akárhogy. Minél jobban vakarta, annál jobban viszketett. Nem tudta a kezét másra használni, örökké csak vakaródzott. A királyi jogarral is a hátát dörzsölte, sőt, még a trónszék támlájának is neki támaszkodott, és úgy csüszkölte a hátát, de sehogy sem múlt el. Jöttek az orvosok, kenők, bábaasszonyok, de bizony egyiknek se sikerült meggyógyítani a királyt. Nagy sírás, rívás támadt a palotában. Mindenki a király bánatán kesergett. Egyszer valaki azt tanácsolta, hogy tegyenek közé egy hirdetést. Aki a királyt meggyógyítja betegségéből, az megkapja a fele királyságot, de akinek nem sikerül, annak karóba húzzák a fejét. A király jóvá hagyta a szöveget, és közzétették. Volt aztán öröm is, meg félelem is az országban. Minden orvos szerette volna tudományát kipróbálni a királyon, mert csábította a sok kincs a fele királyság. De féltek is a karótól, mert ha nem sikerül a bűvészkedés, bizony csúnyán fogják végezni az életüket. No, élt abban az országban egy értelmes és becsületes parasztlegény, aki még visszaemlékezett a nagyapjára, hogy egyszer hosszú ideig vele vakartatta a hátát, de hiába nem múlt el a viszketés. Aztán jött egy öregasszony, megkente tökvirág levével, hát egyszerre csak elmúlt a betegség. Még arra is emlékezett a legény, hogy ördög csalán csípésétől kapta a nagyapja a rémes viszketegséget. Nem is gondolkodott sokat, szedett egy csomó tökvirágot, kifacsarta a levét egy sötét üvegbe, és elindult a királyi palota felé. Még a kabátja ujjába is dugott valamit, azt mondta az anyjának, hogy a biztonság kedvéért. A palota kapujában a sok díszruhás hajdú nyomban útját állt a legénynek. Hová mennél te, paraszt? Kérdik tőle. Én bizony a királyt akarnám meggyógyítani. Ide néz, te sütök! Már 99-et húztak fel, akiknek nem sikerült. Te is oda akarsz kerülni, te boldogtalan. Ne fétsék maguk az én életemet. Vigyázok én arra. Nem volt mit tenni. Beengedték a legényt. Elszomorító látványt nyújtott a boldogtalan király. Ült a trónján, bíbor palástban, és állandóan a hátát vakarták. A nagy rángatózdástól a korona mindig leesett a fejéről, és a szolgák állandóan azt keresték, hol a szekrény alatt, hol a trónszék alatt, mikor hová gurult. Felséges királyom, szólt a parasztlegény, azért jöttem, hogy a felséget hátát meggyógyítsam. Az én nagyapám is ilyen betegségben szenvedett. Tudom, milyen rossz az. A király csak ennyit felelt gúnyosan. Parasztot még úgysem karóztattam a héten, de hogy mégis törvényes alapja legyen az ítéletnek, oda tartotta a hátát.

legény elővette a zsebéből az üveget, és a király hátát bekenegette tökviráglevével. A király csak várt, várt, hogy mikor kell újból vakaródzni, de helyette valami hideg hűsölés járta át a testét, és egyszer csak tudomásul kellett vennie, hogy meggyógyult, a betegsége végleg elhagyta. Nagy dáridót csaptak erre, ettek, ittak, mulattak, folyt a bor mindenfelé, úgy virrattak meg táncolva, mulatva. Hanem másnap reggel aztán megjelent ám a parasztlegény a király előtt. Felséges királyom, ha nem tévedek, nekünk még van egy kis elintézni valónk. Én kegyelmedet kigyógyítottam a bajából, de az ígért jutalmat meg nem kaptam. Ennyeszette vette szemtelenje, így ordított a király. Mit ígértem én neked? Miből gyógyítottál ki engem? Te senki házi, te inges gatyás. Nem volt nékem semmi bajom. A vagyonom az kellene, mi? Hé, emberek, fogjátok meg és húzzátok föl a bitangját. Mire a legény? Felséges uram, hiszen viszketett a háta. Viszket a tenyerem, hogy felképeljelek. Mit hazudozol itt össze-vissza? Felhúzni! A testőrök megragadták a legényt és elcipelték. Az egyik így szólt hozzá szánakozva. No, fiú, mi az utolsó kívánságod? Mert több már nem igen lesz ebben a kutyaházi életben. Engedjétek meg, hogy még egyszer megsimogassam a király hátát. No, csak ennyi az egész? Hát ezt teljesíthetjük. Azzal oda vezették a királyhoz. A fiú a kabát ujja bélésében rejtegetett egy ördög csalánt, kibogozta, előkotorázta, alányult a király palástja alá, és a csalánnal jól megkenegette. A csalán úgy csipkette a király hátát, hogy az kínjában felüvöltött. Elkezdett vakarózni, és még hétszerte jobban viszketett a háta, mint annak előtte. Ide, testőreim! Ide, szolgáim! Jaj, vakarjátok a hátam! Lett aztán nagy nyüzsgés zsongás a király körül. A legény meg úgy elinalt az űrzavarban, mintha ott se lett volna. Nem hiányzott néki a felséges udvar eddig se, ezután se. A királyra pedig szomorú idők jöttek. Soha senki nem tudta kigyógyítani többé a betegségéből. A vagyonát is mind széthúzogatták a csalók, a szélhámosok, a haszonlesők. Vakaródzó király pedig senkinek se kellett. Végül is elkergették a trónról.

0: Vaga Rózika király című francia mesét Bence Ida fordításában Básti Lajos mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1971-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Hány keze van vagy?

0: vagy mikor a papa már hazavar esve délután 4-kor?
1: Kedves gyerekek! Móra Ferenc meséjét Komlós Juci mondja el.
2: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este Vilmácska kezeiről mesélek nektek. Vilmácskának olyan icipici kacsócskái vannak, hogy nem is tudom őket mihez hasonlítani. Úgy hallottam, mint most hallom, hogy egyszer egy galagonya pille azt mondta a másiknak, mikor Vilmácska kezét meglátta. Néni, milyen hamar nyár lett az idén? Már a fehér lilium is nyit. Gyerünk oda, kívánjunk neki jó reggelt. Mire a másik galagonya pille ilyetten pödrött egyet a bajuszán. De hiszen nem nyár az, hanem tél. Nem lilium fehérlik ott, hanem frissen esett hó. Repüljünk innen, míg szépen vagyunk. De az is igaz, hogy mikor ez történt, Vilmácskát még akkor Babucinak hívták, és bölcsőben rengették. Onnan levegtette ki a két lilium virágot, és kiáltozott bele a világba szép, értelmes baba nyelven, hogy gá-gá, gí-gí. Megértette ebből mindenki, hogy Vilmácska most azt kérdezi. Napocska, sütöttél-e már ilyen kicsi kézre? Szelecske, cirógattál-e már ilyen fehér kezecskét? Ide nézzen ki, szépet akar látni, mert ilyent vagy lát többet, vagy se. Ez is igaz volt, mert ahogy a bölcsőből kikerült Vilmácska, többet senki se látta fehérnek a kezét. Se apu, se anyu, se napocska, se szelecske, de még az ilusdoda se. Pedig az minden reggel annyi szappant elvesztegetett rá, hogy azzal patyulat fehérre lehetett volna mosni a világ minden baba kötőjét. De csak nem ért az Vilmácska kezének semmit. Egyet perdült, kettőt perdült, már akkora olyan volt a kacsója, hogy nincs az a tudós, aki kitalálja, miben járt vélük. Bogrács oldalához törülgette, vagy kutyaólat tapasztott vele, a lekváros fazékkal beszélgetette, vagy szénvolóval táncolt. Úgy hallottam, mint a galagonya lepkék beszédjét, mikor a bodri kutya azt mondta az öreg bubos kakasnak. Már látom, hogy el kell bujdosnom a háztól. Ugyan miért te szegény pára? Világgá kerget a szégyen, hogy én sehogy se tudom olyan szép feketére mocskolni a mancsomat, mint Vilmácska a kacsóját. Olyan ez bátya, mintha mindig kesztyű volna rajta. Bubos kakas leeresztette a szakállát, mint ahogy maga formájú tudóshoz illik, aztán felugrott a ketrec tetejére, hogy az egész ház meghallja a szavát. Azért bizony ne fájjon a fejed, bodri kutya! Kakas úgyse, lesikálják Vilmácskának a kezéről a kesztyűt, mihelyt iskolába adják. De hiszen nem hiába volt az öreg kakasnak akkora taraja, hogy napernyőnek is használhatta volna, ha az volna a kakasdivat, tudja az, mit beszél. Hárman fogták, ketten szappanozták Vilmácskát tegnap reggel is, mikor iskolába készült. Én húztam a friss vizet a kezére a szivárványos kútból, azóta se bírom a jobb karom. Vilmácska akkorákat sikított, hogy a verebek azóta se mernek a házuk tájára menni. De nem érte semmit, mert anyuka is megharagudottám, s akkorát toppantotta lábával, hogy maga is megijedt tőle. Légycsapó poroló, ki égne a szemem a szégyenletemben, ha megint azt mondaná a tanítónéni, hogy az én kislányomnak olyan a keze, mintha a házmester bácsi azzal szokta volna az udvart söpreni. Olyan is lett a Vilmácska keze, hogy maga se ismert rá. El is dugta a kabátkája zsebébe, mert nézni se szerette, amilyen fehér volt. Szinte el se hitte, hogy az ő keze. De bezzeg az iskolából hazafelé úgy lengette, lobogtattám, mint valami patyolatkendőt. Anyukám, anyukám, újjongta már az utca sarkán. Azt mondta a tanítónéni, csoda, hogy el nem olvad a kezem, mikor a nap rásütött, mert olyan ez, mint a hó. De olyan is maradt az még ebéd után is, aminek Vilmácska nem is várta a végét. Mire apu odaadta volna neki a fekete kávés cukrot, akkorra már ő a kutat nyikorgatta az udvaron. Olyan zápor esőt zuhogtatott a kezére, hogy csak úgy porzott. Anyukának repesett a szíve örömében, és mikor Vilmácska elindult az iskolába, rózsaszínre csókolta a hófehér kacsóját. Látod-e, szívecském, hogy nincs szebb a tisztaságnál? Tudtam én azt, hogy hamar megtanulja ezt az én okos kislányom. Alám! De az okos kislány kisvártatva olyan bömböléssel szaladt vissza az iskolából, hogy összeszaladt ilyettében az egész ház. Még a bubos kakas is úgy fölmeresztette a taraját, hogy tán azóta se bírta leereszteni. Hol fáj? Kibántott csibuskám? Kérdezte anyuka fehéren, mint a fal. Csibuskám kétségbe esve tapasztotta a szemére könnyektől nedves tenyerecskéjét. Ma délután nem kell iskolába menni. Be van zárva a kapu is. Hát akkor minek mostam én meg a kezemet? A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Móra Ferenc Vilmácska kezei című meséjét Komlós Juci mondta el. Szerkesztette Derera Éva, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1961-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Vers napról napra.

0: Juhász Gyula, a költő szól, Távolok zenéje és Lázár föltámadása című versét Kohut Magda, Benkő Gyula és Tímár Béla mondja el.
1: A költő szól. Hallottál a mesék királyfiáról, ki 3 évig elbűvölten élt, kitől öröm szerencse tova pártolt, s vadrengetegbe ölte életét. Úttalan úton járt nagy messzeségben, érdes darócban, árván, szomjan, étlen, szomorúságos nótákat dalolt, de mégis mesék királyfia volt. Hallottál a titokzatos szigetről, hol örök nyár él, örök szerelem, halkhúrú hárfán szól a szél az erdőn, s a csodáknak kék virága terem. A többi ember járhatja az élet ezerösvényét, arra sose téved. De a királyfi egyetlen szaván fölépül az a csodatartomány. Ha hittel csüksz az én szívem meséjén, jöjj, várj rád a bűvös kikelet. Csak az élet mély erdőinek éjjén, bizton hajlítsd szívemre szívedet. Meglásd, dalomra 100 visszhang figyelmez, sötétlő erdőnk egyre fényesebb lesz, s mire a rontó bűvölet lejár, ránk a dicsőség diadémje vár.
2: Távolok zenéje. Mulassatok, tiétek mind a rózsa, amit letéphet az ifjonti kéz. Mulassatok, minden gyönyör tiétek, miket szívem csak álmokban idéz. Ó, álmok árnya, álmok vágya, násza, tűz, amelyen szívemet égetem, s minden elég oda, mit el nem értem, élet, szerelem. Nem voltam fiatal soha. Daloljatok, tiétek minden óta, mely szerelem bor mellett megterem. Daloljatok, a legszebb dal tiétek, melyért eladnám hazug életem, az élet dala, melyben diadalmas erővel zeng az izmos ifjúság, s a jövő mámora. Ó, meddő életem, hiútuság, nem voltam fiatal soha. Beteg vagyok. Úgy száll e dal felém most, mint életemben mindig a zene, nagy messzeségből, boldog messzeségből, sötét magányba tévedt izenet. Beteg vagyok. Én más zenére vártam, mely diadalt fog harsogni nekem, mely ritmusával égbe fölragadja a földrögébe süppett életem. Perc és év száll tova, és minden az dalolja. Nem voltál fiatal soha.
3: Lázár föltámadása. Sötét gödör, mély szűk koporsó, feltörtem gyönge záradat. Fonaladat, ó életorsó, tovább szövje virradat. Szívem, mely holt vizét a vérnek hiába várta, lám dobog, feszítik álmok és remények, igazságok és mámorok. Lábam, mely megrogyott a harcban, a holtsziklából ím kilép, szemem, amely lezárult lassan, köszönti a világszínét. Ó, mi csodákra bukkanok ma! Ujjam tapint, ajkam beszél, mi szédítő sorsomnak sodra, az élet óben nagy, de mély. Világtenger színén hajósok vagyunk mi, boldog emberek. Miénk a holnap, mit a sorshoz, minden nap új remény dereng. Csodák előtti vakon álltok, nem ráz meg boldog félelem, hogy láttok, éltek egy világot, mely újra pirkad most nekem.
0: Juhász Gyula verseit Kohut Magda, Benkő Gyula és Tímár Béla mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
4: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Szabó Dezsőtől származik. Az élet olyan, mint a föld. Gazdagabb egy tavasznál, és nem csak egy aratás szunnyad benne. Ha a felső réteg már kiteremte a maga tavaszát és nyarát, mélyebb talajokra kell ásni, ahol még nagy adakozások várakoznak. Szabó Dezső a 20. század elejé magyar próza szenvedélyes alakja ebben a gondolatban arra figyelmeztet, hogy az emberi élet nem merül ki az első sikerekben vagy kudarcokban. Ahogy a föld mélyebb rétegei újabb termékenységet rejtenek, úgy rejt magában a lélek is további erőt, új kezdetek lehetőségét. A felszínen olykor elfogy a lendület, elszáradnak a tervek, de a mélyben mindig ott a tartalék, a kitartás, az önmagunkba vetett hit, a megújulás képessége. Aki nem riad vissza a mélyebbre ásástól, az megtalálja azt a szellemi és lelki gazdagságot, amely egy egész életet új fénybe állít. Szabó Dezső üzenete ma is érvényes. Az élet nagy ajándékait gyakran nem a felszínen, hanem belső munkánk mélységeiben találjuk meg. Üzenete: a megújulás ereje bennünk rejtőzik. Csak elég mélyre kell ásni érte.
6: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
7: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 100 éve történt. Új világrend születik.
8: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
9: Volt egy ilyen úri szint, tenisz, voltak olyan sportág, akit mindenki felé nyitott, például az úszás, és volt a nagy közönség számára való sport, a labdarúgás.
8: 1926-ban járunk. A trianoni trauma után magára találó országban a Klebersberg-féle kultúrpolitika a fizikai nevelést és a sportot az újjáépítés egyik legfontosabb eszközének tekintette. Miközben a tenisz még a felső osztályok, sőt a gyárosok úri passziója volt, a labdarúgás már százezreket mozgatott meg, és épp ekkor indult el a profizmus útján. És lesz még egy témánk, egy fővárosi 100 éves rétesboltba is ellátogatunk, tartsanak velünk.
7: 100 éve történt. Új világrend születik.
8: A Nemzeti Múzeum tárlata a sportról.
9: Ez egy olyan komoly seregszemle volt, ahol a Magyar Posta alkalmi bélyegzés biztosított. Igazából a sport elismerése, ami a Klebersbergi program része volt.
8: Vidéki ízek a fővárosban, a rétes nagyot megy.
10: A rétes az nem a nagyúri szalonoknak a süteménye, hanem a vidéki konyháknak.
7: 100 éve történt.
8: A múlt héten a 100 évvel ezelőtti sportvilágról, stadiontervekről és a társadalmi rétegek kedvenceiről már beszélgettünk, és éppen a tenisznél ért véget a műsoridőnk. A tenisz már az 1920-as években is népszerű volt, sokan fogtak teniszütőt a kezükbe, már a boldog békeidőkben is. Milisics Máté, várostörténész.
9: Például Geszten, a Tisza család is csináltatott magának az első között teniszpályát, viszont a Zsolnai családnak a gyár területén is volt teniszpályája. Kicsit ez a nyugathoz való minta, a tenisz is ugye angol száz hatásra érkezett, úgyhogy visszatérve a mi korszakunkra, a 20-as évek tényleg népszerű a tenisz.
8: A tenisznek létezett szurkoló tábora, de jóval csendesebbek és visszafogottabbak voltak, legalábbis egy labdarúgó mérkőzéshez képest.
9: A labdarúgásban már a 20-as években is vas szurkoló táborok alakultak, és hangoskodni lehetett. A tenisznél nagyon kulturált az a szurkolási mód, hogy a különböző versenyző felé a szurkolást ki lehet fejezni.
8: Az 1920-as években nem csak az aktív sport töltött be egyre fontosabb szerepet, hanem a sport, mint múzeumban megjelenő kiállítás is vonzó volt. 100 évvel ezelőtt, 1926. május 8-án nyitotta meg a Magyar Nemzeti Múzeum kupola termében tartott beszédével Horthy Miklós kormányzó a magyar muzeológia történetének első igazán nagyszabású és tudományos igénnyel létrehozott sporttörténelmi kiállítását.
9: Az előzményeket is végigvette, hogy a középkori bajvívást, majd pedig a 19. századi híres személyek, Madács, számomra kevésbé volt ismert, hogy ő is jó vívó volt, de Tisza István, aki pedig rövidrátó volt, mégis a gróf kimondottan híresen jó vívó volt, és az ő vívóságját, törgyét is bemutatták.
8: Ráadásul méltó helyen és méltó módon mutatták be 100 évvel ezelőtt a magyar sport történetét, a sikereket, a relikviákat.
9: Ez egy olyan komoly seregszemle volt, ahol a Magyar Posta alkalmi bélyegzés biztosított, igazából a sport elismerése, ami a Kléberzvegi program része volt ugye a cserkészet, része, ahogy a múltkori műsorban Ligeti Dávid beszélt, a Levente mozgalom, de az, hogy volt egy ilyen úri szint, tenisz, voltak olyan sportágak, akit mindenki felé nyitott, például az úszás, és ugye annak a leágazása a vízilabda, és volt a nagy közönség számára való sport, a labdarúgás. A különböző sportok kedvertsége bizonyos társadalmi rétegeknél más volt.
8: A sporttörténeti kiállítás kapcsán, hogyha a múzeumnak a nagy kiállításairól kérdezzük a múzeumnak a munkatársait, hogy soroljanak már fel jó néhány olyan kiállítást, amelyekre a mai napig büszkék, és ami nagyon ott van a köztudatban. Ez az 1926-os sporttörténeti kiállítás, ez mindig ott van. Tehát ez olyan nagyszabású volt az akkori méretekhez képest, azokhoz viszonyítva, hogy ez a mai napig ott van a múzeum történetben, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt.
9: Hát ez nagyon jó időben történt, egyfelől már lehetett látni azt, hogy több fog jutni a Kléberzvegi program részeként a sportra, hogy már az új terveket is be tudták mutatni. Tervezés szintjén volt ugye az állandó, zárt uszoda, ugye, amely 29 és 30 között épült.
8: Tehát akkor ez a kiállítás beleillett a programba, ez egy nagyon erős kormányzati politikai támogatottságú volt.
9: Teljes mértékben, de nagyon sok felszabaduló terem volt, vagyis az időszaki kiállításoknál frissen tudtak nagyon sok kiállítási részt felszabadítani egy szakkiállításnak. Ugye jókor, jó időben, és a kormányzati szándék és az embereknek a vágya, hogy a sikereket mutassuk be, azt lehetne mondani, mint az akadémián rendezték volna. Ők voltak a korai példaképek, hogy még nem azok, akik csak olimpiát nyertek, hanem egy Tisza István, egy Madács Imre. A vívás az része volt a magasabb úri osztálynak, meg a bajvívás, meg egyáltalán a párbaj.
8: Csak a párbajokat nézzük. Ebben az időben még vannak olyan újságcikkek, bár betiltották már a párbajt, hogy mégis előfordult az, hogy párbajra hívták ki egymást.
9: Úgyhogy azt lehet elmondani, hogy a példaképek között még nem voltak csak kimondottan sportolók, hanem a neves személyiségeket, és nem csak a közelmúlt személyiségei álltak itt példaként, hanem a régmúlt esetében is, a régi dicsőségünk. És ennek a példája volt a magyar sport felemelése, és ez pont egybeesett a labdarúgásban a profizmus bevezetésével.
8: Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
11: 9 halottja van a bácskai felhőszakadásnak. Csalgótarjánban több mint 1 milliárd a kár. Az ország minden részéből felhőszakadásokat, pusztító viharokat jelentenek, az időjárás szokatlan hűvösre fordult, a károkról aggodalmat keltő számokat mondanak, és halálesetekről is beszámolnak a jelentések. Egy belgrádi jelentés szerint az elmúlt éjjel rendkívül heves vihar vonult végig a Bácskán és a Bánáton. A vihart hatalmas felhőszakadás kísérte, mely Újvidék közvetlen környékén tombolt a legnagyobb erővel. A szél eleje kitépte a táviró póznákat, tönkretette a gyümölcsösöket, házakat döntött romba. A Kamenice völgyét vízárasztotta el, az elemek tombolása akkora méretre szökött, hogy a hatóságok kénytelenek voltak megtenni a legszükségesebb mentési intézkedéseket. Ellenőrizhetetlen hírek 9 halottról és óriási károkról számolnak be. Csalgótarjánban az éjjel érkezett az első jelentés a tegnapi pusztító felhőszakadásról, amely nem csak milliárdos károkat okozott, de két emberéletet is követelt áldozatul. Szabad a Marica grófnő Erdélyben. Játszási engedélyt adott a minisztérium két budapesti társulatnak is 3-3 havi időre. Vendégszereplési engedélyt adott a minisztérium Pécsi Erzsinek is, aki Nagyváradon, Aradon és Kolozsvárot fog fellépni. Engedélyt kaptak még Hegedűs Gyula, Rátkai Márton, Sarkadi Aladár június 30-ától kezdődőleg. Megemlíthetem, hogy a Marica grófnő előadását is engedélyezte a minisztérium, de azzal a kikötéssel, hogy új szövegkönyvet kell hozzá készíteni, s azt a Bukaresti Nemzeti Színház igazgatójának be kell mutatni. Amíg ez az új szövegkönyv el nem készül, addig a Marica grófnőt sehol sem lehet előadni Erdélyben és a Bánátban.
8: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Mai adásunk folytatásában egy egészen különleges utazásra hívjuk Önöket. Egy olyan történetet hozunk el, amely épp hogy csak súrolja a tankönyvek száraz történelmét, mégis ízig-vérig múltunkról mesél. A főváros szívében járunk egy apró generációkon átívelő családi vállalkozásban, amely 1926-ban még nagy pékségként indult, mára azonban a kézműves réteskészítés valóságos szentélyévé vált. Beszélgető partneremnek, dr. Márton Mátyásnak, a Rétesbolt annó 1926 Kft. Tulajdonosának története igazi kuriózum. Hamarosan megtudhatják, hogy miért és miként lett egy egykori ügyészből elhivatott rétesmester.
10: A boltot az apósom alapította 1926-ban, de az nem egy rétes bolt volt, az egy pékség volt, egy komplett nagy pékség, több ilyen nagy kemencével.
8: De ezen a helyen?
10: Nem.
8: Na merre volt?
10: Az a Róbert Károly és a Rejtel Ferenc utca sarkán volt, az a nagy pékség. 52-ben államosították az üzletet, és a repertoárban szerepelt a rétes is. Majdnem a Gundella szembe voltak, a Gundel is tőle szállított kenyeret. És a rétes az úgy jött, emelkedett ki ebből a választékhalmazból, hogy mikor 52-ben államosították a boltot, az anyósom az óráját, Gyüriét se vehette magához, csak a kabátjukat vehették magukhoz, és akkor, amikor az apósom újra kezdte, akkor egy olyan terméket kellett választani, ami szaktudást igényel, kevés alapanyagot és kézi munkával elvégezhető. Amikor én átvettem az üzletben egyetlen gép sem volt, pontosabban egyetlen egy mágdaráló volt.
8: A rétes ez amúgy ez szükséges? Szükséges a dagasztógép, hát, vagy az igazából ez teljesen kézműves termék?
10: Ne, kézműves termék volt annak idején, de ipari méretekbe előállítani az egészen más. Én kézzel dagasztottam a tésztát, 5 éven keresztül kézzel dagasztva, virgolva, nyújtva, ez a mind kézi munka folyamat totálisan tönkretette a vállamat, az ízületeim kikoptak, és muszájból kellett gépesíteni, ami egyébként ma már a világ legtermészetesebb dolga, akkor meg kényszer szülte volt, mert elvették a gépet.
8: Na most 100 évvel ezelőtti időket élünk, igen. Egy kicsit csöppenjünk vissza 1926-ban. Hogy kezdődött ez az egész? Az ön apósa alapított egy pékséget.
10: Igen.
8: Ez a pékség, ez nem itt volt, nem ezen a helyen, ahogy mondta, egy másik igen. helyen volt. Mi mindent készítettek?
10: Nagy műhely volt, nagy műhely. Azt hiszem, hogy 3 magyar kemence, tudja, ami előtt egy ilyen lövészárokba áll a pék, és dobálja be lapáttal a nagy kenyereket.
8: És honnan volt erre pénze?
10: A 20-as években Törökországban járt, inas éveit ott töltötte, és kintről hozhatta azt az alaptőkét, amivel indította az egészet.
8: És a tudása az megvolt már akkor 1926-ra?
10: Hát pék inas volt itt Magyarországon, pékként dolgozott, majd Törökországba került, ott tanulta meg ennek a tésztának a készítését. De ez a tészta alapjában véve inkább hajaz a baklavának a nagyon vékony tésztájára. Ez egy egyedi recept.
8: 100 évvel ezelőtt is az a fajta rétes, ami most is kapható pontosan. Az üzletükben, ez már készült.
10: Így van.
8: Akkor azt lehet tudni, hogy milyen jellegű töltelékek voltak? Túró, mák, dió?
10: Túró, alma, megy, mák, dió és káposzta. A rétes az nem a nagyúri szalonoknak a süteménye, hanem a vidéki konyháknak. azt tették a rétesbe, ami volt. Hol alma, hol körte, hol szilva, hol sárgarépa, hol sütőtök, mindaz, amit éppen a háztájból elő tudtak állítani.
8: Tehát, hogyha azt nézzük, akkor az ön apósa a fővárosba felcsempészte akkor a vidéki húzeket.
10: Igen.
8: És mesélt arról az időszakról, hogy a kezdetekről, a 20-as évekről, egyáltalán az apósa volt a nagy háborúban?
10: Nem volt. Hát, mint fép mentesült a katonai szolgálat alól. Hozzátartozik az egészhez, hogy én, amikor a feleségemet megismertem, én ügyész voltam. Nem voltam része ennek az üzletnek. És én a saját szakmámat gyakoroltam, és muszájból kellett megtanulnom mindent, mert akkor az apósom már nem élt, az anyósom beteg volt, és nekem azt úgy kellett saját káromon minden buktatójával együtt megtanulni ezeket a folyamatokat.
8: Hát ez hatalmas váltás.
10: Az.
8: Ügyészből elment péknek?
10: Igen.
8: De mi volt az, ami a pékség mellett tette le a garast?
10: Prózai leszek. Amikor én 74-ben végeztem, az első ügyészi fizetésem 2400 forint volt. Amikor én 87-ben otthagytam az ügyészséget, a fizetésem nem ért el a 10.000 forintot. Nagy hajtóerők rejtett magába az a tény, hogy annyi pénzt tudok keresni, amennyit dolgozom. Ezért én 3:30-kor keltem, 4:30-re itt benn voltam az üzletben, és este 10-ig.
8: Hát egy pék jobban keresett, mint egy ügyész?
10: Hát persze, hogy jobban keresett. Az én szempontomból lutri volt, hiszen nem próbáltam ki, hanem itt volt egy üzlet, egy bejáratott üzlet, ami akkor közel 60 éves volt, és azt kellett eldönteni, hogy ez 60 éves fát kivágjuk, vagy folytatjuk, tovább ápoljuk és növeljük ezt a fát.
8: A vevőközönség, a vásárlóközönség, akkor, amikor átvette a boltot, akkor, amikor ön állt be dagasztani, virgolni, és utána pedig készíteni a rétest, észrevett valamit? Hogy hát ez nem olyan?
10: Azt hiszem, hogy nem, ez olyannyira nem. Amikor 89-ben Nagy Imre temetésére hazajött disszidens, eljött hozzánk nosztalgiából, és mondta, hogy ez a rétes pont olyan, mint amikor ő 56-ba elment. Hozzánk liszt kerül be, alma, káposzta, diómák, mi reszeljük, mi dagasztjuk a tésztát, tehát minden, ami itt van, az utolsó falatig saját kézműves termék. Itt nálunk ez egy családi vállalkozás, és még máshol ez a 100 év gyakorlatilag 4 generációt ölelne úgy a 25 évvel föl. Az apósom még csinálták az anyosommal 60 évig, a következő 40 évet pedig én.
8: Azt lehet tudni, hogy ez az apósa honnan szerezte a receptet?
10: Nem tudom.
8: Kockás füzetbe volt leírva ez a recept?
10: Pontosan, hogy a szépbe el volt rakva a recept, ma is megvan el van rakva.
8: Akkor tehát ez itt a fundamentum, ez a kis kockás füzet.
10: Így van, és ez az alapja annak, hogy bizonyos reformokkal kellett élni, mert annak idén az aposomék zsírral csinálták, és Magyarországon az alap a zsír volt. A mai mondhatnánk úgy, hogy igények a slank karcsúsított változatban, ezért áttértem én az olajra, a zsírról, az étolajra.
8: Ez a rétes, az az a fajta rétes, amit így kihúznak ilyen jó nagyra?
10: Hát egyébként van akár TV felvétel is itt. Természetesen. Tehát ezt a tésztát, ezt az időjárás függvényében, meg a felhasználás függvényében kell dagasztani. Megdagasztjuk a tésztát, pihentetjük, utána úgymond virgoljuk. Ez a virgolás egy ilyen homogén, egységes jelleget kell, hogy kapjon a tészta. Utána régen sodrófával, ma már nyújtógéppel kinyújtjuk. Ő a feleségem lánya.
12: Nagyanyáink mondták, akkor jó a tészta vékonysága, hogyha alatta át lehet, de lehet olvasni egy újságot. Lekenjük olajjal, hogy a réteget ne ragadjanak össze, lemérjük egy eszköz segítségével, hogy egyforma méretűek, nagyságúak legyenek. Ez például a kaprostóró, az egyik kedvenc rétesem. Sokaknak megoszta a kaformia, de szerintem ez a legjobb. Jó, sokat teszünk a tésztára, meg nem sajnáljuk. Megformázzuk.
8: És minden rétes így készül?
10: Igen.
12: Mint látjátok, a gyümölcsök is rendes gyümölcsök, nem lekvár, nem fagyasztott. Éppen ezért egy kis zsemlemorzsát javallok alá tenni, mert ahogy sül, megereszti a
10: cukor,
12: levét,
10: leereszkedik, és leragad a tepsőben.
12: Ha nem lenne elég, a gyümölcsösök tetére teszünk még egy kis fahelyes cukrot.
10: Itt föltekerjük.
12: És még kétszer tekerünk rajta. Az utolsó réteget ráhajtjuk.
13: És hány rétegű amúgy a rétes?
10: Több dologtól függ. A töltelék jellegétől, mert a mág dió, de még a túró is kevés nedvességet tartalmaz, nem kell olyan vastag tészta rajta. Az alma, káposzta jellegénél fogva, hogy akár a szilva is, sokkal több nedvességet tartalmaz, és 100 fok fölött a nedvesség gőzé alakul, és ez a gőz elkezdi feszíteni a tésztát, és ha nem elég erős, úgymond a tészta, akkor szétmálhat, szétszakadhat. De hát ez rutin kérdése, és szoktam mondani, mikor kérdezik, hogy hogy kell. Ez olyan, mint az autóvezetés, nem lehet elmondani. 10 éve ugyanott lakom, ugyanazról a helyről indulva, ugyanarra a munkahelyre megyek, ugyanazon az úton megyek, ugyanazzal az autóval megyek, de július 15-én 12 órakor 42 fokba másképp megyek, mint decemberben, mínusz 10 fokba óros jegeses. Alkalmazkodni kell a körülményekhez, mert a rétes tészta nagyon érzékeny az időjárásra. A hidegbe úgymond megmerevedik, a melegbe megnyúlik.
13: Soha nem volt olyan pillanat, hogy megbánta? Megbánta? Ezt választotta?
10: Nem, egyáltalán nem, sőt. Én úgy hiszem, hogy éppen azért dolgozok most már 16 éve nyugdíjasként is, szó szerint mondhatni, minden áldott nap. Tehát én egyáltalán nem bánom, én ezt élvezetből csinálom.
13: Csak azért, mert csak kétkezi munkáról beszélünk.
10: Ja, de és?
13: Csak ügyészként végzett, egy csomót tanult.
10: Ez így van, de szóval, hogy mondjam, mindenkinek meg kell találni azt, amiben ki tud teljesedni.
13: És ebben ki teljesedett?
10: Én biztos. 40 éve magam ura vagyok.
13: Van annak varázsa, hogy amit készít, azt valaki nagyon jó ízűen megeszi?
10: Pontosan ezt szoktam, amikor kérdezik, hogy mi a különbség. Amikor én ügyészként dolgoztam, ráadásul speciális ügyészként dolgoztam, én rendeltem el a nyomozást, én hallgattam ki a tanukat, én hallgattam ki a gyanúsítottat, én írtam meg a vádiratot, én képviseltem a vádat a bíróság előtt, volt olyan, hogy a másodfoknál is én képviseltem a vádat, de ez hónapokban, ad abszurdum, évekbe tellett. Itt meg nagyon egyszerű. Betekerjük a rétest, kitesszük, odaadom, és az ítélet mindjárt ott van az elfogyasztó arca.
8: Most ismét lapszemle és Szalóczi Pál, a Magyarország napilap 100 éves híreivel.
11: Adi hagyatékának 25%-át a szülőknek ítélték. Ma tárgyalta a budapesti törvényszék fődi tanácsa azt a pert, amelyet Adi Endre szülei indítottak, Adi Endre volt feleség ellen, aki férje halála után Márfi Ödön felesége lett. A pert Ady Endre szülei azért indították az özvegy ellen, miután az Ady Endre műveiből származó jövedelem fölött nem sikerült megegyezésre jutni. Hosszas tárgyalás után a nagy érdekességű irodalmi perben a déli órákban a bíróság ítéletet hirdetett. Eszerint kimondotta, hogy a törvényszék kétségtelenül megállapította, hogy Hatvani Lajos bárónak, aki ajándékozási okirattal Ady Endre műveinek kiadási jogát Ady özvegyére ruházta át, határozott kívánsága az volt, hogy a kiadásból befolyó összegből jusson méltányos hányad Ady Endre szüleinek is. Ezért a törvényszék a kiadásból befolyó jövedelem 25%-át ítéli meg Ady Endre öreg szüleinek. Botránnyal végződött az Arsenal utolsó bécsi mérkőzése. A londoni Arsenal szerdán délután egy amatőr Rapid kombinált ellen játszott. A kombinált csapat az első félidő 42. percében Wiesel góljával 1-0-ra megnyerte a mérkőzést, mely már ekkor is annyira eldurvult, hogy az angol csapat a félidőben le sem mert menni az öltözőkbe, hanem a pálya közepére gyülekezve izgatott tanácskozás közepette várta meg a második félidő kezdését. A durvaságok sorozatát az Arsenal kezdte és fejlesztette olyan mértékre, amilyenre a bécsi futball történetében még nem volt példa. A botrány a második félidő 35. percében tört ki, mikor Schramsheisnek, az osztrák csapat balbekjének ártatlan belemenése után három angol játékos megtámadta az osztrák hátvédet. Földre rántották és ütlegelni kezdték. Erre a közönség betódult a pályára és verekedés kezdődött, amelyet a rendőrség csak a legnagyobb nehézségekkel tudott megszüntetni. A mérkőzés befejezése után, amikor az angol csapat a pályát elhagyta, Lewis, az angol csapat kapusa, boxpárbajba keveredett egy nézővel. A közönség beleavatkozott a két ember vitájába, megtámadták az angol kapust, agyba főbe verték annyira, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Az angolok lehetetlen viselkedése s a mutatott játék után az osztrák futballvezérek megfontolandónak tartják, hogy egy-két éven belül hozhatnak-e Bécsbe angol profi csapatot.
7: Száz éve történt.
8: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-a készítette 2026-ban. Viszont hallásra! Hamarosan hírekkel jelentkezünk.
7: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
14: 21 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Bánáti Bence szerkesztésében. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. A feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forst Hoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A tegnap elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így holnap hatályba lép. Öt embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legkevesebb 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény, a tegnapi akcióban pedig Csongrád család és Békésvár megyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával. Elismerte a Tisza párt országgyűlési képviselője, hogy korábban ittasan vezetett. Varga Lőrinc Mihály közösségi oldalán közölte, hogy másfél éve egy rutin ellenőrzésen alkoholt mutatott ki nála a szonda, a felelősségét elismeri és meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását. Az eljárás előzményeként Forst Hoffer Ágnes házelnök kedden jelentette be, hogy indítvány érkezett hozzá a politikus mentelmi jogának felfüggesztésére. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. A kiadó jelezte, nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava holnapi száma sem jelenik már meg. Az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé. Ennek rendezéséről tárgyalások folytak a tulajdonossal, amely azonban ultimátumot adott és az adósság visszafizetését követeli a laptól. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is. Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Hajnalra 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 22 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Híreinket megtalálhatják az interneten is, a www.hiradó.hu weboldalon. Legközelebb itt a Kossuth Rádióban 22 órakor hosszabb hír összefoglalóval várom Önöket. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Sije Gábor nevében is.
7: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
15: Elindult a szezon a velencei tavon. Az elmúlt évek vízhiánya nagyon sötét képet fest a tó jövőjéről.
16: 2060 körül már számíthatunk arra, hogy nagyon alacsony vízszintek is előfordulnak. Ez a Balatonban alacsony vízszintet jelent, a velencei tóban meg mivel sekélyebb, részleges kiszáradást is jelenthet.
15: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
17: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
7: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
11: Mésző Miklós, Saulus. Hatodik rész.
18: Kedmach, nem keresett?
19: Örülj, ha nem keresnek.
18: De most én keresem őt.
19: Az se jó. Azért keresed, mert folyton gondolkozol.
18: Menj aludni, okosabban teszed.
19: Hiszen azt akarnék. Hallod, hogy száradnak a bőrök? Holnap erős nap lesz.
18: Csodálkozol. Minden kiszikkad, még a kenyér is a szádban.
19: A kenyér nem.
18: Jó, hát akkor a nyelved. Benned soha nincs két tejtó.
19: És ha volna? Mutasd, hogy eletetted a tyúkokat?
18: Hagyj békén, nincs jobb dolgod.
19: Mutasd csak. Először egy marékkal, aztán egy másikkal. Harmadszorra nem dobtál semmit, láttam, csak úgy csináltál, üres marokkal.
18: Persze. Becsaptam őket. Értek én ahhoz, nem tudtad?
19: Ha, az a baj, hogy sose beszélgetünk.
18: De én téged is becsaplak, nem tudod?
19: Jól van.
18: Támárt is becsapom, azt se tudtad?
19: Jól van, mondd csak.
18: A tyúkjaidat is, Tohu. A házfal irányából egy egér igyekezett átsurranni a keményre döngölt udvaron, de a köhögésemre hirtelen megállt. Fedezék hiány a mozdulatlanságba vetette minden bizalmát. Gyermekkorunkban azt mondtuk volna, valaki most álmodik rosszat. Abella meg biztos nem mulasztaná el, hogy gyanakodjék. Az egér Támár szobájából szökött ki. Még soha nem jutott eszembe, hogy mesztelenül képzeljem el Támárt. Akkor igen. Az egér közben eltűnt a szemünk elől, valami lyukat találhatott, amiről el tudta hinni, hogy menedék. És akkor Tohu is egyszerre megváltozott. Lapos, nyomtatókövet húzott az ülepe alá, és összekulcsolta a kezét. Mintha a hajnalig se akarná abba hagyni a beszélgetést.
19: Most már ne menj sehová. Jobb, ha lefekszel te is.
18: Mert nem ismersz, azért mondod.
19: Mert ismerlek. Azért mondom.
18: Nem hagyhatom Kedmahot. Elvesztette a fejét.
19: Hát, ha így veszed?
18: Hogyhogy így?
19: Hát, ha mindenáron, mindig...
18: Hogyhogy mindig?
19: Folyton.
18: Úgy bánsz a szavakkal, mint a kavicsokkal.
19: Tudod, hogy mondták régen? A földön sok a kavics, az égen sok a csillag.
18: Mese.
19: Pedig úgy van. Ha sok a csillag, kiruggatják a bőröket. Nem hiszed?
18: Nem.
19: Pedig azt mondják...
18: És még mit mondanak?
19: Sokat.
18: Tévedsz. Mindenki hallgat.
19: Nem mindenki.
18: Nagyon tudod te. Aztán a végén te is csak úgy, mint azok. És szemtől szembe semmit.
19: Mert sose hallgatsz végig.
18: Nem akarsz velem jönni?
19: Most.
18: Pedig most elvinnélek magammal.
19: Hát nem jó itt. Nem érzed jól magad? amikor ide költöztünk, még csupa gödör, meg kő volt az udvar. Még karonülő volt a lány. De most már sima. Nem lehet úgy dolgozni, hogy az ember folyton gödröket kerülgessen. Te biztos jobban tudod, hogy a pusztában milyen. De azt is fölsepli az úr minden nap. Meg a szél.
18: Támár? A saját hangomra rezzentem föl.
19: Kint a pusztában. De ha már család is van.
18: És ha nincs?
19: Én mégis úgy szeretem, ha be van kerítve. Az ember tudja, hogy kié.
18: Kicsoda?
19: Hát az udvar.
18: És ha se család, se udvar, akkor mit kerítesz be?
19: Valaki mindig van.
18: Micsoda?
19: Nem tudom. Az úr úgysem az udvarról néz be.
18: Mégis elbújnál, mint ez az egér itt. Egér vagy, Tohu. Egér.
19: Lehet. De én már láttam olyan báránybőrt, amit csillag luggatott ki. Mégse lehetett sajnálni. Csillagra nem lehet haragudni.
18: Szóval nem jössz?
19: Azt hiszem, most ébredt föl.
18: Először azt hittük, Támár észrevett bennünket, de csak a házfal sarkáig jött el, aztán átvágott az udvaron. Álmosan lépkedett. Valahányszor összeütődött a térde, megállt és megvakarta. Majdnem gyermekes volt a rövid ingében. A kerítés mellett kuporodott le, s amíg guggolt, a falat ütögette egy vesszővel. Mint mikor a madár rásiklik a vízre, és fröccsentve meghorzsolja. Visszafelé se vett észre bennünket. Halk gdugduzással sétált végig az udvaron, közben a haját rendezgette. Tohu meg egész idő alatt engem nézett. Csak mikor eltűnt a lány az ajtó mögött, akkor kelt fel a kőről. Hogy leplezze zavarát, öklét belenyomta a szűk nyakú magos zsákba, és oda tartotta elém.
19: Dobj neki! Most tőled várja!
18: Hagy békén! Mit akarsz még? Idegességemben megint nem találtam a botomat. Az őrség szállásán alacsony kőfolyósó vezet a belső udvarig, s erről a folyosóról nyílik a két őrfülke, jobbra és balra. De most mind a kettő üres volt, csak az egyikben égett pipics. Ide ültem be, hogy kifújjam magamat, s vártam, hogy a hangos sarucsattogtatásomnak lesz eredménye. De sehol senki.

történt az áruló rabbi elfogatása előtti nyáron. Sokan azt hitték, hogy az ügybe én is be voltam avatva, de ez hazugság. Ez volt az első pünkösd, amit nem töltöttem Jeruzsálemben. Liddában feküdtem betegen. És akkor került sor rá. Rabbi Abjatár szerint túlkapásról volt szó, és még jól emlékszem a pontoskodó, fárasztó érvelésére, de akkor még a szokásoson is túltett. Olyan körültekintően szólt hozzá az ügyhöz, hogy sikerült újra bizonytalanságot teremtenie bennem. Lehet, hogy az épület kiürítése hasznosnak bizonyult, fejtegette, de ez mégsem menti feltétlenül a túlkapást. A túlkapás bizalmatlanság a törvénnyel szemben. S kérdés, hogy a bizalmatlanság nem ugyanolyan veszélyes-e, mint a szembefordulás. A bizalmatlanság már csak azért sem lehet egyértelmű, mivel ő maga bizalmatlan. A törvény viszont a megtestesült egyértelműség. Mondhatjuk hát, hogy a bizalmatlanság a törvényt csúfolja meg. Ezt kell mondanunk. A bűn és vétség, a szembefordulás mindig nyílt és őszinte. Nem egyéb, mint bűn és vétség. A bizalmatlanság azonban akkor is kénytelen kétértelmű lenni, ha buzgó, vagyis ha túlkapás. Buzgón leplezi le a bűnt, s nem veszi észre, hogy közben cáfolja is a törvény szellemét. Mint a vakgazda, aki egy hitetlent akart megkínálni a szent páskaételből. Az ünnepre nevelt egyéves, hibátlan, hímbárány húsából, amelyet szent és egyértelmű szabályok betartásával vágtak le két este között, már nem délelőtt, de még naplemente előtt, anélkül, hogy a csontját megtörték, a házból kivitték, hogy másnapra eltették volna. S most egy hitetlen egyen ebből a húsból. Nem ellentmondás ez? Ha a vakbizalom durván rövidlátó. Vajon a túlkapás, a törvényt féltő bizalmatlanság azt hiszi, hogy messzebbre lát? A törvénynél? Vagy tegyük fel, hogy a törvény is olyan, mint a vakgazda. Övé a szent bárány, de ettől azért még nem lesz maga is bárányja? Lehetséges, hogy a túlkapás nem is érintheti azt, ami a törvény mögött van, a bárányt. S csak azt hangsúlyozza, ami érthető a törvényből. De akkor hogyan állítsuk, hogy ami érthető a törvényből, mégis azt fejezi ki, ami nem érthető belőle? S ha ezt nem tudjuk pontosan, ki állíthatja, hogy a bűn és vétség csak ugyan tagadja azt, ami a törvényből nem érthető? Mi a biztosíték rá, hogy az egyértelmű bűn és buzgó túlkapás nem ugyanazt szolgálják-e? Azt, ami érthetetlen. A bárány halála érthetetlen? Érti valaki közülünk a két este között leölt állatot? Nem csak a szabályokat értjük, amelyek megmagyarázzák a bárány halálát? De ki érti közülünk a halálát? Mondhatjuk, hogy senki. Az egyetlen, amit megérthetünk, hogy a bárányt meg kell ölni. Bűn és vétség, ha elmulasztjuk megölni. A törvény követeli. Hogy öljük meg, ami a törvény mögött van? A törvény azért egyértelmű, mert a bizalmatlanságot magával szemben is megkívánja. A törvény az egyetlen igazi túlkapás, aminek nincs szüksége se fölmentésre, se feloldásra, mivel hozzá képest minden mulasztás. Nem folytatta. Adatot, részletet úgy szólván semmit se tudtam meg Rabbi Abjatártól. Séja már valamivel közlékenyebb volt, de ahogy visszagondolok rá, ő is furcsának találta, hogy ilyen régi ügy izgat. Mindig van újabb, meg fontosabb, mondta nevetve. Amit az épület kiürítéséről tudok, végül is innen-onnan tudom, hallomásból. Zimrit például sose láttam, de időközben át is helyezték Joppéba. Ha igaz. Jehu pedig eltűnt. Jehu az őrség egyik tagja volt, és őt szállították el olyan sürgősen a poklosok telepére. Bár a telep lakó

0: Új azt állítják, hogy csak hónapok múlva lett olyan a teste, mint a hó, a gennyes hólyagoktól. A hasonlat, a hó, az ő szavajárásuk. Azt tartják, hogy az a kegyelem, ha az egész test egyszerre lesz mindenütt fehér, csak az hoz gyógyulást. A poklosok szerint Jehunak semmi baja nem volt, mikor a telepre száműzték, közöttük betegedett meg. De aztán a felépülése után is velük maradt még. 2 évig, s mintha kicserélték volna közben. Nem volt hajlandó visszatérni a városba. Amikor híre ment a gyógyulásának, néhány régi bajtársa fölkereste, hogy rávegyék a visszatérésre. S az egészet úgy adták elő, mint Zimri személyes üzenetét. Kóré, aki akkor még beosztott volt a templomi rendőrségen, úgy tudja, hogy különleges engedély nélkül Zimri nem üzenhetett ilyesmit. A bajtársak minden esetre közvetítették az üzenetet. Ők álltak az alacsony kőfal egyik oldalán, Jehu a falon túl. A falat széles áruk választja el a poklosok viskóitól. Így csak kiabálva tudták közölni, hogyha a törvényben előírt tisztulási szertartásnak aláveti magát, a betegségéről többé nem esik szó, és ugyanazt a munkát végezheti az őrségen, mint azelőtt. Jehu azonban kitartott az elhatározása mellett. Arra meg nem akadt vállalkozó, hogy bemenjenek érte, és erőszakkal vessék alá a szertartásnak. Azt viszont tagadja Kóré, hogy beszállítani csak erőszakkal tudták. Szerinte önként ment a telepre, miután belátta, hogy a haja és szakálla egy ideje természetellenesen hullik, a bőre nem ok nélkül viszket, és a foltossága sem egyszerűen piszok. Rabbi Abjatár ezzel szemben úgy tudja, hogy alkalmaztak erőszakot. És Séja is így emlékszik.
1: De csak olyan formában, ami ilyen esetben megengedett. A nagyobb baj megelőzését nem nevezhetjük erőszaknak. Még ha hasonlít is hozzá. A megelőzés annak az érdekét is szolgálja, aki a bőrével gondolkozik, és esetleg erőszaknak érzi.
0: Jehu megbetegedését nem sokkal pünkösd előtt fedezték fel, szinte véletlenül. Az egyik nap 5 hivatalos személy érkezett az őrség szállására, és ott töltöttek egy éjszakát. Kóré ma is úgy hiszi, hogy inkább látogatás lehetett a céljuk, mint ellenőrzés. Csak egy volt közülük jeruzsálemi. Látásból ismerték is. Az egyik főpap unokaöccseként mutatkozott be. A másik 4 látogató csupán átutazott a városon. Hajnalban, mikor már útra készülöttek, valamelyikük váratlanul megjegyzést tett Jehu hajára és combjára. Jehu éppen az udvarsarokba, a büdös fal mellé húzódott, hogy a szükségét végezze, és az idegen éppen ott állt meg. Megvárta, míg Jehu előjön, és csak akkor kiáltott rá a többiek előtt. Jehu nem értette rögtön, hogy mit akarnak tőle, meg kellett ismételni. Erre kétségbe esetten levetette magát a földre, meztelenre vetkőzött, és körömmel tépte a bőrét. Valószínűleg ezt tette gyanussá. Egy darabig próbálták csitítani, de ettől még jobban megvadult, köbdösött, a szemérmét rángatta indokolatlan bizonyítékul, s úgy rohant nekik, hogy csak botokkal tudták távol tartani. Végül ott hagyták az udvaron, és bevonultak tanácskozni Zimri szobájába. Egy jó óra múlva aztán elvonultak, s a kaput gondosan rázárták Jehura. Késő este tértek vissza a megfertőzött szállásra. Néhány fogolyból lett rabszolgával, azok kísérték be Jehut a telepre. Pontosan nem tudni hogyan. Hallani olyasmit is, hogy előbb le kellett ütni. Csak mikor elveszítette az eszméletét, akkor tudták rágörgetni valami lepedőre, vigyázva, hogy a testükkel ne érintsék. Az összecsomózott lepedőn rúdat húztak át, és mint az elejtett vadat úgy vitték végig a sötét városon. Hogy igaz ez? Túlságosan is pontos. A pásztorok ilyen aprólékosak, mikor a nagy fogság szenvedéseiről mesélnek, amit nem ők éltek át. De van más értesülés is. A telep lakói egyöntetően úgy emlékeznek, hogy már messziről látni lehetett őket. Jehu lépkedett elől, és egy kődobásnyira mögötte a kísérői. s hogy teljesen önként akasztotta ki a kapusorompót. A főpap unokaöccse másnap egy kecskebakot dobatott át a sorompón Jehu részére, hogy a szokásos bűnáldozatot ne kelljen elmulasztania. Ugyanakkor az őrség szállását kiürítették, minden égethetőt elégettek, a nagykaput betámasztották. És mindezt úgy, hogy ne okozzanak pánikot. A környékbelieknek azt mondták, hogy az őrséget máshova helyezik át. Csak azzal nem számoltak, meséli Séja, hogy ebben az évben váratlanul nagy tömegek zarándokoltak fel Jeruzsálembe, és még az utcákon, árkokban is aludtak. Az ünnep előtti napon a két kaputámasztó dorongfa még a helyén volt, de az ünnep előestéjén már csak az egyik. A kapu félszárnyát valaki kinyitotta. Egy kisebb déli zarándokcsoport húzódott be az épületbe, és sötétedés után a jerikóiak közül is hozzájuk csapódtak páran. 25-en lehettek. A hangulat elég izgatott volt azokban a hónapokban. Az áruló rabbit még nem fogták el, csak egy év múlva. A nagy tanács biztosai tudtak róla, hogy a rabbi nem csak a páska ünnepet töltötte távol Jeruzsálemtől, de a pünkösdöt is Galileában akarja kivárni. Akik összegyűltek itt, lehet, hogy szintén így tudták. De az is lehet, hogy valami másra voltak elkészülve. Egy biztos. Az egymás iránti bizalmatlanság is nyugtalaníthatta őket. Volt közöttük egy Barkós nevű férfi, aki Borbénak mondta magát, s aki a kiürített épületet fölfedezte. Az ő rábeszélésére döntöttek úgy, hogy az éjszakát ott töltik. Szerinte elég hosszú ideig békességgel voltak, tüzet raktak a hátsó udvaron, zsoltárukat énekeltek. Az neki is feltűnt, hogy az egyik jerikói fiatalember nem hangosan, előírás szerint énekel a többiekkel, hanem magában mondja a szöveget. De nem jutott eszébe szóvá tenni. Néhány délinek eszébe jutott. Durván neki támadtak, hogyha nem úgy énekel, ahogy kell, akkor a törvényben is kételkedik. És ez különösen súlyos vád volt pünköstkor, a törvény ünnepén. Barkós nem avatkozott bele a vitába, de mikor a fiatalember azt kezdte bizonygatni, hogy aki igaz próféta, az nem kerülheti el Jeruzsálemet, mégis megkérdezte.
2: Na és mikor fog bevonulni? Meg tudnád mondani?
3: Ott, meg se kérdezi, csak bevonul, hiszen akkor ő a király.
0: Egyszerre csönd lett. Azt a kis alacsony férfit nézték, aki egész idő alatt nem húzta elő kezét a köpenye alól. Ő tette a gúnyos megjegyzést. A jerikói fiatalember ekkor már reszketett.
2: Nem én mondom. Szerinted mégis feljött az ünnepre?
0: A jerikói nem válaszolt. Itt van a városban, kiáltotta valaki, és térdre vetette magát.
3: Ad el fogják tenni lábalól, és Kát is. Mindenki tudja.
0: Erre Barkós ijedt meg annyira, hogy a kapu felé kezdett húzódni. Nem számított ilyen fordulatra. Egy pillanatig a fiatalember is tétovázott, aztán mégis odavágta.
3: A patkány nem falja fel a farkast. A patkány meg kevés a farkasnak. Amin ők osztozkodnak, azon nem érdemes osztozkodni.
0: És elindult ő is a kapu felé, de odaugrottak eléje, visszahúzták. Itt van a városban, kiáltozták, s az udvar egyszerre szűknek bizonyult. Közben szúrták le a jerikóit. Lesből. Mikor a hörgésére figyelmesek lettek, már ott feküdt a büdös fal mellett, hason. A kavarodásban nem lehetett tudni, hogy kiférkőzött a háta mögé. A köpenyes, akire a leginkább lehetett volna gyanakodni, épp az ellenkező irányból sietett oda, és elszótlanodva állt meg a holttest mellett. Az előbb még igaza volt, most bebizonyította, mondta karját széttárva, s hangosan sírni kezdett. Barkós meg felhasználta az alkalmat, hogy újra a kapu felé hátráljon, és értesítse a poroszlóit. A kapuban azonban éppen beléjük ütközött, és őt is visszahajtották az udvarra. Néhány déli zarándok és Barkós kivételével később valamennyiüket kivégezték, összeesküvésre való előkészület címén. Barkóst maga a hallgatta ki, és bocsátotta szabadon. A köpenyesnek, akiről kiderült, hogy Zelóta, egyéni túlkapásáért kellett bűnhődnie. Csak az ő kezén találtak vérnyomot. Megtévesztés? A kivégzések után minden esetre előírásszerűen végig tisztogatták az épületet, s az őrség csak hónapok múlva költözött vissza. Amit egyébként Jehuval is közöltek a bajtársai, amikor fölkeresték, hogy ugyanazon a szálláson kap beosztást, és a rangja is magasabb lesz. S Jehu ezt utasította el. Bevallom, engem már régóta csak az ő sorsa izgat. Hogy mi lett vele? Az biztos, hogy a telepről megszökött. A betegek szerint ő maga végzett el valami tisztulási szertartást, mielőtt eltűnt volna. A szabályos szertartás helyett kitalált egy másikat. 30 napos böjtöt tartott, s mesztelenre vetkőzve süttette magát a napon, nyitott szemmel. Fejébe vette, hogy ha sokáig a napba néz, jobban elfelejti, ami vele történt, s a szemén keresztül a vérét is átjárja a nap, és mindent kipusztít belőle, ami másokat megfertőzhet. Mikor először kezdtem nyomozni Jehu után, egy lánnyal beszéltem a telepen. Ott állt a kőfal túlsó oldalán, a betegek közül ő vette észre leghamarabb. A poklosok jól ismerhetik egymást. Ruhájuk se nagyon van, titkaik se nagyon lehetnek. A lányt még nem kezdte ki a rothadás, csak a bőre viszkedhetett erősen, mert folyton fogdosta magát, s nevetett. De lehet, hogy csak messziről látszott úgy. Nem tudom, mivel szereztem meg a bizalmát, de mikor odaintettem neki, ő is visszaintegetett. A kopott pusztai köntösön volt rajtam, amelyiket a vezeklő zarándokok szoktak hordani, s talán ez hatott rá. Hogy én is kiközösített vagyok, ha nem is a betegség tett azzá. Néhány olyan adatot tudtam meg akkor, amiről Abella se hallott addig. A lány nem csak Jehu történetét ismerte részletesen, meglepetésemre a pádokféle ügyet is. Nem számítottam rá, hogy a hírhet névvel éppen itt találkozom újra. A betániai nyomozás során a poklos telepet is fölkereste 4 nyomozó, és Jehut keresték. Jehu, mint a templomi rendőrség tagja, sokszor megfordult Betániában, s még gyermekkorából ismerte pádok menyasszonyát. A nyomozók arra voltak kíváncsiak, hogy Rodé, akár mint gyermek, akár mint fiatal lány, nem tette Jehu előtt olyan kijelentést, amiből pádok későbbi bűnösségére is joggal lehetne következtetni. Kérdésüket azzal indokolták, hogy a szerelmesek közül sosem lehet csak az egyik felelős. Az éber gyanakvásnak ez az olcsó és közönséges gyakorlata eléggé lábra kapott az utóbbi időben, s Jehu az átélt szenvedések után valószínűleg méltatlannak érezte a nyomozók durva egyszerűsítését. Már nem az az ember volt, akinek azelőtt ismerték.
4: Elhangzott Mésző Miklós, Saulus. A 6. részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Bede Fazekas Szabolcs, Hunyadkürti István, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor, Mózes András. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Mésző Miklós, Szaulus. Hetedik rész.
2: Egyszer éjszaka sorra járta a viskókat, és mindenkinek végig tapogatta az arcát. Azt mondta, a kívül való embert keresi. És többször is arról beszélt, hogy ha az úr meggyógyítaná, most már csak a pusztába térne vissza szívesen, juhokat őrizni.
3: S végül a nyomozóknak sem mondott semmi olyat, amit vártak volna tőle. Dicsérte Rodét, és kérte, hogy szembesítsék Pádokkal. De erre már nem került sor. Nem sokra rá Pádok megszökött a hegyi erődből, ahol fogva tartották. A lány szerint Jehu akkor határozta el, hogy titokban elhagyja a telepet. És hová ment? Azt tudod?
2: Hát tanúskodni.
3: Tanúskodni? Kinek?
2: Hát Pádoknak. Hogy megtapogassa az ő arcát is.
3: És te tudod, hogy hol ez a Pádok?
2: Nem, azt nem tudom.
3: És egyszerre becsukódott a pillantása. Attól kezdve nem tudtam kicsikarni többé a bizalmát, bárhogy faggattam is. De hát mit bizonyít? Mit bizonyít, ha megtapogatja az arcát? Hogy akar tanúskodni? Nem válaszolt. Konokul bámult rám. Még elég sűrű volt a haja. Oda húzta az arca elé, és azon keresztül esett ki. Mit akar bizonyítani? Kiáltottam, hogy jobban hallja az árkon túl. Akkor már biztos lehettem benne, hogy nem nevet. Mozdulatlanul állt, nem vakaródzott. Én meg tehetetlenségemben leültem a földre, és vártam, hogy megszólaljon. Figyeltük egymást. Aztán egyre több beteg gyűlt a lány köré. Volt, aki fél lábon ugrálva, mások kar meg orr nélkül. De mind némán hallgattak. Mit bizonyít? Motyogtam, és sötétedésig kitartottam. Vártam. Ők meg néztek. Nem tudom, mit bizonyít. A történeteknek nincs végük. Elvesznek, mint Kedmah. És mégse hagynak békén. Elvesztegetett idő. Az ártatlanság fél ajánlatai. A kétértelműség bölcsessége. Kezdtem gyűlölni Rabbi Abjatárt. Jó fél óráig ültem az őrfülkében, de senki nem mutatkozott. Akkor hallottam meg Kóré hangját. A hátsó udvaron beszélgettek. Oda mentem hozzájuk. Kedmah, itt van?
4: Nincs, uram, elment.
3: Itt volt?
4: Egy órája. Azt mondta, visszajön.
3: Hová ment?
4: Nem tudjuk, uram. Ötödik napja sántít.
3: Mit csinál?
4: Sántít.
3: Talán az össze.
4: Pedig igen.
3: Szof?
4: Az nem ő ott.
3: Ki vagy?
5: Disán vagyok, uram. Szof nincs ma szolgálatban.
3: Miért is lenne, igaz?
5: Ma sose szokott, uram.
3: Senki az őrfülkében?
5: De igen. Uzza.
3: Senki nincs ott.
5: Akkor a másikban.
3: Csak úgy lámpa nélkül. Sötétben jobban tud aludni?
5: Biztos kifagyott az olaj.
3: Nagyon jó. És te? Te mit csinálsz itt a földön? Résin, te vagy az? Ott álltak mind a büdös fal mellett. Résin a földön gubbasztott, és hasára szorította a kezét. Őt nézték. Sötét volt. A holdfény felezte az udvart. Kóré legugolt, kezével fölnyomta Résin állát, elengedte. Résin feje megint lebukott.
4: Valamit evett.
3: Talán ivott.
4: Evett, uram. Hányt is.
5: Meg viszket neki.
3: Mit gondoltok, mitől? Résin? Disán? Kóré? Udza? Mit gondoltok? Az ember mitől? Szof?
4: Szof nincs itt.
3: Akkor ő nem hallja. Ma vagyok 32 éves, tudjátok? Nem így képzeltem veletek. De hogy jobb hely ne legyen, csak ez a büdös fal. Mindegy, most már maradjatok. Disán, te is, Kóré, hová sompolyogtok?
6: Itt vagyunk, uram.
3: Mit tettél, Résin?
6: Fekete füvet.
3: Miért tettél fekete füvet?
6: Egy hebroni pásztor mondta, hogy elmulasztja a viszketést.
3: Butaság! A hebroniak megbízhatatlanok. Még ahhoz sincs szemük, hogy egy rókát észrevegyenek. A kutyák ott ugathatnak a fülükbe.
4: Uram!
3: Figyeljetek rám! Ma éjszaka. Szof emlékszik rá.
4: Szof nincs itt, uram.
3: Egyszer Guveirben el akart venni két gyerektől egy ezüst dénárt. Gyanakodott, hogy nem az övék. Hát ezt nem. Ilyet soha. A mértéket, Kóré. Mindig a mértéket. S csak ha az úr is...
4: Értem, uram.
3: Aki nem lát, mint a hebroniak. Mit csinálsz velük? Egyszer úgy is utoléri őket a szégyen. Disán, hova mész?
5: Csak Résinnek segítek. Lóg a feje.
3: Szép kis éjszaka. Tulajdonképpen miért engedelmeskedtek nekem? Nem én vagyok a fölöttesetek.
5: Tisztelünk, uram.
6: Egy fölöttesünk van. Az úr. És ő közös.
3: Nagyon könnyen osztogatod, Résin.
5: Nem úgy értette ő.
3: Hát hogyan?
5: Hogy a miénk. Csak a miénk.
3: Az úr? Résin, ne tartsd vissza. 32 év. Az sok, szerintetek? Mit tudjátok? Disán, te mennyi vagy? 23? 2 éve Názáreten jöttem át. Figyelj csak, akkor jártam ott először életemben. De majdnem sok volt, túlzás. Mindenki szőlővel futtatja be a házát, s a kertek, hogy még édesebb legyen. A kútnál megismerkedtem egy emberrel. Azt mondják, annak a rabbinak a rokona. Valami Konon. Hallottátok a nevét? Megkérdeztem tőle, itt mindig így fúj a szél? Azt mondta, hogy igen, de langyos szél. Nem olyan, amilyet mi megszoktunk. Aztán megmutatta a házát. Az is csupa szőlő, fügefa kert. Hogy szép? Persze, hogy szép. Beleragadsz, mint a mézbe. Nincs benne mértéktartás. És mégis biztosabbak a dolgukban, mint ti, Kóri. Hallod? Meg se fordul a fejükben, hogy bizalmatlanok legyenek. Aztán az Ezdralon völgye, meg a fensík a falu fölött, ott álltam, és ott is az a szégyentelen szél. Hiszitek? Még az asszonyaik is szebbek.
6: Biztos a langyos széltől.
4: Ahol éri őket,
5: meg ahol nem éri.
3: Disán!
5: Hát a kutnál...
3: Most már maradj veszteg. Aztán le délre, a Gilboa hegy gerincén. Egész odáig elláttam. Mint valami kapun visszafelé. Vagy mégse? Nincs visszafelé. A föld nem öregszik. A nap ugyanaz. Az árnyékok, az utakon a kőmorzsalék, a marha csapások, az állatok bőgése. Tudjátok, ki halt meg ott? Melyik nagy király? Kori, ne nyerd le!
4: Saul.
3: Kicsoda? Résin.
6: Saul.
3: Mondd te is, Disán.
5: Saul.
3: És?
5: Nem tudom, mit akarsz, uram.
3: Csak azt, hogy még egy király, egy Saul se teheti meg, ha parancsot kap az égtől, hogy verje meg Amáleket, és ölje meg a férfiakat, asszonyokat, gyermekeket, csecsszopókat, ökröket, juhokat, tevéket, szamarakat. Nem kegyelmezhet meg a prédának. Még egy király se. És Saul megkegyelmezett. Az úr megvégzett vele. Azt hiszitek, nem hasogatta fülét a barmok bőgése, akiket engedetlenségből életben hagyott? Azt hiszitek, el tudott bújni az üvöltésük elől? A parancs sem öregszik, Kóri?
4: Nem.
3: Majdnem bambán néztek rám. Az udvar kapuban ott állt Uzza is, de nem jött közelebb. Lehet, hogy túl sokat beszéltem. Többet, mint szabadna. De más az, ha én mondom. A százados még nem tudja, hogy mit akar. Rabbi Abiatár már nem. Mint a csápja veszett bogár, csak körbe. Azt hiszem, semmit sem értettek az egészből. Egy szót se.
6: Pihenned kellene, uram.
5: Ne kísérjünk haza.
4: Kedd már úgy látszik nem jön. Talán holnap.
3: Résin akkor kezdett csuklani. Fejét öklendezve lógatta a földre, s ahogy előre hajolt, nyakáról hátra csúszott az ing. A gerince, mint a megcsavart kötél, csigolyánként dudorodott fel a bőre alatt, s világított a verejtéktől, mintha legalábbis keresztet emelt volna. Nem szenvedsz egy kicsit olcsón, Rishin?
4: Pihenned kellene, uram.
3: Közben érkezett oda Uzza, létrával a vállán. Tanácstalanul forgolódott a sötétben, majdnem leütötte a fejünket. A kerítés kőüregeiből akarták kiszedni a baglyokat. Nem tudtam, hogy nevessek-e baglyokat éjszaka. Miért nem nappal, amikor ők vaksik, nem ti? Mint a gyerekek a vállukat vonogatták. Unalmukban nem tudták, hogyan üssék el az időt. Ezeknek beszélek én. Hát jó, akkor hagylak benneteket. Mondtam, s megveregettem Kóri arcát. Aztán végigmentem az udvaron, s néztem, ahogy egyre rövidebbre metszi árnyékomat a kőfal. Biztosra vettem, hogy leskelődnek utánam Kóri meg Disán, de mégsem néztem vissza. Hogy nevetséges vagyok? Az. De nem először. És nem is titkoltam soha. Nehéz elkerülni a nevetségességet, ha az ember nyíltan következetes, és kéretlenül is vállalja a komolyságot. Rabbi Abjatár téved, ha azt hiszi, hogy én ezt nem tudom. Rettenetesebben tudom, mint ő. Rishin nem nevetséges, ahogy olcsón öklendezik meg vakarja magát, és Uzza sem az otromba létrával. Még nem tudnak többet a kelleténél. Még sajnálni, megérteni, szeretni lehet őket, de kinevetni nem. Nincs mit félned, város. Csak a legszentebb nevetséges. Mit fölébredni, aludni, halálos komolyan. A sajtcsinálók völgyében kötöttem ki végül a kútnál. Amikor Abelához megyek, akkor is itt szoktam megpihenni, s most különösen megkívántam, hogy elfeledkezzem magamról. Egy kúthoz hozzátartozik, hogy az ember enyhülést vár. Felfakad valami, a víz, és azt tükrözi, ami nem ő. Semmi nem képes erre, csak ez az álhatatlan elem, ekkora alázatra. Lehet, hogy a szeretet is álhatatlan, csak mi rosszul értjük. Hamisan magyarázzuk. Minden esetre csömörig voltam a bizalmatlansággal és félreértéssel. Abela és Jójada persze más, de mit mondhattam volna Kórénak, meg a többieknek? Vagy Séjának? Legutolsó találkozásunkkor már ő sem volt a régi. Mintha zavarta volna, hogy az éberségem érzékenyebb, mint az övé. Szóba hoztam a századosnál tett látogatásomat, s figyelmeztettem, hogy a zarándokszállásokon megint sok az ismeretlen törvénymagyarázó. Kérdezte, hogy melyik századosról beszélek. Megmondtam.
7: Rövidesen áthelyezik. A prokurátor szerint túl sokat foglalkozik a mi dolgainkkal, és A is úgy találja, hogy elhanyagolja a prokurátor ügyeit.
3: Ezt szellemeskedésnek szánta. Amikor tovább kérdezősködtem, így zárkózott el.
7: Aki hangosan biztosítja a csendet, az maga is zajt csinál.
3: Még soha nem beszélt így velem, ilyen bántó célozgatással. Fejembe futott a vér. Úgy értsem ezt.
7: Nem kell ezt érteni, csak tudomásul venni.
3: És ugyanolyan mosollyal búcsúzott el, mint máskor. Azóta nem beszéltem vele. Pedig tudtam, hogy titokban készülődnek valamire a palotában, csak engem nem értesítenek. Hogy bántott-e ez a mellőzés? Azt hiszem, akkor már nem. Úgy éreztem, a parancs és kötelesség is egyre inkább rám marad. Nem az érintett, amit ők rónak ki. De ezt már csak lent az aknában mertem ilyen nyíltan gondolni. Ez a legmélyebb kútakna a városban. Az aljára kerengő lépcsősor vezet le. Egy ideig fönt ácsorogtam. A tamariszkusz bokrokat néztem, időnként enyhe szél mozgatta meg őket. Kallódó jelenlét mindenütt. Aztán lebotorkáltam a meredek lépcsőkön. A hűvösség minden lépéssel följebb kúszott rajtam, végül egészen ellepett. A hegyi favágók mondják mifelénk, hogy minél világosabb az erdő, annál hidegebb. Lent a kútnál már végleges volt a sötét. A fény lehet ilyen végleges a láng belsejében. Ami ennyire fokozhatatlan, vajon különbözik is? Rabbi Abjatárnak való kérdés, hogy elrontsa. A sarumat odafönt hagytam, hogy ne csúszkoráljak, és mezítláb tapogattam ki a kútkávát. Hideg volt, de tőlem parázs is lehetett volna. Ha egyszer az ima tudna idáig elragadni, ebbe az egyformaságba. Kis idő múlva halk karistolást hallottam föntről. Első pillanatban Kóréra és Disára gyanakodtam, hogy ők követtek feltűnés nélkül, és most igazolva látják aggodalmukat. Csak nem féltenek, mint Tohu. Ez veszélyezett. Ki az?
8: Tiéd ez a saru?
3: Ha szakadt, akkor igen. Mit akarsz vele? Nem jött válasz. Helyette valaki visszahúzódott az akna széléről. Sietve megindultam fölfelé. Megkönnyebbültem, amikor ott találtam még. A kőpadon ült, behúzódva a bokrok lombja alá. Engem meg egyszerre végigöntött a holdfény, ahogy kiléptem. Kicsit zavartan igazítottam bele lábamat a saruba, aztán közelebb léptem. Az arcát nem tudtam jól kivenni, de az biztos, hogy nem kopaszodott úgy, mint én, és a szakálla is sokkal tömörebb volt. Jó szemed van, hogy még egy ilyen kopott sarut is észreveszel.
8: Azt hittem, lebucskázott valaki a lépcsőkön.
3: A közvetlen hang egyszerre megütött. Vagy a szó inkább, amit használt. Gyermekkoromban hallottam utoljára, s most akaratlanul is lefegyverzett. Már számon volt, hogy faggatni kezdem. Kicsoda, hová való, kiket ismer, de aztán mégse. Úgy éreztem, most jobb így. Egyszer én is megengedhetem magamnak. Kicsit régen hallottam ezt a szót.
8: Úgy mondod ezt, mintha csak ugyan öreg volnál.
3: És te?
8: Gondolom, egyidősek lehetünk. Nem akarsz leülni? Vagy vársz valakit?
3: Itt nem.
8: Így úgy se találkozunk minden nap.
3: Hogyan?
8: Hát így. Véletlenül.
3: Szóval találkoztunk már, azt mondod?
8: Hiszen azt kérdezem én is.
3: Hát ne kérdezd. Senki se kényszerít rá. Én a legkevésbé.
8: Nagyon eleged lehet belőle.
3: Most igen. De azért ne érts félre. Szívesen beszélgetek veled, csak nem érdekel, ki vagy. Olyan hihetetlen?
8: Nem.
3: Hanem az a szó. Lebucskázni.
8: Fönt. Északon mondják így.
3: És Galileában?
8: Ott is. De inkább a gyerekek csak.
3: Az jó, ha a gyerekek, nem?
8: Az a legjobb. Ők nem felejtik el.
3: Leültem a pad végére. Még jól is esett az elképzelt kockázat, hogy legalább egy órára kioltsak minden görcsöt egy olyan tanú előtt, akitől semmit nem várok. Még azt se, hogy válaszoljon. Amikor utoljára Tarzusban jártam, éjszaka érkeztem meg az öreg városba, és egy vakkoldus csatlakozott hozzám. Megkérdezte, hogy hová tartok. Én meg félszegségből, félszeg tartózkodással azt mondtam, hogy idegen vagyok. Rögtön ajánlkozott, hogy bárhova szívesen elvezet. És akkor már nekem is tetszett a felcserélt szerep, hogy egy vak vezessen. Azt találtam ki, hogy a cidnus parti kertekbe szeretnék kijutni. Bólintott, hogy jó, és belekapaszkodott a karomba. És te? Te mit csinálsz ilyenkor a városban? Csak jössz-mész?
9: Nappal alszom. Amikor tele van az utca, nehéz megtalálni valamit.
3: Hát még valakit.
9: Az igaz. De ilyenkor más. Az ember hallja a lépéseket. Ha nagyon zsivajognak, mindjárt sötét lesz. Szeretem a csöndet.
3: A pusztában kellene élned.
9: Hiszen ott élek. Láttál már börtönlőt, amikor felhasad? Az ég is úgy csinál.
3: S egy pillanatra megállt, hallgatózott. Mintha így akarta volna leolvasni arcomról a szavai hatását. De nem csodálkoztam. Az talán természetesebb, ha valaki egész nap tőröket meg illatosítókat árul, vagy dobot ver. Mondja csak.
9: Micsodát? A pusztát?
3: Amit akarsz, mesélj. Az öreg elmondta, hogyan vakult meg. Néhány társával juhokat őrzött, és egyik nap a legszebb anya juh eltűnt a nyájból. A társai lemondtak róla, de ő nem nyugodott bele. Elindult keresni. Hát ez csak ugyanúgy kezdődik, mint egy mese. És volt valami nyom, amelyen elindultál?
9: Hát hogyne. Nappal volt, amikor elindultam. És akkor még nekem is fontos volt, hogy a szememmel lássak. Meg muszáj is volt keresni. Anyajuk nélkül te nem lennél árva. Csak hát az se könnyű. Nagy, füves legelők vannak arra, de aztán azoknak is vége lett. És ahol fű nincs, hogyan legyen ott jó, nem igaz? Pedig csak arra mehetett tovább a homokpusztába.
3: És te mentél utána. Mondtam, mint gyermekkorunkban, mikor jól esett megismételni, amit nem hittünk el, de azért sajnáltuk is volna, ha nem tudjuk elhinni. Igen, igen. Erősködött az öreg, és maga elé mutatott.
9: Nézzed csak, látod? Hát úgy képzeld el, hogy az volt belevésve nekem is a szemembe, semmi más, csak az. Te meg mentél a homokbarázdában, a következő nap is ugyanabban, a tizedik nap is ugyanabban, és nem is gondoltál rá, hogy a nap kiégette a szemedet. Mert azért mégis láttál.
3: Hogyan? Mégis?
9: Hát az anyajuhot.
3: Hiszen akkor nagyon szerethetted.
9: Jól mondod, de csak félig. De féreg, azt hiszed, hogy szerethetsz. Csak utána mész, mint a birka. A szeretet az Úrtól van, és az Úr felé megy. Ő szeret, te üldözöl, és utol akarod érni. Ha ő nem szeretne, hogyan tudnál te szeretni?
3: Itt elakadtam. Az idegen lassan előre hajolt. A hold nem szemből sütött már, hanem oldalról, és egy tamariszkusz ág árnyékát tolta a lábunk elé. Észrevettem, hogy azt nézi.
8: És az öreg? Utal érte?
3: Mit?
8: Hát az anyajuhot.
3: Hiszen mondom, a nap kimarta a szemét.
8: Akkor biztos.
3: És mielőtt hátradőlt volna, letört egy gajat, és odafektette a csipkés árnyékra. De úgy látszik, nem bízott benne, hogy értem a példázatot, mint egy igazi sófer megismételte a mozdulatot. Fölemelte, újra visszafektette a földre az ágat. És én tényleg csak akkor értettem meg, hogy előbb le kell törni. Csak akkor találkozhatik az árnyékával. Megijesztett ez a néma szó kimondás. Ingerült vonzódást éreztem iránta, és képtelen voltam elhinni, hogy megtévesszen. Bízni akartam benne, és nem akartam tudni, hogy kicsoda. Azt hiszem, túlságosan is visszaéltem a gyengeségemmel. Most jobb, ha elbúcsúzunk. Aztán később. Te nem szoktál félni magadtól?
8: Te sem magadtól félsz.
3: Hát kitől?
8: Lehet, hogy tőlem is.
3: És te, én tőlem?
8: Tőled már nem. Arra jó volt ez a beszélgetés.
3: Most jobb, ha elbúcsúzunk.
8: Igazad van.
3: Fölállt. Azt az üres, meredek sikátort nézte, amelyik a völgy alsó kiárata felé vezetett. Aztán fölemelt egy iszákot a bokor mögül, és belerakta a két saruját. Csak utána lépett oda mellém. Magasabb volt nálam, de valahogy nem jött, hogy felnézzek rá. Inkább hagytam, hogy vállamra tegye a kezét.
8: Azt hiszem, a te vak öreged mondta jól. Mindenki üldöz valamit. Aztán...
3: Ezt kinek mondod?
8: Mind a kettőnknek. Saul.
3: Mire felocsúttam, eltűnt a sikátorban. Félkörös kőpalánk húzódott a kúttól nem messze. Az előbb két patkány cammogott végig a tetején, otromba tanúi a beszélgetésünknek. Most két fej bukkant elő ugyanott, aztán egy harmadik. Ez a harmadik a Kedmahé volt. Kedmah maga elé engedte Kórét és Disánt. Az arcom elég beszédes lehetett, mert egy pillanatra beléjük fagyott a szó. Koslattok utánam?
10: Nem tudhattuk, uram, hogy te még séjánál is.
3: Disán Kedmahra nézett, aki leszegett fejjel húzkodta az ágyék kötőjét. Egyedül ez a mozdulata volt a régi, és egyszerre engem is elfogott a saját mulasztásom gyanúja.
10: Mit akart tőled? Mit beszéltél vele?
3: Séjának jelented?
10: És miért nem tanunk előtt? Szólhattál volna nekünk, uram.
3: Majdnem bizalmatlanul néztünk egymásra. Végül Kedmah kezdett beszélni, de úgy, hogy most sem emelte fel a fejét. Csak a tényeket mondta. A férfit, akivel a kútnál találkoztam, harmadik hete figyelték Séja megbízottjai. De egyelőre még nem léptek föl ellene, várták, hogy név szerint is elszólja magát, kinek a követésére buzdít. A városban különben szabadon közlekedhetett, csak a kapukat nem hagyhatta el. Ez volt a parancs. És biztosak vagytok benne, hogy ő volt az?
4: Hát, ha mi olyan messziről megismertük, uram.
3: Akkor már sejthették, hogy az ügyben nem vagyok beavatva, vagy ami még rosszabb, tudok ugyan róla, és közben titkos találkozásokat bonyolítok le séjáig háta mögött. Ez a gondolat annyira piszkos volt, hogy nem is magyarázkodtam. Zsibbadtan hallgattam. Aztán Kedmachra néztem. Arcáról eltűnt a cinkos nyíltság. De a jámbor lelkesültség is, ami a szerencsétlenség napján úgy felingerelt. Hűvös szolgálatkészséggel állt előttem. Nyilván azt hitte, hogy séjáék mellőzése bánt, csak éppen megszégyeníteni nem akart, és inkább nem szólt. Nem tudhatta, hogy sokkal számon kérőbb kútaknába zuhantam. Bennem lett gazdátlan minden.
1: Elhangzott Mészöly Miklós, Saulus. A hetedik részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Kövesi Csenge, Bede Fazekas Szabolcs, Domokos László, Dóra Béla, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor, Mózes András. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádiór alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
0: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. Kossuth Rádió hírműsora.
7: 22 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével találkozik, ma a NATO főtitkárral egyeztetett. Hétfőn tárgyalja az országgyűlés a Tiszapárt javaslatát a politikusok fizetés csökkentéséről. Júliustól kisebb bér és kevesebb költségtérítés járna. Budapest felkészült a szombati BL döntő megrendezésére, megnyitották a szurkolói zónát a Hősök terén, a Liszt-Ferenc repülőtér pedig az egyes terminált is beüzemelte. Marad a napos idő, gyakran lesz élénk a szél, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Mondom a részleteket. Megérkezett Brüsszelbe a kormányfő, Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel találkozott, holnap pedig Ursula von der Leyennel tárgyal. A fő téma az uniós pénzek hazahozatala. A kormányfőt több miniszter is elkísérte, akik előkészítő tárgyalásokat folytattak a holnapi tárgyaláshoz. Kara Barnabás és Mikia György összeállítása.
11: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelben.
12: A brüsszeli magyar állandó képviseletről jelentkezett közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kétnapos látogatásra érkezett a belga fővárosba, ahol tárgyalásokat folytat a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
11: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem, a leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt.
12: Magyar Péter megerősítette, benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Hozzátette, ez az egyike azoknak a korrupció ellenes intézkedéseknek, amelyeket a Tisza vállalt az uniós források megszerzéséért.
11: A korrupció ellen, annak minden formája ellen a lehető legszigorúbban fel kell lépni, sőt, mindent el kell követni, hogy meg tudjuk előzni az esetleges korrupciós cselekményeket.
12: A kormányfő bejelentette, megerősítik az integritás hatóság jogköreit és a vagyonnyilatkozati rendszert, de átalakítják a vagyonkezelő alapítványokra épülő egyetemi modellt is. Magyar Péter hozzátette, az uniós források elmaradásának valódi oka nem a gender, a háború vagy Ukrajna kérdése volt, ahogy azt az előző kormány állította.
11: Van egy meglepetésem számotokra, ő számukra ez nem lesz meglepetés, hogy egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Kérem szépen, amiről tárgyalunk, és ami a jogszabály módosításokat illeti, az a korrupció ellenes küzdelem. Vannak még nyitott kérdések, de alapvetően rengeteg fontos ügyben leütöttük a megállapodásunkat.
12: A miniszterelnököt elkísérte Brüsszelbe Orbán Anita külügy, Kármán András pénzügy, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Ők csütörtökön előkészítő tárgyalásokat folytattak. A Tisza kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott azért, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Paola Pinho azt mondta, a magyar miniszterelnöknek és a bizottság elnökének pénteki találkozóján az Európai Unió bővítése, az energiapolitika és az orosz energiáról való leválás is szóba kerül majd. Természetesen nem fogom megelőlegezni, hogy mi lehet a holnapi találkozó kimenetele, de egy sor találkozó zajlott le már a két fél között, és az a cél, hogy a lehető legnagyobb haladást érjük el, mondta a bizottság szóvivője. Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteken kora délután találkozhatnak, és a tervek szerint egy politikai megállapodást is aláírnak majd az uniós pénzek hazahozataláról. A magyar kormányfő csütörtökön délután munkaebéden vett részt a NATO főtitkárával Mark Rüttével. Magyar Pétert később a belga miniszterelnök fogadta hivatalában. A magyar kormányfő hasznosnak és előremutatónak nevezte a tárgyalást.
7: A Mark Rütte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés után Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot a Tisza párt. Júliustól jelentősen visszavágnák a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a frakcióvezetők és helyetteseik bérét és juttatásait. Minden ellenzéki párt támogatja a javaslatot. Magyar Péter múlt héten azt is bejelentette, hogy a polgármesterek keresetét is csökkentenék. Az önkormányzatokat tömörítő szervezetek viszont egyeztetést kezdeményeztek az ügyben. Részletek Brieska Dánieltől.
13: A Tisza párt csütörtökön nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amivel drasztikusan csökkenteni az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat, juttatásokat, támogatásokat, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat. A javaslat szerint júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A tervek szerint a jelenlegi bruttó 2 182 000 forintról 1 309 000 forintra csökkenne az országgyűlési képviselők havi tiszteletdíja, ami 40%-os csökkenést jelent. A Tisza párt a különböző tisztségekért járó juttatások mértékét is átírná. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes az eddigi 5,8 millió forint helyett bruttó 3,8 millió forintot, az alelnökök pedig 4,3 millió forint helyett 3,1 millió forintot keresnek majd. A frakcióvezetők havi fizetése bruttó 4,3 millió forintról 3,4 millió forintra csökken, helyetteseik 3,1 millió forintra lesznek jogosultak. 2,8 millió forintra csökkenhet a parlamenti jegyzők fizetése, és ugyanennyit kapnak a parlamenti bizottságok alelnökei is. A képviselők ezen felül egyéb juttatásra is jogosultak, ezek mértékét ugyancsak jelentősen szűkíteni a javaslat. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökken, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A módosítás már a júliusi fizetéseket és juttatásokat is érinti, ha addig elfogadja az országgyűlés. A házelnök közlése szerint a javaslatot hétfőn tárgyalja a parlament, az indítványt várhatóan házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Mi Hazánk is közölte, hogy támogatják a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Bejegyzésükhöz egy videót is csatoltak, amiben Torockai László pártelnök arról beszél, ugyanezt az intézkedést a polgármesterek esetében ellenzik. A Tisza kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten az RTL-nek adott interjúban a polgármesteri fizetések csökkentését is felvetette. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak tartja a kijelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A szervezet szerdai közleményében azt írta, ha a polgármesteri illetményeket a 2024 előtti szintre csökkentik, az újabb bérfeszültségeket okozna, különösen az 5000 lakos alatti településeken.
14: Ne keverjük össze azt, hogy vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, és azoknak piaci béret adnak, azzal, hogy vannak korrupt politikusokat, akiket nem a fizetésüket csökkentik, hanem börtönbe kell őket csukni.
13: Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere szerint a politikai vezetők bérének csökkentése csak látszatintézkedés a korrupció ellen. Közben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak az önkormányzati rendszer reformjáról. Gémesi György, a szervezet elnöke elmondta, minél előbb tárgyalni szeretnének a kabinettel, és nyitottak arra, hogy a bérekről is megegyezzenek.
15: Mi választott emberek vagyunk, és mi köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal dolgozunk, és ott azért van egy bérhierarchia. Tehát mindent úgy lehet megcsinálni, hogyha olyan szándéka van a kormányzatnak, hogy csökkenti mondjuk a béreket, akkor ezt a hierarchiába kell beletennie annak érdekében, hogy a belső egyensúlyok megmaradjanak.
13: Közleményt adott ki a Megyei Jogú Városok Szövetsége is. Ebben arra kérik a kormányt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések előtt biztosítson lehetőséget az érdemi szakmai egyeztetésre, ennek hiányában pedig ne hozzon döntéseket.
7: A központi nyomozó főügyészség több helyszínen tartott kutatást az úgynevezett MNB ügyben, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának közreműködésével. A hatóság megerősítette az intézkedések tényét, de részleteket egyelőre nem közölt. Tájékoztatásuk szerint pénteken háttérbeszélgetésen adnak bővebb információt a sajtónak. A Magyar Nemzeti Bank korábban belső vizsgálatot indított a korábbi jegybanki vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben, majd május elején feljelentést tett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Vissza kell fizetnie a végkielégítéseket Sára Botond volt budapesti főispán hatfős kabinettjének. A politikai stáb tagjai közös megegyezéssel távoztak, és összesen mintegy 70 millió forintot fizettek ki nekik. A vidék és településfejlesztési miniszter közölte, nem fogadja el a választás másnapján kötött szerződéseket, és kötelezni fogja az érintetteket a pénz visszafizetésére. Lőrinc Viktória azt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Ugyanakkor hozzátette, amennyiben a pénzt jótékony célra ajánlják fel, a tárca az általuk választott kedvezményezetteknek utalja majd ki az összeget. Ledarált iratokkal teli zsákokat találtak a Kulturális Minisztérium alaksorában. Azokra Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint szükség lehetett volna a már zajló nyomozáshoz. A Nemzeti Kulturális Alapnál szerdán tartottak házkutatást a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A választások előtt szétosztott 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás. Részletek Kara Barnabástól és Mikia Györgytől.
12: Milliárdok sorsa kérdéses, razziázott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, NAV nyomozók lepték el az NKA székházát, így számoltak be a lapok a Nemzeti Kulturális Alap körüli vizsgálat legújabb fejleményéről. Az alap azok után került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, 17 milliárd forintot osztottak szét a választást megelőző időszakban művészeknek és szervezeteknek. Az ügyben költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folyik nyomozás.
16: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alap programnál tapasztalt vissza visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.
12: Az adóhatóság több helyen, így a minisztérium irodáiban is megvizsgált eszközöket és iratokat, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarzoltán azt mondta, a hatósági akcióval párhuzamosan a kormány egy átfogó

0: működő ország.
1: Ezekre az iratokra, vagy valamely iratokra, amelyek lehet, hogy ilyen állapotban feledzenek, és szükség lett volna a nyomozáshoz.
0: A házkutatás után már egy zsákokkal teli helyiségből jelentkezett a kulturális miniszter, aki ledarált papírfecniket mutatott fel. A videó szerint százával sorakoztak a minisztérium pincéjében a zsákok, bennük a ledarált iratokkal. Tarr Zoltán szerint a vizsgálat előtt semmisíthettek meg bizonyítékokat.
1: Ha benéztek itt a zsákok mögé, még több zsákot láttok. Nos, hát így készült az átadás átvételre az előző kormány. Hankó miniszter úr, ugye ez az ő minisztériuma volt. Hogy is mondjam, hát mindesetre gyanús, hogy mit lehetnek ezekben az iratokban. Mi minden lehet, amit ezek a zsákok rejtenek, amit nem szerettek volna, hogy mi felfedezzünk és megtaláljunk.
0: A Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány április végén robbant ki. Hankó Balázs volt miniszter, cáfolta, hogy pártszimpátia alapján ítélték volna oda a támogatásokat, és jogszerűnek nevezte a döntéseket, amiket szerinte a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állva hoztak meg. Azóta az NK bizottságának tagjai sorra lemondtak. Távozott Búzs Balázs alelnök, Vinyánszky Attila a Nemzeti Színház vezetője, és Bán László a Szépművészeti Múzeum igazgatója is.
2: Jogsegélyszolgálatot hozott létre a CÖFCÖKA a jogalap nélküli támadások célpontjává váló civil támogatóinak, jelentette be a szervezet operatív igazgatója. Heizler Norbert azt mondta, a jogsegélyszolgálatot azoknak ajánlják fel, akiket az elmúlt években végzett tevékenységük miatt jogszerűtlennek vélt számonkérésnek vetnek alá.
3: Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ország új vezetői ígéreteiket megvalósítsák. Egyetértünk azzal, hogy az esetleges jogszabálysértéseket feltárják, és ezek következményeit érvényesítsék és érvényesítessék. Rendelkezésre állunk mindazoknak, akik szükségesnek látják segítségünk elfogadását. Valós felvetéseik alapján jogaik védelmét felajánljuk. Mi a lehetőséget biztosítjuk, hiszen szellemi honvédőként kötelességünknek érezzük, hogy a hátrányosan megkülönböztetett emberek értékeit, érdekeit megvédjük.
2: Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el a rendőrség. 14 helyen tartottak házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások, valamint azok intézményi kezelése kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, nem értesítették a hatóságokat és nem tettek rendőrségi feljelentést az ügyekben. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni. Nem csak a fogyasztói árakat csökkenteni, hanem a magyar gazdákat is segíteni a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorának. Apáti Ferenc szerint az intézkedés segíteni az áfacsaló kereskedők kiszűrését és javítaná a magyar gazdák versenyhelyzetét. Nagy Viktória összeállítása.
4: Próbálták már ezt az áfa csökkenést, és azért mindenki elvitte, csak a fogyasztónak nem jutott belőle.
5: 2000 forint csak a zöldség a leveshez, akkor még nincs hús.
6: Jelenleg 27% a zöldséggyümölcs általános forgalmi adója. A TISZA programjában viszont az szerepel, hogy az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra csökkentik, hogy a termelők versenyképesebbek legyenek a piacon, és a magyarok könnyebben hozzájuthassanak az egészséges hazai termékekhez. Erről beszélt korábban Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter is.
7: Elérhetővé tesszük mindenki számára az egészséges élelmiszereket, amelyek áfáját 5%-ra csökkentjük. Ezzel a termelők versenyképesebbek lesznek a piacon, és minden magyar könnyebben hozzájuthat az egészséges hazai termékekhez. Életet lehelünk a zöldség-gyümölcs termesztésbe és a kertészeti ágazatba.
6: Az agrárágazat 2012 óta lobbizik az áfa csökkentésért, mondta a Hajnaltáj című műsornak a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, örülnek az új kormány ígéretének és bíznak abban, hogy meg is hozza ezt a döntést, mert pozitív hatása lenne az ágazatra. Az intézkedés megoldaná például az áfa csaló kereskedők kérdését.
8: Amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfa csalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni. Így az ilyen feketéző áfacsaló kereskedők kikopnak a piacról, és a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog.
6: Hozzátette, hogy az áfa csökkentés az Európai Unión belüli kereskedelem szempontjából is segítené a magyar gazdák versenyhelyzetét.
8: Ugyanis aki import árut hoz be, az

0: 0% áfa kulccsal vásárolhat, tehát 0% áfát finanszíroz, míg aki belföldi termelőtől vagy eladótól vásárol, az 27% áfa finanszírozásával teheti ezt meg. Ugyanis export-import ügyletekben EU-n belül 0% az áfa kulcs, és ezek olyan távolra vezető pozitív hatások, ami az ágazat számára egyértelműen előny.
1: Apáti Ferenc kiemelte, az áfa mérséklése a fogyasztói árakat is csökkenteni. Hozzátette azonban, hogy a zöldségek és gyümölcsök árát legnagyobb részben továbbra is a kínálat időszaki ingadozása határozza meg, így például a jelentős fagykár miatt a gyümölcsök ára magas lesz.
2: A magyar közlönyben is megjelent az a kormányhatározat, amely előírja a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás előkészítését. Ez már a következő tanévkezdésnél járna. Az intézkedés sok családnak nyújthat jelentős anyagi támogatást szeptember előtt, amire 70 milliárd forintot terveznek elkülöníteni a költségvetésben. Cserei Judit összeállítása.
3: El kell még az anyai segítség és a biztatás is jól jönnie a kis Samunak, a kisfiú szeptemberben iskolás lesz. Az édesanyja azt mondta, fokozatosan elkezdik majd beszerezni a tanszereket is, hogy egyszerre ne legyen anyagilag megterhelő.
4: Iskolatáskából nem mindegy, hogy miért veszünk, tolltartóból legyen dupla cipzáros, de 12 színes legyen benn, de filc is legyen benn. A füzeteknek nem mindegy, milyen a borítója.
3: A Donkup családban 5 gyermek mellé augusztusban érkezik a 6. kistestvér. A gyerekek iskoláztatása nem kis logisztikát és anyagi megterhelést jelent a szülők számára.
5: Már most 4 gyerek lesz iskolás, ugye több lesz a kiadás öltözésbe is, meg a tanszerekbe is, meg mindenbe.
6: A Tisza kormány még idén augusztusban iskola kezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyermekeinek.
3: Még a szeptemberi tanévkezdés előtt 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok. Magyar Éva kormány szóvivő azt mondta, az intézkedés célja, hogy a tanévkezdés ne jelentsen elviselhetetlen anyagi terhet azoknak a családoknak, akiknek már a tanszer, a ruha és az iskolai költségek előteremtése is gondot okoz. A támogatás előírásáról szóló kormányhatározat már a magyar közlönyben is megjelent. A rendelet szerint a támogatást az esélyegyenlőség figyelembevételével kell elkészíteni az iskola kezdés pénzügyi terheinek könnyítése érdekében. A határozatból kiderül, a javaslat elkészítésének szoros a határideje, június 15-ig kell elkészülnie. A megbízatást közösségi oldalán a pénzügyminiszter is megerősítette. Kármán András azt írta, a végleges jogosultsági kört és a kifizetés módját a kritériumok pontosítása után határozzák majd meg. Az érintett családok terhei az esélyegyenlőségi és az átláthatósági követelmények maximális figyelembevételével fognak csökkenni.
7: Bevezetjük 700 000 szegény sorban élő családnak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást.
3: Az iskolakezdési támogatás a Tiszapárt egyik kampányígérete volt korábban. Annak bevezetéséről december elején Tarna Zsodányban az azóta már hivatalba lépett miniszterelnök azt mondta, megőrzik a külhoni magyar gyerekeknek eddig biztosított iskolakezdési segítséget, de kiterjesztik azt az anyaországban élő rászorulókra is. A tervek szerint a támogatásra mintegy 70 milliárd forintot különítenek el a büdzsében.
2: A cégeknek már csak néhány napjuk van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 000 vállalkozástól várja a társasági és több mint 100 000 cégtől a kisvállalati adóbevallást. A számviteli beszámoló benyújtásának határideje május 31-e. A kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókkal járhat. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
8: Május 31-e az első kötelező határidő, amire a cégeknek oda kell figyelni.
9: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmajer Szilvia a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót eddig kell beküldeni, amit az érintett cégek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan.
8: A következő határidő az pedig június 1-e hétfő. Eddig kell benyújtani a társasági adóbevallást. Mintegy 400 000 cégtől várja a NAV a társasági adóbevallást, és ugyanígy június 1-e hétfő a határidő a KIVA-nak is. A KIVA az a kisvállalati adó, ezt is 100 000 cégtől várja a NAV.
9: Idén módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Erről már Kádár Zsombor, a NAV sajtóreferense beszélt a Kossuth Rádióban.
10: Egészen onnantól, hogy valaki benyújtja a kedvezményt, tehát attól az évtől, egészen addig, ameddig az utolsó részletét is igénybe tudja venni ennek a fejlesztési adókedvezménynek, minden évben folyamatosan kell adatot szolgáltatni, és ezt, hogyha most beadandó bevallásról beszélünk, akkor azoknak is meg kell tennie, akik ezt 2014 után kérték, és még nem vették teljes mértékben igénybe. Tehát már nekik is ebben a részletes adatszolgáltatással kell dolgozniuk, és nekik is ezt a bevallásba akkor be kell írniuk.
9: A szakember emellett arról is beszélt, hogy milyen szankciókkal jár a kötelezettségek elmulasztása.
10: Hogyha valaki nem nyújtja be egyáltalán, abban az esetben 1 millió forintos mulasztási bírság szabható ki a bevallás elmulasztása miatt. Hogyha pedig a beszámolót nem teszi közé határidőben, annak többkörös egyébként a szankció. Először felszólítjuk egy 30 napos határidővel, aztán pedig egy újabb felszólítást kap, de akkor már egy 200 000 forintos mulasztási bírságot, és hogyha ezt sem teszi meg, akkor a következő körben ott töröljük az adószámát.
9: Kádár Zsombor hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV idén is emlékeztető levelet küld, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket.
2: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lunch Event számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Délelőtt megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol hétvégéig számos programmal várják a drukkereket. A BL döntőre több tízezer turista érkezik a magyar fővárosba, főként repülővel. A Budapest Airport vezérigazgató helyettese azt kérte az utasoktól, hogy a szokásosnál jóval korábban érkezzenek meg a repülőtérre a következő napokban. Harcsás Gergely összefoglalója.
11: A következő napokban Budapestre figyel a sportvilág. A 2020-as labdarúgó Európai Szuperkupa és a 2023-as Európa Liga döntő után a legrangosabb Európai Kupa sorozat döntőjének adott hont a magyar főváros. A sorozat fináléjában az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain csap össze. A sportesemény rendkívüli terhelést jelent a légi közlekedésben, mondta a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentini Katalin a közmédiában jelezte, az utasforgalom és a járatok száma is a kétszeresére nő. A hétvégéig nagyjából 250 ezeren fordulnak meg a Liszt-Ferenc repülőtéren. Közölte, a jelentős többletterhelés miatt az egyes terminált is megnyitják, ahova az angol szurkolók és a Wizz Air londoni járatai érkeznek.
12: Ez most egy nagyon speciális eset. Check-in pultokat újra üzembe helyezni, utasbiztonsági folyosókat hoztunk be az utascsarnok közepére, hogy legyen hely, ételitalvásárlási lehetőség, határőr ellenőrzést állítottunk fel, és a különböző közlekedési módoknak, taxiknak, minibuszoknak, sátlójáratoknak, százenek, mindennek a drosztja és a megállója ugyanúgy kiépítésre került az egyes terminál előtt is, úgyhogy egy teljes értékű terminálként fog üzemelni.
11: A megnövekedett utasforgalom miatt késhetnek a menetrend szerinti járatok, hívta fel a figyelmet a vezérigazgató helyettes, aki arra kérte az utasokat, hogy a megszokottnál jóval korábban érkezzenek a repülőtérre.
12: Nagyon fontos, hogy mindenki tájékozódjon, hogy mennyi idő alatt ér ki a repülőtérre, és számoljon plusz idővel. Azt kérjük, hogy 2,5 órával hamarabb érkezzen mindenki a repülőtérre, mekkora a tömeget kezelni is több időt, tehát a check-in pultoknál, akár az utasbiztonságnál is több időt vesz igénybe, mint egy szokványos napon. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy hagyjon elég időt az utas folyamatokra. Nézzék a járat információs rendszereket, az utas tájékoztatást, és ha a légitársaság azt kéri, hogy akár az utas még 2,5 óránál korábban jöjjön ki, akkor ezt mindenki tegye meg.
11: Közben a Hősök terén megnyílt a hivatalos szurkolói zóna, ahol a döntő kísérő rendezvényeként színes programok várják a látogatókat, akik a Bajnokok Ligája trófeáját is megnézhetik. A serleg, a kétszeres világbajnok korábbi brazil válogatott Cafu vezetésével érkezett meg a Hősök terére. A BL győztes játékos a megnyitón elmondta, örömmel érkezett Magyarországra. Eddig nagyon tetszik Budapest. A világbajnokság után a Bajnokok Ligája a labdarúgás legrangosabb eseménye, és büszke vagyok rá, hogy ismét kezemben tarthatom a trófeát. A főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az idei érkezők jól érezzék magukat.
13: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok, a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szereti Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
11: Az esemény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
14: Időjárás jelentés.
2: Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten 21 órakor 20 fokot mértek, a légnyomás 1021 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik. Ez volt a késő esti krónika, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
14: Műsorajánlat. Délelőtt. Kutatások szerint már egy kéthetes digitális szünet is drasztikusan javítja a mentális egészséget.
15: A sok beltérben és képernyő előtt töltött időnek az a folyamánya, hogy egyre többen vágynak arra, hogy valamilyen módon ezt ellensúlyozzák.
14: De miért veszélyes a kontrollálatlan képernyő használat, és miért lehet segítségünkre az úgynevezett Digidetox program? Műsorunkban ezekre a kérdésekre is válaszolnak szakértőink. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
16: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
17: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
18: az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
17: Rendhagyó történelem óra.
18: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
17: Múltunk árnyai.
18: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
17: Közösség a fontos helyszíneken.
19: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
18: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
17: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
20: Ez a Sportvilág.
21: Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Jannik Sinner 2-szettes előnyből kikapott. Búcsúzott a Roland Garrostól. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
20: Sportvilág.
21: Adásunkat labdarúgással kezdjük. Megtiszteltetésként éri meg, hogy a magyar fővárosban lehet, és örül, hogy részese lehet a budapesti Bajnokok Ligája döntőnek. Ezt a játékosként világbajnok és BL győztes brazil labdarúgó Cafu mondta ma délelőtt a Hősök terén, ahol megnyitotta kapuit a hivatalos szurkolói zóna. A BL trófea a korábbi klasszis kezében érkezett meg. Cafu a Milán játékosaként meg is nyerte a sorozatot. A finálét szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. Most Cafut hallják.
22: Megtiszteltetés itt lenni. Budapest egy gyönyörű város. Külön öröm, hogy a Bajnokok Ligája döntője kapcsán lehetek itt, mert ez a világbajnokság után a második legfontosabb sorozat. Ez volt az utolsó trófea, ami még hiányzott a gyűjteményemből játékos pályafutásom során. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
21: A Magyar Kézilabda Szövetség kommunikációs PR és marketing igazgatója Ballai Attila is részt vett a Hősök terén zajló eseményen, és ki gondolta volna, a Bajnokok Ligája szurkolói zónájában még kézilabdás kapcsolódásra is akadt példa. Következzen a beszámoló.
23: Jártam már sportújságírói pályafutásom során számos, sőt, szinte számtalan szurkolói zónában vagy versenyszínhelyen, és hogyha egy-két emblematikusat ki kell emelnem, akkor a közelmúltban mindenképpen az, hogy a Párizsi olimpián a strandröplabda mérkőzését az Eiffel-torony tövében rendezték, ha egy kicsit régebbre visszatekintek, akkor a 2000-es Sydney olimpián a triatlon befutója a Sydney Opera előtt a Darling Harbourben volt, és azt hittem, hogy ehhez foghatót nemigen lehet már szervezni, látni, de most alkalmam volt rá, hogy felülvizsgáljam ezt a nézetemet, mert a labdarúgó bajnokok ligája döntője alkalmából, nevezhetjük szurkolói zónának, vagy egy BL hangoló cselekvési területnek, ami a Hősök terén zajlik, az egészen elképzelhetetlen, és a millió is. Tehát, hogy Kossuth, vagy Rákóczi, vagy Mátyás király szobra tekintve futballmezekre, hogy a műcsarnok előtt Esli Kohl, Juhász Roland, Torgelle Sándor, Görbicanit és Nagy Laci részvételével ügyességi vetékedő zajlik, hogy a Szép Művészeti Múzeum előtt ott a színpad, ahol koncertek fogják várni az Arsenal, a Paris Saint-Germain és a különféle magyar szimpatizánsokat. Aki először van ott, az döbbenten néz körül, és ha már említettem Sydney-t és Párizst, hatalmas különbség szerintem, hogy a 8 milliárd főlakóból 6 milliárd körülbelül tudja, hogy mit tartogat neki Párizs vagy Sydney, de talán 1 milliárd sem tudta, vagy tudja, hogy mit tartogat neki Budapest, és aki most egy futballmérkőzés alkalmából jött ide, az valószínűleg vissza fog térni, mert valóban elképesztő az a hatás, ami éri. Egyébként konkrétan, hogyha a sportos részéről is be akarok számolni, és miért ne tenném, nem akármilyen ügyességi vetélkedő volt az, amelyben két kézilabdás és három labdarúgó klasszis részt vett, amikor az angol nyelvű bemutatás során elhangzott, hogy Görbics Anita ötszörös BL győztes, akkor azért még Esli Kohl is, de nem akármilyen grimaszt vágott, pedig 107-szeres válogatott angol labdarúgó. Egy ilyen rúgó-dobó falra kellett kísérletezniük kézzel-lábbal, és ami a mindenképpen meglepetés kategóriába tartozik, hogy Görbics Anita lábbal, illetve Torgelle Sándor kézzel milyen jól bánt és bánik a labdával. Bár ha visszagondolok arra, hogy Görbics karrierje úgy kezdődött, hogy az egyik szomszédja mondta, hogy hát egy vékony dongai kislányt, aki lábbal olyan erős lövéseket vág a garázskapura, hogy biztos, hogy kézilabdázó is lehetne belőle, na hát ez egész jól bejött. És egyébként, ha már ő ötszörös BL győztes, akkor Esli Kohl is BL győztes, igaz, hogy ő futballban, és emellett egy egészen ritka, laza, jópofa fazon, aki gyakorlatilag integet a szurkolóknak, szórakozik. Hát, hogy mondjam, a britek nemzeti sportjai között nincs ott a kézilabda, ezért még magán is jókat kacarászott, hogy dobás című mikkel próbálkozott, de összességében emelte a hangulatot, mint ahogy emeli mindenki. Ahhoz képest, hogy szombaton este 6-kor lesz a labdarúgó bajnokok ligája döntője az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapatai között, csütörtök délután már olyan hangulat van, vagy volt a Hősök terén, hogy szinte egy perc már lehetne kezdeni a BL döntőt. De azért még addig is nagyon jó két nap elé nézzünk.
21: Egy picivel a PSG az esélyesebb, de az Arsenalt sem szabad leírni, mert remek szezonja volt az angol bajnoknak, mondta el Szoboszlai Dominik a szombati bajnokok ligája döntő előtt. A magyar válogatott csapatkapitánya Márka nagykövetként vett részt egy mai szponzori eseményen, ahol átadtak egy pályát, és Szoboszlai megosztotta gondolatait a BL döntővel kapcsolatban is.
0: Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán, mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük. Én szerintem, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, az bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van. Láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt, úgyhogy szerintem egy jó meccs lesz, mindenki élvezze.
21: A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítéséről szóló gazdasági beszámolóját.
20: Sportvilág.
21: Az FTC Telekom labdarúgó csapata nyerte a Simple Liga női bajnoki döntőjét, miután a párharc második mérkőzésén 8-0-ra kiütötte a Puskás Akadémiát. Az első találkozón 6-2-re diadalmaskodtak a zöldfehérek, akik így kettő sikerrel 14-2-es összesítéssel bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. A Fradi sorozatban 7. alkalommal lett magyar bajnok. A mérkőzés után Zágonyi Barbara értékelt Katona Lászlónak.
1: Zágonyi Barbara, magyar bajnoki arany, de nagyon lemostátok a Puskás Akadémiát. Van ennyi a két csapat között?
4: Szerintem talán a 8-0 azért nem egy reális eredmény. Nagyon nehéz volt nekik, hogy ilyen fél időt zártak, 3-0-al fordulni egy döntőben szerintem egyáltalán nem könnyű. Őnekik az első bajnoki döntőjük volt, mi meg már azért tapasztaltak vagyunk ebben. Egész évben ők is nagyon jó szezont futottak, és nagyon jól játszottak. Remélem, hogy ebből fel tudnak állni majd, és egy jövőre is egy ilyen nagyon jó kiélezett bajnokság lesz.
1: Bennem felmerül a kérdés, hogy tudott megverni titeket a felcsúti csapat a bajnokságban az elmúlt időszakban egyszer, egy alkalommal?
4: Szerintem a fociban bármi megtörténhet. Az egy nagyon jó meccs volt nekik, amikor talán 3-1-re kikaptunk mi otthon. Nekünk akkor az sajnos semmi nem jött össze, nagyon hamar gólt kaptunk, és most kb. Fordult a kocka, és most mi tudtunk nagyon hamar gólt lenni. Nyilván ez nagyon nehéz egy csapatnak ebből felállni, de utána szerencsére nem csak egyszer tudtuk megvenni őket, hanem bebizonyítottuk, hogy felül tudunk kerekedni ezen, hogy kikaptunk mondjuk decemberben.
1: Ez a tökéletes idény a bajnoki arannyal és a kupa győzelemmel?
4: Tökéletesnek azért talán nem mondanám, voltak benne hullámvölgyek, de igen, nagyon jó idényt futottunk. Nagyon szerettük volna elérni ezt, hogy kupa győztesek és bajnoki győztesek is lássunk, mert ez már rég sikerült. Tavaly ezt ugye nem tudtuk elérni, és igen, nagyon örülök, hogy az európai porondon is be tudtunk mutatkozni.
1: Gólt lőttél ma, ha jól mondom, mert hát ez a 8 az annyira sok egy mérkőzésen. Kapufás volt egy szöglet után, ha jól mondom.
4: Én annyira nem emlékszem. Én ilyenkor csak arra emlékszem, hogy tudtam, hogy be fogom lőni, ezt a múltkori meccsen is eldöntöttem, hogy gólt lövök. Ma is, amikor összenéztem az Annával, hogy beadja a szögletet, tudtam, hogy ezt be szeretném rúgni. Szerencsére nagyon jól eltaláltam, és nagyon örülök, hogy jókor is jött ez a gól, mert az első félidő, vagy a második félidő első gólja volt, és így szerintem egy kicsit elvettük azt a lendületet, amit mondjuk a félidőben magához ragadott a Puskás.
21: Az emberhátrányos védekezésen mindenképp változtatni kell, nyilatkozta Tokai Viktor, a magyar férfi ékorong válogatott másodedzője a Nemzeti Sportrádióban. Mint ismerte, a miénk a britek 5-0-ás legyőzésével sorozatban másodszor maradtak bent az elit világbajnokságon. Csisztusos a beszélgetése.
3: Hétfőn befejezte világbajnoki szereplését, és biztos bentmaradóként tért haza a svájci elitvilágbajnokságról a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely együttese Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzésével biztosította helyét a jövő évi átcsoportos világbajnokság mezőnyében. A stúdióban ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm Tokai Viktort, a válogatott másodedzőjét, és Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, aki egyébként Svájcból tudósította a világbajnokságot, és akivel egy hete is akkor Spiller Istvánnal közösen elemezgettük mindazt, ami eddig történt. Szerbusztok!
5: Sziasztok, üdvözlöm minden rádióhallgatót és utollevőt és bekapcsolódót.
3: Na, gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van négy nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta a Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett. Az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, de inkább akár a védekezést felépítendő.
5: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, amit tavaly én azt gondolom sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
3: hát
5: meg is volt.
3: Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bennmaradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
5: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmenségben ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
3: És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió egy perában van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni, most ugye egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát, hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
5: Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
3: Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, szerintem ezt így értjük most akkor.
5: Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll. Én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, vagy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni, vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgokat is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
20: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
21: Továbbra is az a célja, hogy világbajnok legyen. Többek között erről beszélt a vitorlázó Érdi Mária a második Európa-bajnoki aranyérme kapcsán a Nemzeti Sporthíradóban. Kiemelte, Magyarországnak ez csak a negyedik EB címe vitorlázásban. Olimpiai hajóosztályban kettő fűződik hozzá, a másik kettő pedig Berett Zsomborhoz. B. Németh Péter beszélgetett Érdi Máriával.
6: Most én egy elég nehéz időszakot zártam le ezzel az Európa-bajnoki győzelemmel. Azt is szeretném hozzáfűzni, hogy ez Magyarországnak vitorlázásban csak a negyedik, a magyar vitorlázás történetben ez a negyedik Európa-bajnoki cím. Ugye kettő fűződik
21: kettő most fűződik már a
6: én nevemhez, a másik kettő Berett Zsombor nevéhez. Úgyhogy alapjában véve ez egy hihetetlen eredmény Magyarországról ebben a sportban. Hihetetlen, hogy milyen nemzetekkel szállunk versenybe és győzedelmeskedünk, valamint az is hihetetlen, hogy ugye a párizsi olimpián gerincsérvel versenyeztem, utána megműtöttek, és hogy ide-vissza sikerült térnem. Annyi, és ahol vissza szeretnék térni, meg amiért elkezdtem ezt az egész mondatot, az az, hogy a párizsi olimpia utolsó versenynapján is tudtam mosolyogni, úgyhogy én mindig próbálok mosolyogni, persze vannak könnyek is egy sportkarrier, meg egy élet során, de én ezt próbáltam, ezt az egész utat, amikor elhatároztam, hogy szeretnék visszatérni ide, ahol most vagyok, elhatároztam, hogy türelmesen fogom csinálni, és minden akadályt megpróbálok átugrani.
21: Talán a legnehezebb türelmesnek lenni, nem?
6: Igen, nem tudja az ember, az a baj, hogy egy ilyen sérülésnél nem tudja az ember egyrésztről, hogy mire várjon a műtét után, mire számítson. Utána egyáltalán nem tudtam, hogy milyen hosszú lesz a rehabilitáció. Azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy lemegy a rehab, és akkor visszatértem, és megint versenyeket nyerek. Ez egyáltalán nem így nézett ki. Nekem a tavalyi versenyszezonom ráment a rehabilitációra. Plusz ugye még nagyon sokat tudnék mesélni. Az is belefolyik a történetbe, hogy engem ezen a mélyponton ott hagyott a volt edzőm. A hátam mögött felajánlottak neki az olaszok, ugye az előző edzőm is olasz volt, és felajánlottak neki a hátam mögött egy állást, és ő ezt elfogadta a hátam mögött, és én ezt mástól tudtam meg, hogy ő elvállalta ezt az állást, és ez az, amikor le van sérülés, amúgy sem esik jól az ember neki, de amikor egy ilyen sérülésen megy keresztül, akkor főleg nem. Úgyhogy azt is nagyon nagyra értékelem ebben az Európa-bajnoki címben, hogy milyen csapattal nyertük ezt, az új edzőmmel, azzal a gyógytornásszal és azzal az erőnléti edzővel, akivel végigcsináltuk ezt a másfél éves, vagy majdnem két éves építkezést a műtét óta. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat jelent, hogy milyen emberekkel tudtuk ezt az Európa-bajnoki címet megnyerni.
7: Elárulod, hogy melyik volt nehezebb? A Párizsi olimpián a 14. hely, ahova emlékeim szerint nagyon jó esélyekkel érkeztél, mert hogy világbajnoki címvédő és már Európa-bajnok voltál. Jól emlékszem én erre?
6: Igen, én a Párizsi olimpiára világ elsőként, Európa-bajnok.
7: Tehát világ elsőként érkeztél a Párizsi olimpiára, viszont a sérülésed mellett egyszerűen képtelenség lett volna érmes helyen végezni. Szóval ez volt a nehezebb, ez volt-e a nehezebb, vagy az azt követő időszak, mondjuk gondolok itt a műtétre, és onnan visszajönni?
6: Egyértelműen az utána lévő időszak volt sokkal nehezebb. Nekem ez a Párizsi olimpián versenyzés, ez, amikor ott voltam, akkor is gondolkoztam, hogy ez egy milyen fura tapasztalat, amit most én élek, mert valószínűleg nem sok sportolónak mondták azt a karriere során, hogy egy gerincsérvel versenyezzen. Nagyon fura volt úgy versenyezni az olimpián, hogy mintha nem én lennék ott. Nagyon fura volt nem úgy teljesíteni a saját testemben, mint amihez én hozzá vagyok szokva. De mégis, amitől már az olimpia előtt is féltem, az volt, hogy cserben fognak hagyni, hogy ott fognak hagyni, és pontosan ez történt, hogy nagyon sok ember, aki konkrétan azért volt fizetve, hogy engem segítsen, nagyon csúnyán reagált, nagyon csúnyákat mondott, nem segített, még nyomást helyezett rám, engem hibáztatott. Azt hozzá kell tennem, hogy a szponzoraim azok nagyszerűek voltak.
7: Ha jól értem a szavaidból, akkor neked nem fizikális mélypontról kellett visszajönnöd, sokkal inkább szellemi mélypontról.
6: Mindkettőt kezelni kellett, de az biztos, hogy az érzelmi vonzata nagyon nehéz volt, és azon is túl kellett lépni, de azt nem mondanám, hogy a maga a műtét meg a rehabilitáció könnyű volt.
7: Nyilván világos. Beszéljünk néhány szót az Európa-bajnokságról. Ez egy nyílt Európa-bajnokság volt, magyarán nem csak európai riválisokkal néztél farkas szemet, vagy nem csak rossz kifejezés volt, tehát nem csak európai riválisokat előztél meg. Mennyire nagy szó ez, és akkor innentől kezdve elkezdődik egyfajta Érdi Máriás felemelkedés?
6: Nálunk mindig ebben a sportban, a vitorlázásban mindig nyílt Európa-bajnokságot rendeznek, úgyhogy nevezhetnek ugye most egy amerikai végzett második helyen, és ez nagyon jó, mert folyamatosan abban a mezőnyben versenyzel, akikkel majd az olimpián kell, akikkel majd a világbajnokságon, meg világkupákon találkozol, úgyhogy én ezt egyébként nagyon szeretem, hogy nálunk nyílt Európa-bajnokságot rendeznek, plusz nagyon örültem annak, hogy sikerült összetettben is a lista elején végeznem. És a második kérdésedre kitérve pedig ez az emelkedés, ez akkor elkezdődött, amikor elkezdtünk dolgozni a gyógytornászommal, meg amikor én elhatároztam, hogy szeretnék ide visszatérni, és szerintem nagyon kevesen értik tényleg, hogy milyen mélységekből tértünk ide vissza.
7: Én azt gondolom, hogy egy műtét után az ember nem nulláról, de lehet, hogy mínuszról kezdi az egészet. Javíts ki, hogyha tévedek, hiszen az erőnléted leesik nagyon, mentálisan teljesen magad alatt vagy, kiesel a versenyritmusból, és még sorolhatnám.
6: Igen, nagyon. Ahogy mondtam, hogy ez nem csak egy fizikai mélypont volt, érzelmileg is az edzőváltása. Nem tudtam, hogy milyen gyógytornászon fogok dolgozni egyébként is. Ezért mondtam, hogy sokat tudnék mesélni, mert hogy hogyan jöttek össze a szálak addig, amíg újra Európa bajnok lettem, hogy egyébként Gyulai Zsoltot, az Olimpiai Bizottság elnökét hívtam fel egy ilyen nagyon reménytelen helyzetemben, hogy hova mehet ilyenkor egy sportoló, hogyha így le van sérülve, és ő küldött a Budai Nikoletthez, akivel végigcsináltam a rehabot, és a mai napig kíséri végig a karrieremet, úgyhogy ez már nagyon régen elkezdődött ez az építkezés, és még nem fejeződött be.
21: A Veszprém a 30. bajnoki címére pályázik, míg a Szeged 6. alkalommal nyerheti meg a férfi kézilabda NB1-et. Egyik csapatnak sem sikerült igazán jól a nemzetközi idény. A Bakonyiak és a Tiszapartiak sem lesznek ott a BL4-es döntőjében. A két győzelemig tartó magyar bajnoki finálé holnap pénteken Veszprémben kezdődik. A szegedi kapus Mikler Roland szerint remélhetőleg újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak.
8: Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Tehát attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Úgyhogy természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni, és nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni.
9: Ugye kapusként azért nyilván te leginkább a védekezést teszed a fókuszba. Azt kijelenthetjük, hogy a védekezés is lesz a kulcsa sikerhez?
8: Igen, szerintem mindig az, mindenképpen. És most is úgy érzem, hogy nem fog ez másképpen alakulni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Nyilván már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg a Veszprém sem tud nekünk, így azt gondolom, hogy az egyéni extra teljesítmények fognak dönteni. Mind a két csapat szerintem nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni olyan szakaszokba például, ahol nagyon fontos és döntő időszakokban. Úgyhogy már nagyon várjuk.
9: Ugye, hogyha megnézzük a két csapatot, akkor azért egyrésztről a Veszprémnek ezúttal sem jött össze a Bajnokok Ligája legjobb négy, amiről most már évek óta álmodoznak. A Szegednél részben a kupa sorsolás is közbeszólt, és a kupában, ha idézőjelesen is, de csak egy bronzérem jött össze, és végül is a nagy riválisé lesz a pályaelőny a döntőben. Mentálisan mennyire lehet esetleg ez hatással a játékosokra, a csapatokra, hogy kicsit ilyen csalódott együttesek csatájának is tűnhet ez akár kívülről?
8: Nem hiszem, hogy most már egyik csapat vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent, és lehetőleg győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Úgyhogy nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni, úgyhogy azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most két mérkőzésen, minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
9: Ami még biztos, hogy a második mérkőzés itt lesz Szegeden, jövő kedden. Hogy érzékeled most a városban a hangulatot? Van-e, illetve lesz-e majd az elkövetkező napokban már kézilabda láz itt Szegeden?
8: Biztos vagyok benne. Mindenkinek hiányzik most már egy jó Szeged-Veszprém hazai pályán telt ház előtt. Ez szerintem nem is kérdés. Én nem bízom benne, hogy a hazai meccsen jönnek és támogatnak minket a szurkolóink, mint ahogy eddig is tették természetesen, és minél többen jönnek, hogy minél nagyobb nyomás lehessen helyezni az ellenfélre, és minél nagyobb támogatást kapjunk tőlük. Biztos vagyok benne, hogy azért motoszkál már mindenkinek a fejében az, hogy jó, oké, megvan az első mérkőzés, de onnantól kezdve a hazai meccs, amire a szegedi szurkolók a legjobban kíváncsiak majd.
21: Ligetvári Patrik, a Veszprém védekező specialistája szerint igyekeznek új elemeket beépíteni a játékukba.
10: Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonba. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első fél időben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. Úgy gondolom, a jó dolgokat, amiket jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés, támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak. Nyilván mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba.
12: Mekkora plusz lelki löket lehet az a csapat számára, hogy most több olyan játékos is van a keretetekben, aki az utolsó mérkőzésére készül, mérkőzéseire a Szeged ellen, gondolok itt a távozókra, akár Corralesre, Márgucsra, vagy a nemrég bejelentett Ellisonra is.
10: Igen, ezek a játékosok most arra fókuszálnak, hogy tényleg győzelemmel tudjanak innen Veszprémből elmenni, és az, hogy a klubnak, ha jól emlékszem, ez lesz a 30. bajnoki címe, hogyha ez nekünk összejön, azt tényleg akkor ez egy olyan szám, amit el szeretnénk érni, és reméljük, hogy sikerülni is fog. Tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Itt már Veszprémben meg szeretnénk nyerni az első mérkőzést, de úgy tudjuk nagyon, hogy a Szeged is nagyon erős és jó erőt képvisel.
12: Ilyen valamennyire klisés kérdés ez egy ilyen helyzetben, hogy mi lehet a kulcsa annak, hogy sikerüljön az első meccset megnyerni, ami az elmúlt években is láttuk, hogy nagyon fontos volt ugye ebben a párharcban, hogy itt a pálya előnnyel kapásból élni tudjatok. Nyilván a Szegednél is láttunk sokfajta teljesítményt ebben a szezonban, voltak ők is nagyon fent, nagyon lent. Mi lehet az a döntő faktor, amin múlik ez az első meccs?
10: Úgy gondolom, hogy stabilitás, és tényleg az, hogy hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük azt, hogy ha ezt besikerül húznunk, nem vesztettünk még pontot a bajnokság során, az alapszakaszt is úgy szeretnénk megnyerni, hogy veretlenül.
12: Neked, mint a védekezés egyik fő oszlopait Veszprémben, nyilván ez is egy változást jelent, hogy Kukicsban most nem kell készüljetek. Mennyit változtat ez így veszprémi részről, hogy a Szegednek az egyik kulcsembere most nem lesz ebben a bajnoki döntőben?
10: Olyan részben számít nagyon, hogy új játékosra kell készülni, mert megnézzük, akkor Fazekas Máté előtte nem kapott annyi szerepet Szegeden, meg volt nekik egy gofridzonjuk is, de most Máté úgy gondolom, hogy megkapja azt a lehetőséget, azt a bizalmat Szegeden, ami tényleg egy ilyen fiatal játékosnak kell is, és tényleg veszélyes tud lenni, és tényleg a bátyjának a nyomdokaiba tud lépni, szóval úgy gondolom, hogy fel kell rá készülni, egy nagyon jó játékosról van szó, de nyilván a Szmarászával való összhangjuk is nagyon jól működik, ezekre a páros kapcsolatokra nagyon jól fel kell készülnünk, hiszen tényleg ez döntő faktor lehet a bajnokságban.
12: Hogy mennyire tenni helyre ezt az egész szezont az, hogyha megvan a bajnoki cím? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés annyiból, hogy azért a BL4-es döntő az egy régóta ismert cél ugye nálatok, de az mégiscsak a nagyon top szín, és az embernek van egy érzése, mintha ez alap elvárás lenne, hogy a bajnoki cím viszont akkor most feltétlenül legyen meg.
10: Igen, egy alap elvárásnak várják ezt itt Veszprémben, de Szegeden ugyanúgy elvárják a Szegedtől. Nyilván több helyzetből kell nézni, és tényleg több csapat van, aki ugyanezért a győzelemért küzd. Tudjuk azt, hogy mi vagyunk lehet a legesélyesebbek erre ennek a címnek az elérésébe, de a sportban tényleg más csapatok is küzdenek a győzelemért. Nyilván ez a szezon ez nem volt a legszerencsésebb szezon mind én részemről, mind a csapat részéről. Úgy gondolom, hogy nyilván remélem a következő szezonban ezek a lehetőségek, amik elúsztak ebbe az évbe, azokat vagy visszakapjuk, és tényleg elérjük azokat a céljainkat, és amiket idén nem tudtunk.
21: Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze Roland Garroson Udvardi Panna és Olekszandra Olajnyikova, de ellenfelük Madalina Frecs hasfalsérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nikola Fossa és Tamara Korpacs kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7, 6-4, 6-1-re megnyerte a találkozót. Ez volt már a Sportvilág, én köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Sportvilág.
11: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
13: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak idő

0: 16-18 kg körül van, úgyhogy azt, hogyha ilyen a helyzet, egy séta közben is elfáradunk, mondjuk olyan 8,5 méter megtétele után, akkor már azonnal tudja, hogy azt a kört kihagyja, hogy anyuci vegyél fel, és rögtön jön ide, és nagyon-nagyon más lehetőségem nincs, amikor úgy lentről felpillant rám, hogy léci vegyél fel, mint hogy felveszem őt a nyakamba. Még szoktam is ezzel viccelődni, hogy még majd az esküvődön is ugyanígy felveszlek majd a nyakamba.
1: Miben lett más az élete, hogy ők megszülettek? Mert azt mondta, hogy úgy elérzékenyülök, amikor eszembe jutnak. Mit adnak ők?
0: A világ ugye megfordult magunk körül igazából, tehát egy teljesen más az egész életmódunk, a gondolkodásunk. Nagyon szokott tetszeni például, és tényleg, tehát, hogy felemelő érzés, mondjuk, mikor a bölcsibe megyek a kisebbik lányomért, és már rohan oda, és a nyakamba ugrik, hogy akkor itt vagy, apa. Akkor a esti mesekönyvezés is, mikor felváltva szoktuk a feleségemmel, ahogy éppen kijön az este, de hogy akkor teljesen oda bújnak mindkét oldalról, és akkor nézik, és hallgatják, és ez egy nagyon-nagyon meghitt pillanatok. A jó ét puszik is, és akkor még mesélj, apa, épp nem akarnak ott sem elengedni, ezek mind nagyon szép pillanatok, és hatalmas nagy erőt ad, és ez azért egy komoly feltöltődés.

0: mit szeret a gyerekeiben?
1: Hát ugye a gyerekek, beszéltünk róla, hogy sok energiát elvisznek, de az az igazság, hogy sokkal többet adnak. Csak ezt nem feltétlenül mindig vesszük észre. Tehát az ember, hogyha bármit is csinál, tudja, hogy egyszerűen tudja, hogy otthon őt várják, hogy ők vannak, és nem az üres lakásban vagy haza, vagy hát csak a férjéhez, persze az is valami, de rengeteg energiát adnak akkor is, hogyha a szobájukba játszanak. Ők másképp látják a világot, mint mi. Ugye eleve teljesen másmilyen egyéniségek, mint mi. Nekem mind a három teljesen különböző egyéniség. Kinézetre hasonlítanak, de beltartalomra abszolút nem. És hogyha ők nem lennének, én biztos, hogy szegényebb ember lennék. A Bátor programban is ők rengeteget segítettek, tudtukkal vagy tudtukon kívül, mert ők más nézőpontból látják a világot, hogy akkor még ráadásul kisebbek voltak, tehát a kicsi még óvodás volt, és a legtöbb ötletet ők adták. Egyszerűen azért, mert ők azzal a szemmel látják az egészet. A kicsi ugye tartós betegséggel él együtt, tehát abszolút bele tudja élni magát ebbe a helyzetbe, és így tudtukon kívül is rengeteg olyan ötletet adtak, meg szakmai tanácsot, amikor kritizálták azt, amit csináltam, hogy hát anya, ezt a hülyeséget szed már ki belőle, ez kit érdekel. Tehát ezekkel a kedves vagy nem kedves kritikáikkal, de rengeteget segítettek abban, hogy ez a program sikeres legyen. Tehát nem szabad alábecsülni a gyerekeket, mert van, amiben sokkal jobbak, mint mi vagyunk.
0: És akkor név nélkül, vagy így kor nélkül, hogy mit kedvel az egyikbe, vagy mi a jó a másikban.
1: Mondjuk a nagyfiamba azt szeretem, hogy nagyon magába fordul, és nagyon el tud mélyedni dolgokban, és olyan dolgokban, amihez én nem is tudom, nem értek, vagy nem ugye a digitális világban nagyon-nagyon profi, tehát kódol, modellez, és néha nekem segít, tehát hogyha nekem valamire szükségem van, akkor őt meg tudom kérni, és olyan feladatokat old meg, ami felnőtt feladat, és remélem majd egyszer jól fog keresni ezzel, hogy ezekre képes. A kislányom, ő így szoktam is mondani, hogy nem a lányom, hanem a klónom, csak a hibákat javítottam benne. Kinézetre is egyébként, és ő az, aki úgy érzem, hogy a legjobban hasonlít rám, általában az élethez való hozzáállásban. Vele voltunk tegnap futni, tehát ő az, aki bármikor jön velem, és vele lehet. Hát mondanám, hogy csajos program, de hát egy terepfutás az nem csak csajos program. Ő az, aki szintén így el tud tűnni a természetbe telefon minden nélkül, amiért haragszom is, és örömmel meséli, hogy találkozott egy vaddisznóval, és milyen aranyos volt, tehát ő az, aki én vagyok, úgy érzem. És akkor van a kicsi, aki nem tudom, hogy kinek a gyereke, mert ő egyikünkre se hasonlít, és ő benne pedig azt szeretem, hogy ő egy ilyen igazi kis vadember, tehát ő, amit elhatároz, az úgy lesz, és megcsinálja tűzön, vizen. Átmegy, néha ez ugye elég nehéz is egy szülőnek, mert nagyon nehéz, őt nem lehet betörni. Ugye ő a diabéteses, és ő egy igazi harcos, tehát egyébként ő a betegségét is úgy éli meg, hogy semmi problémája nincs vele, ő tudja, hol jobban, hol rosszabbul, de tudja kezelni, és még abban is a jót látja, mert azt mondja, hogy olyan barátai lettek, akiket nem ismert volna meg, hogyha nem lenne ez a betegsége, mert ez összehozta velük, és milyen jó neki, és azt érzi, hogy ez is őt erősebbé

0: tette, és igen, őt minden erősebbé teszi, úgyhogy ő vagy miniszterelnök lesz, vagy hadvezér, vagy valami hasonló szerintem.
1: És például miért harcol erősen, hogy miket szeretne elérni, vagy véghez vinni?
0: Hát bármit, ugye egy kisgyerek, amiket szeretne a barátjával találkozni, szeretne elmenni korcsolyázni, igazából ő mindig a fejébe vesz valamit, hogy éppen mit szeretne, és addig nyüstöl engem, amíg meg nem valósítjuk, de olyan is volt, hogy éppen akart valamit, otthon volt, mert szünet volt nekik, én benn voltam a műtőben, és azt hallottam, hogy a telefonom egyfolytában pintyek, pittyek, pittyek, és már mondták a többiek, hogy nézzem már meg, valaki nagyon keres, és bele volt írva 42-szer, hogy anya, anya, anya, mert nem válaszoltam neki, tehát ő az a típus, aki addig veri az embert, amíg nem reagál, és nem foglalkozik vele, és kiharcolja azt, hogy amit szeretne, az megvalósuljon, úgyhogy nehéz vele néha ezért, de szerintem neki a könnyű dolga lesz majd az életben, mert képes megharcolni azért, amit akar, és nem fog hátra húzódni, hogy feladja a dolgokat.
2: Egy éves most, és azt gondolom, hogy kifejezetten jó kapcsolatban vagyunk, baráti kapcsolatban, sok mindent megbeszélünk egymással, megbízik bennem, elmesél minden olyan dolgot, amit fontosnak tart, és ezeket meg szoktuk beszélni.
3: Van olyan, amiben nehéz vele? Mert most kezd ugye kamaszodni, gondolom, vagy már benne vannak-e a kamaszkorban?
2: Van neki saját kis akarata, ez azért úgy nagyon erőteljesen érződik.
3: Miben tudunk mondani példát? Mi az, amiért harcol, és nem enged?
2: Mindenért. Amit ő úgy gondolja, hogy ő máshogy gondolja, vagy máshogy képzeli, azért ő harcol. Ami sokszor nyilván szülőként nehéz, de ha túl gondolok ezen a ponton, hogy ez most egy nehéz dolog, akkor viszont nagyon örülök neki, hogy harcol azért, amit ő úgy gondol, hogy neki van igaza.
3: Érvelő?
2: Nagyon jó érvelő, borzasztó jó érvelő, jó kommunikációs készsége van, és nagyon jól érvel, tehát hogy sokszor már olyan érveket mond, hogy nehéz rá mit mondani szülőként, mert hogy megmagyarázza, és tudja úgy forgatni a szavakat, hogy valamilyen formában az ember úgy rádöbben, hogy végül is igen, ebben is van igazság.
4: Három gyerek van, aki három ennyire különbözőt nem nagyon tudok elképzelni. Tehát az egyikben nagyon szeretem azt, hogy nagyon-nagyon vicces a legváratlanabb helyzetekben is, és rendkívül könnyen veszi az életet, és úgy szeretnék tőle néha tanulni, hogy ilyen lazán, de azért a lényeges dolgokra odafigyelve éli az életét. A másiknak a rendkívüli megbízhatóságát és precizségét értékelem, akire mindig mindenben lehet számítani, és a harmadiknak meg a repkedését, ahogy így a realitásoktól és a valóságtól néha eltávolodva, de hihetetlen magasságokba tör, akár az ambíciói, akár a tettei által.
5: Egy Isten arcon eltemetve bennem, ugye, az Pintér Béla? Nem tudom. Tehát önmagunkat ismerjük föl, vagy önmagamat ismerem fel a gyerekeimben, meg hát a feleségemet is, hogy az egyik így beszél, így cselekszik, így mozdul, így mosolyodik el, így rendezi, vagy nem rendezi a konfliktusait, és így idegesít, vagy így szerez nekem örömet meg jó, szép perceket. Tehát ez abszolút azt jelenti számomra, hogy én vagyok, meg a feleségem együtt. Nem lehet könnyű így tükörben nézni, amikor ezt felismerem. Tehát, hogy el tudtuk-e juttatni oda, hogy akkor ő most magának megkenje a kenyeret, vagy ne kerüljön pénzügyi zavarba, vagy ki kell menteni valamilyen olyan helyzetből, amiben hiába mondtam, hogy én ezen már átestem, de ő a saját fejével kívánja megtesztelni azt, hogy a márvány keményebb. Erre a mai napig vannak eklatáns tapasztalataim, itt nem megosztott módon. Tehát nem tudom megóvni azzal, hogy elmondom, hogy én mit csináltam, vagy mire jutottam, hanem csak egy ősbizalmat, hát igen, a Jóisten majd megóvja, tehát működik a Szentlélek szerintem.
6: És mit szeret bennük?
5: ugye nincs két életük, tehát hogy nincs olyan, hogy nem sportolok, vagy nem zenélek egy-egy emberben, hanem van egyfajta indítatás, amit én ketten ugye eldöntöttük, hogy ez így jó lenne, illetve hát nyilván voltak ebben surlódások, hogy akkor tényleg kell egy edzés, vagy sem, vagy most világbajnokot akarok nevelni a gyerekből, vagy cirkuszi akrobatát, vagy egy másik sportolót, vagy egy...
1: Most belép itt az egyik. Nem tudom, melyik kiválasztja. Mit szeret benne?
5: Hát, hogy van. Nem tudnám hangsúlyozni a tulajdonságait, mert így adta a lehetőséget rá, hogy nevelhessük 18 évig, 20 évig a miénk, idézőjebben, de akkor is csak ajándékok. Tehát nem én vagyok egy új köntösben, hanem ő egy szabad, független entitás, és hogy, hát, hogy jó sorsa legyen, azt kívánom, és hogy szerető közegben nőtt fel, az biztos majd egyszer úgy köszönik meg, hogy majd ők is a saját gyerekeiknek átadják, és olyan, hogy hála, az csak szóban valósulhat meg, mert az a feladatunk, hogy őket elindítjuk az életbe, minket is elindítottak valahogy, amennyire tudtak, segítettek, tehát itt nincs, tehát ez majdnem azt lehet mondani, hogy egyirányú utca, és az ember szíve megszakad, amikor elmennek, vagy nem úgy viselkednek, vagy segíteni kell valamint, de azt teljesen természetes, hogy ezt megtesszük, és azt szeretem benne, hogy tényleg, hogy vannak.
1: Önnek miért jó, hogy gyerekei vannak?
5: Az élet sóját ők adják, önmagától értetődő dolog, hogy vannak gyermekeink. Sokáig őrzik fiatalon a lelket, ha a testet nem is, mert ezt ugye nem tudjuk, és mivel, hogy már van unokánk, tehát így a rákövetkező nemzedék is itt kopogtat, és az már nem olyan nagy felelősség, mint gyermeket nevelni, hanem úgy szokták mondani, hogy arra való nagyszülő, hogy kényeztesse, persze értsd jól, mert a okos szülők azok tudják, hogy az elején mit nem lehet adni neki, majd meglátjuk, még nagyon pici az unokánk, és ezt nem is tudom megfogalmazni szebben, hogy egész életünkben erre vágytunk, hogy legyenek gyermekeink, vagyis hát ne egy legyen, és hogy az értékek, amiket mi is kaptunk a szüleinktől, meg még a nagyszüleinktől, azok sok száz évre menően megőrződjenek. Érezzék, hogy nem csak úgy pottyantak le a Marsról, vagy a világban vannak, hanem hogy legyenek kötődéseik, kapcsolataik a kortársaikon, meg a szociális kapcsolataink túl egy felépülő, sok nemzedéken át megőrizhető családhoz, nagy családhoz. Ez fontos.
3: Gyermekem van, a nagyobbik egy 23 éves fiú, a kisebbik egy 18 éves nagylány, mint egyedül nevelő anyuka, tehát gyerekeit egyedül nevelő anyuka. Mondhatnám azt, hogy a gyerekeim nevelésében gondolom magam leginkább kiteljesedni, tehát az életem, szabadidő, munkám az teljes mértékben mindig a gyerekek időbeosztása körül forgott, és hát forog a mai napig is. Tehát bármi, ami gyerekek sikerével kapcsolatos, ami mind számomra boldogság, a leginkább attól tudok nagyon meghatódni, amikor olyan mondatot hallok, vagy olyan tettet, vagy olyan cselekedetet, amire én még gyerekkorukban felhívtam a figyelmet. De hogy Isten, amikor a 23 éves nagyfiam azt meri mondani, hogy ó, anya, ebben tényleg igazad van, vagy csak látom kiteljesedni őket a munkában, de akár a szabad idejükben, tehát bármi, minden, ami velük kapcsolatos, az engem boldoggá tesz.
6: Azon kívül, hogy különböző neműek, miben nagyon különböznek?
3: Hát nemükben is különbözők, de hát a habitusban, természetben is nagyon-nagyon különbözőek. A fiam, ő egy csendesebb, halk, visszahúzódóbb gyerek, aki éppen most készül megváltozni. A lányom, ő pedig teljes mértékben számomra tükör, tehát a lányom természete az a teljesen én vagyok. És olyan érdekes, mert nagyon sok összeütközésünk van, ugyanakkor sokkal megértőbb tudok a lányommal lenni, mert hogy nagyon látom benne az én fiatalkori önmagamat, és talán vele megértőbb is vagyok, és hamarabb is békülök.
6: A fiúval mi a nehéz?
3: Nagyon sokáig a fiam talán még mai napig is magában tartja a gondolatait, az elképzeléseit, nagyon nehezen nyit, és olyan kevés dolog, amit megosz magából, hogy ezt hiányolom nagyon. Egy dolog mindig beválik, a közös étkezés. Tehát egy finom ebéd, egy finom vacsora, közös beszélgetésre ad lehetőséget, de ő egy nagyon zárkózott gyerek.
7: azt gondolom, hogy minden életszakaszban valahogy mást adtak, nem is tudom, szerintem nem nagyon lehet egy gyerektől elvárni, hogy adjon, de egészen más volt a kisgyerekkoruk, egészen más a kis lázadó kamaszkor, és most egészen más, hogy már a felnőtt korban vannak. Az bennük a nagyszerű, hogy mind a négy gyerekem teljesen más karakter, azért persze vannak hasonló jegyek.
6: Mennyi idősek a gyerekek most?
7: Zsófi lányom, ő 34, Panni 26, Bálint 22, és Csani 18.
6: Mi a nagyon jó, hogy vannak ők? Miért jó?
7: Hát én azt gondolom, hogy a gyermekek az a családban a, nem is tudom, tehát ilyen blőd dolgok jutnak eszembe, hogy az életértelme, vagy az egyik alapvetése szerintem, hogy a nagyon-nagyon jó, hogy az embernek vannak gyermekei, ezt így nem tudom pontosan. Egy nagyon-nagyon jó érzés.
6: Van olyan emlék, ami úgy mind a négyükben egyszerre benned van?
7: Szerintem a nyaralások, amikor még mi kisebbek voltak, például egy-két ilyen adriai nyaralás, az úgy nagyon-nagyon jó volt.
6: Látszik, hogy örülsz, hogy vissza lehet emlékezni rá.
7: Igen. Mert hogy most már ez a múlt, mert most már egyre ritkábban tudjuk őket összerántani, és ha sikerül, az is, annak is nagyon örülünk. Most a család ballagására jöttek össze, úgyhogy ezek jó dolgok.
6: Kicsit könnyes a szemed?
7: Igen. Mert valahogy furcsa ezzel így szembenézni, hogy hát ugye elment az idő, és hogy végül is egy szakaszon már túl vagyunk, nem jó szó ez, mert nem túl vagyunk, hanem egy másik életszakasz jött el, vagy annak a kapujában vagyunk.
8: Gyerekekről gyerekeknek, szülők vallomásait gyűjtöttük ajándékképpen a gyerekeiknek. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
9: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Kossuth Rádió Kiskunhalason, FM 102,7. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió, az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. Ma esti vendégem pedig Falusi Márton, író, József Attila díjas író, költő, irodalomtörténész, szerkesztő, fordító, nem tudom, hagytam-e még ki valamit, és természetesen a Magyar Művészet című folyóirat főszerkesztő.
3: Jó estét kívánok!
2: Van két olyan köteted is, te egyébként is szakmányban gyártod ezeket a köteteket. Tavaly évvége felé megjelent két kötet. Az első kötetednek az a címe, hogy a 105. kiadó adott ki, hogy nem magunknak repülünk. Ez idézőjelben van rakva, rögtön ez lett volna az első kérdés, hogy vajon honnan van ez az idézet, de aztán miközben beleolvastam a könyvben, rájöttem, hogy Széchy Margittól. Azért adódik a kérdés, hogy miért pont ezt választottad címnek?
3: Széchy Margit az egyik költő, akivel hosszabban foglalkozom a könyvben, több másik költő mellett, de a könyvnek úgy nagyjából a fő koncepciója az, hogy az eszmetörténeti szemléletmódot és a vers elemzéseket, vagy a műelemzéseket, mert hiszen prózaírókkal is foglalkozom, ötvözöm, tehát egyszerre próbálok poétikai finomságokat is, apróságokat is föltárni, és a nagy egészre rámutatni, hogy mik azok az eszmetörténeti kódok, dilemmák, viták, amelyekhez akarva akaratlanul a szépirodalmi művek hozzászólnak, és Széchy Margitot el lehet helyezni ebben a közösségelvű irodalom felfogásban, ami azt jelenti, nem magunknak repülünk, de mi halunk meg valójában. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a személyiség rendkívül fontos, akár a személyes tehetség, akár a személyes sorsvállalás. Igen. Ugyanakkor egy nagyobb egésznek, hívhatjuk ezt nemzeti kultúrának, vagy kulturális emlékezetnek, részeként szólal meg minden író, elszakíthatatlanul. Tehát a főállításom általában az, hogy bármilyen individualistán is közelíti meg egy költő vagy egy író az irodalmat, az esztétikai viszonyt, mindenképpen olyan évszázados, akár évezredes vitákhoz szól hozzá, és a nyelven keresztül ilyen vitákba bocsátkozik bele, amelyeknek nem is biztos, hogy a tudatában van.
2: Amikor legalábbis te írja azokat a sorokat, amikre gondol, illetve...
3: Persze, hát bármilyen költői kifejező eszköz. Ha azt mondjuk, hogy magány, vagy azt mondjuk, hogy szorongás, vagy halál, vagy Isten, vagy akár azt mondjuk, hogy haza, akkor sok száz, sok ezer szerzővel rögtön párbeszédbe lépünk.
2: Az biztos.
3: És ez egy óriási felelősség egyébként, hát költőként, íróként is azzal szembesülök, hogy az ember leír egy mondatot, és akkor elkezdi vizsgálni, hogy fú, miért ott van a vessző, miért ilyen hosszú ez a mondat, de már valaki hasonlóképpen fogalmazott, és egyáltalán lehet-e leírni bármit, ami teljesen egyedi és újszerű, hiszen olyan óriási hagyománynak az apró kis része vagyunk.
2: Te egyébként ilyen önmarcangoló típusú alkotó vagy, amikor elkezdesz írni mondjuk prózát, akkor százszor áthúzol egy mondatot?
3: Igen, igen. Hát szerintem mindennél egyébként a legnehezebb megtalálni azt a hangvételt, azt a ritmust, amit aztán konzekvensen az ember érvényesít. Én így vagyok egy tanulmánnyal is, meg egy eszével is, nem csak a verssel vagy a szép prózával, hogy valamiféle ritmust, aminek akár még valami zenei vonatkozása is van, el kell kapni, hogy az ember aztán azt hömpölgesse tovább, és ha ez a ritmus megvan, akkor már könnyű megszólalni.
2: Erre viszont rá kell hangolódni akkor, gondolom.
3: Rá kell hangolódni, nyilván ez egy nagy önfeltáró, önmarcangoló, önszembesítő folyamat mindig.
2: Van egy érdekes fejezet ebben a Nem magunknak repülünk című kötetben, ami a retorikáról szól. Ugye ékes szólástan valahogy nem ment át ez a magyar szó a köztudatban, és mindenki retorikát. Szerintem helyes is, tehát nem kell mindig magyarra lefordítani külföldi kifejezést. Különbséget teszel politikai retorika, illetve hát irodalmi, szép irodalmi retorika között. Próbáljuk meg egyszerűen megfogalmazni, itt hol lehet lehúzni a cenzúrát a kettő között.
3: Noha azt hiszem, hogy ez a legbonyolultabb tanulmány a kötetben.
2: Belenyúltam egy darás
3: fűszegbe. Jó érzékkel rátapintottál. Eredetileg én jogot végeztem, jogbölcselettel kezdtem el szakmányban foglalkozni az egyetem után, és ezért adódott, hogy az irodalmi eszmetörténetet a politikai eszmetörténettel sokszor össze se olvasson, hiszen a politika, filozófia és a jogbölcselet is nagyon sok területen érintkezik egymással, és mindig akár a joggal, akár a politikával, akár az irodalommal foglalkozik az ember, mindig belebotlik a retorikába, hiszen mindenféle szöveg, akár élőszóban, akár írásban bizonyos retorikai eszközöket használ. Na most a nyelvművészet, vagy a szépirodalom nagyon sokáig elkezdte szégyelni ezt, hogy retorizált. 20. század első felébe kimondottan alulretorizált, vagy a retorikával szembeforduló szemléletmódok kaptak lábra, hiszen azt gondolták, hogy a retorika egyrészt díszítő művészet, tehát igazából szóvirágokat gyárt, másrészt pedig a meggyőzésnek az eszköze, manipulálni, befolyásolni akar, igen, és hát a művész az ne akarjon senkit manipulálni, befolyásolni, pláne ne üres szóvirágokkal díszítse fel azt, amit el szeretne mondani, próbálja ezeket eltávolítani magától. Igen ám, csak kiderült, hogy igazából retorika nélkül semmiféle szöveget nem lehet megformálni. Tehát anélkül, hogy a retorikáról gondolkoznánk, nem tudunk megalkotni egy verset, egy novellát, egy regényt, az égvilágon semmit, és a retorika nem csupán a rábeszélésről szól, hanem arról szól, hogy kifejezzünk valamit, sőt, amit kifejezünk, a tartalom, az nem választható el a formától, attól, ahogyan kifejezzük. Ez is egy nagyon régi vita, hogy a kettő elválasztható egymástól, különösen a műfordítás esetében szoktak ugye erről beszélni, hogy tulajdonképpen a tartalmat át kell ültetni egy másik nyelvre. Igen. Na de az már nem ugyanaz a tartalom lesz.
2: Az szinte biztos.
3: Hát gondoljunk arra, hogy régi irodalmi szövegeket, amelyek jó részt a szókincsük, vagy a retorizáltságuk miatt nehezebben hozzáférhetők ma már, újra szokás írni. Újra írják a bánkbánt. Újra fordítják mondjuk Shakespeare az Arany János féle fordítást, hiszen hát a nagyon szép, de hát mit kezd vele egy mai olvasó, de teljesen más mű lesz. Én azt gondolom, hogy a tartalom és a forma nem elválasztható egymástól, tehát nem tudom azt mondani, hogy most akkor mondjuk el ezt egyszerűbben. Néha el lehet egyszerűbben mondani, de nem mindig, mert akkor már a tartalom is sérül.
2: Sérül, igen. Meg a művészeti értékek is talán. Például az egyik fejezet kifejezetten erre rá fókuszál. Másik, most egy kicsit csapongunk, mert mondjuk ezt, hogy mazsolázgatunk ebből a kötetből, amit te most itt közvetettél. A nemzeti jellegzetességek kontra keresztény univerzalizmus. Lehet egyfajta antagonisztikus ellentétet, ha felületesen szemléljük észrevenni, miközben nem biztos, hogy ilyen módon feszül az ellentét a két fogalom között.
3: Igen, én azt szoktam mondani, hogy az egyetemes értékek az európai értékhorizonton és az európai történelemben, de mondhatjuk akár az euróatlanti civilizáció történetét is, elszakíthatatlanak a nemzeti horizonttól. Tehát igazából az lesz egyetemes érték, ami valamiféle nemzeti kultúrában gyökeredzik. Na most ezt rengetegen vitatják, főleg az elmúlt 120-150 évben. Hát történészként te is pontosan tudod, hogy először ugye az esztétikai értéket próbálták elszakítani a nemzeti gondolattól, hiszen az esztétikum is egyetemes. Ilyen módon lehet mondani, hogy a jogi értékek, az alkotmányi értékek, a politikai értékek is egyetemesek. Hát akkor mi kezünk van a nemzethez? Ugye most halt meg egy Habermas nevű filozófus, aki erről nagyon sokat írt.
2: Biztos.
3: És akkor mindig rájöttek arra, hogy mi is rájöttünk arra, hogy az a fajta egyetemesség, amit akár Bartóki modellt hozom sokszor példának, hát Bartók Béla úgy alkotta meg az egyetemes lényegileg majdhogy nem a 20. századi komoly zene nyelvét, hogy azért a magyar folklór hagyományban benne állt, nem népdalokat zenésített meg, de a gondolkodás módját elsajátította, talán a pentatóniát, vagy valami más, de nagyon nehéz egyébként megragadni, de valami nemzeti lokális kultúrában gyökerezik az, ami aztán egyetemesen érvényes tud lenni, és egyetemesen értékes tud lenni. A másik nagy példám az éppen a magyar rendszerváltozás folyamata. Azt hitték a rendszerváltoztató atyák, hogy elég átvenni az intézményrendszert, elég átvenni az alapjogi kartát, az alapjogi katalógust, és minden egy csapásra megváltozik. A diktatúrából demokrácia lesz. De aztán rájöttek, hogy a nemzeti hagyományok figyelembe vétele nélkül ez képtelenség. Tehát az a fajta univerzalizmus, ami ebből a szempontból talán nem egyetemes, ez inkább globalizmust jelent, a helyi értékekre, a nemzeti értékekre nem tekint valamiféle globális civilizációs világrendet, ez viszont nem lesz sohasem egyetemes az én álláspontom szerint.
2: Ami engem legjobban megfogott, pontosan azért, mert történész vagyok, ahogy az előbb is említett, ez az I. és Gyuláról írt tanulmányod. Ugye ezek a tanulmányok egyébként ilyen best of, ugye? Tehát máshol is jelentgettek meg már ezek a
3: írások. Igen, sőt, az előző esszé és tanulmány köteteimre is nagyban épülnek. Itt most különösen a fókuszt arra helyeztem, hogy a politikai eszme történetbe hogyan lehet az irodalmi műalkotásokat, az irodalom történetet igen. belehelyezni. Igen. De mindenképpen ezt a fajta eszmetörténeti gondolkodást egy eszmetörténeti kutatócsoportnak is a tagja vagyok. Én nagyon fontosnak és érvényesnek érzem, akkor tudjuk megmutatni ugyanis, hogy az a fajta esztétikai élmény, amely bennünket ér, az mitől osztható meg másokkal? Ez nagyon nem mindegy. Ugye versszerkesztőként, szépirodalmi szerkesztőként is dolgoztam. Hát mindenki azt gondolja, hogy amit megír, az világszám. Hát az mindenkinek éreznie kell, hogy az micsoda zseniális alkotás.
2: Különben nem is érdemes leírnia.
3: Hát persze. Igaz? És akkor szembesül azzal az ember, hogy hát a másik nem érti, nem tetszik neki. Nem is tudja, hogy mit kezdjen vele. Na de hát hogy nem érted? Hát én érzem, hogy ez micsoda invenciózus mű. Igen. Na most mitől lesz ez a hagyomány közös, amikor mégis sokan azt mondják, hogy valami nagyon jól sikerül, akár egy műalkotás. Ez a közös élmény, ez hogyan születik meg? Én azt gondolom, hogy ez az eszme történet nélkül nem igazán érthető.
2: Az biztos. Az, hogy egy versről valaki beszélgessen egy másikkal, az először ugye be kell tudni fogadni, kell egy katarzis. Is. Utána következik az, hogy megossza mással a véleményét arról az adott műről.
3: Hát hogyne, és egyébként ez is retorikai kérdés, a kritika is retorikai igen. kérdés, hogy egy kritikus, egy irodalom, vagy akár bármilyen művészet értelmező, hogyan tudja a közönséggel a saját szempontjait elfogadtatni, meggyőzni, ez a meggyőzésnek egy másik változata, nem olyan, mint a politikai meggyőzés, de mégis, hogyan tudja közösségivé tenni azt az élményt, ami az ő személyes élménye, igen. hiszen ő olvasta azt a könyvet, őt ért te valamiféle esztétikai élmény. Ő érzett örömet, vagy valami igen, fájdalmat igen, igen, a mű kapcsán, és mégis kritikusként, vagy irodalomtörténészként ezt közösségivé kell tenni ezt az élményt. Hát erre az egyik legjobb példa egyébként Horváth János irodalomszemlélete, aki irodalomtörténészként nagyon is tudta azt, hogy az a feladata az irodalomtörténésznek, hogy a régi hagyományba az új impulzusokat bekapcsolja. Hiszen ha csak a régi hagyományt görgetjük magunk előtt, akkor egy idő után ez unalmassá válik.
2: Igen.
3: De hogyha azt mondjuk, hogy semmi újat nem fogadunk el, annak nincs értelme. Hát a művészet azért még mindig valami újat szeretne felmutatni. De hogyan lehet a régihez hozzákapcsolni az újat? Ez az igazi feladata szerintem egy irodalomtörténésznek.
2: Ezeket te mindig szem előtt tartod, vagy általában véve az adott feladatra koncentrálsz?
3: Én azt...
2: Vagy ez aztán óvatatom mindig erre fog kifutni, amit az előbb most
3: igen, én azt igyekszem szem előtt tartani, hogy egyrészt azért bebizonyítsam azt, hogy annak a műnek van önértéke, van azért esztétikai intenzitás önmagában is, elszakítva mindenféle eszmetörténeti hagyománytól, ugyanakkor valahogy a nagy egészbe is bekapcsoljam. Ez kettős feladat, és azért tartom fontosnak, mert a legtöbb esetben vagy az egyikre, vagy a másikra teszik a hangsúlyt. Tehát vagy azt mondja az irodalom történész, hogy megmutatja, hogy a közösség elvű szemlélet szempontjából ez miért fontos, vagy azt mondja az irodalom történész, ezt tegyük félre. Én bemutatom, hogy az a mű önmagában immanens módon, a belső értékei szerint miért remek mű? De ez a kettő, ez egymás nélkül nem ér semmit.
2: Igen. Zilis Gyuláról szóló tanulmányod, amiben azért rengeteg számomra meglepő megjegyzésed van. Ezek közül csak szemezgetve néhányat. Például ugye itt a politikai költészetét veszed górcső alá is, mint egy 6 évtizedes pályafutást próbálod meg ilyen szempontból legalábbis megközelíteni. Bennem felmerült, hogy a politikai költészetet magánvéleményként apostrofálod. Miközben a politika az mégiscsak a közszolgálata, mégiscsak a közösségben való érvényesülés, egyrészt másrészt pedig a közösség építése és annak jobb átételéről szól. Hogy lehet ezt a kettőt megint összehozni?
3: Ami nagyon káros dolog, és egyébként és költészetének az értékeit nem igazán ismeri el a mai irodalom történetírás. Magam számára a föltett fő kérdés az volt, hogy miért nem. És van egy olyan címke, hogy váteszi költő, vagy messianisztikus költő, ami nagyon elterjedt, és rányomja a bélyegét többeknek a költészetéről való felfogásra. És Gyula az egyik legjobb példája ennek, hogy azt mondják, hogy ő valakiknek a nevében beszélt. A magyarság nevében, a nemzet nevében, az elnyomottak nevében, a szegények igen. nevében, a szegény parasztság nevében, mindenki másképp azonosítja ezt, hogy valakinek a nevében beszél, hogyan veszi a bátorságot ahhoz, hogy más nevében beszéljen, nem kapott erre mandátumot, senki nem választotta meg, mint költőt. De ez nagyon félre viszi az irodalom értelmezést, mert attól még, hogy egy költő a legszemélyesebb dolgairól szólhat, de mindig igényt tart arra, hogy ez a másik számára is fontos legyen. Tehát amikor a belső egzisztenciális fájdalmairól ír egy költő, mondjuk József Attila, nála is ez nagyon szépen összekapcsolódik, a személyes és a nemzeti síkja, akkor is arra vágyik és arra appellál, hogy mások is hasonlóképpen éreznek. Ha nem történne így, akkor nem lenne olvasó. Tehát ez nem egy válteszi magatartás I.S. Gyula részéről, bár nyilván I.S.-nek volt egyfajta politikai szerepvállalása is, de nem is feltétlen szerepvállalása, inkább azt mondanám hatástörténete, ami óhatatlan, de ez nem azt jelenti, hogy ő valakitől valamiféle mandátumot kapott. Ez nem azt jelenti, hogy ő azt határozta el, hogy majd a politika olyan lesz, amilyenre ő a versei, vagy a drámái, vagy a prózája, esszéi alapján ezt a politikát elképzeli, hanem egész egyszerűen az embertől mind a két sík elszakíthatatlan. Az ember egyszerre él egy személyes életet, és egyszerre él egy közéletet is, de az is a személyiségében van benne. Petőfi Sándornál is ő egyszerre volt a szabadság költője, és egyszerre volt a szerelem költője. Nem tudta volna ezt a két dolgot elválasztani egymástól.
2: Hogy meg is verselte.
3: Így van, hát és nyilvánvalóan ezt a Petőfi féle hagyományt folytatta nagy mértékben, és újította meg I.S. Gyula.
2: Szembeszökő mondat, amit itt írtál, tényleg ilyen szíven szúrt gyakorlatilag, hogy I.S. Gyula drámái nélkül nem is biztos, hogy bekövetkezett volna 1956. És nyilván még Németh Lászlót és másokat is felsoroltál itt. Komolyan gondoltad, mert hát ez természetes, de ennyire bele tudott szólni a hétköznapi emberek gondolkodás útjába, és mert ugye mégiscsak a forradalmat emberek csinálják is, és a tömeg csinálja, bár nyilván vannak szószólói, kor ütőerén tudta tartani a kezét I.S. Gyula akkor az 50-es évek közepén?
3: Ma már nagyon nehéz elképzelni azt, hogy az irodalom befolyásolja a közhangulatot.
2: Pedig de.
3: Mert ma már influencerek vannak, igen. Ma már egészen másként működik a nyilvánosság, igen. És hogyha valamiféle visszhangot kelt is egy irodalmi műalkotás, egy-két hétig, egy-két hónapig azt elteszik egy bizonyos parcellába, hogy jó, hát ez az irodalom. Na de akkor az irodalom az tényleg közügy volt, ez valószínűleg, nyilván ez nem csak magyar sajátosság, ez talán egy kelet-közép-európai sajátosság, hogy az irodalom tényleg meghatározta azt a közérzetét az embereknek, és azoknak is meghatározta a közérzetét, akik nem voltak rendszeres olvasói, vagy befogadói az irodalomnak. Ez rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy van, nyilván ez egy metafizikai jellegű gondolat a részemről, de hogy bizonyos szellemi értékeknek van egy sokkal nagyobb kisugárzásuk annál, mint akik igazából be tudják fogadni, mert azért lássuk be, nem voltak azért képzett irodalom értelmezők akkor sem, a népesség többsége az nem volt ilyen, és biztos, hogy nem olvasták I.S. Gyulát, de mégis valahogy meg tudta határozni a közhangulatot, nyilván az egy mondat a zsarnokságról, az hasonlóképpen, mint mondjuk Petőfinek a Nemzeti Dala, tényleg meg tudta határozni, ezek ilyen kitüntetett versek, vagy kitüntetett műalkotások, de ettől függetlenül is volt egy ilyen hatása az irodalomnak.
2: Néhány mondatot még szálljunk a másik kötetedre is, ami populárisabb. A kikényszerített álom, Tamás Járon szülőföldje, nagyon szép borítója van, talán a farkaslakai templom, de nem akarok belemagyarázni semmit. Ez kifejezetten szép irodalmi alkotás, csak néhány szóval ajánld a kedves hallgatóknak ezt a kötetet.
3: Én úgy érzem, hogy ez a közép-európai eszéregény hagyományába illeszkedő mű, ami azt jelenti, hogy vannak benne tényleg olyan eszmefuttatások, amelyek esszéisztikusak, van egy fiktív cselekményszála, ugyanakkor nagyon személyes, tehát lényegileg azért a saját életeseményeim is valamilyen átértelmezett, transformált módon megjelennek benne. Lényegileg arról szól az alaphelyzet, hogy én, aki nem vagyok erdélyi, elutazom farkaslakára, ugye Tamás Járon életművével régóta foglalkozom, beszélgetek a helyiekkel, és megpróbálom újra megfogalmazni azt, amit Tamás Járon a Szülőföldem című útirajzába, esszéjébe, ugye annak is nehéz a műfaj meghatározása, igen, megtett. Olyan mintáim voltak, közép-európai esszéregény, Muzil, vagy akár Kundera. És akkor lehetne sorolni a lengyel, cseh, magyar szerzőket, akik tényleg ezt a fajta hagyományt folytatták, ahol nagyon nagy hangsúly van a nyelvi megfogalmazáson. Tehát valahol egy lirizált próza is ez, ez a fajta esszéregény, és ez a műfaj nagyon közel áll hozzám. Most is egy hasonló, nagyobb lélegzetű regényen dolgozom, ami ezt a fajta lirizált prózát, esszéregény szemléletet gondolja újra.
2: Ugye említettem itt rögtön az elején, műsorán Magyar Művészet című folyóiratnak is a főszerkesztője vagy. MMA-nak a művészetelméleti?
3: Az MMA művészetelméleti folyóiratnak most már 6 éve az a megtiszteltetésért, hogy főszerkesztő lehetek, de dolgoztam sokáig a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetben is, sőt az MMA titkárságán is. Ezért gondoltam azt, hogy talán még többet is fogok tudni a következő években tenni a Magyar Művészeti Akadémiáért, hiszen a fejlődés története töretlenül folytatódik tovább, és ezért vállaltam azt, hogy a főtitkári tisztségre majd pályázni fogok. Sok akadémikus megkeresett, hogy tegyem ezt. Nyilván életkorból is fakad, hiszen ez egy nagyon fontos adminisztratív tisztség is, de talán több is annál. És ami a legfontosabb feladat szerintem az elkövetkezendő években a Magyar Művészeti Akadémia előtt, hogy azt a generációs szakadékot segítsen áthidalni, amely a magyar nemzeti kultúra régebbi generációi és a mostani fiatalok között húzódik, hiszen azt tapasztalom a mai 20-30 évesek, de akár a velem egyidősek körében is, hogy azt, amit magyar művelődés történetnek, nemzeti kultúrának gondolok, és én természetesen beszélek, hát mi is természetesen beszélünk Petőfiről, Adiról, Németh Lászlóról, és sorolhatnánk a többi művészeti ágat, az egyáltalán nem természetes számukra, és ebbe a nemzeti kultúrába, ebbe a kulturális örökségbe, ha nem avatjuk be a fiatalabb nemzedékeket, akkor óriási bajba fogunk kerülni.
2: Hát én ehhez a vállalkozásodhoz és az ambícióthoz nagyon sok sikert kívánok. Reméljük, hogy sikerülnek nem csak az ambíciónak a kivitelezése, hanem az azt követő munkának a gyümölcsét is le tudod bedaratni, és tényleg ezt egy össznemzeti minimum talán, amilyet a mostani 10-20 éves fiatalok is majd a kulturális szempontból legalábbis át tudnak majd venni tőlünk. Kedves hallgatóink, a mai vendégem Falusi Márton volt, József Attila Díjas író, költő, szerkesztő és a Magyar Művészet című folyóiratnak a főszerkesztője, én pedig Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét kívánok és tartalmas rádiózást. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra. Jó estét kívánok! Hírek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Nagy Viktória. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legelősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. Áprilisban csak nem 4.620.000-nek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Közzétették az idegenforgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Kemény György grafikus művész munkáiból nyílt tárlat a fővárosi Újváros házi galériában. Az életmű kiállítás tematikája a 90 éves művész sokszínű pályaívét követi. Megtekinthetők a budapesti utcákról ismert plakátjai, bemutatják a pop-art alkotásait, valamint szürrealista és expresszív filc, kréta, illetve digitális rajzaiba is betekinthetnek a látogatók. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg. Az FTC Telekom labdarúgó csapata nyerte a Simple Női Liga bajnoki döntőjét, miután a párharc második mérkőzésén 8-0-ra kiütötte a Puskás Akadémiát. A Fradi sorozatban 7. alkalommal lett magyar bajnok. Végül a várható időjárásról. Ma is sok napsütés várható több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Történelmünkről minden gyerek megtanulja, hogy amikor ide érkeztünk a Kárpát-medencébe és kalandozni kezdtünk, egész Európa azt imádkozta, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Mára természetesen mindez a múlt. De a hagyományok sokak számára egyre fontosabbak, és ehhez ő is hozzátette a magáét. Elsőként élesztette fel azt a régi lovasi íjászatot, mely harcmodorral őseink Ázsiából indulva mai hazánk területére érkeztek és telepedtek le itt a honfoglalás során. A mondaszerű elemek az ő életében is megjelennek. Úgy találta meg otthonát és vele a ma már modern lovasi íjászatnak nevezett sportág központját, hogy elragadta egy vágtató ló, amely aztán épp azon a helyen állt meg vele, ahol ma él. Azóta ezt a helyet Kassai völgyként ismerte meg a világ. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem a modern lovasíjászat megalapítója, a kassai módszer kidolgozója, a sokszoros Guinness világrekorddal Kassai Lajos. Lovasíjász, aki sok más elismerése mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, középkeresztje, a Magyar Nemzetért Ezüstérem és a Prima díj birtokosa is. Amikor ide 39 évvel ezelőtt az a ló berohant önnel a hátán, az akkor fölvillanó vízióból megjelente bármi a mostani helyzetből?
3: A lélek nem mond tolba, csak sugal. Egy nagyon erős élmény volt. Hazatalálás élménynek nevezem most, de valahogy az én egész életemnek az a szerencséje, hogy ezzel a lelki beállítottsággal én ide születtem Magyarországra, mert mindaz, amivel én itt találkoztunk, különösen az őstörténet, az számomra mintha ismerős lett volna. Tudja, én 1960-ban születtem, és én emlékszem rá, hogy az egész család még egy laborból mosakodott, és nem volt televízió, és csend volt, és esti mesék voltak, és az én édesanyám a Láthatatlan embert olvasta föl nekem esti mesegyanánt, én még akkor nem tudtam olvasni. Gárdonyi Géza, igen, és olyan érzésem volt, hogy én hazaszülettem, én itthon vagyok, és attól a pillanattól kezdve, hogy én 6 évesen megláttam a Csésebestyén Károly által lerajzolt Árpád-korinak a formáját, tehát én attól kezdve elkezdtem ezt készíteni, és olyan szépen lassan szívott magába egyrészt az őstörténetünk, másrésztről meg az életemnek a történése is ebbe az irányba sodortak, és amikor én már meghoztam azt a döntést, hogy a lovasi jászattal komolyabban akarok foglalkozni, és elkezdtem lovagolni, tanulni, akkor egy számomra irányíthatatlan ló berohant velem a Zselicnek ebbe az eldugott völgyébe, és ott a völgy belsejében megállt. Ugye 1988-at írunk, Kádár János ennek az országnak a vezetője, kommunizmus van, és a mi generációnk az nem nagyon tudta elképzelni azt, hogy itt lesz valaha más. De a folyamatok elképesztő sebességgel gyorsultak föl, és nagyon szerettem a helyet. Rendszeresen kiártam, megépítettem az íjászpályámat, megkerestem a terület gazdáját, a Várdudvarnoki Állami Gazdaság volt, akitől aztán bérletbe vettem. Sikerült a helyet megvásárolni, és mindez, amit itt látsz, ez 38 év munkája.
2: Akkor, ha jól értem, 6 éves korban meglátta azt az íjat, az egy Árpád-kori visszacsapósi volt?
3: Így van.
2: És hát gyakorlatilag független attól, hogy mást tanult mellettem, mert ugye elment mezőgazdasági gépszerelőnek, folyamatosan foglalkozott ezzel, olvasott mindenről, az időszakról, hagyományokról.
3: Meg maga a szakma, amit tanultam, az nagyon jól egészítette aztán ki a jelenlegi életmódomat, hiszen ez egy 15 hektár, ami a saját terület, és ehhez még hozzátartozik egy 10 hektár bérlet. Ezen a 25 hektáron élem azt az életet, amire azt gondolom, hogy nagyon közeli az őseimhez, hiszen a tasd a jószágot természete szerint az alapelv. És ahogy most itt nézzük a drámai eseményeket, hogy a mongolicák éppen burogatják fel a libák tojóládáit, aminek valószínűleg hamarosan véget kell vetnem. De az ő életük, mondhatom azt, hogy több ezer évre visszamenőleg nem változott meg. Mert ezen a 25 hektáron a lényeg az, hogy szabadok legyenek, mert úgy van elosztva a legelő terület, hogyha egy szakasz lelegeltek, akkor átmennek egy másikra, és folyamatos mozgásban vannak. A hatását azt talán úgy tudnám kifejteni, hogy a kínaiak a fensít fölfedezték azt, hogy az emberekre a tárgyaknak van hatása. Hogy építek meg egy házat, annak hol van a bejárati ajtaja, és amikor belépek, ott milyen tárgyak fogadnak. De minden tárgy eltörpül a boldog élőlényekhez. Tehát amikor egy bivaj néz velem szembe, aki boldog és a saját életét éli, vagy ezek a mongalicák, akik ott hanszúroznak, tehát amilyen képeket én itt látok, ennek megint elképesztő kisugárzása van, úgyhogy most ön itt a világ legboldogabb emberével készít riportot.
2: Én ennek örülök, de menjünk vissza egy picit még az íj készítéshez, mert tulajdonképpen azon alapszik minden, abból indult minden. Amikor elkezdte a íjakat készíteni, akkor mi volt ez a maga számára?
3: Engem a forma ragadott magával. És nagyon érdekes az, ami bennem megfogalmazódott, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. És ez az alapmotto, ez a tartalmat célozza meg, és nem a formát.
2: Ma de tudjuk, hogy ők mit követtek? Írás akkor nem?
3: Hát tartsd a jószágot természete szerint egész biztos. Én azt gondolom, hogy én nagyon sokat megérzek ebből a dologból, hiszen nem csak ez a fizikai sík van, hanem van egyfajta spirituális sík is, amiből rengeteg dolgot át lehet hozni. De a lényege ennek az egésznek, hogy a lovasi jászat az 2-3 ezer éves, de 2-3 ezer év múlva se fognak tudni másképp lovasi jászni. Tehát ugyanúgy a vágtaugrás felső hotpontján fognak lőni, ugyanúgy fontos lesz a ritmus és az egyensúly, fontos lesz a harmónia a lóval, fontos lesz az összpontosítás, hogy én egyszerre képes legyek a célra figyelni és a lóra figyelni, tehát ezek a lényeges dolgok nem fognak változni. A forma igen. És én azt mondtam, hogy én a 20. századi anyagot és technológiát akarom felhasználni ezeknek az íjaknak a gyártására, és miután átléptünk a 21. századba, most nyilvánvalóan a 21. századi modern anyagok és technológiák felhasználása a lényeg. Tehát az állati int üvegszál és karbon váltotta le, a szarulemezek karbonlemezek váltottak le, a szarvak, amik csontlemezekből voltak, most titánból készülnek, miközben megpróbálom az ősi formát lekövetni. És ennek köszönhetően jött létre egy sportág.
2: Említette nekem, hogy a Bársony Bálint egy jó barátja, itt is többször felléptek.
3: Egyrészt, másrészt meg nagyon szeretem azt, amit csinál, professzionális zenészek, és egy állati jó zenekaruk van.
2: Akkor most, ha megrakják a tüzet, az fog először elhangozni.
3: És az, amit a Bársony Bálint zenével megvalósít, nagyjából szerintem az, amit én itt a völgybe létrehoztam.

0: először az ilyek a saját magának csinálta, de aztán előbb-utóbb elkezdte mások számára is. Ki hiászkodott akkor? Ki kértek ilyet? Mire használták?
1: Hát szerintem ugyanazok, mint ma. Több mint 30 ezer éve hiászunk. És ez a 30 ezer év, ez nem tűnik el az emberiség archaikus tudásából, és szerintem a lelkünkben valahol ott van az, hát legalábbis, tehát vidéken egészen biztosan nem nőtt föl úgy gyerek, hogy az apja egy meghalított fűszfaveszőből nádból ne csinált volna ilyet. Szerintem ez egy abszolút egy alap volt, és nyilvánvalóan addig küszködtünk az íjjal, amíg elfogytak a veszők, mert ennek a gyártása körülményes volt, és akkor jött a csúzlim, és a játékaink azok egymás nyilazásából és csúzlizásából láttak ki.
0: Akkor innen indult minden. Ahogy mondta, egyre több eszköz jelenik meg, ruhák, akár íjak, akár nyílhegyek, másolva a régi egykori eszközöket. Hogy lehet a formát mai tartalommal feltölteni, hogy az ne csak úgy nézzen ki, hanem ma is hiteles legyen?
1: Hát először ez jött létre, tehát először létrejött a lovasiászat, mint sport, de az egyfajta kíváncsiságból jött létre, ugyanis engem érdekelt az Árpád-kori harcosnak a tudása, és én elkezdtem gyakorolni. És ebből a gyakorlásból rendszer lett, és a rendszerből kialakult egy pálya, ez a pálya 99 méter hosszú, ezt a pályát 20 másodperc alatt kell megtenni, amit 100 másodpercben mér egy elektronika, középen van elhelyezve a cél, ami leköveti a lovasnak a mozgását. Tehát létrejött egy rendkívül pontosan mérhető sportág. Gyakorlatilag a célom az, hogy ez a sport bekerüljön az olimpiára, és szerintem ez egy óriási eredmény lesz, jó úton haladunk. Én létrehoztam egy világszervezetet, ennek a világszervezetnek jelenleg a központja Svájcban van, Lausanne-ban, pontosan azzal a célra, hogy összegyűjtsem azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak, és hogyha elér egy kritikus tömeget, akkor be fogunk kopogni az olimpia ajtaján.
0: Akkor itt tegyük hozzá, hogy én megnézhettem egy edzését egy órával ezelőtt körülbelül, és fent táblákon ott nevek voltak, és kérdeztem, hogy ők kicsodák, és mondta, hogy nemzetközi bírók.
1: Igen, tehát 18...

0: Ez nem veszély, ez egészen biztos, hogy így lesz, hiszen az olimpiai sportágakból a kultúra kilugozódik. Én emlékszem még a 60-as évek judójára, amit Jigoro Kano létrehozott, és aztán a Jigoro Kanónak köszönhetően a judóból egy olimpiai sport lett. Sokkal több kulturális panelt tartalmazott akkor még, amikor indult ez a sport, és ez az olimpiára jellemző. Nézze, amikor azt mondom, hogy 18 országban van a lovasi jászat, azt mondom, hogy 18 országban van jelen a magyar kultúra, ennek a 42 nemzetközi bírónak a képviseletében, és ez egy nagyon fontos dolog. Attól a pillanattól kezdve, hogy olimpiai sportággá válik. A magyar nemzet felé ez egy rendkívüli elismerés lesz, hogyha mi magyarok adtunk a világnak egy sportágat. Szóval ez egy nagy dolog. Ezért én ezzel párhuzamosan tagja vagyok egy etnosportok világszervezetének, aminek meg az a célja, hogy megtartsa eredetében. Például itt van az mongol sasbirkózás, ami eredeti mongol, aztán a törököknek van többféle birkózása, aztán vannak különböző vívó iskolák, amik így megmaradtak, tehát ez egy közel 50 országot tömörítő világszervezet, és itt az etnosportok körében is ott vagyunk. Én több vasat tartok a tűzben, mert egyrészt nagyon fontosnak tartom az olimpiai irányvonalat, hiszen az lehetővé teszi tömegek bekapcsolását a lovasi jászatba és a sporták folyamatos fejlődését. Hadd mondjam el, hogy Xi Jinping unokája lovasi jászik. Tehát Kínában van egy nagyon nagy fölfutás, de hogyha ez olimpiai sport lesz, akkor még nagyobb támogatást fognak kapni például ott is, és talán a világ minden részén. Ez egy hallatlan izgalmas dolog. Miközben én azon is dolgozom, hogy a magyar kultúra elemei azok lehetőleg minél tovább álljanak fönn és maradjanak fönn. Mindenki tudja azt, hogy a kung fu egy kínai sport, vagy karate az egy japán sport. És a kung fu keresztül egy kicsit a kínai kultúrával is megismerkedik az ember, és most így vagyunk a lovasi jászattal, hogy a lovasi jászaton keresztül egy kicsit a magyar kultúrával is megismerkednek azok, akik ezt gyakorolják a világ különböző részén. És talán a tavalyi világbajnokság volt egy mérföldkő abból a szempontból, hogy tavaly már nem csak a versenyzők jöttek, hanem a versenyzők hozták a családtagjaikat, szeretteiket, mert megszerették ezt az országot. És jöttek egy héttel korábban, és egy héttel tovább maradtak, itt nyaraltak Magyarországon.
1: Jó rímel erre a Molnár Leventének és természetesen Bársony Bálintéknak a következő száma az Őrző. Kicsit úgy érzem, hogy ez egyfajta misszió is a magyar hagyományoknak a, hát úgy őrzése, hogy azt tovább kell adni, mert különben ha valaki nem gondozza, akkor megszűnik.
0: A kell szó felől nem szabad ezt megközelíteni. Én mindazt, amit elértem az életbe, azért értem el, mert nagyon szeretem azt, amit csinálok. Tehát a kell, hogy hagyományt kell őrizni, meg át kell adni, ez szerintem nem az az irányvonal, amit én hangsúlyoznék. Én ezt nagyon szeretem csinálni, ez az egész szeretetből jött létre, és akik körülöttem vannak, ugyanazért csinálják, mert szeretik. Mindig lesz annyi ember, aki számára ez fontos. És aki számára nem fontos, annak az embernek valami egészen más dolog a fontos, és szerintem jól megférünk mi egymással. Tisztelem.

Azon tűnődtem, miközben azt mondta, hogy a magyar kultúrát megismerik a világ különböző pontjain, hogy lovasiászat hát volt Észak-Amerikában, az indiánok mesterien csinálták, Mongóliáról nem is beszélve, de sok-sok nép ugyanezt elmondhatja. Ez segíti, hogy az ő saját hagyományaikat is sokkal inkább

0: felfedezik?
1: Én nagyon fontosnak tartom. Ugye két kultúra van, az egyik kultúrában mély gyökerei vannak a lovasi jászatnak, de az európai országoknak a lovasi jászat az semmit nem jelent. Úgyhogy ha én olyan területen vagyok, ahol gyökerek vannak, ott én mindig fölhívom figyelmet arra, hogy tessék ezeket ápolni, és egy mongol lovasiász az nézzen ki úgy, mint egy mongol lovasiász. Tehát én nem standardizálom ezt a dolgot. Maga a versenyszabályrendszer az rendkívül szigorú. A világ minden részére utazom, és csak akkor adom át a pályát, hogyha az teljesen hiteles, és a verseny lebonyolítás szabályok szerint megy, de mindenkit abban az irányba ambicionálok, hogy a saját kultúrája markánsan jelenjen meg, akár öltözékben, a nyergekben, a lófajtákban. És ezt nagyon jó látni például, hogy Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Katarban mennyit beletesznek az arab kultúrából. Ők is hasonlóan a magyarokhoz egy mélyebb értelmét keresik magának a lovasi jászatnak, hiszen a kultúrájuk szerves része volt.
0: És milyen a magyar lovasi jász?
1: A magyarok a legjobbak, tehát ezt mondanom se kell. Csisze Ivet nevét szeretném megemlíteni, aki tavaly világbajnok lett, és Molnár Dávid, aki a férfi világbajnokunk. Mi még nagyon-nagyon az élbolyba vagyunk. A magyar lovasi jászoknak talán a legfőbb előnye a világgal szemben, hogy több mint 30 év alatt egy kidolgozott edzéselmélet és módszertan jelent meg. Az, hogy fogom meg az íjat, hogy fogom meg a vesszőt, hogy lovagolok. Itt már 25 évvel ezelőtt itt már szigorú vizsgarendszer volt, aminek az volt a célja, hogy azokat a mérföldköveket letegyük, ami ennek a harci művészetnek a mozgáskultúrája, és ezt tanulták meg az emberek.
0: De ezt hogy lehetett, bocsánat, hogy lehetett megtudni, hiszen az Árpád-kor az elég messze volt.
1: Így van, ez úgy működött, hogy én a kis nyerges vontatommal bementem egy zsákutcába. És amikor azt láttam, hogy itt fal van, nem tudok tovább menni, akkor ezzel a nyerges vontatóval nekem vissza kellett tolatnom. Na most, amikor egy ember elkezd a nyerges vontatóval tolatgatni, ott törnek a tükrök, meghozok egy-két kocsit, szóval az egész életem erről szólt. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Mondhatom azt, hogy ami hibát el lehetett követni, nagyjából én azt mindent elkövettem, az íjjal, a lóval, de mire odáig eljutottam, hogy megszületett ez a tudás, és átadtam, addigra már egy letisztult rendszer volt, nem beszélve arról, hogy amikor külföldön elkezdtem tanítani, vagy külföldre kivinni a pályát, addigra már egy nagyon összerakott rendszer alakult. És pontosan ezért egy magyar számára van egy tiszta Kodály módszer, ha a zenei hasonlatot tudok hozni, és mondjuk a világ bármely részére megyek, ott rengeteg önjelölt oktató volt, és mindenki a kis hülyeségét vitte. Tehát gyakorlatilag amikor én kimegyek Kínába, akkor ott 8 embertől 8 különböző technika van. Magyarországon egy technika van, és ezzel mi a világ élvonalában tudunk lenni egyelőre, viszont egyre többet hangzik el tőlem az, hogy nem elég magyarnak lenni, edzeni is kell. Tehát azoknak, akik komoly eredményeket kívánnak elérni, azért most már egyre több munkát kell belefektetni. Véleményem szerint a következő csapat az a kínai lesz, mert ők melósok. Látom, hogy ez a fajta lendület, ami az iskolákban van, az a lendület, ami a munkahelyeken van, egész egyszerűen átsodródik ide, és a szabadidő laza eltöltésénél sokkal több az, amit én ott látok, marha keményen edzenek, és nagyon kreatívak.
0: Hajlamosak vagyunk a lustaságra? Megsporolni a munkát?
1: Szerintem nem. Szerintem mi magyarok jobb emberek vagyunk, mint amilyen kép a médiából sugárzik. Én azt látom, hogy a magyar ember a saját sikereitől el van zárva. Tehát Isten igazából a média nagyon mostohán kezelte a sikereket, mostohán közölte azokat a pozitív dolgokat, amiből rengeteg van ebben az országban. És én nagyon bízom abban, hogy ebben lesz egyfajta változás, mert nézze, az a világbajnokság, amit itt egy székely lány nyert meg, azt nem közvetítette a média, és ezek hibák. Most gondolj bele egy olyan VB-be, ahol a világ legjobbja itt vannak, és a dobogó közelében nem áll külföldi, hanem a magyarok állnak a dobogon. És én azt látom, hogy a magyar emberek nagyon jó képességűek, nagyon szép ez az ország, de valahogy önmagukba, a hazájukba elvesztették a bizalmat azért, mert nem volt visszacsatolás. Tehát mínuszba vagyunk kulturálisan.
0: Bársony Bálint, megint csak, adjon el Isten. Kell valamiféle ilyesfajta háttértámogatás, hogy a kezdeti víziókból 30-40 év alatt akár egy ilyen hatalmas világméretű mozgalom kialakulhasson?
1: Én atyai jó barátom, a Müller Péterrel tegnap látogattam meg. Nagyon szeretem, és nagyon mély beszélgetések vannak. Hát nyilvánvalóan ezeknek a mély beszélgetéseknek nagyon hasonló a lefutása a spirituális életről és Istenről, és mindig azon törjük a fejünket, hogy vajon mekkora szerepe van az életünkben nekünk magunknak. Tehát az önismeret, amiről én nagyon sokat beszélek, az önismeretnek talán az egyik legfontosabb célja az kellene, hogy legyen, hogy egy ember mindig tudja azt, hogy az az elért eredmény, azt most ő érte el, vagy a Jóisten segítette oda. Mert hogyha ezt összekeveri, abban nagyon nagy problémák szoktak bekövetkezni. Én nagyon szeretem azt, amit csinálok, én nem félek a munkától, és nem félek a teljesítménytől. Nem vártam, hogy a sült galamba számba essem, de pontosan tudom, hogyha akkor és ott nem úgy alakul, amivel nekem nem volt hatásom, akkor most itt nem beszélgetünk, és csináljuk ezt a riportot, és ezt lehet érezni. Én bevallom őszintén, hogy azokat a sikereket, azokat az eredményeket, amiket én elértem az életben, azt, hogyha a Jóisten akkor is ott azt oda nem teszi, akkor én nem tartok itt.

0: A családja életét mennyire befolyásolja ez az életmód?
1: Hát az én feleségem táncosnő, két csodálatos lányunk van. Ő gyakorlatilag a szülésből, az anyaságból most tudta kidugni a fejét. Én azt mondom, hogy talán az idei év, és az első ilyen szabad pillanata az volt, hogy akkor elkezd lovasíjászni. Tehát ő most kezdett el, nem volt ilyen presszió. Ő valahogy ezt úgy felfedezte saját magának, és azt látom, hogy ez nem egy have some fun, tehát ő nagyon komolyan veszi, és nagyon beleéli magát, és egyre jobb eredményeket ér el. Nagy öröm ez nekem, mert nagyon sok közös élményünk származik ebből.
0: Kislányokat érdekli a dolog?
1: A kislányok azok úgy vannak ezzel, hogy ebbe születtek bele. Aha. Tehát a lovasiászat a legtermészetesebb dolog a világon, mert éjjel-nap a lovasiászik folyik, tehát nekik ez nem. De hát a nagyobbik az jiu-jitsuzik, úszik. Most éppen egy szavaló versenyen van, mit csinál, még focizik, népi táncol, ami nagyon fontos. Tehát mindent is csinálnak a csajok, nagyon szeretem őket, és ez egy olyan korszak, hogy a kötelet nem lehet tolni. Tehát én nagyon boldog leszek, hogyha nekiállnak ennek a dolognak, úgy, ahogy a feleségem is csinálja, de hát nincs egy ilyen kötelező jelleg ennek.
0: Mondta, hogy a gyerekkorában még lavorban mosakodtak tévében, volt csúzva, így van. Az édesapja, édesanyja mivel foglalkozott?
1: Édesapám 91. életévében van, nyomozó volt, és az életének volt egy korszaka, amikor a Somogy megyei rendőrfőkapitányságnak a emberülési csoportjának volt vezetője. A nagypapa az hivatásos katona volt a II. Világháborúban, és 90 évet élt ő is, és hát én meg lovasiász vagyok. Nem is tudom, hogy látunk-e párhuzamukat a militarizmus.
0: Hogy fogadták egyébként ezt az irányt?
1: A nagyapám, nagyon szerettem a nagyapámat, ő mindig kivette a kezemből az éjat, és azt mondta, hogy Lajkó, ne ezzel foglalkozz, ebből nem fogsz majd megélni.
0: De hát akkor nem lett igaza.
1: Hát ez az egyetlen tévedése volt szerintem.
0: Tanítványaitól mit vár el?
1: Az, hogy közelebb kerüljenek önmagukhoz. Mester, ha tehet valamit egy tanítványa, akkor az, hogy közelebb viszi önmagához. Ez a legfontosabb.
0: Ugye most nem csak az ön otthonában vagyunk, hanem ez a lovasiászatnak is a központja. Amikor ilyen szemmel is végignéz ezen a völgyön, elérkezett már az idő, amikor azt mondja, hogy ez már önjáró? Fent tudja tartani saját magát? Megerősödött annyira, hogy...
1: Mit ért önjárás alatt?
0: Hát egyszer át kell adnia majd valakinek.
1: Én ott nem látok problémát, mert ott a lovasiászatban van egy szabadidősport, van egy professzionális olimpiai élsport, aminek az a célja, és van egy harci művészeti rész. Na most a harci művészeti rész az egy autoriter, elsősorban kulturális, spirituális út, nagyon meghatározó szerepe van az alapító mester személyének. És itt gyakorlatilag az alapító mester halála után általában szét szoktak szakadni ezek a rendszerek, és itt magában a harci művészetben lehet, hogy lesz egy váltás, megtorpanás, nevezzük ezt bárminek, a sportban nem gondolom. Elképesztő mennyiségű tehetséges lovasiász van. Én nyugdíjas bácsiként még tudom koordinálni, irányítani a feladatokat, de ezt én önjárónak látom. A sportban nem egy karizmatikus vezetőt kell követni, hanem azokat a szabályokat, amik viszik a rendszer.
0: Azt olvastam a könyvében, hogy az életében egyszerre volt a kérdésembere és a feleletembere is. Az utóbbi időben már egyre elfogadóbb. Mi minden változott meg önben az elmúlt 40 év alatt?
1: Megöregettem. Megöregettem, igen. Nézze, én két utat jártam be életem során. Egy befelé vezető önismereti út, ami a lovasiászat, mint harci művészet. És mondjuk úgy, hogy minden lövéssel az íjász egy picit közelebb tud kerülni önmagához, hát ez mégiscsak 38 év. A másik meg ezzel párhuzamosan én bejártam az egész világot. És nem mint turista jártam be, hanem tanítottam, és egy kicsit bele tudtam látni rajtuk keresztül a kultúrába. Tehát én mindig egy adott nép kultúrájában azáltal, hogy az emberekkel szorosabb kapcsolatot alakítottam ki, talán egy picit mélyebben beleláttam. Talán egy kicsit az ő lelkükbe, hogy milyen az iszlám világ, vagy milyen Kína. Gondoljon bele, hogy 25 éve kezdtem Kínát építgetni, és láttam azt a negyed évszázadot, ami alatt gyakorlatilag felrobbant Kína. Az valami döbben. mellett, hogy ott micsoda ipari forradalom zajlott le ebben a negyed évszázadban. Aztán az Egyesült Államok, nyilvánvaló Oroszország például, és aztán még hosszasan lehetne sorolni. Tehát én ebből a két útból nagyon komoly tapasztalatokra tettem szert, amit nagyon szívesen osztok meg.
0: Maradt még egy zeneszámok, de az most kirív a sorból. Szörényi Leventék énekelték annó a Fáj minden csók az Illés együttessel. Erre most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt miért választotta. Annyit tudok, hogy jó barátok Szörényi Leventével.
1: Így van, nagyon szeretem a Leventét, tehát több mint 30 éves kapcsolatunk, és hát én 6 éves voltam akkor, amikor felcsendültek ezek a hangok, és most, hogyha meghallgatja ezt a hallgató, akkor egy olyan számot hall, ami kiverte a biztosítékot akkor. Mi ez a most is? Fáj, fáj, fáj! Mi ez? Huligánok! Mi ez a hosszú haj? És ezt azért tartottam nagyon fontosnak, hogy azok az emberek, akik a mai zenét hallgatják, azok a rendkívül trágár szövegekkel, azok egy kicsit gondoljanak arra, hogy ez a szám volt 60 évvel ezelőtt az, ami kiverte a biztosítékot, és ez talán érdekes lehet ebből a szemszögből.
0: Egy mennyit változtunk?
1: Hát nem keveset. Hát a belegondolom.
0: Amikor az önnek készült interjúkat olvastam, szinte majdnem mindegyikben az erkölcs, a morál a szóba került.
1: Hát az egész életünkhöz hozzátartozik. Hát azért nyitott szemmel járunk, akkor látjuk, hogy milyen folyamatok vezettek oda, ahol éppen most tart ez az ország. És hogy én alapvetően a kultúrára hívom fel a figyelmet, mert a kultúra képes arra, hogy egy magasabb morális tartást adjon, mert nekünk nem gazdasági problémáink vannak, hanem morális problémáink vannak jelenleg. És hogyha ezeket tudunk javítani, akkor biztos vagyok bent, hogy egy élhető országot fogunk élni.

0: Légy kedves, úgy szeretem.
1: Vendégem a modern lovas íjászat megteremtője, a sokszoros Guinness világrekorder Kassai Lajos volt, aki sok más elismerése mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje és középkeresztje, a Magyar Nemzetért Ezüstérem és a Prima díj birtokosa is. Radicsus a zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Herceg Tibor.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Sátoraljaújhelyen FM 91,9. Rádió Színház.
3: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre.

0: Nincse. Az házam túl, az utcám túl, alig sétáltam.
1: Itt a gyógytél. Kortyolgassa lassan. Úgy. Jobban van már, János?
2: Köszönöm, Aletta. Megint elkapott ez az átkozott. De mindjárt elmúlik.
1: Amikor este lefeküdtem, maga még dolgozott. És hajnaltájt, amikor felkeltem, hogy betakarjam a gyereket, ugyanúgy láttam a papíros fölé görnyedni.
2: Holnap meglátogatják iskolánkat az új fejedelem bizalmas emberei. Nem mindegy, hogy milyen indulattal számolok be Barcsainak a kolozsvári kollégium állapotáról. Meg kell írnom, mire van szükségünk, mi a szándékunk, hány tallérral lehetne segíteni.
1: Majd ígérnek valamit, ígérgetnek, törődnek is aztán vele. 6. esztendeje, hogy itt élek Erdélyben, de ez alatt több furcsaságot láttam és hallottam, mint 18 éven át a szülőhazámban.
2: Hollandiában is tapasztalhattál volna eleget, csak hogy akkor még gyerek voltál, Aletta.
1: Jó, nem akarom még el is keseríteni. Csak fáj ez a hiába való adakozás, ez a mindennapos félelem.
2: Én bennem nincsen félelem.
1: Tudom. Azért kettőződik bennem. És még röstelkednem is kell, mert minket mindenki sajnál.
2: Nincs miért röstelkedned.
1: Itt van az az egykori diák. Az is szánakozik.
2: Kicsoda?
1: Aki a hazahívó üzenetet átadta Utrechtben. Parajdi kis Mihály.
2: Miska! Ide jött, és te várakoztatod?
1: Hallotta, hogy feltört a köhögés. Nem akart akkor bejönni.
2: Küldd be, kérlek!
1: Jó, küldöm már. Várjon, felpolcolom a párnáját. Jó. Így, dőljön hátra szépen. És ne feledkezzék meg a teájáról.
3: Adjon Isten, János!
2: Mihály, gyere csak beljebb, hozott Isten. De szépen kigömbölyödtél. Piros posgás vagy és bivajerős.
3: Időnként eret kell vágatnom magamon.
2: Hát ez az öltözék. Te. Csak nem lettél pap?
3: Két út van a magunkfajta szegény sorsú kálvinista diák előtt. Vagy a tanító sorsát vállalja, vagy a papét. A tanító mindenkinek a szolgája. A pap csupán istené.
2: Tehát túl soknak találtad a szolgálatot.
3: A falumban meghalt a pap. Engem hívtak a helyébe, hát hazamentem. Van egy kis házam, családom. Nem élünk úgy, mint a püspökök. Tudod, a hívek is szegények mifelénk. De ha az ember baromfit tart, okosan művelgeti a szőleit, én mondom neked, János, nem kell félnie senkitől, semmitől.
2: De nem ám.
3: Tudod, azért is jöttem, hogy segítsek rajtatok. Amennyire tőlem telik.
2: Köszönöm. Nem akarlak megbántani, de tán aranybányára lehetni.
3: A szomszéd faluban most megüresedett a parókia. Szívesen fogadnának téged, legyél a papjuk. Én már puhatolóztam. Annyi lesz a fizetség, mint amennyit most kapsz ebben a kolozsvári iskolában. De a nyugalom, a csend, az megfizethetetlen. Ott aztán nem irigykednek majd rád, nem fondorkodnak ellened. Szeretettel, jó szándékkal közelednek feléd, és aszerint cselekednek, ahogy te jónak látod.
2: Én a ma bizonyos két út közül a másikat választottam. A rögösebbiket.
3: Bele is rokkantál, barátom. Már ne is haragudj, hogy kimondom. Látom én, hogy megfáradtál. De tudja ezt Erdélyben mindenki.
2: Mindenki? Csak én nem. Itt mindenki mindent jobban tud, mint akit illet.
3: Viharos idők ezek, János. Egyik fejedelem a másikat kergeti. A török meg ugrásra készen. Vérszemet kaptak a Habsburg palástba csimpaszkodó katolikusok is. Tánc lesz itt, barátom. Olyan tánc, amíg annak el nem ül a pora, jobb, ha meghúzódunk a hegyek tövében. Ha kell barlangban, ha kell kemencesokban.
2: Amikor a Forcius tanácsait írtam, azt a munkát, amelyel nem csak a fejedelem fiának, Rákóczi Ferencnek jellemét akartam pallérozni, hanem valamennyi ifjújét. Papírosra vetettem ezt a tanácsot is. Ha melyedben vagyon még elevenség, ha szívedben a virtusnak csak szikrája maradt, távol légyenek minden lágy, könnyű, kényes dolgok. Keményeket keres. Tüzön, vizen, kősziklákon, havasokon járj, kelj.
3: Szép.
2: Nem az a fontos, hogy szép-e, igaz. De csak akkor válik végleges igazsággá, ha magamra is kötelezőnek tartom.
3: Senki sem kételkedik benne, hogy a virtusnak nem csupán szikrája Ékcsere Jánosban. Ám a lángot át kell menteni az ivatarokon. Én erőgyűjtésre biztatlak, nem futamodásra.
2: Nincs is mitől megfutamodnom.
3: Ha lekicsinled a csapásokat, amelyek téged értek, amióta hazaértél holland földről, akkor ez arról val, hogy nagyon elkeseredtél, szegény barátom. Vagy amit nem hiszek, hogy igencsak elbizakodtál.
2: Mindkettőben tévedsz, Mihály. Amikor megérkeztem a feleségemmel és kisfiammal Gyulafehérvárra, a püspök ígérete szerint mindjárt állást kaptam az akadémián. Taníthattam, méghozzá úgy, ahogy én akartam. Nem engedtem többé, hogy értelem nélkül biflázzák a latin és görög versezeteket. Ha valamit nem értettek, magyar nyelven hoztam nekik a példákat abból a kicsiny világból, amit már megismertek. Hamisan szerénykednék, ha az akkori fehérvári székfoglaló beszédemet nem tartanám diadalnak. Látnod kellett volna, Mihály, a diákok arcát, fényesülő szemét, hallanod kellett volna az öröm önkéntelen hangjait. Nem, nem nekem szóltak, hanem annak a frissítő, újító szellemnek, amelynek szószólója lehettem. Látnod kellett volna, hogy pillangattak egymásra, amikor azt mondtam, hogy inkább sírnom kellene, mint beszélnem, ha az egész magyar nemzet örök gyalázatára fájó szívvel szemlélni vagyunk kénytelenek, csapásainknak, inkségünknek, szégyenletes tudatlanságunknak és aluszékony testpedésünknek végtelen tengerét, és azt a letörölhetetlen szégyenfoltot, hogy mi már nem is a fegyveres erőszak, nem is a rabság miatt, hanem magunk szántából, puszta államkóságból, tiszta meggondolatlanságból, szamártunyaságból, eltompult és elfásult lelkiismeretből minden iparosi és tudományi dologban idegen segítségre szorulunk. Az idegenek bennünket bárgyuknak, barbároknak, tudatlanoknak, faragatlanoknak hívhatnak. Portékáikat ránk tukmálják, szegénységünkön híznak. Holott nem a nemzetünk barbár szellemében rejlik az elmaradás oka, hanem a szerencsétlen oktatásban.
3: Nem. Nem, János, nem volt ez diadal. Nem volt egyéb, mint jeladás a maradiaknak, a változtatni resteknek, hogy most aztán rajta rohanjanak rád, gáncsoljanak el. Csalódtak benned, és sértve érezték magukat professzortársaid is, hiszen a Fehérvári Akadémia állapotait zűrzavarosnak ítélted. Tudom én, nagyon jól tudom, hogy alig egy esztendővel a székfoglalód után az iskola vezetőség elé terjesztetted a javaslataidat. Diadal volt az is, persze. Csak hogy ő nekik.
4: Tisztelt professzori kar, nem óhajtom kegyelmeteket sokáig feltartani, hiszen már estebédre csengetnek a kollégiumban. Én azt mondom, ne döntsünk. Az apácai uram ábrándozásait illetően alaposan meg kell hányni vetni minden részletet.
2: Kérem, Bazilius rektor úr, uraim, immár negyedfél hónapja, hogy benyújtottam az oktatást módosító, vagy ha úgy tetszik, kimondom kereken, gyökeresen változtatni akaró tervezetemet. Tervezetemet, uraim, nem pedig ábrándozásaimat. A tervezet mindig közelebb áll a valósághoz, mint az ábrándozás. És éppen az a törekvésem, hogy az iskola is közeledjék a valósághoz. Az utóbbi 100 esztendőben az utazók, a tudósok fölfedezték, hogy jóval tágabb és sok tekintetben másképp fest a világ, mint ahogy a régi görög, latin, arab szerzők hitték. A hajósok új földrészekre, új szigetekre, új tengerekre bukkantak. Sosem látott ásványokról, növényekről, állatokról és népekről szereztünk tudomást. Valamennyien helyet követelnek maguknak tanítandó könyveinkben, leckéinkben. A geográfiának, a geometriának, a számok tudományának kellő ismerete nélkül nem hagyhatja el senki az iskola padjait.
5: Mi lenne, apácai uram, a szegény diákgyerekekkel, ha a menzán a szakács mindazzal traktálná, amit aznap a konyhakertben, a ház körül, az ólakban, az istállóban talál? Gyomorrontás, de kolosszális!
2: Ha akadémiánkból kikerül a növendék, Lehet belőle földbirtokos, pap, tanító, katonatiszt, kereskedő, építőmester, de lehet fejedelem is. Mindenhez kell legalább annyit értenie, hogy a maga mesterségében majd könnyebben tökéletesíthesse magát.
6: Az élet úgyis megtanítja őket mindarra, amire szükségük lesz.
2: Bölcsmondás, tisztelt kolléga uram. Akkor hát zárjuk be az iskolákat, minket meg eresszen szélnek a nagyságos fejedelem.
5: Ugyan?
4: Egymás szavainak félremagyarázása viszálykodáshoz vezet, uraim. Mindnyájunk célja, hogy akadémiánk tanulóit ugyanolyan vagy magasabb műveltséggel lássuk el, mint az európai reformata főiskolák a magukéit. Apácai uram úgynevezett tervezetében ezt gátolni igyekszik.
2: Én éppen ellenkezőleg.
4: Kegyelmed azt tanácsolja, hogy az alsó klasszisokban a latin nyelv helyett magyar nyelven oktassuk a tudományokat megalapozó tudnivalókat.
2: Igen.
4: A végzett diák mi nálunk tehát kevesebb latin tudással büszkélkedhetik.
2: Lehet, de több és elmélyültebb tárgyi tudással. Miért szabad az angolnak, a belgának, a németnek a maga anyanyelvén tanulnia? És miért nem szabad a magyarnak?
6: Ezek meddő viták, kérem. Apácai uram egyébként is túlságosan elbizakodik, ha a mi egyetértésünkre számít. Az a mód ugyanis, ahogyan a diákok kegyeibe igyekszik férkőzni. Az olcsó népszerűsködés, a tréfák elsütögetése, méghozzá magyarul. A különböző képek mutogatása, az óraközi muzsikálás inkább a vásári népmulattatókat juttatja eszünkbe. A professzori tekintélyt mérhetetlenül rongálják az eféle rafinériák. De ha csupán a kollégiumbeli esti beszélgetések stílusát figyeljük, már akkor is...
3: Ez fájt nekik a legjobban. Ez. Egykori diákoktól tudom, akik azóta már szerteszélettek Erdélyben, hogy amikor Csere János órát tartott a kollégiumban, egyszeriben elnéptelenedtek a többi termek és kamarák, ott tolongtak valamennyien a fiatal professzor körül, itták a szavát, felfogták a példáit, és úgy érezték, mintha szellemi játékokkal tornáztatnák az elméjüket.
7: Nem enyém az elsőség érdeme, Mihály. Néhány évvel ezelőtt Koméniusz is így tanított Patakon. Lóránfi Zsuzsanna pártfogásával.
3: Az irigyek szemében az sem volt mentség. Irigyeltek a fehérváriak, János, irigyeltek. Ha több lett volna a fizetésed, mint az övék, ha jutalmakkal és kegyekkel halmoz el a fejedelem, azért sem irigyeltek volna jobban, mint a diákok rajongásáért. Ez így igaz, és mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy éppen Bazilius Izsák a rektor járt elől az irigykedésben és áskálódásban. Őt aztán megbecsülték arannyal, bizodalommal. Csak hát nem a fiatalok, hanem a nagyurak.
7: Rá is szolgált a megbecsülésre. Jól megtanulta a hízelkedést, az ármánykodást, amikor még az angol király udvari papja volt.
3: Bár fejezték volna le őt is a királyával együtt. De ügyesebb volt, megszökött, csavargott Európán keresztül kasul, még a töröknél is kilincselt. Az ördög tudja, miért fogadta be második Rákóczi György. Miért adott alája professzori, sőt, rektori széket? Miért hallgatta meg a tanácsait? Diadal, azt mondod? Hát, az aztán diadal volt. A Bazilius féle baziliszkuszok diadala, hogy elüldözhették Apácai Csere Jánost Fehérvárról, az ország egyetlen akadémiájából.
7: Vizet! Légy szíves, vizet!
3: A borogatást is kéred? Látod, látod, szegény cimbora. Ha pap lettél volna, ha az én utamat járod, mindettől megmenekedhetsz. Nem teszi tönkre az egészséged, nem töri meg a pályád ívelését az a nagy megpróbáltatás. Az a lidércálomnak is szörnyű szeptember 24-e.
8: Köszönöm, fiaim! Örömmel fogadtuk el az akadémia meghívását erre a szüret előtti záró egzámenre. Kedvünk tellett a jámbor istenes szónoklatokban, az áhítatos éneklésben. Mindez nem csupán a tanuló ifjakat dicséri, hanem tanítóikat is. Legfőképpen a rektor urat, Bazilius Izsákot. Vivát Bazilius!
5: Vivát Bazilius! Vivát!
4: Nagyságos és fényességes fejedelem! Mindannyiunk oltalmazó ura, holtomig boldoggá tesz nagyságod elismerése. Nagyságod elméje a csatatereken épp úgy tündökli kiválóságával, mint a tudományok kertjeiben. Engedje meg nagyságot, hogy iskolánk hagyományaihoz híven eme ünnepséget szellemi csemegével, nyilvános disputával koronázzuk meg. Diákok szoktak ilyenkor vitatkozni fenkölt dolgokról, ám a fejedelmi jelenlét most többre kötelez, így hát magam vállalkozom, hogy nagyságtok elé tárjam kisdett gondolataimat korunk legnagyobb veszedelméről, az angliai independentizmusról, amely tudvalevőleg nem egyéb, mint minden némű felsőbb hatalom megtagadása, fejetlen lábság, királyok, püspökök, fejedelmek ellen törő támadozás.
8: Folytassa csak, Bazilius uram, nagyon-nagyon érdekel.
4: Nagyságos fejedelem, tisztelt professzortársaim, sokra hivatott tanulói fiúság. Vajon csak a felleget kárhoztatjuk-e a jégverés miatt, vagy a szelet is, amely a felleget hozta? Az angol independensek királygyilkos jégveréséért felelős szelet úgy hívják, hogy puritanizmus. A puritánusok, akik a reformált egyházat püspök nélkül akarják igazgatni, parasztok, iparosok, akárki fia népek úgynevezett presbiteriumai tanácsai által, bizony sokkal fenyegetőbbek, mint gondolnánk. Ahová ezek immár beférkőztek, rajta az úrnak szöllejéből kigyomlálni siessünk. Ahová pedig beférkőzni igyekeznek, reájuk hiú szemmel vigyázunk. Hajdani hazámban, Angliában is, lám ő felségét, Károly királyt is a presbiteriánusok kötözték meg, hogy végül az independensek elmetszessék a nyakát.
8: Bölcsen választotta Bazilius uram beszédje tárgyául az independensek rémtetteit, melyek a nagy Anglia mai zivataros állapotához vezettek. Jól tudom én, hogyha egy rengeteg erdő valamely zugában tűz üt ki, akkor csupán a széltől függ, eljut-e a láng az erdő más részeire is. Ez a szél, jól mondotta Bazilius professzor, maga a puritánus presbiteri eltévejedés. Ha a mi erdélyünk hegyei közé is eljut a fuvallata, rossz napokra ébredünk.
6: Tagadhatná-e bárki is, hogy már eljutott?
8: Igen, már eljutott. És ha nem vigyázunk, tüzet lobbant a mi fejedelmi székünk alatt is.
4: Így van, ez az igazság.
8: Nem óhajtom uralkodói szóval berekeszteni ezt a tudományos vitát. Itt mindenki szabadon szólhat, meggyőződése szerint. Ha a tanító urak közt akad independens, álljon elő, és tegye meg ellenvetéseit, már ahogy az a disputákban szokás.
4: Nagyságos fejedelem, urunk, én nem hiszem, hogy találni közöttünk ilyet.
8: De én bizonyosan tudom, hogy van ilyen tanító. Hiszen Bazilius urammal már nem egyszer beszélgettünk erről négy szem közt.
4: Ó, hát az legfőjebb hangos gondolkodás volt. Távol áll tőlem a gyanúsítgatás, még távolabb a rágalmazás.
7: Kérem, szólhatnék én is, nagyságos fejedelem.
8: Á, domine apácai! Rendkívül kíváncsiak vagyunk az okoskodására.
7: Nem szándékozom okoskodni. Csupán arra szeretném felhívni nagyságtok figyelmét, hogy az imént kilődözött nyilak itt nem találhatnak célba. Nem is hallottunk olyant, hogy közöttünk valaha is independensek lettek volna. Azt sem hiszem, hogy most lennének. Hanem amennyiben vannak néhányan, akikről itt szó esett, azok presbiteriánusok. Ami engemet illet, én sohasem voltam independens, most sem vagyok az, és nem is leszek soha. Ám most sokan tudják rólam, hogy igenis presbiteriánus vagyok.
8: A presbiterianizmus út az independentizmushoz.
7: Kegyelmes uram, természetesen így mondják, de tévednek.
4: A fejedelem téved. Jó, hogy azt nem mondja, hazudik.
7: Bazilius úr, azt hitte, nem merem akár a fejedelem színe előtt is vállalni a meggyőződésemet?
8: Legbelül mindenki olyan meggyőződést vallhat, amilyent akar. De a tanító professzor, ha rosszat gondol, azt terjeszteni is kívánja. Apácai uramnak ajánlom, mást ne tanítson, mint amit az akadémia rektora előírt, mert Isten engem úgy segéljen, ha valami más tanít, én a marosba vettetem, vagy a toronyból dobatom le.

0: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Szereplők: Apácai Kozák András, Aletta Káldinóra, Mihály Tordi Géza, Basirius Kautsky József, Rákóczi György Csíkos Gábor, első professzor Pándi Lajos, második professzor Zács János, Betlen Miklós Benkő Péter, Pávai János Végvári Tamás, hírvivő Szirmai Jenő. Rendezte Avanesian Alex.
1: A hangfelvétel 1975-ben készült.
2: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyenlőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalásokat folytattak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök szerdán felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán találkozott a Hunren vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel, tájékoztatott a tárca vezető. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner 2-szettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Serundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Híreink végén a várható időjárásról, ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem valószínű. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet hajnalban általában 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Kocsis Zoltánra emlékezik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar május 30-án, a Magyar Klasszikus Zene napján. A Zeneakadémiai koncerten Perényi Miklós Gordonka művész is játszik. Ő a mai vendégünk. Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig a Fővárosi Szépművészeti Múzeumban. Korai színes fotográfiák, új kiállítás a Robert Capa Fotográfiai Központban Budapesten. Örkény Tótékját mutatta be a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház és elveszett pesti dalok a Hot Jazz Band és Básti Júli előadásában. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a kalendáriumot hallják. A mai szerkesztő Nánás Janikó. A Magyar Klasszikus Zene napját minden évben május 30-án a legendás zongoraművész és karmester Kocsis Zoltán születésnapján ünnepeljük. Egykori zenekara a Nemzeti Filharmonikusok emlékkoncertet rendez ilyenkor a Zeneakadémia nagytermében, melyen idén a magyar Gordonka művész Perényi Miklós is fellép. Őt köszöntöm most.